kell erről gondolkodnom. Naponta egy órát a keresztlábánál tölteni, az nem csak azt jelenti, hogy nézem, hogy Krisztus meghal, hanem azt is, hogy Krisztus feltámad. Hogy Krisztus hatalma mire elég? Arra, hogy azt mondjam aztán a feleségemnek, hogy ugye tudod, hogy legközelebb is lesz. Nem ígérhetek semmit. Most nem arról beszélek, hogy ígérgessünk, hanem arról, hogy hova tűzzük ki az ászlót. Melyik hegycsúcson van az ászló? Valamelyik dombon, ami fölött még ott merednek a nagy hegyek, vagy a legmagasabb hegyre, azt mondjuk a hit teljességével akarok Krisztushoz menni. Azt mondjuk, hogy azt akarjuk, azt akarom a saját életemben, hogy ő az ő hatalma által, mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson engem és titeket, mindannyiunkat ő maga elé. Amikor ezeket a szavakat kimondom, akár beszélgetésben is, megmondom őszintén, akár önmagamnak is, elfog egyfajta félelem, hogy akkor ez most lehetséges? Lehetséges ez ma? Lehetséges ez ma, vagy ez csak egy bizonyos idő után lehetséges? Mit mondotok? Erre nagyon kíváncsi vagyok. Van egy idézet, amit nagyon sokszor szoktak nekem idézni ekkor, amikor erről beszélek. A Krisztus példázatai 66. oldalon találjátok ezt a mondatot, és ilyenkor mindig ez szokott elhangozni. A eredeti lapszám szerint 66. Az életszentség, vagy a megszentelődés egy egész élet munkája. Ugye? Egy pillanatra sem tagadom ennek a mondatnak a valóságát. Ebben egyetértünk, igaz? Tudjátok, hogy van a bekezdés eleje? Ki az, aki emlékszik erre a mondatra? Ugye, jó, konkordancia emlékszik. A megszentelődés egy egész élet munkája. Ez a bekezdés úgy kezdődik, hogy életed minden napján, a fejlődésed minden szakaszában lehetsz tökéletes. De a megszentelődés egy élet munkája, mert ahogy lehetőségeid tágulnak, egyre több mindent ismersz meg. Egyre több lesz, aminek meg kell felelnünk. Igen, ez így van. Ezért ez egy örömhír, hogy a megszentelődés egy életmunkája, mert képzeljétek el, hogyha már ma azt mondom, hogy befejeztem, elértem mindent, tökéletes vagyok. A ma nemes harcot én most így 30 évesen már megharcoltam, nekem újat nem tudtok mondani. Akkor mit csináljak holnap? Megmondom őszintén, nagyon unalmas lenne a keresztény élet. Krisztus nem, hogy is mondjam, hogy lehet ezt szép kifejezéssel mondani, nem ugratni akar minket azzal, hogy újabb és újabb próbák elé állít minket, és nevelni akar, és fejleszteni. Nem azt akarja, hogy itt szenvedjünk, és egyre rosszabbul érezzük magunkat, hanem azt akarja, hogy fejlődjünk. Fejlődni egy fantasztikus jó dolog. Ha megengeditek, két percben belefér talán még egy példa. Én a vidéki srácok szégyene vagyok, mert vidéken nőttem fel, és világéletembe kertészkedtünk, de nekem most 11 néhány év kimaradt, és teljesen újszerűen hat rám az, hogy most van egy kertem. Igaz, hogy kisebb, mint ennek a teremnek az egyharmada, de van. És elkezdtem magukat vásárolni lelkesen, megyünk be, most mindenhol lehet vetőmagot venni, és elkezdtünk vetni, és én ugye figyelem folyamatosan, már szinte kiásnám a magokat, hogy lássam, hogy csirázik, kifesszek, kiásni nem szabad, de hihetetlen, hogy mennyire megnyílt most előttem ez az egész. Miért? Elvettem a magot, ki kell, és elkezd jó nagyra nőni. Aztán apukám szól, hogy az uborkát ráértél volna egy hónappal később, most nincs elég fény, és az uborkáim egy néhány hét után elkezdtek kidőlni. A fény hiány miatt nem működik, túl nagyra akar nőni, keresi a fényt, nem bírja el a súlyát. Aztán vannak a paprikáim, azok jobban működnek. Azokat később vetettem el, jó meleg van nekik, és képzeljétek el, pillanatok alatt kicsiráztak, kinőttek, de most nem akarnak nőni. Megálltak. És ez a Bibliában nincs benne, keresem, hogy hol van, hol van. Hát Jézus miért nem beszélt erről? Hát beszélt, csak egy kicsit más képeket használt. Erre akkor jöttem rá, amikor elkezdtem átültetni a paprikáimat. Tudnélik, amíg nem láttam, hogy felfelé nőttek volna, addig ők lefelé nőttek. Nagyon erős gyökérzetet fejlesztettek. Mélyen beásták magukat a földbe. Hogyan folytatódik itt a Kolossi levél? Azt mondja, az a célja, hogy szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson önmaga elé, titeket ebben a formában. Mi a feltétel? Ha megmaradtok a hitben alaposan,
Az alaposan az szó szerint szerepel, vagyis hát ugyanez a szó szerepel, amikor a bölcsember alapot vet a sziklába. Amikor a sziklára alapoz, és nem a homokra, megtaláljátok ugyanezt Lukásnál. Alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől. Tökéletes, teljes reménység. Teljes Istenre hagyatkozás. Erre van szükségünk a gyakorlatban. És hogy én nézem a kis növényeimet, ahogy fejlődnek, mindig ez az idézet, amit nektek is idéztem, ez jut eszembe. Ahogy a növény a fejlődése minden szakaszában tökéletes, ha megfelelő körülményeket kap, és Krisztus mindent megad nekünk. Megadja a fényt is, hogy ne dőljünk ki, hogyha túl magasra növünk. Megadja a megfelelő földet, megadja a vizet. Próbáljátok meg a gyakorlatban behelyettesíteni ezeket a képeket. Azt mondja, a növény mindig lehet tökéletes a fejlődése minden szakaszában. De mindig van hova nőni, nem? Mindig van hova nőni. Ettől nem unalmas ez az egész. Ettől jó dolog kereszténynek lenni. És mondtam nektek, hogy ez nekem 3 hetes kísérletem önmagammal. Nem tudok elkezdeni, és nem akarok elkezdeni egy napot sem, anélkül, hogy ebbe elmélyednék. Volt, hogy úgy éreztem, hogy a feladataimmal meg fogok csúszni, mert addig kellett a Biblia fölött ülnöm, míg találok valamit. Míg találok valamit, ami erre állítja a gondolataimat. Még egyszer sem késtem el. Volt, hogy az utolsó percben indultam el, de egyszer sem késtem el. Erről nem spórolhatom meg az időt, ez a tapasztalatom. És jó lenne most, hogyha azt tudnám mondani, hogy amit mondtam is nektek kicsit ironikusan, hogy lám, hiszek a tökéletességben, és íme. Most itt állok előttetek, nem? Nem így van. Én inkább csak azt mondom, hogy ha kitűztük az ászlót, az a gyakorlati életünkben fog változást eredményezni. Tudjátok, hogy mi a legeslegelső tapasztalatom, ami elég fájdalmas és mégis nagyon jó? Mielőtt felemelném a hangomat a feleségemre. Mielőtt elöntene a harag, és már jön fel, valami kegyetlenül elkezd fájni belül. Krisztus ezt végzi el először. Azzal, abban, aki magasra tűzi az ászlaját. Én azt kérem tőletek, és nem elvárásokkal jövök felétek, hogy innentől kezdve tökéletesség, és ilyen gyülekezetet akarok látni, bár szeretnék ilyen gyülekezetet látni. Én azt kérem tőletek egyen-egyenként, tűzzétek az ászlót magasra, a legmagasabb hegycsúcsra. Miért? Mert Krisztusnak annyi hatalma van az életünkben, és annyit tud a gyakorlati életünkből átformálni, amennyi hatalmat mi megszavazunk neki a hitünk által. Hogy értsétek jól, neki korlátlan hatalma van, de semmit nem tesz a beleegyezésünk nélkül. De hogyha azt mondjuk, hogy Krisztusnak mindenre van hatalma, ha azt mondjuk, hogy megbékéltetett minket az ő emberi testében, az ő vére által, és nem csak úgy akar önmaga elé állítani, hogy már az elménk nem gyönyörködik a rosszban, de még mindig a rosszat tesszük, hanem úgy akar önmaga elé állítani, hogy már nem gyönyörködünk a rosszban, már nem is cselekesszük a rosszt, már nem tesszük azt, hanem szenteket, tisztákat és fedhetetleneket. Fedhetetleneket állítson önmaga elé. Lehet, hogy ez a távoli jövő sokak szemében. Mert hogy Jelenések könyve a távoli jövőről szól, amikor majd megjelennek az ő trónja előtt azok, akik tiszták és fedhetetlenek. Ki mondja azt, hogy ez nem holnap vagy holnap után következik be? Ki mondja azt, hogy nem indulnak be az események? Ki mer a holnapról bármit mondani? Én nem merek. Én azt tudom, hogy, és az ige szavaival fejezem be, ma van az üdvösség napja. Ma van a jó alkalom. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Bárcsak megismernéd ezen a mai napodon, amik a te üdvösségedre valók. Hányszor találom a Bibliában azt, hogy ma? Ellen White azt írja, Krisztustól egy napot kaptunk, a mai napot. Életünk minden szakaszában lehet teljes, lehet tökéletes. El tudjuk rendezni a bűneinket, mert van ügyvédünk. De benne több van. Hatalma van arra, hogyha jönne a rossz, akkor az fájjon. Ha jön a rossz, fájni fog. Ez egy jó fájdalom, mert megakadályoz abban, hogy újra tedd. Minden az emberi kapcsolatainkon múlik, és én azt kívánom nektek, hogy a legkisebb közösségben, a családban, akár házastársal, akár testvérekkel, akár itt a közösségben, mint nagyobb közösségben, éljétek meg ezt a gyakorlatban, éljük meg ezt együtt a gyakorlatban. Lehet Krisztushoz járulni a hit teljességével. A kérdés az, hogy hiszünk-e a teljességben. Azt írja az ige,
És még egyszer felolvasom. Járuljunk hozzá igaz szívvel, járuljunk Krisztushoz igaz szívvel, a hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta, mint akiknek szívük meghintetett a gonosz lelkiismerettől, a gonosz lelkiismeret ellen. Kívánok nektek ebben áldott tapasztalatokat. Amen. Szerető égi jó atyánk, hálát adunk neked, hogy te elküldted értünk a te fiadat, hogy nem nyugodtál bele abba, hogy szakadéktátunk közöttünk és közötted, hanem te hidat építettél, és hogy a te fiad által hozzád mehetünk. Köszönjük neked, hogy neked nem csak az a szándékod, hogy jobbá tégy minket, hanem az a szándékod, hogy teljesen, tökéletesen megtisztuljunk a mi bűneinktől. Hiszen látjuk, hogy a legapróbb hiba, a legapróbb bűnőrizgetése emberi kapcsolatokat képes szétrombolni. Jó atyán, kérünk téged, tisztíts meg minket mindenből. Hozd tudomásunkra mindent, hogy azt megbánhassuk, eléd letehessük és elfordulhassunk attól. Kérünk téged, jó atyánk, hogy tégy minket egy egészséges és életerős közösséggé. Tégy minket alkalmassá a te országodra. Hogy a zászlót magasra tűzzük ki. Magas célokat állítottál elénk, és szeretnénk, hogyha ezek a célok a mi céljaink lennének, azonosulni a te akaratoddal. Köszönjük, jó atyánk, hogy te a mi erős várunk vagy, ahogy az ének is mondta. És hogy mindent a rendelkezésünkre bocsátottál ahhoz, hogy a te országodat elnyerjük. Nem szeretnénk semmit őrizgetni, semmit eltitkolni előled. Szeretnénk minden kapcsolatunkat, minden bűnünket, minden hiába valóságunkat rendezni és letenni eléd. Köszönjük neked, hogy a te fiad áldozatában erre elég erő van, és elég erő van arra, hogy megtartson minket a továbbiakban. Köszönjük neked mindezt Jézus nevében. Amen.

Előtt az előadás sorozatot elkezdeném. Én 1999 óta vagyok abban a kiváltságos helyzetben, hogy a római levelet taníthatom a főiskolánkon. A főiskolán 4 óra áll rendelkezésemre, hogy erről a levélről beszéljek, és ez borzasztóan kevés. Úgyhogy nekem külön kiváltság, hogy gyakorlatilag versről versre végig lehet menni ezen a levélen is. Mit kínál számunkra a római levélnek a megismerése? Magának a levélnek az elhelyezkedése a Bibliában is sokat mondó. Pál apostol levelei közül az első helyen szerepel az újszövetségi levélgyűjteményben. Noha nem a legelső levele ez az apostolnak. Ha a legelső levél lenne az első helyen, akkor a tesszalonikai első levél lenne az. De a levél jelentőségét ez is aláhúzza, hogy amikor az újszövetségi iratgyűjteményt összerendezték kiadásra, hogy megjelenjen, akkor a páli levelek közül a rómaiakhoz írt levelet tették az első helyre. És nem véletlenül tették ezt, hogyha a Biblián belüli jelentőségéről gondolkozunk, akkor nagyon sok olyan gondolatra találhatunk, amelyről azt kell mondanunk, hogy bár a Biblia szól ezekről a kérdésekről, de ilyen összegzően, ilyen kifejtő módon egyedül a római levélben találkozhatunk bizonyos kérdésekkel. Rögtön el is mondom, hogy milyen kérdésekről van szó. Az első és legfontosabb kérdés magának az evangélium lényegének a kifejtése. Az egész Bibliát áthatja az evangélium, Mózes első könyve 3. fejezetének a 15. versében megjelenik az úgynevezett ős evangéliumban az evangélium örömhíre, az örömhír, de azt, hogy mit is jelent az evangélium lényegileg. Mit jelent az a kifejezés, hogy az ember megigazulhat, és az igazság nyomán joga lesz az örök életre, helyreállítatik a joga az örök életre. Ezt a gondolatot a Bibliában érvelő módon, módszeresen, rendszeresen kifejtve a római levélben találjuk meg. Majd látni fogjuk, ez lesz az első fő témánk, hogyha kezünkbe vettük ezt a kis témavázlatot, amely a római levélnek a gondolatmenetét részletezi, akkor láthatjuk is a feliratot, hogy az első fő téma a hit általi megigazulásnak a kifejtése. Az első fejezet 16. versétől a 8. fejezet 27. verséig tart ez a szakasz. Tehát mondhatjuk így, hogy a levélnek egy jelentős része fog ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ha valaki az iránt érdeklődik, hogy hogyan tud az életben megváltozni, hogyan tud az élete átformálódni, hogyan tud egy rossz szokását legyőzni, hogyan tud jó lelkiismerethez jutni, megnyugodni a lelkiismeretében, akkor ezt a szakaszt kell megérteni hozzá. Mert itt Pál apostol végigvezeti a gondolatmenetet, hogy az Isten hogyan gondoskodik arról, hogy egy ember megváltozhasson, hogyan teremtette ehhez alapot, és milyen folyamatot kell végigjárnunk, végigélnünk, milyen gondolatokat kell megértenünk ahhoz, hogy ne hiába való küszködés legyen az életünkben, amikor szeretnénk megváltozni, hanem tényleg átformálódhasson az életünk. Aztán a második nagy téma sem kevésbé kis kérdés, ez a predesztinációnak a témaköre, a második fő része, fő gondolata a levélnek. Önmagában a szó is nagyon sok emberben bizonytalanságot kelt, sok emberben bizalmatlanságot kelt, eleve elrendelés gondolata. Én remélem, hogyha eljutunk majd ide és végig gondoljuk, akkor meg fogjuk látni, hogy milyen csodálatos örömhír van ebben a gondolatban is, hogy az Isten gondoskodó Isten, gondviselő Isten, és ez a predesztináció, ez nem valami félelmetes üzenet, hanem az evangéliumnak szerves kiegészítése, egyfajta biztonságérzetet adhat az embernek, hogyha megérti ezt a gondolatot. De el kell mondanunk azt is, hogy ebben a levélben találjuk a rendszerezett kifejtését annak, hogy az Isten tényleg komolyan gondolta azt, hogy nem csak egyes kiváltságos embereknek kínálja fel a megoldást, az üdvösség lehetőségét, hanem minden ember előtt valóságosan kitárta a megváltozás és az üdvösség kapuját. Ebben a levélben találkozunk olyan gyakorlati etikai kérdésekkel, amelyeket máshol nem fejt ki a Biblia rendszerezve. Például az egyik nagyon fontos ilyen szakasz, hogy mit tegyünk akkor, amikor ellenségesen bánnak velünk. Hogyan dolgozzuk fel ezt a teljesen hétköznapi, általános, mindennap ismétlődő élethelyzetet, hogy velünk valaki, ha egyébként lehet, hogy a barátunk, de ellenségesen viselkedik éppen. Milyen gyakorlati dolgokat lehet ilyenkor tenni? Mit miért tegyünk úgy? A gonoszt jóval győzd meg elvet, ez a levél fejti ki. Hogy lépésről lépésre mit lehet tenni.
De ugyanezt elmondhatjuk például az államhoz való viszonyról is. Jézus Krisztus maga is beszél az államhoz való viszonyról, de itt Pál apostol egy olyan gondolatmeneten megy végig, ahol az ember megért bizonyos összefüggéseket, és ezért egy képet kap arról, hogy hogyan gondolkozzon erről a kérdésről, hogyan viszonyuljon az állami hatalomhoz, hogyan viszonyuljon a törvényekhez, hogyan gondolkozzon a saját helyzetéről a társadalomban. És hát azt is elmondhatjuk, hogy ez a levél szól ilyen keresztény közösségben általános jelenségről is, hogy mi a teendő akkor, amikor egy keresztény közösségben, egy gyülekezetben nézeteltérés van egy kérdés kapcsán. Bizonyos tanításbeli kérdésekben, gyakorlati kérdésekben mit tegyen egy gyülekezet, és mit ne tegyen egy gyülekezet, mit tegyen egy ember akkor, hogyha nem ért egyet a másikkal. Milyen megoldás van erre? Ezt a 14. 15. fejezet fejti ki. Tehát én azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy ennek a levélnek nagyon nagy jelentősége van a Biblián belül is. Bizonyos kérdéseket rendszerezve itt fejt ki az apostol. A teológia történetről, illetve egyáltalán a történelemről is elmondhatjuk, hogy ennek a levélnek nagyon nagy hatása volt. Fontos személyek írtak kommentárokat ehhez a levélhez, egy néhány személyt megemlítenék. Aquinói Szent Tamás írt kommentárt hozzá, Calvin János írt kommentárt hozzá, ezt nemrégiben kiadta a Calvin kiadó, lehet, hogy még lehet belőle kapni néhány példányt, bár ahogy hallottam, már elfogyott. De Calvin írt kommentárt hozzá.

16-ban ennek a levélnek a nyomán nyert békességet az Istennel. Luther rengeteget vívódott önmagával, bántotta a lelkiismeret, nem találta a nyugalmat, és amikor a levél első fejezet 16.-17. versét megértette, amit remélem, hogy ma este eljutunk idáig, és mi is megérthetünk, akkor ennek a megértésnek a nyomán békesség költözött Luther szívébe. Megtalált egy olyan kincset, amit utána nem engedett el, és 1515-ben, amikor Wittenbergben az egyetemen tanított, akkor a római levelet tanította. És azok a gondolatok, amik aztán a reformáció kapcsán megjelennek, azok a gondolatok ekkor érlelődnek meg Lutherben. 1515-ben tanítja ezt a levelet, és ekkor nyílik ki előtte úgy az evangélium, és nyílik meg úgy a Szentírás, ami aztán vitathatatlan hatással van a reformáció történelmére is. Én egy néhány sort szeretnék olvasni Luthertől, aki a Szentírás könyveihez, ugye ő fordította német nyelvre a Bibliát, a Szentírás könyveihez előszókat írt, amivel ajánlotta az egyes iratokat, és ebből szeretnék két kis részletet olvasni, hogy hogyan viszonyult ő a római levélhez. Ezt írja, hát ebben a kiadásban, az előszók kiadásban a 128. oldalról és a 142. oldalról idézek, ez a levél az Új Testamentum valóban legfontosabb részlete, és a legvilágosabb evangélium, amely méltó és érdemes arra, hogy a keresztény ember nem csak hogy szóról szóra kívülről tudja, de napra nap úgy törődjék vele, mint a lélek mindennapi kenyerével. Mert sosem lehet elégszer, avagy kellő figyelemmel olvasni, és szemlélni azt, s minél többször vesszük elő, annál szamatosabb lesz, és mind jobban fog ízleni. És aztán, amikor leírja, hogy mikről szól a levél egy hosszasabb bevezetéssel, talán a leghosszabb bevezetést írja ehhez a levélhez, akkor a végén így összegzi. Mindent megtalálsz ebben a levélben, hozzá a legteljesebb bőséggel, amit egy keresztény embernek tudnia kell a törvény, az evangélium, a bűn, a büntetés, a hit, az igazság, Krisztus, Isten, a jó cselekedetek, a szeretet, a reménység és a kereszt értelmét. És azt, hogyan viselkedjünk az emberekkel, az szerint, hogy jámborok vagy bűnösök, erősek vagy gyengék, barátok vagy ellenségeke, és ugyanígy önmagunkkal szemben. Mindez pedig olyan erősen megtámogatja az írásokkal, a maga és a próféták példájával, hogy ennél jobban nem is kívánhatnánk. És úgy tűnik azért, mintha Szent Pál e levélben a teljes keresztény és evangéliumi tanításokat röviden egybe akarta volna foglalni, bejáratot készítvén az Új Testamentum felé. Mert nem kétséges, hogy aki ezt a levelet szívébe véste, az Új Testamentum minden erejét és fényességét magáinak mondhatja. Ezért illő, hogy minden keresztény nagy jártasságot szerezzen, és folyvást gyakorolja magát benne. Mindehhez Isten adja a kegyelmét. Ezzel magának a levélnek a jelentőségéről nem szeretnék többet szólni. Én talán annyit hadd javasoljak mindenkinek, a következő alkalomra meg fogjuk szervezni azt is, hogy legyenek itt bibliák, hogyha valaki szeretné nyomon követni, akkor kézbe adhatjuk, és megteheti ezt. Sajnos mostanra nem sikerült ez, úgyhogy ez a következő alkalomtól lesz. De hadd javasoljam mindenkinek azt, hogy követve ezt a kis meghívót, feltüntettük minden alkalommal, hogy mely szakaszról lesz szó, hogy az előadás előtt is és után is olvassuk el néhányszor ezeket a szakaszokat, hogy személyesen átgondolhassuk, és a kérdéseinket megfogalmazhassuk, és közelebb juthassunk a szöveghez. A levél bevezetéseként szeretnék szólni egyrészt arról, hogy milyen körülmények között keletkezett ez a levél, illetve arról, hogy akiknek címezte ezt a levelet Pál apostol, a római gyülekezet hogyan keletkezett, és mit tudhatunk róluk. A levélnek a keletkezési időpontja időszámításunk szerint 57-58 fordulójára tehető. A levelet Pál apostol Korintusból írta. Pál apostolnak 3 misszióútja volt, ez a 3. misszióútja volt, annak is az utolsó időszaka, és Pál apostol azt tervezte, ahogy a római levél 15. fejezetében ezt olvashatjuk, és mindjárt fel is fogom olvasni ezt a szakaszt, azt tervezte Pál apostol, hogy ő elmegy Jeruzsálembe, elviszi a korintusi gyülekezet és hát más Akhája vidéki gyülekezeteknek az adományait, segítségét,

szívét a jeruzsálemi szükségben levők számára, és miután ezt elintézte, és van egy bizonyos problémás kérdés, amit rendeznie kell a jeruzsálemi gyülekezetben, mert nem nagyon fogadták el az ő tevékenységét, és előítélettel tekintettek rá, de miután ezt megtette, azután, mivel ő azt értette meg, hogy befejezte az evangélium szolgálatát ezen a vidéken, azt tervezte, hogy elmegy Hispániába. Sajnos nincs nagy térképem, úgyhogy nem nagyon fogjuk látni, de hogyha valakinek van térképe erről a vidékről, akkor azt mondja itt Pál apostol ebben a szakaszban, a 15. fejezetben, a 18. verstől, mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányok engedelmességére szóval és tettel. Jelek és csodák ereje által, az Isten lelkének ereje által úgy annyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Eképpen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett már Krisztus, hogy ne más alapra építsek. Hanem amint megvan írva, akiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. Azért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben. Most pedig, mivel már nincs helyem e tartományokban, vágyódva pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok, amikor Hispániába megyek, elmegyek ti hozzátok. Mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek. Most pedig megyek Jeruzsálembe szolgálva a szenteknek. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy ő Jeruzsálemtől fogva, ugye a földközi tengernek a keleti részénél van Palesztina területén, Jeruzsálemtől fogva Illíriáig betöltötte az evangéliumot, ez pedig a görög félszigetnek az északi területe. Ezt a területet, Kis-Ázsia területét Jeruzsálemtől fogva idáig betöltötte az evangéliummal, a három misszió út alatt gyülekezeteket alapított. Ezek a gyülekezetek, ezek élnek, tevékenykednek, növekednek az Isten ismeretében, és mivel Pál apostol a maga szolgálatát úgy értette meg, hogy neki nem az a feladata, hogy olyan helyeken hirdesse az evangéliumot, ahol már vannak hívők, ahol már képviselik az Isten beszédét, hanem olyan helyekre menjen, ahova még nem jutott el az evangélium, és mivel úgy látta, hogy ő itt már elvégezte a maga munkáját, föltörte a talajt, hogy így mondjam, behatolt ezekre a területekre, azt tervezte, hogy ő most elmegy Spanyolországba, elmegy Hispániába. De nem akart egyedül elmenni Hispániába. Azt tervezte, hogy átutazik Rómán, és a római gyülekezetet megnyeri ahhoz, hogy együtt működjenek vele, mint a legnyugatabbi gyülekezet, együtt működjenek vele a hispániai misszió munkájában, a spanyolországi evangélium hirdetésben, és ennek a levélnek ez az oka, hogy keletkezett. Pál apostol már régóta készült eljutni Rómába, sokszor szeretett volna elmenni, és sokszor nem sikerült. Ennek a levélnek a megírása után sem sikerült rögtön, mert Jeruzsálemben nem úgy alakultak az események, ahogyan ő tervezte, ahogyan szerette volna. Jeruzsálemben fogságba kerül, 58-tól 61-ig fogságban van, 61-ben átszállítják Rómába, és ott raboskodik tovább 63-ig. Tehát Pál apostol terve, ez a terve, amit ő maga elé tűzött, ez valószínűleg nem valósult meg. Biztosan én nem merem állítani, hogy nem jutott el Hispániába, de az én ismereteim szerint nem jutott el Hispániába Pál apostol. Viszont a levelet magát, amikor megírja, azzal a céllal írja meg, hogy előkészítse ezt az utat. Előkészítse az utat, és megnyerje a római gyülekezetet a vele való együttmunkálkodásra. És ezt a levelet egyrészt azért kellett megírnia, hogy amikor evangélium hirdetésre mennek, akkor tisztán lássák a munkatársai, akik vele együtt fognak dolgozni a reménysége szerint, tisztán lássák, hogy mi az az evangélium, amit hirdetni fognak. Mi az az evangélium, amit át akarnak adni az embereknek. Ezért szól a levélnek egy nagyon nagy része kifejtő módon az evangéliumról, a hitből való megigazulás gondolatáról. De van egy másik dolog is. És itt majd egy kicsit a római gyülekezetről szólnom kell. A római gyülekezetben vannak bizonyos feszültségek. Ennek a történelmi okairól mindjárt szólok, de minden esetre Pál apostol tud egy nagyon nagy törvényszerűséget. Egymással konfliktusban levő emberek nem tudnak evangéliumot hirdetni. Ahhoz, hogy a gyülekezet hatékonyan tudjon vele együtt dolgozni Hispániában, ahhoz rendezni kell azokat a vitás kérdéseket, rendezni kell azt a helytelen viszonyulást, ami a gyülekezetben van. És ennek a levélnek ez is a célja. Patvarkodó emberekkel nem tud együtt dolgozni az evangélium hirdetésében,
ahhoz először az evangéliumnak békességet kell teremteni az emberi kapcsolatokban, az egymáshoz való viszonyban. Márpedig ő nem akar egyedül dolgozni Hispániában, neki szüksége van a gyülekezet jelenlétére, támogatására, segítségére, nem egyszerűen anyagi segítségre, sátorkészítő emberként el tudta tartani magát, hanem arra a lelki támogatásra, hogy hívő testvérekkel együtt megy, és együtt imádkoznak, és együtt munkálkodnak az evangéliumért. A levél keletkezésének tehát ez a mindenek előtti oka, hogy szeretné megnyerni a gyülekezetet az együtt munkálkodásra a hispániai evangélium hirdetéshez, ehhez viszont érteniük kell az evangéliumot, látni kell azt a csodálatos evangéliumot, amit az Isten adott, és ennek az evangéliumnak a saját életükben békesség gyümölcsét kell, hogy teremje, meg kell, hogy változzon az egymáshoz való viszony is. Mi az, ami a római gyülekezetben problémát okozott? A római gyülekezet alapításáról nem sok konkrétumot tudunk. Egy biztos tény, hogy 58-ban már létezett, hiszen Pál apostol levelet írt nekik. Tehát ez nem vitás, hogy nem Pál apostol alapította, és nem vitás, hogy létezett ekkor már a gyülekezet. A legvalószínűbb az a feltevés, hogy ezt a gyülekezetet olyan zsidó emberek alkották, alapították, akik eljártak a jeruzsálemi ünnepekre, ceremoniális ünnepekre, és akik, mikor Jeruzsálemben jártak, találkoztak Jézus Krisztussal, találkoztak az evangélium üzenetével, és megragadta őket. A gyülekezetet tehát minden bizonnyal zsidó keresztények hozták létre, miközben fáradozni kezdtek a Rómában élő emberekért, és pogány keresztények is lettek, megtértek emberek. Azonban ezt Suetoniustól tudjuk, aki az első század végén írt, és a következőt jegyezte fel. Rómában időszámításunk szerint 49-ben született egy rendelet Claudius császártól, méghozzá azért, mert azt írja, hogy egy Krisztus nevű ember izgatása miatt hevesen zavargó zsidókat kiűzte Rómából Claudius. Nem merném biztosan állítani, hogy ez a bizonyos Krisztus nevű ember, ez maga Jézus Krisztus volt, és az evangélium üzenete volt. De hogyha az apostolok cselekedeteit nézzük, akkor azt látjuk, hogy bizony Jézus neve kapcsán meghasonlás jött létre a zsidók között. Minden helyen, ahol az evangélium megjelent, minden helyen válaszút elé állította a zsidókat ez a tény, hogy Jézus személye, messiási fellépése, és ezért el lehet képzelni azt, hogy a római zsinagóga és a Rómában élő zsidó keresztények között konfliktus helyzet alakult ki. Versengés volt a Jézus körüli tanítás miatt, és hát Claudius császár ezt egy egyszerű módon gondolta megoldani, akkor az összes zsidót ki kell tiltani Rómából. Tehát, hogy így mondjam, a gyülekezetnek az alapító rétege, a gyülekezetnek az a tagsága, akik addig a vezető szerepet vitték, akik az evangéliumot elhozták Rómába, őket kitiltotta Claudius császár 49-ben, és majd csak 54-ben engedi vissza Néró császár őket, tehát 49-től 54-ig a római keresztény gyülekezet csak pogány keresztényekből állt, római állampolgárokból állt, akik ott maradhattak Rómában, 54 után pedig visszatértek a zsidó keresztények is Rómába. Különben ez az oka annak, hogy bár Pál nem járt Rómában, mégis ennek a levélnek a végén találjuk a legtöbb személyes üdvözletet. Mert Pál apostol nagyon sok zsidó keresztény emberrel találkozott Kis-Ázsiában 49 után, akik legközvetlenebb munkatársaival is így találkozott, Akvilával és Priscilával, őket is kitiltották Rómából, el kellett hagyniuk Rómát, és így találkoztak össze az apostollal. 54-ben visszatértek a zsidó keresztények is Rómába. A keresztény kor kezdetén eleve volt egy konfliktus helyzet a zsidók és a pogány keresztények között, a zsidó keresztények és a pogány keresztények között. Ez kétoldalú dolog volt. A zsidó keresztények hozták magukkal azt a tipikus, hagyományos zsidó gondolkozást, amellyel Jézus Krisztusnak a saját tanítványai körében nagyon sokat kellett küzdeni. Ha csak arra gondolunk, az apostolok cselekedeteit olvasva, hogy Péter apostollal hogy kellett küzdeni az Istennek azért, hogy szóba álljon majd Kornélius századossal, látomást kellett megmutatni háromszor, és meg kellett utána külön kinyilatkoztatással erősíteni, hogy most jönnek emberek, de te ne félj elmenni velük. És ha arra gondolunk, hogy Péter apostol tanúkat vitt magával, hogy amikor majd megtámadják őt emiatt, hogy
pogány emberhez ment be beszélgetni, akkor legyenek, akik tanúskodnak róla, hogy milyen háttéren és hogyan tette ezt, akkor megértjük azt, hogy eleve volt egy konfliktus helyzet. Általában a zsidó gondolkozást nagyon jellemezte azt, hogy mi vagyunk a kiválasztott nép. Jellemezte azt, hogy nekünk jár az üdvösség. Hogy ez nekünk a születési jognál fogva jár. Hát ez a magatartás önmagában eléggé ellenszenvessé tud válni egy olyan ember számára, akivel azt éreztetik, hogy ő csak másodrendű ember. Hogy körülbelül az a kép élt, hogy majd mi boldogan fogunk az Isten országában együtt enni, a pogányok meg kint fognak, a nyálukat sorgatják és nézik vágyakozva, de hát mi vagyunk az Isten kiválasztott népe. Ez volt az egyik oldal, ez alapvetően ott volt az őskeresztény korban, mint probléma, hogy ezt a kiválasztottság tudatot, ezt a büszkeséget sikerül-e levetkőzni, sikerül-e meglátni azt, hogy az Isten előtt minden ember egyformán kedves, minden ember egyformán fontos, és nincsen személyválogatás az Isten előtt. Ez az a kérdés, ami a római levélen végigvonul, hogy a zsidó és a pogány az Isten előtt egy. Nincsen személyválogatás köztük. Van eltérés abban, hogy milyen ismerettel rendelkeznek, de nincsen eltérés abban, amilyen helyzetben vannak, és nincsen eltérés abban, hogy az Isten hogyan tekint rájuk, hogy az Isten mindegyiket befogadja, és mindegyikhez szeretettel viszonyul. A pogányokban pedig ez a magatartás ellenállást váltott ki, és voltak, akik hajlamosak voltak azt megfogalmazni, hogy ti elvetettétek a Krisztust. Hát az lejárt a kiválasztottságotok. Ez pedig a másik oldal. De most ez viszont a római gyülekezetben, amelyet zsidó keresztények alapítottak, akiket aztán kitiltottak. Közben a pogány keresztények nyilván tovább erősödtek, megerősödtek, tovább kellett vinni a gyülekezeti életet. Most visszatér az a réteg, amely korábban vezető szerepet töltött be. Ismerjük az emberi természetet? Tudjuk, hogy mi következik ebből? Hát ezért kell szóljon Pál apostol ebben a levélben erről a kérdésről, mert ez a helyzet felerősítette azt az egyébként is meglevő konfliktust, ami minden keresztény gyülekezetben, ahol zsidók és pogányok együtt voltak, kérdés volt, a római gyülekezetben történelmi háttér miatt ez különösen éles kérdéssé válik. Ez a kérdés tehát áthatja a levelet, és ezt a konfliktus helyzetet, hogy a zsidók hogyan tekintsenek a pogányokra, hogy a pogányok hogyan tekintsenek a zsidókra, ezt a kérdést ezt ki kellett tisztázni ahhoz, hogy együtt dolgozhassanak majd a hispániai evangélium hirdetésben. Nos, tehát a levél keletkezéséről, a római gyülekezet keletkezéséről is szóltam. Térjünk akkor most rá a levél megismerésére, és mielőtt az első 15 verset elolvasnám, azelőtt a levélnek a fő részeit hadd mondjam el, hogy hogyan is fog kinézni. Ugye a bevezetés az egy antik levélforma lesz, az első 15 vers a levélnek a bevezetése, ebből az első 7 vers maga a címzés. Utána a 16. verstől Pál apostol felcsillantja, megmutatja az evangélium értékét a 16. 17. versben, és utána egy módszeres kifejtéssel elkezdi végigvezetni a gondolatmenetet. Először arra tér rá, hogy na de kinek van szüksége erre, kinek van szüksége az evangéliumra. Utána arra mutat rá, hogy az evangélium alapja Jézus Krisztus áldozata. Utána arra mutat rá, hogy ennek mi az eredménye, hogyha valaki ezt személyes hittel megragadja. És utána rátér arra, hogy mi kell ahhoz, hogy egy ember megváltozzon, a 6. fejezettől kezd el erről beszélni, hogy az ember akaratára van szükség, aztán a 7. fejezetben rámutat arra, hogy az akarat nem elég, ennél még többre van szükség, és a 8. fejezetben rámutat arra, hogy mi az a több, amit az Isten felkínál minden embernek. Ezután rátér a 2. nagy témára az apostol, amit az isteni előrerendelésként nevezhetünk meg, a predesztináció gondolatmenetére, de nem egyszerűen csak a predesztinációról szól, mert erről gyakorlatilag a 8. fejezet 28. versétől a fejezet végéig szól, utána a 9. fejezettől a hitáltali megigazulás és az isteni gondviselés előre rendelkezés fényében beszél a zsidók és a pogányok kérdéséről. Ezt a kérdést fejti ki a 11. fejezet végéig, és utána a 12. fejezetben pedig gyakorlati kereszténység kérdéseiről szól, de mindazok fényében, ami eddig elhangzott. Tehát mondhatnánk így is, hogy a 12. fejezettől mindennek a gyakorlati konzekvenciái következnek, azoknak a levonása következik, amiről eddig szó volt, ez a gyakorlatban hogyan működik, mit jelent a gyakorlatra alkalmazva egy gyülekezeti életben, az emberekhez való viszonyban, az államhoz való viszonyban és konfliktus helyzetekben.
Ez tart a 15. fejezet 13. verséig, és akkor a 15. fejezet 14. versétől rátér a befejezésre. Tehát így öt nagy részre oszthatjuk ezt a levelet. A bevezetés az első főtéma a hitáltali megigazulás, a második főtéma a predesztináció és a zsidó pogány kérdés, a harmadik főtéma a gyakorlati kereszténység kérdése, és végül a befejezés következik a levél végén. Akkor most elolvasnám a levélnek a bevezetését, és ha valakinél Biblia van, akkor a római levél első fejezetének az első 15 versét figyeljük meg most. Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére, amelyet előre megígért az ő prófétái által a szentírásokban, az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki hatalmasan az Isten fiának bizonyítatott a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által, a mi Úrunk Jézus Krisztus felől, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot, a hitben való engedelmességért, minden pogányok között az ő nevéért. Akik között vagytok ti is Jézus Krisztusnak elhívottai. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szenteknek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Először is hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nékem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő fia evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felőletek imádkozásaimban, mindenkor könyörögve, vajha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem Istennek akaratából, hogy hozzátok mehessek. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam. Gyakran elhatároztam, hogy elmegyek hozzátok, hogy közöttetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak elkötelezettje vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Mert az Isten igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, amiképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Ez tehát a levél bevezetése és témafelütése, és hát hogyha szakaszokra szeretnénk osztani, akkor az első hét vers az antik levélformának a követelményeit hordozza. Pál apostolt megnevezi, mint feladó, megnevezi a címzetteket a hetedik versben a római gyülekezetet, és a köszöntésben, ugye köszönti a gyülekezetet, kegyelem néktek és békesség az Istentől. De olyan különleges dolog az, hogy Pál apostol egy címzést, egy levél címzést hogyan tud evangélium hirdetésé alakulni. Azt fogjuk látni ebben, hogy az evangéliumot, amit ő kifejt, a levél összes témáját, mint egy belezsúfolja ebbe a köszöntésbe. Minden egyes témát, ami a levélben felmerül, ezt érinti az apostol ebben a köszöntésben. Utána a 8. verstől a 10. versig az imádságáról, a hálaadás hangzik fel, és egy imádkozásáról szól. A 11. verstől pedig a 15. versig megmutatja azt, hogy ő hogyan viszonyul a római gyülekezethez, mennyire vágyakozik arra, hogy találkozzanak egymással. A 16.-17. versben pedig összefoglalja, hogy mit kínál fel az evangélium az ember számára. Nézzük akkor ezeket a szakaszokat. Pál, Jézus Krisztus szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére. Ugye ez a feladó Pál apostol, de magát Jézus Krisztus szolgájaként nevezi meg. Ez a szolga szó nem adja vissza a magyarban azt az átlagos ember számára negatív gondolatot, ami a görög szövegben van. Itt egy olyan kifejezés van, amit így is fordíthatnánk, hogy rabszolga. Egy rabszolgatartó társadalomban Pál apostol magát Jézus Krisztus rabszolgájaként mutatja be. Jézus Krisztus szolgájaként mutatja be. Vagyis azt mondja, hogy őt az Isten úgy szólította meg és úgy érintette meg, hogy innentől kezdve ő rabszolgájaként tekint önmagára. Az Isten rabszolgája.
aki mindenben engedelmeskedni akar az Istennek. Számára ez nem megalázó, számára ez nem valami kényszerhelyzet, hanem őt úgy lenyűgözte az Isten személye, hogy ő nem tud mást mondani, mint hogy az Isten tekintélyét elismeri a maga élete fölött, és ő szolgálja az Istennek, akit az Isten viszont elhívott, kiválasztott, és ezzel utal arra a bibliai történetre, amit apostolok cselekedetében olvashatunk, hogy az Isten egyrészt megszólította a megtérésekor az apostolt, és már akkor azt mondta, hogy az evangélium hirdetésére elválasztotta, hogy mind a zsidók között, mind a pogányok között hirdesse az evangéliumot. Ezt a 9. fejezetben olvassuk az apostolok cselekedetében. De utána leírja az apostolok cselekedete az első misszióútnak az indulását is. Az apostolok cselekedete 13. fejezetében leírja azt, hogy az antiókiai gyülekezetben hirdette Pál apostol az evangéliumot, és az antiókiai gyülekezetben hívta el az Isten arra, ismertette fel a gyülekezettel és minnyájukkal, hogy az Isten kiválasztotta az apostolt, hogy menjen és hirdesse az evangéliumot, menjen és újabb területeken szólaltassa meg az evangéliumot. Az Isten választotta el Pál apostolt az evangélium hirdetésére, és a második verstől rátér arra, hogy mit jelent számára az evangélium. Figyeljük meg, hogy innentől végig az evangéliumról fog beszélni, a 7. versig. Amelyet előre megígért az ő prófétái által a szentírásokban, az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki hatalmasan az Isten fiának bizonyult a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által, a mi úrunk Jézus Krisztus felől, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességért, minden pogányok között az ő nevéért, akik között vagytok ti is a Jézus Krisztusnak elhívottai. Ezt mind az evangéliumról mondja. Az első dolog, amit elmond az evangéliumról, hogy ezt az Isten előre megígért az ő prófétái által. Itt hadd mondjam el azt, hogy ez az eleve szó, mondhatnánk így is, hogy eleve javítsuk ki előrére. Az eleve szó egy kicsit más jelentéstartalmat hordoz számunkra, mint az előre szó. Nem mondom, hogy semmi köze nincs egymáshoz, de én azt hiszem, hogy félreviszi az ember gondolkozását. Ezért, ha ezt látjuk a római levélben, azt tudhatjuk, hogy az eleve szó mögött az eredeti görög szövegben a pro igekötő van, ami szó szerint annyit jelent, hogy előre. Előre megígérte az Isten a prófétai írásokban az evangéliumot. Az az evangélium, amit Pál apostol hirdet, az nem valami hitújítás. Az nem valamiféle új tan, amivel ő most megháborítja a jól bejáratott hitéletet a zsidók körében. Ez az evangélium az az evangélium, amit az ószövetségi prófétákon keresztül az Isten meghirdetett. Csodálatos tanulmány ez is a Bibliában, hogy mi mindent lehetett tudni Jézus Krisztus életéről az ószövetségi proféciák segítségével. Pál apostol ezzel az egy mondattal el akarja hárítani mindazokat a vádakat, amelyek arra irányulnak, hogy ő valamiféle hitújítóként lép fel, vagy hogy ő valami olyan dologról szól, amivel szemben hát legalábbis gyanakodni kell, vagy elővigyázattal kell lenni, mert erről nem tudtak a mi atyáink. Pál azt mondja, hogy ezt az Isten előre megígérte a prófétai írásokban. Nem egy új dolog az, amit ő hirdet, ezt meg lehet ismerni, utána lehet járni, le lehet ellenőrizni. Az evangélium Jézus Krisztusról szól. Az evangélium közepe, lényege, Jézus Krisztus személye, ezért ezzel folytatja az apostol az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki az Isten fiának bizonyult ugyanakkor a Szentlélek által a halálból való feltámadás nyomán, a mi úrunk Jézus Krisztus felől. Jézus Krisztusról szól az evangélium, az ő személyétől nem lehet külön választani a jó hírt. Az evangélium szó azt jelenti, hogy jó hír, császári feliratokat, üzeneteket neveztek így ebben a korban, de lefoglalt fogalommá vált. Az Isten üzenete, jó híre az ember számára nem választható külön Jézus személyétől, és Jézus személyéről két nagyon fontos dolgot mond el, vagy három nagyon fontos dolgot mond el itt az apostol. Az első dolog, amit elmond, az ő fia felül, aki Dávid magvából lett test szerint. Itt a görög szöveg egy mindannyiunk számára érthető kifejezést használ, annyira drasztikusan fogalmazza meg azt a gondolatot, hogy Jézus Krisztus személyében velünk volt az Isten emberi testben, emberként megjelent, emberként élt közöttünk, és ezért elmondhatjuk, hogy ő mindazokat át tudja érezni, azokat a küzdelmeket és megpróbáltatásokat, amiken mi keresztül megyünk. Mert ő is emberből volt, hogy így fogalmazzak, ő is emberként, emberi természetet örökölve Máriától élt ezen a földön.
Így mondja a görög szövege, ez a kifejezés van itt, ex spermatos dauid. Halljuk a szót, ugye? Sperma. Az átörökítő anyagra utal az apostol, hogy Jézus Krisztus nem csak külső emberi alakban jelent meg az emberek előtt. Ő nem egy színjátékot végzett, hogy őt az emberi nyomorúságok belülről nem érintették meg, nem kellett küzdeni, csak éppen emberi testben volt itt köztünk külső alakban megjelenve, hanem azt mondja, hogy Jézus örökölte az emberi természetet Máriától. Ez az egyik oldalon. Erre a gondolatra a római levélben a 8. fejezetben fog visszatérni az apostol, ahol amikor eljutunk oda, látni fogjuk, hogy milyen nagy jelentősége van ennek a ténynek, hogy Jézus Krisztus valóságosan emberré lett közöttünk, hogy Jézus Krisztus örökölte az emberi örökséget Mária vonalán. Másik oldalon viszont rögtön megszólal az a kettősség, hogy az a gyermek, aki születni fog, ahogy Lukács evangéliuma fogalmazza, szentnek neveztetik, az Isten fiának hivatik. Hiszen a Szentlélektől fogant Jézus Krisztus. Jézus Krisztus hatalmas bizonyíték van, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hatalmasan az Isten fiának bizonyult a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által. Krisztus halálból való feltámadása több mindent igazol az ember előtt, és az egyik bizonyíték, hogy az, amit ő önmagáról állított, hogy ő az Istentől jött, hogy ő az Isten fia, a szónak egy különleges értelmében, a római levélben szintén szerepel ez a gondolat, hogy mi a különbség az ember Isten fiúsága és Jézus Krisztus Isten fiúsága között. A 9. fejezetben, ha jól emlékszem, az 5. versben van a hűjoteszi a kifejezés a görögben, ami azt jelenti, hogy adoptálás. A különbség a két csoport között, Jézus Krisztus és az ember között, vagy más teremtmények között, az, mint a természetes leszármazott és az adoptált gyermek között. Mi az Isten teremtményei vagyunk, és az Isten gyermekeivé fogadott minket. Jézus Krisztus pedig az Isten egyszülött fia. Aki megszületett, az maga isteni természettel rendelkező lény, ahogyan én rendelkezem az én szüleim természetével. Mert hogy az Istentől született Jézus Krisztus. Ő ezt állította magáról következetesen, ezért meg akarták kövezni következetesen, az Isten pedig hatalmasan bizonyítékot adott arra, hogy amit Jézus állított, az volt az igaz. Ő valóban az Isten fia. Ő valóban isteni személy volt ezen a földön. Az evangéliumban tehát rögtön ez a kettősség jelenik meg, hogy az Isten összekötötte a mennyet és a földet. Ő isteni személy, de ember. Hús, vér, valóságos ember. Az ő személyében az ember és az Isten egy személyben találkozott össze. Én nem tudom megmagyarázni. De a Biblia ezt nagyon határozottan mondja ki. Határozottan mondja ki, hogy abban találjuk a megoldást, abban a kapcsolódásban, ami Jézus életében létrejött. Ahogyan összekapcsolódott Krisztus életében az isteni és az emberi, ugyanez ismétlődik meg minden ember életében, és ebben van a megoldás az ember számára. Ezután még egy dologra utal, mégpedig arra, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. Ez pedig arra utal, hogy Krisztus halála által vettük a kegyelmet. Az 5. verset így olvassuk, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességért minden pogányok között az ő nevéért. Jézus Krisztus által vettük a kegyelmet, a bűnrendezés gondolata merül itt fel, erről a kérdésről majd a 3. fejezet 24. versétől a 27. verséig olvasunk, egészen részletesen, hogy mit is jelent ez a gondolat, hogy Jézusnak a mi bűneinkért kellett meghalni, és mi ennek a halálnak és feltámadásnak a nyomán nyertünk kegyelmet az Istentől. Amit ki szeretnék emelni, az nagyon érdekes, hogy Pál apostol a kegyelmet összekapcsolja az apostolsággal. Mi Jézus Krisztus által nem csak kegyelmet nyerünk, hanem apostolságot nyerünk, így is megfogalmazhatnánk, hogy minden kegyelem mellé jár egy apostolság is. Aki kegyelmet nyer az Istentől, vagyis az az ember, aki átéli azt, hogy nincs emberi megoldás. És az Isten hozott megoldást. Aki átéli azt, hogy mi nem érdemeljük meg ezt a megoldást, hogy ez az Isten jó indulatán múlik. Hogy ez kegyelemből van, és nem érdemek szerint van. Aki elnyeri azt a békességet, ami ezzel együtt jár, az az ember nem tudja elhallgatni az evangéliumot. Azt az embert szétfeszíti belülről az a vágy, hogy továbbadja azt az örömhírt, amit megtalált. Ezért a kegyelem mellé mindig apostolság jár. Az apostol szó az egyszerűen annyit jelent, hogy követ küldött. Azt az embert, akit az isteni kegyelem megszólított, abban a pillanatban,
az isteni kegyelem követté és küldötté formál, hogy mondja el másoknak az örömhírt, mondja el másoknak a megoldást. Követe és küldötte nem lehet az ember az Istennek a kegyelem nélkül. Különben mit hirdet? Elmondani azt az embereknek, hogy nagy bajban vagyunk? Sovány vigasz számomra. Erről minden gondolkozó ember tud, nem? Erről mindenki, aki nem dugja homokba a fejét, tud, hogy nagyon nagy bajban van. Na de ennél többre van szükségünk. Köszönöm, hogyha a diagnózist felállítják rólam, csak a megoldást nem mondják meg. Kegyelem nélkül nem lehet követe és küldette az ember az Istennek. De aki kegyelmet vett, az nem tudja elhallgatni a kegyelmet, hanem követévé, küldöttjévé válik az Istennek. Oda-vissza dolog. Aki kegyelmet vett, az követté válik. Aki követ, az csak akkor tudja képviselni az Istent, ha előbb kegyelmet vett, ha van mit hirdessen, ha van mit átadjon az embereknek. Így folytatja tovább, hogy aki által, Jézus Krisztus által vettük a kegyelmet és az apostolságot,

Ünnepek című sorozatunkon, amelynek a meghirdetésében láttuk, hogy olyan sorozat ez, hogy minden bibliai, sőt, a kereszténység történetében kialakult ünnepet szeretne ismertetni, és az egyes ünnepekről egy-egy előadást tartunk, tehát nagyon az ünnepek mélyére szeretnénk nézni. A mai alkalommal az első előadáson ez a cím, milyen rendeltetést töltöttek be a régi ünnepek, tehát a régi bibliai ünnepek, és egyáltalán az emberiség történelmében a régi ünnepek, hiszen a modern korban az ünnepeknek egy kicsit más, sőt mondhatnám, hogy nagyon más a rendeltetésük, mint régen volt. Ezért a mai előadás bevezető jellegű, szeretném a témánkat nagy ívben összefoglalni és előre jelezni, hogy milyen roppant súlyos kérdések várnak ránk ez évben, amelyekre válaszokat kellene találnunk. Először is abból szeretnék kiindulni, hogy a Biblia hol beszél először ünnepekről. Mindjárt, hogy felnyitjuk a Bibliánkat, Mózes első könyve első fejezetében, a 14. versben, a 4. napi teremtés történetben a következőket olvassuk, és itt fordul elő szövegszerűen is először az ünnep kifejezés. Tehát Mózes első könyvének, a Genezisnek első fejezetében a 14. vers így hangzik. És mondta Isten, legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. Tehát amikor a 4. napon az égi testek teremtésére, ezen belül a nap és a hold teremtésére sor került, itt fűzi hozzá a Szentírás azt a magyarázatot, hogy mivel Isten bennünket itt a Földön időben és időbeli lénynek teremtett, és munkára teremtett bennünket az Isten, de ezért előre gondoskodott arról, hogy az embernek az ideje meghatározott idő legyen. Később majd ezt az aténi bölcsek előtt így mondja Pál apostol, az apostolok cselekedetei 17. fejezet 26. versében, hogy Isten, amikor megteremtette az egész emberi nemzetséget, meghatározta itt eltöltendő idejüket és itt lakásuk határait. Tehát teret és időt az Isten felosztott. Ugye Isten az embert elsősorban tevékenységre teremtette, és a tevékenység, mint egy időbeli folyamat, kívánja azt, hogy az ember megpihenjen, megnyugodjon. Maga Isten adott erre példát a 6 napos teremtés történettel, amelynek a végén a 7. napon megnyugodott. Tehát az ünnepnek az eszméje, meg az ünnep elrendelése az a legszorosabban összefügg az emberi létezésünkkel, pusztán az, hogy időbeli lények vagyunk, és tevékenységre teremtett lények vagyunk, akik számára Isten előre gondoskodott arról, hogy legyen megpihenésre való időnk, legyen időnk a létezésnek, a teremtésnek a titkaiban gyönyörködni, tehát hogy az élet feleme elő legyen. A létezés az tényleg egy ünnepelhető dolog legyen. A legfőbb ünnepet Isten a 7. napban jelölte meg, amelyre tehát ő adott példát. Szokták így is mondani latin kifejezéssel, hogy az ember bennünket ugyan az Isten az ember tevékenységre teremtette, tehát mi homo faberok vagyunk, de ugyanakkor homo festivusok is. Ez a két kijelentés, hogy homo faber, ugye ez a tevékenykedő dolgozó ember, a homo festivus az pedig a dolgozó ember. Nyilvánvalóan ünnepelni csak azt tud, aki jónak látja a létet, a létezést, aki szeret élni, és aki az életben a rendeltetését betölti, az tud minden hatodik nap utáni 7. napon megpihenni, visszatekinteni az elmúlt napokra, és felszabadult örömmel ünnepelni. Ennek ellenére azt látjuk, hogy az emberiség történelmében már a korai kezdetektől fogva az ünnepek rendkívüli veszélybe jutottak. Mit értek ezen? Azt értem ezen, hogy például a heti nyugalomnapnak az intézménye, tehát hogy minden 7. nap ünnep legyen, a legtöbb népnél egyszerűen eltűnt. Tehát a legtöbb nép, a mezopotámiai népek, az egyiptomi nagy birodalomban élő nép, sőt, hát a zsidó nép is tulajdonképpen elfelejtkezett erről. Azt is mondhatnám, hogy ahogy bejött a világunkba a bűn, ahogy a világunkat elrontotta az önzés és a rossz, úgy kezdte az ünnep is elveszíteni a fényét és a ragyogását,
És egyszerűen az emberiség nem vette komolyan az Istentől kapott ünnepet. Ha végignézzünk különböző népeknek a múltbeli történelmén, azt láthatjuk, hogy tulajdonképpen ez a hetedik napi nyugalom ez megszűnt náluk. Ugye az egyiptomiak dekádokban számolták az időt, 10 napos közökben, és a 3 10 napos köz adott ki egy hónapot. A görögöknél és a rómaiaknál teljesen eltűnt az ünneplés, csak a szabadok számára voltak ünnepek, a rabszolgáknak soha ünnepnapjuk nem volt. A szabad emberek viszont, minthogy nem nagyon dolgoztak, hanem őket fenntartották, nem tudtak mit kezdeni azzal az 50-60 ünneppel, ami általában ezeknél a népeknél volt. Tehát a tétlen semmittevés, vagy a dőzsölés és a mértéktelen evés és ivás társult az ünnepeknek a képzetéhez. Magának Izraelnek a történelmében is sajnos ez a hanyatlás megfigyelhető. Innen érthetjük azt, hogy amikor Isten kihívta a zsidó népet Egyiptomból, akkor miért tanította őket a 6 napi munkára és a 7. nap megszentelésére. Mózes második könyve 16. fejezete szerint ugye ez a manna szedés, manna hullás történelme, amely elmondja, hogy minden napra egy-egy rész mannát szedhettek, és a 6. napon lehetett begyűjteni annyi mannát, hogy az a 7. is elegendő volt. Tehát a zsidókat is újra tanítani kellett az ünneplésre, és innen érthető az is, hogy miért kapott a kőbevésett parancsolatban, a 10 parancsolatban, Mózes második könyve 20. fejezetében, a 8-tól a 11-ig tartó versekben, a 4. parancsolatban a 6 napi megpihenés és a 7. napi megnyugvás külön parancsolatot, ami a Biblia szerint Isten örök időktől való szándéka és elrendelése volt. Ezeknek mind a mélyére fogunk nézni, most az első előadáson ez csak úgy nagy összefüggésekben említem, hogy tehát ez az első pontunk, hogy az ünnep az a Biblia legkezdetibb lapjaitól jelen van a Szentírásban, egy alapvető bibliai tanítás, mert időbeli lények vagyunk, mert cselekvő, munkálkodó lények vagyunk, ezért tulajdonképpen ünnepre is teremtett, ünneplésre is teremtett lények vagyunk. Szeretném ezután megemlíteni, mint egy második pontként, hogy az alapünnep, tehát a 7. napi nyugalomnap mellé Isten külön ünnepeket is rendelt, de mikor? Akkor, amikor a zsidó nép már nagy néppé lett. Azelőtt a zsidóknak nem voltak olyan ünnepeik, amelyeknek az elrendelését Mózes második könyve 12. fejezetétől olvashatjuk, és legteljesebb kifejtésük Mózes 3. könyve 23. fejezetében van. Az egész év során ezzel a fejezettel sokat fogunk foglalkozni, mert hiszen itt szerepel az a 7 ünnep, ami Izrael népének a meghatározó évi ünnepei voltak, 4 tavaszi ünnep és 3 őszi ünnep. Szeretném tehát még egyszer hangsúlyozni, hogy az alapünnep, a Biblia szerint az egy nagyon gyakori ünnep, a 7. napi ünnep, a 7. napi nyugalom, de ugyanakkor, amikor már egy nép közösségé szerveződött, akkor Isten külön közösségi ünnepeket is adott, és olyan népnek, amely a messiást váró nép volt, a messiást befogadó nép volt, a zsidó nép, és hogy a messiást méltóképpen tudják várni és befogadni, ezért Isten különböző közösségi ünnepeket adott, de ez már az időszámításunk előtti 15. századnak a fejleménye, és azelőtt ezzel nem találkozunk. Majd fogunk beszélni ezekről az ünnepekről, ezt egy rendkívül egyszerű sematikus ábrán úgy tudnám ábrázolni, hogyha itt van az év, és a felső rész jelzi a tavaszt és a nyarat, az alsó rész az őszt és a telet, tehát így egy éves ciklust így jelzünk nagyon egyszerűen magunk előtt, akkor ezek a közösségi ünnepek így helyezkedtek el, hogy az első hónap 14. napján volt ugye a húsvét ünnepe, utána volt a húsvét ünnepétől elindulva egy folyamatos 7 napos ünnep, ez volt a kovásztalan kenyerek ünnepe, ezen belül volt még a zsengekéve meglóbálásának az ünnepe, és a 3. hónap 6-án volt a pünkösd ünnepe. Tehát ez 4 tavaszi ünnepet jelent, ha egész részletesen és pontosan veszük, ha nem, akkor azt mondjuk, hogy 2 nagy ünnep volt ez a húsvéti ünnepkör, amely magába foglalta magát a húsvétot, a zsengekéve meglóbálását és a kovásztalan kenyerek ünnepét, és a pünkösdöt 3 hónappal később.
Az őszi ünnepek sorát a 7. hónap első napján a kürzengés ünnepe nyitotta meg, majd a 10. napján volt a nagyengesztelési nap, és a 15-től 22-ig ismét egy hétnapos ünnep volt, hogy itt már látjuk, hogy tavasszal is volt egy egész egyhetes ünnep. Itt ez az egyhetes ünnep a sátoros ünnep volt, tehát hogyha így komolyan megint vesszük, akkor azt mondjuk, hogy ez az első ünnep, ez a második, ez a harmadik, ez a negyedik, ez az 5., 6. és 7. ünnep. Nagyon érdekes, hogy a tavaszi ünnepek és az őszi ünnepek között volt egy nagy időszak, amelyben nem volt ünnep. Ez az időszak csak nem 4 hónapos volt. Tehát ugye a 3. hónap 6-án volt a pünkösd, és a 10. hónap 1-én volt a kürzengés ünnepe, egy csak nem 4 hónap. Ez a nagy időköz is önmagában nagyon beszédes, és láthatjuk, hogy ezek az ünnepek mind sarkallottak. Mi volt az ószövetségi ünnepeknek az elsődleges jelentésük, mert nagyon sok jelentésük lesz még, de az elsődleges jelentésük az volt, hogy Isten ezeket az ünnepeket azért rendelte, mert ezekkel az ünnepnapokkal akarta tanítani a zsidókat a Messiás első és második eljövetelére. A tavaszi ünnepek az első eljövetelt ábrázolták ki előre, az őszi ünnepek pedig a második eljövetel előzményeit és körülményeit, befejezve a sátoros ünneppel, ami az örök élet jelképe volt. Mondom, most itt csak nagy összefüggésekben említem, majd ezekbe bele fogunk ereszkedni, hiszen minden egyes ünnepről külön-külön előadás lesz, megismerjük az ünnepnek az értelmét, az ünnep cselekményrendjét, az ünnep szimbólumait, az ünnep erkölcsi lelki tanításait, és azt is, hogy mi most a 20. században mit tanulhatunk ezekből az ünnepekből. Tehát most én csak az alapokat raknám le, és az, hogy már az első előadáson tudjuk a Bibliából előkeresni ezeket a fejezeteket, és tudjunk mi magunk is gondolkozni ezen a témakörön. Tehát az elsődleges jelentés, hogy úgy mondjam, az egy üdvösség történeti, az egy erkölcsi lelki jelentés volt. De természetesen ezeknek az ószövetségi ünnepeknek más jelentésük is volt, olyan jelentésük, amelyek azóta is az ünnepeknek a jelentései. Például ezek közül az ünnepek közül egy-két ünnepnek kifejezetten nemzeti történelmi jelentőségű ünnepnapoknak számítottak. Például a Páska ünnepe vagy Húsvét ünnepe Nisán hónap 14-én, ez volt a zsidók számára a legnagyobb nemzeti ünnep, ez az Egyiptomból való szabadulás ünnepe volt. Ez ugyanolyan, mint nálunk magyaroknál is vannak kiemelt nemzeti ünnepek, teszem azt, 15-e több.

Most ilyen volt például a zsidók esetében az első ünnep, ami az egyiptomi szabadulásra emlékeztetett, ez egy történeti nemzeti ünnep volt. De e másodlagos jelentés mellett vannak még harmadlagos jelentései az ünnepeknek, ez is rendkívül fontos. Tudni, az ünnepek közül nagyon sok természeti ünnep volt. Tehát az embert nem csak a közössége, a nemzete határozza meg, nagyon sokszor még ennél is hangsúlyosabban a természetnek a ciklikussága, a körforgása. Tehát előbb is mondtam, hogy tavaszi ünnepek, őszi ünnepek. Tehát itt például a zsenge kéve meglóbálása az egy jellegzetesen természeti ünnep volt, amikor a tavasszal a későbbi gabonának a zsengéjét, ahogy learadták, azt mutatták be a templomban. Vagy például a negyedik ünnep, a pünkösd ünnepe, az a tavaszi, illetve már azon az éghajlaton a nyári betakarításnak, tehát az aratásnak volt az emlékünnepe. Ez a Siván hó 6-án a pünkösd ünnepe, ami hát a mi, körülbelül a mi Péter Pálunknak megfelelő időszak azon az égövön. De ugyanilyen jelentősége van tulajdonképpen a sátoros ünnepnek is, ami az őszi betakarítás utáni ünnep. Tehát, ahogy említettem, az ünnepek az időhöz és a munkához, a tevékenységhez is kapcsolódnak. Tehát akkor, amikor egy nemzet életében mondjuk betakarítják a kenyérgabonát, vagy betakarítják az őszi gyümölcsöket, amelyekből aszalmányok lesznek, vagy a szőlőből must, akkor ezeket is megünneplik, mint egy a jól végzett munkának, vagy annak az emlékezeteként, hogy Isten megadta azt, amire az embernek szüksége van, van miből élnünk, és biztosítva lesz a következő évünk. És persze ez a hármasság, hogy tehát erkölcs, az ünnepeknek az erkölcsi oldala, az ünnepeknek a nemzeti oldala és az ünnepeknek a természeti oldala, ez az ünnepeket át és átjárta, tehát nagyon sok ünnep egyszerre mind a három jelentést magán viselte, de hogy említettem, ezt majd részletezni fogjuk. Már itt ennél a pontnál azonban hadd jegyezzem meg, hogy ezek a bibliai ószövetségi ünnepek ennél fogva is sokkal gazdagabb ünnepek, mint például más népeknek az ősi ünnepei. Mert más népeknél általában csak természeti ünnepek voltak. Nem voltak, egyáltalán nem léteztek nemzeti ünnepek, és egyáltalán nem létezett az, hogy az ünnepeknek valami mélyebb, erkölcsi és Istentől kijelölt tartalmuk lett volna, és ez természetes is, hiszen Istennek egy választott népe volt, és ez volt a zsidó nép. Szeretném már itt megemlíteni, hogy az ünnepekhez különböző Istentől elrendelt tanítások és rendelkezések csatlakoztak. Azért gondolkoztam, hogy mit mondjak, mert nem mondhatom azt, hogy szokások. A Bibliában az ünnepekhez nem szokások kapcsolódtak. Itt van a nagy különbség például a bibliai ünnepek, és például a magyar ünnepek, vagy a középkori ünnepek között, mert a Bibliában, amit Isten elrendelt, hogy egy ünnepet így kell ünnepelni, ott minden tanításnak megvolt a maga feladata, megvolt a maga célja, a rendeltetése. Már amikor Isten az első ünnepet elrendelte Mózesnak, a Mózes második könyve 12. fejezete szerint, arra figyelmeztette a népnek a vezérét, Mózest, hogy ha majd később kérdezik az utódok, a gyerekeitek meg az unokáitok kérdezik, hogy miért ünneplitek ti a Páskát, akkor el tudjátok mondani értelmesen, hogy ennek az ünnepnek mi a tanítása, mi az értelme. Tehát ez nem szokásból kell ünnepelni. Itt van, mondom, az óriási különbség, hogy a Bibliában az ünnepeknek mindig eleven tanító jellegük volt, ellentétben a későbbi európai ünnepekkel, amelyek többnyire szokáson alapultak. Ha például valaki hozzá tud jutni Dömötő Teklának a Naptári ünnepek és a Népi színjátszás című kötetéhez, ezt az akadémiai kiadó adta ki, végig megy az egész éven, és elmondja azt, hogy a középkorban kialakult ünnepek hogyan jöttek létre. Egyrészt volt ezeknek bibliai alapjuk, de nagyobb részt a pogány népek szokásaiból jöttek létre. És ha hozzácsaptak is valamilyen bibliai tartalmat, mindjárt jelzésül majd egy ilyen ünnepet szeretnék elmondani, akkor azok teljesen hasonultak a pogány ünnepléshez. Például ilyen volt nyáron az egyik ünnep, a Szent Iván napja. Ugye ez a Szent Iván napja elég híres ünnep a népi ünnepkörben, de hát az irodalomba is bevonult, ugye a Szent Iváni álomra gondoljunk, és itt elemzi a gány ünnep, napfordulónak az ünnepe, amikor például tüzeket gyújtottak. A legtöbb pogány nép Egyiptomtól,

keleti népeken át a germánokig nyáron könnyű is volt tüzet gyújtani, mert meleg volt, és könnyen fogott lángot akkor a tarló is. Hát a tűzgyújtás az egy kimaradhatatlan része volt ennek az ünnepnek. Általában ezekhez a pogány ünnepekhez, például a húsvéthoz a víz kapcsolódott, ugye a locsolásnak az őse, mint egy pogány gyökerű dolog, ugye a termékenység szimbóluma a pogány gondolkodásban. De a tűz az meg az erőnek, a megtisztításnak, a háborúnak a szimbóluma. És ezt az ünnepet, ezt a pogány ünnepet valahogy keresztényesíteni kellett. Hát először is úgy tették keresztényé, hogy az Iván napot rendelték hozzá ez az ünnephez, és ugye ki volt ugye az Iván a Bibliában, ugye János, keresztelő János. Hát keresztelő Jánosról Jézusnak van egy érdekes kijelentése János evangéliuma 5. fejezet 35. versében. János 5:35-ben Jézus ezt mondta keresztelő Jánosról, hogy ő égő és fénylő szövétnek volt. Na hát erre akkor azt mondták, hogy kérem, akkor a szokást már meg is magyaráztuk, meg is találtuk az ideológiát rá, pogány szokás a tűzgyújtás, tehát Jézus is azt mondta keresztelő János, hogy égő és fénylő szövétnek volt, ezért keresztelő János emlékére fogunk tüzet gyújtani. Ez egy szokássá vált. Hogy aztán Magyarországon úgy gyújtottak tüzet, hogy nem tudom én, ekkora tüzet, és nem tudom, Angliában akkorát, hogy leégett egy fél erdő, és akkor mindenki kidombolhatta magát ugye a fiatalság soraiból. Ez egy más kérdés, ennek leírja az összes ágát, bogát, ez egy szokás volt. Ez egy szokás volt. Hogy nem tudom én, hogy ott fával gyújtottak, vagy szénnel, vagy nem tudom én, mágiát is emeltek, vagy sem. Nagyon érdekes, és nagyon jó a könyv olyan szempontból, hogy rámutat például egy 6.-7. századi keresztény gondolkodótól idéz, Eligiustól, Noyon püspökétől, ez egy francia város püspöke volt, aki tiltakozik ez ellen a pogány szokás ellen, és főleg az ellen, hogy ezt próbálják keresztényesíteni. Olvasom szó szerint a 141. lapon idézi ezt a 583-tól 659-ig élt püspököt, aki azt mondja, egyetlen keresztény se higgyen a mágiákban, ne üljenek össze énekelni, mert ezek az ördög művei. Senki Szent János ünnepén vagy valamelyik szent ünnepen ne ünnepelje a napfordulót, ne építsen sáncot, ne járjon táncot, ne varázsoljon és ne énekeljen ördög énekeket. Hát miért mondja ezekről, hogy ezeket ne csinálják? Mert mondom, hogy ez a pogány vallások behozták a maguk szokásait, ilyenkor varázsoltak, babonás dolgokat tettek, ördögi énekeket énekeltek, és mindezt a nap és a hold állásával magyarázták meg, és a 6.-7. században még élénkkel tiltakoznak ez ellen az akkor egyébként már hatalmivá váló kereszténység vezetői. Ha ugrunk pár évszázadot, a 15. század végén Temesvári Pelbárt, ugye ismert magyar ferences szerzetes, a következőket mondja. Az egyház három módon szokta ünnepelni János születésének napját. Először a vigíliát bőjtel, másodszor az egyház ünnepli ma János ünnepét tűz vagy égő fáklyák készítésével, először, hogy megmutassa, hogy János csontjai megégettettek Szabaszté városában, mely valaha Samária volt, hogy honnan veszi ezt, hogy Jánost megégették, és épp Samáriában, ezt persze nem tudni. Másodszor azt jelent, hogy a Krisztus mondása szerint ő volt a lángoló és világító lámpás. Nem tudom, hogy tetszenek-e érzékelni, hogy ezek a szokások kialakulnak, évszázadokon keresztül tartják magukat, és ha valaki megkérdezte mondjuk a 17.-18. században, hogy nyáron miért kell tüzet gyújtani, hát ez a lehető legveszélyesebb dolog nyár közepén tüzet gyújtani, és miért kell ilyen, nem tudom, ráolvasásokat ilyet csinálni, azt mondták, hogy kérem, ez szokás. Most ilyennel a Bibliában nem találkozunk. Erről azért beszéltem ennyit, mert nagyon markánsan szeretném megkülönböztetni a bibliai ünnepeket, és az azután kifejlődött sokszor az olyan ünnepeket, amelyek hivatkoztak a Bibliára, keresztény ünnepeknek tartják, vagy ma is tartják ezeket, semmi közük nincs a Bibliához és a valódi kereszténységhez. Isten nem azért rendelt ünnepeket, hogy egy csomó szokást sal tele aggassa még az életet, és fölösleges, értelmetlen dolgokkal nehezítse az életet. Isten azért rendelt ünnepeket, hogy az emberek valóban ki tudják magukat pihenni fizikailag, de lelkileg is valahogy föl tudjanak emelkedni, és megértsék az Isten dolgait. Tehát az ünnepekben a tanítás volt a legfontosabb, nem a szokás és a hagyományrendszer. Szoktam idézni, elnézést, ha valaki sokat hallja már, de Pilinszky Jánosnak van erről egy nagyon szép szójátéka, amikor azt mondja, hogy az az igazi ünnep, amely segít bekapcsolódni.
nem kikapcsolódni. Ugye a mai világban az emberek az ünnepeket olyan eseményeknek tartják, amikor jól, hát amikor ki lehet kapcsolódni, mert van időnk, mondjuk nem kell dolgozni, van időnk enni, inni, ide menni, oda menni, kicsit dorbézolni, vagy kirúgni a hámból, és ez ellen tiltakozva mondja Pilinszky, hogy a nem kikapcsolódni kell, mert amúgy is kikapcsolja az embereket az élet, szétforgácsolja az embereket fizikailag, lelkileg ez a rohanó élettempó és ez a 20. századi élet. Az igazi keresztény ünnepek azok nem a kikapcsolódásban segítenek, hanem a bekapcsolódásban. Tudni, hogy az ember be tudjon kapcsolódni az Isten gondolkodásába, az Isten munkájába, az Isten üttervébe, és ebben nagyon nagy igazság van, és ez itt méltán idézhető. Ezért a harmadik pontot úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy lépéssel már tovább is lépjünk, hogy a Bibliában az ünnepek soha nem jelentenek öncélt, és nem hordoznak magukban öncélúságot. Nem úgy van, hogy van egy ünnep, és akkor hát ezt az ünnepet meg kell ünnepelni, esetleg ez még érdemet is jelent az Isten előtt, hogy valaki valamit ünnepel. Erről a leghíresebb ige részletet az Ézsajás könyve első fejezetéből szeretném felidézni, amely jó, hogyha a fülünkben fog csengeni, és hogyha jól megjegyezzük, mert az egész évi sorozatunk során erre a részletre sokat kell majd visszaemlékeznünk. Ézsajás proféta időszámításunk előtti 8. században élt. És akkor már nagyon eltorzult a zsidó nép élete, az ünnepeket ugyan megtartották, majd arról is beszélünk, hogy hányszor nem tartották meg, voltak évszázados kimaradások az ünnepekben, de akkor éppen megtartották, de erre Isten válaszát a következőképpen közvetítette a proféta Ézsaiás könyve első fejezetében a 10. verstől. Halljátok az Úrnak beszédét, Sodoma fejedelmei, és vedd füleidbe Istenünk tanítását, Gomora népe. Jelképesen szólítja meg a zsidó népet, azt mondja, hogy olyanok lettetek, mint a Sodoma Gomora volt egykor. Hiába a nevetek választott nép, hiába vagytok az Isten népe, de tulajdonképp nem úgy éltek, ahogy Istenhez méltó lenne, és ezért Sodoma Gomora népének szólítja meg őket. Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága, ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészen égő áldozatait és a hízdalt barmok kövérjét, és a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm. Ugye hivatkozik az áldozati rendszer, hogy napról napra vitték az áldozatokat Jeruzsálemben, de formaivá vált, szokássá vált, hagyományá vált az egész, nem volt benne gondolkodás, nem volt éltető erő. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, és a jó illatétel utálat előttem, újhol szombat és ünnepre felhívás, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Ez egy döntő kijelentés a Bibliában az ünnepekre nézve, hogy Isten előtt bűn és ünneplés nem áll meg. Tehát ha valaki az ünnepeket bűnnel párosítja, hogy akkor kirúg a hámból, meg nem tudom én, lerészegedik, meg csak úgy jól beeszik, formailag tart valamit, és ugyanakkor viszont nem arra használja fel az ünnepet, hogy megnyugodjon, hogy megértsen dolgokat, hogy felemelkedjen, hogy megváltozzék, hogy Isten meg tudja őt változtatni, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem. Terhemre vannak, elfáradtam viselni. Szóval Isten mondja, hogy most azért ünnepítek az ünnepet, mert azt hiszitek, hogy ez érdem előttem, hogy most ti bizonyos ünnepeket megültök. Szóval bűnt és ünneplést el nem szenvedek, és ezek terhemre vannak, elfáradtam viselni. Később ezt Jézus nagyon egyszerű szavakkal így mondja ki, Márk evangélium a 2. fejezet 27. verse szerint, hogy nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az ünnepért. Ugye az egyik fő ünnepre, a 7. napi nyugalomra mondja ezt Jézus, hogy nem azért adott Isten ünnepeket, hogy ez teletöltsék mindenféle szokással, rendelettel, érdemszerző cselekedetekkel, nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért, tehát az ünnep szolgálja, akarja szolgálni az embert, és ne az ember próbálja a saját felfogása szerint az ünnepeket átváltoztatni, ahogy az ő neki tetszik.
szeretnék hivatkozni még ugyanitt egy pozitív példára is, mert ez a negatív példa, hogy az ünnepek nagyon gyakran ilyenné válnak a történelemben, régen is így volt, és ma még inkább így van, de majd a sorozatunk keretén belül külön részletesen fogjuk elemezni a Krónika második könyve 30. fejezetét, ami a tárgyunk szempontjában egy rendkívüli fejezet a Bibliában, mert ez elmondja azt, hogy a zsidó nép bizonyos ünnepekről elfelejtkezett, egyáltalán. Tehát úgy, ahogy van. Ugye az év a tavasszal kezdődött, és a tavaszi első ünnep volt a Páska. Úgy, ahogy van, elfelejtették. Volt, amikor évszázadokig nem ünnepelték. Ez különben első hallás úgy érthetetlennek látszik, mert hát nálunk is vannak emberek, akik nem ünnepelnek, semmit nem ünnepelnek, de az, hogy ne vegyen róla tudomást, az szinte senki nem tudja megtenni. Ahogy van, elfelejtették az ünnepeket, és évszázadok eltettek, és nem ünnepelték meg. Egy ilyen történetet mond el Ezékiás király idejéből a Szentírás, szintén 8. századiban uralkodó Ézsaiás kortárs, és kezdenek utána nézni, hogy neki kellene ünnepeket ünnepelni. Hát melyik a legfőbb ünnep, amikor Isten kiszabadította a népet Egyiptomból? Hát a húsvét ünnepe. Igen ám, de míg utána járnak, mondom, ennyire elfelejtik az ünnepeket, mert az első hónap után a második hónapba érkeznek, és akkor megkérdezik a királyt és a papokat, hogy hát már lejárt az ünnep ideje. És most már ugye az első hónap 14. napján volt, ugye ez a mi március-áprilisunknak felel meg, és mint hogyha mi azt mondanánk, nem tudom én, április 15-én, hogy hát ennyi, elfelejtettük a március 15-ét megünnepelni, hát most már április 15-e van, de mit csináljunk? Hát erre ugye azt válaszolja Isten, hogy méltányolom, hogy legalább rájöttetek, hogy valamit elfelejtettetek, hát akkor gyűjjetek össze az év második hónapjának 14. napján, és akkor ünnepeljétek meg a húsvétot. És valóban a király követeket küld országszerte, azok kihirdetik. Vannak, akik gúnyolódnak az egészen, hogy ők se az első hónapban nem ünnepelnek, se a második hónapban nem ünnepelnek, de nagyon sokan elmennek Jeruzsálembe, és ha nem is az első, de a második hónapban összejönnek, és hogy ugye itt lehet látni, ez 7 napos ünnep volt, 7 napig együtt van az egész község, és amit hallanak a Bibliából, mert ezeken az ünnepeken a Bibliát fel kellett olvasni. Bizonyos bibliai könyveket, részleteket, tanításokat fel kell olvasni, és amikor az emberek hallják, tessenek meggondolni, hogyha mi egy hetet azzal töltünk, hogy minden nap hallgatnánk bibliai előadásokat, és hallanánk a Bibliát. Szóval ezek az emberek olyan örömre jutnak, hogy amikor letelik a 7. nap, követséget menesztenek a királyhoz, hogy tudja-e számukra biztosítani Jeruzsálem, ugye több ezer ember van, szóval ünnepek során is azért enni-inni kell, tudja-e a király számukra biztosítani, hogy tovább is ott maradhassan, mert ez egy olyan öröm az Isten szavát hallani. És akkor a király tanácskozik ott a papokkal, lévitákkal, és még 7 napra kirendeli például az élelmüket, és még 7 napig azt mondja, hogy nagy örömben ott vannak Jeruzsálemben. Ezt azért említem, mert az ünnepnek végül is mi a legfőbb célja? Az ünnepnek az a legfőbb célja, hogy az ember egy kicsit összerendeződjön, az ember tudja jobban, mint azelőtt, hogy miért él, és az emberi életben az öröm és a boldogság az megerősítse az élet értelmességébe vetett hitet, és az Isten gondviselésébe vetett hitet. És ez a bibliai ünnepeknek alapvető céljuk. Tehát ezért mondom, hogy a bibliai ünnepek nem szokások, nem hagyomány, nem olyan, hogy most 77 ezer, nem tudom én milyen népszokás, meg egyéb kell, hogy ezekhez társuljon. Isten megmondta, hogy mely ünnephez mit társítsanak, mit csináljanak, és annak mi a jelentősége. Ezért ez rendkívül fontos dolog, és ezért lehet egy évi sorozatot erről hirdetni, és elmerülnünk az ünnepeknek a tanításaiban, jelkép használatában, mert ezek az ünnepek a mai embert is nagyon sokban útba igazíthatják. Jó lehet, nekünk nem kell ünnepelni a Biblia szerint sem a húsvétot, sem a zsengek éve meglóbálását, sem a kovásztalan kenyerek ünnepét, sem a pünkösdöt, sem a kürtzengés ünnepét, sem a nagy engesztelési napot, sem a sátoros ünnepet. Arról is lesz majd egy külön előadás, hogy ezekből a Biblia ünnepekből, ószövetségi ünnepekből milyen ünnepek maradtak meg, mi az a 3 ünnep, amit Jézus ezek helyébe állított. Erről is majd egy külön előadás lesz. De már is megyek tovább, és a következő pontunk tehát az, amihez már most elértem, hogy a Biblia szerint az ünnepek változók.
Az ünnepeknek addig van értelmük és jelentőségük, ameddig egy közösséget valamire fölkészítenek, valamire megtanítanak. Az őskeresztény korban nagyon nagy kérdés volt, hogy a keresztények ünnepeljék-e tovább ezeket az ünnepeket. Erről két bibliai levél szól. A Galatákhoz írt levél és a Kolosséberiekhez írott levél. Mindenkit kérek arra, hogyha így a Biblia körünkön említést nyer egy-két biblia irat, próbáljuk otthon ezeket elolvasni. Mi volt a galáciabelieknek és a kolossébelieknek a fő problémájuk? Ezek a mai Törökország területén létrejövő keresztény közösségek voltak, amelyeket Pál apostol alapított, vagy Pál apostol hát gondozott, látogatott, de amikor Pál elment más területre, akkor jöttek Júdeából, Palesztinából zsidó emberek, vagy zsidókból lett keresztények, mind a két csoport egyébként, és próbáltak ezeknek a pogány keresztényeknek a fülükbe sugdosni bizonyos dolgokat, például ilyeneket, hogy ti csak akkor vagytok igazán keresztények, ha továbbra is ünneplitek a húsvétot, továbbra is megáldozzátok a húsvéti bárányt, továbbra is ünneplitek a zsengekét, stb. Tehát tulajdonképpen az ószövetségi ünnepeknek a megtartására, további megtartására akarták őket buzdítani. Ez aztán egy óriási kavarodást hívott elő, és ezért szeretném szó szerint idézni, különben a Galata levélnek főleg a 4. fejezetében van erről szó, de most én a rövidség kedvéért a Kolossi levél 2. fejezetét szeretném felidézni, hogy Pál apostol mit válaszolt erre a problémára. Figyeljük meg, hogy milyen rövid, de mennyire teli találat lesz az a megfogalmazás. A Kolossi levél 2. fejezetében a 16. és a 17. vers így hangzik. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért vagy ivásért, avagy ünnep vagy újhold vagy szombat dolgában, melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Tehát mit mond itt Pál apostol? Az ószövetségi ünnepkörnek addig volt jelentősége, amíg Krisztus el nem jött. Addig óriási jelentősége volt. 1500 éven keresztül ebből az ünnepkörből a zsidó nép előre leolvashatta a megváltás forgatókönyvét. A zsidó népnek ott állt az éves ünnepek során dramatikusan a szemük előtt, hogy a messiás, ha eljön, akkor mint ártatlan bárány meg fogják ölni, de a harmadnapra feltámad. De aki ezt elfogadja, elhiszi, annak az életében őhozzá hasonlóvá kell válnia, minden kovászos tisztítson ki az életéből, és váljon hasonlóvá Krisztushoz, aki bűn nélkül élt, és bűnt legyőzve élt. És ennek nyomán, akik elfogadják Krisztus evangéliumát, azokra kiárad a Szentlélek, és itt lesz majd a nagy betakarítás, a nagy begyűjtése a Krisztus magvetésének, és majd eltelik egy óriási időszak a Krisztus első és második eljövetel között, de a második eljövetelre is küldzengés fog majd figyelmeztetni. A második eljövetel előtt elkezdődik az ítélet a mennyben, a nagy engesztelési nap, ezt ábrázolta ki. És lesz majd egy örök élet, ahogy az év egy ciklusa lezárul, és hogy megértük ezt az évet, és mindent betakaríthatunk, biztosítva vagyunk télire, tavaszra, a következő évre. Ugyanígy, aki a földi életben megküzdi a maga hitküzdelmét, erkölcsi küzdelmét, azt majd várja az örök élet az újjáteremtett földön. Szóval a zsidó nép erről az ünnep körül leolvashatta előre a megváltásnak a főbb állomásait, és Isten gondviselését nem csak az egyesek, hanem a tömegek életében is. Na most ennek csak addig volt jelentősége, ameddig Jézus el nem jött, meg nem feszítetett a keresztván, harmadnap fel nem támadott, pünköskor ki nem áradt a Szentlélek, stb. Nem akarom ezeket most elismételni. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, ivásért, ünnepek dolgában, hogy ti már nem tartjátok ezeket az ünnepeket. Mert az őskeresztényeknek világosan elmondták az apostolok, hogy ezek az ünnepek beteljesedtek, ezekre többet szükség nincs. Akkor, amikor a húsvét előestén Jézus megáldoztatott, gondoskodott arról, hogy egy újabb ünnepet rendeljen, az ószövetségi húsvétot felváltja az újszövetségi úrvacsora, hiszen Jézus az utolsó vacsorán elrendeli, most már nem az Egyiptomra való szabadulást, ugye, amit 1500 évig ünnepeltek, hanem az ő halálára, az ő golgotai áldozatára és feltámadására való emlékezést. Tehát Jézus a húsvéti ünnepkör helyébe beállítja az úrvacsorát. Utána az, hogy ki lesz keresztény, hogy ki az, aki követi Krisztust,
annak a helyébe beállítja már életében ugye a keresztséget. Tehát az, hogy más lesz a dolog az új szövetségben, mint az ószövetségben. Az ószövetségben beleszülettek a zsidók egy népbe, az új szövetségben nincs már testi beleszületés, van felnőttkori döntés, felnőttkori választás, és ezáltal a keresztség ünnepe egy következő ünnep. Meghagyja Jézus a hetedik napi nyugalmat. Itt a Kolossi levélben csak egy kis fordítási pontosítást hadd tegyek a 16. versben. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, vagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában. Ez a vers helyesen nem így hangzik, hogy szombat dolgában, hanem szombatok dolgában. Többes számban van itt a szombat kifejezés. Tudnék, a szombat kifejezés többes számban azokat a szombatokat jelölte, amelyek nem a naptári szombatra estek, hanem az ünnepek előtti napot nevezték a felkészülés napjának, vagyis a nyugalom napjának, a sabbatnak, szombatnak, de ezek nem a heti szombatok voltak, mert hiszen az ünnepek mindig szabott időpontra estek. Tehát például Nisán hónap 14. napja volt, mindig 14. napján volt a húsvét. Ha hétfőre esett, ha kedre, ha szerdán, stb. Teljesen mindegy, hogy milyen napra esett, az volt a húsvét. Na most, hogyha mondjuk az kedre esett a húsvét, akkor a hétnapos ünnepről van szó, arra fel kellett készülni. Ezek voltak a ceremoniális szombatok, tehát jelen esetben, abban az évben, amikor kedre esett a húsvét, akkor az előző való nap, a hétfőt is ceremoniális szombatnak nevezték, amikor az asszonyok megsütöttek, megfőztek, a férfiak is mindent szépen eltettek, hogy hét napig nem végeztek munkát, hanem az ünnep örömében lehetett osztozniuk. Tehát Pál apostol azt mondja, nem azt mondja, mint sokan, ezt hirdetik, hogy hát az őskeresztények eltörölték a szombatot, erről szó nincsen, a 10 parancsnak egy rendelkezését se Isten, se ember el nem törölte és el nem törölheti, hanem ezeket az ószövetségi ceremoniális szombatokat, azért is mondja, hogy senki titeket meg ne ítéljen evésért, ivásért, újhold ünnep vagy szombatok dolgában. Tehát erre mondja a Pál apostol, hogy az ószövetségi ünnepkör érvényét veszítette. Nem kell ünnepelni az az a két nap, amivel megünnepelték a hónap befejezését és egy új hónap kezdődött. Nem kell megünnepelni ezt a hét ünnepet, és természetesen, hogyha ezeket nem kell megünnepelni, akkor az előttük való ceremoniális szombatokat se kell betartani, mert hogyha nem tartjuk a húsvétot, akkor miért tartanánk az előtte való napot, mint nyugalomnapot? Ezek a ceremoniális szombatokon már nem végeztek hát kenyérkereső munkavégzést, csak a családok felkészülése volt, munkás felkészülése arra, hogy az ünnepek háborítatlanak legyenek. Lukács evangélium ezt így fordítja, hogy a készület napja. Készület napja. Ugye Lukácsból így fordítják. Tehát ennél azt szeretném hangsúlyozni, hogy a Biblia szerint az örök ünnep az a heti nyugalomnap. De a többi ünnep az mind időleges ünnep. Az Ószövetséghez társultak ezek az ünnepek, és az Új Szövetséghez a heti nyugalomnap mellett már csak két ünnep társul, a keresztségnek és a keresztség megújításának, az úrvacsorának az ünnepe. Több ünnepet Isten nem adott. Tehát ez nagyon szeretném hangsúlyozni, mert ez mind a mai napig a kereszténységben egy nagy zűrzavar forrása. Ugye a második századig egyáltalán nem ünnepelték a keresztények ezeket az ünnepeket. A második század végén kezdik visszahozni Rómában ezeket az ünnepeket. Nem véletlenül, hogy Rómában, mert Róma a nagy gyűjtő medencéje a pogány vallásoknak, és kezd kialakulni a második század végén már az a szinkretizmus, hogy minden vallást egybeolvasztani. Ez a harmadik, negyedik században felerősödik, a negyedik században ez a szinkretizmus teljes erővel ki fog fejlődni, és mind a mai napig az európai kereszténység egy ilyen szinkretista a vallás, minden van benne, és mindennek az ellentéte. Ezért kell nekünk a Bibliáról beszélni, mert a Biblia nem tűri a szinkretizmust. A szinkretizmus az, hogy minden vallásból egy kevés, pogány vallásból is, a Biblia vallásából is, nyilvánvalóan, hogy ez nem Istentől származik, és az Isten tanítását ezek nem képviselik. Ugye a szinkretizmus az kialakult a gondolkodásban, teológiában, de főleg kialakult az ünnepekben, és a keresztény, úgynevezett keresztény ünnepek, ezek egy nagy szinkretizmust hoztak létre, majd ha odaérünk, fogunk erről beszélni, hogy nem tudom én, a húsvét, ugye éppen két hét múlva már téma lesz, amikor a húsvétról húsvétot újra előhozzák, mert a húsvét, majd két hét múlva ezt halljuk, a húsvétot Isten egy bizonyos ünnepnek
jelölte ki bizonyos szertartással, bizonyos cselekménnyel, ami Jézus első eljövetelekor, a golgotai áldozatakor véget ért. Amikor Jézus meghalt a keresztfán, nem véletlenül repett ketté a templom kárpitja, ugye széthasadt, vége volt ennek az ünnepnek. Az utolsó húsvét az ez volt az utolsó, és az utolsó páska vacsora, azért is nevezzük utolsó vacsorának, az a vacsora volt, amit Jézus húsvét előestén elfogyasztott. Ezután nincs értelme húsvétot ünnepelni, mert az egyiptomi szabadításnál egy nagyobb szabadítás következett be, a Jézusnak a golgotai áldozata és szabadítása. Nem is ünneplik a keresztények általánosan egy másfél évszázadig, akkor a második században ezt visszahozzák, akkor kezdik a pogány vallásokból is oda rendelni a különböző szokásokat. Ezért társul idővel a húsvéttal, nem tudom én, a víz, a vödörrel való leöntés, a locsolás, nem tudom én mi, mert ezek a pogány vallások termékenységi kultuszainak a szokásai. Azért jön be a tojás, meg a nyúl, meg a nem tudom én mi, mert ezek is pogány, mágikus, termékenységi jelképek, ugye bizonyos népeknél a nyúl a termékenység jelképe, más népeknél a tojás a termékenység jelképe, és amikor a kereszténység, a hatalmi kereszténység kiegyezik a különböző vallásokkal, akkor minden vallásból, ugye, hogy kedvezzen az embereknek, ugye átveszi ezeket a dolgokat, és akkor kialakul egy nagy egyveleg, amiről már az ember azt se tudja, hogy hova kapja a fejét, mert ugye annyi mindennel társul, annyi minden felé viszi szét az embereknek a gondolkozását és a gyakorlati cselekedetét is, és összezavarja, ugye az egész gondolkodást összezavarja, és hát azért járunk most, ahol járunk, ennek ilyen történeti és elvi természetű okai vannak. De már is ennél a pontnál, hogy megérintettem itt is egy fő kérdést, lépjünk tovább egy következő pontra, hogy tudnélik a középkortól fogva az ünnepeknek, hogy úgy mondjam, a szerkezeti átalakulása és hangsúly eltolódása következik be. Az ókori keleti népeknél, ahogy említettem, az ünnepek elsősorban természeti jellegűek voltak. Az Izrael népénél az ünnepek nem csak természetiek voltak, hanem itt már az üdvtörténeti oldal, a nemzeti oldal is kidomborodott, de a középkorban, amikor ez a szinkretizmus lezajlik, az ünnepek elsősorban politikai természetűek lesznek. És ez a folyamat 1500 éve tart. Mit értünk ezzel, hogy politikai természetűek lesznek? Nyilván, hogy az ünnepekben bizonyos ünnepek megtartanak bizonyos természeti alapokat. Például itt van Magyarországon augusztus 20-a. Ennek ugye megtartották a természeti alapját, hogy körülbelül akkora már itt learatják a gabonát, tehát mit tudom én, ez új kenyér vagy kenyér ünnepe, teljesen mindegy, ez is az augusztus 20-a. Ugyanakkor nemzeti jellegű ünnep, ugye a honfoglaló István király ünnepe, amikor őt a 11. század végén szentté avatták, bekerült a római kalendáriumba, és attól fogva az egész világ számára ez a Szent István nap, és ez a magyaroknak egy különleges nemzeti ünnep. Tehát a természeti mellett ez egy nemzeti ünnep is, de hát elég csak a mi életidőnkben visszatekinteni, ki hány évtizedet élt meg, és hány augusztus 20-át látott, ugye minden politikai hatalom, párt, kormány próbálja bele gyömöszölni a maga felfogását ebbe az ünnepbe. Ugye akkor nagy szónoklatokat tartanak, nagy beszédek hangoznak el, hogy így és úgy, meg nem amúgy, hogy így és így, meg ez a cél, meg az a cél, meg ilyen. Ugye nagy népámító szónoklatok általában az ünnepeken hangoznak el. Tehát az újabb korban, attól a ponttól kezdve, amikor a kereszténység hatalmivá vált, ugye ez a 4. század Nagy Konstantin császár uralkodása, amikor a kereszténységet hatalmi helyzetbe hozta, az elmúlt 1500 évben az ünnepeknek egy elég gyászos szerkezeti módosulásával van dolgunk. Tudnék, hogy mindig az illető hatalom akarja felmutatni, hogy ez az én ünnepem. És én ezt akarom kifejezni az ünneppel. Minden hatalomnak a felség jelei lettek az ünnepek. Ezért is van az, hogy hatalomváltásnál sokszor ünnepeket is átalakítanak, amire már hivatkoztam, hogyha mondjuk a 1989 vagy 90-ben kikiáltották a Magyar Köztársaságot, nyilvánvalóan a Magyar Köztársaság nem fogja tovább ünnepelni április 4-ét, se május 1-ét, se november 7-ét, azt mondja a Magyar Köztársaság, ez nem én vagyok, ez volt a régi, és most én október 23-a vagyok, most én március 15 vagyok, soha, mint eddig soha annál inkább, stb. Stb. Tehát az ünnepek tulajdonképpen a fennálló hatalomnak az eszközeivé válnak.
Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, erről majd lesz szó, hiszen az előttünk álló jövőnek nem egy eseményét és nem egy nagy dolgát ebből lehet majd megérteni. Mert az ünnep az elkötelezettséget jelent. A zsidók azzal, hogy más ünnepet ünnepeltek az ókorban, mint a többi nép, ezzel kifejezték azt, hogy ők Istent fogadják el, az önmagát kinyilatkoztató Istent az uruknak. Főleg akkor, amikor valóban ünnepeltek, mert előbb mondtam, hogy sokszor nem ünnepeltek évszázadokon keresztül, de amikor ők összegyűltek és ünnepeltek, a legfontosabb ünnepük ugye a szombat már is megkülönböztette őket a többi néptől, ugye ez nyilvánvalóvá tette, hogy ezeknek az embereknek, ennek a népnek egy más istene van, mint a többi népek bálványistenei. Ugyanez van a mi mai korunkban is, hogy tulajdonképpen az ünnepekkel és az ünnepléssel egy-egy hatalom nyilvánítja ki, hogy ő mit akar, és mit akar látni az emberektől, illetve az emberek választanak, hogy ők kihez tartoznak. Ugye, tehát ezért lesz az ünnep kérdés, nagy kérdés előttünk a történelemben, mert a hatalmak így nyilvánítják ki a céljaikat. Erről egy döntő profécia szól a Dániel könyve 7. fejezet 25. versében. Dániel könyvéről tudjuk, hogy a Bibliának az alapvető profétikus könyve, ami az egész emberi történelmet bevilágítja 2400-2500 évvel előre, tehát ez valóban a jelenések könyve is ezen alapul, Dániel könyve a Bibliának legalapvetőbb könyve. Itt Dániel könyve 7. fejezet 25. versében olvashatunk egy hatalomról, és tessenek megfigyelni ezt a pontos megfogalmazást. Azt mondja itt a Biblia, hogy ez a hatalom véli, hogy megváltoztatja az időket, Hát beszél időket, és bizonyos törvényeket, isteni törvényeket és isteni ünnepeket megváltoztatva azt kívánja, hogy az emberek az ő zászlaja alá sorakozzanak. Erről a hatalomról a Biblia nagyon sokat beszél, itt először hangsúlyosan, itt meg is adja például a tejhatalmát a történelemben, ez a bizonyos 1260 évről szóló jövendülés, itt kezdődik Dániel 7.25-ben, ez 7-szer van benne a Bibliában, Dániel és jelenések könyvében. Aztán Márk evangélium a 13. fejezet 14. verse újra a szög fejére üt, és azt mondja, hogy ez a hatalom majd, ahogy megjelenik Jeruzsálem lerombolásakor, megjelenik majd a történelem végén is, és ott áll, ahol nem kellene, ugye? Szóval kisajátítja magának az Isten szerepét, és az embereket arra akarja késztetni, amit ő hirdet. Nem akarom végig sorolni, hiszen erről is egy külön előadás lesz, én most csak itt arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ha mai korban világméretű megnyilatkozásokról hallunk, hogy milyen ünnepet kell ülni, vagy milyen ünnepet nem kell ülni, akkor azért vessük föl a fejünket és a tekintetünket, hogy a Biblia ezt már több mint 2500 évvel ezelőtt leírta, hogy éppen ez lesz majd a nagy vízválasztó azok között, akik Istent szeretnék követni, és azok között, akik nem az Istent követik, hanem elfogadnak egy hatalmat, ami nem csak politikai hatalom, hanem a Biblia szerint egyházi hatalom is, egyház politikai hatalom a kettő együtt, és ez bizonyos ünnep emberekre való rákényszerítésében fog megnyilvánulni. Itt egészen konkrétan hadd hívjam fel a figyelmet, mi is árusítjuk, de nem szereztük be nagyon nagy példányszámban, hiszen egy kicsit nagy ára van. Ugye május 31-én kelt a Vatikánban és augusztusban Magyarországon is közzétették a Dies Domini című legújabb pápai enciklikát, amelynek ez a magyarra fordított címe, hogy a vasárnap megszenteléséről. Tehát itt például maga a mai világnak az egyik legelismertebb és legtekintélyesebb hatalma a római pápa egy szinte egy háromnegyed könyvnyi enciklikát, ugye ez körlevelet jelent magyarul, szánt erre, hogy az egész világ számára egyértelművé tegye, hogy mi az az ünnep, amivel a keresztények azonosulhatnak, és amivel azonosulniuk kell. Ha valaki például ezt szeretné már most megismernie, én erről írtam egy kis elemzést, egyelőre még így van
ilyen formában van, ez itt megvásárolható. Én elküldtem ezt például minden magyar, számba jöhető magyar folyóiratnak és lapnak, hogy ezt vajon közdik-e. Hát ma mondták, hogy majd évvégén lesz szerkesztőségi ülés, majd talán január, február, stb. Mondhatnám én is Babits Jónás könyve szavaival, hogy van időm, én várhatok. Tehát én kivárom, de addig is még kivárom, hogy nem közdik, vagy közlik, addig is azért szeretném fölhívni legalább a kedves hallgatóknak a figyelmét, vagy akik a Bibliát tekintélynek veszik, akik a Bibliát valóban Isten szavának tartják. Ezzel a címmel írtam, hogy a vasárnap kérdés a legújabb pápai enciklikához. Ez is egy előadásunk témája lesz, itt is, meg a jogi sorozaton is. Ennek én nagyon szeretnék a mélyére nézni, de addig is, hogy támpontunk lehessen, ajánlom mindenkinek, hogy olvass el. Itt bemutatom az enciklikát. Meg lehet rendelni az enciklikát is, elhozzuk meg, ebből is készítünk fénymásolatot. Azért hoztam ezt szóba, mert szeretném itt jelölni, hogy semmi sem véletlen, hogy ez most jelent meg. Közeledik ugye az ezredforduló, ugye a másodikból a harmadik évezredbe való átlépés, és az ilyen kerekszámok, az ilyen nagyon ünnepi alkalmak, ezek kínálják a lehetőséget arra, hogy most kivel azonosul az ember, vagy az emberiség. Ki az, akit elfogad? Ki az, akit követ? És ez az idő, amit mi most élünk, illetve megérjük az elkövetkezendő néhány évet, ez nagyon nagy vízválasztó idő lesz abból a szempontból, hogy emberek itt mivel fognak azonosulni. Milyen ünneppel fognak azonosulni, mert amilyen ünneppel azonosulnak az emberek, olyan valakivel azonosulnak, aki az ünnep mögött van. Ugye? Tehát csak úgy emlékeztetném a kedves hallgatókat, hogy amikor a keresztény üldözések idején azt mondták a keresztényeknek, hogy hát nem kell Krisztust kifejezetten káromolni, mert ugye először ez volt, hogy káromolják Krisztust, akkor nem fogják őket megkínozni és lefejezni. Nem kell Krisztust káromolni, de tömjént szórjanak a császár szobra vagy képmása elé. Tehát azonosulás kíván. Egy kiélezett helyzet volt, ugye a másodiktól a negyedik századig, és aki nem azonosult a császárral, nem azonosult egy politikai hatalommal, annak az életében könyörtelen üldözéseket foganatosítottak, elvették a házát, a földjeit, az életét is sokszor elvehették. Ugye erről a történelmi korról majd fogunk beszélni. Körülbelül ilyen történelmi kor a kora középkornak a megismétlődése várható ilyenkor az ezredforduló idején, hogy ki mivel azonosul. Vagy Istennel azonosul valaki, és az Isten által elrendelt megünneplésével fejezi ki azt, hogy Isten parancsolatait szentnek tartja, Isten törvényeit igaznak tartja, vagy pedig, hogyha nem ezzel azonosul, akkor a Biblia szerint csak egy másik hatalom van, aki a különböző meszt, különböző állarcot felvéve tud mozgatni intézményeket, eszméket, szokásokat, aki viszont nem az Isten, hanem az Isten ellensége. Tehát ennyiben szeretném itt ennél a pontnál aláhúzni, hogy az ünnepek kérdése a mi korunkban azért egy véres kérdésé fog válni, szó szerint is, hogy ki mivel azonosul, és kit imád, kit akar követni. Hát aki az elmúlt néhány évtizedet is úgy élte meg, hogy a hitéhez vagy a lelkiismeretéhez ragaszkodott, az tudhatja, hogy a szocializmus idején is az ünnepek azok komoly azonosulások voltak. Ha valaki mondjuk nem ment el április 4-én, nem tudom én milyen tömeggyűlésre, vagy május 1-én nem ment el itt a pestiek ugye a ligeti felvonulásra, amikor én Budapestre kerültem, csak csodálkoztam, hogy minden munkája annyira tényleg kivezényelte a dolgozóit, az összes mellék utca tele volt, és várták azt az ünnepélyes pillanatot, sokszor 4-5 órán keresztül is vártak, míg a disztribűnön álló nagy állami hatalmasságok előtt ellépkedhettek. Nálunk vidéken is volt ez, de mondjuk, hogy gyorsabban végbe ment, amikor én Pestre kerültem, és hát munkahelyre jutottam, és ez már a 70-es évek végén volt, de még akkor is komoly azonosulást vártak. Visszaemlékezem, hogy amikor a Tudományos Akadémiára kerültem, a főnököknek mindig volt egy ilyen szokásuk, hogy a legifjabb kezébe nyomják a zászlót. És hát én voltam a legifjabb az intézetben, és hát én persze hallani nem akartam, hogy egy vörös nyelű, vörös lobogójú, itt ami milyen zászlót vigyek, és hát kerekperec közöltem, hogy ahogy eddig nem vittem, úgy ezután se fogom vinni.
hát majdnem az állásommal fizettem ezért, de hát ugye a 70-es évek végén, 80-as évek elején már egy bizonyos fellazulás volt, meg akkor voltak jó akarim, akik kijelentettek, hogy hát beteg volt ez a gyerek, ugye, meg úgyis albérlő, nézzük el neki, szóval így kimentettek, de az egy komoly azonosulás volt, mert bizony olyan komoly emberek, akiknek könyveik jelentek meg, és ma is komoly tudósoknak tartottam őket, bizony ott várakoztak a nem tudom én melyik mellék utcában, hogy ellépdelhessenek az azóta már minden keresztvizet leszedett emberek tribünje előtt, és ez nekik egzisztencia volt, és akkor azonosultak, most már ugye legyintenek rá, hogy ez egy jó móka volt, vagy valami, de akkor élesbe ment a dolog. És gondolom, hogy akik az 50-es években voltak hasonló helyzetben, azoknál még élesebb bement a dolog. Szóval mit jelez ez? Azt jelenti, hogy az ünnep és a hatalom közvetlen összefonódásban van a mi korunkban. És ezért kell odafigyelnünk keresztény szempontból, hogy tényleg mi mit tartunk ünnepnek? És milyen ünnepeket ünneplünk? Ugye a Bibliában két olyan ünnep van, ami ugye egyéni ünnep, személyes ünnep, a születésnap ünnep, amikor például borzalmas dolgok történtek Egyiptomban is, meg Heródes palotájában is, ugye? Ismerjük a bibliai leírást. Az egyiptomi fáró az ünnep hatására valakit fölmentett, ugye ez volt a főpohárnok, de valakit a bitófára küldött, ez volt a fősütőmester. Tehát ünnepeken, hogy mondjam, fejét vették az embereknek. A másik esetben is. Heródes az ünnep napon annyira a bor hatása alá került, hogy nem egyszerűen csak kicsapongott vagy lerészegedett, amikor azt mondta Salomé, hogy én azt kérem tőled, hogy ad nékem keresztelő János fejét, Márk evangélium a 6. fejezet, egy megrendítő bibliai fejezet, azért megrendítő ez a fejezet, mert ott írja le, hogy keresztelő János az egyik legközelebbi barátja volt Heródesnek, akire odafigyel, tanácsaira hallgatott, ugye ez a negyedes fejedelem, a lány táncára odadobta a legjobb barátjának a fejét. Szóval véres ünnep volt. Ugye, amikor egy prófétának a fejét tálcán hozták elő. De ezeken kívül is hány és hány ünnep fonódott össze vérrel? Hát az ős keresztényeket mikor, hogyan, csak úgy a valami zugolyába kivégezték? Dehogy is, nagy ünnepet rendeztek. Tele volt az aréna. Mindenki nézte, hogy most az oroszlánokkal, meg a nagy gladiátorokkal ezek hogy bírják a küzdelmet, és ott a császár születésnapján, meg a nagy római ünnepeken micsoda kéjjel mutatott ugye a császár, hogy igen, akkor most ezt meg lehet ölni, kész. Az ünnepek véresek voltak. Ezért az utolsó gondolatom az, hogy milyen jó, hogy a Biblia beszél egy olyan világról. Az Ézsás könyve 66. fejezet 22. és 23. versében ismét a heti nyugalomnappal kapcsolatban egy olyan világról, amelyre mi nekünk magyaroknak van egy nagyon szép mondatunk is, ugye a Vörös Marti híres mondat, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Hogy egy olyan világról beszél a Szentírás, ahol az ünnep visszakapja a méltó helyét. Ahol olyan emberek lesznek majd, akik szeretnek élni, megbecsülik az életet, megbecsülik az Isten közelségét, és akik Isten szerint fognak ünnepelni. Abban a világban majd minden héten eljön minden test. A világban az örömnep, amit Isten már a teremtés kezdetekor az emberiség szívébe akart vésni, a heti nyugalomnap ünnepe. És abban a világban, ahol az emberek közül csak azok lesznek ott, akik valóban az élet mellett tettek bizonyságot, azoknak az életében fölemelő lesz majd az ünneplés. Közel vagyunk ehhez a világhoz. Tehát valóban az időnek és az örökkévalóságnak a határmesdjén élünk. Ezért is rendkívül kiélezett a dolog. Ma az ünnepek során rendkívül sok dolog dől el. Sok rossz dolog dől el. És a jövőben az ünnepek különösen próbára fogják tenni az embereket. Ezért gondoltuk azt, hogy egy egész sorozatot erre fogunk szánni, hogy valóban meglássuk a bibliai ünnepekben, hogy mi az Isten célja az ünnepekkel és az ünnepléssel. Hát ez lett volna a mi bevezető, átfogó első előadásunk, hogy szoktuk tenni itt a Biblia körön, tartunk egy 10 perc szünetet, és utána mindenki visszakérdezhet a ma fölvetett kérdésekre, és két hét múlva, hogy tetszenek látni a témajegyzékünkön, egész részletesen bele fogunk menni, mikroszkópikusan meg fogjuk vizsgálni, mi volt a Páska,
kovásztalan kenyerek ünnepe, zsengekéve, hetek ünnepe vagy pünkös, kürtzengés ünnepe, nagyengesztelési nap, sátoros ünnep. Aztán itt jön ez a külön kérdés, hogy milyen ünnepek maradtak meg mindmáig, ez egy külön kérdés. Akkor utána a szombat vagy vasárnap kérdés, tehát a heti nyugalomnap, utána a keresztség és úrvacsora ünnepe. Sort kerítünk két olyan ószövetségi ünnepre, amit nem Isten rendelt el, a zsidók kezdtek tartani, ez a Púrim és a templom szentelés ünnepe, és utána pedig lesz a középkori eredeti ünnepekről egy előadás, majd az utolsó 11. alkalommal egészen részlet, 14. alkalommal egész részletesen szeretnénk majd megvilágítani, hogy a korunkban az ünneplés hogyan lesz majd vízválasztó. Köszönöm szépen a figyelmet, tehát 10 perc szünetet tartunk, és utána a megbeszélés következik. Hozzá lehet szólni, lehet kérdést feltenni. És azt kell, hogy mondjam, hogy kelet felé el kell indulnom még ma este. Máté Szalka irányába, és még ma oda szeretnék érkezni, úgyhogy 8-kor én szeretném befejezni ezt. Mindenkit serkentsen arra, hogy kérdezzen. Azt látjuk a Bibliából, hogy nem voltak ilyen ünnepek, nem csak a zsidóknál, más népeknél se szokták a születésnapot megünnepelni. Egyrészt, mert nem volt pontos anyakönyvezés. Szóval azért a születésnap ünnepléssel eléggé össze van kötve az anyakönyvezés. Ez Európában a legkorábbi kezdetek, amikor már rendszeres anyakönyvezés van, ez ugye a 17.-18. század, azelőtt csak a nagy emberek születését örökítették meg, de úgyhogy egy egyszerű jobbágy gyerek mikor született, hát a mitén húsvét utáni héten valamikor ebben és ebben az évben. Szóval nem volt pontos anyakönyvezés. Másfelől pedig valahogy a bibliai felfogással is inkább az vág egybe, hogy a születés elég esetleges dolog. Hogy mondjuk nem elsőjén, hanem másodikán születik valaki. Az emberi életnek a legfőbb ideje azért mégis az, amikor az ember lelkileg megváltozik. És megfordul az élete. Ezért a Biblia is újjászületésnek nevezi a megtérést, és a korai kereszténységben inkább az újjászületés időpontja volt számon tartva, tehát a korai századokban, és a legfőbb példára is hadd hivatkozzam, hogy Jézusnak ezért nem tudjuk a születésnapját. Mert hogy a Biblia ezt nem tartotta fontosnak feljegyezni, hogy Jézus mikor született, de azt, amikor az életének a legfontosabb dolgát megtette, hogy az életét adta az emberekért, annak az óráját is följegyzi a Biblia. Szóval, hogy ez a két időpont, hogy Jézusnak nem tudjuk a születésnapját, ez vagy 5 ősze, vagy 4 legeleje, de hogy 31 Nisán hónap 13. napján délután 3 órakor mondta azt, hogy elvégeztetett és visszaadta az életét a teremtőjének, ezt viszont órára pontosan tudjuk. Azt hiszem, hogy ez a legjobb mintánk arra nézve, hogy az embernek a születése, az esetleges az életében az újjászületés, vagy az áldozathozatala, az viszont ennél sokkal fontosabb. Most mindent egybevetve én ezzel nem azt mondom, hogy most egy családban ne legyen bármilyen családi ünnep, hiszen amikről én beszéltem, az az egyéni ünnep és a nemzeti ünnep. Nem beszéltem családi ünnepekre, egy családban lehet ünnep az is ma, hogy a szüleink mikor házasodtak össze, egy jobb családokban például a házassági évforduló az ünnep. Ha ott valóban jó házasság van, meg a gyerekek is szeretik a szüleiket, ezt meg szokták ünnepelni. Egy születésnap, névnap is lehet ünnep, de arra vigyázzunk, hogy annak ne olyan legyen a tartalma, ne olyan legyen a lebonyolódás, hogy az bármi fajta kicsapongásra, emberdicsőítésre adjon alkalmat, hanem inkább csöndes hálára és megemlékezésre. Tehát ezek lehetnek ilyen módon ünnepek, senki nem mondja, hogy egy családban ne legyen ő névnap vagy születésnap, de azt már viszont lehet mondani, hogy egy keresztény családban az ilyen alkalmakkor nem az okozza a legnagyobb örömet, hogyha szesz folyik, vagy hogyha nagy társaság gyűl össze, mert ez ellentétbe kerül a keresztény felfogással. Igen, a körülmetél, igen, hát éppen a Kolossé levélből idéztem az előbb, hadd olvassam, ami előtte van, épp a körülmetélkedéssel kapcsolatban. Azt mondja a Kolossé 2.11-ben a keresztényeknek, hogy
Jézus a feje minden hatalmasságnak, akiben körül is metéltettetek, kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében, eltemettetvén ővel együtt a keresztségben, akiben egyetemben fel is támasztottatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halálból. Tehát a körülmetélkedés, ami az Ószövetségben, nem, azt mondjuk nem nevezzük talán annyira ünnepnek, az egyrészt egy testi rendtartás volt, hogy fennmaradjon a nép. Mert amely népeknél például nem volt körülmetélkedés, általában kihaltak, ugye a nemi betegségek következtében, elharapozása következtében, másrészt meg az Ószövetség testi jele volt. Amikor megszűnt az Ószövetség, nincs értelme a körülmetélkedésnek, de a körülmetélkedés úgy is tanít valamiről, mert az a testi cselekmény is, hogy egy fiúgyermek előbőrét levágták, eltávolították, az azt fejezi ki lelkileg, hogy mi is, ha megismerjük Krisztust, és mi is újonnan születünk, akkor azért, amikre rájövünk, hogy ezek bűnök az életünkben, és ezek helytelen dolgok, azokat rögtön el kell távolítani, azokat le kell metélni, és el kell hagyni az életből. Tehát erről fogunk majd 4 hét múlva beszélni, mert a kovásztalan kenyér ünnepe ugyanezt fejezte ki egy másik jelképpel, ugye a kovász a bűn jelképe, a kovásztalanság pedig a bűn legyőzésének, a bűn kitakarításának. Tehát ahogy a körülmetélésnél, hogy a bőrdarabot vágjuk le, marad csak bajt okoz, a kovásznál is az, hogy távolítsuk el a kovász, mert az csak bajt okoz. Tessék? Jó kérdés, mert ha valaki figyel, akkor ilyen kérdést föl fog tenni, de erre lesz majd egy külön előadásunk. Erre lesz egy külön előadásunk, hogy mely ünnepek maradtak érvényben, vagy melyek nem, de talán röviden a kulcsot hadd adjam meg ehhez. Ezek az ünnepek tulajdonképpen a történelemben beteljesedő, ugye a Jézus második eljövetele jellegében más, mint az első eljövetel. Az első eljövetelen Jézus egy nép közé jött. A második eljövetelnél az egész emberiség közé fog jönni. Az első eljövetelre egy nép várta őt, a második eljövetelre egy egész világnak kell várnia. Ezek az ünnepek beteljesedtek, például a kürtzengés ünnepe már beteljesedett. De ünneplésére azért nem volt szükség, mert más jellegű ünnepek voltak az őszi ünnepek. Azok az ókorban, amikor a zsidók ünnepelték őket, akkor mind a két eljövetelt ünnepelték. De abban a pillanatban, amikor hát megszűnik ilyen módon az új szövetségben az egyház, hogy nem egy nemzeti egyházról van szó, hanem elszoródva minden helyre emberek eljutnak és keresztények, ilyen szempontból nem is lehet ünnepelni. De ennek ellenére majd erről fogunk beszélni, hogy mit jelent az, hogy a kürtzengés ünnepe beteljesedése, mit jelent a nagyengesztelésen a beteljesedése. Ezekre azért van szükség külön előadást tartani, mert ha most így gyorsan akarnám jellemezni a dolgot, azt mondhatnám, hogy ma a nagy engesztelési nap idején élünk. Tehát ez most tudni kell, hogy ez mit jelent. Ez most, hogy ezt kimondom, valaki azt mondja, hogy miről van szó? Ez bibliailag, hogy azt mondom, hogy ma a nagy engesztelési nap idején élünk. Be kell ismerni, hogy ezen a napon mit tettek az ókorban, mit írt elő Isten a zsidó népnek, és azt minden hívő kereszténynek ma is tennie kell. Tehát ilyen szempontból ezek ma is gyakorlandó ünnepek, az egyes keresztények és az igazi keresztény közösség ma is ünnepli a kürtzengés ünnepét, mert a kürtzengés ugye az a világ népeinek a felhívása arra, hogy Jézus másodszor eljön, és ez közel van. A nagy engesztelési nap pedig az, hogy azoknak, akik élve megérik Jézus második eljöveteit, azoknak élő állapotban kell megállni a Krisztus ítéletében. Ez is közel van. A sátoros ünnep az, ami hát az örök életnek az elővételezése, az meg a világon soha nem ért nemzedék, amelynek ennyire közel lett volna, mint amely a mostani nemzedék. De attól a pillanattól fogva, hogy ezek hogy az Ószövetség lezajlódott, lejárt, és a zsidó nép nemzet, az északi ország része a délig, ez tehát mindenki elment Jeruzsálembe. Most ilyen szempontból nincs egy Jeruzsálem, vagy nincs egy valami. Próbálták ezt, ugye például a római pápaság próbált ezt visszaállítani a maga módján, hogy szent éveket hirdetett például. Először 100 évenként, aztán 50 évenként, most meg már 25 évenként van szent év.
Ugye én abban nem mentem bele, de hát most kicsit túl is beszélem a kérdést, hogy ha valami hatalmi kérdés lesz, vagy politikai kérdés, ezzel egyidejűleg azt is mondom, hogy ez pénzkérdés lesz. Ugye, mert ma egy szent év, nem akarok senkit sem megbántani, de az elsősorban anyagi természetű dolog. Akkor mindenki oda megy Rómába, ott él, ott vásárol, stb. Azért is vezette be a nem tudom, hányadik, talán Ince pápa ezt, hogy ne 100 évenként legyen, mert 50 év, meg 25 év, sokkal nagyobb hasznot nyújt meg. Hát Janus Pannonius is erről írta a gúnyverseit. De a pozitív oldalról talán csak ennyit előzetesen, és ezt majd fogjuk részletezni, azután, hogy megismertük mindegyik ünnepet. Ez a kérdés csak azután vethető fel, hogy megismertük mindegyik ünnepet önmagában, régi lezajlódásában, előrevetített profétikus jellegében, mai tanulságaiban, és utána vethetjük fel, hogy igen, ezt értjük, hogy ezek beteljesedtek, tehát erre nincs szükség. De amelyek még nem teljesedtek be, ezekre most hogy van szükség, vagy most ünnepelni kell, vagy

1982-ben írtam hozzá egy tanulmányt, meg összeválogattam a tanulmányait, hogy ő például leírja bizonyos ünnepek kifejlődését, például amit beválogatta, milyen ünnepek, hogy a KEDD asszonya, ugye ez Anna ünnep, Anna ünnep mind a mai napig egy döntő ünnep, a Mikulás ünnep, ugye a Luca nap, karácsony, apró szentek, húsvét, keresztjáró napok, fagyos szentek, Orbán napja, Medárd, Szent Lőrinc, halottak napja, stb. Meg Buddha hogyan került a keresztény szentek sorába. Szóval nagyon érdekes kis tanulmánykötet ez. A Katona Lajos nagyon korán elhunyt magyar irodalomtörténész, néprajztudós volt, Váci születési Vácsoltotta könyvtárat is róla nevezték el, és nemrég halt meg a leghíresebb magyar néprajzkutató, vallási néprajzkutató, akinek a könyveit a Szent István Társulat adja ki, például az éves ünnepi kalendárium, ez ugye katolikus volt, Bálint Sándor, szegedi volt, és világszerte ismert tudós. Ő például leírja minden keresztény ünnep kifejlődésének a történetét, és hogy milyen népszokásokkal elegyednek ezek az ünnepek. Tehát mondom, ez az úgynevezett ünnepkutatás tan, ez a heortológia mára már egy külön tudományá fejlődött. Sajnos ez a tudomány az erdőtől sokszor a fát nem látja, mert nem látja például az alapkérdéseket, hogy a Bibliában mit jelent az ünnep, és milyen kihatásai vannak. A mi sorozatunk az elsősorban arra tesz kísérletet, hogy a bibliai ünnepeket nagyon alaposan, nagyon részletesen szeretnénk megismertetni, minden összefüggéseivel, és így a történeti részre mi annyi figyelmet nem fordítunk, de így elhoztam ezeket a könyveket, és úgy fölhívom, ha valaki a figyelmet, hogyha valaki utána akar járni, akkor ezt már megteheti, hogy utána néz, hogy bizonyos ünnepek mögött mi van. Úgyhogy ennyit, tessék. Ezt antikvárokban még most meg lehet kapni mi is, hogyha be tudjuk szerezni, hogy antikvár részlegünk ott van tőlem jobbra fönt, néha szokott lenni egy-egy példány, meg a főiskolánkon is szoktuk. Ez a Katona Lajos nagyon elfogulatlan, ő egyébként katolikus származású volt, de egy gondolkodó ember, aki hát leírta, hogy a nagy valláskeveredés idejéből jönnek ezek az ünnepek. Bálint Sándor, ő nagyon elfogult már, ő az ünnepekben látja a magyar nép lelkének a legszebb oldalait, és olyan kedvteléssel ecseteli ezeket, mint hogyha maga a szokás lenne a Szentírás. Eléggé e felé haladunk különben, hogy a szokások és hagyományokat próbálják a szent most közeledik majd a halottak napja. Ugye felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy a halottak napja kifejlődésével foglalkozik a Jó Hír ezévi száma. Ha valaki nem vette volna még meg, éppen 1000 éve vezették be a halottak napját. Ott tetszenek olvasni erről tanulmányt, hogy hogyan és miként, mivel kapcsolódott ez össze, honnan eredt és hogyan nőtt ki ilyen nagy ünnepé, amikor hát azért a bibliai szempontból végig gondoljuk, a halálnak külön ünnepet, meg a halottaknak külön ünnepet szentelni ebbe, ez, ha valaki ezt végig gondolja, akkor ebben van valami félelmetes dolog. Valami félelmetes. Arról meg nem beszélve, hogy ez is ugye nagy pénz, bevételt jelent ugye bizonyos rétegeknek, és magának a kegyeletnek is egy fajta leépítése, mert az igazi kegyelet nem az, hogy hát visszaemlékezünk, hanem az, hogy reménykedünk abban, hogy lesz viszontlátás, de itt most nem akarok ebbe belemenni, mondom, hogy a sorozatnál gondolkoztam, hogy betegyünk-e néhány ilyen kérdést. Egy előadás fog erről majd szólni a végén, összesen csak egy előadás, hogy nem biblia ide a kereszténység idejében kifejlődött ünnepek. Aki ennek utána akar nézni, a Jó Hír foglalkozott a húsvét kialakulásával, ott van a 93/1-2-es szám, foglalkozott most ugye a halottak napjával, bizonyos ünnepekkel, tehát tudom, hogy ezek érzékeny dolgok, mert minden embernek vannak szokásai, hagyományai, családi tradíciók, és én nem akarok semmiféle érzékenységet itt érinteni. Csupán arra hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy a Biblia fényében gondoljuk át ezeket a kérdéseket, nehogy óhatatlanul, vagy oda nem figyelve is nem krisztusi úton találjuk magunkat. Meg a pénz az annyira a világunkra rányomja a bélyegét, és az ünnepek szinte ettől szemben.

0: szenvednek, ugye, mert az ünnepek a mai világban egy nagy pénzbevételi alkalmak.
1: Igen, viszont ebben az a legfontosabb.
0: Ezt tényleg nem lehet törvényekkel, csak törvényekkel szabályozni, mert azokat könnyen kijátszák. Hát itt van a Bibliában ugye egy angyal nevet ismerünk, ez a Gábriel, és ez ma Magyarországon a biztosítónak a meg a taxinak, meg nem tudom én mi. De hát ha van Szentlélek tér, meg van, nem tudom én, által szegezett utca, Zalaegerszegen például által szegezett utca, vagy Szentlélek tér, nagyon sokan Sopronba, Győrött, mindenhol. Tehát hogyha, ha, hát ilyeneket, Pesten is van Golgota utca, meg Kálvária, meg nem tudom én mi. Ezeket nem lehet, hogy mondjam, nem lehet. Itt csak azt lehet tenni, hogy ami rajtunk áll, magunkat tartsuk tisztán, mert a világot nem lehet meggyőzni értelemmel sem, meg törvényekkel sem, ezeket mindig ki fogják játszani. Hát, igen. Ja, köszönjük szépen, tessék, más kérdés van-e? Kérdés, akkor köszönjük szépen a megjelenés mára, akkor az első témánkat befejeztük, két hét múlva, tehát akkor következik az első ünnep. Kérném szépen, hogy aki azért tudja elolvasni Mózes második könyve 12. fejezetét, ott van először szó a Páskáról vagy Húsvétról, Mózes harmadik könyve 23. fejezetét, ott mind a hét ünnep egyszerre bent van, és akkor olvassuk el azért az evangéliumokból is a húsvéti, tehát az utolsó vacsorának a leírását, a Máté evangélium a 26. fejezetéből, és a János evangélium a 13. fejezetéből legalább ezt a kettőt. Tehát még egyszer 2 Mózes 12, 3 Mózes 23, Máté 26 és János 13. Még említettem a Galata levelet és a Kolossé beliekhez írt levelet. Tehát szeretnénk, hogyha itt többet tetszenének olvasni Bibliát, mint egy nagy előadáson a jogi karon. Ott is mondom ugyan mindig, hogy Bibliaolvasás nélkül nem lehet megélni. De itt viszont talán jobban meg tudjuk beszélni, itt nem kell rohannunk, mint ott, és csak rövidebb az előadás, lehet előre felkészülni. Úgyhogy ez lesz a jellege a sorozatunknak. Sok fontos, érdekes, eddig nem tudott dologgal fogunk találkozni, úgyhogy mindenkit buzdítok, hogy azért ezt a sorozatot se hanyagoljuk. Jó, akkor viszontlátásra és jó pihenést mindenkinek!

Ismeretlen régi költő verse. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg, s add tova másnak, ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert. Hogy ez a két soros régi, valószínűleg a görög költészetből származó töredék fennmaradt, ez már egy valóságos csoda. Én sem ismerném, ha Comeniusnak a didaktika magnáját, a nagy oktatás tanát el nem olvastam volna. Ott a 18. fejezetben közli ezt a nagy csemorva pedagógus Comenius, megjegyezve, hogy minden oktatásnak az alapja benne van ebben a hexaméterben. Figyeljük is csak meg, hogy miről szól ez a vers. Kérdezz gyakran. Vagyis az emberi életet a kérdések viszik előre. A gyerekek még nagyon tudnak kérdezni, később a felnőttek egyre inkább leszoknak a kérdezésről. És ezért sivárosodik el sokszor az élet, mert maga a gondolkodás sivárosodik el a kérdezés nélkül. Nem csak azt mondja ez a vers, hogy kérdezzünk, hanem azt mondja, hogy kérdezzünk gyakran. Tehát ne elégedjünk meg a félmegoldásokkal, ne elégedjünk meg az ilyen 99%-os válaszokkal. Az ember nem valószínűségre, hanem bizonyosságra született, mondta Platón. Az embernek az életben bizonyosságok kellenek, és a bizonyosságokhoz vezető út a kérdésekkel van kikövezve. Kérdezz gyakran. Nagy felszólítás ez, és ehhez a nagy felszólításhoz az egyik legnagyobb erőt maga a könyvek könyve adja meg, a Biblia, amely elejétől a végéig hatalmas kérdésekből áll. Gondoljunk csak arra, hogy az első emberpárhoz is hogy szólt az első kérdés. Ádám, hol vagy? Vagyis ember, hova jutottál? A második nemzedékben, amikor Kain megölte a saját testvérét, Ábelt, ott is egy nagy kérdéssel találkozunk. Hol van Ábel, a te atyád fia? Tehát hol van a másik ember? Törődsz te a másik emberrel? Ki neked a másik ember? Mit csinálsz itt, Illés? Egy nagy prófétát is kérdezni kellett, mert nem volt a helyén. Egyszer az életében megingott, elfutott a küldetés elől, tehát nem volt a helyén. Mit csinálsz itt, Illés? Ma is sokszor megkérdezhetnénk mi is, akár csak magunktól is, hogy jó helyen vagyunk-e, azt csináljuk-e, azt a munkát végezzük-e, vagy azt a tevékenységet, amit elhatároztunk, vagy amire tényleg erőt kaptunk. És aztán az egyik legnagyobb kérdés, akarsz-e meggyógyulni? Ezt egy 38 éve beteg embernek tette fel ezt a kérdést Jézus Krisztus a Betesdai tónál, hogy akarsz-e meggyógyulni? Sokszor úgy gondoljuk, hogy hát ez nem is kérdés, hát ki nem akar meggyógyulni? Meg aki 38 éve beteg, az már hányszor akart meggyógyulni, tehát nem gyógyult meg. De mégis azt látjuk, hogy a saját javunk érdekében olyan keveset teszünk, nem akarunk más emberek lenni, és nem akarunk sem egészségesek, sem máshogy gondolkozó emberek lenni. Szóval ezek a kérdések, ezek a gyakran felmerülő kérdések, amelyek végig szegélyezik a könyvek könyvét, igen, ezt az életben is tanuljuk el. Kérdezz gyakran. A második felszólítása a versnek ez, amit tudsz, tartsd meg. Ez is nagyon egyszerűen hangzik, csak úgy, mint a kérdezz gyakran, de ennek is beláthatatlan mélységei vannak, hiszen hogyha a lényeges dolgokra rájövünk, hogyha valóban az élet fontos kérdéseire megkapjuk a választ, azokat meg kell tartani, azokat nem szabad elherdálni. Amit tudsz, tartsd meg. Végülis az életben nem olyan sok mindent kell megtartani, de amit meg kell tartani, azt meg kell tartani. Sokszor mi emberek olyan sok minden dirib darab után kutatunk, sok selejtet őrizgetünk, csak a nagy műveket kellene megtartani, például az irodalmi emlékezetünkben is, de az emberi kapcsolatainkban is csak az igaz pillanatokat, csak a derű óráit számolom, ahogy Mozart is mondta, vagyis hát az életben azt kell megtartani, ami előre visz, ami épít, nem az, ami megingat és rombol. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg. De a vers tovább lendül, mert ez még önmagában nem elég, hogy biztos fogódzóid vannak, hogy már jó pilléreken feszül ki az életed íve, hídja, de hol van a másik ember? Törődsz-e a másik emberrel? És a megszerzett ismereteiddel csak a magad házát, várát építed, csak te leszel műveltebb, csak téged csodálnak jobban, hogy te mennyit tudsz, vagy pedig a tudást, az igazi tudást és ismereted,
arra használod, amire valóban való. Hát mire is való az igazi tudás, hogy átadjuk a másik embernek. Ezért a harmadik felszólítás így hangzik, a kérdez gyakran, amit tudsz, tartsd meg után, s add tova másnak. Átadni másoknak dolgokat, de úgy adni át, hogy az igazságban szeretet is legyen. A kéznyújtásban ott legyen a meleg, gyengéd figyelem. Átadni másnak azt, amiben te is gyönyörködtél és értéknek tartottad. Ez a három felszólítás, amit egy jó szülő, egy jó tanár, de hadd tágítsam a kört, minden jóra törekvő ember kell, hogy kövessen. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg, s add tova másnak. Ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert. Vagyis lehetünk a mestereinknél nagyobbak is, de nem valami eszeveszett emberi versengésben és futásban, hanem abban, hogy valóban tökéletesítsük az életben azt, ami alapvető, ami mindenki számára elfogadható, és amivel mindenki épül. Ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert. Amikor Comenius a 17. században a Didaktika Magnát írta, nem véletlenül idézte benne ezt a régi verset, nem tudjuk, hogy ki írta, fogalmunk sincs még arról sem, hogy az ókorban, vagy talán később a görög-latin kultúrát ismerő kora középkorban, késő középkorban hangzott ez el, minden esetre jó megjegyezni. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg, s add tova másnak, ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert.

aki követ, az csak akkor tudja képviselni az Istent, ha előbb kegyelmet vett, ha van mit hirdessen, ha van mit átadjon az embereknek. Így folytatja tovább, hogy aki által, Jézus Krisztus által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességnek okáért, egyszerűbben fordítva a hitben való engedelmességért. És itt hadd hívjam fel a figyelmet egy keretre, amely keretezi az egész római levelet. A 16. fejezet 26. versében ugyanezt a megfogalmazást, szó szerint ugyanezt a gondolatot találjuk az utolsó előtti versében a levélnek. Én ahhoz, hogy a szöveg összefüggésből ne ragadjam ki, ezt a 25. verstől olvasom a levél végéig, de majd kiemelem ezt a részletet. Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titok kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva, most pedig megjelentetett a prófétai írások által az örök Isten parancsolata szerint a hitben való engedelmesség véget minden pogányoknak tudomására adatva, az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Azt mondja az apostol, hogy a hitben való engedelmesség véget adta az Isten az evangéliumot. Ezzel kezdi a levelet, és ezzel fejezi be a levelet. Miért? Egy nagyon egyszerű bibliai összefüggés van emögött, azért, mert a Biblia tanítása az, hogy az ember életében az alapvető probléma az, hogy kiesett abból az összefüggés rendszerből, abból a teremtettségi rendből, ahol be tudja tölteni az élete a maga funkcióját, a maga rendeltetését. Az ember engedetlenné vált az Isten beszéde, az Isten törvénye iránt, nem fogadja el az élet koordinátái törvényeit, és ennek köszönheti a nyomorúságát a Földön. Minden bajnak, minden betegségnek, minden nyomornak a végső gyökere erre az engedetlenségre, az isteni rendből való kiesésre vezethető vissza. Lehet nagyon logikus a mi életünk, de az alapoknál baj van. És ezért csak az a megoldás, amelyik nem csak a következményeket hárítja el az életben. Mert ha a gyökér nem kerül a helyére, akkor újra termeljük a problémát. Akkor hiába nyernénk mi most örök életet, elég borzalmas lenne örök életet élni így, nem? És most kivonom a betegséget, kivonom a világban levő nyomorúságot és bajt, és csak az egymáshoz való viszonyra gondolok. Csak arra gondolok, hogy egymással hogyan bánunk. Hát én nem szeretnék örök életet élni így. Nekem a saját életemben épp eleget bántottam másokat, nekem ennyi elég volt. A gyökér kell, hogy megváltozzon. A gyökér kell, hogy megváltozzon ahhoz, hogy a következmények elhárítása áldás legyen az ember számára. Ezért az evangéliumnak, és hadd fogalmazzak így, ennek a levélnek, amit mi szeretnénk tanulmányozni, csak akkor van értelme az ember életében, ha elvezeti odáig az embert, hogy hit által, mert magától nem tud az ember, de hit által visszakerül a helyére. Visszakerül oda, hogy engedelmeskedik az Istennek. Lehet gyönyörködni ebben a levélben, lehet csodálatos logikát találni, zárt gondolatmenetet találunk ebben a levélben. Semmi értelme nem lesz számunkra. Semmi haszna nem lesz számunkra, hogyha ezt a levelet megismerjük, és ugyanolyanok maradunk. Akkor van értelme ennek a levélnek, akkor van értelme ezt tanulmányozni, ezzel foglalkozni, ha a végeredmény elvezet oda, hogy a mi életünk gyökér problémája, az Istennel szembeni lázadás, az Istennel szembeni engedetlenség megváltozik, és hitáltal engedelmesekké válunk. Ez a levél azért íródott, hogy mindenki, aki akarja, megértse ennek a folyamatát, és járni tudjon ezen az úton. De hiába értem meg a folyamatot is, hiába tudom elmondani, hogy hogyan lehet végigmenni, ha én magam nem élem meg, ha én magam nem járok végig rajta. Az Isten soha nem öncélúan adja az evangéliumot. Az Istennek mindig az a célja, hogy helyreállítsa az embert, helyére tegye az embert, hit által engedelmessé tegye az embert az Isten iránt. Tehát ez a célja az apostolnak, ezzel keretezi be a levelet, mint egy ezzel indítja a levélolvasóit, és ide vezeti el a levélolvasóit. Mindennek akkor volt értelme, ha hit által megváltozott az Istenhez való viszonyunk, megváltozott az emberekhez való viszonyunk, megváltozott az élet törvényeihez való viszonyunk. Akkor volt értelme. Ha ez nem történt meg, akkor tudhatom, hogy van megoldás, de nekem nincs megoldás. Az én számomra nem oldódik meg ez a probléma.
Tehát aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot, a hitben való engedelmességért minden pogányok között az ő nevéért, ugye itt már megjelenik a zsidó pogány kérdés, ezt az evangéliumot, a megoldást mindenkinek felkínálja az Isten, minden nép számára. A Bibliában a pogány szó az nem olyan pejoratív értelmű, mint a mi gondolkozásunkban. Hát nem akarom részletezni, hogy mit jelent ez a mi gondolkozásunk szerint, a hitetlen gyaur gondolata. A Bibliában a pogány szót azt valahogy így lehetne visszaadni, egyébként itt a népek kifejezés van, az etnosz kifejezés van a görögben. Azok a népek, amelyeket az Isten nem hívott el úgy, mint a zsidó népet, hogy képviseljék őt ezen a földön, hanem akikhez küldi a zsidó népet, hogy őt képviseljék közöttük, de akik szintén az Isten gyermekei, az Isten népei és teremtményei, csak éppen a kinyilatkoztatást nem ismerők. Tehát amikor pogány szót fogjuk olvasni a levélben, akkor próbáljuk meg kivonni ebből azokat a pejoratív felhangokat, amik óhatatlanul ott vannak a lelkünkben, és próbáljuk meg egyszerűen így értelmezni, hogy azokról az emberekről szól, akik nem beleszülettek az Isten igényének a környezetébe, az Isten igének a megismerésébe, hogy így mondjam, nem az anyatejjel szívták magukba azt, hogy kicsoda az Isten, hanem később találkoztak az Isten üzenetével, és így fogadták el az ő személyét. Minden pogányok között az ő nevéért, akik között vagytok ti is Jézus Krisztusnak hivatalosai, vagy elhívottai, ezzel pedig már az előre rendelés gondolatára tér az apostol, ugyanis nagyon egyszerűen azt mondja a Biblia, és azt mondja ez a levél is, hogy ahhoz, hogy mi az Istent megtaláljuk, ahhoz először az Istennek kell keresnie bennünket. Nem a mi érdemünk az, hogy az Istent megtaláltuk, hanem az Isten dicsősége az, hogy nagy nehezen elvezetett minket oda, hogy szóba álljunk vele. Az Isten elhívottai, ez nem egy bizonytalan dolog, ez egy isteni rendelkezésen múlik. Az Isten előre elrendelte, hogy minden ember megkaphassa a meghívást, és lehetőséget kapjon az Istennek válaszolni erre a meghívásra. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szenteknek, ugye itt a címzés, erről nem beszélnék bővebben, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kegyelem és békesség. Pál apostol itt két korabeli szót használ, címzésre vagy üdvözlésre használatos szót használ. Az egyik a görögség köréből származik, a másik a zsidóság köréből származik, de Pál apostol evangélium hirdetése nyomán új értelmet nyer mind a kettő. Kegyelem, charis a görög szövegben, az isteni jóindulat, irgalom és az ennek következtében az ember életében megjelenő öröm. Ez a gondolata ennek a szónak. Valahogy így lehetne visszaadni, isteni jóindulat és ezért öröm legyen bennetek. Az Isten irántatok való jóindulatából fakadó öröm legyen bennetek. És békesség, ez pedig a héber shalom köszöntésből származik, amivel arra utal, hogy az Isten megbékélni akar az emberrel, és béke közösséget akar létrehozni az emberi kapcsolatokban is. Pál apostolnál nem egyszerűen üdvözlő forma ez a kegyelem és a békesség, hanem az emberi életnek a két nagy szükséglete. Az Isten irántunk való szeretetének a megismeréséből fakadó örömre van szükségünk, és az Isten békességére van szükségünk ahhoz, hogy jól érezhessük magunkat, ahhoz, hogy igazán élhető legyen az élet számunkra. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. És ezután rátér Pál apostol arra, hogy hálát ad a római gyülekezetért, elmondja azt, amit más leveleiben is megemlít, hogy Pál apostol nagyon buzgó ima életet élt. Én sokszor csodálkozom azon, amit mond, hogy hány emberről mondja azt név szerint, hogy én az imádságaimban rólad megemlékezem, hány gyülekezetről mondja azt, hogy én minden imádságomban imádkozom értetek, hogy ti hűségesek legyetek és megálljatok. Pál apostol így viszonyult a keresztény közösségekhez. Időnként levelet írtak, találkoztak egymással, de minden nap imádkozott értük. Imádkozott személyekért, konkrét személyekért, és imádkozott konkrét gyülekezetekért. Mint aki tudja, hogy az Isten tudja a legtöbbet elvégezni az emberért, és őneki a legfontosabb feladata, hogy az Isten áldását kérje, és az Isten vezetését kérje a szolgálatára. Mint ahogy a 9. vers ezt mondja, hogy mert a bizonyságom nékem az Isten, akinek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában, hogy szüntelen emlékezem felületek imádkozásaimban, mindenkor könyörögvén, vagy ha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem Isten akaratából, hogy hozzátok mehessek. Az a kifejezés, amit kiemelnék,
ez a kis rész, hogy én az Istennek lelkem szerint szolgálok az ő fiának evangéliumában. Ez nem egyszerűen annyit jelent, hogy én lelkesedéssel szolgálok az Istennek, hogy én olyan teljes szívből szolgálok az Istennek. Szép kép lenne ez is, mert ez önmagában szép, de ennél többet mond. Azt a kifejezést, ami itt van a görögben, valahogy így lehetne visszaadni, hogy akinek én a Szentlélek által megvilágosított lelkiismeretemen keresztül szolgálok. Nem egyszerűen a saját elképzeléseim szerint szolgálok, hanem az Istennek, az Isten akarata szerint szolgálok, amit azt tesz lehetővé, hogy Pál apostol a saját életéről azt vallotta, hogy én egyszerűen abban gyakoroltam magam végig az életemben, mondja az élete vége felé, hogy nekem botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten iránt és az emberek iránt. Pál apostol nem egyszerűen lelkiismeretes ember volt, hanem a lelkiismeretét alárendelte az Isten beszédének, az Isten lelke munkájának. És ezért ez a kifejezés, ami itt van, ez nem egyszerűen annyit jelent, hogy ő lelkes volt, hogy ő teljes szívéből szolgált az evangéliumban, hanem azt a készséget fejezi ki, hogy ő kész volt az Isten akaratát szem előtt tartani a szolgálatában, kész volt az Istennek átadni a vezetés jogát az életében, és azt a munkát, amit ő végez, azt a szolgálatot, amit végez, azt nem a maga kútfeje szerint csinálja, végzi, hanem az Isten vezetésére hagyatkozva végzi. Hadd utaljak két bibliai párhuzamra, két bibliai gondolatra. János evangélium a 4. fejezetében Jézus Krisztus, amikor a szamáriai asszonnyal beszélgetett, akkor az asszony feltette egy örökzöld kérdést, ami mind a mai napig örökzöld kérdés. Ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádni kell az Istent, a mi atyáink pedig azt mondják, hogy itt a Garizim hegyén van az a hely. Hát most akkor kinek van igaza? Jézus Krisztus azt mondta, egyrészt elmondta azt, hogy mi azt imádjuk, amit ismerünk, ti azt imádjátok, amit nem ismertek. De elmondta a legfontosabbat, hogy az Isten lélek, és szükség, hogy akik őt imádják lélekben és igazságban imádják, a Szentlélek vezetésével és valóság ismerettel, az igazság ismeretével szolgálják őt. Az Istennel összekapcsolódni az az ember tud, az Isten vezetése annak az embernek az életében tud megvalósulni, aki kész a lelkiismeretét alárendelni az Isten beszédének és az Isten lelke irányításának. Aki kész a lelkiismeretében helyet adni az isteni figyelmeztetéseknek, dorgálásoknak és késztetéseknek. Ennek az embernek az életét az Isten vezetni tudja. Jézus Krisztusról ugyanezt a kifejezést olvassuk. Márk evangélium azt hiszem 4. fejezetében, de lehet, hogy 2. fejezetében van ez a részlet. Amikor Jézushoz oda vittek egy gutaütött embert, de hát a tömegtől nem fértek oda, és ezért kibontották a ház tetejét. És úgy leengedték Jézus mellé, és Jézus rátekintett erre az emberre, 2. fejezet, Márk evangélium a 2. fejezetében van a történet, rátekintett erre az emberre, és látta, hogy ennek az embernek a legnagyobb szükséglete nem a testi gyógyulás, hanem ő gyötrik a bűneinek. Az emléke gyötrik a bűnei, és ezért bűnbocsánatra van szüksége. És Jézus rátekintett erre az emberre, és azt mondta, megbocsátattak a te bűneid. És azt olvassuk ezen a ponton az evangéliumban, hogy voltak ott némely írástudók, teológusok, és rögtön elkezdtek okoskodni. Micsoda káromlás ez? Hogy mondhat ilyet? Hát csak az Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Hát Isten káromló ez az ember. De azt mondja az evangélium, hogy ezt nem mondták ki. Hogy ők nem egymás között kezdték el ezt hangosan zúgolódni, hanem a szívükben kezdtek el így okoskodni. És azt mondja Márk evangéliuma, hogy Jézus pedig azonnal észrevette az ő lelkével, hogy magukban így okoskodnak. Itt ugyanez a kifejezés található, mint amit Pál apostol mond, hogy akinek én lelkem szerint szolgálok. Jézus nem azért tudta, hogy mit gondolnak ezek az emberek, mert ő isteni lényként, isteni tudással rendelkezett. Nem, Jézus azért tudhatta ezt, amiért Péter apostol tudhatta, hogy Anániás és Szafira mit tett. Mert az Isten lelke, aki a szíveket vizsgálja, megjelenthette neki, mert teljes közössége volt az Isten lelkével. Ez tehát, hogy az én lelkem arra a különleges egyedi kapcsolatra utal, ami a lelkiismeretes élet nyomán alakulhat ki az Istennel, amikor egy embernek úgy működik a lelkiismerete, hogy az Isten lelke személyes vezetést, személyes késztetéseket adhat, és ilyen módon vezetheti az életét.
Az evangéliumban szolgálni csak így érdemes. Az evangéliumot hirdetni azok az emberek tudják eredményesen, akik nem a maguk útfeje szerint mondják azt, amire gondolják, hogy mondaniuk kell, hanem akik helyet adnak annak, hogy az Isten vezesse őket eközben. Erre utal Pál apostol gyakorlatait. Azt mondja tehát, hogy nekem bizonyságom az Isten. Az Isten látja az én ima életemet, látja az én életemet, akinek az ő vezetésével szolgálok, akinek én lelkem szerint, az isteni lélek késztetése nyomán, személyes befogadás nyomán szolgálok, hogy én mennyire vágyakozom utánatok, és hogy én hogyan adok hálát, és hogyan könyörgök értetek, hogy vajha egyszer már jó szerencsés út adódnék nékem az Isten akaratából. Pál apostol, ha nagyon akarta volna, valószínűleg elmehetett volna Rómába. De ő az Isten akaratából akart elmenni. És mindez idáig, bár sokszor tervezte, de képes volt a terveivel szakítani, képes volt a terveim módosítani, elfogadta azt, hogy az Isten most erre nem nyitott utat. Most ebbe az irányba őt nem engedi. Olvasunk máshol is ilyen jelenséget az apostolok cselekedetében, hogy Pál apostol Kis-Ázsia belseje felé, keletre akart haladni, az Isten lelke nem engedte. És egyszer csak éjszakai álomban megjelent egy görög ember, és azt mondta, hogy gyere át, és segíts nekünk. És nyilvánvalóvá tette az Isten, hogy nem keletre, hanem nyugatra kell mennie. És akkor engedelmeskedett, és elindult. A következő szakasz, a 11. verstől a 15. versig, számomra azért nagyon érdekes szakasz, mert egy kis bepillantást enged abba, hogy Pál hogyan gondolkozott a gyülekezetekkel való kapcsolatáról. Pál a nagy apostol hogyan viszonyul a testvéreihez, a többi gyülekezeti taghoz. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok, hogy közöttetek is nyerjek valami lelki gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak elkötelezettje vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Az az érdekes, hogy Pál apostol arról beszél, hogy én vágyakozom arra, hogy eljussak hozzátok, és valami lelki ajándékot adjak nektek. Hogy közölhessek veletek a ti megszilárdításotokra, megerősítésetekre valami lelki ajándékot az Istentől. És ha folytatást tovább olvassuk, akkor ott rögtön megmutatja, hogy hogy is zajlik ez a folyamat az ő életükben. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, az enyém meg a tiétek által. Tehát miről van szó? Bocsánat, a tiétek meg az enyém által. Pont ez a lényeg. Arról van szó, hogy az apostol azt mondja, hogy számomra ez nem azt jelenti, hogy én eljövök közétek a nagy tanító, és elmondom nektek az evangéliumot, aztán elmegyek tőletek, hanem ez számomra arról szól, hogy én átadom nektek azt, amit az Istentől nyertem, amit az Istennel való közösségben tapasztaltam. Ennek eredményeképpen ti megerősödhettek, megszilárdultok az Isten követésére, de eközben

tapasztalatain keresztül, mikor megosztják vele, mikor együtt imádkoznak, mikor együtt gondolkoznak az evangéliumról, akkor ő legalább annyi áldást kap, mint a gyülekezet az ő tanítása által. És utána még egy dolgot mutat, hogy ez minden gyülekezetben így volt az apostol. Nem csak a római gyülekezetnek, amelynek a híre eljutott az egész birodalom területére, hanem minden gyülekezettel így volt, ő így gondolkozott arról, hogy különböző gyülekezetekbe kerül, különböző helyekre kerül, hogy minden hely, minden újabb kihívás, minden újabb találkozás annak az alkalma, amikor az Isten lelki ajándékot fog neki adni. Mert egy újabb élethelyzetben, újabb körülmények között élheti át az Istennel szerzett tapasztalatként az Isten segítségét. Ezért minden élethelyzet, minden új körülmény, minden egyes újabb gyülekezet újabb készséget, újabb alkalmasságot igényelt, és az Isten ezzel megajándékozta az apostolt. Neki a saját személyes hitélete szempontjából nem volt mindegy, hogy egyedül éli a hitéletét, vagy pedig épül a gyülekezetben való szolgálat által, a testvérei hite által, és azáltal, hogy különböző helyzetekbe kerül. Egy olyan helyzetbe kerül, ahol korábban még nem volt, amivel még eddig nem találkozott, és most ezt meg kell oldani. És az Istennek vezetnie kell közben. És az Isten ezen keresztül fejlesztette az apostol jellemét. Itt nem egyszerűen lelki ajándékokról van szó, képességekről van szó, arról is nyilván. De ennél többről van szó. Hogy a legkülönbözőbb élethelyzetekben, a legkülönbözőbb emberi kapcsolatokban megtanuljuk szeretni. Megtanuljuk egymást becsülni, tisztelni, elfogadni, és bízni az Isten munkájában, amit a másik emberben végez. Erről a jelenségről van szó. Pál apostol azt mondja, hogy ő nem azért nem ment el eddig Rómába, mert ő lustálkodott. Nem azért nem ment el, mert vonakodott attól, hogy nehézségeket vállaljon. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak elkötelezett vagyok. Pál életét áthatotta egy bizonyos elkötelezettség, amire János apostol az első levelében, amiről János apostol az első levelében ír, vagy amiről az apostol a római levél 15. fejezetében az első 7 versben ír. Az az elkötelezettség, ami annak az embernek a szívében születik meg, aki átéli az Isten iránta való szeretetét. Amikor átélte azt, hogy az Isten fia hogyan szereti őt, hogy az Isten maga hogyan szereti őt. Amikor átélte, hogy őt a gyilkost, aki dűtől lihegve gyilkolni akarta az Isten gyermekeit. Őt a gyilkost az Isten megállította, megszólította, magához vezette, és nem elpusztította, hanem feladattal bízta meg. Amikor ezt átélte, amikor megértette az Isten ember iránti szeretetét, akkor egy olyan elkötelezettség jelent meg az életében, ami belülről való szorongató erő volt. Ezt a gondolatot a Korintusi második levél 5. fejezet 14. versében így fogalmazza meg az apostol, hogy a Krisztusnak szerelme szorongat minket. A Krisztus szeretete az, ami szorongat bennünket arra, hogy mi másként járjunk, másként éljünk, másként gondolkozzunk. Ezért mondja azt, hogy én elkötelezett vagyok a görögök iránt is, a barbárok iránt is, a hit szempontjából bölcs zsidók iránt is, a hit szempontjából tudatlan pogányok iránt is, mert az Isten kegyelmét nyertem, és ezt a kegyelmet szeretném megosztani másokkal. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni, mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Miért beszél Pál apostol a szégyen gondolatáról? Hát mi szégyelni való van a Krisztus evangéliumában? Úgy gondolom, hogy ma ez a kérdés, ez jogos kérdés. Pál korában egy kicsit érthetőbb kérdés volt. Több szempontból is. Erről a kérdésről a Korintusi első levélben beszél, az első 2 fejezet egyikében, amikor arról beszél, hogy az evangélium hirdetés a zsidók számára botrány, a görögök számára meg bolondság. A zsidók megbotránkoznak azon, hogy az Isten eljött, az Isten fia, és áldozatul adta magát. A görögök merik, kinevetik ezt az egészet. Hát micsoda esztelen dolog, hát az Isten nem halhat meg. Szellemi szempontból nem volt túlzottan vonzó a kereszténység ebben a korban. Nem jelentett szellemi kihívást azok számára, akik nagyon forgatták az agyukat. De egy más szempontból sem volt túl vonzó. Olyan valakinek a rabszolgái voltak ők, olyan valakinek a szolgái voltak, akit a római hatalom, mint államellenes, államellen lázadó személyt halálra ítélt.

Hát szép dicsőség, nem? Ráadásul, aki miatt börtönben volt már Pál, tehát itt egy börtöntöltelék hirdet evangéliumot. Nem tudom, érezzük a szégyennek a jogosságát? Egy olyan valakiről beszélni, akiről megtudják azt, hogy Poncius Pilátus halálra ítélte. Hogy a római hatalom, az állam, mint állam ellenes szemét kárhoztatta. A keresztre feszítés lehet, hogy nem a legfájdalmasabb halálnemek egyike, azóta lehet, hogy kitaláltak fájdalmasabbat is, de hogy a legmegalázóbb volt a római korban, ez vitathatatlan. Ha valakivel szemben a megvetést, a kárhoztatást ki akarták fejezni, akkor erre a legalkalmasabb módszer a keresztre feszítés volt. Pál apostol egy olyan szeméről hirdeti, hogy a megoldást hozta, akit keresztre feszítettek. És az, aki hirdeti, az börtönben volt emiatt. És Pál mégsem szégyelli. Pál nem gondolkozik úgy, hogy nekem most már azért hallgatnom kéne. Már elég volt a börtönből, elég volt a gyalázatból, elég volt a gúnyolódásból. Elmondja a korintusi második levélben, érdemes elolvasni, hogy hányszor verték meg, hányszor támadták meg, hányszor volt veszedelemben, miközben az evangéliumot hirdette, de azt mondta, hogy én nem szégyellem. Miért nem szégyellem? Mert ő megtalálta a kincset az evangéliumban. Valami olyat talált, ami miatt mindent vállalt. Ahhoz hasonlítható ez, mint amikor Jézus elmondta a szántóföldbe elrejtett kincs példázatát. Elmondta azt, hogy van egy szántóföld, amelyet bérelt valaki, és szántott. És szántás közben kifordult a kincs a földből. A korabeli jog azt mondja, hogy azé a kincs, aki a föld tulajdona. Hiába ő találta meg, a tulajdonát, hogy megszerezze, meg kell venni a szántóföldet. Ezért hazament, és eladta minden tulajdonát. Hát nem tudom, hogy mit gondoltak róla. Egy ember, akinek megvan az egzisztenciája, háza, ki tudja, mi mindene volt, most felszámol mindent, és megvesz egy szántóföldet. Hát mi értelme van ennek? És azt olvassuk, Jézus így mondta a példázatot, afelett való örömében elment, és mindenét eladta, hogy azt a szántóföldet megvegye. Az az ember, aki kincset talált a szántóföldön, az nem úgy gondolkozott, mint a szomszédai, akik nem tudták, hogy kincset talált, akik bolondnak tartották ezért a döntésért. Az az ember, aki kincset talált, az semmilyen árat nem tartott túl nagy árnak ahhoz, hogy ezt a kincset megszerezze, hogy a tulajdonosává legyen ennek a kincsnek. Ezért nem szégyelte Pál az evangéliumot. Mert mit talált meg? Most fogja elmondani, hogy mit talált. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Mert az Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Azt mondja, hogy én azért nem szégyellem az Isten evangéliumát, mert nincs benne semmi szégyelni való, mert az isteni hatalom teljessége láttatik meg. Az itt szereplő kifejezés az, hogy kijelentetik, megláttatik. Az Isten hatalma láthatóvá lesz az evangélium által. Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert az Isten hatalma az, méghozzá olyan hatalom nyilatkozik meg az evangéliumban, amely nem csak bizonyos kiválasztott személyek számára jelent megoldást. Figyeljük meg a megfogalmazását. Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Zsidónak először meg görögnek. Ez a kifejezés, hogy zsidónak meg először meg görögnek, a második fejezet 11. versét, hogyha elolvassuk, rögtön a helyére kerül. Előtte való versben mondja, hogy zsidónak először meg görögnek, mert nincsen az Isten előtt személyválogatás. Igaz, hogy először a zsidóknak szólalt meg az evangélium, mert maga Jézus azt mondta, hogy először Jeruzsálemben hirdessétek, és majd onnan kellett elmenni a távolabbi vidékekre, és amikor Pál apostol elment egy helyre, ha ott voltak zsidók, akkor először nekik hirdette az evangéliumot, mert róluk is úgy gondolkozott, hogy hittestvérei, és őket meg akarta nyerni, hogy a pogányok között is munkálkodjanak. De a gondolatnak a lényege nem a sorrendiség. A gondolatnak a lényege az, hogy mindegy, hogy zsidó, vagy pogány valaki, mindegy, hogy milyen nemzetiségű, mindegy, hogy milyen vallású, mindegy, hogy milyen nemű, mindegy, hogy milyen társadalmi állapotban van szolga vagy szabad, rabszolga vagy rabszolgatartó, annak az embernek, aki hisz, annak az embernek az Isten evangéliuma hatalom, szabadító hatalom, az örök életet lehetővé tevő hatalom. Nagyon nagy dolgot mond ki az apostol. Nem azt mondja, hogy csak azok számára jelent ez szabadítást, akik
bizonyos cselekedeteket megtesznek. Hanem egyszerűen azt mondja, hogy ahhoz, hogy ez a hatalom elnyerhető legyen az ember számára, ahhoz egy bizonyos viszonyulás kell. És ez az egy bizonyos viszonyulás így fordítható le, bizalom kell az iránt, az Isten iránt, aki ezt a lehetőséget megteremtette. A hit egyenlő bizalom. Bizalom abban az Istenben, aki felajánlja a szabadítást az embernek, hogy elhiggyem és rábízzam magamat az Isten gondviselésére, az isteni szabadításra. És figyeljük meg, hogy ezentúl egy teljesen általános megfogalmazás van minden egyes embernek. Az Isten evangéliuma nem válogat az emberek között, nincsen olyan ember, aki ne tudna segíteni. Aki eljut oda, hogy bizalmat szavaz az Isten munkájának, annak az Isten evangéliuma isteni hatalom a szabadításra. És már az időnk nagyon előre haladt, a hitről egyetlen egy dolgot hadd mondjak el. Jézus Krisztus azt mondta, szintén egy példázatban, hogy az Isten országa a mustármaghoz hasonlít. És utána később arról beszél, hogy ha annyi hitetek volna, mint a mustármag. Az a mustármag, amiről itt Jézus beszél, nem olyan, mint amit mi a boltban megvehetünk. Ezt a mustármagot, hogyha megvesszük, akkor ilyen, hát körülbelül ilyen ekkora kis sárga gömbökkel találkozunk a zacskóban, és ha elvetjük, akkor nagyon szép sárga virágai lesznek, de úgy ennél nagyobbra nem akar megnőni. Amiről Jézus beszélt, az a fekete mustár, amiről a következőket írja Kereszti Zoltán a könyvében, a Bibliai Növények című könyvében. Azt mondja, hogy ez a növény, ez egy látszárú növény, de 3-4 méter magasra nő meg, 5-8 centiméter átmérőjű oldalágakat nevel, szemmel látható, ahogyan a virágai kinyílnak és termést hoznak, és több ezerszer is termést hoz egy növény. Ennek a magja a mágszemnél kisebb. Jézus azt mondta, ha annyi hitetek volna. Mennyi ez az annyi? Én nem tudom megmutatni, mert nem látható. A mágszemnél kisebbet, azt a pici bizalmat, amit az Isten igényel ahhoz, hogy segítség legyen az evangélium, azt nem tudom megmutatni. Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, akkor annak az embernek az életében, aki csak ennyi bizalmat szavaz az Istennek. Nem azt kéri, hogy abban bízunk, amiben nem tudunk bízni. Azt mondja, hogy ami bizalmatok megvan, azt vessétek bele az Istenbe. Lehet nekem nagyon jó csiraképes magom a vitrínben. A növény soha nem fog nőni, csak akkor, ha belekerül a földbe. Ha kedvező közegbe kerül. A hit az gyakorlati magatartásban nyilvánul meg. Rábízom magamat az Istenre. De az Isten nem kéri azt, hogy majd akkor bízzunk benne, amikor már háznagyságú hitünk van. Ha mustármagnyi. Jézus evangéliuma, Isten hatalma minden hívő számára. A hit mértékét nem határozta meg az apostol. Minden hívő számára. Mindenki számára, aki a maga gyengeségében belekapaszkodik az Isten ígéreteibe, és bizalmat szavaz az Istennek. Miért lehet ilyen hatalom? Miért lehet olyan hatalom, amely az üdvösséget biztosítja, és amely a szabadulást biztosítja? Az üdvösség szó szerint szabadítás, szabadulást jelent. A 17. vers ezt magyarázza meg. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe. Miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Mert az Isten igazsága jelentetik ki. Az embernek az a baja az életben, hogy hiányzik az igazság az életéből. Az itt szereplő görög szó, az azért érdekes, mert a görög nyelv kétféle igazság szót tud használni. Ezt a magyar nyelv nem nagyon tudja. Talán lehetne úgy, hogy az igazság és az igazságosság, vagy esetleg lehetne úgy, hogy a valóság és az igazság. Az igazat mond, ne csak a valódit. A görög szövegben az aléteja és a dikájó szüné kifejezés között hangalakilag is nagy különbség van. Rögtön látható a különbség. Az aléteja az a valóságismeret, az az igazság, mint eszme, mint elmélet. Az ember életének nem az a baja, hogy az igazság eszméje, elmélete hiányzik, és nem megismerhető. Az ember életének az a baja, hogy a gyakorlati életében az igazságosság hiányzik az életéből. Hogy nem tud méltányosan, irgalmasan és igazságosan bánni a környezetében élő emberekkel. Az evangélium pedig azért csodálatos dolog, és azért hoz megoldást,
Mert az, ami az emberben természeténél fogva nincsen meg, jelleménél fogva magától nincsen meg, az az Istenbe vetett bizalom által megszületik és növekszik. Mert az Istennek igazsága, igazságossága jelentetik ki. Na, itt van az a szó, amiről az előbb kezdtem beszélni, ez a kijelentetik. Az apokalüptetáj kifejezés van, az apokalüpszis szó, az azt jelenti, hogy rejtett dolgot napvilágra hozni. Rejtett dolgot láthatóvá tenni. Az Isten evangéliuma az nem egyszerűen egy elmélet, amelyben gyönyörködhet az ember, aztán mikor kimegy a teremből, akkor rázúdul a hétköznapok valósága, és próbálja túlélni valahogy ezeket. Az Isten evangéliuma az az életet átformáló gyakorlati hatalom, mert nem csak egy eszmei megoldást kínál fel, nem csak egy filozófiai gondolatot kínál az embernek, amiben megnyugodhat, hanem gyakorlati megváltozás lehetőségét kínálja fel az embernek. Hogy az az ember, akinek elege van abból, hogy megbánt másokat, az az ember, aki nagyon sokszor belül jóra vágyik, de kívül olyan, mint egy sárkány, az az ember olyanná válhat, mint ami elrejtve vágyként ott van a szívében, hogy én szeretnék másképpen élni. Nos, az Isten evangéliuma azért csodálatos dolog, mert ezáltal az isteni igazságosság, az Isten mércéjének megfelelő igazságos élet nem csak egy eszme, hanem látható. A rejtett, szívben rejtett változás láthatóvá válik az evangélium eredményeképpen. Ennek a folyamatát pedig így mondja az apostol, Isteni igazsága jelenteti ki, lesz láthatóvá, hitből hitbe. Két dolgot mond el ezzel az apostol. Egyrészt ahhoz, hogy ez a folyamat elinduljon az ember életében, ahhoz arra van szükség, hogy aki hirdeti, hittel hirdesse, és olyan hittel hirdesse, hogy aki hallgatja, abban megszülessen a bizalom az Isten iránt. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Az evangéliumot megérteni és elfogadni csak hit által lehet. Hinni pedig csak az evangélium által lehet. De az Isten kész megnyitni az ember szívét, és valami mély belső vonzással bizalomra méltóvá tenni önmagát az ember szem előtt. Az az ember, aki ha csak mustármagnyi bizalommal rendelkezik, a mák szemnél kisebb bizalommal rendelkezik, de ezt a bizalmat ezt megszavazza az Istennek, ezt beleveti az Istenbe. Annak az embernek az életében elindul egy folyamat, amikor a hitnek egy lépcsőjéről a következő lépcsőre lép, amikor a hitben növekedni fog, amikor már nem csak mustármagnyi lesz a hite. Az a legkisebb hit, amit Jézus megnevezett, ha csak annyi hitetek volna. De abban lehet növekedni. És amiközben hit által a bizalom növekszik az Isten iránt, aközben az Isten munkálkodni tud, mivel az ember megnyílik azelőtt, aki iránt bizalma van. Akiben megbízom, annak megengedem, hogy közel jöjjön hozzám. Annak megengedem, hogy hasson rám, megengedem, hogy átalakítson. És ennek az eredményeképpen azt olvassuk, hogy az ember igaz emberré válik. Az ember, aki istentelen volt, bűnös volt, amikor megszületik benne a bizalom az Isten iránt, és elfogadja az Isten megoldását az emberi megoldás helyett, ennek eredményeképpen az ember, aki korábban bűnös volt, igaz emberré válik. Nem csak az igazságossága jelentetik meg az Istennek, hanem olyan mértékig átitatja az embert, hogy az ember maga nem önigazultá, hanem igazságossá válik. Igaz emberré válik. Nem maga igazítja meg magát, hanem hitáltal élni fog, és így az örök életre alkalmassá válik, amikor az Isten eljön, Jézus Krisztus eljön másodszor, és magával viszi a gyermekeit, akkor az az ember, aki befogadta az evangéliumot, alkalmassá válik. Hát nem tudom, hogy kit hogy érint az evangélium, de én úgy gondolom, hogy ez méltó kérdésfelvetés lesz, hogy kinek van erre szüksége, és hogyan lehet ezt elnyerni. Hogy lehet elnyerni azt, hogy az ember igazzá válhasson, hogy az ember életében az Isten hatalma nyilvánvalóvá, szemlélhetővé váljon. Erről fog szólni majd a folytatás.

0: Na, szép jó estét kívánok! Örülök, hogy újra itt Fehérváron lehetek a kedves fehérvári társaság előtt. Ugye nem is tudom, ma hanyatszor jövök, és örülök, hogy mint mindig a régi arcokat is, és egy néhány új arcot is látok. A szív- és érrendszer, ugye tehát a kardiovaszkuláris rendszernek nevezik ezt a szaknyelven, az egy eléggé elterjedt témakör. A betegségek és a haláleseteknek a majdnem 50%-a manapságban ezekre a betegségekre visszavezethető. És mondhatnánk, hogy ez egy tulajdonképpen a természetes öregedés, degenerációnak egy következménye, hogy a mi szívünk és a mi érrendszerünk már nem annyira jól működik, vagy nem úgy működik, ahogyan ez kellene. Milyen összefüggésben áll a szív- és érrendszer állapota és a táplálkozásunk, illetve nem csak a táplálkozásunk, az életmódunk, életmódunkkal és a táplálkozásunkkal, mit kellene tenni, mit kellene megváltoztatni, mit kellene javítani annak érdekében, hogy ez a betegség ne alakuljon ki. És a mai estén próbálok magyarázni, hogy mi is az, hogy miért megy tönkre egy szív, miért történik az, hogy szívinfarktus van. Miért van az, hogy egy érfal messzesedik? Milyen folyamatok azok, vagy mi áll e mögött? Tehát, hogy ne beszéljünk arról, hogy igen, hát akkor kevesebb koleszterin, kicsit ez, kicsit az, egyél több zöldséget, blablabla, blablabla. Bla, bla. És akkor még mindig nem tudjuk igazán, hogy mit történt, vagy mit miért. Ma este szeretnék tényleg egy kicsit belemenni annak a betegségek mögötti biokémiába, és felvázolni, hogy mit kell változtatni. Ugye legyőzhető-e az első számú gyilkos, mert tényleg az, és 2003-as gyors jelentés alapján még mindig ez a legfőbb halálok, és Magyarországon még mindig az van, hogy az átlaghoz képest, ugye az EU országok átlagához képest Magyarországon ebben a korcsoportban a férfiak 25 és 64 év közötti korcsoportban kétszer annyi ember hal meg, mint az EU átlagában. És ha ugyanebben a korcsoportban, mondjuk Svájcban megyünk, akkor háromszor annyian halnak meg itt, mint Svájcban. Kérdés az, hogy a földrajzi elhelyezkedés feltétlenül indokolja-e a jobb levegő, a kevesebb szennyezés, meg a ki tudja micsoda, indokolja-e ezt az óriási különbséget? Véleményem szerint nem. Véleményem szerint nem a környezet a probléma, hanem a kultúra, és azon belül a táplálkozási kultúra, az életmód kultúra, és véleményem szerint az, hogy nem az egészségügy, nem akarom azt mondani, hogy az egészségügy nem tudna mondjuk többet tenni, vagy jobbat tenni, de meg hogy ez mondja pénzzel kapcsolatos, de mondjuk ha 20-30-40%-at az EU, tehát az egészségügynek tulajdonítunk, de nem kell 300% különbség lenni. Tehát az abszurd. A nők esetén ez a szám kb. 80%-kal magasabb, mint az EU-ban. És ugye elége a hivatalos programok. Tehát a hivatalos rizikófaktorlista emelt szérumlipidik, tehát azt mondják, hogy ha magas a koleszterin, akkor ez egy rizikotényező. Magas a vérnyomás, az is egy rizikotényező. Cukorbetegség, dohányzás, mozgásszegény élet, túlsúly, elhízás, a hajlam a korai szív- és érrendszeri betegségre, tehát a genetikai hajlam, és a férfi nem, tehát ezek rizikófaktorok hivatalosan. Tehát akkor kedves férfiak, akik kicsit több súllyal rendelkeznek, esetleg a felmenők közül valaki meghalt szív- és érrendszeri betegségben, aki dohányzik, és lehet fokozni, egyre nő a rizikó, egyre nagyobb a szív- és érrendszeri betegségek rizikója. A kérdés az, hogy elég-e? Ugye a koleszterin kérdést nagyon-nagyon széles körben terjesztették, hogy a koleszterin a fő utas. Nem tudom ezt, ugye koleszterin és szívbetegség, érmeszesedés, ugye, hát a koleszterin ez ilyen veszélyes, meg olyan veszélyes. A 70-es évektől ugye nagyon erőteljesen az megvolt, hogy csökkentsük a koleszterint, és hogy csinálták ezt a 70-es évektől, átállt az élelmiszeripar az állati zsíradékről a növényi olajra. Ugye? Tehát ez úgy nagyjából 70-es évek közepén mindenki óriási, mi most meggyógyítjuk a világot, ugye? Tehát és akkor azóta van rák egyébként, by the way. Tehát nem azt jelenti, hogy kell állati zsíradékot fogyasztani, azt se, mert úgy lényegében a hagyományos zsíradékfogyasztás, vagy a hagyományos táplálkozás eldönti nagyjából azt a kérdést, hogy szívinfarktusba vagy rákba halljunk meg, mert tehát, ha úgy táplálkozunk, mint ahogyan az átlag táplálkozik, de a 70-es években tulajdonképpen egy egész a zsíradékipar átállt állatiről, tehát már nem libazsír, meg disznózsír, meg egyébeket árusítottak nagy mértékben, hanem akkor jött a növényi olaj, és akkor ez milyen egészséges. És elviekben igen, addig, amíg hidegen sajtoljuk a növényi olajat, és nem hevítjük ezt a növényi olajat, és nem bántjuk a kísérleti körülmények között, addig ez nagyon jó, de amikor már hevítjük, amikor már finomítjuk, amikor már szűrjük, amikor már mit tudom én, mindenféle hőségnek kiteszünk, meg hexánnal kioldjuk, meg minden, akkor ez már nem hidegen sajtolt, nem szűz olaj, hanem ez egy ipari termék, és az sajnos igen gyakran bajt okoz. Évtizedeken keresztül használtuk margarin formában, olajformában, és hát a népességen belül meg is lehet látni, hogy a rák sajnos előre tört. Tulajdonképpen a tudomány nem állt meg ezzel a koleszterin mumussal. Ugye a koleszterin mellett az évek során számos összefüggésre derült fél, és ma már tudjuk, hogy nem is annyira a koleszterin önmagában, hanem a koleszterinnek az oxidált változata, az úgynevezett lipoprotein alfa, az a probléma. Tehát a krónikus antioxidáns hiány inkább az, ami bajt okoz, mint mondjuk az, hogy koleszterin. Fel is vetették egyébként a kérdést, hogy miért van ez úgy, hogy mondjuk egy medve olyan koleszterin értékekkel rendelkezik, hogy tulajdonképpen 3 másodperc alatt be kellene fagyni a vér, tehát olyan sűrű koleszterinnel teli vére van, és mégse ennek a szerencsétlen állatnak soha semmilyen szív- és érrendszeri betegsége nincs, pedig a koleszterin értékei az egekben vannak. Mi itt a különbség, vagy mi itt a probléma? Na most az az érdekes, hogy a medve aszkorbinsavat tud termelni, tehát ő C-vitamint termel, és ő ezzel jól el van, tehát mi mondjuk ezzel szemben nem tudunk C-vitamint termelni, nekünk ezt meg kell együnk, tehát szóval ilyenek vannak. Aztán egy nagyon, tehát az oxidáció, ami itt fönt van, elnézést, hogy egy kisebb, hosszabb mondatokat írtam, slágvoltokat nem írtam. Egy másik nagyon fontos és igen fontos tényező, vagy alapvető tényező, az a métionin aminosavnak az elégtelen anyagcseréje. Nos, ez micsoda métionin? Ugye, tehát tudjuk, hogy vannak a fehérje, ugye a fehérje különböző építő kockákból áll, ezeket aminosavnak nevezük, van ebből 23 plusz 1-2, amit most újra fel, tehát még plusz hozzá számolgatják, és az egyik ilyen aminosav az a métionin. És a métionin, ez egy ilyen alapanyag a szervezeten belül, nem annyira gyakori aminosav, tehát nem olyan gyakran fordul elő, állati és növényi források egyaránt léteznek, de nem is annyira az a lényeg, hanem az, hogy a métioninből keletkezik a szervezeten belül egy fehérje, egy speciális fehérje, és ezt homocisteinnek nevezük. És ez a homocistein, az nem egészen kosher nekünk. Mert ez a homocistein egy számos problémát okoz, de erről majd mindjárt egy kicsit többet. És aztán tudjuk azt is, hogy a szívinfarktus közvetlenül az előbbi tényezők eredményeként egy immunreakció, egy gyulladásos immunreakciónak a következménye. Tehát maga a szívinfarktus önmagában, tehát önmagában a magas koleszterin szint semmi. Önmagában érmeszesedés semmi. De ha gyulladás van, magas a CRP, magas a lipoprotein alfa a vérben, súlyos az érsérülés, magas a trombocita szám, akkor egy olyan egyveleg alakul ki a vérben, tehát egy több szereplős játék ez az egész, hogy ez a végzetes a kombináció létrejöhet, és egy trombosz keletkezik, stb., és akkor majd a szívinfarktusról, ugye sok mindent nem kell mesélni, szívinfarktus elzárja a szívnak ezeket a speciális ereket, tehát artériákat, és ezek úgynevezett végartériák, nem tudom, ki látta már egy, mondjuk egy szívet, ugye egy szívnak egy modellét. Most normális esetben, ami ereink, ezek ugye egy nagy hálózatban vannak. Tehát egy ilyen óriási, szinte véghetetlen, végere járhatatlan hálózatban vannak. A szíven olyan artériák vannak, amelyek úgy, mint egy gyökér belenőnek a szívbe. Tehát az izomba kvázi belepumpálják a vért. Tehát ezeknek egy nyitott végük van az izomzatban. És ezt nevezünk végartéria. És mellette van egy másik gyökér, ami onnan kiszívja a vért, ezek a vénák. De a vénák és az artériák között nincs átjárás. És ha netán talán valahol elzáródik egy artéria, tehát ami hozza a vért, akkor nincs vérellátás. Mert a véna csak viszi a vért, nem hozza. Normálisan a szervezeten belül alig létezik egy köbmilliméter, amely nem kap vért, mert valahol egy ér elzáródik, vagy valami ismi. Ideiglenesen megtörténik, de a szervezet nagyon hamar körbe-körbe mossa, és akkor majd csak úgy valahogyan úgy megoldja. A szívnél nem. A szívnél, ha mondjuk ezen a gyökér jellegű artérián valahol viszonylag magason elzáródik ez az ér, akkor ami ez alatt az elzáródás alatt van, az vérellátás nélkül maradt, és egy pár percen belül a szívizom úgymondván elhal. Azért kell pumpálni, hogy ugye, hogy még keringtetjük ezt az egészet, de ez azért egy eléggé komoly probléma. Nos, a rizikó tényezők a kerülése, tehát dohányzás, magas vérnyomás, cukorbetegség, rendszeres mozgás és egy jó étrend nagyon sokat segít. Bizonyított tény az is, hogy a legfontosabb antioxidánsok, tehát antioxidánsok és vitaminok rendszeres bevitele nagyon nagy mértékben csökkentheti a kardiovaszkuláris betegségeknek a rizikóját. Ezek közül az anyagok közül a legfontosabb talán itt az antioxidánsok, a gyulladás csökkentők, meg az anyagcsere tényezők. Mind a három kellenek. Tehát ez nem úgy van, hogy és ezért táplálkozáson belül azt jelenti, hogy bizony nagyon oda kell figyelni, hogy minden meglegyen, mert az antioxidánsok hol vannak? Például. Táplálkozáson belül. Kérem? Gyümölcsökben, ugye? Zöldségek. Gyümölcs és zöldségek. Mi a zöldség és a gyümölcsben levő színanyag. A gyümölcs és zöldségben levő illóolaj tartalom. Fűszerek, szegfűszek, fahéj, oregano, rozmarin, mit tudom én, tehát az összes fűszer, kvázi, az összes zöldfűszer, és ráadásul, hogyha még frissen használjuk, még inkább, ezek mind antioxidánsok. Tudják, hogy melyikben van a legtöbb antioxidáns? Amit eddig felsoroltam? Nem jövünk rá magunktól, majdnem biztos vagyok benne. Nagyon banális szegfűszekben. A szegfűszek a lehetőleg legmagasabb antioxidáns értékkel rendelkezik, illetve pontosabban a szegfűszek olaj, tehát ez egy eterikus olaj, a szegfűszekből, tehát olyan mértékben antioxidáns, hogy mindent lehet kipipálni. Mindent. Következetesen nem létezik egy másik anyag, amely olyan erőteljes a szabad gyökfogó, illetve antioxidáns jellege van, mint a szegfűszek olaj. És nem hiba mondjuk szegfűszek olajat használni. De ugyanakkor gyulladás csökkentők, ugye az omega-3 zsírsavak, különböző gyógynövények, amelyek a gyulladást a szervezeten belül csökkentik. Tehát nagyon sok gyógynövény is segít nekünk azoknak a rendszeres fogyasztása, hogy levigye ezeket a folyamatokat. Mert tudják, ez úgy van, hogy a szervezetünkön belül mindig megvan egy alaphajlam arra, hogy valami gyulladást okozon. A gyulladás az immunrendszerünk eszköztárába tartozik. Ugyanúgy, mint a gyulladás csökkentés, de ugyanúgy a gyulladás is. Tehát a szervezetünk mind a kettőt tud. És a mai műanyagok, meg helytelen táplálkozások és a zsírsav probléma olyan mértékben hajlamosít minket, hogy gyulladást produkálunk, hogy ennek sokszor az a következménye, hogy nem tudunk kellőképpen kiemelkedni. Omega-3 zsírsav nagyon-nagyon kell. Miben van az omega-3 zsírsav? Halolaj. Lenna. Az olivában olyan sok nincs. Dióban van, igen. Lennmag, és van még egy néhány olajos mag, amelynek a omega-3 zsírsav tartalma van. Majd erről is később egy kicsit többet beszélünk. És aztán még nagyon-nagyon lényeges az anyagcsere tényező. Vitamin B12, B3, B6, folsav, különböző nyomelemek, ezek rendkívül fontosok azért, hogy az anyagcsere jobban működjön. Mert az anyagcserében, tehát amit az előbb említettem, ezt a homocisztein kérdést, majd visszafogunk, nem homoktövis, homocisztein. Ugye homocisztein az egy eléggé veszedelmes dolog, fogunk egy pár percet erről beszélni. Nézzük akkor a sorrendjét, jó? Tehát a CVD, az egy angol kifejezés, én nem tudtam, hogy fordítsam le, a kardiovaszkuláris betegségek KVB lett volna, de aztán inkább maradtam az eredeti. Úgyhogy a CVD az első és a legfontosabb és a legveszedelmesebb, a lipoprotein alfa. Ki hallott már erről? Lényegében senki, nem? Nos, a lipoprotein alfa semmi más, mint a koleszterinnak az egyik ikertestvére, csak annyiban más, mint a koleszterinben, hogy eloxidálódott. Ez egy ilyen... Így néz ki, lehet egy kicsit ezen gyönyörködni, tehát ez egy... Tulajdonképpen ezzel különbözik egy kicsit a koleszterintől. A többi ez nagyjából azonos, ebben nem kell belemenni. És így néz az a folyamat ki, tulajdonképpen egy érfajban. Tegyük föl, hogy itt jön ez az egyes, itt fönt, tehát megyünk ide. Hol is van? Itt van. Minden megvan. Okos férfi. Tehát itt fönt, ugye véráramgörös vértestek, itt jön a koleszterin. A koleszterin miért jön az érfalakhoz? Azért jön az érfalakhoz. Igen,
1: eszembe jutott.
0: Szóval, tehát a koleszterin azért megy az érfalakhoz, mert az érfalak, itt ez egy érfal, az él koleszterinből. Tehát az érfalaknak a tápláléka az a koleszterin. Lipoprotein, fehérje, zsíradék keveréke. Igen ám, de ha itt menet közben ez a koleszterin találkozott egy szabad gyökkel, tehát egy radikális, szabad radikálissal, az még megváltoztatta ennek a lipoproteinnek a szerkezetét, és lesz egy ilyen kis göbös lipoprotein belőle, és itt ide van írva, modified LDL, tehát ez a megváltoztatott lipoprotein alfa. És mi történik ezzel? Ez bekerül az érfalba, és a mi érfalunk ez eléggé finnyás. Ez mondja, igazi lipoproteint kérünk, semmi oxidált lipoproteint, ez nem kell nekünk, és és ha valaki mondjuk dohányzik, valaki nagyon sok zsírt eszik, vagy nagyon sok növényi olajat, hevített növényi olajat, valaki nehéz fémekkel tele van, tehát a szervezete tele van nehéz fémekkel, ez folyamatos szabad gyöktermelést jelent. És ennek az embernek a vérében a koleszterin eloxidálódott. Az érfal, ugye ahogy mondtunk, tiltakozik. Azt mondja, köszi szépen, nem kell nekem. És elindít, itt vannak ezek a hírvívő anyagok, elindít, tehát itt ki is jönnek, egy folyamatot, hogy a vérből a monociták belebújnak az érfalba, és akkor lesznek belőle makrofágok, tehát ez a különbség, monocita, makrofág. A vérben monocitának nevezük, a szövetekben makrofágnak, és ezek a makrofágok mit csinálnak? Elkezdik a tönkrement koleszterint magukba szívni, tehát tulajdonképpen megeszik, mert azt mondják, hogy az érfalunk azt mondja, ne, eltakarítani innen. És egy enyhe gyulladás indul el. És akkor itt az a koleszterin belekerül ebbe a monocitába, vagy ebbe a makrofágba, és egyre nagyobb lesz, ilyen kis balonszerű, és ezeket az anyagokat nevezük habsejtnek. Ugye formcell, ezek habsejtek. Na most mit csinálnak ezek a habsejtek, ha sok van belőle? Ezek beszűkítik, tehát megvastagítják az érfalat, és beszűkítik a lument. Tehát az érfalnak az átmérőjét beszűkítik. Nos, hát ezt nevezzük az érmeszesedés kezdő állapotát. Tehát ott kezdenek tulajdonképpen a problémák. Ja, igen. Még egyszer. Azt hittem, hogy a képeknek elnézést. Tehát még egyszer ugyanaz a folyamat, tehát itt csak egy ilyen másik ábrában, itt lent, itt vannak ezek a habsejtek, és itt látszik, hogy ez egyébként csak itt beépített a immunsejtek itt az érfalba, tehát ez teljesen természetes, de egy ilyen szükület mögött létrejön egy ilyen halmozódás, akkor itt nagyon kicsi már az átmérő. Tehát ez nem annyira jó, nem annyira egészséges. Jó. Ezt az egész folyamatot lipidperoxidáció vagy lipidoxidációnak nevezük, tehát a zsíradékok eloxidációja, és ugye az egyik legfőbb oka az a dohányfüst, és jelenleg nincs gyógyszer erre. Miért nincs gyógyszer a lipidperoxidáció ellen? Mert ezért antioxidáns lenne. Mit történne, ha egy antioxidáns adnának szív- és érrendszerre? Mindenki ezt a gyógyszert használna, és akkor utána kell neki még egy másik gyógyszert? Nem, az baj, ugye? Ugye, ha egy gyógyszerrel meg lehetne oldani a szív- és érrendszeri betegséget, vagy annak a fő okát, akkor, ugye? Úgyhogy, tehát erről inkább lemondanak, hogy egy mesterséges antioxidánst hoznak létre. A rák esetében egyébként már vannak mesterséges antioxidánsok, tehát tudják, hogy ott kell csinálni, de nem csinálják. Tehát gyógyszer nincs. Akkor viszont gyógyszerek vannak egyéb oldalágakra, de ugye ezt nem kell mondanom, hogy vérnyomás csökkentő, koleszterin csökkentő, cukorgyógyszer, meg egyebek, ezek megvannak. Szívritmus szabályozó, vérzsít, hát igen, hát ez a koleszterin csökkentő, igen. Tessék? Igen, hát a trigliceridek csökkentésére, igen. A legjobb trigliceri csökkentés micsoda? Ett a felét. A legegyszerűbb triglicerid csökkentő, ett a felét, tehát annak, amit meg akarsz enni, annak a felédet meg. Ennél tökéletesebb triglicerid szint helyreállító nincs a világon. Németül így, mit mondják, az FTH, friss die Hälfte, az azt jelenti, hogy zabált a felét. Úgyhogy, nos, szóval akkor térjük vissza erre a kérdésre, hogy E-vitaminok, karotinoidok, ezek nagyon-nagyon hatékonyak a lipidperoxidáció gátlásában. Kvázi föláldozza önmagát, és felszívódik a lipoproteinbe, és rendbe hozza tulajdonképpen a lipoproteint. Aztán a flavonoidok is nagyon hatékonyan védenek a különböző, tehát egyes szabad gyökök ellen, a szuperoxid, hidroxil szabad gyökök, meg a hidrogénperoxid, meg lipidperoxid, stb. Tehát annyi minden van, de ez itt kémia óra lenne. És a C-vitamin és a szelén, ezek is nagyon fontosak, tehát itt lent a C-vitamin segít az E-vitamin regenerációjában és a koleszterin kiválasztásában. Tehát ha valaki C-vitamint használ, ezzel tudja csökkenteni a koleszterint, ha E-vitamin és szelén is jelen vannak. A C-vitamin egyébként a C-vitaminnak nem az a legfőbb, tehát nem az a legfőbb antioxidáns. A C-vitamin ez egy ilyen karbantartó antioxidáns. A fő antioxidánsok a szelén és az E-vitamin. Tehát ezek azok, amelyek igazán ezt a lipidperoxidációt megoldják. És a flavonoidok is nagyon hatékonyan egyes ilyen a szabad gyököket képesek lefogni. De érdekes módon a szelén, az E-vitamin, a glutatión, a szuperoxiddismutáz, meg egyéb ilyen dolgok, ezek csoportjátékosok. A flavonoidok, meg a karotinoidok, ezek csak egy-egy ellenséget látnak, rávetik magukat, megoldják, és akkor kész. Tehát ők nem játszanak a többiekkel együtt. A C-vitamin például szinergiába lép az E-vitaminnal meg a szelénnel. Tehát ezek úgy együttműködnek. Tehát nagy komplex folyamatokat hoznak létre, egymást karban tartják, és tovább görgetik egymást. A flavonoid az csak úgy egyszer kisül, kész, vége, aztán. De a szelén E-vitamin, C-vitamin kombináció folyamatosan regenerálja magát. Tehát ezért nagyon fontos dolog, hogy lássuk a különbséget. Nos, tehát a lipoprotein alfa, ez volt az első és a legfontosabb dolog. Tehát nem a koleszterin szint, tehát lehet, hogy valakinek magas a koleszterin szintje, de nincsen oxidációja, semmi baja nem lesz. Tehát ha nem látjuk azt, hogy valakinek, tehát ugye látjuk, hogy 5,2, 5,6, 5,7-től, attól függ, hogy éppen ki mér, meg hogy milyen géppel mérik, azt mondják, hogy ez már magas koleszterin szint. Ha magas a koleszterin szint, de nincsen gyulladás, és nincsen oxidáció, akkor ez lehet, hogy egy kompenzációs folyamat a szervezet részéről, mert hormonokat akar termelni. Mert esetleg az illető már túl van a menopauzán, vagy a hormon, aktív hormontermelésén, és a szervezet, az agyunk ezt észleli, és valahogyan próbál ellensúlyozni, és gyárts már egy kicsit több koleszterin, mert a koleszterinből lesz a hormonoknak az alapanyaga. Tehát minden hormonunk koleszterinből van. Az összes hormonunk koleszterinből tulajdonképpen lehet lebonyolítani, és akkor lehet, tehát ott vannak ilyen dolgok. Na, nézzünk tovább. Másik nagyon fontos dolog, a homocisztein. Na, ez egy nagyon érdekes dolog. Dr. McCauley a 60-as években, vagy a 60-as évek végén speciális tehát eseteket tanulmányozta. Vannak olyan gyermekek, akiknek igen magas a homocisztein szint, és ezeknek majd mind, tehát ezeknek nincsen meg az a genetikai kód, ami lebontana a homocisztént, illetve ezek a körök nem működnek jól, és egy brutális érmeszesetésben szenvednek, és viszonylag hamar meg is halnak. Tehát ez egy nagyon érdekes, tehát a homocisztén úriában, tehát ez egy ritka betegség, tehát egyszerűen nem tudják kivezetni a homocisztént, és ő azt a tézist formálta ezekből a beteg gyermekek esetéből, hogy a homocisztein biztos az egyik felelőse annak, hogy érmeszesedés van. És hát, aztán 69-ben publikálta a tézisét, vagy a teóriáját. Egyébként egy fontos újságban, a Lancetben, ez egy orvostudományi újság, nagyon-nagyon híres. És amikor ezt publikálta, és most nézzük meg az időt, 69-ben mi történt éppen? Mit mondtunk az előbb? Az USA-ban éppen óriási, tehát ha azt mondom, hogy óriási pénzeket szereztek az államtól, hogy megváltoztassák a társadalmon belül ezt a koleszterin kérdést. Tehát úgy nagyjából a koleszterin a felelős. Arra már nem figyeltek annyira oda, hogy ez most az oxidált koleszterin, hogy az oxidáció nagyobb baj, nem annyira a koleszterin. Mert lehet például koleszterint önmagában zabálni, és nem történik semmi baj. De ha fehérjével együtt zabálom, a fehérje oxidálódik, vagy oxidáltatja a koleszterint. Tehát ha én tojásból kivonom vegyileg a koleszterint, és csak ezt a koleszterint kanalazom, olyan koleszterin mennyiségeket fogyaszthatom, hogy semmi bajom nem lesz. De ha én mondjuk 8 tojásból rántottat csinálom, és azt vágom be, akkor igen hamar lesz érmeszesedésem. De ezt, és ezzel indokoltak egyébként, hogy nyugodtan lehet tojást tenni, de úgy csináltak, hogy előbb a tojásból kivonták a koleszterint, aztán a kísérleti személyeknek odaadták, ők úgy bekanalazták ezt a koleszterint valami más formában, nem tojás formában, és semmi bajuk nem volt. És azt mondták, hogy fú, nem a koleszterin a baj. Csak ugye, ami boltba megyünk, mi nem veszünk izolált koleszterint. Hát mi tojást veszünk, meg húst veszünk, meg egyebeket, és azzal együtt, a fehérjével együtt, már igen veszélyes. Na de visszatérve, ugye, de ez volt a hát ez egy ilyen orvostudom, nem is orvos, táplálkozási nagy mozgalom volt, hogy koleszterin félre, és óriási kormánypénzek abba, hogy most a zsír kérdést megoldjuk, és akkor növényi olajat fogunk itt most tulajdonképpen gyártani, és akkor ez lesz jó a népnek, ugye a népnek a javára csináljuk. Nem kellett egy ember, aki azt mondja, hogy gyerekek, szerintem ez tök hülyeség, hogy ti itt a koleszterinnel foglalkoztok, mert az érmeszesedés egyáltalán nem az érmeszesedés.

létrehozhat bármilyen sületlenséget és ostobaságot a világon ma, és mindent és annak az ellenkezőjét már lehet a doktori titulust kapni, de amikor abban a rossz pillanatban olyasmit mondod, ami talán igaz is volt, de túl igaz, akkor ezt nagyon nem kellett. És lecsapták, nagyon. Egy kis kutatóintézetben túlélte ezt a krízist, és 30 évvel később minden magára valamit adó szív- és érrendszer kutató mondja, persze, hát a homocisztein szintet csökkenteni kell. De 30 évbe telt. Itt egy képet, mert nem fogok hosszú betűket odarakni. Ups, megint. Nem kell félni, nem fogok itt kémia órán tartani, mert én sem tudnám megmagyarázni, de kezdjük ezzel itt fönt métionin. Tehát itt, amit itt látunk, ez a métionin homocisztein ciklus, azt kell érteni egyébként, ahogyan tehát amikor a Jóisten alkotott minket és összerakott minket, akkor azért ugye nem perpetuum mobile, tehát azt nem találta ki, hanem ő ezt alkotta, és csinált olyan folyamatokat az emberi szervezetben, hogy elindul a métionin, találkozik egy másik anyaggal, átalakul, lesz esadenozil, métionin belőle, megint találkozik, megint valami más lesz, és tehát ezekből a találkozásokból a végén megint ott vissza kiköt a métioninnál. És akkor az ember azt mondja, de miért nem működik ez öreke valóságban? Azért, mert a Jóisten ezt bizonyos dolgoktól függővé tette. Például a folsav bevitelől, a B12-től, és egy néhány más enzimtől. Tehát amit itt látunk, métionin, esadenozil, métionin, esadenozil, homocisztein, és lesz a homocisztein. És a homocisztein azt vissza lehet forgatni ezeknek a segítségével, hogy lesz belőle métionin. Itt mellette van egy folsav kör, mert itt a folsav az is különböző állapotokban van, de erről most nem megyünk bele. A homocisztein viszont tovább tud alakulni, és lesz belőle cisztein és glutatión. Majd mindjárt lesz még egy-két táblázat, hogy ahol mennyi minden lesz belőle. De ha ez itt nem működik, még ez nem működik, akkor a homocisztein egyre halmozódik. És egy bizonyos szintig jó alapanyag különböző vegyületeknek. Egy bizonyos szinten túl veszélyes lesz. Nagyon is veszélyes. Mert megsérül az érfal tőle. Pillanat. Igen, például ezt is. Tehát itt a homocisztein ugye önmagában nem valami jó dolog, de a metiltranszferáz segítségével, ami folsav, B12, B2 cinket kell, akkor lesz még egy enzim, és akkor lesz még trimetilglicint igényel, és lesz belőle esadenozin M. És ugyanaz meg itt lefele is megy. Miért ez olyan lényeges? Mert az esadenozil métionin, az például kifejezetten antidepresszánsként működik. Minden egyes metil folyamat, ami a szervezeten belül történik, az agynak a működésére nagyon-nagyon fontos. A antioxidánsként is működik, és ugyanakkor itt lent glutatión, az is egy antioxidáns, a szervezeten belül a legerősebb méregtelenítő antioxidáns. Tehát ezt a szervezetünk magunk, tehát mi magunk termeljük az eddig legerősebb antioxidánst. Ha megvan a B6, B2 cink, ez valami nagyon speciális tápanyag? B6, B2 és cink? Folsav, B12? De ez túl egyszerű, ez nem lehet igaz. Ez nem lehet igaz, hogy egy kis B-vitamin és egy kis cink, és akkor már is mondjuk egy nagy rizikótényező elesik. Ha tudjuk, hogy ma az átlag étrendben mi csak a fele folsavat eszünk annak, mint amennyit kellene, akkor megértjük már, hogy miért vannak ilyen sok problémák. Ha minden ember ma 5-8 egység zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztana mindennapokban, bőséggel lenne folsav neki. Nem lenne probléma. De mivel ez nincs, folsav hiány alakul ki. Folsav hiány mellett ezek a dolgok emelkednek. És a probléma az, hogy itt lefele és fölfele, tehát ez a két folyamat szintén nem jön létre, és ha valakinek elegendő, mit tudom én, amit itt leírunk, megvan, akkor sose lesz depressziós. És ez kivezet a szervezetből minden nehézfémet. Tökéletes állapotban lesz a szervezet. Oxidációs folyamatokon, amelyeket az előbb beszéltünk, ugye, a szabadgyök folyamatok, a lipid peroxidáz, ugye erről beszélgetünk, na hát a glutatión például ezt tökéletesen leállítja.

egy pillanat. Majd ha engedelmeskedik a gép. Igen. No, egy néhány dolgot. Tehát a magas homocisztein szint, akkor, tehát ha magas a homocisztein, akkor annak következménye lesznek agysérülések, éjsérülések és DNA sérülések. Ez azt jelenti, hogy Alzheimer, Parkinson, a butulás, egyéb problémák. Ez azt jelenti szívinfarktus, a anőrizma, még egyéb ilyen nyalánkságok, és a DNA sérülések végső soron tumoros megbetegedésekhez vezethetnek. Tehát a homocisztein benne van ezekben a folyamatokban. Tehát ez, ha kicsi mennyiségben megvan, semmi gond, jó alapanyag, de ha túl sok van belőle, az nekünk nem segít. És itt nézzünk meg, az élete során egyre nő a homocisztein szint a vérben, tehát itt vannak ezek a nagyjából normál értékek, de, és akkor vannak különböző országok, ahol kevesebb van, máshol, ahol egy kicsit magasabb az érték. A szakmai ajánlás 7-8 millimolból indul ki a felnőttek esetén. Nézzünk meg ezt a grafikát. Ahogy a nő tulajdonképpen a homocisztein, ugye mikromol per liter, tehát az a millimol, és itt van tulajdonképpen az arány, a CAD, a kardiovaszkuláris betegségeknek az aránya, tehát ahogyan a rizikó nő, tehát a kardiovaszkuláris betegségek rizikója nő. Ez itt az egyes rizikó, tehát ez az a rizikó, ami mindenki másnak megvan, tehát szóval ez egy ilyen általános rizikó. Amikor fölfele megy ide 6,3-tól, abban azt mondják, hogy ne ez egy egyes rizikó, akkor fölmegyünk mondjuk ide, egy tízes lesz, akkor már duplája. Megyünk még egy kicsit 15-ösre, akkor már négyszeres. Megyünk föl mondjuk egy 20-asra, akkor már több mint 8-szoros. 25-re 12-szeres rizikó. Mit gondolnak, hogy mi az átlag? Pillanat. Igen. Jó. Tehát most ne menjünk túlzottan mélyen bele ebbe a homocisztein kérdésbe. Sajnos az a baj, hogy egyre nő a homocisztein az életünk során, de ami még sokkal nagyobb baj az, hogy ha mi tápanyag hiányosok vagyunk, tehát még egyszer, vitamin B2, B6, folsav, B12, cink. Ha ezek hiányoznak, akkor egyszerűen nem tud tovább állni a homocisztein, és bajt fog okozni. Jó? Na most a szív- és érrendszeri betegségek, ugye eddig arról volt szó, hogy a koleszterin az érfalakra ragadt, és ez így említett betegségekhez vezet. Na most tudjuk, hogy nem a koleszterin ragadt az érfalakhoz, hanem a koleszterin átalakul, nem az érfalakhoz, hanem bemegy, de ott gyulladást okoz, meg beszűkülést okoz, meg mindenfélét. A plak, ami az érfalra ráragadt, az nem koleszterinből van, hanem ezek ásványok, meg zsíradékoknak a keveréke. Az orvostudomány mondjuk statinok, tehát koleszterin csökkentők, vérnyomás csökkentők, tehát AC-gátlók, vérhigítók, szinkumál, varfarin, stb. Ezzel próbálja orvosolni a betegségeket. De oly annyira, mondjuk ha preventív szempontból nézik a dolgot, oly annyira nem tudta megváltoztatni ezeknek a betegségeknek az előfordulását. Egy pillanat. Igen, nézzük meg azt, hogy inkább képeket nézzünk, mert az a többre jutunk. Tehát itt néz ki egy normális érfal, itt van egy kis homocisztein sérülés, tehát egy kis tépés az érfalban, akkor jön itt a zsíros anyag, ami kvázi bepróbálja a vakolni, és itt bedugul, végül ez egy trombusz. Ups. Na, még ezt, és akkor abba hagyjuk ezzel a homocisztein kérdéssel, jó? Tehát az emelt homocisztein szint, az egyébként mondjuk vese problémákból is adódhat, és itt van alacsony folsav, alacsony B12, van itt genotípus, tehát ez azt jelenti, hogy van itt genetikai hajlam, tehát vannak emberek, akik egyszerűen nem tudják jól, kellőképpen jól kiválasztani, még ha minden más megvan, tehát folsav és egyébek, akkor sem tudják jól kiválasztani, tehát van ilyen, de ez elég ritka. Na most, ha magas a homocisztén, akkor önmagában a aterogenézis, ez azt jelenti, hogy ők létrehozzák az aterosklerózis, ugye, tehát létrehozza az aterosklerózist, és ezzel együtt angina pectorist és a szívinfarktust, illetve trombogenézis, tehát trombogenézis azt jelenti, hogy,
hogy tulajdonképpen trombuszokat is létre tud hozni. Tehát a trombocitákat aktiválva, összecsapva tud trombuszokat létrehozni. Ugyanakkor agyvérzést is tud okozni, és a mélyvénás trombózist is tud okozni. És itt van a dohányzás, a hiperkoleszterolanémia, tehát ez magas koleszterinszint, más tényezők és magas vérnyomás. Ezek csak ezt okozák, és itt vannak a betegségek, de a homocisztein elég egyértelműen ezeket létrehozza. Erről sok vita van, de a gyakorlatban ez a helyzet. Na, ezeken tovább lépünk. No. Igen, talán ezt még lehetnéd röviden elmondani. Egy 5 millimolos emelkedés növeli a szívinfarktus rizikót 42%-kal a génsérültek esetén, és 32%-kal a többi betegben. Ugyanaz az emelés növeli a stroke rizikót 65%-kal a génsérülteknek, illetve 59%-a többi betegnél. Tehát még egyszer, csak egy kicsivel több zöldség, ugye folcsaf, meg teljes kiolésű kenyér, ugye itt van a liszt, teljes kiolésű liszt, tessék, teljes kiolésű kenyeret megcsinálni, akkor megvan a B-vitamin komplex, nem kell messzire menni. Csak ilyen nagyon egyszerű apróságok, és már is megvan. A kutatók a következőt állapítottak meg, és ezt azért nézzük meg, hogy miket mondtak, milyen szavakat használtak. Rendkívül szignifikáns eredmények erős bizonyítékot jelentenek arra, hogy a magas homocisztein szint és a kardiovaszkuláris betegségek ok-okozat összefüggésben állnak. Ez azt jelenti, hogy a rendkívül szignifikáns, tudják, hogy ez mit jelent? A szignifikáns mit jelent? Az 95%-os reprodukálhatóságot jelent. A rendkívül szignifikáns 99%. Ez azt jelenti, hogy a 100 kutatóból 99 tudja ezt a összefüggést tulajdonképpen rekonstruálni. A betegség, tehát az adatok alapján. Ez azt jelenti, hogy a homocisztein és a kardiovaszkuláris betegségek ok-okozati összefüggésben állnak. Ja, és hadd mondjam, 92 tudományos kutatás áttekintés, ez azt jelenti, hogy 92 tanulmány adatbázis annak az átkutatása következményeként, ez a David Walt, egy kardiológiai specialista, létrehozta, és azt mondta, több mint 20 000 esetben, tehát 20 ezer esetet vizsgált meg ezekben a 92 tanulmányban, és abból az jött ki, hogy 99%-ban. A 20 ezerből, ez mit jelent? Ugye 19 800. Tehát nincs mellébeszéd. Folsav. A folsav 90%-a elpusztul a főzés során, tehát sok nyerset is együnk, lehetőleg. Rendszeres alkoholfogyasztás és antiepileptikus gyógyszerek kiürítik a szervezetből a folsavat. 400 mikrogram kell, de általában ennek csak egy részét veszük be az étrend által, 50 év felettiek az 1/3 általában. Aspirin, ibuprofén, tehát az úgynevezett nem szteroid gyulladáscsökkentők, azok mind folsav antagonisták, és gyomorsav elleni gyógyszerek, például cimitedin, tavakamet, szantanak, stb. Lekötik a folsavat. Plusz a cukor elleni, tehát metformin például a cukorbetegség esetén, az is egy folsav antagonista. Csak hogy lássuk, hogy még az áldásos gyógyszereket hozzátegyünk, akkor már se zöldséget nem eszünk, plusz még gyógyszert is, akkor hamar megvannak a bajok. Fibrinogén, a vér viszkozitása, tehát hogy mennyire folyik a vér. Ez egy fibrin, egy vörös vértest, és ezek fibrin szalagok. Én ezt majdnem minden nap látom, amikor a vércsepanalízist csinálom. Ez tulajdonképpen az, ami a véráramban beragasztja, vagy betapasztja az érfal sérüléseket. Ha ez a fibrin egy kicsit tulajdonképpen magas, akkor a vérnak a viszkozitása csökken, tehát egyre sűrűbb lesz. És itt van egy anyag, a szervezeten belül a testben előforduló több ezer enzim közül csak egy, tehát egy enzim képes a fibrinogén szintet csökkenteni, ez a plazmin. És a plazmin a kor előrehaladásával egyszerűen csökken. És ez azt jelenti, hogy itt hoznak létre urokináz, és van egy természetes változat is, a natokináz. A natokináz miben van? Vagy miből van a natokináz? Tudja valaki? Tudja, hogy mi a NATO?
egy fermentált szójatermék. Elég büdös, de nagyon egészséges. Úgyhogy a kínai, nem a kínaiak, a japánok, Tájföldön, meg mit tudom én, tehát ott a koreaiak, azok mind használják ezeket a fermentált szójatermékeket, és ebben a natto, ez egy fermentált szója, ez egy ilyen erjedő szója, na abban benne van ez a natokináz, és ez a natokináz, ez például szépen szétszedi a fibrint. Csodálkozunk azon, hogy az ázsiaiaknak sokkal kevesebb szív- és érrendszeri betegség van. Egyébként natokinázt lehet kapszulában is kapni, úgyhogy nem kell feltétlenül a vérhigítót használni. De még egyszerűbb lenne, hogyha az ember használna ezt a... Hoppa. Igen. Ez most itt egy termék, de ez annyira nem passzol ide. C-vitamin. Ezen átlépünk. Hát, a C-vitaminről, tehát igen, egy pillanat nem is értem, hogy

0: Jó, aztán átépünk. Majd a végén fogok egy kicsit beszélni a különböző termékekről, ezt hagyjuk most. Az érmesesedés. Igen. Egy pillanat. Megnézem, én nem akarom túl messzire menni, mert már egy bő órát beszéltem, és még csak az elején tartunk, és nem akarok egyetemi előadást tartani. Éppen gondolkodok, hogy mit lehet. Hát tulajdonképpen az érfalnak a kikeményedése, az itt van a nitrogénmonoxid és az érfal, de hát ez a nitrogénmonoxid, az tulajdonképpen az érfal belső rétegébe, vagy az belső rétege folyamatosan termel nitrogénoxid, és ez a mélyebb rétegeibe bemegy, az izom és a kötőszövetbe, és mit történik ott? Ellazítja. És ettől az érfal szépen rugányos, tehát rugányosan tud mozogni. És amikor jön a szív felől ez a löket, akkor az érfalon kvázi egy ilyen golyót lehet látni, amint végigfut. Ez a löket hullám, de szépen végigfut, mert kitágul a hatástól, és újra összehúzódik. Most amikor ez a nitrogénmonoxid, amikor egyébként ez a kipufogógáz, amikor tehát az érfal neurotonosz, mint amely bemegy, de ha ez például megszűnik, tehát a szervezeten belül már nem termelődik, akkor az érfal kikeményedik. Tehát rendszeres mozgás növeli a nitrogénmonoxidnak a termelését. Tehát akik sokat mozognak, vagy sportolnak, azoknak az érfalai rugányosak maradnak. Úgyhogy mozgás, táplálékkiegészítés nélkül képes kb. 35%-kal csökkenteni az érmeszesedést. Önmagában csak a mozgás. Ugye? És a mozgás és a kiegészítés együtt az a legjobb eredményt hoz. Itt azon túllépünk, talán azon túllépünk, jó? Mert a termékeket most majd a végén fogok egy pár terméket úgy elmondani. Akkor a sejtek energiaháztartása, ez egy olyan, ami nagyon, de nagyon fontos. És miért? De ez főleg a szívről szól. A szívnek egy nagyon komoly problémája az, hogy a mitokondriális funkció, ez mit jelent? Az az energia termelés, tehát a sejten belül az a kis organellum a sejten belül, ami termeli az energiát. Tehát ott alakul át, amit mi tápláléknak nevezünk, ugye tárolható energiába átalakul, és ez majd elégeti, úgymondván az energiát, ahogyan éppen kell nekünk. És ha ez a funkció lecsökken, mert hiányoznak, ismét mi hiányzik? Kiegészítő tápanyagok, ha ez hiányzik, akkor például a szívizom nagyon keményen sérülhet. Nézzük meg. És a sejteknek az energiatermelő az a mitohondrium. Ha nem működnek hatékonyan, akkor a sejtek sokkal hamarabb kifáradnak, engednek az oxidatív stressznek, és ez különösen a szívre és az érrendszere igaz. Tehát ha nincsen elegendő a energia egy érfalnak, nem tud ellenállni annak, ami rázódul. Tehát naponta egyetlen egy sejt 10 000 szabad gyöktámadást kap. Ez hihetetlen. Na most, ha nincsen ellenálló képessége, előbb-utóbb ebbe a tömegtűzbe, vagy ebbe a, hogy mondjuk ezt, egy kereszttűzben elpusztul. És ezért folyamatosan energiát kell termelni, hogy javítsa önmagát, stb. Mi a megoldás? A koenzim Q10. A koenzim Q10 az egy enzim, amit a szervezet maga előállítja, és ez lényegében szabályozza a sejteknek az anyagcseréjét. Ha megvan a megfelelő Q10 mennyiség, akkor a szervezet gyönyörűen föntartja tehát a különböző sejteknek a működési szintet. És nagyon ellenállók, és nagyon képesek ellenállni minden stressznek. De ha a Q10 szint csökken, szépen lassan csökken, akkor előbb-utóbb sérülékenyé válnak. Tudni kell, hogy 35 év fölött a Q10 szint szépen lassan, fokozatosan csökken. Tehát a szervezet 35 év fölött lassan csökkenti ezt a szintet. Igen. Jó van. Igen. Igen, a Q10 nélkül nem működik az ATP gyártás. Ez azt jelenti, hogy a sejtekben tárolható energiának a szintje egyszerűen csökken. Innentől fogva enervált, fáradtak, stb. Vagyunk. Ez oly annyira igaz, mondok, mesélek egy sztorit. Ugye ez a, egy pillanat, tehát ennek a terméknek a dicsőségét most fogom hirdetni. Egyik betege szenvedett attól, hogy a talpa ilyen mély barázdált talpa volt, tehát ilyen mély repetések voltak a talpban. Tehát ugye bőrkeményedés is volt, kis szárad a bőr, de nagyon mély fizurák, tehát repedések voltak benne a bőrben, és iszonyúan fájt, tehát nem tudod a lábára állni, tehát állandóan csak feküdt, kenegették a lábát, mindig, folyamatosan, de sose jött igazán rendbe. És a kollégám adott neki Q10, azt mondja, hogy keringést rendbe hoz, stb. A lábában vérkeringést, és adott neki úgy minden nap egy kapszulát kell bevenni. 3 nap múlva hívod a néni, azt mondja, hogy három napja nem alszok. Tehát bevette a Q10-et, és annyira fit volt, hogy nem aludt ettől az egésztől, tehát egész éjjel virgonckodott, és már 70-valahány éves volt a néni, és akkor a kollégám gondolkodott egyet, és kiszedte a Q10-et a kapszulából, és egy liter vízbe beleöntötte, jól összekeverték, és azt már minden nap, tehát tudja, egy hét alatt igyja meg ezt az egy litert. És akkor egy hét alatt megitta ezt az egy kapszulálnyi mennyiséget, és körülbelül 4 hét múlva, vagy 5 hét múlva a sebek teljesen begyógyultak. Tehát ez azt jelenti, hogy 4-5 kapszula ebből a Q10-ből beszedett, már plusz az a 3, amit előtte beszedett. És ezt én is való, tehát ezt mindig mondjuk is, hogy ezt a kapszulát soha nem szabad este bevenni, mert akkor vége. Tehát ez egy ilyen 24 órásnak felel majd meg. Kivéve, ha valaki nem akar aludni éjjel, de hát akkor egy Q10-et este az sokat segíthet. Ezt sejtetem, hogy ez jön, úgyhogy jön. De én vagyok a hibás, nem kellett volna mondanom. Na szóval folyamatosan csökken a Q10 szint, tehát 20 éves kortól egyesek azt mondják, de igazán 30-35 év fölött szépen lassan csökken. 70 évesen már csak 50%-os, tehát az egészséges emberben. Tehát az egészséges 70 éves embernek az eredeti Q10 szintnek a felénél tart. Ha neki még problémai, betegségei, egyebek vannak, akkor ez az 50% csak dicséret lenne. A szív- és érrendszeri betegségek esetén felfedeztek, hogy a Q10 szintek nagyon-nagyon alacsonyak. Tehát akinek szív- és érrendszeri betegsége van, hogy többnyire az derül ki, hogy a Q10 szint a bizonyos bányász hüllőnek a hátsó része alatt van. Úgyhogy a Q10 nagyon hasznos lehet szívelégtelenség, kardiomiopátia esetén, szívritmus zavarok, oxigénhiány és izomgyengeség esetén is. Sőt, a Q10-nek hatása van Alzheimerre, Parkinsonra, tehát egy egész sor betegségre nagyon jó. Nem régen, tehát az agyra és az agy működésére is nagyon jó hatása van. Nem régen mondta nekem az egyik betegem, hogy vitték Q10-et Kijevben valami, tehát úgy kivitte külföldre a családjához, és egy Parkinsonos embernek, aki már annyira remegett a kezőt, már semmit nem tudott csinálni, egy csésze teát sem tudott kézbe tartani, tehát semmi. Tehát lényegében el kellett látni, etetni, itatni mindent. És elkezdte szedni ezt a Q10-et, és körülbelül egy hónap elteltével most már teázgatni tud, tudja magát öltöztetni, a keze nem koordinálatlanul rúgkapál, hanem kezd rendbe jönni, mert az idegrendszer energiát kapott. Tehát az idegrendszer energiaellátása egyszerűen nagyon-nagyon lent volt, és a Q10 segítségével ez elindult újra. Csak annyit még szeretnék itt elmondani, hogy miért használom én ezt a Q10-et annyira, és a kollégámnak miért sikerült ezzel a Q10-el valami eredményt is elérni. A hagyományos Q10, tehát az úgynevezett USP, az USP azt jelenti, hogy a United States Pharmacology, tehát azt jelenti, hogy az amerikai gyógyszerészeti standard szerint, a standard Q10, ez itt van, egy bizonyos mennyiség Q10 tulajdonképpen milyen antioxidáns hatást fejt ki, és itt van probiotikus Q10, és itt van standard Q10. És a hatás, ugye 15,6 a 0,75-hez képest, ez azt jelenti majdnem 20,8-szoros. Tehát 20,8-szoros hatása. Tehát mondjuk, ha veszek 10 g Q10-et innen, meg 10 g Q10-et innen, akkor a különbség a 20,8-szorosa. Ez azt jelenti, hogy konkrétan amikor adnak ebből a Q10-ből 22 mg-ot, ez nagyjából 440-450 mg standard Q10-nak felel meg. Nem tudom, fogyasztott már valaki Q10-et? hanyas kiszerelésben? Kérem? 20-30 mg-os, nem? 20-30, max esetleg 50 mg, tehát a béres, amit veszünk a bérestől, azért ilyen 30 mg-os, 20 mg-os, van, amikor 10 mg-os is, ugye? Gondoljunk bele, hogy ez mondjuk ez a termék, tudom, hogy ez körülbelül annyiba kerül, mint a 10 doboz béreset vennénk, de a helyzet az, hogy nagyon, de nagyon-nagyon hatásos. És ha valakinek komoly problémája van, én pár hónapig csak ezt ajánlanám. Aztán utána átállhat egy béres Q10-re, vagy valami más Q10-re, de akinek szív- és érrendszeri problémája van, tehát nem megelőzés szempontjából, hanem komoly problémája van, annak feltétlenül egy ilyen nagyon hatékony, probiotikus Q10-et ajánlom. Nagyon kevés cég van a világon, akik ilyeneket gyártanak. Tehát ezt hozzá kell tennem. Tehát itt ez a különbség egyébként a minőségi és a nem minőségi Q10 között. Tehát ezért mondom azt, hogy én már a rendelőmen belül már más nem használok. Többek között azt is, tehát azt is lehetem. A vérnyomás a vesével is összefügghet. Tehát a vérnyomás a vesével is összefügghet, és a mozgással. Emlékszünk a nitritoxid, tehát az NO az erekben. Mind a nap egy órát mozogni, biciklivel, futni, úszni, akármit, az önmagában lazítja az érfalakat, és ettől a vérnyomás is lejjebb megy. És ha ezen kívül még Q10-et használunk, tehát akkor az érfalak még ugye több energiát kapnak, akkor az is jobban működik, tehát az is javítja a helyzetet. És ha azon kívül még a vérhigításat is rendbeszedjük, és netán talán még folsavat és B-vitaminokat használunk, ahol a homocisteint is rendbeszedjük, akkor lényegében a szívinfarktus kérdését, tehát azt úgy nagyjából kiiktathatjuk. Ez nem azt jelenti, hogy örökké élünk, mert senki nem él örökké, de azért mégis nem mindegy, hogy valaki hogyan vigyáz magára. És ezeket a dolgokat lehet étellel, életmóddal megoldani. Amit én itt most mondom, a táplálékkiegészítők, ezt általában a betegeimnek szoktam adni, hogy induljanak el egy jó úton. De a megoldás nem feltétlenül a táplálékkiegészítő. Én szívesen adom, el is adom, meg semmi bajom nincs vele, mert állok a dolgok mögött, tehát nem úgy van, hogy szégyelném, de az életmód mindig az első helyen áll. És ha mi az életmóddal nem teszünk semmit, többit sem segít, ez nem segít. A Q10 természetesen igazán nem lehet előállni. Tehát szóval nem táplálékban a Q10-et, azt annyira nem. Tessék? A marhaszívben. Igen, de miért a marhaszívben? Mert a szívizomban nagyon sok Q10 kell, és ha a marhaszívet megeszem, akkor a marhaszívnek a Q10 tartalmát eszem meg. Köszönöm szépen. Hát akkor még inkább... Igen, onnan igen, de most nem tudnám megmondani, hogy most hogyan szintetizálják, vagy izolálják. Hát én úgy vagyok vele, hogyha valaki Q10-et elkezd szedni, akkor először egy lökésterápiát, és utána viszont tartsa fönt. Mert aki úgy elkezdi, és akkor egy idő utána abba adja, a saját Q10 termelésünk lényegében leáll, ha kezdünk kívülről bevinni. De ha a saját Q10 termelésünk nem hatékony, akkor a pótlás egy jó megoldás. Tehát, mindegy, ez most nem beszélünk itt túlzottan a termékekről. Még egy-két dolgot még említem, a C-reaktív fehérje, a gyulladás marker. A CRP ez tulajdonképpen csak egy marker, csak megmutatja nekünk, hogy mekkora gyulladás van a szervezetben. Ez egy szérumban található protein vagy fehérje, amely aktív gyulladások esetén megmutatkozik. Különösen ízületi betegségek és fertőzések esetén is. Ez az első védvonalhoz tulajdonképpen tartozik, és igyekszik egy gyulladásos reakcióval a kórokozókat elpusztítani. Tehát, ha kórokozók vannak a szervezeten belül, ha fertőzések vannak, ha ízületi betegségek vannak, vagy ha egyáltalán csak az immunrendszer gyulladásra hajlik, és magas lesz a CRP, ez önmagában egy igen komoly rákrizikó. Ugye a CRP az érfalban a koleszterinre tapad, és ezzel létrehozza az oxidált koleszterint, tehát a lipoprotein alfa. Tehát minden... Mondtam rákrizikót? Szív- és érrendszer... Nem, bocs. Ja, már annyira be vagyok csavarodva a rákra, hogy már nem baj. Tehát a CRP-re egyértelműen azt mondják, hogy a jövőben levő szív- és érrendszeri a betegségek rizikójának a fokmérője. A CRP-t hogy lehet csökkenteni? nagyon hatékonyan, ugye azt mondják, hogy a gyógyszerekkel nem lehet ezt igazán levinni. A dohányzás, X-szindróma, foginbetegségek jelenléte növeli, azoknak a megszüntetése csökkenti a CRP-t. A legjobb CRP-csökkentő?
1: Aha.
0: Omega 3. Az omega 3 a legjobban csökkenti, megnyugtatja az immunrendszert. Ezen kívül persze vannak még más immunstimulátorok, de az omega 3 ott van. És akkor mi az omega 3-nak a jó forrása? Lenolaj. És halolaj, igen, igen, igen. Tehát ott már van egy felvilágosult hölgyem. Igen, tehát hogy most itt jön egy kis ilyen vallomásszerű dolog. Én ugye vegetariánus vagyok két harapni kivételével 1988 óta. És tényleg vallom a vegetarianizmus. Tehát ez nekem életmód, meg életstílusom, meg gondolkodásom, meg mindenben. Tehát benne vagyok. És nem is akarom ezzel játszani. Mégis ugye annyi év tapasztalat után, mármint hogy nem csak saját tapasztalat, hanem tanulás, még másoktól való tanulás után, és ott mondjam, szemüveg nélküli tanulás, mert azért ezt szeretném hozzátenni, mert van, aki úgy tanul, csak minden, csak azt tanulja, ami a szemüvegén keresztül átfér. Azt kell ott mondjuk, hogy a linolénsav, ami az omega, tehát a lenolajban levő omega-3 zsírsav, ez egy úgynevezett eszenciális zsírsav. És ez az eszenciális zsírsav, az tulajdonképpen átalakulhat a doxo, a mit tudom, hexa, mit tudom, sav, tehát ez a DHA, meg az EPA, meg ilyeneket. Tehát ezek a különböző bonyolult, nagyon-nagyon komplex omega-3 zsírsavak. Zsírsavakká. Ami általában a halolajban benne szokott lenni. És ha egészségesek vagyunk, tehát tegyük föl, ha egészségesek vagyunk, és a májunk jól működik, és az enzim rendszerünk jól működik, akkor mi képesek vagyunk lenmagból, vagy lenolajból előállítani ezeket a speciális, az agyműködés, az érfalműködés, a vérműködésre szükséges és fontos omega-3 zsírsavakat előállítani. De most kiről beszélünk mi? Egy gyulladt állapotban levő ember, akinek mindenféle baja van, és hát mondjuk ő neki talán, ugye, mit gondoljunk, hogy az ő enzim termelése milyen állapotban lehet? Amikor a gyulladás tetőtől talpig tele van gyulladásokkal, valószínűleg csekké az a képessége, hogy ő ebből a linolénsavból valójában ez a DHA-t vagy EPA-t elő tudja állítani. Ezért azt mondják egyes kutatók, hogy ha már omega-3 zsírsavról van szó, mindenféleképpen a lenolajat használni kell valamilyen szinten, de valószínűleg kiegészíteni nem ártana igazi halolajjal. És akkor most jövünk a halolaj mizériához. Mi a halolaj, ugye? Mert ugye, ha halolajat használunk, akkor az ember azt mondja, hogy na, halat nem. Miért nem? Halat miért kellene vigyázni a halvel? Nehéz fém, ugye? Tehát a tenger olyan mértékben fertőzve van ólommal és a higannyal, hogy ez félelmetes. Tehát ha egy halat kifogunk a tengerből, és megesszük, abban garantáltan benne van a ólom és higany. Tehát ez szinte garantáltan. De minél közelebb van a tengerpartokhoz, annál inkább. Tehát a fertőzés nagyon komoly. Ezért a halolaj, ami a manapságban halolaj kapszulákba kerül, egy speciális tisztítási folyamaton keresztül megy. Mit gondolnak, hogy zajlik ez a tisztítás? Desztillálják. Tehát kivonják a hallízből adott esetben a zsíradékot. Ez eleve hexánnal kioldják, tehát ugyanúgy, mint ahogyan a napraforgóból kiszedjük a zsíradékot, ugye hexánnal. Utána fölhevítjük az olajat 130-140 fokra, hogy a hexán kipárologjon. Utána még főzünk egy pár órát, hogy kozmetikai, illetve illat kérdések ugye megoldódnak, szűrjük, stb. És utána jön igazán a lényeg, mert akkor ezután, ugye ez egy nagy halolajleves, mert mindenféle halolaj van benne. A halolajban, ezt tudni kell, hogy a halolajban 13 különböző zsírsav van benne, tehát nem egy zsírsav van benne, tehát nem omega-3, tehát nem az EPA, meg a DHA csak van csupán benne, hanem omega-3, omega-4, omega-5, omega-6, omega-6, omega-8, omega-9, mit tudom én. Szóval annyi minden omega zsírsav, még zsírsav van benne, és ez az együttes igazán gyógyít minket, de mindegy, tehát ők mit csinálnak? Beállítják a hőfokot a nagy kondér alatt, ugye, és akkor mondjuk felforralják ezt az olajat nyomás alatt 243 fokra, és tudják, hogy ezen a hőfokon ez és ez az olaj el fog párologni. Elengedik a nyomás, azonnal kezd gőzölögni, kvázi a halolajból ez a zsírsav, az elpárolog viszonylag rövid idő alatt, zsilip zárva, ledesztilálják az egészet. És akkor utána még inde kicsit feljebb nyomják, és akkor most nem az EPA, hanem a DHA-t desztilálják le, és a többi az ott marad ebben az olajban, a maradékban, és ebben benne marad a nehézfém, meg a minden. És itt kapunk gyógyszerészetileg tiszta EPA-t és DHA-t, csak halolajat nem. És ezért kell ilyen eszeveszett magas EPA meg DHA mennyiségeket fogyasztani, 500 mg per kapszula, mit tudom, naponta négyszer, tehát óriási mennyiségeket, holott nincs szükség erre. És itt megint az van, hogy tehát nagyon kevés a termék van, ami természetes. Tehát én most nekem szerencsém van, mert úgy megtaláltam a megoldást, és egy kicsit olyan nagyképűségnek tűnik, hogy én csupán ilyen jó megoldásokat tudok mondani, mert nem az én fantáziámból származik, hanem ezek tények, és ez, tehát olyan táplálékkiegészítő szakértőknek a kutatásai és kereséseiből, akik 20-30 éve folyamatosan a táplálékkiegészítő piacon jelen vannak az USA-ban, és a legtöbbet kutatnak ezen a területen, az a cég, ami ezeket a termékeket összerakja, az milliókat, tehát dollármilliókat orvosi kutatásokra használ, mert ők azt mondják, hogy meg nem adnak ki a kezükből egy terméket, hanem előbb bemegy a tudomány. És azt is mondják, hogy nem piaci részesedést akarnak nyerni, hanem azt, amit csinálnak, az legyen a legjobb a piacon. Tehát ennél jobb termék ne is lehessen kapni ebben a kategóriában. És ha nem tudják megcsinálni, inkább nem csinálják meg. És csak úgy lár, még egy kapszula, még egy doboz, még valami, még egy kis zsáp az egészről leszedni, nem is foglalkoznak vele. És 1990-ben létrejött ez a cég, egy ilyen, hogy mondjam, holdkóros őrültek szakszervezete volt, akik, mit tudom, bióban gondolkodtak, meg fermentáció, meg, amikor már a világ még nem beszélt semmiről, ők már akkor beszéltek olyan termékekről, amelyek jól emészthetők, jól szívódnak föl, bió legyen, ne legyen benne semmi. A világ nem foglalkozott azzal, hogy most ez egy kis permetlé van benne, vagy mi van, hogy van, kit érdekel. Felszívódó képes vagy nem, nem érdekel, főleg menjen, akkor ne vegyen 20 mg-ot, vegyen 400 mg-ot, ez ugyanott tart. Ez igaz, de ez a cég arra gondolta, hogy vitaminokat, tehát ilyen teljes értékű vitaminokat létrehozni. Tehát olyan, mintha élelmiszert fogyasztanál. Tehát a vitamin ne legyen táplálék kiegészítő, hanem kiegészítő táplálék. Tehát amikor ezt megeszed, akkor ez nem táplálék kiegészítő legyen. Tehát ne valami szintetikus valami, hanem olyasmi, ami bemegy élő formában. És ez a cég egyébként ma az USA-ban a piacvezető. Mert 20 évbe telt, míg ez a filozófia átment a piacra, de amikor odaig eljutottak, ma mindenki csak ezt veszi. A legdrágább cég az USA-ban, a legdrágább, és el tudjuk képzelni, hogy Magyarországon milyen drága, ha az USA-ban a legdrágább. De az emberek veszik, mint a meleg zsömlét. Mert hazamennek, és azt mondják, hogy 6. Tehát, hogy mondjam, tehát nem mindegy, hogy én most 3000 forintot fizetek, és mondjuk egy hónap múlva visszajövök, és mondjam, hát nem tudom, hogy 6-ot. Mondja maga. Jönnek hozzám. Hát én beszedtem. Jó gyógyszerszedő volt, de segíteni nem segített. Tehát ezt nekem is el kellett fogadni. Amikor ezekből a szerekből adok, van, amikor visszajön egy fél óra múlva, és kérdezi, hogy lehetséges, hogy ez ilyen gyorsan hat? És azt mondom, lehetséges. Igen, tehát szóval olyan, tehát ez majdnem olyan, mint egy gyógyszer. Mégiscsak táplálék kiegészítő. Azért, mert jól csinálják. És hogy csak hadd mondjak még valamit, tehát ők fermentációval dolgoznak, ma a Pfizer cég, tehát a Pfizer, ugye, Pfizer, így mondják, tehát 10-valahány ezer különböző hatóanyagot gyárt. És az összes hatóanyagát most éppen fermentálja. Tehát azon dolgoznak, hogy lehet fermentációval a gyógyszereket mellékhatásmentesebbé tenni. Tehát a gyógyszeripar is rájön, hogy ez a jövő. mert ők is rájönnek, adják a hatóanyagokat, az izolált hatóanyagokat, a testünk nem tud mit kezdeni vele. Kidobja a 90%-át. De amikor fermentálják, amikor élővé válik, így megy be. No, CRP-ről sokat beszéltem. Ahol meg ez a neve annak a terméknek, ami minden tartalmaz, csak annyit, na ezt meg kell mutatni, mert ez döbbenetes. Ez a Holmega, ez a neve, és 24 óra, egy napi adag, tehát 2000 mg, tehát ez 2000 mg-os kapszula, beszedése, mit csinált a CRP? Itt van 15,9% csökkent, tehát annyival csökkent átlagban a CRP. Az LDL, koleszterin 13,4, a trigliceridek 12, koleszterin, az összkoleszterin 8%. 2 grammtól. Tehát egy napi szedéstől. Nem? Hát. Na most, tehát ahhoz egy... Tehát vannak nekik egyébként, már vannak olyan adatok, hogy fél éves, még egy éves kutatások, ez mondjuk a statinokot megszégyenítő hatásfokkal. Tehát a statinok, amelyek nagyjából 20-25%-ot tudnak csökkenteni, a statinokat megszégyenítik. Most várják, mit tudom, valamikor egy publikációban jelent. Ezen túlépünk. Még a végén ezeket trigliceridek, tehát a metabolikus szindróma, a teljes koleszterin kiadás, az LDL koleszterin és a teljes koleszterin. Ezek lényegében egy kaptafára mennek. De igazán tényleg a táplálkozásról van szó, tényleg ezeknél a kérdéseknél arról van szó, hogy ne fogyasz, mondjuk a trigliceridek, mitől mennek föl a trigliceridek? Kérem? Ez egy érdekes dolog, hogy a trigliceridek, igen, ezek telített zsírsavak, ugye? Kérem? Igen, az előbb mondtam, hogy FTH, ugye? Tehát ett a felét. Alapvetően kalória töplettől. És mitől kapunk mi hirtelen kalória csúcsokat? Aha! Egy jó nevelt publikumról van szó itt. Tehát mindenki tudja már, hogy miről van szó, és értjük és érezzük, hogy itt valami nem stimmel. Ha valaki édeséget fogyaszt, sok édeséget fogyaszt, a szervezet nem tud ennyi szénhidrátot most éppen felhasználni. Mit csinál vele? Tárolja. Milyen formába tárolja? Zsír. A zsír, ugye a vér útján a célállomásba kerül. Trigliceridek fölmennek. El is fárasztja a szervezetet szépen. Tehát akkor triglicerideket azt lehet, hogy egyszerűen kevesebb kalóriát kell fogyasztani. Vagy másfelől a végfelhasználót egy kicsit serkenteni, ugye? Tehát nem mindegy, hogy 2200 kalóriát fogyasszunk, és csak 1800 kalóriát fogyasszunk. Vagy 3500 kalóriát fogyasszunk, de 4000, de már megeszünk, és 4000 kalóriát ledolgozunk. Ugye? Nem a kalória mennyiség számít, amit beveszünk, hanem az egyensúly számít. Mennyire van az egyensúlyban? Én egész nap ülök, de igyekszem nem enni. Ez tény is való. És van tanúm is rá. Tehát tudják nagyon jól. Mások, akik lehet, hogy sokkal többet dolgoznak, 2-3-szor annyit esznek, mint én. Tényleg nagyon igyekszem. És még így is kövér vagyok, már még így is duci vagyok. Dolgozok rajtam, de szeretnék odaig eljutni, hogy... Úgyhogy a koleszterin, tehát a teljes koleszterin, na most ez teljesen egyértelmű, tehát a koleszterin, miben van koleszterin? Minden, ami állati. A koleszterin tudnélik a kollagén egyik alaptényezője. Minden, ami hús, minden, ami tej, minden, ami tejtermék, minden, ami tojás, az mind tele van koleszterinnel. És ha a koleszterin átlagmennyiséget csökkenteni akarjuk, akkor ezeknek a bevitelét is azért valamilyen szinten csökkenteni kell. De a rangsor 8-9-10. És itt fönt, itt vannak a lényeges dolgok. Úgyhogy én remélem, hogy a mai este valamelyest felvilágosított, hogy tulajdonképpen miről is szól a szív- és érrendszeri megbetegedés témaköre. És én bízok benne, hogy ha valaki igazán komolyan gondolja ezeket a dolgokat, tehát nem csak úgy hallja, mint a szép hegedűs szólamot, és akkor jó, azt most hallgattuk, azt majd fordulunk egyet, és akkor azt csinálunk, amit akarunk. Tehát tényleg valakit érdekel, hogy lehet a szívét és hogy lehet az érrendszerét rendbe tartani, akkor most már tudja nagyjából, hogy mit kell csinálni. az egészet életmóddal és egészséges étrenddel megoldható. Egy-két kérdés, mondja a halolaj kérdés, ez nekem egy komoly kérdés, tehát amit az omega-3 zsírsav. Az omega-3 zsírsav egy óriási tényező, nem csak ahogyan ugye egy ilyen freudi elszólás volt, hogy nem csak tényleg a szív- és érrendszer, hanem a rák tekintetében is nagyon komoly dolog, gyulladás csökkentés szempontjából. Tehát az EU átlagában az omega-3, omega-6 zsírsav aránya 1 a 17, 1 az 5 kellene, hogy legyen. Tehát sokkal több omega-3-ra lenne szükségünk. És ha valaki rendszeresen lenolajat, hidegen sajtolt lenolajat fogyaszt, már egy jó irányba elindulhat, sőt, nagyon fontos, rendszeres dió, tehát ugye diót enni, az is jó, de a dióban is van omega-3 zsírsav. De végső soron valószínűleg időközönként egy kis halolaj, főleg a betegeknek, és az idősebb, tehát az idősebb betegeknek nem szóval ott már nem tudjuk azt mondani, hogy preventív életmód, ott már kicsit gyógyítani kell, és ott valószínűleg ez a kis halolaj van. Tudom, hogy megköveznek a vegánok emiatt, de tehát nem vegánság ellen vagyok, könyörgöm, nem erről szól a dolog, hanem arról szól a dolog, hogy a beteg szervezet valószínűleg nem tudja fönntartani a vegánságot, tehát aki már beteg. A vegánság nagyon sok mindenben segít, és nem annyira vészes ez az omega-3 zsírsav hiánya, ha rendszeresen a lenolajat és len magad fogyaszt, de végső soron mégiscsak lesz egy hiány. Mondja csak. Az algák kérdése jön itt elő. Tehát van algás omega-3 termék is. Hogy mondjam, tehát ez egy komoly kérdés, hogy honnan veszük. Önmagában, és ez ugyanaz, amit az előbb mondtam, tehát ugye algából, tehát különböző algákból kiszedik óriási mértékben, fönntarthatatlan módon omega-3 zsírsavat. Tehát kihalászák óriási tengerfelületeket, az algát kiszedik, a kék bálnák majd utána éhen halnak. Ez egyébként egy komoly probléma. És ebből az algából eléggé hatékonytalan módon, mert 1,3% benne az omega-3 zsírsav, és a többi az selejtbe megy, vagy ki tudja még mire használják föl, de a bálna már nem kap belőle semmit. És itt ezek komoly kérdések, tehát én is ezzel foglalkoztam, és sokan mondják nekem, hogy a vegánok, na most ha csak a vegánok a algából omega-3-at szednek, akkor nem lesz nagy baj, de nagyon sokan divatból is szednek. És megint csak ott vagy, hogy csak omega-3-at használsz, és mondjuk a halolaj igazán azáltal gyógyít, hogy omega-3 van benne, omega 5, 6, 7, 8, stb. Tehát egy széles, egészséges, hidegen sajtolt olajspektrum, vagy zsírsav spektrumot kapsz, amit egész sor gyógyhatással rendelkezik. Én őszintén szólva, mivel az Úr Jézus is halat evett, nem tartom ezt igazán véteknek. És hadd tegyem hozzá, nekem nem mindegy, hogy milyen halolajat használnék. Az átlag komjász terméket nem szabad használni, mert ez egy szintetikus anyag, tehát ez nem az a halolaj. Az átlag vizekben fogyott halból nem szabad omega-3 zsírsavat csinálni, akkor ott kötünk ki, ahol Norvégiában voltak, hogy 5-10 évvel ezelőtt voltak folyamatosan ilyen fogyasztóvédelmi vizsgálatok, amikor megnézték az omega-3 zsírsavas kapszulákat, és kiderült, hogy a termékeknek a 80%-a nemhogy nem annyira jó volt, hanem emberi fogyasztásra nem alkalmas. Mert meghaladta, tehát a toxintartalom meghaladta a határértékeket jócskán. Tehát más szóval nagyon-nagyon kevés forrás van. Ez a halolaj például, ez egy alaszkai vadlazacnak az olaja, amely bebizonyítottan állandó vizsgálatok mentén tiszta és fönntartható halászatról van szó. Kvóta szabályozza meg, hogy mennyit szednek ki a vízből, nem lehet többet kiszedni. Ezért tudni kell, hogy ezzel a világgal brutálisan bánunk, tehát nagyon brutálisan. A halolajnak a 92%-a Peru partjai előtt szedik ki, ott van egy nagyon hideg áramlat, egy tengeráramlat, ami ugye a dél-amerikai csücskétől szépen fölfele megy a Pacific, ugye, milyen az a Csendes-óceánba, és és ott kiszedik a kis heringeket, a kis táphalat, tehát egy ilyen 8-10 centis halakat kiszedik, hallízd gyártás szempontjából, berakják a hajóba, 2 hétig ott döglik össze-vissza, kirakják, majd utána csinálnak hallíztet belőle, mert úgysem emberi fogyasztásra, és ebből a vacakból majd kivonják a zsíradékot. A halliszt megy Norvégiába, meg Svédországba, hogy ott a fjordokban, a lazac farmokon etetik a hallisztet az ottani norvég és svéd lazacokkal, tenyésztett lazacokkal, amelyeket biolazacként majd Európában eladják, és csinálnak ebből a tenyésztett lazacból is csinálnak szintén lazac halolajat, és közben ezeket a halakat antibiotikumokkal kell etetni, mert itt ketrecben tartják őket, állandóan tele vannak a férgekkel, meg mindennel. Szóval a probléma az, hogy és alatta a ketrec alatt kipusztul a tengerfenék, minden, mert ugye a kaki egy helyen leesik, szóval olyan örültségeket produkálnak mi a Földön, egyszerűen nem vagyunk normálisak. Tehát a pénz minden szabályoz, és mindent irányít. És ez egy olyan szörnyűség, és ha az ember ezeket tudna, akkor ki kiáltana. Tehát van Perúról, ha az ember az internetre rámegy, és a perui halászatról beszél, hogy egész városok tele vannak ezekkel a hallízgyártó üzemeknek a bűzek gőzével, és mi majd az egészség címén mi veszük halolajat, ugye? Norvég halolajat, ami Perúból származik, és Perúban egész városok pusztulnak, és az emberek ott rákot kapnak, mert mi nem szeretnénk szív- és érrendszeri betegséget kapni. Tehát ez annyira fönntarthatatlan, égbe kiáltó, nem lehet, tehát már csak etikai okokból nem lehet ilyeneket csinálni. Tehát én is ideig vagyok ezzel az iparral, és ha nem tudnám, hogy nem lenne fönntartható, én se. Tehát én komolyan mondom, tehát halolaj nekem nem került volna az asztalra, nagyon bigott vagyok e tekintetben, ha nem győzöttem volna meg, hogy ez tényleg így van. És azért annyira bigottak ne legyünk, hogyha egy beteg ember, és beteg emberekről beszélek, tehát nem a megelőzésről beszélek. Jön egy beteg, akinek magas a CRP, magas a koleszterin, magas a lipidperoxidáz, meg minden, és adok neki mondjuk egy hónapon keresztül ezt a halolajkapszulát, ezt a tényleg tiszta halolajkapszulát, és visszajön, és minden lement, minden érték lement, és örül, akkor, tehát ez nem, akkor számomra ez nem kérdés. Megint más kérdés, hogy igazán egy kímélő, egészséges életmóddal lehet ezeket a dolgokat megelőzni. Jó? Ha vannak még kérdések, szívesen válaszolok, de egyébként 3 percet kérnék, csak azért, hogy egyszerre tudjam elmondani a dolgokat. Először szeretném elmondani, hogy itt a hallgatóságban ül, aki már látta, a kolléganőm, a Kata. Ő a telefon végén szokta föl, ugye ő a Kata, állj el pillanat föl, hogy lássanak téged. Tudom, hogy... Igen, tehát ő a Kata, és tehát őnála lehet rendelni, időpontokat egyeztetni, meg mindig mondtam, hogy Keleti Katalin 0620 569 75 74, tehát ő az arc a telefon végén. És egy néhány terméket hoztunk, 2 szatyóni hoztunk, Kata tudja az árakat, meg egyebeket, tehát őnála lehet kint most érteklődni, aki kifele megy. Én csak egy párat hoztam el, itt van például ez a halolaj kapszula, van kisebb-nagyobb dobozokban is. Itt van egy coenzim B-komplex, tehát ez egy tehát az, amiről beszéltünk, ugye ezek a folsav, megnézem mindjárt, hogy mennyi minden van benne, tehát ugye van B1, B2, niacin, B6, folsav, B12, pantoténsav, biotin, és vannak benne a stresszkezelő gyógynövények, immunerősítő gyógynövények, szupertáplálék, stb. Gyulladáscsökkentő gyógynövények. Tehát ez kifejezetten, ha valakinek tehát az idegrendszere, B-vitamin miatt az idegrendszere szükség van, vagy éppen, amit az előbb említettem, ezt az egész homocisztein témakört, egy ilyen termék tökéletes, nem kell sokat enni belőle, mert ez táplálék. Tehát ez olyan, mintha ez nagyon koncentráltan bemegy. Nem kell megadózisokat fogyasztani. Ugye van ezek a 50 mg-os, 100 mg-os B-vitamin komplexumok. Itt elég 5 mg. Éppen a fermentáltság miatt jobban szívódik föl. Akkor itt van ez a Q10, ezt elmagyaráztam. Hol megállt? Erről is beszéltünk. Aztán antioxidánsokat hoztam, tehát ilyen, mit tudom én, egy kapszulát beveszünk, és mondjuk megeszünk 15 darab kránát, almát, még ilyeneket. Tehát szóval ezeknek hatása van. Én mondjuk személy szerint én is használok időközönként, amikor úgy rám jön a rapli, akkor megeszek egy néhányat belőlem. Ilyen 3-4 naponta, amikor nem felejtem el, beveszek ilyet olyat. És én úgy érzem, hogy a munkabírásom nem utolsó sorban erre visszavezethető, hogy időközönként belőle használok, mert azért, hogy mondjam, jó, ha az ember keveset eszik és fogy, és ez jó, mert akkor sokkal többet tud dolgozni, de mégiscsak jó, ha az ember a gyulladás szintet alacsonyan tartja, és az emésztést rendbe hozza, meg tápanyaghoz jut. Úgyhogy ennyit mára a részemről, és ha vannak kérdések, akkor én ezt szívesen megválaszolom. Ha meg nincs, akkor átadom a szót majd a Katának oda bent, mármint, hogy nem így fog beszélni, csak annyi, hogyha valaki kérdezni szeretne tőle. Jó? Köszönöm szépen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami,

ami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt, látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos, bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

Kedves gyülekezet, szokásunknak megfelelően a kisgyermekekhez szólok először. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, így hangzik: szeretettel szolgáljatok egymásnak. És én szeretnék a Bibliából föleleveníteni egy nagyon kis, rövid kis részletet Pál apostolnak az életéből. Mindnyájan hallottatok, vagy tanultatok is otthon a szüleitektől Pál apostolról. És talán arról is hallottatok, hogy amikor már élete vége felé fogolyként, rabként vitték őt a császár elé Rómába, akkor az a hajó, amin utazott, hajótörés szenvedett. És a Biblia leírja, hogy ott az apostolt a Jóisten felhasználta arra, hogy a kétségbe esett utasok mégis megmeneküljenek, és vele együtt a hajó egész utas seregét megmentette. De csak úgy, hogy a hajó törés után mindnyájan ki tudtak úszni, ki deszkákon, ki, aki úszni tudott, úgy kijutottak mindnyájan egy szigetre, Málta szigetére. De addigra már áztak, fáztak a viharos időben, és ugye csurom vizesek lettek a tengerben, és ott is zord idő volt Málta szigetén, és azt olvassuk, hogy ott egy nagy-nagy tüzet raktak a szigetnek a lakosai, mert azt írja, nagyon emberségesek voltak, nagyon megszánták ezeket a hajótörötteket. És hát gondolhatjátok, hogy egy óriási tűz kellett ahhoz, hogy 270 ember körülötte melegedjen. És itt olvasunk egy pici kis dolgot Pál apostolról. Azt írja a Biblia, hogy ő is ment, és nagyon sok venyigét szedett. Én sokszor úgy elképzelem, hogy az idős ősz apostol, aki maga is fáradt volt, éheztek, fáztak már napok óta a hajón, ő is csuromvizes volt, mégis jött, ment, hozott egy nagy nyaláb venyigét, megint ment, megint, hogy tudjátok, hogy venyig ez ilyen szőlő, veszők, úgy látszik, sok volt ott a szigeten, tehát azt dobálták a tűzre, és az apostol, ő is beállt a sorba, pedig senki nem vette volna rossz néven, ha ő, akit mindenki tisztelt, csak leül szépen a tűz mellett, és melegszik, és szárítkozik. De az apostolnak ott volt benne az, hogy mindig segíteni, mindig részt venni abban, amiben segíteni lehet. És szeretném, ha ti nektek is eszetekbe jutna az ősz apostol, aki szorgalmasan hordja a rőzsekötegeket. Én nem tudom, ti szerettek-e segíteni otthon, fizikai munkában is. Egyszer megkérdeztem egy kisgyereket, és te mit szeretsz a legjobban csinálni? Úgy válaszolta nekem, mint egy öreg ember: pihenni. Hát, remélem, hogy ti nem ilyen gyerekek vagytok, hogy azt válaszolnátok, hogy pihenni szeretek a legjobban, hanem találtok örömet abban, hogy jössz, mész, segítesz édesanyádnak, édesapádnak, vagy aki éppen rászorul. És szeretném, ha ilyen fürge gyerekek lennétek, nem aki sokáig gondolkozik, hogy segíteni kellene, meg kéne fogni valaminek a végét, hanem akik azonnal ugranak, és nagyon szívesen segítenek. Hát majd kíváncsi vagyok, hogy elkezditek-e ezt gyakorolni. A szüleitek biztos nagyon fognak örülni, ha eszetekbe jut Pál apostol, aki hordja a venyigét, és ti is, amit lehet, abban örömmel is szívesen segítetek. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai igehirdetés keretében Keresztelő János szolgálatáról és üzenetének az időszerűségéről szeretnék szólni. Felteszem a kérdést, hogy milyen kép él általában a keresztény köztudatban, és bennünk is Keresztelő Jánosról. Nekem az a tapasztalatom, hogy sokan egy olyan komor, szigorú prófétának gondolják őt, ráadásul legalábbis olyan középkorú, inkább idősebb embernek. A valóság ettől nagyon eltér mind a két vonatkozásban. Keresztelő János csak fél évvel volt idősebb Jézusnál, és korábban meghalt, korábban mártírhalált halt, mint a mestere, akinek a mártírhalálban is előfutára volt. Tehát alig múlt 30 esztendős. Keresztelő János kifejezetten fiatal ember volt, de hitbeli tapasztalatokban és az ige ismeretében igen-igen érett korú. Nagyon
nagyon komoly eszményképe lehet az ifjúságnak az a Keresztelő János, aki olyan hallatlan jelentőségű szolgálatot végzett, és fiatal emberként Isten a legnagyobb jelentőségű munkára tudta felhasználni. Nagyon istenfélő szülei voltak, úgy olvassuk a Bibliában, hogy mindketten igazak voltak Isten előtt, és az Isten minden parancsolatában fedhetetlenül jártak. Hát ez nem akármilyen jelentés. És Keresztelő János kisgyermek korától fogva tudta, hogy milyen csodálatos jelek előzték meg a születését, és hogy apja által, és előzőleg még Isten angyala által, Isten milyen kinyilatkoztatást adott arról, hogy őt milyen szolgálatra hívta el. És őt ez a hivatás teljesen betöltötte. Ő nem is berült bele az élet dolgaiba, ő egyért élt, azért, hogy ezt a küldetést maradéktalanul 100%-osan betölthesse. A szülei már idősek voltak, ugye már kimondottan hajlott korúak, mikor ő született, feltehetően hamar meghaltak, és Keresztelő Jánosról azt olvassuk, hogy ő a pusztába vonulva, a természet csendjében és magányában készült a hivatására. Másrészt az is egy nagyon nagy tévedés, hogy ő egy komor, szigorú próféta volt. Szeretnék Lukács evangélium a 3. fejezetéből olvasni egyetlen igeverset, a 18. verset. Tehát Lukács evangélium a 3. fejezetéből a 18. verset, ahol ezt olvassuk Keresztelő Jánosról. És sok egyébre is intette őket, ugye a Jordánnál hozzátóduló tömegeket, hirdette az evangéliumot a népnek. Tehát egyértelműen azt olvassuk, hogy Keresztelő János evangéliumot, azaz lefordítva a görög szót, örömhírt, jó hírt hirdetett a népnek. Az ószövetségi népnek, a zsidó népnek a vallása ebben az időben sajnos egy szeretetlen és egy rideg, egy örömtelen vallássá torzult. És Keresztelő János ezzel szemben egy egészen másfajta vallásosságot hirdetett. Még egyszer mondom, ezzel a szeretetlen, örömtelen, ítélkező, minden bűnt megtűrő vallásossággal szemben egy igazi jó hírt, egy igazi örömhírt hirdetett a messiásnak az előfutáraként, mielőtt ő maga tenné teljessé ezt a jó hírt és ezt az örömhírt. Lukács evangéliumából olvassunk ismét, a 3. fejezetből olvasom az első 4 verset, így hangzik. Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében pedig, amikor Júdeában Poncius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Herodes, Iturea és Trahonitis tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére Filep, Abiléné negyedes fejedelme meg Lizániász, Annás és Kajafás főpapsága alatt lőn az Úr szava Jánoshoz, a Zakariás fiához a pusztában. És ment a Jordán mellett lévő minden tartományba, prédikálván a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Amint megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében, aki ezt mondja, kiáltónak szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ősvényeit. Ugye Tiberius császár uralkodásának 15. esztendeje, ez időszámításunk után, 28-27. Ugye a bibliai kronológia szerint, ahogy már proféciák előre jövendőlték, Jézus időszámításunk után 27-ben keresztelkedett meg, ahogy az írás mondja, mint egy 30 esztendős korában, mert ugye ez ma már tudva lévő, hogy nem határozták meg pontosan az időszámítás pontjánál Krisztus születését, tehát ő még az időszámításunk előtt néhány évvel született. És Keresztelő János röviddel ezelőtt lépett föl. És úgy olvassuk, hogy Isten indította őt a kellő időben. Profétikusan megszabott ideje volt annak, hogy mikor kell a messiás fejedelemnek megjelenni, és így olvassuk, hogy lőn az Úr szava a 2. vers végén Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Tehát elindította őt határozott felszólítással az ő előkészületi helyéről, a puszta magányából, és utána így olvassuk, ment a Jordán mellett lévő minden tartományba, prédikálván a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára.
Tehát Keresztelő János ugyanúgy vándor prédikátorként működött, mint Jézus, bejárta ezeket a vidékeket, és hogy mi volt az üzenete, azt nagyon tömören így határozza meg, hogy prédikálta a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, és hogy beteljesítette ezt a jövendőlést, hogy kiáltó szava a pusztában, készítsétek meg az Úrnak útját, vagyis a megváltó, a messiás, a régen várt messiás megjelenésére való előkészületként prédikálta a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Mi volt ebben az örömhír, mi volt ebben az új, a teljesen meglepő az akkori zsidó népnek, a júdabelieknek? Az volt a döbbenet ebben, hogy ő nem a pogányoknak prédikálta a megtérés keresztségét a bűnök bocsátatára, hanem az úgynevezett választott népnek, az ószövetségi egyháznak. Itt rögtön megjegyzem, hogy van egy hatalmas félreértés azzal kapcsolatban, hogy ugye már az ószövetség is úgy zárul, hogy van egy kettős profécia, ami vonatkozik az útkészítésre Jézus első eljövetel előtt, de a második eljövetel előtti útkészítésre is. És ennek alapján halljuk sokszor azt, hogy Keresztelő János a Krisztus váró népnek az előképe. És egy olyan kép bontakozik ebből, hogy a világot fel kell készíteni Jézus eljövetelére. De vigyázat! Keresztelő János nem a pogányokat készítette az Úr eljövetelére, nem ez volt a feladata, hanem az volt a feladata, hogy kiáltó szóként az Isten népe fülébe mondja, hogy úgy, ahogy vannak alkalmatlanok a megváltó jövetelére, és mire van szükség ahhoz, hogy a messiás fogadására felkészüljenek. Testvérem, el ne tévesszük a dolgot. A vég idején is, Krisztus második eljövetele előtt is, az Isten népe fülébe kiáltó szónak kell hatolni, a Keresztelő Jánosi üzenetnek kell megelevenedni újra, hogy úgy, ahogy van, alkalmatlan a messiás fogadására, alkalmatlan arra, hogy beteljesítse a küldetését. Három téveszme uralkodott a zsidó nép körében, és ettől lett egy nagyon szeretetlen és örömtelen vallás Jézus megjelenése előtt. Ez a három fő téveszme a következő volt. Nagyon büszkék voltak arra, hogy az igaz hitet egyedül ők képviselik a pogány népek tengerében, egyisten hívők voltak, Isten ismerik törvényét, és ez egy nagy önigazultsághoz és önteltséghez vezetett. Ők az igaz hitnek az egyedüli birtokosai, az Istenről való helyes tudásnak az egyedüli tulajdonosai a pogány népeknek a tengerében. És ez volt az egyik jellegzetes gondolat. A másik pedig az volt, hogy ők Ábrahám leszármazottai, és Ábrahámtól való leszármazásuk nyomán az Ábrahámnak adott ígéretek örökösei, ezért ők az a különleges választott nép, amely mindenképpen Isten figyelmének és Isten a tárgya és Isten áldásait nyeri el. A harmadik téveszme pedig az volt, hogy Isten előtt úgy lehetnek kedvessé, ha megtartják Isten minden parancsolatát, ami önmagában helyes, csak hogy ez úgy szólt, hogy önerőből, saját igyekezetből igyekezzenek a törvény kívánalmainak megfelelni. A legbuzgóbb vallásosok, a farizeusok hihetetlen mennyiségű szabályt és törvényt gyártottak az írástudók segítségével, ahogy ők mondták, kerítés, amivel körülveszik a törvényt, hogy véletlenül se hágják át, meg volt kötözve az életük millió szabállyal, előírással, aminek meg kellett felelni, és ez volt a meggyőződésük, hogy ezzel érdemet szereznek Isten előtt, ezzel méltóvá válnak Isten szeretetére és áldásaira. És nézzük meg, hogy ehhez képest Keresztelő János hogyan lépett föl. Úgy olvastuk, hogy hirdette a megtérés keresztségét bűnök bocsánatára. Vagyis döbbenetre ő azt mondta, hogy az egész választott népnek alapvető és mély megtérésre van szüksége. Az alámerítés általi keresztséget ezt ókori dokumentumok tanúsítják, ismerték. Már az Ószövetségben sok tisztulási szertartás volt vízzel, meghintéssel, jelképes vízben mosakodással,
És ugye a babiloni fogság után a zsidók szétszóródtak az egész római birodalomban, és mindenütt zsinagógáik voltak, és bár nem mindig kedvelték őket, de a vallásuk magasabb rendűségét messze menően elismerték, és voltak az úgynevezett szimpatizánsok, akik látogatták a zsinagóga istentiszteleteket, és voltak, akik pedig teljességgel zsidó hitre tértek, ezek voltak a prozeliták. És ezeket a prozelitákat alámerítéssel megkeresztelték. És most a döbbenet az volt, hogy Keresztelő János nem a pogányokat bíztatta arra, hogy rendezzék az életüket Istennel, keresztelkedjenek meg a bűnök bocsánatára, hanem a választott népet szólította fel erre, mondván teljes életmegújulásra, bűneik rendezésére, Isten bocsánata elnyerésére van szükségük, hogy felkészüljenek a megváltó eljövetelére. Szeretném feltenni a kérdést, mit szólnánk ahhoz, hogy ha ebben a gyülekezetben mondjuk itt fellépne egy Keresztelő János, és azt mondaná, hogy bár ugyan itt mindenki a választott néphez, majdnem mindenki a választott néphez tartozónak tekinti magát, a szövetség jelét magára vette, de most azt mondja, hogy vizsgáljunk meg egy dolgot. Mert ezen az alapon szólította fel őket is a keresztségre. Azt mondta, teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Felteszem a kérdést, hogy melyek a megtéréshez illő gyümölcsök. A Bibliában jártasak mind tudják, Galáciabeliekhez írt levél 5. fejezet 22. verse felsorolja, hogy melyek az úgynevezett lélek gyümölcsei. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. A krisztusi jellemvonások. És ezeket a megtéréshez illő gyümölcsöket kérte számon Keresztelő János a népen, és azt mondta, ha ezek nincsenek meg az életetekben, akkor térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, és teremjetek a bűnök bocsánatára, és teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Mi ellen, ha itt most megszólalna, és azt mondaná, mindenki vizsgálja meg az életét, mindegy, hogy hány évtizedes hívőnek vallja magát, ott vannak-e a megtérésre illő gyümölcsök az életünkben. Ha nincsenek, akkor gyökerekig ható megtérésre van szükség, és a bűnök bocsánatának az elnyerésére, hogy ennyi és ennyi ideig ismerte, élveztem az Isten ismeretnek az áldásait, ennyi és ennyi minden tudásom van, de hol vannak a léleknek a gyümölcsei? Ez egy döbbenetes üzenethirdetés volt Izrael népének, és megrázta és felrázta őket. És döntő jelentőségű ez, hogy azt mondta a bűnök bocsánatára. Vagyis azt mondta, nincs ilyen, hogy én önerőből igyekszem megtartani a törvényt. Amíg a szíved nem tiszta, amíg tele van az önzésnek a foltjaival, a petjeivel, át van szőve az önzés gondolkozásmódjával, addig te egyetlen igaz cselekedetet nem tudsz végrehajtani. Képtelen vagy a törvényt megtartani, aminek a betöltése a valódi szeretet. Ezért legelőször arra van szükség, hogy rendezd az Istennel való kapcsolatodat, mert Isten bűnnel együtt nem lakik. Szentlélek szívedben munkálkodása nélkül pedig egyetlen egy Isten igazságának mértéke szerinti jó cselekedetet sem tudsz megvalósítani. Azt mondta, keresztelkedjetek meg a bűnök bocsánatára. Legelőször arra van szükség, hogy rendeződjék a kapcsolat köztetek és Isten között. A bűnöket nem lehet jó cselekedetekkel jóvá tenni, a bűnöket csak lemosni lehet. A bűnöket csak megvallani lehet, és az Isten bocsánatát kérni, és elfogadni az ingyen kegyelemből való bocsánatot. És ez az ingyen kegyelemből való bocsánat megtisztítja a szívet, és megnyitja a zavartalan személyes kapcsolat útját Isten és az ember között. És akkor Isten ajándékozza a Szent Lelket, és a Szent Lélek által már lehet igaz cselekedeteket megvalósítani. Biztos vagyok benne, hogy a közelmúltban is többször idéztem az Ószövetségből egy igét, de újra szeretném tenni Ezékiel könyve 36. fejezetéből, hogy lássuk, hogy Keresztelő János pontosan azt hirdette azzal, hogy ő a megtérés keresztségét hirdette a bűnök bocsánatára, amit már az Ószövetségben ez a tömör evangélium tartalmaz. Ezékiel könyve 36. fejezetéből
A 25-től 27. verset idézem. Így olvasom. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítalak titeket. És adok néktek új szívet és új lelket adok belétek. És elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. És az én lelkemet, és itt nagybetűvel kellett volna írni, mert a Szentlélekről van szó. És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. A babiloni fogságból hazatért zsidó körében egy nagyon pozitív reformáció bontakozott ki először, de ez hamar eltorzult, és úgy is nevezték a maguk vallási rendszerét, hogy nomokrácia. Ők a törvény cselekedeteiből való üdvösséget hirdették. Azt, hogy igyekezz, tarts meg minden szabályt, minden törvényt, érdemet szerzel Istenet, méltó leszel az ő szeretetére, üdvözülni fogsz. De nézzétek már az Ószövetségben, mennyire más volt a tanítás az üdvösség útjáról. Isten azt mondta, hogy először is nekem kell titeket megtisztítani. Tiszta szív nélkül semmi sem jó nem történhet. Milyen hatalmas ígéret ez, minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak titeket. Kedves gyülekezet, kérdezzük meg magunktól, vannak tisztátalanságok az életünkben, vannak bálványok az életünkben? Soha az életben nem fogjuk őket úgy legyőzni, hogy majd igyekszem, majd holnap jobban igyekszem, holnap után jobban. Az Isten azt mondja, én megtisztítlak titeket minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól. Ezt csak tőle lehet kérni. És milyen úton? Azt mondja, akkor én adok nektek új szívet és új lelket, kicserélem a lelki világotokat, megtisztítom a gondolkodásotokat. És az én lelkemet, ennek nyomán, ha tiszta szívet teremtettem bennetek, utána az én lelkemet adom bennetek, és én cselekszem bennetek. A Szentlélek hatalma fog dolgozni bennetek, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet is megőrizzétek, és betöltsétek. Testvéreim, ez az egyetlen útja az üdvösségnek. Nem lehet más úton. És Keresztelő János pont ezt hirdette, a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Alapvető megtérésre van szükség. Istenhez folyamodásra, hogy megtisztítson minden bűntől, minden tisztátlanságtól, minden bálványtól. A bűnök lemosására, a bűnbocsánat elnyerésére van szükség. És a megtisztított szívbe, az általa megtisztított, a bűnbocsánat túláradó szeretete által megtisztított szívbe, Isten majd ajándékozza a Szent Lelkét, hogy dolgozzon az emberben, hogy hatalommal, az engedelmesség lelkével támogassa, hogy az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Szeretném egy pillanatra feltenni azt a kérdést, hogy azok az alapvető tévedések, amelyek a zsidó nép gondolkodását uralták Jézus eljövetele előtt, Keresztelő János idején, ismerősek ezek a gondolatok? Három alapvető tévedés. Az egyik, hogy egy magasabb rendű Isten ismeret, az egyetlen igaz Isten tudománya, ezt felsőbb rendűvé tesz, és predesztinál az üdvösségre. A második alapvető tévedés, hogyha visszatudjuk vezetni az eredetünket egy kétségtelenül Istentől indított mozgalomra, akkor minden rendben van. Akkor igényt tarthatunk az összes áldásra, akkor minden rendben van, akkor bizonyos, hogy az Isten velünk van, jó helyen vagyunk. És a harmadik dolog pedig, hogy hát mi igyekszünk Isten törvényét betölteni, és ha most nem vagyunk elég jók, holnap jobban igyekszünk, és holnap után még jobban, és akkor egyszer csak el fogjuk érni, hogy Isten törvényeit betöltjük. Azt kell mondanom, mind a három téveszme jelen van. És Keresztelő János szavának nem a világnak kell felhangzani, hanem mint annak idején az Isten hívő népek között kell elsősorban hangzani, a hívő keresztények között, és hirdetni a megtérést a bűnök bocsánatára, a teljes, alapvető, gyökeres megtisztulást és életújulást, mert így alkalmatlanság van a megváltó eljövetelére. És nézzük meg, hogy Keresztelő János hogyan rombolta le azt a téveszmét is, hogy mivel Ábrahámtól származnak, azért minden,
aggodalom nélkül biztosak lehetnek, ha oda vezethetik vissza az eredetüket, ha van egy jogfolytonosság, egy történelmi vonalat lehet húzni Ábrahámig, akkor ők biztosan az üdvösségnek a várományosai. Szeretném olvasni Ellen White Jézus élete című könyvéből az alábbi sorokat. Ezt írja: a zsidó vezetők tévesen értelmezték Isten ígéretét Izrael iránti örökkévaló jó indulatáról. A zsidók Ábrahámtól való természetes származásuk alapján igényt tartottak erre az ígéretre. Szemet hunytak azonban az Isten által adott feltételek fölött. És így folytatja: immár, mondta a próféta, a fejsze is rávettetett a fák gyökerére, minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vettetik. Egy fa értékét nem a neve, hanem a gyümölcse határozza meg. Ha a gyümölcs értéktelen, a név nem mentheti meg a fát a pusztulástól. János kijelentette a zsidóknak, hogy Isten előtti helyzetüket jellemük és életük határozza meg. A hitvallás önmagában értéktelen. Ha életük és jellemük nincs összhangban Isten törvényével, akkor ők nem az Isten népe. Elég döbbenetes sorok, és gondoljunk arra, hogy ma nem érvényes ez, hogy a fejszei már a fák gyökerére vettetett. Micsoda kép, van ennél megrázóbb kép? Eszünkbe juttatja Jézus példázatát, ugye, a terméketlen fügefáról, ahol a vincelér könyörög, hogy igaz, hogy nem terem gyümölcsöt ennyi és ennyi ideje, de még ez esztendőben hagy békét néki, még mindent megteszek, ha gyümölcsöt terem, jó. De azt mondja Keresztelő János ezzel a megrázó képpel, hogy az Isten ítélete a küszöbön, a fejsze már ott van a fák gyökerén, és ha egy fa gyümölcsöt nem terem, se történelmi eredet, se cselekedetekből való megigazulás, se a tudás és a tudásra való büszkeség, mindezek nem menthetik meg a fát. A megtéréshez illő gyümölcsök, ez volt Keresztelő János üzenetének a lényege. És mit mond az ige, hogy ezek a gyümölcsök a lélek gyümölcsei. Csak a szent lélek alakíthat ki az ember életében ilyen jellemtulajdonságokat és valódi igaz cselekedeteket. A szent lélek pedig nem lakozik egyetlen tisztátalan szívben sem. Tehát mindig a kezdet az alap, a bűnök rendezése, a bűnbocsánat elnyerése Istentől, hogy a bűnbocsánat által megtisztítsa a szívet, hogy minden bálványtól és minden tisztátalanságtól megtisztítson. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Keresztelő János a hit általi megigazulás üzenetét képviselte és hirdette azzal, hogy ő nem azt mondta, hogy buzgóban tartsátok meg a törvény, nem azt mondta, hogy még ebben is hiányosságotok van, még jobban igyekezzetek a törvényt megtartani, nem, hanem azt mondta, a megtérés keresztségét prédikálta a bűnök bocsánatára, hogy azután az Isten lelke munkálkodhasson a szívekben, és ő cselekedje azt, hogy az Isten parancsolatait igazán betölteni, szeretetben betölteni, a parancsolatok magas erkölcsi kívánalma szerint maradéktalanul betölteni. És Keresztelő János üzenetének még volt két nagyon lényeges mondani valója. Keresztelő János azt mondta, hogy én ezt útkészítőül hirdetem a Messiás megjelenése előtt, de utánam jön, ahogy olvashatjuk Máté evangélium a 3. fejezetében, utánam jön, aki keresztel, Szentlélekkel és tűzzel. Tudjuk jól, hogy a Bibliában a tűzkeresztség mit szimbolizál. A próbáknak a szimbóluma a tűz, és a tűzkeresztség a próbákra utal. Ugye azt is olvassuk, hogy Keresztelő Jánost azért hívta el az Úr, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Hogy ő vele kezdődjön, amit Jézus folytat, hogy készül egy tökéletes nép, akiket az Úr megkeresztelhet Szentlélekkel. Mikor részesült az a nép, akiket először Keresztelő János kezdett felkészíteni, akik valóban hallgattak az ő szavára? Megkérdezem, hogy mikor részesültek a Szentlélek keresztségében. Gondolom, sokan emlékeznek rá, hogy apostolok cselekedetei első fejezetében olvassuk, hogy Jézus mennybe menetel előtt ezt mondta a tanítványoknak, ti pedig Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. És 10 nap múlva történt a Szentlélek pünkösdi kiáradása.
Ugye egyébként nekünk mindig zavaró az, hogy a mi magyar keresztség szavunkban kereszt szó van. De az eredeti görög szó a baptizma, vagy az igei formája a baptizó, ugye abban az alámerítés van. És aki megkereszteltetni Szentlélekkel, szó szerint fordítva, alámerítetni Szentlélekben, átitatódni Szentlélekkel, felruháztatni mennyei erővel. Tehát a Szentlélek keresztsége az a legmagasabb rendű tapasztalat a Szentlélek Istennel, tehát az nem annyit jelent, hogy időnként a Szentlélek jóra késztet, időnként a Szentlélek szól hozzám, időnként megvilágosít engem. A Szentlélek keressége, még egyszer mondom, szó szerint alámerítetni Szentlélekkel, átitatódni Szentlélekkel, ahogy Jézus magyarázta, felruháztatni mennyei erővel. És keresztelő János üzenet hirdetésének ezt a folyamatot kellett elkezdeni, hogy felrázni a népet, azokat, akik hallgatnak a szavára, hogy végül készüljen az Úrnak egy tökéletes nép, akik majd a Szentlélek keresztségében részesülhetnek. És mi jött a Szentlélek keresztsége után? Jött a tűzkeresztség, megjelentek Júdeában az üldözések, a nehézségek, és ezek folytatódtak tovább, de ebben már szilárdan álltak, mert előzőleg megkereszteltettek Szentlélekkel. Megkérdezem, a végidején is időszerű ez a párhuzam? Mit akar az Úr tenni azokkal, akik a keresztelő jánosi üzenetre hallgatnak? Akar belőlük készíteni egy tökéletes népet, akiket megkeresztelhet Szentlélekkel, hogy majd a világot is felrázzák, és a világot is felkészítsék Jézus eljövetelére. Utána pedig részesülnek a tűzkeresztségben is, ahogy Jelenések könyve mondja, mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Isten népe előtt ma ugyanúgy a Szentlélek keresztsége és a tűzkeresztség van, mint annak idején. De a kezdet az, hogy meghalljuk a keresztelő János szavát. Meghalljuk a keresztelő Jánosi üzenetet, hogy ezt a három téveszmét lerombolja a keresztelő Jánosi üzenet. Azt mondja, nincsen ilyen, hogy a tudás üdvözít. Bűnös dolog a fölényes büszkeség az igaz hit birtoklására, ha hiányzanak a megtéréshez illő gyümölcsök. Kettő, nincsen ábrahámi leszármazás alapján biztonság, és nem mondhatod, hogy az üdvösség hajójában vagy. A kérdés az, hol vannak a megtérésre illő gyümölcsök. Az Isten a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. Akik nem termik a megtéréshez illő gyümölcseket, azok kirostáltatnak. És az Isten, ahogy annak idején a pogányok közül, támaszt fiakat a kövekből is, és bepótolja a megüresetett helyeket. És drámai ez az üzenet, hogy a fejsze már ott van a fák gyökerén, és amely gyümölcsöt nem terem, kivágattatik. És ott van a harmadik téveszme, ezt is lerombolja, nincs cselekedetekből üdvösség, nincs ilyen, hogy segítsen az Isten nekem, én majd jobban igyekszem, én majd egyszer csak, eddig igaz nem értem el évek alatt, évtizedek alatt, de egyszer csak önerőmből elérem, hogy én igazán megtartom a parancsolatokat, nincs ilyen. Az embernek legelőször is az Istennel való kapcsolatát kell rendezni gyökerekig, hogy ő megtisztítson minden tisztátalanságtól, minden bálványút, hogy elnyerjük a valódi bűnbocsánatot a közben járó Krisztus, a Krisztus helyettes áldozata által, és a megtisztított szívbe Isten ajándékozhassa az ő szent lelke állandó jelenlétét és munkálkodását, hogy megjelenjenek a lélek gyümölcsei valóságosan. Tehát azt mondhatjuk, hogy nekünk is komolyan kell venni a keresztelő Jánosi üzenetet. Megkérdezem, hogy egy kicsit fölfigyeltünk az idők jeleire. A Biblia világosan mondja, hogy azt a napot, azt az órát senki nem tudja. Tehát a pontos idejét Jézus visszajövetelének nem tudjuk, de a jelek hatalmasak. Ugye gondolom mindenki felfigyelt arra, hogy ebben az esztendőben nem Magyarországon volt a száj, vagy nem a szomszédban, Romániában, Oroszországban is hatalmas terméskiesés, a nagy gabonatermelő országban, az Egyesült Államokban óriási. Ugye, amikor Jézus azt mondta, hogy az ő eljövetel előtt lesznek éhségek, azt mondtuk, hol van az? Afrikában mindig volt, lesz éhség, máshol nem lehet. Most pedig halljuk azt, hogy leállítják a úgynevezett bioetanol termelést, mert azt mondják, élelmiszer biztonság kerül veszélybe.
arról beszélnek, hogy el kellene kezdeni, hogy inkább önellátóvá rendezkedjenek be országok, mert itt valami veszélyessé vált a helyzet. Globalizálódott az egész élelmiszer ellátás, de globálisan veszélybe is került. És mennyire fel kell figyelnünk arra, amit Jézus mondott, hogy azok a válságos idők bizony nagyon is közel vannak. Vagy talán erre sokkal kevesebben figyeltek fel, de engem ez nagyon megdöbbentött szinten az elmúlt héten. Németországban 24 jeles közéleti személyiség, volt köztársasági elnök és püspökök is ilyen szinten egy felhívást tettek közzé ilyen címen: ökumené most, egy hit, egy egyház. Egy hit, egy tanítás, egy egyház. Ami már jó ideje érlelődik az ökumenikus mozgalom, hogy egy látható egyház, az most már egyre konkrétabb megfogalmazást nyer. Ez nagyon szép lenne, nagyon igaz lenne ez a jelmondat, hogyha nem arról lenne szó, hogy az Isten szavát, az Isten beszédét mellőzzük, és azt mondjuk, a tanítás mellékes, egyesüljünk, mert az egyesülésben van az erő, és a világ bajban van, és a keresztényeknek egyesülniük kell, és egyesült erővel majd megjavítják a megromlott társadalmakat. Ez is egy óriási téveszme. És most ott tartunk, hogy a világ kapkod, kétségbeesés van, látva az egyre mélyülő globális válságot, és hihetetlen erővel követelik ebben a felhívásban, nincs halogatás. Meg kell valósítani az egy hit, egy tanítás, egy keresztény egyház jelszavát. Most már ne eszme legyen, most már gyakorlat legyen és valóság legyen. És ennek újabb és újabb visszhangja van. Mi mindannyian tudjuk azt, hogy Jézus eljövetelt megelőzi, számunkra láthatatlan egy vizsgálati ítélet a mennyben. És vajon szívünkre tudjuk venni ezt az üzenetet? A fejsze már a fák gyökerén van. Még közben jár Krisztus, még mondja azt, hagy békét ez esztendőben, hát ha gyümölcsöt terem. De ha nem terem gyümölcsöt, nincs értéke, semmi sem mentheti meg. Egyedül ez az érték, érdekes az Isten szemében. Tereme megtéréshez illő gyümölcsöt. Hogy milyen küzdelmes volt és milyen nehéz volt Keresztelő János szolgálata, azt nagyon jól megérthetjük annak az igének a fényében, amit János evangéliuma 5. fejezetének a 35. versében találunk. Jézus nagyon sokszor szólt Keresztelő Jánosról, és messze menően hitelesítette a szolgálatát. Azt is mondta, hogy eljött hozzátok Keresztelő János az igazság útján. És ezt a hasonlatot is használta, amit az a tapasztalatom, hogy kevésbé ismert, vagy kevésbé van a szemünk előtt, amit itt János evangéliuma 5. fejezetének a 35. versében olvasunk. Ezt mondta Jézus. Ő, ugye még hogy lássuk, hogy tényleg róla van szó, a 33. versben azt mondja, ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról. És a 35. vers. Ő az égő és fénylő szövétnek volt, lámpás, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában. Ha megnézzük a szöveg összefüggést, ezt a Sanhedrin előtt mondotta. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Keresztelő János olyan hatalommal indította el a Szentlélek prédikálni, hogy még a farizeusok és az írástudók is szép számban mentek a Jordánhoz, hogy megkeresztelkedjenek általa. De amikor utána fellépett Jézus, ennek már nyoma nem volt ennek a hatásnak. Védték az ő tévedhetetlen vallásukat Jézussal szemben. Súlyos előítéleteket tápláltak vele szemben, gyűlöletet szitottak ellene, és Jézus, amikor a törvényszékük elé idézték, mint szombatrontót, akkor a törvényszékük előtt, a Sanhedrin előtt ezt mondta: Keresztelő János eljött hozzátok, és bizonyságot tett nektek az igazságról. Ő égő és fénylő szövétnek volt, és ez volt a szomorú megállapítása, de ti csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában. Ebből azt érthetjük meg, hogy sokakat érintett Keresztelő János üzenete, ugye Josephus Flavius is ír erről a Zsidók története című könyvben, ebből talán egy néhány sort idézek is, erre az előbb véletlenül kihagytam, de érdemes még most is idézni. Azt olvassuk itt a Bibliában, hogy
Keresztelő Jánoshoz tömeg, bocsánat, nem a Bibliában, hanem a Józsefus Flavius zsidók története című könyvében, hogy tömegek özönlöttek a Jordánhoz. Így olvassuk, seregestől tódultak hozzá az emberek, és nagyon szívesen hallgatták ezeket a beszédeket. Ezért Heródes attól tartott, hogy ennek a férfiúnak a tekintélye, akire úgy látszik, mindenki hallgatott. Tehát a zsidó történetíró is, ugye, aki idősebb, utána következő nemzedékben működött, így emlékezik meg, hogy seregestől tódulták hozzá az emberek, nagyon szívesen hallgatták a beszédeit, és úgy látszott, hogy mindenki hallgatott, és óriási volt a tekintélye. És mégis azt olvassuk, hogy a nagy része ezeknek csak egy ideig akart örvendezni az ő világosságában. Még innét, ha már kinyitottam a Józsefus Flavius könyvet, még egy kis részletet olvassuk, hogy lássuk, hogy mennyire nem értették meg sokan Keresztelő János üzenetét, mert Józsefus Flavius azt írja róla. A zsidókat arra oktatta, hogy tökéletességre törekedjenek, legyenek igazságosak egymás iránt, jámborak Isten iránt, és csak akkor merítkezzenek alá. Hirdette, hogy csak így fogadja Isten kedvesen az alámerítést, mert ennek célja csak a test megszentelése, nem pedig a bűnök kiengesztelése, mert a test csak akkor szentelhető meg, ha a lélek már előbb megtisztult az igaz élet révén. Tipikus, téves módon átértelmezi Keresztelő János üzenetét, mintha Keresztelő János azt tanította volna, hogy a törvény útján igyekezzetek jobban a tökéletességre, a léleknek meg kell tisztulni ezen az úton, és a keresztség az csak a test megszentelését szolgálja. De a Bibliában megtaláljuk a Keresztelő János hiteles üzenetét, aki nem arra buzdította, hogy ti próbáljatok onerőből tökéletesek lenni, hanem ő a megtérés keresztségét hirdette, a bűnök és az élet.

0: dolgot, akik teljesen megértették Keresztelő János üzenetét, és akikkel az Úr elindíthatta annak a tökéletes népnek a létrejöttét, akik majd megkereszteltetnek Szentlélekkel és tűzzel. És én szívemből kívánom, hogy változzon meg a Keresztelő Jánosról alkotott kép a gondolatainkban. Ne gondoljuk őt egy komor, szigorú prófétának, hanem ellenkezőleg azt mondjuk, ő volt az, aki az evangéliumot hirdette a korabeli örömtelen, szeretetlen, reménytelen vallással szemben, ami soha nem vezetett el igazán a szív megtisztulásáig, és az Istennel való összhangig, és a lélek gyümölcseig. És lássuk azt, hogy ő egy fiatal ember volt, aki teljesen áthatott a küldetése, és fiatal emberként Isten ilyen hatalmas szolgálatra tudta felkészíteni. És az ő szolgálata nélkül, nem is tudom, mit mondjak, még kevésbé értették volna Jézus üzenetét, még így is alig értették, és így is szembeszegültek vele. És mindazok szembeszegültek Jézussal, aki Keresztelő János égő és fénylő szövétnek üzenetében csak egy ideig, óráig akartak gyönyörködni. De akik igazán szívükre vették, azok felkészültek arra, hogy Jézus teljes kinyilatkoztatását megértsék és befogadják, és ők voltak azok, akik utána megkereszteltettek Szentlélekkel és tűzzel, és alkalmasak lettek arra, hogy a világot megrázzák a Krisztusról szóló evangéliumnak a hatalmas hirdetésével. És ugyanez az előkép érvényes a végidején. Akik a végidő egyházának szóló Keresztelő Jánosi üzenetet szívükre veszik, azokkal az Úr elkezd készíteni egy tökéletes népet, és tud a kövek közül is fiakat támasztani, hogy a megüresedett sorukat pótolja, és végül meg fogja keresztelni őket tűzzel és Szentlélekkel, és csak ezután lesznek alkalmasak arra, hogy a világot megrázzák az igazi második adventre felkészítő üzenettel, ami pedig egyre közeledik hozzánk. Nagyon-nagyon felgyorsult sebességgel közeledik hozzánk az idők jeleinek a tanúsága szerint. És én szívemből kívánom, hogy szeressük meg Keresztelő János üzenetét, legyen a személye élőbb és elevenebb számunkra, és értsük meg, hogy miért mondja az ige, hogy neki az volt a hivatása, hogy megtanítsa az ő népét az üdvösség ismeretére a bűnök bocsánatában, és hogy készítsen olyan népet, akiknek megjelenhet a naptámadat a magasságból, akik felkészültek arra, hogy azt a sokkal nagyobb fényt befogadják, amit Krisztusnak a megjelenése jelent majd. A Jóisten értesse meg velünk közelebbről az ő igéjét, és adja meg, hogy mi ne csak ideig örvendezzünk ennek a világosságában, hanem az ő igéje maradandó legyen bennünk. Amen.
1: Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük el közösen a 193-as ének első három verszakát.

0: Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és bocsásd meg nékünk, kérünk, a mi álmatagságunkat, azt, hogy a seprőnkön heverünk, azon az üledéken, ami olyan, mint a szőlőnek, a leülepedő szőlőlének az acca, ahogy az írás fogalmaz. És nyugodtan ülünk tisztátalanságok és bálványok ellenére. Urunk, csak a te hatalmad, csak a te szent lelked tud meggyőzni minket arról, hogy a fejsze már a fák gyökerén van, hogy ez valóság, hogy Keresztelő János üzenete hihetetlenül időszerű, nem a világnak, hanem mindenek előtt az Isten hívő népének. Mert ott akar az Úr teremteni egy olyan népet, akiket megkeresztelhet Szentlélekkel és tűzzel. Urunk, bocsásd meg a mi vétkeinket. Bocsásd meg, hogy mindegyikünk számolhatja, hogy hány éve ismert téged, és úgymond követ téged, és a lélek gyümölcseiből mennyi van az életünkben, a hétköznapi cselekedeteinkben. Urunk, mutass nekünk igaz utat, új utat arra, hogy ezt elérhessük. Kérünk, rombold le végleg bennünk azt a gondolatot, hogy az igyekezetünket kell fokozni. Sokszor olyan vagyunk, mint az alkoholbetegek, akik azt mondják, ha akarom, abba hagyom. És azt hiszük, hogy az akarat erő elégséges. Kérünk, bocsásd meg nekünk ezt a téveigést, holott a te igéd világosan mondja, hogy a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Kérünk téged, hogy segíts, hogy ne meneküljünk előled, hanem tudjunk teljes szívből hozzád menni. Fakasz bennünk igazi bűnbánatot, igazi önismeretet, és szakíts el az önmegváltás mindenféle útjától, hogy veled akarjuk rendezni a dolgainkat, előtted kitárni a szívünket, tőled kérni tiszta szívet, tiszta világos látást, és befogadni a te szent lelkedet, hogy ő vezéreljen, és ő munkálja bennünk, hogy a lélek gyümölcsei sorra megjelenjenek az életünkben, és felkészítsenek arra, hogy majd megkeresztelhess szent lélekkel és tűzzel, és felkasználhass eszközül a világ utolsó megmentő, ahhoz, hogy a világnak az utolsó megmentő üzenetet közvetíthessük. Istenünk, sok volna a mi kérésünk. Kérünk, ments meg még attól, hogy csak olyan tompán újra-újra szemrevételezzük az idők újabb és újabb jeleit, és visszaalszunk. Segíts, hogy tényleg meghalljuk ezeknek az üzenetét. Jézus nevért kérünk, áldj meg minden jelenlévőt, és maradj mindannyiunkkal. Amen.
1: Távozásul énekeljük el közösen a 334-es éneket.

Mindenkit szeretettel köszöntök sorozatunkon, amelyben ma este a királyi mennyegző példázata lesz a témánk. Itt szerepel a táblánkon, hogy Máté evangélium a 22. fejezetében olvasható ez a példázat az 14 versben. Mielőtt felolvasnám a példázatot, nagyon röviden hadd mondjam el, hogy mikor és hogyan és kiknek hangzott el Jézusnak ez a példázata. Jézus bevonult Jeruzsálembe, megtisztította a templomot, néhány napja volt, hogy a városban tanításokat adjon, először a nagy sokaságnak, utána különösképpen az egyházi vezetőknek, és azután a végén, az utolsó vacsorán a tanítványainak. Nagyon módszeresen építette fel Jézus az utolsó néhány napját is az életében, akár az egész életét, mindig tudta, hogy hova kell menni, kik előtt kell beszélnie és mit kell mondania. Ebből a részből, tehát ebből a virágvasárnapi bevonulás, illetve a kereszthalál közötti pár nap esemény sorrendjéből mi már kiemeltünk példázatot, ez volt például a két fiú példázata, ami itt Máté evangélium a 21. fejezetében foglal helyet, és tulajdonképpen ezután jött még egy példázat, ami rendkívül közel áll ehhez, ez a gonosz szőlőmunkásoknak a példázata, erről majd fogok beszélni, és két héttel ezelőtt nem ekkor hangzott el, de ehhez kapcsolódó példázat, a nagy vacsoráról szóló példázat. A mai alkalommal azért beszélünk a királyi mennyegzőről, mert ezek a példázatok egymásra épülnek. Középpontjukban a mennyegző a lakodalomnak a képével. Felolvasnám először majd a példázatot, és utána szeretném beágyazni a példázatot Jézus más példázatainak a sorába. Ez lesz az első pontunk, amelyet meg kell néznünk. Utána összehasonlítanám a két héttel ezelőtti példázattal, mert rendkívüli hasonlóságok vannak, tehát a nagy vacsoráról szóló példázattal. Utána a harmadik pontként rátérnénk a példatörténetnek a legfontosabb részére, hiszen itt látni fogjuk, hogy Jézus a mennyegzői ruhát fel nem vevő, fel nem öltő emberre helyezi a hangsúlyt. Ez ennek a példázatnak a középpontja, és ebből indulnánk majd a negyedik pontunk felé, hogy mit is jelent az, hogy mielőtt megkezdődött volna a mennyegző, a király bement és megnézte a mennyegzői sokaságot, tehát a mennyegző nem kezdődik, hanem előtte van egy szemle, van egy a királynak egy utánanézése, és ennek során derül ki, hogy valakinek nincs mennyegzői ruhája, és látni fogjuk, hogy miközben a többiekkel majd elkezdődik a mennyegző, ez lesz az utolsó, ötödik pontunk, ezt az embert kivezetik a mennyegzői házból, és megkötözik, és mit is jelent a példázatnak ez a végső, befejező mozzanata, amit Jézus nagyon sok példázata végén egyébként elhelyezett, mit is jelent ez, hogy kivetik a külső sötétségre, és mit jelent ez, hogy ott lesz sírás és fogaknak vacogása. Tehát ez az öt pont áll előttünk, áttekintjük a példázat körülményeit, magát a példázatot megnézzük részleteiben, és a példázatnak a végső időkre való tanítását különösképpen meg fogjuk vizsgálni, hiszen egész sorozatunknak ez a célja. Nos hát, akinél van Biblia, szeretném, hogyha kézbe vennénk Máté evangélium a 22. fejezeténél, és ott az első verstől olvasom, tehát a 14-ig. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszélt nékik, mondván: hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett. És elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat, mondván: mondjátok meg a hivatalosoknak, íme ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízzalt állataim levágva vannak, és kész minden, gyertek el a mennyegzőre. De azok nem törődvén vele elmentek, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, a többiek pedig megfogván az ő szolgáit bántalmazták és megölték őket. Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszítette, és azoknak városait fölégette. Akkor mondta az ő szolgáinak: a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe.
és kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjtötték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelt a mennyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Ő pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Idáig tart, és ez a példázat. Tehát akkor menjünk végig az előre jelzett szempontjainkon, és röviden pár szóval először jelezzük a körülményeket. Jézus miért mondta el ezt a példázatot? Hogy említettem, Jézusnak néhány napja volt az életéből, néhány nap múlva keresztre feszítették, és ezek a példázatok nagyon közvetlenül és nagyon megszólító erővel a zsidó néphez fordultak. Jézus utolsó erőfeszítéseit tette a népért, hogy fogadják el őt. Ugye a Bibliában azt látjuk, hogy Isten már a paradicsomban, már a bűneset után kijelentette, hogy el fog jönni a megváltó a földre, és hogy ez a megváltás ez miben is fog majd állni. És Isten örök időknek előtte tudta azt, hogy sajnos az emberiség máshogy nem menthető meg, nem váltható meg, csak a saját maga az Isten halálával. De ebből nem az következik, hogy úgy mondjam, Jézus kihívta maga ellen a sorsot, vagy az emberek gyűlöletét. Jézus nem azért jött, hogy őt eltaszítsák. Holott az Isten látta előre, hogy sajnos az emberiség más nem fog tenni az ártatlannal és az igazzal, Krisztussal, hogy meg fogja ölni. De Isten és maga Jézus Krisztus is azért küzdöttek, hogy nyilván az emberek elfogadják Jézus tanításait, és befogadják Krisztust. Van egy rendkívüli könyv az Ószövetségben, ami beszél arról, hogy mi lett volna akkor, hogyha az Ószövetség népe, a zsidó nép elfogadta volna a messiást. És ez Ezékiel könyve. Ezékiel könyve azzal fejeződik be, a 40. fejezettől fogva, hogy Istennek erre is megvolt a terve. Isten nem predesztinálta arra a zsidó népet, hogy elveszítse Jézust, hogy megölje Jézust, hiszen Isten azért jött, és Jézus azért jött a világra, hogy az embereket hívja az örök életre, és mentse mindenkit az örök életre. De habár az Isten akarta azt, hogy ők elfogadják, és az egyszülött fiát befogadják, az Isten látta előre, hogy sajnos az emberiség erre nem lesz képes, hogy őt mégiscsak el fogják vetni, és meg fogják ölni. De Jézus az utolsó pillanatig küzdött az emberért, küzdött a zsidó népért is. Ugye még a keresztfán is imádkozott a gyűlölőért és az üldözőért, és itt is Jézus ezeket a példázatokat azért mondta el, hogy megmutassa azt, hogy az Isten mindenkit hív, erre a bizonyos vacsorára, vagy menyegzőre mindenkit hív, legfőképpen az ő népét. Van a Bibliában egy nagyon szép kifejezés, és ez a 2. Timóteus levél első fejezet 9. versében található, amikor Pál apostol így szól a munkatársához, hogy Isten mindenkit hív szent hívással. Csak talán ezt a kis kifejezést, hogyha megegyezzük, hogy az Isten szent hívással hív mindenkit. Szóval az Isten mindenkit kérlel, az Isten mindenkit életre és örök életre hív, és ezek a példázatok az egyik vonásukban ezt örökítették meg a számunkra, a múltkorit is, amit itt tetszettek hallani, akik itt voltak, a nagyvacsora példázata is arról szólt, hogy az a király is, aki vacsorát készített, elküldte a szolgáit, hogy hívják azokat az embereket, akiket különben már előre értesítettek, és itt is azt látjuk, hogy többször is hívják az embereket, hogy vegyenek részt ezen a vacsorán. Ezért volt megdöbbentő, hogy erre a szent hívásra az elmúlt példázatban azt láttuk, hogy 3 jellegzetes válasz született. Ugye az egyik ember azt mondta, hogy szántóföldet vett, ezért nem tud elmenni a vacsorára. A másik azt mondta, hogy 5 ökröt vett, azért nem tud elmenni.
A harmadik azt mondta, hogy feleséget vett, megházasodott, azért nem tud elmenni. Ugye láttuk az elmúlt alkalommal azt, hogy ezek az ürügyek, ezek nem voltak valóságosak, nem voltak komolyak, és mögöttük fölsejlett a három emberi magatartás, ami a zsidó népnél is jellegzetes volt, de az egész emberiségnél mind a mai napig jellegzetes, hogy nagyon sok ember a pénzszerzés vagy a vagyonszerzés miatt nem fogadja el az Isten hívását. Nagyon sok ember itt a földön akar berendezkedni, pedig nagyon mindenki tudja, hogy csak pár évtizedig lehet berendezkedni, de itt akarnak berendezkedni kényelmes és jó életre, hogy maga a Biblia mondja, hogy együnk, igyunk, úgyis meghalunk. Ugye ez volt a nagyvacsora példázatának az első embere. Hogy ugye szántóföldet vettem, vagyonom van, a pénzemet erre fordítottam, hát én ezzel foglalkozom, ez köti le az életemet. A másik emberi magatartás, hogy öt iga ökröt vettem, megpróbálom, ez meg a következő nagy emberi elutasító gesztus, hogy a sok munka, hogy egyik munkából a másik munkába, nagyon sok ember ezért nem foglalkozik Isten dolgaival, vagy nem hallja meg a hívást, az Isten hívását, ami szól a lelkiismereten keresztül, szól a Biblián keresztül, mert az emberek belefelejtkeznek az élet sok tevés-vevésébe, munkájába. És a harmadik rész pedig, aki elutasította, az pedig azért, mert hát a családjára hivatkozik, hogy nekem családom van, feleségem van, gyerekeim vannak, én azoknak élek, és ezért nem akar az Isten dolgaival és más emberek megmentésével foglalkozni. De most, hogy rá is térek az előzményekből, most szervesen a példázat első tanulságára, ezt szeretném kiemelni, hogy ez a királyi menyegző példázata, ez tovább megy, mint a nagyvacsora példázata. Mert ugye a nagyvacsora példázatában volt három jellegzetes kifogás, ürügy. De érezzük, hogy itt többet megengedtek maguknak ezek a meghívottak. Ugye az egyik elment a maga kereskedésébe, a másik a szántóföldjére, ez még csak beleférne a nagyvacsora példázatába, de azután azt olvastuk, hogy a hatodik versben, hogy a szolgákat egyesek megfogták, bántalmazták és megölték őket. Ugye ugyanezt fogja Jézus kifejezni a Máté evangélium a 20. fejezetében található példázatban, a gonosz szőlőmunkások példázatában, tehát ez a három példázat így egybe tartozik, hogy valami, tehát nem csak, hogy ürügyet mondanak, vagy nem csak, hogy kitérnek a meghívás elől, hanem valami arcátlanul, valami durva és gyilkos ösztönnel egyszerűen a szolgákat bántalmazzák, sőt meg is ölik. Ugye ez félelmetes a kép, mert ha valakit meghív egy menyegzőre, egy vacsorára, azt még csak-csak megértjük, hogy valaki nem megy el, bár az előző példázat alapján az se nagyon megérthető. Ugye, tehát az ürügyeket se tudjuk elfogadni. De hogy valaki egy szeretetteljes meghívása ezt válaszolja, hogy a meghívót bántalmazza és megöli, itt valami olyan mély gonoszság mutatkozik meg előttünk, és Jézus ezt azért mondta el, mert rá akart mutatni arra, hogy a választott népben és az emberben, az egész emberiségben valami olyan feneketlen önzés dúl, és valami olyan mélysége van a gonoszságnak, hogy körülbelül így lehet ezt ábrázolni, hogy valaki szeretettel hív egy öröm ünnepre valakit, ingyen bérmentve, és hogy örüljön, és hogy nagy kiváltságban legyen része, és ő erre nem csak hogy nem megy el, de a meghívó szolgákat bántalmazza és megöli. Ugye érezzük, hogy itt Jézus előrevetítette az ő halálát, előrevetítette a tanítványainak az üldözését is, ugye a Cselekedetek könyve 8. fejezetében olvassuk ezt a mondatot, hogy akkor nagy üldözés támadt. Ne felejtsük el, hogy az első nagy üldözés a kereszténység történetében a zsidóknak a keresztényekkel szembeni üldözése volt, tulajdonképpen a saját honfitársaikkal szembeni üldözése. Volt később zsidó üldözés, de a zsidó üldözés csak akkor jött be a történelemben, amikor a kereszténység, a hatalmi kereszténység eltorzult, több évszázaddal ezután, 6-7 évszázaddal ezután, ugye a középkornak az elejétől fogva, de az egész kereszténység története az a zsidóknak a keresztényeket való üldözésével kezdődött, és ezt apostolok cselekedetei meg is örökíti, és ugyancsak profétikus vonása a példázatunknak az, hogy Jézus azt mondja ezután, hogy amikor erre vetemettek ezek az emberek, hogy bántalmazták és megölték a szolgákat, akkor a király mit tette erre? Hadba vonult,
és azoknak a városait elpusztította és felégette, ezzel Jézus profétikusan szólt arról, hogy a zsidó nép történetében nagyon gyorsan bekövetkezik, ugye a borzalmas bukás, Jeruzsálem elpusztítása, a 66-70 közötti római zsidó háború, amikor a zsidó nép életében bekövetkezik a végső pont, ugye a templomot lerombolják, és tulajdonképpen mától visszafele számít a több mint 1900 éve, a zsidó népnek nincs szentélye, nincs vallása tulajdonképpen. Ilyen, hogy judaizmus, zsidó vallása csak névben létezik, mert voltak éppen ez nem vallás, mert amitől vallás lehetne, annak a legfőbb tartozéka a templomuk nincsen meg, és Jeruzsálemet a barkokba lázadás után fel is szántották 132-135 között. Tehát ezek a példázatnak a finoman elhelyezett profétikus vonásai, hogy Jézus előre látta, hogy meg fogják ölni, azt is látta előre, hogy Jeruzsálemet elpusztítják a rómaiak, és fel fogják dúlni, ugye Vespasianus, Titus és Hadrianus császárnak az idejében. De hogy úgy mondjam, a példázatunknak ez a része nem középponti rész. Azért nem középponti rész, mert ezzel Jézus még karakterisztikusabbá tette a nagyvacsoráról szóló példázatot, hogy úgy mondjam, azt újra felfestette csak élesebb kontúrokkal. Ez a példázatunknak a bevezető része, a fájdalmas bevezető része, de a példázatot Jézus nem ezért mondta el. Hogy említettem, ez a nagyvacsora példázatában is részben megvan, és főleg a gonosz szőlőmunkások példázatában ezelőtt már Máté 20. fejezetében elmondta. Ami ezután jön, és amit, ahogy említettem, a példázatnak a harmadik mozzanata, erre fogja Jézus helyezni a hangsúlyt. Tudnék arra, hogy a király miután elkészítette a fiának a mennyegzőt, és nem jöttek a meghívottak, kiküld olyan emberekért is, akik nem meghívottak, ugye ez is megvolt már a nagyvacsora példázatában, aztán végül is a ház az tele lesz, és a szolgák begyűjtik, akiket csak találtak, olvassuk a 10. versben, úgy érzékeltet, hogy jókat és gonoszokat egyaránt, tehát mindenkit, aki hajlandó volt elfogadni a meghívást, és azt olvassuk a 10. vers végén, és megtelt a mennyegző vendégekkel. De most jön a példázatnak a legfőképpeni tartalma a 11. verstől, ez a példázatunknak a fókusza, a központja, hogy bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája, és mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád, az pedig hallgatott. Ugye először, aki a Bibliát mondjuk először olvassa, hirtelen nem is érti ezt a mozzanatot, mert hogyha ott volt az, hogy nem a meghívottak jöttek el, hanem jókat és rosszakat összefogdostak itt a szolgák, és így telt meg a mennyegzői ház, akkor az ember először úgy gondolná, hogy az lenne a rendkívüli, hogyha mindenki lenne mennyegzői ruha. Hát hogy itt csak egy emberen nem volt mennyegzői ruha, erre majd vissza fogok térni erre, hogy mindenkin volt, de egy emberen nem volt. De először hadd oszlassuk el az értetlenségünket, mondom, amire hajlamosak lennénk, hogy hogyan is követelhetett mennyegzői ruhát a gazda, amikor talán az embereknek nem volt módjuk mennyegzői ruhát felvenni, hiszen nem ide készültek. Na most ennek a példázatnak, e vonásának a megértéséhez csak egy nagyon kis ismeret szükséges, és az a kis ismeret magából a 10. és 11. versből is, illetve a 12. versből is kiderülhet, tudnék abból a vonásból, hogy a megszólított ember, aki nem volt mennyegzői ruha, az nem szabadkozott, nem mondta azt a gazdának, hogy uram, nem is lehet mennyegzői ruha, mert nem ide készültem. Ugye, mert talán mi ezt várnánk, hogy ezt mondaná, hogy hát azért nem lehet mennyegzői ruhám, mert nem ide készültem, engem az utakról és a keresztutakról hoztak el ide. De azt olvassuk, ezt a jelentőség teljes mondatot a 12. vers végén, az pedig hallgatott. Tehát ebből a hallgatásból is arra következtethetünk, hogy neki lehetett volna mennyegzői ruhája. Ő igenis ölthetett volna mennyegzői ruhát, és mondom, itt csak azt a kis korabeli szokást kell ismernünk, hogy Palesztinában nagyon nagy kiváltságnak számított, hogy valakit a mennyegzőre meghívtak. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és nem csak a meghívást mellékelték azoknak, akik eleve nem tudtak készülni a mennyegzőre, hanem a mennyegzői ruhát is. Tehát ha valakit hirtelenül hívtak meg egy mennyegzőre, nem volt ideje neki előkészülni, amikor megérkezett a mennyegzőnek a színhelyére, jelen esetben a király házához, ott felajánlották mindenkinek a mennyegzői ruhát.
ezért hallgatott az illető ember, mert itt a háttérben nem az volt, hogy ő nem vehetett föl mennyegzői ruhát, hanem ez volt a háttérben, hogy ő nem fogadta el a mennyegzői ruhát. Tehát erre nagyon szeretném fölhívni a figyelmet, mondom, szövegszerűen is kiderül, ha valaki nem ismeri az ókori szokásokat, de egy kicsit utána járunk, akkor ez teljesen bizonyos, hogy akit a mennyegzőre meghívtak, annak mellékelték a mennyegzői ruhát, ha ő nem tudott előkészülni. Tehát itt nem arról volt szó, hogy ő nem tudta beszerezni a mennyegzői ruhát, nem volt ideje tisztálkodni és tiszta ruhába felöltözni, hanem itt arról van szó, neki is felajánlották a mennyegzői ruhát, ő is fölvette volna, de ő azt nem fogadta el, ő azt elutasította. Na most, hogyha legalább a példázat meg

Mielőtt felolvasnám, illetve rámutatnék ezekre a Biblia versekre, itt is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Bibliának csodálatos jelképrendszere van, és hogyha valakinek én feltenném a kérdést, hogy mikor olvasunk először ruháról a Bibliában. Ugye amihez csak a Bibliának mondjuk három fejezetét kellett elolvasni a legelejéről, hogy már ruháról olvashatunk, akkor biztos, hogy erre mindenki meg tudna válaszolni, aki legalább az első három fejezetet elolvasta, hogy akkor találkozunk először ruhával, amikor Ádám és Éva elköveti a bűnesetet, és látják azt, hogy mezítelenek, szégyelni kezdik magukat, és maguk alkotta ruhával borítják be a testüket. Ez a Mózes első könyve a harmadik fejezete az úgynevezett fügefa levél öltözetről szóló rövid bibliai beszámoló. Nem mennék most bele abba, hogy mi volt azelőtt az első emberpárnak a ruhája. Nyilván volt ruhája az első emberpárnak. Az embert az Isten megteremtette és erre a földre teremtette, de minden embernek az intimitását, a maga személyiségét az Isten megőrizte, és Isten nem úgy teremtett embereket, hogy a középkori adamita vallás mondta, hogy Isten mezítelenül teremtett bennünket, mindenki mezítelenül járjon. Az első emberpárnak is volt ruhája, Istentől adott, készített ruhája, de azt látjuk, hogy amikor elkövették az elfordulást az Istentől, akkor ez a ruha eltávozott az első emberpáról. Ezért olvassuk például a Bibliát nagyon mélyen magyarázó Ellen Gould White műveiben két könyvben is, az egyik kapható itt is, a Pátriárkák és Proféták című könyv, a másik most kifogyott, ami a kezemben van, a Krisztus példázatai című könyv, hogy Isten, amikor megteremtette az első emberpárt, ő maga gondoskodott ruháról, fényruháról, ami minden embernek biztosította a maga intimitását, és azt, hogy ne legyen másnak vagy másoknak kiszolgáltatva. Ez valami csodálatosan hozzátartozott az ember teremtéséhez, de amikor az ember elfordult Istentől, akkor ez a ruha is eltávozott róla, és ezért olvassuk a Bibliánk harmadik fejezetében, hogy megnyilatkoztak a szemeik, és észrevették, hogy mezítelenek. És amikor észrevette az első emberpár, hogy mezítelen, akkor gyorsan kapkodva összeállított magának egy öltözetet, és ez volt a fügefa levélruha, ami ettől a pillanattól fogva a Bibliában egy nagyon nagy jelképé válik, tudnék annak a jelképévé, hogy az Isten akar adni ruhát az embernek, és az ember viszont nem fogadja el a ruhát, és ő maga akar készíteni ruhát magának. Tehát ez az egyszerű hétköznapi tárgy a ruha, a Bibliában ettől a pillanattól fogva átvitt értelmű jelképes jelentésűvé válik. Mit értünk ezután ruhán? Ezt írtam fel Ézsaiás könyve 64. fejezet 5. verse, amivel a ruha jelképe először is azonosítható, amikor azt mondja, itt a próféta, illetve Isten szól a prófétán keresztül, amikor azt mondja a zsidó népnek, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát azt mondja itt Isten a prófétával, hogy amikor az ember maga készít ruhát magának, hogy az első emberpár is ugye fügefa levél öltözékkel akarta beborítani a testét, hogy így védje meg magát a rosszal szemben, akkor ez átvitt értelemben úgy értendő, hogy minden ember saját maga akarja megoldani az életét. Saját maga akarja védeni az életét a rossztól, saját maga akar egy bizonyos arculatot, egy bizonyos kinézést biztosítani magának. Minden ember érzi magában ezt az erőt és ezt az elhivatottságot, hogy ő képes megoldani az élete problémáit, az élete kérdéseit, és ezért mondja a próféta, hogy minden ember ruhát vesz magára, minden ember valamivel be akarja takarni magát, de, és itt van ennek a versnek a csattanója, ez a ruha mi az Isten szemében. Ez az átvitt értelembe vett ruha, hogy minden ember úgy gondolja a bűneset után, hogy elkövetjük ugyan a rossz dolgokat, de majd legyőzzük a rossz dolgokat. Követünk el bűnöket, de majd kijavítjuk a hibáinkat. Hogy ilyen az életünk, de majd mi helyre hozzuk az életünket. Ez az Isten szemében szennyes és megfertőztetett ruha. Mert az ember nem tudja igazán megjavítani az életét, az ember nem tud igazán megváltozni, saját magát az ember nem tudja felemelni. És ha még egy kicsit itt időzzünk az Ézsaiás 64:5-nél, tessenek megfigyelni, én csak kivettem ebből a versből ezt a kifejezést, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Van itt még egy szó, amire oda kell figyelnünk, és ez az igazság. Azt mondja itt Isten,
hogy az

emberek, mi emberek nagyon meg vagyunk győződve arról, hogy nekünk igazunk van. Hogy mi alapvetően jó életet élünk, minden ember valamilyen szinten meg van győződve, hogy az ő élete az kielégítő, jó csapáson jár, jó ösvényen jár. Minden ember arról van meggyőződve, hogy neki igaza van. Ezért is szól így ez az ige, hogy minden mi igazságunk olyan az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát nem azt mondja itt a Biblia, hogy a hazugságaink olyanok az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Nem azt mondja, hogy a bűneink olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Arra sokkal súlyosabbat lehetne mondani, amit mi igaznak tartunk az életünkben, amikor mi úgy érezzük, hogy mi jól cselekedtünk, vagy helyesen gondolkozunk, vagy így kell másoknak is élni, mert a mi pártunkon van az igazság, akkor Isten előtt ez olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Félelmetes Biblia vers ez, nem? Nagyon félelmetes Biblia vers. Mert hogyha az lenne, hogy a bűneink olyanok az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha, ezt még úgy értenénk, hogy igen, hát a bűn az visszataszító. De amikor azt mondja a Biblia, hogy amit mi igaznak gondolunk, amit mi helyesnek látunk, amivel sokszor úgy büszkélkedünk és kérkedünk, hogy na most én helyesen cselekedtem, és ez az igazi élet, amit én bemutatok, és ez az Isten előtt, hogyha most mi látnánk, hogy a jó Isten erre mit mond, akkor a Jóisten erre azt mondaná, hogy ez olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Tehát ezért a Bibliában a szennyes és a megfertőztetett ruha az az embernek a saját maga igazságaival azonos, tehát amit mi igazságnak gondolunk és látunk, ennek a jelképe a szennyes és megfertőztetett ruha. És ekkor már teljesen nyilvánvaló, hogy ehelyett a ruha helyett nekünk egy másik ruhát kell felvennünk. Ehelyett a ruha helyett, a szennyes és megfertőztetett ruha helyett egy tiszta, egy igaz ruhát kell felvennünk. Erről szól a Zakariás könyve 3. fejezet. Ez nem fér ki a táblára, de nagyon fontos fejezet. Zakariás könyve 3. fejezete arról szól, hogy Izrael népének főpapja ott áll az Isten előtt látomásban, és piszkos, szennyes ruhákban áll ott. És az Isten megkönyörül rajta, és azt mondja neki, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és ünnepi öltözetbe öltöztessétek őt. És leveszik Józsuáról, a főpapról, a babiloni fogság utáni főpapról a szennyes ruhákat, és tiszta ruhába öltöztetik őt. Ugye a tiszta ruha a Bibliában az Isten által adott ruha. Ugye megint csak menjünk vissza a bűnesethez. A bűneset után az ember felöltözött fügefalevér ruhába. Ott is volt az Istennek válasza erre? Amikor az ember felöltözött fügefalevér ruhába volt? Mert Isten bőruhákba öltöztette fel az első emberpárt, amivel jerezni akarta az Isten, hogy a fügefalevér ruha az nem megoldás. Fizikailag sem megoldás, mert gyenge, és sokkal erősebb ugye a bőruha, és átvitt értelemben sem megoldás, mert az embernek a saját igazsága olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Az Isten áldozatát vetítette előre, hogy bőruhákat adott az Isten neki, tehát Ádámnak és Évának az Isten áldozatát, Krisztus áldozatát vetítette előre, hiszen a bőruhába való felöltöztetés az kis állatok megáldoztatását feltételezi, ezért tudta Isten így felöltöztetni őket, és ez Krisztus áldozatára hívta fel az emberek figyelmét, aki mint ártatlan bárány az életét fogja adni majd az emberiségért. Tehát a két jelkép, a szennyes és megfertőztetett ruha, ez a saját magunk igazságai, a saját magunk cselekedetei és törekvései, amelyekkel mi azt hiszük, hogy megjavíthatjuk az életünket. Itt is azzal találkozunk, mint az egyik elmúlt példázatnál már ezt kidomborítottam, hogy az életben sokkal nagyobb dolog a cselekvésnél az elfogadás. Nem mi magunk akarjuk rendbehozni az életünket, mert a Biblia szerint ez soha nem fog menni. De nehogy úgy képzeljük, hogy egy nagyon passzív dolog az elfogadás sokkal aktívabb és nagyobb dolog, mint a cselekvés. Nem mi akarjuk megváltoztatni az életünket, hanem fogadjuk el, ahogy az Isten akarja megváltoztatni az életünket. Ugye? Tehát a ruha példázata, illetve a ruha jelképe is erre hívja fel a figyelmünket, hogy fogadjuk el, hogy az Isten akarja megváltoztatni az életünket, bizony ez sokkal súlyosabb szembefordulás önmagunkkal, mint belemenni számtalan dologba, hogy majd én ezt csinálom, azt csinálom, így lesz jó az életem, amúgy lesz jó az életem, ezt nagyon könnyű megtenni. De az, hogy elfogadni valakitől valamit, ami ellenemre szól,
ami nem hagyja jóvá, amit teszek, és radikális, gyökeres változás sürget, ez sokkal nagyobb tett az életben. A ruhának a jelképét, hogy említettem, most nem akarom felírni a fél Bibliát, például a tékozó fiú példázatában is, amikor a rongyos ruhákat levéteti az apa a fiúról Lukács 15. fejezetében, és tiszta ruhát, ünnepi öltözetet ad rá, ugyanezt fejezi ki. Tehát, hogy ez a fiú belátta, hogy az életét eltékozolt, ő nem tud jobb lenni, ő nem tudja magát megváltoztatni, ez nem is kéri az apa, hogy ő maga változzon meg, hanem az apa megy elébe, az apa mondja azt, hogy vegyétek le róla a piszkos, a szennyes ruhát, és majd én ünnepi öltözetet adok neked. De látjuk, hogy ez végigvonul a Biblián, de próbáljuk meg most meghatározni is, tehát egészen pontosan azonosítani is ezt a jelképet. Az azonosítás megtalálható a Jelenések könyve 19. fejezet 8. versében, amelyben ezt olvashatjuk, hogy a fehér ruha, vagy a tiszta ruha, így fordítja a Bibliánk, hogy a fehér gyolcs, a szentek igazságot cselekedetei. Tehát azért mondtam el nagyon röviden, vázatosan a ruhának a bibliai előfordulásait, illetve hogy végigvonul ez a jelkép az egész Szentíráson, hogy most legyen valami alapunk ahhoz, hogy azonosítsuk ezt a jelképet. Tulajdonképpen ez a jelkép az igaz emberi jellemnek és az igaz emberi cselekedeteknek a jelképe. Tehát ahol fehér ruhával találkozunk a Bibliában, mint jelképes értelmű kifejezéssel, ez a tiszta emberi jellemnek, a megtisztult emberi jellemnek és az igaz emberi cselekedeteknek a jelképe, mert ezt szövegszerűen így olvassuk, tehát Jelenések 19.8-ban a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Tehát röviden, egy mondatban, a tiszta ruha vagy a fehér ruha a megváltozott, megigazult, megszentelődött élet jelképe a Bibliában. Ez az, ami emberünknél hiányzott. Tehát most kötök vissza a példázatunkhoz. A példázatban mindenki, aki ott ül a királyi házban, a menyegzői asztal körül, mindenkinek van fehér ruhája. Ez mit fejez ki? Hogy Isten csak azokat engedheti az örök életre, csak azoknak adhat örök életet, akik itt a földön megváltoztak, de nem csak a gondolkodásukban, hanem megváltoztak a jellemükben, megváltoztak a cselekedeteikben is, hiszen a Biblia 100-szor és 1000-szer tanítja, hogy Isten nem az alapján fogja üdvözíteni az embereket, hogy ki mit gondolt, ki minek vallotta magát, vagy ki milyen vallásos vagy hívő embernek állította be magát, hanem az alapján fogja Isten az embereket osztályozni, hogy kinek változott meg nem csak a gondolkodása, mert hiszen ha a gondolkodás megváltozik, annak következményeinek is kell lenniük, kinek változott meg a jelleme és a cselekedetei. Nagyon egyszerű szóval, megint csak csupaszítsuk le a dolgot, hogy teljesen érthető legyen a számunkra, ki lett igazságtalan emberből igaz ember? Ki az, aki szembefordult először gondolatban az igazságtalanságával, ez a megtérés, ugye a gondolatban való szembefordulás, a gondolat megváltozása, de utána a gondolkodás módja megváltozása után ki igényelte állandóan az Isten segítségét, hogy ne igaztalan életet éljen, mint amit azelőtt élt, hogy igaztalanul gondolkoztunk és igaztalanul cselekedtünk és éltünk, hanem hogy ki lett olyan ember, akinek a jellem, a cselekedete és ezáltal, ugye a cselekedetek visszaadnak a jellemünkre, a jelleme is megváltozott annak az embernek. Tehát mi volt itt a probléma ennél az emberünknél, hogy szem elől tévesztette azt, hogy az örök életre nem lehet igazságtalan cselekedetekkel, nem lehet igazságtalan jellemmel eljutni, mert tulajdonképpen akkor ugyanott az örök életben folytatódna ugyanez, tehát a bűn történelme, márpedig Isten tökéletes megváltást akar, Istennél az örök életben nem lesz már bűn, nem lesz már gonoszság, nem lesz már halál és fájdalom, de ennek van egy feltétel, hogy oda ne kerüljenek olyan emberek, akik ott elkezdenek majd újra kísérletezni a rosszal. Ne kerüljenek olyan emberek, akik megengedik maguknak egy-egy cselekedetükben csak ennyit, hogy
vegyenek a fának a gyümölcséről, amire az Isten azt mondta, hogy ne vegyetek. Hát ez nem volt nagy dolog, ugye? Nem volt olyan főbenjáró nagy vétek, amit Éva megengedett magának, de ebből a kis parányi mozdulatból lett ez a nagy, súlyos, borzalmas világtörténelem, amiben mi most élünk. Tehát a példázat arról szól, hogy amikor a király bemegy, hogy megnézze a mennyegzői sokaságot, látott ott egy embert, aki úgy gondolta, hogy ő akkor is üdvözülhet, akkor is eljuthat a mennybe, hogyha ő megenged magának igazságtalan cselekedeteket, vagy vannak jellemhibái, amelyekről nagyon is tud, de hát mentegeti magát, hogy ezzel vagy azzal nem olyan nagy főben járó hibával Isten még üdvözíteni fog engem. Úgy gondolom, hogy ha mindezt így azonosítjuk, és komolyan vesszük a példázatnak ezt a jelképét, a ruha jelképét, akkor ez a példázat nagyon nagy megszólító erővel közeledik hozzánk. Mi nekünk is föl kell, hogy vessük a kérdést, hogy mi szeretnénk-e élni, vagy nem szeretnénk élni. Mert élni az Isten világában csak úgy lehet az örök életben, hogy az ember már itt, ebben a világban, ebben a földön szembefordul a hibáival, szembefordul a jellemhibáival, szembefordul az igazságtalan cselekedeteivel, hogyha ezt nem tesszük, és ezek megmaradnak, akár a jellemünkben, akár a cselekedeteinkben, Isten így nem adhat nekünk örök életet, mert akkor kiszámítható a következmény, hogy ott az örök életben is elkezdődne ugyanaz, ami itt a Földön olyan sok szomorúságot és fájdalmat okoz nekünk. Mint említettem, ez a példázatnak a legfőbb vonása, és itt egy kicsit álljunk meg a példázatnál, mielőtt tovább mennénk. Néhány kérdést vessünk fel. Például ilyen kérdést, hogy valóban meg tudunk-e változni mi emberek? Tehát meg tudunk-e mi változni a jellemünkben és a cselekedeteinkben? Vagy ez csak egy felhívás? Ez csak egy magas szint, amit úgyse senki nem fog átugrani, de ez olyan jól hangzik, szépen hangzik, hát magasra kell állítani a mércét, mert akkor az emberek úgyis többre fognak törekedni. Hát hogyha lejjebb állítjuk a mércét, akkor eleve kevesebbet fogják teljesíteni az emberek. Tehát még egyszer hadd vessem fel a kérdést, hogy lehetséges-e itt a Földön teljesen megváltozni a jellemünkben? Lehetséges-e az, hogy jellemvonások elmaradjanak az életünkből? Olyan jellemvonások, amelyek nyomán talán számon tartottak bennünket régen. Hogy az ember hiú, az ember irigy, az ember haragos. Ugye sokszor így egy-egy jellemvonást ugratunk ki, és azt mondjuk, hogy hát ezt az embert különösképp ez jellemzi. Még igazán hívő emberekről is, hogyha megkérdezzük a hittestvéreiket, hogy mégis hát mit gondolsz, hogy mi nála a probléma, mit kell neki leküzdenie, azt hiszem, hogy minden hívő ember tud a maga hittestvérénél is egy ilyen vonást találni, hogy ez az ember egy kicsit azért elhamarkodottan ítél, ez az ember gyorsan haragra robbantható, ez az ember meggondolatlan sok esetben, ez az ember ilyen és ilyen helyzetekben ezt és ezt mutatta meg magából. Szóval a kérdés jogos, hogy vajon teljesen kitisztulhatnak-e a rossz jellemvonások az életünkből. A Biblia erre határozott igennel válaszol, és meg is mondja a titkát, hogy hogyan tudjuk a helytelen jellemvonásainkat és a helytelen cselekedeteinket legyőzni. Itt is most arra szorítkozom, ahol a ruha jelképét érinti a Szentírás. Jelenések könyve 3. fejezet 18. versében van ez a kifejezés. Jézusnak a Laodicea beliekhez írott levelében, Jelenések 3.18-ban, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, fehér ruhákat, hogy ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az ember önmagát legyőzni nem tudja, az ember jobb jellemvonásokat önmag erejéből nem tud kifejleszteni, de két szóban megmondta a titkát annak Jézus, hogy hogy lehet belőlünk más ember. És ez a két szó így hangzik, védj tőlem. Mind a két szó hangsúlyos. Istentől kell vennünk, tehát ezt Istentől tanulhatjuk el, tőlem. De neked személyesen kell ezt elvenni.
Védj tőlem! Ez a Bibliának egyik legnagyobb felszólítása, amelyben ott van az, hogy ha valakinek nem Isten a mintája, nem Isten a példája, nem Krisztus áll a gondolkodásának középpontjában, és hogyha nem személyesen törekszik arra, hogy Krisztustól vegye a példát, és nem akar személyesen hasonlítani Krisztusra, akkor soha jobb ember nem lesz az ember. Ebben a két kis kifejezésben benne van a jellem átalakulás egész ABC-je, és egész magas rendű filozófiája, hogy az Isten nekünk nem egy nagy könyvet adott, nem egy nagy filozófiát, vagy egy nagy tanrendszert adott. Isten elküldte hozzánk a saját egyszülött fiát, hogy pontosan mutassa be, hogy hogyan kell élni. Na most, hogyha az ember Krisztus életét tanulmányozza, hogyha Krisztus köti le a figyelmét, ha mindig új és új dolgokat lát Krisztus életében, és mindig érzi az ember magát megfedni, hogy Jézus ugyanilyen természetben, mint amiben én élek, ugyanilyen természetben tökéletesen tudott viselkedni, honnan van az, hogy én mindig elbukom, honnan van az, hogy én ennyit hibázom az életben. Ha egy embernek a gondolkodásmódját Krisztus köti le, és a mérték Krisztus lesz az életében, akkor majd tud venni tőle olyan példát, amire az erőt is meg fogja kapni Krisztustól. Ez a személyes hitharcnak, vagy a hitküzdelemnek a lényege. Erre mondta Pál apostol Timóteusnak, harcold meg a hitnek szép harcát. Harcold meg a hitnek szép harcát. Mit jelent a hitnek szép harca? Látom a példát, látom a tökéletes mintát, és érzem azt, hogy Jézus azért jött el erre a földre, és azért jött ugyanilyen természetben, mint én, mert ehhez akar engem hozzásegíteni, hogy én higgyek abban, hogy ugyanolyan lehetek, mint ő. Ezért mondja Jézus itt a Jelenések 3.18-ban, hogy tulajdonképpen három dolog kell ahhoz, hogy a jellemünk átalakuljon. Az első dolog, védj tőlem, ugye a védj tőlem után mi következik, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Ugye a tűzben megpróbált arany a hitnek a jelképe. Ugye hit nélkül lehetetlen megragadnunk Jézus példáját, ha Jézus csak egy nagy személyiségnek tartjuk, vagy egy igaz valakinek, de nem hiszünk abban, hogy Jézust lehet követni, akkor tulajdonképpen nem beszélhetünk hitről. Keresztény értelemben csak akkor beszélhetünk hitről, ha valaki hisz abban, hogy Jézust lehet követni. Ugyanúgy lehet élni, mint hogy Krisztus élt. Ugye ezért mondja, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ugye gazdagságot az szerezhet az életünkben, azáltal leszünk kiteljesedett, érett és arányos személyiségek, ha Krisztus életét tanulmányozva, Krisztus szavait és példáját tanulmányozva, mindenre azt mondjuk, hogy igen, ez is tökéletes példa, ezt eddig sem tudtam, eddig sem így értem, de most már látom ezt, örülök ennek, kérem az erőt, hogy ugyanúgy tudjak élni, hogy Krisztus élt. Ez egy folyamat az életben, ez a hitnek szép harca, amelyel Pál apostol biztatta ugye, a munkatársait. A második dolog, hogy védj tőlem a tűzben megpróbált arany után fehér ruhákat, hogy ki ne láthassék a te mezítelenséged rúdsága. Nagyon érdekes ebben a kifejezésben ez a mezítelenség rúdsága. Újra elő fog jönni majd a Jelenések könyve 16. fejezet 15. versében, amelyről majd később fogok beszélni. Ugye azt mondja itt a felszólítás, Jézusnak a felszólítása, hogy csak az az ember jut el megváltozott jellemre, aki semmilyen hibájával nem köt alkut. Ez ugyanolyan, mintha az ember felvesz egy ruhát, de bizonyos helyeken az a ruha felhajtódik, vagy nem teljesen borítja be a testet, és mindannyian láttunk már ilyen helyzetet talán az életben, hogy valaki felvett egy nagyon szép ruhát, de alatta valami kilátszott, mondjuk egy nem egészen megmosott láb, vagy köröm, vagy nem tudom én mi, és aztán az nagyon kellemetlen és nagyon fájó érzés, amikor az ember rádöbben arra, hogy bár mindenki látja a szép ruháját, de a következő tekintettel azt is kiszúrja, hogy retkes a lába az illetőnek. Ugye? Tehát az mindenféleképpen egy óriási kontraszt. És ugye erre épít erre az óriási kontrasztra a Szentírás, hogy azért vegyél fehér ruhákat, hogy ki ne láthassék a te mezítelenséged rúdsága. Tehát amit csak megismerünk Krisztusból, amiben Krisztus nekünk mérték és példa, ott mindenben követni Krisztust, ez a szabály. Ha valaki olyan keresztény életet akar élni, hogy úgy nagyjából,
életünknek egyébként egyik legnagyobb veszélye és fenyegető veszélye, amikor az emberek csak úgy nagyjából meg körülbelül akarnak valamit megcsinálni. Tetszenek tudni, hogy milyen az az iparos, aki bejön a lakásunkba, aztán nagyjából megcsinálja a dolgot, ami kétszer annyira folyik a csap holnap, mint ahogy tegnap folyt. Vagy ugye ez a nagyjából egészéből cselekvés, erre mondják az emberek, hogy bárcsak hozzá se nyúlt volna. Ugye? Tehát erre nagyon vigyázzunk, mert hogyha igaz az, amit Pál apostol mond a Filippi levélben, hogy engem megragadott a Krisztus, akkor a Krisztusnak az egész életünket meg kell ragadni, és Krisztus mindenben példa kell, hogy legyen a számunkra, nem csak mondjuk az erkölcsi életben, hanem mondjuk az életmódunkban, kifejezetten anyagi dolgokban is, pénzkezelésben is, mindenben az életünkben. Ha valaki nagyjában befogadja Krisztust, de vannak még le nem fedett részei a lényének, ez olyan, mint hogyha kilátszik a mezítelenség rúdság, annál rosszabb. Annál rosszabb. Tehát hogy lehet igazi megváltozott jellemre jutni? Igazi hitet kell venni Krisztustól, hogy higgyünk abban, hogy mindenben követhető Krisztus, ez az első. A második, hogy teljes győzelemre van szükség, itt nem lehet a lényünkben olyan részeket hagyni, amelyekben kilátszik a mezítelenség rúdsága, és ott jön még a harmadik dolog, hogy védj tőlem szemgyógyító írt, hogy kend meg a szemeit szemgyógyító írral, hogy lássál. Tehát szükség van egy lelki szemléletű életre, egy Szentlélek által vezetett életre, amikor az ember lelkiképpen közelíti meg a dolgokat, és nem a maga durva testiességében, hogy hát én sem vagyok a legrosszabb ember, nálam is vannak még rosszabb emberek, hanem olyan módon, hogy fájjon az embernek az a rossz, amit elkövetett, mert hogyha fáj az a rossz, és nem másokhoz hasonlítgatjuk magunkat, akkor biztos, hogy Isten majd el is tudja venni azt a rosszat. Tehát hadd hívjam fel erre a figyelmet, hogyha valakinek kétsége merülne fel, hogy lehet nekünk más jellemre eljutni? Lehetünk teljesen más kicserélt emberek? Akkor csak a Jelenések 3.18 jusson az eszünkbe, hogy Jézus Krisztusnak van ilyen kijelentése, hogy igen, lehetünk. Ebből egy másik kérdést is hadd tegyek fel, és ez a kérdés így hangzik, hogy állhat-e valami is ellent a jellem átformálódásunknak? Meg lehet-e akadályozni azt, hogy egy ember megjobbuljon és teljesen megváltozzon? Mert nagyon sok ember így gondolkozik, hogy én jobb ember lennék, de hát nem olyanok a körülményeim. Meg én ezeket a géneket hoztam, ilyen családból származtam, így neveltek engem, meg ebben a piszkos világban élek, nekem is egy kicsit a piszkot fel kell vennem, és ezzel élnem kell. Szeretném itt is nagyon határozottan leszögezni, hogy a jellem átformálódás útjába senki nem állhat egy valaki kivételével, és ezek a saját döntéseink. Nem lehet arra hivatkozni, hogy bennünket más emberek tesznek rosszá. Nem lehet arra hivatkozni, hogy a körülmények tesznek rosszá. A jellem átformálódás az minden embernek a kezében van, minden ember döntéseinek a kezében van. Ha van igazi példánk, ha teljességre akarjuk vezetni a győzelmünket, ha lélek segítségét kérjük, akkor a Római Levél 8. fejezetével mi is föltehetjük a kérdést, mint Pál apostol, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ez a kérdés idevág. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, soha nem lehet arra hivatkozni egy keresztény embernek, hogy azért tett valami rosszat, mert egy másik ember vagy a körülmények rászorították arra a rosszra. Ha egy keresztény ember rosszat tesz, az csak a hitetlenségének az árulkodó bizonyítéka, vagy a jellem átformálódásban annak, hogy nem veszi komolyan a küzdelmét. Csak a saját hibáinak a bizonyítéka. Senki sem ég, sem föld, sem ember, sem pokol nem árhat ennek az útjában, ezért érdemes elolvasni ezt a Római Levél 8. fejezetének a végét, ahol Pál apostol végig sorolja, hogy senki nem állhat annak útjában, hogy elszakítson bennünket Krisztus szeretetétől. És hogyha nem szakadunk el Krisztus szeretetétől, akkor Krisztus a lélek által ezt a munkát véghez viszi az életünkben. Többször felhívtam a Bibliakör tagjainak a figyelmét, hogy olvassunk zsoltárokat. A Zsoltárok könyvében nagyon sokszor ismétlődik ez a kifejezés, hogy szorultságomban tágas teret hagytál nekem. Ez is idevág. A legnehezebb emberi élethelyzetekben tágas terünk van. Mire? A megváltozása, a megjobbulása. Sokszor az életnek a kínjai, a nehézségei, szóval a szorult helyzet.
sokkal többet használ a jellem átalakuláshoz, mint a könnyű helyzet, az egészséges helyzet, a fiatal életkor, a kényelmes élet. Szorultságomban tágas teret hagytál nekem, Dávid milyen sokszor mondja ezt Istennek elismerőleg és leborulva előtte, mert a jellem átformálódásnak semmi, de semmi nem állhat útjában. Noé igaz jellemet fejlesztett akkor, amikor az egész világ hazug volt, sőt betelt a föld erőszakossággal. Olvassuk Mózes első könyve 6. fejezetében. József, akit eladtak a testvérei, igaz jellemet fejlesztett egy idegen országban, számkivetetésben, a börtönben. Miért? Azért, mert semmi nem tudta elválasztani az Isten szeretetétől, és Isten tudott működni az életében. Tehát tulajdonképpen erre a kérdésre is megadhatjuk a választ, hogy semmi, de semmi nem tántoríthat el bennünket a jellem átformálódástól, csak is egyedül a mi gyengességünk és a mi magunk rossz döntései. Még egy különleges problémáról hadd emlékezzem meg, mert tudom, hogy sok embernek, beleértve magamat is, nagyon sokszor ez a problémája, hogy sok ember talán a szenvedésben, vagy a betegségben, vagy a nehéz életkörülményekben tényleg komolyan keresi az Istent, és Isten nagyon komolyan meg tudja őt változtatni. Persze csak később látják majd az embereknek, maga az az ember is pár hónappal, évvel később, hogy mi mindent tud Isten kitisztítani ilyen körülmények között az életéből. De sok ember panaszkodik arra, hogy ő az életben egy valamit nem tud igazán elviselni, és ez pedig a pletyka, a súsárlás, hogy mit mondanak rólunk az emberek, hogy befeketítenek bennünket, hogy viselkednek, és milyen híreket terjesztenek rólunk. És ahogy hát mindannyian látjuk, hogy a mai világban is nagyon sok ember van, aki hát ettől lesz depressziós, lelki beteg, hogy hát rettenetes ez az emberi világ, itt nincs figyelme az embereknek a másikra, itt nincs egy jó szava az embereknek, itt nincs tapintat, itt nincs türelem. Szóval, hogy borzalmas, hogy az emberek mennyire nem szeretik a másikat, és hát tudok én egy ilyen világban más ember lenni, hát akkor szinte eltaposnak majd engem, mert hát ennek a világnak a törvénye a farkas törvény, a vas törvény. A Bibliában van egy gyönyörű zsoltár, ez a 112. zsoltár. Nem véletlenül ajánlom a zsoltárokat, még egy zsoltárt szeretnék ma este szóba hozni. A 112. zsoltárban van, csak ezt az egy mondatot jegyezzük meg, hogy mit mond a jellemben fejlődő emberről. A jellemben Krisztushoz hasonlóvá fejlődő emberről. Általában ez röviden a Bibliában ennyit jelent, hogy igaz ember. Igaz. Ha azt olvassuk, hogy igaz vagy igaz ember, mindig azokra vonatkozik, akik megszentelődni, Krisztushoz hasonlóvá válni akarnak, hiszen Krisztusról mondja azt Jelenések könyve, hogy ő a hű és az igaz. Tehát Krisztusnak a legrövidebb jelzője az, hogy igaz. És azoknak az embereknek is, akik hozzá hasonlóvá akarnak válni, hogy igaz. És azt mondja itt a 112. zsoltár, hogy az igaz ember semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Olvastam ezzel kapcsolatban egy nagyon szép magyarázó mondatot, ami így hangzik. Az emberi jellemet a rágalmazás és a befeketítés nem tudja megváltoztatni. A hírnevünket elvehetik az emberek, a jellemünket nem vehetik el. Ez nekem nagyon sokat jelentett. Ugye az emberi világban mindannyian ki vagyunk téve annak, hogy hamis beállításban mutatnak be másoknak, sokszor még egy hívő közösségnek is legakutabb problémája az, hogy ki mit mondott a másikról, meg ki hogyan állította be a másikat. Milyen jó lenne ekkor erre emlékezni, hogy a hírnevet el lehet venni. Ahogy mondja a népi mondás, hogy a becsületet könnyű elvenni, és nehéz visszaadni. Ez igaz. Ez igaz. Embereket olyan gyorsan lehet befeketíteni, rágalmazni, olyan gyorsan be lehet úgy állítani, hogy az addig legjobb embert a világ legrosszabb emberének fogják tartani. Egy-két ügyesen megcélzott nyíl és beszéd ezt el tudja végezni. De ilyenkor gondoljunk arra, hogy a hírnevet el lehet venni, de a jellemet soha nem lehet elvenni. A jellemen ez egy karcolás nem kell, hogy ejtsen. Bármit mondjanak rólam, vagy bárkiről, hogy én tudom azt, hogy Krisztus a példám, akkor én nem azzal foglalkozom, hogy ki mit mondott rólam, meg vajon igaza van-e, vagy mennyiben van igaza, vagy mit válaszoljak rá, vagy hogyan és mint, tehát nem megyek bele ebbe a hínárba, hanem azt mondom, amit Pál apostol mond az 1. Korintusi levél 4. fejezetében, gyönyörű része ez a Bibliának, ez az 1. Korintus 4, amelyben azt mondja az apostol,
hogy én ezt egy kis dolognak látom, hogy megítéltek, vagy emberi ítéletnap megítél engemet. Engem egy valaki fog megítélni, és ez az Úr. Mert én semmi rosszat nem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva, hanem abban reménykedem, hogy az Isten igazságos lesz, és én tudom, hogy minden jó, ami benne van, azt az Isten, bennem van, azt az Istentől kapom. És én még többet akarok kapni az Istentől. Én nem azzal foglalkozom, hogy emberek mit mondanak rólam, hanem azzal foglalkozom, hogy engem Krisztusból minden nap valami megragadjon, valami megállítson, valami előre vonjon. Tehát még egyszer mondanám ezt, hogy lehetséges teljes jellemátalakulás itt a Földön, hogy ebben senki nem lehet akadály, csak az, hogyha mi föladjuk ezt a küzdelmet. És még egy harmadik kérdés, hogy ez tényleg be fog teljesedni a végső napokban? Csak két rövid szóra hadd utaljak. Jelenések könyvében a 3. fejezet 18. versében, tehát azt olvastuk, hogy védj tőlem fehér ruhákat. Ez az utolsó Laodicea üzenetben van, tehát a végső idő keresztényeinek szól. Védj tőlem fehér ruhákat. Tovább olvassuk, és Jelenések könyve 16. fejezetéhez elérkezünk, amelyben az utolsó 7 csapás ideje van előttünk, és azon belül is a 6. csapás, amikor így szól a Jelenések 16-15, ez a 6. csapás idején megszólaló ige, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy ki ne láttassék az ő mezítelenségének a rútsága. Ugyanaz a mezítelenség rútsága a 3.18-ban, mint a 16-15-ben, de nem erre hívom fel a figyelmet, hanem arra, hogy Jézus itt azt mondta, hogy védj tőlem, itt meg azt mondja, hogy boldog, aki őrzi a ruhákat. Tehát igenis lesznek olyan emberek, akik felveszik a tiszta ruhát, és akiknek már csak őrizni kell azt a tiszta ruhát. A 7 csapás idején tudnélik nem lehet már megváltozni, akkor már nem lehet igaz új jellemet nyerni, de őrizni viszont lehet és kell is azt a tiszta ruhát. Itt szeretném kiemelni a példatörténetünkből azt, hogy milyen érdekes a példatörténetünkben, tehát az eredeti példázatban, hogy amikor a király bemegy, és megnézi a mennyegzői sokasságot, mindenkin van fehér ruha. Tehát, hogy úgy mondjam, a fehér ruhát nagyon könnyű megszerezni, el kell fogadni. Ők őrzik ott már a fehér ruhát. Az az ember, aki nem vette fel a fehér ruhát, annak nem azt mondja ott a gazda, hogy akkor vegyél most fehér ruhát, vagy most adunk fehér ruhát. Ez az idő lejárt. Itt térnék rá a példázatnak a profétikus mozzanatában arra a kérdésre, amit itt a táblánknak a 3. sorában levő igehelyek mutatnak meg, hogy tudnék a Biblia szerint ez a példázat az egyik legnyilvánvalóbb jele annak, hogy Isten az emberek megítélését milyen formában fogja elvégezni. Mert ha a példázatot behelyettesítem a történelembe, itt nagyon röviden jelzem a történelmet, aminek a lezárulásához teszek mindig egy kérdőjelet, mert Jézus második eljövetelének az időpontját nem tudjuk. A második eljövetele előtt már megkezdődik maga a mennyegző, tudnék olyan szempontból, hogy a király bemegy, és megnézi, hogy kinek van fehér ruhája. Ez annyit jelent, hogy az ítélet, tehát az ítélet Jézus második eljövetele előtt meg kell, hogy kezdődjék. Erről az Ószövetségben Dániel könyve 7. fejezetében a 9-től a 14. versig szemléletes bemutatás van, tehát egy vízió, egy látomás. És a Péter első levele, 4. fejezet, 17. verse az Új Szövetségben pedig azt mondja, hogy először az Isten házán kezdődik el az ítélet. Tehát az ítélet nem olyan, ahogy sokan elgondolják, részben önhibájukon kívül gondolják el így az emberek, mert a középkorban úgy tanította a hatalmi egyház az embereket, hogy az ítélet az olyan szempillantás alatt lesz, és akkor Isten jön egy morc bíró, jobbra-balra választ embereket, és egy pillanat alatt minden ki fog derülni, és jaj nektek, mert hát nagyon sokan vesznek el, és nagyon kevesen fognak üdvözülni. A Biblia szerint Isten nem egy pillanat alatt fog ítélni, mert az Isten minden dolgába bepillantást enged így az ítéletébe is, hiszen az ítélet az egyik legérzékenyebb dolog az életben.
Isten a mennyben elkezdi az ítéletet, és az ítélet halad előre, és amikor az ítélet befejeződik a mennyben, és jelképes értelemben, amikor az Isten látja, hogy kin van rajta a fehér ruha, akiken a fehér ruha ott van, tehát akiknél az Isten bizonyított, hogy ezek az emberek megváltoztak, ezek az emberek törekedtek egymás életre, teljes komolysággal vették a jellem átalakulást, azokat fogja feltámasztani Jézus második eljövetelekor. Tehát az ítélet az egy folyamat, és mondom, a példázatok világában ez a példázat azért rendkívüli, mert rámutat arra, hogy mielőtt elkezdődne maga a mennyegzői vacsora, azelőtt bemegy a király, hogy megnézze a sokaságot, ez fejezi ki az ítéletet. Ugye az ítélet előbb elkezdődik, mint ahogy Jézus másodszor eljönne, hiszen Jézus, amikor másodszor eljön, akkor már érvényt szerez az ítéletének, tehát akkor már végrehajtja az ítéletet. Erre nagyon szeretném felhívni a figyelmet, csak úgy, mint most már időszükében röviden utalok a példázatunknak az utolsó mozzanatára, hogy az az ember, aki nem vette fel a fehér ruhát, tehát nem, itt hadd tegyem hozzá, nyilván ennél az embernél nem arról van szó, hogy itt egy ateista ember lenne. Ez az ember végül is elfogadta a meghívást. Az ember odaült, ő is ott akart lenni az örök életben, hitt a maga módján Istenben, de ez a hit ez nem elégíti ki a bibliai várakozásokat. Isten nem ilyen hitet akar adni az embernek, hogy méltóztassunk elfogadni, hogy ő létezik. Ez nem hit. Erre mondja a Jakab levele első fejezet, hogy az ördögök is többet tudnak ennél, mert még az Istent rettegik is. Ez nem hit, hogy valaki elfogadja, hogy Isten létezik. A hit az ott kezdődik, amikor valaki elfogadja azt, hogy lehet isteni módon élni ebben a világban. Lehet Isten példájára, Jézus példájára élni ebben a világban. A hit az itt kezdődik. És ez az ember nem nyert bebocsátatást a mennyegzői vacsorára, sőt azt mondta a mennyegzős gazda, hogy vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, és ott lesz sírás is. Nem fogcsikorgatás, helyesen így kellene fordítani, fogak vacogása. Mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy ez a kifejezés, hogy külső sötétség. Ennek a megismétlése, ugyanez a kifejezés, hogy sírás és fogvacogás. Ez a Bibliában mindig a teljes elveszésnek a képe. A Biblia szerint van örök élet, egy örökké tartó boldogság, mert hiszen a vacsorában, vagy a királyi mennyegzőn a menny és a föld egyesül, ezért vacsora, mindenki leül az asztalhoz, a menny küldötte is, és a föld küldötte is. Ezzel szemben nem az lesz, hogy más emberek fődögélnek a pokolban, vagy kínosztatnak örökkön örökké, hanem lesz elveszés, külső sötétség, sírás és fogak vacogása. Abdiás könyve 16. fejezetében azt olvassuk, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Máté evangélium a 26. fejezetében Jézus azt mondta az utolsó vacsorán Júdásra, hogy jobb lett volna, ha meg se születik. A 37. Zsoltárban azt olvashatjuk, hogy láttam a rosszat szétterjeszkedni, mint egy gazdag lombozatú vadfa, de kerestem a helyét, és nem volt található. Tehát a rosszból nem lesz semmi, nem marad meg. Ilyen nem lesz, hogy megmarad a rossz, csak vagy mit tudom én, örökké valami gyötrelmes égésben, vagy valamiben. Nem található. Tehát a Bibliában elég komoly kifejezések, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna, meg jobb lett volna, ha meg se születik, vagy nem található, vagy a gonoszok elmúlnak, füstként múlnak el, és lehetne még sorolni más kifejezéseket, de elégedjünk meg ennyivel, hogy a külső sötétség, a sírás és fogacogás ennyit jelent, hogy embereknek nem lesz joguk az életre, semmilyen formában nem lesz joguk az életre. Lesznek emberek, akiknek lesz joguk az életre, akik felöltötték Krisztusnak a tiszta ruháját, akik hittek abban, hogy Krisztushoz hasonló módon lehet élni. Akik ebben nem hittek, azok ugyan milyen életben akarnának élni? A rossz életében? Hát Isten nem rossz életet, az Isten nem tart fenn és nem teremt. Most csak kegyelemből tartja fenn ezt az életet, hogy meg tudjunk változni. Tehát a példázatnak ez az utolsó mozzanata is rendkívül hangsúlyos, de hát átengedem majd a szót a kérdezéseknek. A példázatnak ezt a harmadik mozzanatát szerettem volna kinagyítani, a jellemátalakulást, a jellemátalakulás szükségességét, lehetőségét, mindenki számára járható útját, és az, hogy itt csak mi hibázhatunk. Ne fogjuk a körülményekre, a világra, semmire se,
Ha valaki meg akar változni ezen a földön, megváltozhat, mert Istennek erre Istennek van erre ereje is, az ember számára ezt a lehetőséget az Isten mód felett, mérték felett biztosítja. Azt hiszem, hogy ennyi fért bele a mai Biblia körünkbe. Most szívom a szót, és lehet a mai témánkkal kapcsolatban föltenni kérdéseket, hozzászólni. Igen, nagyon jó kérdés ez. Biztos, hogy a fehér ruha felöltése az folyamat, hiszen ha a fehér ruha a szentek igazságot cselekedetei, tehát jellemátalakulás cselekedetek megváltozása, más bibliai kifejezéssel megszentelődés, akkor a megszentelődés folyamat. De azért érdekes a kérdés, mert a Biblia ott nem azt nem mondja, hogy ez gyors vagy hosszadalmas. Minden folyamat attól függ, hogy milyen erők hatnak. Ha valakit megragadott a Krisztus, hogy idéztem a Filippi levélből Pál apostol kifejezését, akkor ez lehet egy nagyon gyorsan lezajlódó folyamat, mint hogy a példázat is inkább ezt sugallja, mert itt nem, hogy mondjam, nem nagy idő telt el a megszólítás és az ott ülés között. De nem is ez a döntő, nem is ez a lényeges, az biztos, hogy folyamat, de mindenkinek az életében más és más folyamatok vannak, és egyáltalán nem lehet a másikhoz hasonlítanunk magunkat, hogyha a másik embernek 5 év kellett, vagy 10 év, akkor nekem bezzeg ennek a duplája kell, vagy valami ilyesmi, szóval ezt nem lehet így elmondani, hanem itt minden attól függ, hogy milyen erőket engedünk hatni az életünkben, mert, hogy úgy mondjam, az életben meg lehet változni nagyon, nagyon gyorsan, viszonylag belátható időn belüli gyorsasággal is. Például emberek életében a nagyon nagy megrázkódtatások, ha jó irányba mennek, nagyon gyors folyamatokat indítanak be. A nagyon nagy tapasztalatok, vagy nagyon mély átélések, nagyon gyors folyamatokat indítanak be. Most, hogy kellőképpen még válaszoljunk a kérdésre, keresni kell más bibliai jelképeket, illetve más bibliai helyeket. Nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyve van tele ezzel a jelképpel, ugye ez látszik a táblán is. A Jelenések könyve 7. fejezetében a ruha mellett egy másik jelképe is feltűnik a megszentelésnek, és ez pedig a ruhának a kifehérítés. Ez is a ruhával van mondjuk összefüggésben. Tehát amit tetszett mondani, az tulajdonképpen a Biblia szóhasználatában két dolog. Ugye a ruha a piszkos, először kimossuk, tehát a szennyet eltávolítjuk. Utána pedig hát a régi világban még kiszokták fehéríteni a ruhát, tehát hogy ugyanolyan legyen az állóképessége, mint ami újkorában volt, és ezért olvassuk a Jelenések 7. fejezetében, hogy lesznek emberek ezekben a végső történelmi időkben, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Tehát a megtérés után a megszentelődés, de itt se érzékeltet időt. Ugye az biztos, hogy a megtéréshez képest a megszentelődés az még inkább folyamat, ugye a megtérés egy viszonylag körülhatárolt időben játszódik le, de azért a megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, ez annyit jelent, hogy ez a dolog, ha igazi a megtérés, ha ott valódi erők hathatnak, isteni erők hathatnak, akkor a kimosás után a kifehérítés az egy természetes következmény, és viszonylag gyorsan lezajlódik. Itt jegyezném meg, hogy a Jézus Krisztus Apokalipszise című könyvet úgy is lehet olvasni, a második kötetet, hogy csak ennél tessenek fellapozni. Tehát a Jelenések 7. fejezeténél, és csak ehhez a kommentárt tessenek elolvasni, a könyv ezzel nagyon részletesen foglalkozik, hogy mit is jelent ez, hogy megmosni és megfehéríteni ruháikat a bárány vérében. Na most még valamit hadd mondjak, hogy a mi magunk életében ehhez persze sok türelemre van szükség,
ha valaki nem a jobblator esetében van, akinek a megmosás és megfehérítés szinte ugyanaz az időpillanat volt, mert ő annyira mélyen megtért, annyira mélyen fájlalta az egész életét, és még a társát is figyelmeztette, hogy mi méltán függünk itt a kereszten, de ő ártatlanul van itt, hogy nála ugye ez egybeesett, és ezért ígérhette meg neki Jézus, hogy velem leszel a paradicsomban. De más embereknél, ahol mondjuk már megvolt a megtérés évekkel, évtizedekkel ezelőtt, és hát ahogy tetszett mondani, hogy sok küzdelmei vannak az embereknek, sok buktatója van ennek a megszentelődésnek. Ott is azt kell tekintetbe venni, hogy lehetséges, hogy azért nem haladunk kellőképpen ezen az úton, mert nem engedjük az Istennek az erejét és az isteni segítségnyújtást megfelelőképpen érvényesíteni. Van, amikor az ember maga akarja átvenni a karmesteri pálcát, és a megtérése után maga akarja hát irányítani az életét, holott a keresztény élet az a Róma 8.14 élete. Ugye, akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Tehát, ha az Isten vezérli az embert, akkor a megszentelődés is nagyon szép léptekkel halad előre, és ne felejtsük el, hogyha vannak hosszadalmas utak is, ezek csak azért hosszadalmasak sokszor, mert Isten a mennyből nem csak egy emberre visel gondot, hogy most egy ember megszentelődjön, hanem embereket összeköt egymással, és például egymás hibáiból, vagy egymásnak a kudarcaiból, vagy egy keresztény közösségnek a gyötrelmeiből sokszor annyit tudnak tanulni az emberek, és annyira erőteljesen kitisztul valami, szóval Isten mindent lát, és ezt a sok-sok szálat ezt egybeköti, és így lesz az ígéret, hogy majd lesz egy olyan egyház, a Jelenések 19. fejezete szerint, hogy tiszta fehér gyolcsba öltözött egyház, tehát hogy a bárány mennyegzőjére az ő mennyasszonya elkészítette magát, vagy az Efézus levél 5. fejezetének az egyháza, hogy ezen az egyházon nincs se szeplő, se sömörgözés, se más eféle. Tehát Isten ezt a megszentelődést úgy akarja előrevinni mindig a történelemben, hogy minden embert belekalkulál ebbe a folyamatba. Ez ugyanolyan, mint Jézus mellett is ott volt a 12 tanítvány, és a 12 tanítványnál nem úgy volt, hogy voltak gyorsabban megszentelődő emberek, mint mondjuk János, és voltak nehezebben megszentelődő emberek, mint mondjuk Péter, és voltak olyan emberek, akik nem csak hogy a megszentelődésre nem jutottak el, de a megtérésre is, mondjuk Júdás. És Jézus mind a 12-nek az életét valahogy úgy irányította, és úgy segítette, hogy egymás hibáiból tanuljanak, egymás kudarcaiból. Tehát ez valami mérnöki pontossággal előre haladó dolog, amit mi nem tudunk átlátni, vagy teljes mértékben nincs a hatalmunkban, de az a fontos, hogy ne nyugtalankodjunk akkor, amikor valami visszaesést látunk, vagy ne nyugtalankodjunk akkor, amikor kellő fejlődést nem tapasztalunk, hanem annál inkább menjünk ahhoz a forráshoz, aki nekünk erőt tud adni. És ne azzal foglalkozzunk, hogy mi most mit követtünk el, vagy mások esetleg mit szólhatnak hozzá. Ez az élet minden területén igaz, tehát ha az előadásban említettem mondjuk az életet általában, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy ki mit mond, keresztény közösségben is ez a fontos, hogy ott az ördög még inkább arra törekszik, hogy a legfontosabb kapcsolatot széttörje, mert a legfontosabb kapcsolatunk mégis a Krisztussal való kapcsolat. És hogyha az sikerül meggyengíteni, akkor valaki lehet nagyon jó egyháztag, meg lehet beírva a neve ugye a gyülekezet könyvébe, de hát hogyha a Krisztussal való élő kapcsolatát sikerül meggyengíteni, akkor nincs mérték, nincs Krisztushoz való hasonlás, tehát nincs megszentelődés. Tehát mindig ez a legfontosabb, és ezt fordítva is el lehetne mondani, ha bármi történik az életünkben, nehézségek, megrovások, szerencsétlenség, megalázás, stb., de ezek mindinkább visszavezetnek bennünket Krisztushoz, és nem magunk akarjuk megoldani ezeket a problémákat, hanem ezek még inkább késztetést adnak, hogy annál jobban kell keresnem Krisztust. Akkor viszont elérik a céljukat, és ezek nem, hogy nem tudnak eltávolítani Istentől, hanem annál inkább a megszentelődésnek az élesztőivé válnak. Ezek a rossz dolgok is. Ezért tartom a Róma 8-at nagyon fontos dolognak.
Ugye nincs időnk arra, hogy belemerüljünk itt bibliai részletekbe, de hadd olvassam fel, hogy ez a Róma 8 miért egy alap kérdés, mert azt mondja itt a Róma 8. fejezetében a 33. verstől, kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda szakít el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érettet gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Istennek szeretetétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát csak mi magunk szakíthatjuk el magunkat a megszentelődéstől. Ha mi magunk ezt a rossz döntést nem hozzuk, akkor Isten azért gyorsan el tud vezetni a megszentelődésnek egyre magasabb és magasabb fokaira. Még talán egy rövid példa, hogy a tanítványok is, ugye azt látjuk a Bibliában, hogy 10 nap alatt értek el a legmagasabb fokra. Ugye amikor Jézus nem volt velük. 10 nap alatt olyan utat megtettek a megszentelődésükben, amit azelőtt 3,5 év alatt sem tettek meg. Miért? Mert megragadta őket a Krisztus áldozata összetörte bennük az önző ént, és az isteni Szentlélek tudta őket vezetni, soha addig nem tudta még Krisztusnak a jelenlétében sem őket úgy vezetni, mint akkor, amikor Krisztus a mennybe ment, és 10 napig a pünkösd, ugye 40 napig volt velük Krisztus, 50 napra áradt ki a Szentlélek, tehát 10 napig voltak egyedül. Tehát ezt azért érdemes megjegyezni, ezt a szemléletes idői példát, hogy senki nem mondogassa azt magának, hogy ma jaj, milyen lassan meg a ködös jövőben, tehát ezért nem nyilvánít a Biblia véleményt a megszentelődésnek az, hogy folyamat az igen, de ennek az időtartamáról nem nyilvánít véleményt. Az arra vonatkozik, ha valaki a megtérése után rögtön nem veszi komolyan a megszentelődést. Mert ugye a kisepert ház az a megtérés által tisztává lett ház, de ha üres, ha ott Isten nem foglalhatja el a maga helyét, akkor jönnek vissza 7-szeres erővel a démonok. Tehát tulajdonképp, amit eltetszett mondani, az nagyon igaz probléma, és tényleg a kereszténység történelmében ez a két pólus vált nyilvánvalóvá, de ezt a Biblia verset, ezt nem lehet eléggé megbecsülni. Mert ugye azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Tehát először a hit. Mert hit nélkül nem lehet megváltozott cselekedeteket várni. Hit nélkül csak olyan cselekedeteket lehet várni, amelyek olyanok Isten szemében, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Hit nélkül ez. Ez a hit nélküli embernek a maga igazságában reménykedő állapota. De hogyha valaki a hitet megismeri az Istent, és a megismerés által hite lesz neki, utána a hite után rögtön azt mondja, hogy és fehér ruhákat, hogy ki ne látassék a te mezítelenséged rúcsága, ugye először a hit, utána a cselekedetek, és utána egy szemgyógyító írja a kentbe a szemédet, hogy rást, tehát hogy ez állandóan ezt a kettőt, a hit és cselekedetek összhangját a lélek felügyelje. Tehát helytelen az is, hogy hitről beszélni, és egy kicsit, hogy tetszett mondani, hátrább szorítani a cselekedeteket, helytelen a cselekedetekről beszélni, és hátrább szorítani a hitet, mind a kettőnek teljes érvényt kell szerezni, és a lélek vezetésével újra és újra megerősíteni mind a kettőt. Mert a kettőnek a körforgása, illetve az egymásba kapcsolásának szünetlennek kell lenni. Tudnék, mind a kettő, az ember fejlődésre van teremtve, és a hit az nem, hogy a fejlődésnek a vége, hanem a kezdete. Ugye akkor, amikor az ember hitre jut, a hit emeli meg az ember életét egy más szintre,
és ott lesznek majd előbb-utóbb cselekedetek, de abból a cselekedetekből tapasztalatot szerez az ember, és ezekből a tapasztalatokból megint csak a hit nyer, és erősödik újra, és az megint emeli föl a cselekedeteket. Ezt például a Péter második levele első fejezetében fejti ki a Szentírás. Ott azt mondja a Péter apostol, hogy a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt. Milyen érdekes, ugye? Tehát jön a hit az megváltoztatja az ember gondolkodásmódját, abból előbb-utóbb más cselekedetek, és ez visszahatásképp más jellem kell, hogy kialakuljon, de a más cselekedetek visszahatnak a hitre, és a hit dúsul mivel? Újabb tudással, újabb ismerettel. Tulajdonképpen annak lehet tudománya a Biblia szerint, aki elindult ennek a fejlődésnek a pályáján, amit a hit indít el, a cselekedetek lendítenek tovább, a hit újra erősödik, és ez hoz létre egy olyan tudományt, olyan ismeretet, ami már tapasztalat, amiben már nem lehet kibillenteni az embert, és akkor mondja tovább, hogy ennek még mit kell előidézni, ennek istenfélelmet, türelmet, atyafiakhoz való hajlandóságot, mindenkihez való szeretetet. Tehát ezek így az életben úgy egymásból következnek, senki ne féljen attól, hogy a keresztény élet az olyan nagyon egysíkú és unalmas, sőt, itt szabadulnak fel a legnagyobb energiák és a legnagyobb fejlődési távlatok, mert amikor az ember már a helyes útra kerül, akkor látja már, hogy mi az élet, meg akkor gondolkozik másféleképp az emberi sorsról is. Úgyhogy a summa summarum itt az a tanulság, hogy sem nem az egyik, sem nem a másik, hanem a kettő együtt és a lélek vezetésével. Sajnos az ördögnek a legkiváló fegyverei közé tartozik az egymáshoz tartozó dolgoknak a szétszakítása. Mert ezzel meg tudja őrizni a látszatot, egy bizonyos kegyességnek a látszatát, de hogyha például szétszakítjuk a kedeteket, akkor

de igazság és szeretet nélkül egy kihűlt hüvelye a szeretetnek, tehát amiben nincs szeretet, az hiába igaz, az mit sem ér, annak ereje, melegsége, lendítő energiája nem lesz. Tehát ez mindig nagyon nagy eszköze az ördögnek szétválasztani hitet, cselekedetet, igazságot, szeretetet. A Biblia olvasása viszont mindig arra nevel bennünket, hogy a gondolkodásunk is mindig visszanyerje az eredeti tiszta állapotát, hogy ezeket mindig egységben kell látnunk. Akkor lesz az életünk is reményteljesen egységes. Igen, ez teljesen így van, tehát, de nem Isten akarata volt az, hogy ott öldöklés legyen, vagy pusztulás, de Isten látta előre, és mivel látta előre, ezt is be tudta építeni a maga tervébe, hogy most már nem templomba kell menni, és nincs templomra szükség, hanem a Krisztus temploma kell, hogy az emberben megszülessen. Tehát, hogy Krisztus kell, hogy hitáltal éljen az emberben. Úgyhogy lényegileg ez volt Jeruzsálem pusztulása is, meg a Kárpit kettéhasadása is ezt jelképezte, hogy Krisztus befogadása által, hogy mondja az 1 Korintus 3-ban Pál apostol, hogy Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Ugye, tehát most a külső templomnak a példája, a tanító példája, az most már megszűnt. A nagyobb, amiről tanított Krisztus kell, hogy elfoglalja a helyét, Krisztus viszont a szívünkben akarja elfoglalni a helyét. Tehát ezért mondja, hogy Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Tessék! A Bibliában az ide csatlakozó kijelentéseket. Ott van például a Római Levél 3. fejezetében a 9. vers, az azt mondja, hogy minden ember hazug. Ugye ez egy általános kijelentés. Minden ember hazug. Az is hazug, aki kifejezett hazugságukba veszti az életét, tehát gonosz dolgokat csinál, de az is hazug, aki úgy gondolja, hogy ő neki van saját magából igazsága. Ugye? Tehát Istentől függetlenül saját magában kitervelt, kigondolt élet folytatása, amit ő igazságnak nevez, amire ezt mondja, hogy szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát mondjuk Róma 3, akkor eszünkbe juthat a Filippi 3. Filippi 3-ban azt mondja a Pál apostol, hogy én tudom azt, hogy nekem nincs saját igazságom, még a törvényből sem. Ez még tovább lép. Azt mondja, hogy ha valaki megismeri mondjuk az Isten törvényét, és azt mondja, hogy most már látom, hogy mi az igaz, mi a helyes, most nekiállok, és ezt így fogom cselekedni, és akkor én igaz ember leszek, szóval nekem nincs igazságom még a törvényből sem, hanem van igazságom a hitből, a Krisztus által, hitből való igazságom a Krisztusban. Tehát ez is rendkívül fontos, hogy az ember csak akkor változik meg teljesen, hogyha Krisztusnak az ereje munkálkodhat benne a Szentlélek által, akkor lesz tiszta és igaz az ember. Az ember sem saját magában nem tud tiszta dolgokat tenni. Miért nem? Azért, mert ott van a természetünk, és a természetünk mindig becsap bennünket. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy a legszentebb vágyak, a legszebb célok is pillanatokon belül besározódnak. De nem azért, mert az emberek kész akarattal akarják becsapni magukat, meg bolondát tenni magukat, hanem azért, mert a természetük úgy kiátsza az embereket. Ugye? Ez olyan, mint egy társadalomban a rendszerváltozás. Ugye nem felejtettük el, hogy mi volt még 10 évvel, vagy 9 évvel ezelőtt. Ugye nagy vágyak, nagy remények, itt volt az amerikai elnök, állt az esőben, hullott rá az eső, széttépte az előre megírt beszédét, magyarok, itt van a szabadság, éljetek a szabadsággal, felszabadultatok a diktatúra alól, stb. Aztán figyeltem a magyar lapokat, mindig arról írtak, hogy az ördög a részletekben van. Még a Népszabadság is mindig ezt mondta, pedig hát az egy ateista lap. Ugye az ördög a részletekben van. Hát az ördög jól beletette a lábát a részletekbe, mert aztán nézzük meg, hogy ebből mi lett, ebből az egész dologból egy nagy cirkusz lett. De ezt csak azért mondom el, most nem politikai szintére akarom terelni a dolgot, hanem így van az egyén életben is. Az ember eltervez szép dolgokat, és hogy lehet az, hogy akkor ez jön közbe, az jön közbe, amaz jön közbe, a végén már ott tartunk, hogy most miben hasonlít ez az eredetire? Miben? Van még valami, amiben hasonlít az eredeti elképzelésre? És ezt nem szándékosan tesszük mi emberek, hogy magunknak akarunk öngolt rúgni. Nem erről van szó. Tudjuk a játékszabályokat, ez a térfél, és oda kell berúgni a gólt. És közben a magunk hálójába jön be. Miért? Azért, mert a természetünk becsap bennünket, hát kicselez bennünket a természetünk. Na most hívő

embereknél sincs másképp. Mert hogyha egy hívő ember úgy gondolkozik, hogy én már megismertem a hitet, és én megismertem az Isten törvényét, mert végül is az Isten törvénye az ő jelleme. Tehát én már látom magam előtt az Isten jellemét, én ilyen akarok lenni, de hogyha egy hívő ember ezt a saját maga erejéből akarja megtenni, ebből is csak egy ilyen farizeusi vallásosság jöhet létre, hogy egy idő után nagyon figyel arra, hogy mások mit mondanak róla, meg a látszatokat megtartsa, de belül olyan, mint az üszög már az embernek a belső világa. Egy megoldás van itt. És ez az egy megoldás az, hogy én tudom azt, hogy nekem nincs igazságom, sem önmagamtól, de még a törvényből sem, nekem igazságom van a hit alapján a Krisztus által. Vagyis mi a kereszténység? A kereszténység az, hogy látom, hogy Krisztus milyen példát mutat, ahhoz képest megszégyenülök, hogy én hol vagyok, még úgy is, hogyha elfogadtam már a hitet, vagy az Isten törvényét, és én azt szeretném, hogyha én is maradéktanul ugyanúgy tudnék élni, ahogy Krisztus, és ehhez kérem az erőt. És személyesen Krisztustól várom ehhez az erőt, és ehhez csak személyes küzdelem, csak Krisztussal együtt járás által juthat el az ember. Még nyilván ott is sok az ellenerő, meg a bukdácsolás, meg a visszaesés a magunk gyengesége miatt, de ha valaki ezt alapelvileg ezt megérti, hogy ez a három kategória van, saját erőmből csak idáig juthatok, a törvényből is csak odáig juthatok saját erőmből, de van igazságom a Krisztus ereje a hit által, tehát amikor egy emberben növekszik a hit, amikor egy ember vágyakozik megismerni a Szentírást, amikor az ember vágyakozik ezekkel a dolgokkal foglalkozni, akkor az ember naponként kapja a tízes találatokat, hogy itt mi derült ki rólad, ott mi derült ki rólad. De akkor nem önmagát sajnálja, hanem akkor azt mondom, hogy Uram, akkor mit kell, hogy cselekedjem, és újra csak nézem azt, hogy Krisztus milyen utat készít el a számomra. Tehát tulajdonképpen ez a keresztény élet. A keresztény élet a Krisztusnak való engedelmesség, ahogy Krisztus is engedelmes volt az atyának, és így tudott győzelmes életet élni. Tőlünk se kíván az Isten többet. Krisztusnak is teljesen engedelmeskedni kellett az atyának, és úgy tudta az atya mindig erővel és erővel ellátni a hite alapján. Nekünk is erre van szükségünk. Tehát én erre ezt tudnám mondani, hogy ha ateista valaki, ha nem ateista, Róma 3, az teljesen igaz, hogy minden ember hazug. Aztán ott azt is mondja, hogy nincs, aki keresse, nincs, aki értse az Istent. Ez mindenkire vonatkozik. Ugye a Róma 3-ban Pál apostol összefoglalja már a Róma 1-et, meg a Róma 2-t. Miről volt szó a Róma 1-ben, meg a 2-ben? A pogányokról, aztán a zsidókról. Tehát összefoglalja az egész emberiséget, és akkor mondja, hogy minden ember hazug. Tulajdonképpen ezt így is ki lehet mondani, ahogy Pál mondja a Timóteusi első levélben, hogy én tudatlanul cselekedtem hitetlenségemben. Mert teljesen tudatlan ember nincsen, mindannyian előbb vagyunk hitetlenek, mint tudatlanok. Tudatlanok vagyunk bizonyos dolgokban, hogy nem ismertem a 10 parancsolat ennek és azt a parancsolat, tehát nem ismertem, abban tudatlan vagyok. De a lelki ismeret

Sok szeretettel köszöntjük vendégeinket és az itt megjelent gyülekezetet. Ének zenei áhítatunkat kezdjük meg az ötös számú énekünk első, ötödik és hatodik versének eléneklésével. Tehát az ötös számú énekünk első, ötödik és hatodik versének eléneklésével kezdjük el.

Mindenható örök Isten, köszönjük, hogy most énekben, zenében is megszólíthatunk téged. Kifejezhetjük a hálánkat, hogy dicsőíthetünk téged. Köszönjük, hogy a te lelked indítatott bennünket erre. Szeretnénk kérni azt is, hogy amikor az igédet megnyitjuk, segíts, hogy megértsük a te bölcsességedet, a te szeretetedet, hogy felemelje szívünket, lelkünket, hogy egymás felé is ezt tudjuk árasztani. Köszönjük, és kérünk, áld meg igét szólóját is, és mindazokat, akik zenében, énekben kifejezik hálájukat, szeretetüket te irántad. Érintsd meg mindannyiunk szívét és lelkét. Köszönjük, hogy ezt tervedben belefoglaltad, és hogy alkalmat és lehetőséget adtál nekünk, hogy itt lehetünk. Jézus nevében köszönjük ezt neked. Amen.

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt, más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Kedves gyülekezet, kedves vendégek, egy ilyen szép zenei program után nehéz megszólalni. A zenében és az énekben már hallottuk az evangéliumot, hallottuk azt, hogy Krisztus keresztáldozata volt az ára annak, hogy nekünk örök életünk lehet. Hallottuk a hitnek a jelentőségét, és lélekben együtt örvendezhetünk, hogy együtt leszünk majd Krisztussal. Egy ilyen összefullal után nem is biztos, hogy kellene prédikálni, mindenki hazamehetne és gondolkozhatna ezen. De megkértek, hogy néhány percben azért a Biblia szövegével is támasszuk alá Krisztus keresztáldozatát, illetve hitünk lényegét. Mivel csak néhány perc van, ezért nagyon röviden kezdeném el, miért van szükség Krisztus keresztáldozatára. Sok ember, akik hallottak Krisztusról, nem értik, hogy milyen Isten az, amelyik egyfelől olyan helyzetbe hozza az embert, hogy elveszíti az örök élet reménységét, másfelől pedig a saját fiát feláldozza, hagyja, hogy borzasztó halált halljon. Milyen Isten az ilyen Isten? És ezek a kérdések, ezek teljesen jogos kérdések. Isten azt szeretné, hogyha az ember azért adott neki értelmet, azért adott neki gondolkodási képességet, hogy kérdéseket tegyen fel. Azt mondja az Ószövetségben, na jertek, mondja nekünk embereknek, és perlekedjünk egymással. Na gyertek, és perlekedjünk egymással. És ebben a perlekedésben Isten nem győzni akar, nem elítélni akar bennünket, hanem azt akarja, hogy mindannyiunk számára kristálytiszta legyen, hogy ő a szeretet. És bármilyen rossz képünk van Istenről, az nem ő maga, hanem az ellenség, aki beállította. Amikor az embert megteremtette a csodálatos földön, a csodálatos édenkertben, akkor ahogy olvassuk, a hajnal csillagok, illetve az ég csillagai, az angyalok együtt örvendeztek Istennel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek együtt örvendeztek, hogy a szeretetnek egy újabb megnyilvánulása. Testet alkotott az ember, Ádám és Éva, és az Édenben boldogan, tökéletes körülmények között élhettek. De Isten azt akarta, mint a többi értelmes lényel együtt, az angyalokkal együtt, hogy az ő képére és hasonlatosságára isteni jellemmel rendelkezzen az ember. Isteni dicsőséggel, így fogalmaz a Biblia. A dicsőség, Isten dicsősége, vagy az ember dicsősége, vagy dicsőségről dicsőségre, mindig azt jelenti az Isten jelleme. Ezért miképpen Istennek is szabadsága van, és minden értelmes teremtménynek az univerzumban szabadsága van, ezért az embernek is szabadságot adott, és azt szerette volna, hogyha szabad akaratából, szeretetből, hálából engedelmes Isten törvényének. Azt szerette volna, hogyha az ember megérti, hogy a boldogságnak, a szeretetnek törvénye van. Milyen furcsa, hogy sok ember az Isten törvényre úgy néz, mint egy ilyen megkötöző bilincsre, olyan dologra, amit nehéz megtartani, és hogy Isten várja, hogy mikor mondhatja ránk, hogy bűnösek vagyunk, mert a törvényét megszegtük. Isten törvényének egészen más a jellege. Isten törvénye ő maga a szeretet. Ha szeretetben szeretnénk élni, ha boldogságban szeretnénk élni, akkor ismernünk kell a boldogság törvényeit, és annak kell engedelmeskedni. Ugye mindannyian tudjuk, ez nem kell a Biblia, hogy azért vagyunk boldogtalanok, azért van oly sok szeretettelen család, mert mindenki él, ahogy akar. És ahogy a természetnek törvényei vannak, a szeretetnek is törvényei vannak, és hogyha a természet törvényét áthágjuk, akkor fájdalom keletkezik, baleset keletkezik, betegség keletkezik. Ha a szeretet törvényét áthágjuk, akkor lelki betegség, szenvedés, és a végső soron a halál, ami eljön. Isten törvénye szent, igaz és jó, az Isten törvénye maga

szeretet, és azt mondta Isten az Édenben lévő párnak, próbába teszlek benneteket. De nem olyan próbába, amilyen el kell bukni. Milyen próba lehetett az, ahol minden fáról lehetett tenni? Milyen próba lehetett az, amikor Isten elmondta, hogy vigyázzatok majd a kertben, őrizzétek a kertet, mert jön majd egy csaló, aki be akar benneteket csapni. Azt akarja, hogy majd a törvénynek ne engedelmeskedjetek, és boldogtalanok legyetek. Ezért azt mondom nektek, ne is menjetek annak a fának a közelébe. Bármely fáról lehettek. Nehéz próba volt ez? Vádolhatja bárki Istent azzal, hogy olyan próba elé állította az első emberpárt, amit lehetetlen volt megtartani? Ezt szerintem senki sem mondhatja. Isten egy könnyű próbába tette őket azért, hogy miután a könnyű próbát kiállják, azt mondhassa, lám, szabad akaratból engedelmeskednek, és ők is ehetnek az élet fájáról, örökké élhetnek, mert bízunk abban, hogy mindörökké engedelmesek lesznek. De tudjuk a történetnek a folytatását, mindannyian tudjuk, mi történt, eljött a nagy csaló, rászette az első emberpárt, és ettek a fáról, amiről nem lett volna szabad enni. A jónak és a gonosznak ismeretének fájáról. Megismerték, hogy mi a gonosz. Megismerték, hogy mi az, amikor úgy teszek, úgy viselkedem, ahogy Isten nem szeretné. Elkezdtek félni. Ma is, amikor mi félünk, félelmekkel vagyunk tele, annak csak egy oka van. Ugyanaz, mint az Édenben. Nem ismerjük Istent, vagy ha ismerjük Istent és ismerjük a tanácsait, akkor nem akarunk az ő tanácsainak engedelmeskedni. Azzal, hogy az ember evett a gonosz ismeretének a fájáról, azzal, hogy törvényszegővé lett, nem tudta, de ez lett a vége, amellett állt, amit Sátán mondott. Sátán azt mondta, Isten törvényeit lehetetlen megtartani. És lám, íme itt az első emberpár, és nem képesek megtartani Isten törvényét. Isten gonosz, Isten lehetetlent kér, Isten önkény úr, aki csak azért hoz törvényeket, hogy utána halált adjon saját teremtményeinek. Ez volt Sátán Isten bemutatása. És az emberpár Sátán oldalára került arra, hogy meghalljon és többé ne létezzen. De Isten jelleméhez méltóan, fent, ahogy a Biblia fogalmaz, a békesség tanácsában, az Atya, a Fiú és a Szentlélek tanácskozásra gyűlt, és úgy döntöttek, hogy nem engedik, hogy a csaló csalásának eredményeképpen az ember örökre elvesszen. Úgy döntöttek, még egy lehetőséget adnak neki. Úgy döntöttek, hogy akár mibe kerül is ez, az ember még egy lehetőséget kap, hogy örök élete lehessen. Ma azért ülhetünk itt, azért élhetünk, azért vehetünk lélegzetet, azért mozoghatunk, mert az isteni tanácsban így döntöttek, az ember újabb lehetőséget kap. És erről a döntésről korszakokon keresztül újra és újra az embert informálta az isteni tanács, ha szabad így fogalmaznom. Már az első emberpárnak elmondta Jézus, mert ő volt ott, elmondta, hogy le kell ölni az áldozati bárányt, és azt kell bemutatni az oltár előtt. Ezzel a képpel arra mutatott, hogy annak az ára, hogy az ember még egy lehetőséget kapott, az volt, hogy nem az embernek kell meghalnia, hanem valaki helyettesnek. Le kell ölni egy hibátlan bárányt, a bűnösnek a bárány fejére kell tenni a kezét, rá kell vallani a bűnöket, a saját bűneit, és azt mondani, a bűneim miatt, a boldogság, a szeretet törvényének megsértése miatt nekem nem kell meghalnom, ennek az ártatlan báránynak kell meghalnia. Ezzel a szimbólummal, ezzel a képpel Isten arra nevelte az emberpárt, arra nevel bennünket, hogy a bűn megbocsátásának, az élet további lehetőségének ára van. Mégpedig az az ára, hogy valakinek meg kell halnia. Mindenki tudja, Isten bárányának. Azt mondta keresztelő János, amikor Jézust meglátta a Jordán partján, rámutatott, íme az Istennek ama báránya, aki elhordozza a világ bűneit. Milyen egyszerű kép, milyen csodálatosan tiszta kép. Íme Istennek ama báránya,
aki az én bűneimet hordozza, és az ő vérének kell kiontatnia. Ez volt az isteni tanács, ez volt a békesség tanácsa. És az áldozati rendszer korszakról korszakra, évszázadról évszázadra ment előre. De milyen csapdába estek a zsidók, a kiválasztott nép. Azt hitték, hogy azzal, hogy a zsidó családfő elviszi a bűnért való áldozatot, és leüli a bárányt, és a vért a sátor, vagy később a templom függönyére hintik, azt gondolták, hogy ezzel eleget tettek Isten követelményének. Most már meg vannak bocsátva a bűnök, hiszen hoztak egy áldozatot, és élhetnek tovább. Nem tudom, ki emlékszik arra, hogy Isten mikor rázta föl őket először, hogy nem ez a helyes szemlélet. A pusztában. A pusztában rázta föl őket először. A pusztában egyszer csak, amikor már a szívük megkövéredett, azt hitték, hogy ők, mint kiválasztott nép, azzal, hogy leülik a bárányokat, azzal, hogy hozzák az áldozatokat, eleget tesznek a boldogság törvényének, és elfelejtették, hogy az egész egy szimbólum. És nem a szimbólum a lényeg, hanem az, akit szimbolizál. A kiválasztott nép elfelejtkezett Krisztusról. De ez nem csak az ókorban történt meg, ez megtörténik ma is a keresztény világban. Nagyon sok keresztény azt gondolja, hogy ha hétről hétre eljön a templomba, vagy ha hétről hétre, vagy napról napra elimádkozza azt, amit el kell imádkozni, vagy adományoz a szegényeknek, vagy mindenféle jó cselekedeteket hoz, vagyis kiérdemli az Isten megbocsátását, azzal már joga van, belépője van az örök élethez. De ez ugyanaz a hiba, mint amit az ókori zsidó nép elkövetett. Azt gondolták, maguk az áldozati bárányok fognak segíteni, az áldozatok, és nem pedig arra figyeltek, akire a bárány, akire a szimbólum mutat. Ma is vigyázzunk el magunk keresztényeknek is. Minden, ami szombaton történik, vagy például a lábmosás és úrvacsorában történik, az mind-mind a nagy áldozatra akarja a mi tekintetünket irányítani. Meg akar bennünket menteni Isten attól, hogy azt gondoljuk, bármilyen érdemünk, bármilyen ajándékunk, bármilyen áldozatunk lehet, amiért örök életet kapunk. Ezt nem értette Nikodémusz sem. Amikor egy este odament Krisztushoz ez a tanító, és megkérdezte tőle, hogy hogyan lehet örök életet nyerni, akkor János evangélium a 3. fejezetében azt olvassuk, ezt mondta Krisztus, amiképpen Mózes felemelte a pusztában a részkígyót, aképpen kell a fiúnak is felemeltetnie, és aki szemléli és hisz ő benne, annak örök élete van. Mi történt a pusztában? Ez már Nikodémusznak ismerős történet volt. Mi történt a pusztában? A pusztában az történt, hogy mikor a nép szíve megkövéredett, és azt gondolták, hogy ők Isten népeképpen az áldozatok miatt elnyerhetik az örök életet, akkor Isten a pusztában egy pillanatra elvette az óvó kezét a pusztában vándorló néptől. A pusztában mindenféle vadállatok vannak, skorpió, mérges kígyó, és ők nem adtak minden nap hálát Istennek, hogy a felhőoszlopban nappal és a tűzoszlopban éjszaka azért ment velük, hogy ezektől a vadállatoktól, ezektől a problémáktól, bajoktól megóvja őket, hanem a szívük felfuvalkodott. Akkor Isten egy kicsit elvette a kezét. És mi történt? Mérges kígyók jöttek Izrael népére, és megmarták. Megmarták a zsidó embereket. És ez a marás halálos volt. Tűzszerű fájdalmat okozott, és nagyon gyors lefolyással a véráramba kerülve a méreg halált okozott. Megrémültek. Azonnal megrémültek. Ugyanúgy megrémültek, mint ahogy mi is meg szoktunk rémülni, amikor valami probléma van. Könnyen elfeledkezünk Istenről, aztán amikor picit pedagógiai szempontból elveszi az óvó kezét, azért, hogy neveljen bennünket, azért, hogy megmentsen bennünket attól a tévhittől, hogy magunktól juthatunk valamire. Mikor elveszi az óvó kezét, és ránk jön a baj, akkor azonnal tudjuk, hogy kihez kell fordulni. Tudta a pusztai nép is. Azonnal mentek Mózeshez, mondták neki,
imádkozz Istenhez, hogy a kígyók ne öljenek meg bennünket. De amíg Mózes az Istenhez imádkozott, sok izraelita meghalt. De aztán Mózes Istentől azt az utasítást kapta, hogy csináljon egy részkígyót, ugyanarra a formára, olyan kígyóforma legyen, mint amilyen a pusztai kígyók voltak, amelyek megmarták őket, szögezze fel egy póznára, és a tábor közepébe állítsa ki. És azt mondta nekik, aki felnéz a kígyóra, az meggyógyul és nem hal meg. Micsoda egy nonsense, ha szabad így fogalmazom, nem? Teljesen értelmetlen. Egy réz, egy bronzból készült kígyót feltenni a póznára, beszúrni a gyülekezet közepébe, és azt mondja Mózes, aki feltekint, nem fog meghalni. Van ebben értelem? Van abban a kígyóban gyógyító erő? Bármi is. Önmagában a kígyóban nincsen gyógyító erő. Azt mondta Isten, vigyázz, az áldozati rendszerben önmagában nincsen gyógyító erő. A bikák, a kosok, a bárányok, az áldozati állatok kioltásának rítusában nincsen gyógyító erő. A részkígyóban sincs gyógyító erő, csak hogyha hittel tekintesz fel, és elhiszed, hogy amit mondok, az megtörténik. Csak akkor van. Csak akkor van. A zsidók megértették, ahogy nekünk is meg kell érteni, ahogy Nikodémus is megértette, ott Jézussal beszélgetve, hogy akárki feltekint Krisztusra, a részkígyóra, a póznán, a kereszten, és a bűn, a kígyó marása halálos méregként a vér ármában van, és úgy járja az életét, hogy tudja, hogy el kell pusztulni, retteg és fél a halál miatt, annak nincsen más dolga, mint feltekinteni Krisztusra. Feltekinteni a póznán függő Krisztusra. Ilyen egyszerű, ilyen hiten alapuló, egyszerű hiten alapuló az igazi evangélium. Semmi munka nincs benne. Hiszem, hogy amit Isten mondott, az igaz, feltekintek a kígyóra, és meggyógyulok. Hiszem, hogy Isten azt mondta, hogy egy helyettes áldozatot küld el, amire, hogyha feltekintek, meggyógyulok, és örök életem van. Ugyanaz történt az ókorban is, mint most, amikor a táborban körbevitték az örömhírt. Isten azt mondta, hogy tekints a kígyóra, és élni fogsz. Akkor néhányan elkezdték ezt a gondolatot megkérdőjelezni, ugyan már egy kígyó, és lassan megállt a lélegzetük, lassan meghaltak. A rokonok, akik hallották és hittek, mondták a betegnek, kérlek, nézz föl a kígyóra, és meg fogsz gyógyulni. Volt, aki fölnézett, volt, aki nem. Nem ez zajlik ma is a világunkban? Hány emberhez visszük az üzenetet, egyetlen egy gyógyír van arra, hogy örök életed legyen. Egyetlen egy gyógyír van arra, hogy a bűn betegségétől, ami halálra visz, meggyógyulj, az pedig az, tekints fel a megváltóra. Tekints fel Krisztusra. Ő elégséges. És mennyiben különbözik Krisztus a részkígyótól? A részkígyóban nem volt megmentő erő, de Krisztusban van. Ő úgy ment a keresztre, hogy benne megmentő erő is van. Ennek is nézzünk egy kicsit utána mélyebben, hogy még jobban dicsőíthessük Istent. Nézzük meg, ki ez a Krisztus, aki miértünk felment a keresztfára. Ki ez a Krisztus, akinek a kereszt halálát kellett elszenvednie. Nyissuk ki a zsidókhoz írt levelet. A zsidókhoz írt levél első fejezetében Pál apostol bemutatja, hogy kicsoda Krisztus. Lesz benne néhány olyan sor, ami szerintem többünket meglep majd. Mert esetleg másképp gondolkozunk róla, vagy másképp tanultuk, vagy még nem hallottunk róla. Így írja Pál apostol. Első fejezet, első versétől olvasom. Miután az Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak, a proféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által. És most bemutatja a fiút, figyeljünk.
akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot teremtette. Krisztus teremtette a világot. Mindennek örököse, aki az Isten dicsőségének visszatükröződése, az ő valóságának, isteni valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget. Ő a fiú. Ő a fiú, aki által mindent az Isten teremtett, és aki a hatalma által nem csak a földet és az eget, hanem az egész univerzumot fenntartja. Nem csak megteremtette, fenntartja. Így szoktunk mi gondolni Krisztusra, hogy mielőtt ő lejött a földre, ő volt az, aki megteremtette az univerzumot, és ő volt az, aki fenntartotta az univerzumot? Nem mindenki gondol így Krisztusra. Sokan azt gondolják, hogy Isten eldöntötte, hogy egyszer csak megjelenik majd Krisztus, vagy az Atya teremtette a világot. Nem. Az Atya úgy látta jónak, hogy a fiával osszon meg mindent. Így folytatja Pál apostol. 4. vers. Annyival kiválóbb volt az angyaloknál, mármint Jézus, amennyivel különb nevet örökölt azoknál. Nézzük, milyen nevet örökölt. Mert kinek mondta valaha az angyalok közül az Atya Isten ezt, én fiam vagy te. Én leszek néki atya, és ő lesz nékem fiam. A fiúról így szól, 8. vers, és összehasonlítja az angyalokkal, bár az angyalokkal 7. vers, angyalról így beszél, aki az ő angyalait szelekké teszi, és az ő szolgáit tűzlángjává, viszont a fiúról így szól, a te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké megáll. Azt mondja az Isten, az Atya, a fiának, a te királyi széked, ó Isten, örökké megáll. Ő az Atya valóságának tükröződése, képmása. Azt mondta Krisztus, aki látott engem, látta az Atyát. És folytatja, igazságnak pálcája, a te országodnak pálcája, szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Ezért felkent téged az Isten, a te Istened örömnek olajával a te társaid felett. Jézus Krisztus, az Atya fia, maga az Isten. Maga az örökkévaló Isten. Egy Istennel, egy az Atyával. Élete van önmagában, törvények feletti. Nem kell a törvénynek engedelmeskednie, mert ő maga a szeretet. Ő maga a szeretet törvénye. Ugyanezt mondja, emlékeztek, János apostol, János evangélium első fejezetében. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Picit másképpen mondja, mint ahogy Pál, de ugyanaz. Kezdetben volt az ige, vagyis Jézus Krisztus, az ige, vagyis Jézus Krisztus Istennél volt, és az ige, vagyis Jézus Krisztus Isten volt. Teljes harmónia van az egész Bibliában. Ézsaiás könyvében úgy olvassuk, egy fiú adatik nékünk, akinek neve hatalmas Isten. Vagy másik neve Immánuel, velünk az Isten. A Biblia újra és újra és újra és újra súlykolja az embernek, az a Jézus Krisztus, akit mi ismerünk, az Isten maga, maga az örökké valóság atya. Örökké valóság atya, békesség fejedelme, hatalmas Isten, Ézsaiás proféta így mutatja be. Krisztus az örökké valóság atya. És nézzük meg a második fejezetben, hogyan mutatja be Pál apostol azt, hogy az isteni tanács után, amikor az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szent Lélek tanácskoztak arról, hogy hogyan lehetne az embert megmenteni, akkor mi volt ennek a békesség tanácsának a megegyezése. Először talán nem is a második fejezetből olvasok, hanem
a 40. Zsoltárt, amit a zsidókhoz írt levél 10. fejezete is visszaidéz, majd ezt is megnézzük. A 40. Zsoltárban így olvasom. A 40. Zsoltár 7.-9. verse, az én Bibliámban az 570. oldal. Ezt mondja Dávid. Véres áldozatot és étel áldozatot nem kedveltél, füleimet felnyitottad, égő áldozatot és bűnért való áldozatot nem kívántál. Akkor azt mondtam, íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Erre az igére hogyan hivatkozik vissza Pál apostol a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 5. versében, így olvasom Zsidó 10:5. Azért a világba bejövetelekor így szól, áldozatot és ajándékot nem kedveltél, nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél, de mondtam, íme itt vagyok, a könyv tekercsekben írva van rólam, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat. Pál apostol ezt a megrendítő, megmagyarázhatatlan, csodálatos döntést mutatja be nekünk, visszahivatkozva a 40. Zsoltárra. Az isteni tanács úgy határozott, hogy az embert úgy fogja megmenteni, hogy a fiú Isten, az örökkévalóság atya, a teremtés fejedelme, a mindenség fenntartója emberi testben fog megjelenni. Ez felfoghatatlan. Ez felfoghatatlan. Azt mondta számos példázat közül az egyikben, a 100 juhból egyetlen egy eltévedt, és nem örült a 99-nek, hanem a pásztor elindul azért az egy juhért, hogy megtalálja és visszahozza a nyájba. Az univerzum rengetegében, az értelmes világok között a föld, a kicsiny bárány eltévedt a bűnösvényeire, és azt mondta az isteni pásztor, elmegyek, megkeresem és visszahozom. Ilyen reménységünk van. Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában. Isten nem akarta a bűnt. Isten nem akarta, hogy az ember engedetlen legyen. De mikor engedetlen lett, úgy döntött, hogy leszáll az isteni trónról, és emberi formát vesz magára. Olvassuk ezt el Filippiekhez írt levél 2. fejezetében. A Filippiekhez írt levél 2. fejezete 5. versétől így olvasom a 233. oldalon. Ugyanezt mutatja be Pál apostol. Ezért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztnek haláláig. Ez felfoghatatlan szeretet. Az Isten, aki egyenlő az Atya Istennel, azt mondja, leszállok a földre, és a rabszolga formát veszek föl. Alá vetem magam annak a helyzetnek, amelyben az ember van. Alá vetem magam, lejövök, és az ember helyett fogok egy tiszta életet élni. És az ember helyett fogom az ember bűneit hordozni, mint a helyettes bárány áldozat. A bűnökért meghalok, és az embernek adom a saját, tökéletes, bűntelen életemet ingyen ajándékul. Ahogyan ingyen ajándék volt a részkígyóra való feltekintéskor az élet, ugyanígy ingyen ajándék a Krisztusban való hit által az örök élet. Mit nehezebb elhinni? Egy részkígyóra feltekinteni, hogy a kígyómarástól meggyógyulok,
vagy azt olvasni Krisztusról, látni a kereszt halálát és elhinni, hogy Isten azt mondja, tekints fel a keresztre, higgy benne, és örök életed van. Kedves testvéreim, hisztek ti a kereszt erejében? Hisztek ti abban, hogy Krisztus áldozata nem volt hiába való miértünk? Hisztek ti abban, hogyha őt szemléljük, ha őt szemléljük és elhisszük, hogy ő értünk halt meg, akkor nekünk örök életünk van. Egyedüli feltétele az örök életnek az, hogy az Istentől nyert hit által megragadjuk ezt az isteni ígéretet. Jézus eljött, és bűntelen életet élt. Az első Ádámnak ez nem sikerült, pedig micsoda lehetőségei voltak. Nem volt sehol még bűn. Az ő teste is, az ő gondolkodása is, Isten alkotta meg őt, nem asszonytól született. Isteni alkotás volt, a saját erejéből, a saját döntéseink keresztül képes lett volna tökéletes jellemre jutni. De elbukott. És eljött a második Ádám. Eljött a második Ádám, és bebizonyította, hogy lehet bűntelen életet élni, és hogy Sátán hazug. Erre azt mondja mindenki, de hát nem lehet. De hát nem lehet, hát én a saját életemben látom, hogy tele vagyok bűnnel. Hogy mondhatod, hogy lehet? Igen. Az első Ádám Istentől született, Isten képmására teremtetett, isteni jellem, isteni tulajdonságai lehetőségei voltak, és lehetősége volt a tökéletes jellemet kialakítani, mert Istentől született. A második Ádám szintén Istentől született. Azt mondta Máriának az angyal, aki születik, az is szent lesz. Csodálatos módon az isteni és az emberi egybefonódott. Az evangélium nem azt mondja, ember meg tudod tartani a törvényt. Nem. Ember nem tudod megtartani a törvényt. Az evangélium azt mondja, ha az emberi és az isteni egybefonódik, akkor meg tudod tartani a törvényt, ahogy Krisztus is. Ha én nem tudom megtartani a törvényt, ha te nem tudod megtartani a törvényt, az csak egyet jelent, hogy az isteni még nem vette birtokba az életedet. Ezért mondta Nikodémusz, akikről már beszéltem korábban, muszáj néked felülről születned. Nem elég a jóra törekedni, nem elég jól viselkedni, nem elég jó döntéseket hozni, ez mind-mind kevés. Mert ez csak emberi. Ez csak emberi. Bűntől szennyezett. Ha tökéletes akarsz lenni, akkor neked arra van szükséged, hogy az Istenivel egyesülj. Azt olvassuk, amikor isteni formában volt, megüresítette magát, emberré lett. Megüresítette magát, emberré lett, és teljes mértékben Istentől függött. Azt olvassuk, hogy a te akaratodat cselekedjem, abban gyönyörködöm. Ez volt a bemutatása. Nekünk is ez az utunk van. Felnézünk Krisztusra, és elhisszük azt, hogy Isten ugyanazt az isteni erőt szolgáltatja nekünk, mint amit Krisztusnak adott. És így tudunk bűntelen életet élni. Ez nem fog menni egy csapásra. Ez csak úgy megy, ha az ember szemléli Krisztust, szemléli az életét, ezen keresztül, a szemlélésen keresztül isteni vágy ébred abban, hogy szent és igaz életet éljen, ez Istentől van, vagy nevezzük lelkiismeretnek, és a lelkiismeret szavának engedelmeskedve azt mondja, akarom azt tenni, ami helyes, de nem tudom, kérlek Istenem, töltsd be engem a te szent élekkel, és mutasd meg a csodát, amit Jézusban megmutattál. Ha valaki nem élte át ezt a csodát, akkor még csak kívülről ismeri Istent. Akkor még csak kívülről ismeri Jézust. Mindenkinek erre a csodára van szüksége. Felülről születni, elhatározni, hogy jót akarok tenni, helyesen akarok élni, és könyörögni Istenhez, hogy vigye véghez bennem ezt a csodát. Ahogyan Péter járt a vizen, Péter nem gondolta, hogy ez tőle van,
Ugyanúgy nekünk is a vizen kell járni, és nem fogjuk gondolni, hogy tőlünk van. Ez az evangélium. Újra helyre akarja állítani minden emberben az Istenit és az emberit. És amikor majd eljön Jézus másodszor, és ezzel zárom ezt a rövid összefoglalót, akkor már nem kell küzdenünk a testünkben lévő bűnre hajló természettel. Akkor majd új testet fog teremteni nekünk. És ha gondolkodásunk tiszta, mindig a jót akarjuk tenni, akkor Krisztus segítsége által mi is be fogjuk végezni azt, amit Ádámnak kellett volna. A helyes úton járunk, és Istentől függünk teljesen. Ez az evangélium. Én mindenkinek kívánom, hogy Krisztus szemlélve, megismerve a saját gyengeségét, forduljon Isteni erőért, és tapasztalja meg azt, milyen az, amikor hitben vizen járunk. Amen.

Mielőtt a lelkünket felemelő énekzenei állítottunkat lezárnánk imádsággal, énekeljük el közösen az 55-ös számú énekünk első, harmadik és negyedik versét. Tehát az 55-ös számú énekünk első, harmadik és negyedik versét.

0: Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, jóságos Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük neked azt, hogy nem engedtél bennünket elpusztulni, hanem visszakaptuk az élet és az örök élet reménységét. Köszönjük ezt a csodálatos áldozatot, hogy lejöttél a mennyből, emberré lettél, és engedelmes életet éltél, és végül halálodat is felajánlottad azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Mennyei atyám, kérünk téged szent lelkeddel, segíts bennünket abban, hogy a szívünk megérintődjön, átalakuljon, és Krisztus fogjává válhasson, hogy őt szemlélve akarjuk az életünket élni, hogy őtőle kérjünk mindent, és őhozzá forduljunk felülről származó erőért, szent lélekért, hogy ezt töltse be a szívünket, hogy lemondjunk arról, hogy mi magunk akarjunk jó emberek lenni, hogy lemondjunk arról, hogy magunk erőlködjünk, hanem teljes mértékben a sziklára essünk, aki Jézus Krisztus, és megsemmisülve egyedül ő éljen mi bennünk. Mennyei atyánk, vágyakozunk erre a tisztaságra, vágyakozunk erre a szentségre. Szeretnénk ismét a te boldogság törvényeddel összhangban élni, és szeretnénk, hogyha a többi ember felé a mi kisugárzásunk, a mi életünk, a mi szavaink gyógyító erővel bírnának, és hamarosan eljöhetnél, és magaddal vihetnél mind többünket. Köszönjük, mennyei atyánk, ezt a csodálatos mai alkalmat is. Köszönjük, hogy érezhettük jelenlétedet, és kérünk téged, kísérj el bennünket, mind haza, mind pedig a következő napokra. Jézusunkért. Amen.
1: Távozás előtt pedig az 57-es szám énekünk első, harmadik és negyedik versét énekeljük. Tehát az 57-es szám énekünk első, harmadik és negyedik versét.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Dániel próféta könyvéről szóló előadás sorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal eljutottunk a harmadik fejezethez, Dániel könyve harmadik fejezetéhez, és mielőtt ezt a fejezetet áttekintenénk, néhány gondolat erejéig idézzük föl a második fejezetnek néhány gondolatát, hiszen ez fogja megalapozni, ezt teszi érthetővé ezt a harmadik fejezetet a számunkra. Dániel könyvében láttuk már az első fejezettől kezdve, hogy a babiloni birodalom megtámadta Júdát, Jeruzsálemet Nabukodonozor vezetésével, fogoly csapatokat vittek Babiloniába, elkezdődött az Isten által megjövendőlt 70 éves fogság, és így került Babiloniába Dániel és három társa, Sidrák, Misák és Abednégó. Láttuk az ő történetüket, hogy kerültek az udvarhoz, milyen megpróbáltatásokon mentek keresztül mindjárt az odakerülésük után, és a következő nagy megpróbáltatást a második fejezetben olvastuk, amikor is Nabukodonozor királyról azt olvassuk, hogy ő gondolkodott, töprengett éjszaka lefekvése után, az ágyában olyan gondolatai támadtak, hogy vajon mi lesz az ő birodalmával, amikor ő meghal. Hatalmas gazdagság, vagyon, birodalom volt az övé, a világ uralkodója volt, és töprengett azon, hogy vajon mindez kié lesz, hogyha ő meghal, mi lesz majd az ő halála után. És amikor ő ezen töprengett, azon az éjszakán egy álmot álmodott, az Isten adott neki egy álmot, egy olyan álmot, amely nagyon megérintette őt, és amikor reggel fölébredt, érezte, hogy ez az álom, amit álmodott, az nagyon fontos volt, de elfelejtette az álmot. És kiadta parancsba Babilon bölcseinek, jövendőmondóinak, hogy fejtsék meg az álmot, de magát az álmot is mondják el, hogy ő mit álmodott. Természetesen a babiloni bölcsek képtelenek voltak erre, hiszen honnan tudhatták volna, hogy mit álmodott ő, ha valamit mond, hogy mit álmodott, akkor ők nyilván valami magyarázattal előálltak volna, de ez lehetetlen volt, amit kért a király, és ezért Nabukodonozor királya haragjában ki akarta végeztetni az összes bölcset és írástudót a birodalmában. És ekkor, amikor ezt a veszedelmet megtudta Dániel és három társa, akkor haladékot, időt kértek, imádkoztak az Istenhez, hogy könyörüljön rajtuk, és az Isten meg is mutatta az ő hatalmas segítségét, hiszen Dánielnek az Úr megmutatta ugyanazt az álmot, amit Nabukodonozor király álmodott. Megmutatta, el is mondta a királynak Dániel, és az értelmét is megadta az álomnak. És ennek az álomnak a lényege az volt, válasz Nabukodonozor töprengésére, elalvás előtti töprengésére, hogy mi lesz majd az ő birodalmával ő utána, bemutatott az Isten az ő álmában egy szobrot, és ebben a szoborban bemutatta a világ történelmét, röviden összefoglalva. Ez egy olyan szobor volt, amelynek arany volt a feje, ezüstből volt a válla és a karjai, részből volt a hasa és az oldala, a lábszára vasból volt, és a lábujjak pedig vasból és cserépből voltak. Hatalmas, monumentális szobor volt, és ez az emberi történelmet ábrázolta, és utána az álom magyarázatában így is szerepelt, hogy az aranyfej az nem más, mint te, Nabukodonozor király, mondja Dániel az Úr vezetésével, te vagy az aranyfej. De utánad jön egy másik birodalom, jön az ezüst kar és a vál, az alacsonyabb rendű lesz nálad, de fel fogja váltani a te birodalmadat. Utána ez is megsemmisül, ennek is a világuralma véget ér, és jön a következő, és jön a következő, és magyarázza a birodalmak egymás utániságát, egészen addig, amíg eljut odáig az álomban, hogy ez a hatalmas szobor, ami az egész emberi történelmet szimbolizálja, ez egy kéz érintése nélkül leszakadó kő következtében teljesen meg fog semmisülni. És az a kő, amely leszakad, az lesz majd nagy hegyé. Ezzel az Úr egyértelműen értésére adta Nabukodonozornak, hogy ebben a világban nincs állandóság, egyetlen egy birodalom sem örökkévaló, a bűn miatt, az Isten ellen való lázadás miatt, egyik követi a másikat, nincs állandóság a föld történelmében. De majd a föld történelmének a végén eljön egy ország, az Isten által alapított ország,
Ugye ez a kő Jézus Krisztus szemléltette, az ő általa alapított ország, amely soha örökké meg nem romol, mert ebben az országban igazság, az Isten törvényei lesznek az uralkodók. És nézzük meg, ezt tekintettük át a múlt alkalommal teljes részletességgel, de ebből fog következni majd a harmadik fejezetnek a történése, amikor mindezt Nabukodonozor megtudja, emlékszik is ugye utána már az álomra, amit Dániel elmond neki, és amikor a magyarázatát is meghallja mindennek, akkor a második fejezet 47. versében így olvassuk. Szólt a király Dánielnek, és mondta, bizonnyal a ti istenetek, ő az istenek istene, és a királyoknak ura, és a titkok megjelentője, hogy te is megjelenthetted ezt a titkot. Akkor a király fölmagasztalta Dánielt, és sok nagy ajándékot adott neki, és hatalmat adott neki Babilonnak egész tartománya felett, és a babiloni összes bölcseknek előjárójává tette őt. És Dániel kérte a királyt, hogy Sidrákot, Misákot és Abednégót rendelje a babiloni tartomány gondviselésére, Dániel pedig a király udvarában volt. Így ért véget ez a történet. Nabukodonozor király, ez a bálványimádó király hatalmas bizonyságot szerzett az élő Isten létezéséről, és meghajolt az Isten nagysága előtt, de ez nem jelentette még az ő végleges megtérését. Mert a következő fejezetben, a harmadik fejezetben a következőt olvassuk. Az első vers így hangzik. Nabukodonozor király csináltatott egy arany állóképet, magassága 60 sing, szélessége 6 sing, felállította azt a Dura mezején, Babilon tartományában. Egy ideig Nabukodonozort hatalmában tartotta az isteni nagyságnak a tudata. Emlékezett erre a szoborra, amit látott, hogy ő csak az aranyfej, de a birodalmát majd követi egy másik birodalom. De egy idő után mindenről megfeledkezik. A hatalmi becsvágy erőt vesz rajta, önmagát fel akarja magasztalni, a birodalmáról azt gondolja, hogy mégiscsak állandó lesz, nem a múlandóságé lesz ez, hanem az ő országa örökké való ország lesz, és éppen ezért felállít egy olyan szobrot, amely teljes egészében aranyból van. Nem csak a feje van aranyból, hanem az egész szobor aranyból van. Igen, ezzel kifejezésre akarta azt juttatni, hogy nem, az ő birodalma nem fog megszűnni. Ez a birodalom állandó lesz. Nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy milyen hatalmas lehetett ez a szobor. A adatokat figyelembe véve azt látjuk, hogy ez egy 27 méter magas és 3 méter széles szobor volt aranyból. 27 méter magas és 3 méter széles szobor. Nem kis szobor volt, amit felállítatott az önmaga és a birodalma dicsőségére. És nézzük meg, hogy mi volt ezzel a szoborral a célja. A következőt olvassuk a második verstől. És Nabukodonozor király egybe gyűjtette a fejedelmeket, helytartókat, kormányzókat, bírákat, kincstartókat, tanácsosokat, törvénytevőket, és a tartományok minden igazgatóját, hogy jöjjenek az állókép felavatására, amelyet Nabukodonozor király állítatott. Akkor egybegyűltek a fejedelmek, helytartók, kormányzók, bírák, kincstartók, tanácsosok, törvénytevők, és a tartományok minden igazgatója az állókép felavatására, amelyet Nabukodonozor király állítatott, és megállának az állókép előtt, amelyet Nabukodonozor állítatott. És a hírnök hangosan kiáltott, meghagyatik néketek, ó népek, nemzetek és nyelvek, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, boruljatok le, és imádjátok az arany állóképet, amelyet Nabukodonozor király állítatott. Akárki pedig, aki nem borul le, és nem imádja, tüstént bevettetik az égő tüzes kemencébe. Nabukodonozor király a saját nagyságát mutogatva, saját maga tiszteletére ezt a szobrot felállítatja, és azt akarja, hogy ezt a szobrot mindenki imádja, ezelőtt a szobor előtt egységesen mindenki boruljon le. De nézzük meg, hogy mit tesz ebben a helyzetben
a három héber ifjú, Sidrák, Misák és Abednégó. A következőt olvassuk. Azért mihelyt meghallották mind a népek a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak és mindenféle hangszernek szavát, leborultak mind a népek, nemzetségek és nyelvek, és imádták az arany állóképet, melyet Nabukodonozor király állítatott. Elmenének azért ebben az időben káldeabeli férfiak, és vádat emeltek a zsidók ellen. Szóltak pedig, és mondták Nabukodonozor királynak. Király, örökké élj! Te, ó király, parancsolatot adtál ki, hogy minden ember, mi hűtnek, sípnak,

Mindenek előtt gondoljuk végig, hogy ez a vád, amivel vádolták Sidrákot, Misákot és Abednégot, vajon igaz volt, vagy nem volt igaz. Azt mondták ezek az emberek, hogy vannak férfiak, akik nem becsülnek téged, ó király. Ez igaz volt, vagy nem volt igaz? Úgyhogy ez alaptalan vád volt, mert Sidrák, Misák és Abednégó hűségesek voltak a szolgálatukban. Hűségesen végezték a rájuk bízott feladatot és szolgálatot. De egy dolgot nem tettek. Nem imádtak más Istent, az élő Istenen kívül. Senki és semmi előtt nem borultak le imádattal és hódolattal. Ezt egyes egyedül az Isten felé tették meg. És mielőtt a történeten tovább megyünk, mindenképpen szeretném, hogyha megállnánk és kitérnénk arra, hogy miért nem tette meg ez a három ifjú, ez a három héber ifjú, hogy leborult ezelőtt az arany állókép előtt, miért nem cselekedték ezt, mit mond a Biblia az imádatról. Mi is az, hogy imádat, min alapszik, és miben kell, hogy megnyilvánuljon az imádat. Alapvető kérdés a Bibliában ez, éppen ezért nézzük meg, és Máté evangéliuma 4. fejezetének a 10. verséből induljunk ki. Máté evangéliuma 4. fejezet 10. verse a következőt mondja. Amikor a pusztában Jézust megkísérti Sátán három ízben is, akkor az egyik kísértés így hangzott, azt mondta Sátán Jézusnak, hogy mindezeket, a világ összes országát Jézusnak adja, hogyha leborulva imádja őt. És Jézus válaszát szeretném olvasni Sátánnak erre a durva otromba kísértésére. Ezt mondja Jézus, és kimondja ezt a hatalmas nagy igazságot, hogy eredj el Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Kimondja Jézus ezt a hatalmas alapelvet, hogy egy hívő ember csak is az Istent imádhatja, és őt szolgálhatja. Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. Nagyon érdekes, hogy ez a szó mit jelent önmagában az, hogy imádat. Ez a szó mind a héberben, mind a görögben azt jelenti, hogy meghajolni az Isten előtt, és szolgálni őt. Ez a szó ezt jelzi mind a héberben, mind a görögben. Meghajolni Isten előtt, és szolgálni őt. Ezt jelenti az imádat. Tehát látjuk, hogy ez nem csak egy elmélet az imádat kérdése, hanem valaminek a szolgálata, valami előtt tiszteletet tenni, meghajolni, és valamit vagy valakit szolgálni. Ezt jelenti az imádat. De nézzük meg ezek után a Szentírás alapján, hogy az ige mit mond arról, hogy ez az imádat miért egyes egyedül az Istent, az élő Istent illeti meg. Hiszen maga Jézus fogalmazott így, hogy az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj, csak néki egyedül. Ez az imádat miért csak kizárólag egyedül őt említi meg? Három okot mond erre a Biblia. Az Isten imádatnak három okát látjuk a Bibliában, amiért csak is az élő Istent illeti ez az imádat és tisztelet és szolgálat és hódolat. Az elsőt Jeremiás könyve 10. fejezetéből olvassuk el. Jeremiás könyve 10. fejezetének a 12. és a 16. verse a következőt mondja. Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. És utána a 16. versben ezt olvassuk, mert a mindenség alkotója ő. A Biblia az élő Istent úgy mutatja be, mint aki mindennek a forrása, az összes élet forrása, minden élet forrása, bármilyen formában látjuk az életet megnyilvánulni, mindent ő teremtett. Azt mondja a Biblia, hogy a mindenség alkotója ő. És a Biblia arról beszél, Dávid olyan csodálatosan fogalmazza ezt meg a 8. Zsoltárban, ugye itt Jeremiásnál még azt látjuk összefoglalóan, hogy a mindenség alkotója ő, de a 8. Zsoltárban Dávid csodálatosan beszél arról, és így fogalmazza meg, hogy amikor látom a te egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a napot, a holdat, amelyet

0: teremtettél. Micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van reá. Kevéssé tetted őt kisebbé az Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Igen, a Biblia egyértelműen bizonyságot tesz arról, hogy a mi életünk nem a véletlen műve. A mi életünk nem a természet törvényeinek a következménye. Ha az Isten nem adott volna nekünk személy szerint mindannyiunknak életet, egyikünkben sem lenne élet. Ádámot, Évát is ő alkotta meg, de mindannyiunknak személy szerint ő adott életet. És ez az imádatnak az első és egyik legfontosabb alapja. Akitől az életet kaptam, akinek az akaratából, jóváhagyásából, engedélyéből, szeretetéből, irgalmából, mindegy, hogy hogy fogalmazunk, de vagyok, és kapom tőle az életet, annak tartozom egyedül imádattal. És ha belegondolunk, olyan szép ez Jelenések könyve 44. fejezetének a 11. versében bepillantást látunk a mennybe. Bepillantást látunk az angyalok világába, a mennyei lények életébe, és azt látjuk Jelenések könyve 4. fejezet 11. versében, hogy a mennyei lények a következő képpen dicsérik az élő Istent. Ezt mondják a 11. versben: méltó vagy, Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Mit mondanak a mennyei lények? Méltó vagy, Uram, hogy végy dicsőséget, tisztességet. Mit mondanak ki? Méltó vagy az imádatra. És miért? Mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek mindenek. Igen, az imádat első és egyik legfontosabb alapja a teremtés, az élet, amit a teremtőnktől kaptunk. De nézzük meg, hogy a Biblia mit mond másodikként, amiért csak is az élő Istent illeti meg az imádat. Szeretnék mindenkit emlékeztetni a 10 parancsolatra. Hogy kezdődik a 10 parancsolat? A 10 parancsolat így kezdődik, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgálat házából, és ezért ne legyenek idegen isteneid én előttem. Mit jelent az, hogy az Isten kihozott bennünket Egyiptom földjéből, a szolgálat házából? Egyiptom minek a jelképe? A fogságnak a jelképe, a bűn fogságának, a szolgaságnak a jelképe. És amikor Isten kijelenti az ő 10 parancsalatát, az ő erkölcsi törvényét összefoglalja, akkor így alapozza meg, hogy ember, azért kérem ezt tőled, mert nem csak az életet kaptad tőlem, hanem a szabadságot is. A bűnből való szabadulást hozom neked. Én tudom egyedül megoldani a halál bilincseit. Mert életet kaptál, de választottad a rosszat önként, aminek a következménye a halál, és én ezt a halál bilincsét is megoldom. És megváltóról gondoskodom a te számodra, és életet, újra életet, örök életet adok neked. És azt mondja a Biblia, azt mondja az Isten az ő 10 parancsolatában, hogy ezért ne legyenek idegen isteneink ő előtte, senki más ne imádjunk, a szabadulásért, a bűnből való szabadulásért egyes egyedül az Istent, az élő Istent imádjuk. És még egy gondolatot szeretnék megjegyezni, a harmadik pillérét az Isten imádatának, amiért egyedül ő jogosult az imádatra. A Biblia Istent úgy mutatja be, mint aki nem csak megteremtett bennünket, nem csak életet adott nekünk, nem csak a bűnből szabadít meg bennünket, hanem nap mint nap megmutatja az ő fenntartó hűséges szeretetét a mi életünkben. A Biblia azt mondja, egy igét szeretnék olvasni, Krónika első könyvéből, a 16. fejezet 34. verséből olyan szép megfogalmazást látunk. Azt mondja ez az ige, hogy tiszteljétek az Urat, mert igen jó, mert örökké való az ő irgalmassága. Azt mondja, hogy tiszteljük az Urat, mert igen jó, mert örökké való az ő irgalmassága. És innentől kezdve az igék sokaságát idézhetnénk. Amikor azt mondja az ige, hogy napról napra megújul, nagy az ő hűsége. amikor azt mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy az Isten felhozza a napját mind az igazakra, mind a gonoszokra, esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. És vég nélkül sorolhatnánk az igék sokaságát. Amikor Ézsaiás prófétánál azt látjuk, azt mondja, hogy vénségetekig én vagyok az, megőszülésetekig én visellek. Én hordozom, én szabarítom. Az anyaméhtől kezdve gondom volt reátok. Egész életeteken keresztül hordoztalak benneteket. Igen, az igék sokaságát idézhetnénk, és saját tapasztalataink sokaságát, amikor megtapasztaltuk, hogy az Isten, az élő Isten szabarított meg bennünket nehéz helyzetből, olyan gondokban segített és állt mellettünk, amit magunktól hordozni nem tudtunk volna. Igen, a fizikai fenntartás, a szabadítás, a szüntelen való jelenléte és hűsége, mindez megalapozza azt, hogy az imádat egyes egyedül az övé. Igen, ez az imádat lényege, és az Isten azt akarja, hogy mi erre állandóan emlékezzünk. Ha mi elfeledkezünk erről, akkor könnyen hamis Isten imádatába tévedünk bele. Az Isten azt akarja, hogy erre mi mindig emlékezzünk. Ő a teremtőnk, szabadítónk, fenntartónk. De nézzük meg, hogy az imádat, az élő Isten imádata miben kell, hogy kifejezésre jusson. Egy igét szeretnék olvasni Királyok második könyvéből, Királyok második könyve 17. fejezetéből. A következőt szeretném olvasni, Királyok második könyve 17. fejezet, és ott a 36-37. Verset a következőképpen olvasom. Hanem csak az Urat tiszteljétek, őt imádjátok, és néki áldozzatok, aki titeket kihozott Egyiptom földjéből nagy erővel és kinyújtott karral. És őrizzétek meg az ő rendeléseit, ítéleteit, törvényét és parancsolatját, amelyeket megírt néktek, azokat cselekedvén minden időben, és idegen isteneket ne tiszteljetek. Egyértelműen elmondja itt ez az ige, hogy az Isten imádat nem csak szavakban kell, hogy megnyilvánuljon, nem csak egy belső érzés, nem csak egy belső elfogadása annak a ténynek, hogy ő a teremtőm, megváltom, szabadítom, fenntartom, hanem ennek az imádatnak külső cselekedetekben is meg kell nyilvánulnia. És ez pedig nem más, mint megtartani az ő rendeléseit, ítéletét, törvényét, parancsolatát, és azon az úton járni, amelyet ő mutat az ember számára. Ki kell, hogy mondjuk azt, hogy nem Isten imádat az a fajta tisztelet vagy imádat, amelyik nem mutatkozik meg engedelmességben. Sőt, így fogalmazhatnám, amelyik nem mutatkozik meg feltétel nélküli engedelmességben. Mert az imádat nem más, mint feltétel nélküli engedelmesség. Miért mondom ezt, hogy feltétel nélküli engedelmesség? És ezért hangsúlyoztuk az előbb, hogy az imádat tulajdonképpen az Isten megismerésén alapul. Akkor tudom én az Istent imádni, ha valóban megismertem az ő erejét, megismertem az ő irántam való szeretetét, megismertem az ő jó tervét az én életemben, és ha megismerem a végtelen szeretet és bölcsesség Istenét, akkor az ember elkötelezi magát arra, hogy igen, én ezt az Istent feltétel nélkül követem. Aki ilyen végtelenül bölcs, hogy ezt a világot így megalkotja, az életet megteremti, aki ennyire szeret, hogy az ő fiát adja azért, hogy nekem életem, örök életem lehessen, aki így körülvesz engem szüntelenül az ő jóvoltával, hűségével, fenntartó kegyelmével, akkor nem kérdőjelezem meg az ő törvényeit, nem teszem fel azt a kérdést, hogy miért, ha valamit nem értek még akkor sem, hanem elfogadom őt, elismerem, hogy én porszem vagyok hozzá képest, de megismertem az ő lényét, és bizalommal elfogadom, hogy ő mindig, minden körülmények között a javamat akarja. Igen, az imádatban a feltétel nélküli engedelmesség is benne van. És nézzük meg, egy igét csak kívülről hadd idézek, Jézus egyik alkalommal megjegyzi a az ő népének, az ő népe felé, a zsidók, farizeusok, képmutatók, írástudók, amikor körülvették Jézust, azt mondja nekik, hogy ez a nép szájával közelget hozzám, és szíve távol van tőlem. És az irántam való tiszteletük betanított emberi parancs alatt lett. Igen, az ige ezt mondja. Tehát azt mondja Jézus Krisztus, hogy nem elég nekünk szájjal tisztelni, vagy formából bizonyos dolgokat megcselekedni, hanem az imádat az értelmes Isten ismereten alapul, és szeretetből való, neki való szolgálatot jelent, nem csak betanított emberi rendelkezésnek való engedelmességet és parancsolatot. Nézzük meg János evangélium a 4. fejezetét. Jézus mit mond a szamáriai asszonnyal való beszélgetés kapcsán? János evangéliuma 4. fejezet 23 és 24. versben Jézus a következőt mondja ennek az asszonynak. Eljő az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mennyire fontos Jézusnak ez a kijelentése. Azt mondja, hogy az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mit jelent lélekben és igazságban imádni az Istent? Ugye lélekben, az én szívemben, lelkemben felemelkedem az Istenhez, az én gondolataimba befogadom őt, az ő szavát, az ő igéjét, megismerem őt, de utána igazságban imádni. Az ő igazságát, a kinyilvánított igazságát és akaratát megcselekedni az én életemben. Azt mondja, hogy ez az igazi imádat, lélekben és igazságban imádni az Istent. Olyan szép kifejezést látunk Krónika első könyvében. Krónika első könyvében egy nagyon szép kifejezésre szeretném fölhívni a figyelmet. Krónika első könyve 16. fejezet 29. verse ezt mondja: adjátok az Úrnak nevének dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek elébe. És utána ezt mondja: imádjátok az Urat a szentség ékességében. Olyan érdekes megfogalmazás. Imádjátok az Urat a szentség ékességében. Mit jelent a szentség? Az Istennek való elkülönülést jelent. Elkülönített, az Isten számára elkülönítést jelent. Azt mondja, imádjátok őt a szentség ékességében. A ti életetek ne a bűn törvényei élete legyen, hanem neki elkülönített élet legyen. Ezt jelenti az Isten imádata. Tehát az Isten imádata távolról nem, a szánkkal valósul meg, hanem a mi életünkkel, a jellemünkkel, cselekedetünkkel, az Isten törvényeinek a megtartásában. De szeretnék itt mindjárt megjegyezni valamit, hogy hiszen a mai időnkre is kell vonatkoztatnunk Dániel könyvének a tanulságait. Mi hamis Istent imádhatunk akkor is, hogyha nem egy bálvány előtt borulunk le, mint ebben az esetben nyilvánvaló volt, ugye, hogy egy bálvány előtt való leborulás nem az élő Isten imádatát jelenti, de a Biblia figyelmeztet bennünket, Jézus figyelmeztet bennünket arra, hogy mi az élő Istenből is készíthetünk bálványt. Az élő Istent is próbálhatjuk, mert ez nem igazi imádat, de próbálhatjuk őt imádni úgy, hogy az nem más, mint bálványimádás. Mikor bálványimádás az élő Isten imádata? Máté evangélium a 15. fejezetének a 9. versében Jézus a következőt mondja: hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Tehát Jézus azt mondja, hogy valaki imádhatja az Istent, azt mondhatja, hogy én tisztelem őt, de hogyha az ő cselekedeteiben, az ő vallásos cselekedeteiben, az ő hitéletében nem az Isten szavát tartja meg, nem az Isten kinyilatkoztatott ígéje szerint él, hanem más törvények szerint, lehetnek azok vallásos rendelkezések is, de hogyha ellentétben vannak az Isten törvényével, az Isten tiszta kijelentésével és igéjével, akkor az ember hiába tiszteli az Istent, sőt, egy olyan valakit tisztel, aki nem létezik. mert ilyen parancsolatokat az Isten nem adott. Ezek emberek rendelkezései. Tehát a Biblia nagyon határozottan felhívja a figyelmünket arra, hogy vigyázzunk az imádatra, a tiszteletre, valaminek a követésére, mert ami nem az élő Isten szájából származó törvény és parancsolat, ha én azt cselekszem és azt tartom meg, akkor valaki olyan valakit tisztelek, aki nem létezik, mert ő ilyet nem mondott. És tulajdonképpen éppen ezért ez egy óriási veszély és egy hatalmas felelősség. Nem tudom, hogy ezt végig gondoltuk-e már az életben, hogy mi minden tettünkkel, minden pillanatban valakit imádunk. Vagy az élő Istent imádom, vagy pedig e világ Istenét imádom, és az ő akarata szerint cselekszem. Minden tettünk valakinek való szolgálat, vagy az élő Isten szolgálata, vagy a hamisság szolgálata. Az életünk nem más, mint egy imádat, egy szolgálat, valaminek a követése, vagy az egyik úté, vagy a másik úté, vagy az élő Istent imádom és tisztelem, vagy pedig e világ fejedelmét követem, és az ő törvényei szerint élem az életemet. Tehát látjuk azt, hogy egyértelműen az imádat a cselekvésben nyilvánul meg, az életben, az Isten parancsolatainak a megtartásában. És olyan hangsúlyos, amikor Jézus azt mondja, hogy nem lehet két úrnak szolgálni. Nem lehet formából az egyiket tisztelni, de a szívben a másikat. Vagy egyiket tisztelem és imádom, és a másikat megvetem, vagy pedig fordítva. Jézus határozottan kinyilvánítja ezt. És még egy gondolatot szeretnék itt megjegyezni, mielőtt tovább megyünk ebben a fejezetben, Dániel könyve 3. fejezetében. Az Isten az imádatot egyetlen egy helyzetben tudja elfogadni, egyetlen egy feltétele van az imádatnak, hogy az önkéntes legyen. Ha valaki érdekből, kényszerből, külső hatásra próbálja ezt megtenni, az Isten semmiképpen el nem fogadja. Ha az én indítékom nem őszinte, nem tiszta szereteten alapul, az Isten azt el nem fogadhatja. És mennyire döbbenetes ez az Isten lényével kapcsolatban, hogy az Isten, a világokat teremtő és alkotó Isten, aki előtt nincs lehetetlen, az embert nem kényszeríti az ő imádatára. Az Isten az embert soha semmire nem kényszeríti. És éppen ezért nem is fogad el semmi mást, csak ami önként szeretetből fakad. Szeretnék egy igét megjegyezni, Római Levél 12. fejezet 1. versében Pál apostol azt mondja, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket Istennek élő, kedves és szent áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Mit mond? Mire felkéri? Megismerve az Isten irgalmasságát, ami a megváltásban, a szabadításban nyilvánul meg leginkább, ha mi megismertük ezt az isteni szeretetet, akkor szánjuk oda mi magunk, ő nem kényszerít, hanem szeretetből viszont áldozatként szánjuk oda a mi életünket az Istennek kedves áldozatul, mint a mi okos tiszteletünket, és azt mondja, hogy ne szabjuk magunkat a világhoz, hanem változzunk el a mi elméjünk megújulása által, hogy megvizsgáljuk, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Igen, ez az Isten, ez az isteni szeretet, szabad akarat meghagyása az ember életében. Ellenben Sátán az imádatot mindig ki akarja csikarni az emberből, kényszeríteni akar, rá akar venni valamivel az ő tiszteletére, az ő imádatára. Ez a célja. A világ ura akar lenni. Jézust is erre akartál rávenni, hogy őt imádja, előtte boruljon le. Ugye az Isten fölé akar kerekedni. Ez volt a lázadásának a kirobbantója. Igen, ez a rejtett célja, ami már teljesen nyilvánvalóan lelepleződött. És éppen ezért mi ezt minden eszközzel meg akarja valósítani. Nyers erőszaktól kezdve a finom ráhatásokig, a becsapásokig, ámításokig, minden platba vet azért, hogy az embereket az ő imádatára és tiszteletére próbálja rábírni. És ezek után nézzük meg, és folytassuk tovább a történetet. Ugye bevádolják ezt a három ifjút, hogy nem hajlandók imádni ezt az arany álló képet, ezt az arany szobrot, és nézzük meg, hogy Nabukodonozor király, amikor mindezt megtudja, hogy reagál a történésre. Így olvasom. A 13-tól 15-ig terjedő versekben. Akkor Nabukodonozor nagy haraggal és felgerjedéssel meghagyta, hogy hozzák elő Sidrákot, Misákot és Abednégót. Erre elhozták a férfiakat a király elé. Szólt Nabukodonozor, és mondta nékik, Sidrák, Misák és Abednégó, szánt szándékból nem tiszteliteké az én istenemet, és nem imádjátoké az arany állóképet, amelyet felállítattam. Ha tehát készek vagytok, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok az állóképet, amelyet én csináltattam, de ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égő tüzes kemencébe. És kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Nabukodonozor azt halljuk, hogy nagy haragra gerjedt és felgerjedt. Hogy léteznek emberek, akik az ő parancsát semmisnek tekintik, ezáltal őt sem tisztelik, nem hajlandók leborulni az ő isteni előtt, és ezelőtt a bálvány szobor előtt, amit ő felállítatott. És nézzük meg, mit tesz a három héber ifjú, hogy válaszol. Csodálatos ez a válasz, így válaszolnak. Felelt Sidrák, Misák és Abednégó, és mondták a királynak. Ó, Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádjuk. Nézzük meg ezt a választ, és mielőtt részleteiben megnéznénk ezt a három verset, tegyük fel a kérdést, nem volt-e ez vakbuzgóság az ő részükről? Hát halál fiai, hogyha nem teszik. Nem volt ez vakbuzgóság? Nem lehetett volna mondjuk azt megtenni, hogy lehajolok, hát úgy se tudja, hogy mit gondolok a szívembe, úgy se lát a szívembe, én a szívemben úgyis azt mondom az Istennek, hogy Istenem, én csak téged imádlak, most leborulok, mert ilyen kényszerhelyzet van. Mi lett volna, ha ezt teszik? Megtagadták volna az élő Istent. Megtagadták volna, mert az imádat, mint ahogy megemlítettük, külső cselekedetekben is meg kell, hogy nyilvánuljon. Nem igazi imádat az, ami, és szeretném hangsúlyozni és aláhúzni, ami a körülményektől függ. Ha jó a helyzet, ha nem jár semmi kockázattal, akkor megtartom az ő parancsolatát. De ha nekem abból hátrányom származik, nekem abból valami károm származna, vagy netán, az életembe kerülnek, hát akkor már nem. Ez nem Isten imádat, ez kétfelé sándikálás, ez e világ Istenének az imádata. És ki kell, hogy mondjuk, hogy a Biblia határozottan azt mondja, hogy én zugolyában, titokban nem szolgálhatom az Istent. Az Isten imádat ezekben a kritikus helyzetekben válik igazából nyilvánvalóvá, és lepleződik le, és válik nyilvánvalóvá mindenki számára. Van egy ige, ami engem annyira megérintett már nagyon régóta, Márk evangélium a 8. fejezet 38. versében egy olyan kijelentést találunk, ami úgy gondolom, hogy valóban elgondolkodtató. Jézus a következőt mondja. Ugye ismerjük azt a kijelentését Jézusnak, hogy ha valaki szégyel engem, én is szégyelni fogom az én atyám előtt. De Jézus itt valami mást is mond. Azt mondja, hogy mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet, e parázna és bűnös nemzetség között az embernek fiai szégyelni fogja azt, amikor eljön az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Engem ez a gondolat érintett meg már olyan régen, hogy nem egy furcsa fordított helyzet, hogy én az élő Isten szégyelem ki között a bűnös és parázna nemzetség közepette. Ebben a világban az egyedüli tisztaságot, jóságot, igazságot és szeretetet én szégyellem. Ezek előtt a bűnös emberek előtt. Ezt mondja Jézus. Ebben a világban, amelyik a gonoszságban vesztegel. Nem inkább fordítva lenne ez helyén való, hogy az Istennek kellene bennünket szégyelnie, Jézusnak kellene bennünket szégyelnie? És így akar valahogy fény gyújtani Jézus a szívünkben, hogy ember, te engem szégyelsz az én beszédemet és parancsolatomat, e bűnös és elhajlott nemzetség közepette? Vagy pedig félsz embertől, hogy az én parancsolataim mellett hűségesen kiálljál. Igen, nem lehet titokban őt imádni. Az Isten imádat nem függhet a körülménytől, vagy a következménytől. Ez önállítás, hogyha én így akarom őt szolgálni. És nézzük meg, olyan szép ez a válasz, ahogy feleltek Sidrák, Misák és Abednégó. És szeretném is kérdezni, hogy mit érzünk ki ebből az első mondatból. Így kezdik, hogy ó Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Mit érzünk ebben, hogy nem szükség erre felelnünk néked? Fenyegeti őket ezzel, és azt mondja, hogy erre nem is szükség, hogy feleljünk. Nagyon sok minden benne van, én egyetlen egy gondolatot szeretnék ebből kiragadni. Hogy számomra az a legszembetűnőbb ebben a mondatban, hogy ők nem álltak szóba ezzel a lehetőséggel, hogy ezt akkor most nem teszem meg. Erre nem szükséges felelnünk, erről beszélni sem kell. Ez annyira egyértelmű ez a kérdés, hogy itt nincs latolgatni, nincs mit meghányni, vetni, hogy akkor ez most, hát tényleg most ebben a helyzetben vagy hogy, erre nincs mit mondani. Szóval amire vonatkozóan az Istennek kijelentett akarata van, ott nem lehet latolgatni, hogy de most ez a helyzet, most ilyen körülmény, most ez, most talán így. Azért erre nem szükség néked felelnünk, mert erre az Istennek, a mi élő Istenünknek van határozott szava kijelentése. Nekünk erre nem is kell válaszolni. És szeretnék itt mindjárt megállni és valamit megemlíteni. Miért van ez a rengeteg nyomorúság a mi földünkön? Mert Ádám és Éva beengedték a bűnt. És Éva miért vétkezett? Mi volt az ő elesésének az oka, közvetlen előzménye? Hogy szóba állt a kísértéssel, nem azonnal utasította vissza. Ha valamiről tudom, hogy az Isten igéje azt mondja, hogy ne tedd, és én mégis elkezdek vele foglalkozni, latolgatom, hát most talán, most, de most így, abban a pillanatban a gyengülés útjára léptem, elkezdek folyamatosan gyengülni, és kikövezem az elesésem előtt az utat. A három héberi fiú nem ezt tette. Ugyanaz a mentalitás, mint amit az első fejezetben láttunk, amikor ott az étkezés körül volt az a nagy próba, mit olvastunk? Eltökélték az ő szívükben, hogy nem fognak olyat tenni, ami az Isten akaratával ellentétes. És ezért így válaszolnak ezzel, valóban ezzel a nemes egyszerűséggel, hogy nem szükséges erre felelnünk néked. És utána nézzük meg, hogy folytatják. Imi a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, ki szabadít minket. Miről tesz bizonyságot ez a kijelentésük? Ez arról tesz bizonyságot, hogy ők megismerték az ő Istenüket, akit ők imádtak, az nem egy elméleti Isten volt a számukra, hanem az ő életükben megtapasztalt segítőjük és vezetőjük volt. Visszaemlékezhettek az első két szabadulásra, amit itt már Babilóniában átéltek, az első fejezetben olvasott szabadítást, a második fejezetben, amikor halálos veszedelemben voltak, az Úr hogy megsegítette őket, és megszabadultak a halálos veszedelemből. És azon kívül pedig emlékezhettek a régebbi kinyilatkoztatásokra. Mivel fenyegették őket? Hogy bedobják őket a tüzes kemencébe. Nézzük meg Ézsaiás könyve, ami alig néhány évszázaddal, két évszázaddal előbb íródott. Nézzük meg, hogy milyen ígéretet tartalmaz Ézsaiás könyve 43. fejezet első, második verse, aminek a kijelentését nyilván ők is jól ismerték. Ezt olvassuk Ézsaiás könyve 43. fejezet első, második versében. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok. És ha folyókon, azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg. És a láng meg nem perzsel téged. Nyilván ott élt a szívükben az isteni ígéret, ott volt az emlékezetükben az a sok megtapasztalás, amit személyesen megtapasztaltak az Isten hűségéről, szeretetéről és hatalmáról. És ez eltökélté, szilárdakká tette őket, hogy nem borulnak le az arany állókép előtt. Itt szeretnék megállni még egy gondolat erejéig. Többször kimondtam ezt a szót, és szeretném, hogyha nagyon komolyan vennénk, hogy a mi életünkben is a megállásnak van egy nagyon-nagyon jelentős kulcsa, és ez nem más, mint az emlékezés. Emlékezés. Sátán mindig felettetni akar bennünket, mindent el akar felettetni. Gondoljuk végig, hogy hányszor fordul elő, amikor egy nehéz helyzetbe kerülünk, és elcsüggedünk. És elfeletteti velünk Sátán, hogy a korábbi nehéz helyzetekben az Isten velünk volt, és hogy könyörült rajtunk. Az Isten mindig emlékeztetni akar. Mit mond? Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Hányszor olvasuk ezt az igében, hogy emlékezz, el ne felejtkezzél. Sátán mindig felejtetni akar. Ezek az ifjak emlékeztek. Emlékeztek az Isten ígéretére, és emlékeztek a már korábban vele szerzett tapasztalatukra. És nézzük meg tovább a 18. verset, és én úgy érzem, hogy ennek a válasznak, amit adtak a királynak erre a fenyegetőzésére, ez a csúcspontja. A 18. versben ezt mondja, ugye ezt mondták előtte, hogy a király kezéből is meg tudná szabadítani őket, és mire felmondták ezt? Mert Nabukodonozor szinte kérkedve, fennhéjázóan azt mondta, hogy ugye beveti őket a tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezemből. Ugye erre határozottan mondták, hogy az élő Isten ki tud bennünket szabadítani. De, mit mond a 18. vers? Ezt mondják az ifjak, ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádjuk. Hatalmas kijelentés és hatalmas hitnek a bizonysága ez, amit itt kimondtak, és bemutatják az igazi Isten imádatnak a lényegét. Mit mondanak? Az Úr meg tud bennünket szabadítani, de ha nem szabadít meg, akkor sem teszünk olyat, ami az ő akaratával ellentétes. Mit mondanak ki ezzel? Hisszük, hogy meg tud szabadítani, de ha nem szabadít meg, nem leszünk csalódottak, nem fogunk az Isten ellen fordulni, nem fogjuk azt mondani, hogy kár volt a neki való szolgálat, ő tudja, mit akar a mi életünkkel. Ha megszabadít, áldva legyen érte a neve, de ha nem szabadít meg, akkor sem imádunk más Istent rajta kívül. Igen, hatalmas kijelentés ez, és úgy gondolom, hogy ez az egész Isten imádat kérdésének az egyik legdöntőbb kulcsa. Nem érdekből imádni. Akkor is, ha ő nem szabadít meg engem az ő hatalmával, akkor is, ha nyomorúságba kerülök, az ő törvénye mellett való kiállásom miatt. Én vagy őt imádom szeretetből, vagy pedig nem igazi imádat. És ők nem érdekből imádták az Isten. Ha nem szabadít meg, akkor sem fogjuk őt megtagadni. Emlékezhettek az ő korábbi történelmükre, az egész népüknek a történelmére, a hithőseiknek a történetére, amit az Új Szövetségben visszatekintve, a zsidókhoz írott levélben összefoglalva így olvashatunk. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetében a 35. verstől azt mondja a Szentírás visszatekintve az Ószövetség történetére, azt mondja, hogy mások kínpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányattak, juhoknak és kecskéknek bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, akikre nem volt méltó a világ, bújdosva pusztákon és hegyekben, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban. Ez volt az Ószövetség története röviden összefoglalva. És ők emlékeztek csodálatos szabadulásokra, de emlékeztek azokra a helyzetekre is, amikor az Isten nem szabadította meg az őt imádókat. De mindez nem tette őket bizonytalankodókká, vagy kicsiny hitükké, hanem kimondták határozottan, ha nem tenné is, akkor is nem tehetünk mást, mint az élő Istent imádjuk, és csak neki szolgálunk. Hadd kérdezzem meg, hogy ebből a válaszból milyen lelkület árad, milyen magatartásuk lehetett ezeknek az embereknek. Féltek ezek az emberek? Idegesek lehettek? Nyugtalanok lehettek? Teljes nyugalom árad ezekből a szavakból, és eszünkbe juthat a 119. Zsoltár 165. verse, hogy a te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk, nagy békességük van. A legnehezebb élethelyzetben is nagy békességük van a téged szeretőknek, a te utaid követőinek. És nézzük meg, mi lesz a történetnek a vége. Olvasom tovább a 19. verstől a következőképpen. Akkor Nabukodonozor eltelt haraggal, és az ő orcájának szíve színe elváltozott Sidrák, Misák és Abednégó ellen. Azért szólt és meghagyta, hogy fűtsék be a kemencét 7-szerte inkább, mint szokták befűteni. És meghagyta a legerősebb férfiaknak az ő seregében, hogy kötözzék meg Sidrákot, Misákot és Abednégót, és vessék az égő tüzes kemencébe. Erre ezek a férfiak alsó ruhástól, köntösöstől, palástostól és egyéb öltönyöstől megkötöztettek, és az égő tüzes kemencébe vettettek. Végrehajtják az ítéletet, ugye 7-szerte felfűtik, ugye 7-szeres kifejezés a Bibliában mindig azt jelenti, hogy sokkal inkább, tehát sokkal jobban, mint korábban, tehát ugye ez egy ilyen kifejezés a Bibliában. És nézzük meg, mi lett ennek az eredménye a 22. versben. Amiatt azonban, hogy a király parancsolata szigorú volt, és a kemence rendkívüli izzó volt, azokat a férfiakat, akik Sidrákot, Misákot és Abednégot felvitték, megölte a tűznek lángja. Tehát olyan erős volt a tűz, hogy azok a férfiak, akik megkötözték és bedobták őket a tüzes kemencébe, azokat megemésztette a tűz lángja. És utána így olvasom a 23-tól, az a három férfiú pedig Sidrák, Misák és Abednégó az égő tüzes kemencébe esett megkötözve. Akkor Nabukodonozor király megijedt, és sietve felkelt, szólt és mondta az ő tanácsosainak. Nem három férfiút vetettünk ki a tűz közepébe megkötözve? Feleltek és mondták a királynak, bizonyára, ó király! Felelt és mondta, imé négy férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek fiájé. Mit látott Nabukodonozor király? Három embert vetettek be, és négy valaki volt ott. És ki volt ez a negyedik valaki? Ez Jézus Krisztus volt. Erről a Biblia nem ír, hogy Sidrák, Misák és Abednégó látták-e ott Jézust. Erről nem ír. Ezt nem tudjuk. De hogy négyen voltak ott, és ez Nabukodonozor és mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, ez bizonyos, mert ezt megörökíti a Szentírás. Teljesült az ígéret, amit Jézus ugyan az új szövetségben fogalmaz meg, és a búcsú beszédeinek ez a lezárása, ez az utolsó mondat, amit Jézus mond, imé én, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus soha nem hagyja magára az embert, a nehéz helyzetben sem. Van, amikor nem háríthatja el bizonyos dolgoknak a következményét, de akkor is ott van az emberrel a békességét, a szeretetét éreztetve. Itt azonban nem csak ilyen módon volt jelen Jézus, hanem a szabadítást is hozva. Így olvassuk a 26-tól terjedő versekben, Nabukodonozor király ekkor az égő tüzes kemence szájához járult, és szólt, és mondta, Sidrák, Misák és Abednégó, a felséges Istennek szolgái, jertek ki és jöjjetek ide. Azonnal kijöttek Sidrák, Misák és Abednégó a tűz közepéből, és egybegyűlvén a fejedelmek, helytartók és kormányzók, és a király tanácsosai nézték ezeket a férfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháik meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket. Micsoda hatalmas szabadulás volt ez, hogy teljesedett, amit olvastunk az előbb az igében, mikor vizen mégy át veled vagyok, amikor folyókon azok el nem borítanak téged, a tűz nem árt neked, ugye nem perzsel meg téged. Igen, szóról szóra teljesedett. Az Isten ezt a csodálatos szabadulást hozta ezeknek az embereknek az életében. Az új szövetségben a hithősök között, amikor olvassuk Zsidókhoz írott levél 11. fejezetét, amiből az előbb is olvastunk, ott is említést tesz erről az eseményről, hogy voltak, akik hitáltal megoldották a tűznek az erejét. Igen, ez a három héberi fiú volt, akik valóban az Istennek hűséggel szolgáltak, és az Isten ezt a csodálatos szabadulást hozta az ő életükben. És nézzük meg ezek után a történet lezárását. A 28-tól terjedő versekben nézzük meg, hogy Nabukodonozor király mit szólt mindehhez, milyen hatást tett rá mindez. Így olvasom. Szólt Nabukodonozor, és mondta: áldott ezeknek Istene, a Sidrák, Misák és Abednégó Istene, aki küldötte az ő angyalát, és kiszabadította az ő szolgáit, akik ő benne bíztak, és a király parancsolatát megszegték, és veszedelemre adták az ő testüket, és nem szolgáltak, és nem imádtak más Istent az ő Istenükön kívül. Parancsolom azért, hogy minden nép, nemzetség és nyelv, amely káromlást mond Sidrák, Misák és Abednégó Istene ellen, darabokra tépessék, és annak háza szemét dombát étessék, mert nincs más Isten, aki így megszabadíthasson. Akkor a király nagy tisztességre emelte Sidrákot, Misákot és Abednégót Babilon tartományában. Nabukodonozor király minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön lakoznak, mondta: békességetek bőséges legyen. A jeleket és csodákat, amelyeket cselekedett velem a felséges Isten, illendő dolognak tartom megjelenteni. Mely nagyok az ő jelei, és mely hatalmasak az ő csodái. Az ő országa örökkévaló ország, és az ő uralkodása nemzedékről nemzedékre száll. Nabukodonozort mélyen megérintette mindez. Ez a nyilvánvaló csoda, az isteni szabadítás nagyon mélyen érintette a szívét. De hadd kérdezzem meg, végleg megtért Nabukodonozor ekkor még? Látjuk, hogy nem. Miből látjuk többek között? A 29. versből. Mert ahogy az előbb azzal fenyegetőzött, hogy meg fog halni az, aki nem borul le az arany állókép előtt, most azzal fenyegetőzik, hogy ez is ez fog történni azzal, aki káromlást mond Sidrák, Misák és Abednégó istenére. Tehát egyik végletből ilyen értelemben a másikba megérintette őt az Isten hatalma, kegyelme, egyértelmű, hogy hatalmas, mély benyomást tett az ő szívére, de majd látni fogjuk a következő fejezet áttekintésekor, hogy az igazi megtérés majd még csak akkor következik, majd később következik be az ő életében. És itt szeretnék megállni és egy tanulságot levonni. Figyeljük meg, hogy az Isten mennyire hosszú tűrő mindenki iránt. Figyeljük meg, hányszor van, hogy az ember az életében számtalan esetben megtapasztalja, hogy az Isten az élő Isten. Kézzel fogható bizonyítéka van rá. És mégis mit tesz? Rugódozik. Még mindig nem enged az Istennek. Az Isten újból megmutatja az ő hűségét, nem veti el, újabb élethelyzetet hoz, újból megmutatja az ő szeretetét. És sokszor ez sem elég, és újabb bizonyítékát adja Isten az ő jóvoltának, az ő létezésének, az ő szeretetének, hogy az embert megnyelje, az ember szívét igazi megtérésre vezesse. És ezt teszi Nabukodonozorral is, küzd érte hűséges, le nem mondó szeretettel. De óriási lépés volt ez az ő megtérése felé. És befejezésül szeretném levonni a történetnek a tanulságát, 5 pontban szeretném összefoglalni, hogy milyen hatalmas tanulságokat látunk ebben a fejezetben. Az első, amire már kitértünk, de szeretném összefoglalni, hatalmas bizonyság ez a fejezet arra vonatkozóan, hogy mit jelent hinni. És mit látnunk? Azt láttuk, hogy a hit egyenlő azzal, hogy valaki rábízza magát az Istenre. A hit nem más, mint bizalom. Ha én hiszek benne, akkor minden körülmények között rábízom magam, a sorsomat, az életemet, a következményeket, mindent rá tudom bízni az élő Istenre. Ha nem tudom rábízni magam, ha félek rábízni magam, ha félek a következményektől, akkor nincs igazi hitem, akkor nem imádom őt igazából. A második, amit szeretnék megjegyezni, hogy vajon ez a 3 héber ifjú, ha nekiállt volna prédikálni, lehetőséget kaptak volna, mikor tudták volna elérni ezt a hatást, hány prédikációval tudták volna ezt a hatást elérni, akár Nabukodonozor, vagy akárkinek az életében? Nem tudom, számot sem tudok mondani, de 100 prédikációval legalább felér, hanem többel, a hűséges helytállásnak, az igazi Isten imádatnak a megnyilvánulása. ennél ékesebb bizonyíték és meggyőzőbb bizonyíték nincs, nem létezik az Istent még nem ismerő ember számára. Amikor valaki azt látja, hogy egy embernek még az élete se annyira fontos, mint az, hogy az Isten, akit ő szeret és tisztál, csak azt imádja, és senki mást ezen a földön. Ez a legnagyobb bizonyság az Isten mellett. Harmadik tanulságként szeretném megjegyezni azt, hogy vajon a helytálláshoz ki adta nekik az erőt? Önmaguktól voltak ennyire erősek? Nem. Az a Jézus, aki ott járt velük a tüzes kemencében, nem akkor volt először velük kapcsolatban, hanem ők szüntelenül az élő Istennel voltak kapcsolatban. Ennek előzménye volt ennek a bátor kiállásnak. És ha én az életemben, az apróbb dolgokban folyamatosan megalkuszom, a nagyobb dolgokban képtelen leszek megállni, mert egyedül képtelen az ember megállni. Ehhez Jézus adhatja az erőt. És ugyanakkor a negyedik, amit ezzel kapcsolatban szeretnék megemlíteni tanulságként, hogyha én Jézussal élő kapcsolatban vagyok, én Krisztust követem ebben az életben, akkor az ember nem kell, hogy a következményeket latolgassa. Akkor az ember valóban el tud mindent engedni a szónak abban az értelmében, hogy én azt teszem, amit ő kíván tőlem, a többi nem az én részem. A többi az ő része. Hogy mit fog megengedni az életemben, hogy fogja hozni a szabadulást, vagy nem hozni az ő akarata és bölcs terve szerint. Ha én megteszem az én részemet, akkor az összes többi az ő része. És egy dolgot kijelent az Isten igéje, hogy aki őt imádja, és csak őt imádja, lehet, hogy ebben az életben hátrányos helyzetbe fog kerülni. Lehet, hogy nem fog tudni olyan karrierbe futni. Lehet, hogy hátrányokkal kell neki szembenézni. Lehet, hogy megvetés lesz az osztály része. Ki tudja, mi fog bekövetkezni az életében. De egy dolgot az Isten kijelent, hogy üdvözíti azokat. Örök életet ad annak az embernek, aki őt imádja, aki lélekben és igazságban imádja. És az Isten ezt akarja, örök életet akar mindannyiunknak adni. És ezt feltétlenül megígérte. És ezen túlmenően hányszor tapasztaljuk a fizikai szabadításokat is, amikor valaki hűségesen kiáll az Isten mellett, hányszor tapasztaljuk ennek a csodáját, áldott következményeit. És az ötödik tanulság, amit szeretnék megjegyezni, hogy Sátán támadhat Isten ellen, támadhat az őt követők ellen, de az Isten mindent jóra tud fordítani. A legnagyobb támadást tudja a leginkább az ő ügye előmenetelére fordítani. Ha ez csak úgy titokban történt volna, ugye egészen más lett volna. Ott volt mindenki. Ugye ott volt, sorolta, hogy ki mindenki volt ott, kinek a szeme előtt történt mindez. Ilyen hatalmas esemény, ugye egy tüzes kemencébe valakit bevetni. Az isteni szabadítás annál nagyobb, minél nagyobb a sátáni támadás. Az Isten annál inkább tudja jóra fordítani. És teljesedik, amit a Szentírás mond, amit Pál apostol így fogalmaz, hogy nem tehetünk semmit az igazság ellen, hanem csak is az igazságért. Nem tehetünk semmit az igazság ellen, csak is az igazságért. A mindent jóra fordító Isten jóra tudja fordítani az emberi életnek a legnagyobb nehézségei, Sátánnak a legnagyobb támadásait. És ezt láttuk ebben a harmadik fejezetben is. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet szombat délelőtti Isten tiszteletünkön, és a mai szavak, amiket az Úrtól fogadunk, rendkívül ünnepélyesek. Persze, hát, hogy is mondjam, csak Isten szavának a hallása az mindig ünnep. Mindig ünnep az, hogyha Isten házában összegyűlhetünk, és az ő szavát hallhatjuk, és az ő szava felől gondolkodhatunk, de azok a szavak, amiket ma fogunk együtt végig gondolni, legalábbis bizonyos vonatkozásaiban, ezek a szavak különösképpen ünnepélyesek. Egyrészt a tartalmuk miatt is, mert hihetetlen távlatok azok, amik megnyílnak általuk a mi számunkra, másrészt pedig azért, mert Jézus ezeket a szavakat nem a tanítványaihoz intézi, hanem magához, az Atyához. Jézusnak a főpapi imájából olvasunk három verset. Nyissuk ki az igét tehát János evangéliumánál, és János evangéliumának a 17. fejezetéből a 21., 22. és 23. verseket olvassuk együtt. Tehát János evangélium a 17. fejezete 21, 22 és 23. verseit olvassuk együtt. Így hangzik ezen a helyen az Úr igéje. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Ez az ima, a főpapi ima, aminek most egy tényleg nagyon kis részét idéztük fel együtt, Jézus leghosszabb számunkra ismert imádsága, amit az ő Atyához intézett, ezért is van különös jelentősége ezeknek a szavaknak.

Nem akármilyen körülmények között hangzanak el, ugyanakkor ezek, ezt is fel kell, hogy idézzük együtt. Amikor ezek a szavak elhangzanak Jézus szájából az ő atyához és mindannyiunk atyához, akkor már vége van az utolsó vacsorának. Amikor ezek a szavak hangzanak, akkor Júdás már elindult, hogy elárulja az ő mesterét. Ezután, a könyörgés után, amit itt olvastunk, kezdődik el Jézusnak a haláltusája a Getsemáné kertben, és a Getsemáné kertbeli küzdelem után mindannyian tudjuk, már elfogják őt, és kezdődik a meghurcoltatása egészen a kereszt halálig. Olyanok ezek a szavak a számunkra, azt gondolom nem csak az én számomra, vagy legalábbis bízok benne, mint hogyha Jézusnak valami fajta végrendeletét olvashatnánk. Pontosan azért, mert ezek a szavak, ezek a tanítványaira vonatkoznak, de ezek azok az utolsó szavak, ahol Jézus még kifejezetten összefüggően a tanítványaival tud foglalkozni, értük tud könyörögni magához, az atyához. Ezek azok a tartalmak, ha szabad így mondanom, amelyek igazából a legfontosabbak lehettek, a legfontosabbak voltak az ő számára, és nyilvánvaló, hogy ezért vitte éppen ezeket a gondolatokat, és éppen ezeket a szavakat magához, az atyához, ebben a rendkívül kritikus, és hát maradjunk csak ennyiben, ebben a rendkívül kritikus órában. Hogyha ezeknek a szavaknak nincsen a súlya, nincsen súlya számomra, hogyha ezeknek a szavaknak nincsen súlya számunkra, akkor nem tudom, hogy milyen szavaknak van. Gondoljatok bele abba, hogy még emberek között is azt figyelhetjük meg magunkon, hogyha valamely ember, aki közelebb állt hozzánk, és eltávozik közülünk, átmenetileg legalábbis, akkor azok a szavak, amiket utoljára mond, azok a gondolatok, amiket utoljára valahogy a lelkünkre köt, de hogyha nem is nekünk mondta, csak utoljára mondott még valamit a konyhában, és aztán nem sokkal meghal, ezek a szavak valahogyan belénk égnek. Ezeket a szavakat nem tudjuk elfelejteni. Ezeket a szavakat újra és újra felidézzük, mert ezek a szavak valahogyan kitüntetettebbek mindazoknál, amiket ez a valaki korábban mondott. Ilyenek ezek a szavak is, amiket most Jézustól olvashattunk, hogy az Isten kegyelméből betekinthettünk ebbe az ő utolsó, ilyen nagyon hosszú, mindannyiunk számára hallható imádságába. Amikor Jézusnak ezeket a szavait én felidézem, amit hát bizonyos időszakonként mindenféleképpen meg kell tennem, nem csak így igehirdetés keretein belül, akkor én megmondom nektek őszintén, hogy ezeknek a szavaknak a felidézése a számomra mindig küzdelemmel jár. És azt is mindjárt elárulom, hogy miért. Azért, mert az a tanítás, amire itt Jézus felhívja a figyelmünket, amit itt az ige rögzít a mi számunkra, ez a tanítás, ez teljesen világos. És ez a tanítás, ez félre nem érthető egyikünk számára sem. Hogyha én most megkérdeznélek benneteket, hogy mi itt a tanításnak a lényege, szerintem kórusban tudnátok mondani, hogy micsoda. Mindannyian pontosan el tudnátok mondani azt, hogy amit itt Jézus mond, az pontosan az, hogy a Krisztus tanítványai közötti egység, hogy ne legyen félreérthető, ugye a mi közöttünk lévő egység, az valójában az Atya és a Fiú közötti egységhez hasonlítatik. Ez az alapvető mondani valója ennek a három rendkívüli jelentőségű versnek. És ennek nyomán, akár akarom, akár nem, és talán ti is így vagytok ezzel, nem állok meg Jézus szavainál és annál, amit ő mond, hanem akarva akaratlanul a saját közösségeinkre és a saját gyülekezeteinkre gondolok. És azt látom, és beszélgetve testvérekkel, és hallgatva akár a panaszaikat, akár a kétségbeeséseiket, a közösség hiánya miatt, az együttérzés hiánya miatt, és a többi, mindig meg kell küzdenem magamban, magammal. Mert azt látom, hogy Krisztusnak a tanítása, ami nem most hangzott el, hanem igencsak régen, Krisztusnak a tanítása és a saját hétköznapi gyakorlatunk fényévnyi távolságra van egymástól.
nem túlzás azt gondolom ezt mondani, nagyon-nagyon-nagyon messze van a gyakorlat attól, amit itt az ige megfogalmaz. A kérdés pedig ennek nyomán a következő. Nem valami fajta idealizmus-e az, hogyha azt gondolom, hogy a mi közösségeinknek, amely Krisztust követni akaró embereknek a közössége, a krisztusi mintát kell betöltenie. Idealizmus-e azt gondolni, hogy ezeknek a kicsit ügyefogyott, kicsit csetlő-botló közösségeknek a krisztusi mintára kell hasonlítania? Hogyha azt gondolom, hogy az, amit itt az Úr megfogalmaz a mi számunkra, ez túlzás, hogyha ennek egy halvány reménye, vagy nem is tudom, egy halvány gondolata is bennem marad, hogy amit itt Jézus megfogalmaz az imában, azért túlzás, és ugyan számoljunk a valósággal, akkor ezzel akár tudomást veszek róla, akár nem, én vagyok az, aki Krisztust idealistának bélyegzem, én vagyok akkor az, aki őt rajongónak nevezem, és rajongónak gondolom. Akkor azt mondom, hogy mindaz, amit ő mond, az nem lehet valóság. Hogy mindaz, amit ő mond, az szép és biztos igaz, na de a valóság az úgy is. Ugye ez az úgy is, ennek jelentősége van. Úgy is egészen más. Igazából csak két út van. A gondolkodásban és a saját hitéletünkben is. Ez az egyik út. Az egyik út, ami azt mondja, hogy óriási a távolság Krisztus ígérete és Krisztus szavai és a valóság között, éppen ezért a valóságnak engedünk teret, és azt mondjuk, hogy amit Jézus mond, az azért túlzás, de mondom, ezzel őt rajongónak bélyegzem, és a kérdés akkor még mindig ott maradt, hogy hívő ember vagyok-e én még így, vagy sem. Azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy nem. Aki Krisztusról azt gondolja, hogy rajongó csupán, aki azt gondolja Krisztusról, hogy idealista, az nem hívő ember. És újra és újra szerintem szembe kell néznünk azzal, hogy vajon amit az igében olvasunk, és amire az ige ígéretet tesz a mi számunkra, azt mi hisszük-e komolyan, hogy az valóság? Hisszük-e komolyan azt, hogy ez nem mese, vagy sem? Nincsen harmadik út. Ebben a kérdésben egyikünk számára sem. A másik út ezeknek az igéknek a kapcsán is az az elfogadásnak az útja. Az az út, amely komolyan, a lehető legkomolyabban veszi Krisztusnak a szavait. Az az út, amelyik bízik benne feltétel nélkül. Akkor is, hogyha azt tapasztalja, hogy óriási a távolság, a valóság, vagy a hétköznapi gyakorlat és az Úr szavai között. Akkor is hinnünk és bíznunk kell abban, hogy amit az ige tanít, az feltétel nélkül igaz, és amire Krisztus hív minket, az megvalósítható. Ha nem így lenne, akkor nem hívna minket erre. Hitünk, az igéhez való viszonyunk, Krisztushoz való viszonyunk, alapkérdései ezek, amiket én azt gondolom, hogy fel kell tenni magunknak újra és újra. Hiszem-e, amit az Úr mond az ő igéjében, vagy már régen letettem arról, hogy amit az Isten ígér, az valóság lehet. Most mi ezekre a szavakra, ebben az utóbbi értelemben fogunk tekinteni. Azt gondolom, és azt gondoljuk mi most itt együtt, hogy ezek a szavak igazak. És ezeket a szavakat azért mondta ki a megváltó, mert ezek, amiket itt megfogalmaz, ez valóság lehet a mi életünkben. És nem csak az örök életben, az újjáteremtett földön. Milyen kijelentéseket tartalmaznak ezek a versek? Hogyha röviden össze kellene foglalnunk, akkor mit fogalmaznánk meg? Az egyik kijelentés az az, hogy amire már utaltam is, hogy a Krisztusban hívőknek az egysége, az bizony olyan egység lehet, amilyen az Atya és Jézus között van. A 23. vers azt mondja, hogy tökéletes. Ezt a szót használja az Úr.
olyan egység közöttünk, mint amilyen az Atya és Jézus között van. A második kijelentés talán így lehetne megfogalmazni, a világ akkor hiszi el, hogy Krisztus az Atya Istennek a küldötte, hogy tudnélik ő a Messiás, hogy ő maga az Isten fia, hogyha ez az egység, amiről az előbb beszéltem, a tanítványok között megvalósul. Ez a második kijelentés. A harmadik pedig az, hogy a tanítványok közötti egységhez Krisztustól mi dicsőséget kapunk, ahogy a 22. vers írja, illetve ugyan a 23., hogy ez a bizonyos egység, ez Krisztusnak a tanítványokban lakozása által valósul meg. Nem önerőből kell tehát elérnünk, nem vagyunk egyedül ezzel a kérdéssel sem. Nem magunknak kell megoldani, nem magunknak kell elérni ezeket a rendkívüli távlatokat. Első nekifutásra úgy tűnhet, talán mindannyiunk számára, mintha Krisztus arról beszélne ezen a helyen, hogyha valaki hívő emberré lesz, és megvalósul az életében egészen Krisztusnak a szívében lakozása, Krisztusnak a benne lakozása, akkor ezáltal, mintha hát idézőjelbe téve, akkor ezáltal, mintha megkapnám, mint egy automatikusan a belépőjét a Krisztus hívőknek a közösségébe, abba a közösségbe, ahol csak is olyan emberek vannak, vagy lesznek, mint ő, akiknek az életében megvalósult így múlt időben a Krisztusnak való teljes önátadás, és ebből kifolyólag aztán maga ez a közösség is teljesen tökéletes lesz, és pontosan be tudja mutatni a világnak az Atya és a Jézus közötti szeretet kapcsolatot. Igazából ez a gondolat az, ami meghúzódik sokszor, amögött a kijelentés mögött is, amit mi nagyon sokszor hangoztatunk, én magam is nagyon-nagyon sokszor hallom, hogy igazából azért vannak problémáink a közösségeinkben, és azért vannak problémáink a gyülekezeteinkben, azért nem tudunk együtt, közösségben munkálkodni, mert alapvető gond van a Krisztushoz való egyen-egyenkénti, az a személyes viszonyainkkal, és mihelyest a saját személyes hitéletünkben megvalósulna a teljesség, megvalósulna a valódi ébredés, mihelyest tehát ez megtörténne, onnantól kezdve a közösség is egymással végre valódi lenne, és megvalósítaná azt, amiről itt Krisztus tanít bennünket, tudnilik, hogy be tudja mutatni az Atya és a Fiú közötti szeretet kapcsolatot. Én azt szeretném megkérdezni magunktól, hogy igaz-e ez a gondolatmenet? Így van-e? Nem hiszem, hogy bárki azt tudná mondani erre nyugodt szívvel, hogy nem igaz, amit mondok, hogy ne. Hitben erős embereknek a közössége minden bizonnyal maga is rendkívül erős lenne. Mégis szeretném, hogyha tovább lépnénk a mai napon ennél a gondolatnál, és észrevennénk azt, hogyha megmaradunk ebben a gondolkodásban a Krisztus hívők közössége felől, akkor éppen a közösségnek a szerepét értékeljük le. S ott hadd kockáztassam meg azt is, hogy ebben az esetben a közösség az, ami egyszerűen mintha funkcióját vesztené a mi életünkben. Rendben van, de akkor mitől lesz krisztusi maga egy közösség, hogyha nem attól, hogy a tagjai hitben erősek? Mindannyian vágyunk arra, hogy erős legyen a közösségünk. És szinte mindannyian úgy gondolunk erre, hogy ez akkor fog megvalósulni, hogy a hitben egyen-egyenként erősek leszünk, akkor erős lesz a közösség. De ha én most ezt mondom, akkor mégis miről beszélek? Mitől lesz akkor krisztusi? Mitől lesz akkor valódi egy közösség, ha nem attól, hogy az egyes egyenkénti tagjai hitben erősek, és megvalósult az életükben a Krisztusnak való teljes önátadás? Hogy a kérdéshez közelebb léphessünk, most az alapigénken kívül még egy igét szeretném, hogyha felidéznénk együtt, és ennek a mentén gondolkodnánk tovább a krisztusi szavakról,
Mégpedig Pál apostol Efézusiakhoz írt leveléhez kérem a gyülekezetet, hogy lapozzunk oda. Ez az ilyen fajta Bibliában, mint az enyém, a 229. oldalon van, így talán egyszerűbb lesz kikeresni a páli levelek sorából. Tehát Pál apostol Efézusiakhoz írt levele 4. fejezetéből olvasunk az első 3 verset, és aztán a 11, 12 és 13. verseket. Tehát 229. oldalon könnyebb megtalálni. Az Efézusi levél 4. fejezet, első 3 és 11, 12, 13. verseit így olvasom. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, amellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek egységét a békességnek kötelében. 11. verstől. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, a szentek tökéletes bítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Ezekből a versekből, amiket itt Pál apostol fogalmaz meg elsősorban az efézusiaknak, de természetesen a mi számunkra is, az első dolog, ami rögtön szembeötlik, remélem mindannyiunknak, az az, hogy a Krisztussal való kapcsolat az elhívás után is rendkívül dinamikus. Nem arról van szó, hogy az elhívás után az ember benne marad valamiben, és minden úgy marad, ahogyan addig volt, és az ember beérkezett, hanem arról van szó, hogy miután megtörténik az elhívás, ugye, ahogy Pál apostol ezt megfogalmazta, az után is folyamatosan fejlődni, növekedni lehet Krisztusban, sőt, nem csak lehet, hanem kell növekedni benne, meddig? A teljességig, vagy ahogyan Pál apostol nagyon határozottan megfogalmazza, az érett férfiúságig. Olyan szép ez a kép, az érett férfiúságig, és nehogy úgy érezzék a hölgyek, hogy ez akkor rájuk nem vonatkozik, jó? Tehát az érett férfiúságig, hölgyekre, urakra egyaránt vonatkozik természetesen ez a páli jellegzetes kifejezést. Ez az egyik dolog. Ami ennél talán sokkal különösebb lehet a mi számunkra, de az ezzel a gondolattal szorosan összefügg, az az, hogy ebből az igéből úgy tűnik, minthogyha erre az érett férfiúságra vagy teljességre való eljutásnak valami fajta feltétele lenne. És az igéből úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy erre a teljességre eljuthassak én, és eljuthassál te, annak az a feltétele, hogy a Krisztus hívők közösségéhez tartoz. Nézzétek meg, hogy az ige itt a 11. verstől kezdődően mindvégig többes számban beszél, többes szám első személyben. Azt mondja, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, stb. Mi együtt jutunk el az érett férfiúságra. Pontosan az, ami nyilvánvalóvá válhat a mi számunkra az Efézusi levélnek a leírásából, hogy a valódi Istentől áldott közösségnek nem feltétele az, hogy a tagok Krisztusban egyénileg teljességre jutottak legyenek, hanem éppen, hogy a valódi egymással való közösség az, ami az egyes embereket elsegíti a Krisztusban való teljességig, az érett férfiúságig. A Krisztus közösségéhez való tartozásnak persze feltétele van.
A Krisztus közösségéhez való tartozásnak természetesen az a feltétele, hogy az elhívás megtörténjen, hogy megtörténjen a kapcsolatfelvétel magával az Úrral, de nem a hitben való egyéni teljesség az, ami valódivá és élővé tudja tenni a Krisztus hívőknek a közösségét, hanem az, hogy aki ennek a közösségnek a tagja, az igazán keresi Krisztust, és az a vágya, hogy növekedhessen benne. Ne gondoljuk azt, hogy a valódi közösségnek előfeltétele az, hogy én és te és te és te teljességre jutott ember legyél Krisztusban. Nem. Pál apostol szavai is egyértelművé teszik, hogy annak úgymond csupán az a feltétele, hogy az elhívás megtörténjen az életedben. Hogyha ez megtörténik, tagja vagy ennek a közösségnek. És ez a közösség attól fog élővé válni, attól fog Krisztus előtt kedvessé válni, hogy olyan emberekből áll, akik mind Krisztust keresik, akik mind Krisztusban akarnak növekedni. Nem attól igazi a közösség, hogy te, meg én tökéletesek vagyunk Krisztusban. Nem. Nem. De az feltétele a valódi közösségnek, hogy egyen-egyenként őszintén vágyjunk erre a tökéletességre. És őszintén vágyjunk a teljes közelségre az Úrral. Azt a különös tanítást látjuk és vesszük tehát innen az Efézusi levélből és Jézus szavaiból is, hogy az érett férfiúság és a testvérek közötti egység az valahogyan együtt, egymással párhuzamosan fejlődik és teljesedik ki. Nem pedig arról van szó, hogy a mi egyenkénti tökéletességünk feltétele a krisztusi közösségnek. Keresők vagyunk, ebben a Krisztus utáni vágyunkban jutunk egységre. És ahogyan Krisztus felé egyen-egyenként közeledünk, úgy fog a mi egységünk is egyre-egyre tökéletesebben megvalósulni. De ez az egység, a Krisztus keresőknek a közössége és szövetsége, hadd mondjam így, már az elejétől krisztusi közösség. Olyan, ami képes arra, hogy visszatükrözze az atya és a fiú közötti szeretet kapcsolatot. Miért olyan fontos gondolatok ezek? Miért olyan hatalmas örömhír ez a mi számunkra? Miért olyan leleplező ez? De előbb nézzük magát az örömhírt. Mert ezek a tanítások azt mondják el a mi számunkra, hogy nekem nem egyedül kell megbirkóznom önmagammal. Mindez arra tanít engem, hogy nekem nem egyedül kell megküzdenem azt, hogy a hit teljessége az enyém legyen. És ha ez megvan, akkor megvan a belépőm a közösségbe. Ha így lenne, én nagyon szomorú lennék. Hadd ne mondjam, elhagyatott, magányos. Nem lenne jó. Az örömhír ebben éppen az, hogy a hitem fejlődésének egyetlen szakaszát sem kell szégyelnem. Úgy, hogy közben tagja vagyok a krisztusi közösségnek. Nem szégyen. A hit fejlődésének egy alacsonyabb fokán lenni. Nem szégyen. Nem szégyen úgymond ezen az úton hátrébb lenni, mint ahol a másik van. Nem. Egyáltalán nem. Nem csak akkor lehetek és vagyok teljes értékű tagja Krisztus közösségének, Krisztus testének, hogyha tökéletes hívő vagyok. Az én egyéni fejlődésem, ahogy a te egyéni fejlődésed is, kizárólag és egyedül közösségben valósulhat meg. Erre tanít bennünket az ige. Krisztus hívők egyéni fejlődése közösség nélkül nem történik meg. És éppen az együtt fejlődés az, ami a krisztusi közösség valódi értelmét adja. A krisztusi közösség tehát nem egyenlő a Krisztusban tökéletességgel jutott emberek közössége. Nem. A krisztusi közösség értelme az együtt fejlődés. Ezért adatott nekünk ez a közösség.
Én azt gondolom, hogy már mindebből láthatjuk azt talán mindannyian, hogy a Krisztus hívők közötti közösségnek a kérdése az nem mellékes. Nem egy mellékes téma, nem olyan, ami az egyébként nagyon fontos egyéni hitéletem témájához, mint egy hozzá csatlakozik, vagy hozzá kapcsolódik. Nem. Mindebből már azt láthatjuk, hogy ez a téma, a közösség kérdése, kulcs kérdés. És hát nem akarok bátortalan lenni, kimondom, hogy üdvösségi kérdés. Mi nem biztos, hogy ennek szoktuk ezt gondolni. De én arra jutottam az ige alapján, hogy ez bizony üdvösségi kérdés, mind János apostol, mind Pál apostolnak a szavai ebbe az irányba mutatnak, ezt domborítják ki. A közösséghez való viszonyom döntő tényező abban a kérdésben, hogy ott leszek-e majd, abban az új országban, ahol azt gondolom mindannyian szeretnénk ott lenni. Aki nem tartozik a Krisztus keresők közösségéhez, aki kívülálló, és aki kívülálló is akar maradni, azzal könnyen előfordulhat, hogy az üdvösség útja elzárva maradhat. Gondoljatok János apostol szavaira az 1 János 4:8-ból, amikor azt mondja, hogy aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent. És szerintetek én honnan fogom megtudni azt, hogy szeretek-e? Honnan? Az egyéni mai életemből nem. Az igeolvasásomból sem tisztán. Ehhez kell egy terep, ahol ez nyilvánvalóvá válhat. Mi rendszerint, ahogy már talán utaltam is rá, az igeolvasást és az imát tekintjük, és említjük meg úgy, mint a hitéletünknek a két alappillérét, amelyek készek és képesek arra, hogy megtartsanak bennünket. És én azt gondolom, hogy az ige alapján ki kell azt mondanunk, hogy nem kettő, hanem három ilyen alappillér van. Igeolvasásban hallhatom azt, ahogyan Isten személyesen hozzám szól. Ugye? Ez az igeolvasás nélkülözhetetlen? Hogyne? Ez az első lépcsőfok, vagy az első alappillér. Hogyha ehhez nincs, akár ezzel párhuzamosan, nincs meg a második alappillér az életemben, akkor nagy gondjaim lesznek. A második alappillér az az ima. Az az ima, amelyben, ahogyan egy testvérünk tanította a valamelyik gyülekezetet nem olyan régen, az az ima, amelyben én alkalmazom a saját egyéni hitéletemre azt, amit az egyéni igeolvasás során megtanultam, meghallottam az Úrtól. Ez a második alappillér. Az alkalmazásnak a gyakorlata. Hogy amit olvastam, azt hogyan tudom alkalmazni a saját életemre. Azt mondja az ige, ne légy házasságtörő, jó, ez igaz, ezt az Úr mondja nekem, de az imára van szükség ahhoz, hogy én ezt a saját életembe felfedjem, hogy bűnös vagyok ebben, hol vannak a fogyatkozásaim ebben, és a többi, és a többi. Elmélyüljön úgy az Úrral való kapcsolatom, hogy az ige élet lehessen az én szívemben. De ha itt megállok, akkor még mindig elveszek. Mert a harmadik alappillér, maga a közösség az, ami meg tudja egyedül mutatni azt neked és nekem, hogy ez az alkalmazás, az hogyan sikerült? Sikerült-e egyáltalán? És ehhez neked és nekem közösségre van szükségem. Mindenféleképpen. Mert csak ezen a harmadik alappilléren a közösségen fog tudni leméretni az, hogy milyen mértékben járt sikerrel az alkalmazás. A Szentírás szavainak, az Isten szavának az alkalmazása az egyéni életemre. Ez a gyakorlat terepe, ez a próba terepe, ha úgy tetszik. Hogyha nincs meg ez a harmadik pillér, akkor egyrészt, megint egy hármas pont, nyilván a teljesség igénye nélkül mondom ezeket, hogyha nincs meg ez a harmadik pillér, akkor egyrészt hiányozni fog a tükör,
Hiányozni fog a számunkra a külső kontroll, amelyik, ugye az a tükör, amelyik olyannak mutat engem, amilyen vagyok. Gondoljatok bele abba, hogyha ez a tükör, ez a külső kontroll hiányzik, akkor én nagyon-nagyon könnyen illúziókba ringathatom magamat önmagam felől. Nagyon-nagyon könnyen. Ne gondoljuk azt, hogy én erre nem hajlok. Mindannyiunk, mindannyian olyanok vagyunk, akik nagyon is hajlunk erre. Igazából az önmagában való gondolkodás, az önmagába zárt gondolkodás, a magányos gondolkodás mindig szükségképpen korlátozott. Mindig. Mindig. És vegyük ehhez azt, hogy igazából az a kép, amit én kialakítok önmagamról, az az esetek legritkább, hogy kell ezt mondani, legkisebb százalékában egyezik meg azzal a képpel, amit mások alakítanak ki róla. Tudtok követni? Az a kép, amit én magamról alakítok ki, az valamilyen. Csinos vagyok, okos vagyok, jó vagyok. Nem? Azért legtöbben ilyennek látjuk magunkat. Jó, igen. Hajlunk arra, hogy ilyennek lássuk magunkat. De hogyha azt nézem, hogy mások, a közösség tagjai milyennek látnak engem, akkor lehet, hogy rájövök, hogy nem is vagyok olyan szép, nem is vagyok olyan okos, és nem is vagyok olyan jó. Nincsen, nem lehet teljes önismeretem, még Isten előtt sem, anélkül, hogy ne lenne meg számomra a közösségnek a külső kontrollja és visszajelzése az én életemben. Igazából azon egyébként, hogy én hogyan viszonyulok ehhez a közösséghez, és hogyan tekintek erre a keresztény közösségre, ebből nagyon-nagyon sok minden kiderülhet már eleve a magam számára, az Istenhez való viszonyomról is. Hogyha megvetem ezt a, hát mondjuk ki, szedett-vedett, kicsit vegyes, kicsit túl sokféle, sok mindenben fogyatékos társaságot, hogyha én kívülállónak gondolom, és tudom, és érzem magam, hogyha azt gondolom, hogy külön vagyok, mint ők, ha ők, és nem mi, hogyha idegesít a beszédük, idegesít az, hogy mindig ugyanazok a problémáik, mindig ugyanazokat a dolgokat ismételgetik, stb. Akkor már ez önmagában egy nagyon fontos visszajelzés nekem. Nem arról, hogy a gyülekezet fogyatékos. Nem arról, hogy a gyülekezettel baj van, hanem arról, hogy az én Istenhez való viszonyommal baj van. Aki a közösséghez, a gyülekezethez, bármilyen legyen is az, így viszonyul, ott annak az embernek a személyes Isten képével, személyes Isten ismeretével és a személyes Istennel való kapcsolatával alapvető gondok vannak. De nem csak emiatt, amit most mondtam, nem csak a külső kontroll miatt, létkérdés, üdvösségi kérdés a mindannyiunk számára a közösségnek a jelenléte, hanem azért is, mert igazából csak közösségben tudunk megtartatni. Egyen-egyenként, függetlenül nem. Közösségre van szükségünk ahhoz, hogy támogatást tudjunk kapni, hogyha elesünk. Tudjunk iránymutatást kapni akkor, amikor úgy érezzük és azt tapasztaljuk, hogy eltévesztettük a helyes utat. Én magam is arról tudok nektek beszámolni, hogy nagyon-nagyon sokszor, nagyon-nagyon sokat kaptam és kapok olyan testvérektől, akiktől azt gondoltam volna saját egyfajta elbizakodottságomban, hogy na aztán én tőle kapni soha semmit nem fogok. És éppen tőle, és éppen tőlük kapom a legtöbbet a legváratlanabb helyzetekben. Mert mindannyian Isten eszközei vagyunk, nincs olyan közöttünk, aki ne lehetne az Úrnak az eszköze.
És talán már itt is említettem azt az alapvető tapasztalatot, amely jó lenne, hogyha minél gyakoribb lenne a mi életünkben, hogy a közösség az egy olyan terep és egy olyan eszköz az Úrnak a kezében, ami által ő jelen lehet a mi számunkra. Úgy, hogyha nekem gondom van, ha nekem kérdéseim vannak, ha én támogatásra szorulok, akkor egy másik testvér által ő maga tud szólni hozzám, ő maga tud engem bátorítani. Mi egymás számára fizikailag érzékelhetővé tehetjük Krisztusnak a lelkét, és az óriási kiváltság, és óriási lehetőség, amellyel nem szembesülünk, azt gondolom, eléggé. De van még egy harmadik oka is annak, hogy Krisztus közösségre hív minket. Ez úgy látszik a hármas számoknak a délelőttje. Ez pedig a jellemformálás. Nagyon szorosan összefügg az előzőekkel. A jellemformálódás kizárólag közösségben valósulhat meg. És ennek kapcsán szeretném azt elmondani, hogy vigyáznunk kell. Mert igazából a Krisztus hívők között levés az egyáltalán nem egyenlő a Krisztus hívő közösségéhez tartozással. A Krisztus hívők között lenni nem egyenlő azzal, hogy én ehhez a közösséghez tartozom. Miért olyan fontos különbségtétel ez? Azért, mert én magam is tapasztalom, és gondolom, ti is tapasztaljátok, hogy milyen általános gyakorlat lett a közösségeinkben a gyülekezetek közötti vándorlás. Budapesten óriási divatja van ennek, nem lehet tudni, hogy ki mikor hol bukkan föl, hol ide, hol oda megyek. De országos szinten is megjelenik ez valami fajta problémaként azoknál, akik nyilván megtehetik azt, hogy hol ide utaznak, hol oda utaznak, hol amoda utaznak. Most ugye nyilván nem a szolgálattevőkről beszélek, az ő helyzetük sajátos, és ebből kifolyólag bizonyos értelemben nehezebb is. Mert elképzelhető, hogy én elmegyek Isten tiszteletre, és ott vagyok egyfajta Krisztus hívők között. De hogyha én nem tartozom oda, akkor én ilyen értelemben nem közösségben vagyok. Mert én valahogy kívül vagyok ezen a közösségen, amelyik hétről hétre is, jó esetben hétközben is figyel egymásra, gondoskodik egymásról. Hogyha Isten tiszteletről kiesek, egy másik Isten tiszteletre beesek, hol ebben, hol abban a gyülekezetben, biztos, hogy sok érdekes dolgot fogok hallani. Lehet, hogy követek prédikátorokat, és nagyon jó tanításokat fogok hallani. De az biztos, hogy nem fog tudni megvalósulni a közösségnek az a jellemformáló ereje, amelyre az Úr létrehozta, életre hívta ezt a bizonyos krisztusi közösséget, a gyülekezetnek a közösségét. Én magam is tudom, ha vendégként elmegyek egy gyülekezetbe, mindig nagyon jól érzem magam, hát hogyne? Messziről jött ember vagyok. Sok érdekes dolgot tudok mondani, ők is csak érdekes dolgokat tudnak mondani. Rácsodálkozom arra, hogy milyen vonzó ez az ember, milyen vonzó az az ember, mindenki milyen kedves, aranyos és érdekes. Persze, jövő héten elmegyek másik gyülekezetbe, mivel ott sem vagyok ott állandóan, ott is ugyanezt tapasztalom, és így tovább. De csak akkor kell szembesülnöm azzal, hogy ez a testvér mintha kicsit ellenszenves lenne, mert mindig ugyanazt ismételgeti, ha én hétről hétre találkozok vele. Akkor látom, hogy kik ők valójában, hogyha újra és újra együtt vagyok velük. És akkor tudja a közösség a jellemformálást megvalósítani az életembe Krisztus kegyelme által, hogy szeretem őket. Szeretem ezeket az embereket, akiknek már látom a hibáit? Látom a gyengeségeit? Látom, hogy mind szívódnak? Szeretem őket akkor is? Ezért fontos az, hogy tartozzak egy gyülekezethez, és annak a gyülekezetnek építő tagja legyek. És akkor is maradjak ott, ha nehézségek vannak. Mert a nehézségek, az egymás közötti nehézségek, félreértések, és a többi, a legjobb jellemformáló erők az én életemben. Ha mindig vendég vagyok valahol,
akkor a közösség ezt a harmadik alap pillér szerepét nem fogja tudni betölteni az életemben. És engedjétek meg, hogy még egy gondolatra mindenképpen felhívjam a figyelmünket a jellemformálás kapcsán, mégpedig azt, hogy én magam is találkoztam azzal nem olyan régen, egy uniós testvérünk hívott el egy olyan gyülekezetbe, ahol hangsúlyozta, fiatalok vannak. És ez nagyon jó. Biztos nagyon vidám, nagyon élénk, nagyon gyors beszédű emberek vannak ott, és könnyebben találunk hangot egymással. Könnyebben találunk utat egymáshoz, nem? Én mégis azt látom Pál apostolnál is, most a Galata levél 3. fejezet 28. versét idézem, nem kell fellapozni, mindannyian ismerjük. Így hangzanak ezek a szavak Pál apostol szájából: nincs zsidó, sem görög. Nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Pál apostolnak nem az volt a cél, hogy úgy széthúznak ezek a zsidókból lett keresztények, meg úgy széthúznak ezek a pogányokból lett keresztények, mert hogy ugye egymástól, úgy értem. Akkor legyenek zsidókból lett keresztény gyülekezetek, meg pogányokból lett keresztény gyülekezetek, nem. Valamiért Pál apostol egész szolgálatának a célja az volt, hogy az adott gyülekezeteket egységbe forrassza. Úgy, hogy ott vannak szolgák, és vannak szabadok. Nem voltak szolgagyülekezetek és szabad gyülekezetek, szegény gyülekezetek és gazdag gyülekezetek. Okos gyülekezetek és kevésbé művelt gyülekezetek, nem. A gyülekezet szükségképpen vegyes. Vannak benne lassú beszédűek, vannak benne gyors beszédűek, vannak benne fiatalok, vannak benne öregek. Vannak férfiak és vannak nők. Vannak flegmatikus természetűek és vannak olyanok, akik indulatosabbak. És a többi, és a többi. Sokfélék vagyunk, és a gyülekezeteink ezt kell, hogy leképezzék. Miért? Mert hogyha nem sokfélék vagyunk, ha nem olyanok lennénk természetünk szerint, hogyha százan vagyunk, száz felé mennénk, akkor nem tudnánk, mit jelent az egység Krisztusban. Létre lehet hozni gyülekezeteket, szét lehet menni, mert a fiatalokkal sokkal egyszerűbb. Nem lehet. Az ige nem erre vezet minket, nem erre mutat rá, hogy keresd azokat, akikkel jobban érzed magad. Nem. Nem. Az ige éppen azt mondja, légy a gyülekezet tagja. Találd meg ott a helyed. És tanuld meg magad ott jól érezni a szolgálatban. Tanuld meg szeretni és elfogadni a másságot. Tanuld meg a türelmet. Tanuld meg a hibát szeretettel nézni. Vegyes közösségekre van szükségünk. De még mindig van hátra egy gondolat, amit azt gondolom, hogy ennek a témának a kapcsán nem lehet kikerülni, még akkor sem, hogyha természetesen a témafelvetés által elhangzottak semmiképpen sem törekednek a teljességre. Mert nem minden hely, ahol több keresztény gyűlik össze, a közösségnek a helye. Én azt tapasztalom, és azt tapasztalhatjátok ti is bizonyára, hogy lehetnek bizony áll közösségek is. És erről szólnunk kell, hogy lehetnek áll közösségek. Lehet keresztény emberek között, együttlétük ellenére is áll közösség, ami nem valódi krisztusi közösség. Mikor? Miért? Én azt gondolom, hogy a keresztény áll közösségnek a legfontosabb jellemzője az, hogy hazugságra épül. Tudjátok ki a hazugságnak az atya? Sátán. Sátán. A legkisebbnek is. Sátán az atya. A keresztény állközösség hazugságra épül, arra tudnélik, hogy a tagjai hazudnak egymásnak magukról és Istenhez való viszonyukról. Hogyha a keresztények együttléte olyan, ahol a keresztények hazudnak magukról, hazudnak arról, hogy én hogy állok az Istennel, és hogy állok magammal, és hogy állok veled, az nem lehet valódi
Krisztusnak kedves közösség. Az ilyen közösségnek látszó alakulatot nem a Krisztus iránti vágyódás tartja össze, hanem a közös félelem. A közös félelem attól, hogy csak nehogy kiderüljön, hogy nem vagyok tökéletes hívő. Mint hogyha az együtt lét valami fajta olyan meleget tudna önmagában nyújtani, ami garantálja azt, hogy nem fogok elveszni. Az ilyen álközösség az rendszerint képmutatásra késztet. A képmutatás pedig hazugság. Pontosan azáltal késztet képmutatásra, hogy elvárásokat támaszt velem, veled szemben az előtt, hogy szeretni tudna. És az ilyen álközösség az elvárásaival éppen a szeretetre való képtelenségét leplezi. Az álközösség egyébként azért nagyon veszélyes, mert akadály lehet Krisztus és az egyes ember között. Akkor, hogyha az egyes ember nem tanulja meg szétválasztani Krisztust és az álközösséget, hanem Krisztussal azonosítja az álközösség rossz sémáit, elvárás rendszerét és szeretetlenségét. Krisztus nem ilyen. A valódi, és hangsúlyozom, nem emberi értelemben vett tökéletes közösség jellemzője elsőképpen éppen az, hogy az ember ott önmaga lehet. Nagyon fontos, kézenfekvő, de nagyon fontos hangsúlyozni, ahol csetléseivel, botlásaival, örömeivel, bánatával együtt az lehet, és annak mutatkozhat, aki valójában. Az őszintétlenség, önmagunk nem vállalása egymás előtt megöli, a szószoros értelmében megöli a közösséget, és hosszú távon az egyéni hitéletemet is. Tudjátok miért? Mert ahogyan olvastuk az Efézusi levélben, hogyha őszintétlen vagyok, hogyha nem tudom vállalni önmagamat, hogyha képmutató vagyok, ha csak elvárások vannak, és görcsösen akarok ezeknek megfelelni, akkor éppen, hogy ebben a fajta álközösségben szó nem lehet együttes fejlődésről. Hát hogyan? Ahol mindenki eljátsz, hogy tökéletes? Ott nincs semmi dolga a közösségnek, mindenki rendben van, kész. Ismételgetjük mindig ugyanazt, és majd csak üdvözülünk. Nem. Ha képmutató vagyok, ha többet hazudok, vagy többet mutatok magamról, mint ami vagyok, hívőbbnek mutatom magam, mint amilyen vagyok, ha nem merem kimondani a küzdelmeimet, hogy most nem találom az Urat, hogy most fáj, hogy a hitetlenség határmesdjéjén járok, mert van ilyen. Ha a közösség nem olyan, amelyik ezt el tudja hordozni, akkor az nem valódi közösség, mert nem ad alkalmat arra, hogy együtt fejlődjünk az érett férfiúságig. A valódi közösség alapfeltétele, hogy önmagam vagyok abban a közösségben. Én is, te is, meg te is. Mert csak a csetlők botlók, a valódi küzdő, kérdező, eleleső emberek azok, akik úgy tudnak szövetségbe forni, hogy együtt kell fejlődnünk valahová. Te is azt keresed, amit én. Időnként te is elbotlasz, én is. Menjünk együtt. Menjünk együtt, és győzni fogunk. Ez a krisztusi közösség. Nem az, ahol mindenki azt hazudja magáról, hogy ő hívő ember, és neki semmi problémája és gondja nincsen. Csak két példát hadd mondjak ezzel kapcsolatban, hogy ezen a területen én azt gondolom, van mit tanulnunk, egyen-egyenként is, de közösségileg is. Pont pénteken voltunk a férjemmel egy nagy bevásárló központban, valami ajándékot kellett venni egy családtagnak, mindegy, nem ez a lényeg. Mentünk le a parkolóba, ugye ilyen, hát nem mozgó lépcső, az mindegy, megyünk, és
Hát én nehezen vásárolok ajándékot, csacsogok, gondolkodok, megvettem, de még utána is gondolkodom, hogy jó lesz, nem lesz, jaj, miért nem, hát hogy, mint, jó-e a minősége, tudjátok. Nem tudom, gondolom, vannak még azért ilyenek rajtam kívül. A férjem meg ilyenkor mindig ugye megnyugtat, hogy jó lesz, nagyon jó, rendben van. És nem is ezért nyilván nem mondanám el ezt a dolgot, hanem azért mondom el, mert ennek a csacsogásomnak a végén kiderült, hogy a hátam mögött áll egy testvérem egy gyülekezetből, de én ezt már csak azután vettem észre, miután ugye ment ez a hát vidám párbeszéd ugye a férjemmel. Na most a testvérnőre ráköszönöm, hogy szervusz! Ő egy felső parkoló szinten szállt ki, hátra mosolygott, és azt mondta, sziasztok, sziasztok, és elment. És tudjátok, mi volt a következő gondolatmenet, amiről beszélgettem a férjemmel? Az volt, hogy nem mondtam valami csúnyát. Nem mondtam valami rosszat. Nem feledkeztem meg magamról, amit ez a testvér hall. Persze, hát nem mondtál semmi csúnyát. És ezt csak azért mondom el, mert rendkívül megvilágosító erejű. Hogy és ha csúnyát mondtam volna, és ha olyasmit mondtam volna, amit nem illik mondania egy kereszténynek, akkor mi van? Olyan vagyok, könyörgöm. Ha csúnyán beszélek a bevásárló micsodának a mély garázsa felé tartva, akkor én az is vagyok. Akkor miért kérdés az, hogy ő hallotta ezt? Nem mindegy. Értitek? Olyan mélyen vannak bennünk, hát ezek szerint bennem is, ezek a fura ilyen megfelelés, megfelelni akarás. Hadd lehessek az, itt is, aki a garázs felé tartva egy pénteki bevásárlás után. Mert az vagyok. Hadd ne kelljen itt másnak mutatni magam. Hadd legyek én. Mert van hová fejlődnöm. Nekem is, de neked is. Ugyanilyen példa az, amikor, ez tényleg nagyon rövid, amikor egy kedves testvérem, ez másra példa, hogy hogyan tudjuk egymást valami fajta képmutatás felé vinni. Egy kedves testvérem, mert számára a szegény, megint csak váratlanul összefutottunk egy nyilvános helyen. Nagy lelkesen szia, hát örültem neki, hogy látom, együtt mehetünk most már tovább. Még nem azt látom, ahogyan még talán nem is köszöntem, de már észrevett engem, hogy egy automatából, tudjátok, vannak ilyen kávé, csoki, tea, nem tudom mi automaták, egy ilyen automatás pohárral a kezében állt. Észrevett. Hát úgy dobta el azt a poharat. De mint a nyúl, tehát, mintha, tehát hogy értitek, úgy tett, mintha nem is lett volna a kezében. Nem tudom, mit volt, nyilván nem is érdekes, de mondjuk egy ilyen automatában többnyire csak olyan dolgot lehet kapni, amit de mi azt mondjuk, hogy enye, egészségtelen. És tudjátok, azóta, akkor is ez már régebben volt, de a magam tapasztalata is ezt igazolja vissza. Miért? Itt tartok. Forró csokit iszok. És? Hadd ne kelljen hazudnunk. Ilyen szinten sem egymásnak. És vegyük azt észre, hogy azzal, hogy azt mondom, hogy a valódi közösség együtt fejlődő emberekből áll, aminek az előfeltétele az, hogy vállaljam önmagam, különben nem fogok tudni fejlődni. Ezzel nem azt mondom, hogy melengessük és nézzük el a bűnt. Nem. A képmutatók gyülekezete rendszerint azért jön létre, mert félnek attól, hogyha bevállalom magamat, és ő is bevállalja magát, akkor mintha bűn előtt hajtanánk fejet. Nem. Azzal, hogy én bevallom, hogy igen, mit tudom, én forró csokit iszok reggel, ezzel még nem a bűnt támogatom. Csak bevallom azt, hogy én még bűnre hajló ember vagyok. Bűnös ember vagyok. De te se vagy különb. Egyikünk se különb. Így kell nézni egymásra. Tudjátok, hihetetlen az, hogy a világban lévő segítő csoportok működnek, amelyek működnek, ahova az emberek szívesen mennek.
Mert meghallgatják őket, mert nem oktatják ki őket, és fejlődni kezdenek. Tudjátok miért? Mert bevallják először azt, hogy segítségre van szükségük. És együtt el tudnak indulni. Attól belőlünk nem lesz senki és semmi, hogy azt hitetjük, vagy próbáljuk elhitetni egymással, hogy tökéletesek vagyunk. Szóval szombaton kívül találkozunk az utcán, és csak dobáljuk a automata poharakat. Nem. A valódi, élő, segítő közösség kialakulása nagyon-nagyon fontos. Három. Az első nagy

0: aztán meg tudjuk tanulni, szeretni azokat, akik Krisztust még nem is ismerik. És a harmadik lépcső sajnos, vagy nem sajnos, csak ezután jön. Ekkor fogok tudni szolgálni értük és nekik. Ja, tehát a gyakorlat mutatja, hogy enélkül is lehet szolgálni a világban, csak éppen Isten áldása nincs a szolgálatodon. Mert ha nem szeretetből van, akkor semmi értelme nincsen. Melyikünket fűti a hétköznapokban az elveszettek iránti szeretet? Úgy igazán. Ne azon görcsöljünk, hogy hogyan tudunk minél többet dolgozni. Először ne. Először találjunk egymásra. Építsünk szerető közösségeket, hogy ennek nyomán valóban megtanuljuk szeretni a kívülvalókat is. És aztán igazán, teljes szívvel, krisztusi szeretettel haladva előre tudjunk szolgálni nekik. A megoldás, én azt gondolom az, hogy először meg kell vizsgálnom őszintén Isten előtt azt, hogy hogyan viszonyulok a közösséghez, hogyan viszonyulok a testvérekhez, a gyülekezethez való viszonyomat kell megvizsgálni. Nem felsorolni 10 testvért, akik szimpatikusak nekem. Mert ez még nem jelenti azt, hogy szeretem a gyülekezetet. És én azt gondolom, hogy ha hiányosságokra bukkanok, akkor Istentől kell segítséget kérnem ahhoz, hogy rendezni tudjam ezt a viszonyt, és hogy egyre inkább megismerjem őt magát. Mert ahogyan őt magát egyre jobban megismerem, egyre inkább megtanulok szeretni. És hogyha azt tapasztalom, mert Isten azt mutatja meg, hogy változtatni kell valamin a gyakorlatomban, akkor tegyem meg. Tegyem meg én azt a lépést, hogy elinduljak a közösség felé. De az is előfordulhat sokszor, sokaktól hallom, hanem hogyha én úgy találom, akár igazam van, akár nem, de így érzem, így tapasztalom, hogy a gyülekezet áll közösség, akkor azon kell gondolkodnom, hogy mit tehetek én azért, hogy ez a szerintem állközösség, ami nem biztos, hogy az, valódi közösség irányába kezdjen el mozdulni, változni. Az egész gyülekezetet nem fogom tudni egyedül megváltoztatni, és nem is kell. De a közvetlen környezetemben érhetek el változásokat azáltal, hogy én másképpen kezdek el viszonyulni a testvérekhez. Hogy keresem azoknak az embereknek a társaságát, akik más korosztályba tartoznak, akik talán nem szimpatikusak. Éppen a közeledésemmel próbálom legyőzni a szeretetlenséget a szívemben. És azért vegyük azt észre, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy ha én nyílt vagyok, akkor az nyíltságot generál a másik emberben is. Különös ez. Különös. És szépen fokozatosan átalakulhat az a közösség, amiről azt gondoltuk korábban, hogy talán áll közösség. És zárszóként annyit még hadd mondjak, hogy azt ne felejtsük el, hogy áldozatok nélkül Krisztus követés nincsen. És áldozatok nélkül valódi közösség sincsen. Valamit az egyéni életemből, az egyéni kis céljaimból, pénzkeresetemből, mit tudom én, minden bizonnyal fel kell áldozni azért, hogy valamennyi idő felszabaduljon a másik emberre, a testvéremre. Nem lesz soha üres órám, amikor most fel tudom hívni, vagy meg tudom látogatni a szükségben lévő testvéremet. Soha. Sátán erről gondoskodik. Nekem kell helyet adni az életemben a másokra való odafigyelésnek. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy fedezzük fel a közösségnek a hatalmas ajándékát a magunk számára, hogy ezáltal Krisztus kezében végre valóban formálhatóak és megszólíthatóak lehessünk. Amen.
1: Másfél óra irodalom kedvelőknek. Szerkesztő műsorvezető Ritkai.

0: Tisztelt közönség, kedves hallgatóink! Köszöntöm a műsorunk iránt érdeklődőket, valamennyi kedves vendégünket, akik megtiszteltek bennünket. Az itt ülő közönséget épp úgy, mint a rádiókészüléket mellett figyelő társalgó hallgatókat. A jogi kar aulájából jelentkezünk ismét. És ez alkalommal is a társalgónak ez a kiadása bibliai témával foglalkozik. Tehát 85 percben egy ismert bibliai példázatnak, a tékozló fiú történetének, az irodalmi utóéletével és ennek a két dolognak a kapcsolatával foglalkozunk majd. Tavaly előtt az énekek énekét dolgoztuk föl ugyanilyen rádió előadás formájában, tavaly pedig egy másik, azt hiszem nem kevésbé aktuális és nem kevésbé nekünk szóló üzenettel foglalkoztunk a Bibliából, Jób könyvével. Most azt hiszem, az nem szorul különösebb bizonyításra, hogy a szerelem és az emberi szenvedés azok örök, egyetemes és mindig aktuális témák. De vajon miért választottuk most a harmadik alkalomra éppen a fékozló fiú történetét? Kedves költőm, akinek én hiszek, mert minden szavát nagyon mélyen megszenvedve írta le, Pilinszky János ezt mondta erről egy helyütt. Valamennyien fékozló fiúk vagyunk, azzal a különbséggel, hogy egyesek az atyai háztól eltávolodó, míg mások az oda visszavezető úton járnak. Hát kérem szépen, ehhez azt hiszem nem kell kommentár. Még a közreműködő színművészeket szeretném bemutatni, pontosabban bekonferálni. Bánfi György, Benkő Gyula, Szabó András, Tihanyi Péter, Vallai Péter és Zolnai Zsuzsa előadásában hallják majd a bibliai részleteket és az irodalmi feldolgozásokat. Itt most átadom a szót Reisinger János irodalomtörténésznek, a bibliai példázat bemutatásával kezdjük el ezt a mai estét.
1: Nagyon sok példázat található, nem csak az Új Szövetségben, hanem már az Óban is. Írás könyve 9. fejezetében van egy megragadó példázat a királyt választó fákról, ugye Jótám példatörténete. Vagy Sámuel 2. könyve 12. fejezetében található Nátán próféta példázata, a szegény ember egyetlen egy báránykájáról, amelyet elorozott gazdag szomszédja. Nos hát, ezek a példázatok felszaporodnak az Új Szövetségben, az evangéliumokban körülbelül 40 példatörténettel találkozunk. Jézus Krisztus ilyen példázatokkal tanította meglehetős nagyszámú hallgatóságát, mert a képies történetek szemléletes képet nyújtottak az erkölcsi világ alapvető összefüggéseiről, ezeket tehát mindenki megértette. Rendkívül egyszerűek ezek a példázatok, szokványos hétköznapi történeteket mondanak el, ugyanakkor rendkívül mély erkölcsi tartalmakat fednek fel. Éppen ezt kell majd megfigyelnünk, hogy az egyszerű, a hétköznapi, a szokványos történetben milyen nem hétköznapi, nem szokványos, vagyis rendkívüli mozzanatok bújnak meg. Hát a legismertebb példázatot választottuk a tanulmányunk tárgyául, hogy ezt megfigyeljük, a tékozló fiújét, amely Lukács evangélium a 15. fejezetében található. Mindenekelőtt hallgassuk meg a példázatot Károlyi Gáspár fordítása nyomán.
2: A tékozló fiú példázata. Mondta pedig Jézus: egy embernek volt két fia, és mondta az ifjabbik az ő atyának: atyám, add ki a vagyomból rám eső részt. És az megosztotta közöttük a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolta vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt mezeire disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni a gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, de senki sem adott néki. Mikor aztán magába szállt, mondta. Az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam, tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt, és mondta néki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta a szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk, és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdtek azért vígadni. A nagyobbik fiú pedig a mezőn volt, és mikor hazajövén közel ért a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakolta, mi dolog az. Azt pedig mondta néki. A te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta az atyának. Ívé, ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy a barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki a paráznákkal emésztette föl a vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot. Azt pedig mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.
1: Fogták ezt a példatörténetet az evangélium vagy az egész Biblia szívének is nevezni. Arra utal ez az elnevezés, hogy rövid tömör formában az egész könyvek könyvének az egész evangéliumnak summáját, summázatát adja. Szól az igazi megbocsátásról, de szól az igazi megbánásról, bűntudatról is, és ugyanakkor megmutatja azt, hogy mennyire visszataszító az emberi világban az ítélkezés, a korholás, a neheztelés másokra. Szeretném feltenni az első kérdést, hogy mi ennek a példatörténetnek, ennek az egyszerű, hétköznapi, szokványos példázatnak az első rendkívüli mozzanata. Én a magam részéről úgy válaszolnék erre, hogy a fiú magatartása. Az a magatartás, amelyet így mond el a Szentírás, hogy magába szállt. Ugye hallottuk azt, hogy ez a fiú eltávolodott messze az apai háztól, elverte mindenét, és aztán olyan megalázó helyzetbe jutott, hogy disznókat kellett neki őrizni, és még abból a moslékból sem kapott, amelyet a disznók elé löktek. Valahogy itt fel kellene idéznünk ennek a példázatnak a képzőművészeti utóéletét, mert rendkívül megragadó alkotások mutatják be a tékozló fiúnak ezt a helyzetét. Csak úgy utalok az érdeklődők számára Dürer, Rembrandt és egy kortárs művésznek, magyar alkotónak, Szalai Lajosnak a metszeteire és grafikáira. Az a közös ezekben a feldolgozásokban, hogy ilyen nagy hízott sertések között ott van a tékozló fiú, egy ágról szakadt vézna, rongyaiban térdeplő ember, vagy ezek a művészek azt akarták kifejezni, hogy lám-lám az ember milyen helyzetbe süllyedhet nehezebb és kiszolgáltatottabb lehet az élete téves döntései folytán, mint amilyen az állatoké. És ebben a helyzetben gondolkodott el a tékozló fiú. Ebben a helyzetben szállt magába, ahogy hallottuk. Miért nevezném én ezt rendkívüli mozzanatnak? Azért, mert sajnos az emberi világban egyáltalán nem ezt látjuk. Nem azt látjuk, hogy az ember szembesülne önmagával, szembesülne a hibása téves döntéseivel, vagy azok következményeivel. Mit csinálunk mi emberek ilyen helyzetben? Különböző kifogásokat találunk a hibás döntéseinkre, vagy úgy gondoljuk, hogy majd helyrehozzuk a magunk erejéből az életünket, majd valamivel megreformáljuk a helyzetet, vagy egyszerűen a körülményekben bizakodunk, és azzal áltatjuk magunkat, hogy majd csak változnak jobb irányba a körülmények. Vagy aztán más emberek azt mondják, hogy majd az idő mindenre ad orvoslást, és majd az idő meghozza a gyógyulást, a megoldást. A tékozó fiú nem ezt az utat járta. Ő neki volt mersze szembenézni önmagával, a téves döntésével, és volt ereje elhatározást tenni, hogy oda megy ahhoz, aki erőt adhat neki, aki valóban megjobbíthatja az életét, vagyis visszatér az atyához. És ezután indult el, hogy az atyai ház felé vegye az útját. Én úgy gondolom, hogy ez a példatörténetnek az első rendkívüli mozzanata, ez a rendkívüli tanulság van benne, hogy az ember részéről milyen nehéz akadályokba ütközik beismerni a valóságot, még akkor is, amikor még képletesen ilyen moslékos vájukhoz jutunk, süllyedünk le, de mégis, ha aki ezt a döntést meghozza, és odafordul erőért és tanításért, tanácsért, ahol az valóban van, annak új életeket kezdődhet.
0: János, az előbb amúgy is a képzőművészet területéről hoztál példát, úgyhogy én is jogosultnak érzek itt egy közbevetést, most a zeneművészetből. És pontosan itt kell említenünk ezt ennél a mozzanatnál, hiszen amikor a tékozló fiú példázatát olvassuk a Bibliában, akkor először talán nem is olyan mellbevágó ez a mozzanat, amit most így utólag magyarázattal együtt már mi is olyan döntőnek érzünk. Tehát, hogy a fiú megrendül, magába száll. Ez ritkán fordul elő velünk, mert általában elég nehezen látjuk be a hibás döntéseinket, és még ritkábban vonjuk le a konzekvenciát, és még ritkábban fordul elő, hogy a fölismert igazság fényében elkezdünk másképpen cselekedni, vagy másképpen élni. Most gondolom, hogy ez a mozzanat ragadott meg nem egy zeneszerzőt, akik ezt a híres témát földolgozták. Sergej Prokofjev 1928-ban komponált egy balettet, az a címe, hogy a tékozló fiú. Prokofjevnek más nagyon nagy sikerű balett zenéi egy kicsit elhomályosították ezt a művet. Ugye mindenki ismeri a Rómeó és Júliát meg a Hamupipőkét, de erről a tékozló fiúról szinte egyáltalán nem is tudunk. Pedig azt hiszem, hogy érdemes felidéznünk, egy orosz művésztársulatnak komponálta, és 29-ben be is mutatták Párizsban. Van ennek egy rendkívül érdekes tétele ennek a műnek, egy sarkalatos pont, ahol bekövetkezik ez a megdöbbenés, ez a magába szállás, a kiózanodás, a felocsúdás, hogy hogyan is éltem én eddig.

0: Ezek után rá is térhetünk a példázatnak a második rendkívüli mozzanatára. Akkor, amikor erről a példázatról beszélek, vagy megkérnek különböző helyeken, iskolákban, vagy művelődési házakban, hogy ismertessem ezt a példázatot, és megkérdezem a hallgatókat, hogy mi ragadta meg őket legelőször ebből a történetből, mindenki gondolkodás nélkül az apának a viselkedésére szokott szavazni. És valóban ez a legdöntőbb és legszívbemarkolóbb része a példázatnak, noha ez már a második rendkívüli mozzanat. Először is az is megdöbbentő, hogy az apa nem bocsátkozik vitába a fiával. Ha a fiának az erkölcsi döntését tiszteletben tartja, és hatalommal, erőszakkal nem tartja vissza, kiadja az örökségét, a fiú elmegy. Aztán a második, még ennél is figyelmet érdemlőbb mozzanat az, ahogy bekövetkezik a találkozás az apa és a fiú között. Idézzük csak fel egy pillanatra még egyszer, hogyan is olvastuk ezt Lukács evangéliumában?
1: És felkelvén elment az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt.
0: Hiszen az atya nem tudta, hogy mikor jön vissza a fia. Az apának erről fogalma nem lehetett. Mit jelent akkor mégis, hogy mikor még távol volt, meglátta őt az ő atya? Ezek szerint tehát ez az atya minden nap szüntelenül várta és várta vissza a fiát. Nem mondott le a gyerekéről. Nem olyan volt, mint a szokványos apák, akik megórolnak a gyermekükre, vagy egészen közömbössé válnak vele szemben, hanem ennek az apának rendkívüli kincs, rendkívüli érték maradt a fia azután is, hogy tőle messze távolodott, tőle messze sodródott. Tehát ennyit jelent ez a rendkívül finom megfogalmazás, ez a rendkívül finom mozzanat, hogy mikor még távol volt, meglátta őt az ő atya. Figyelmet érdemel ezután az, hogy mikor jön a tékozló fiú és szól az apához, az apa minden föltétel nélkül visszahelyezi fiúi jogaiba. Nem állít föltételeket, nem mondja azt, hogy majd meglátom, hogy mennyire komoly az elhatározásod. Nem mondja azt, hogy egy kis próbaidő után majd esetleg visszafogadlak fiamnak, hanem rögtön, közvetlenül, a legnagyobb bizalommal és szeretettel van a fia iránt. Beszél ez a példázat arról, hogy csak is a föltétlen bizalom, a föltétlen szeretet gyógyító erejű. És az is rendkívüli a példázatban, hogy rögtön meglátjuk, hogy mennyire gyógyította is a fiút. Tudnék, a fiú nem mondta végig azt, amit ő távol az atyai háztól elgondolt, az már lemaradt a vallomásából, hogy tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Ezt már nem mondta, hiszen az apa mindenestől visszafogadja őt, a legszebb ruhát adja rá, gyűrűt a kezére, sarut a lábaira, és még egy hatalmas örömünnepet is rendez a tiszteletére. A Bibliában megfigyelhetjük, különösképp az evangéliumokban, hogy ezek a példatörténetek nem állnak önmagukban. Más egyéb példázatok kiegészítik az egyes mozzanatokat. Jézus Krisztus először elmondta az elveszett juról, utána az elveszett drachmáról szóló példázatát, és ezek után tért rá a tékozló fiúra. Vajon mit tanulhatunk az első két példázatból, ami segítségünkre van jobban megérteni az apának a viselkedését? Az első példázatban szó van egy pásztorról, akinek 100 juha van. De az egyik elkóborolt, elcsatangolt, és miután visszahajtotta a többit az akolba, ez a pásztor elmegy, hogy megkeressen, minden megtalálja azt az egyetlen egyet. A második példatörténetben szó van egy asszonyról, akinek 10 drachmája van, de egy elveszett. Ez az, hogy nem nyugszik meg abból, hogy 9 megvan már, hol van az a 10., nem törődöm vele, hanem gyertyát gyújt, kisefri a konyhát, mindent megmozgat annak érdekében, hogy az az egy drachma is megkerüljön. Az előző két példázat tehát arról beszélt, hogy mennyire fontos az egyes ember, az egyes lélek. Hogy a pásztor is, meg az asszony is, meg a tékozó fiú történetében az apa is, nem tömegben gondolkodik, nem számszerű nagyságban gondolkodik, hanem minden egyes ember végtelenül értékes a számukra, ezt akarta Jézus Krisztus kiemelni ezekkel a példatörténetekkel. Nagyon érdekes, hogy ebben a három példázatban a párhuzamok mellett, a hasonlóságok mellett van még egy kulcsfogalom is, amely mindegyikben megtalálható, amely mindegyiken végigvonul. És ez a kulcsfogalom a Bibliának, de főképp Jézus Krisztus tanításainak is az egyik kulcsszava. És ez pedig az elveszettség. Az elveszett juhról hallottunk, az elveszett drachmáról hallottunk, és nagyon sok Bibliában, például a német Bibliában, ezelőtt a tékozó fiú történet előtt nem az áll, hogy a tékozó fiú, hanem az elveszett fiú. Mind a három történetben az elveszettség a kulcsfogalom. Itt hallottuk is a felolvasásban, hogy az apa kétszer is kiemeli, hogy az én fiam elveszett és megtaláltatott, meghalt és feltámadott. Mi ebből nyilvánvaló a mi számunkra? Az, hogy a kezdeményezésnek, a keresésnek mindig máshonnan kell kiindulnia, a pásztortól, az asszonytól. Itt ugyan nem erre tette Jézus a hangsúlyt, hogy az apától, de ez a várakozás, ez a türelmes, álhatatos várakozás, ez fölér egy kezdeményezéssel, ez fölér a legnagyobb cselekedettel is. Én úgy gondolom, hogy Georg Friedrich Händelt a messiás komponálása közben éppen ez inspirálta arra, hogy a jó pásztorról is írjon egy tételt ebbe a hatalmas nagy zeneműbe, ugye a 18. század közepéről való Händel messiása, és a 18. tételének ez a címe magyarul, hogy félti őrzi nyáját a drága pásztor.

0: Két rendkívül megnyerő és szép mozzanat után most a példatörténet harmadik rendkívüli, de annál szomorúbb és lehangolóbb részéhez érkezünk. Tudnék, az idősebb fiú magatartását kell egy kicsit közelebbről szemügyre vennünk. Hogy ismét a képzőművészettel kezdjem, elsősorban a rádió hallgatók kedvéért, akik nem láthatják a műveket, de mégis érdemes felidézni ezeket, szeretném önöknek bemutatni Rembrandt 1668 és 69 között festett képét, amely a leningrádi Ermitázsban látható, a tékozó fiú hazatérése. Egészen megragadó ez a festmény, ez az alkotás. Rembrandt a halála évében készítette, de oly sok évtized neki készülődés után számos rajzot, részkarcot és vázlatot készített ehhez. Függőleges irányban ketté tudjuk osztani ezt a kompozíciót, és ha szembeállunk vele, bal oldalán látjuk az apának és a fiúnak a találkozását. Ez egy rendkívül meleg tónus és megindító jelenet. Nem lehet eldönteni, hogy ki szenvedett jobban, az apa-e vagy a fiú-e, aki távol volt, vagy aki nélkülözte a gyermekét. És a két részre osztott kompozíció jobb oldalán látjuk az idősebb fiút, aki mintha karót nyelt volna, áll egyenesen, mereven, valami hideg, közömbös tekintettel nézve apának és fiúnak a találkozását. Térjünk vissza a példázathoz, a Bibliához, és nézzük meg, hogy mire is hivatkozik az idősebb fiú, amikor kárhoztatja ezt a visszafogadást, amikor megítéli a tulajdonapját. Először is azt mondja az apjának, hogy annyi esztendőtől fogva szolgálok néked. De nekem még ugye egy kecskefiat sem vágattál le, hogy a barátaimmal együtt vigadjak. Hát most jól érezte magát az apjánál, vagy nem érezte jól magát? Ha nem érezte jól magát, akkor neki is el lehetett volna mennie. Ha pedig szerette az apját, ha jól érezte magát, akkor pedig miért mondja ezt, hogy annyi esztendőtől fogva szolgálok néked? Talán teher volt neki ez, hogy otthon maradt? Egy másik Biblia vers jut az eszembe, Pál apostol mondja a Római Levél 14. fejezetében, a 22. versben, tessenek csak figyelni, milyen mély értelmű mondás, boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Ha tesszük a jót, ha meg vagyunk győződve a jóról, akkor magáért a jóért tegyük a jót, semmi jutalmat vagy viszonfizetést nem kívánva. Tehát ez a fiú nem a legtisztább indítékokkal, nem a legtökéletesebb lelkülettel volt otthon az apja mellett. Aztán a második érve ez, hogy soha parancsolatodat át nem hágtam. Vajon elmondhatta ő ezt? Vajon melyik ember mondhatja el önmagáról, hogy soha a szeretet, a méltányosság, az igazságosság, királyi parancsát soha át nem hágta? Ehhez nagy önhitség és nagy beképzeltség kell. Az idősebb fiúban ez is megvolt. És aztán figyeljünk még a hangsúlyokra is, amikor így beszélt az apjához, hogy amikor ez a te fiad megjött. Nem azt mondta, hogy az én öcsém. Ő ennyi sorsközösséget nem vállalt az öcsével, hogy úgy nevezze, hogy öcsém, amikor ez a te fiad megjött, aki a paráznákkal fölemésztette a vagyonát, akkor te így visszafogadod. Most megint szeretnék utalni az előző két példatörténetre. Az előző két példatörténetet, ahogy elolvassa az ember, az az érzése támad, milyen szép is, ahogy a pásztor örül az elveszett századik fiúnak. Milyen szép is, ahogy az asszony örül a tizedik drachmának, mert mind a két példatörténetben örülnek. Tehát nem ledőlnek a hosszú keresés után, hogy jaj, végre megvan ez a átkozott állat, és most már betehetem az akolba, vagy jaj, végre megkerült ez a pénz, és most már megvan a 10 drachmám, hanem utána összehívják szomszédaikat, barátaikat, hogy együtt örüljenek ő vele. Mennyire lehet örülni egy báránykának, egy vagyontárgynak? Mennyire lehet örülni a pénznek? Ugye ez nem is kíván kommentált, hogyha elveszik a pénzünk és megkerül, hajaj, mennyire örül az ember. De vajon örülünk-e a másik embernek? A másik ember előre menetelének, sikerének? Vagy ez alkalommal örülünk-e annak, hogy a másik ember szakított egy rossz életmóddal, egy nehéz helyzetből visszatért, és egy új életet akar kezdeni? Örülünk-e ennek ugyanúgy, mint egy vagyontárgynak, vagy mint a pénzünknek? Azt hiszem, hogy ha ezt végig gondoljuk, akkor azt látjuk, hogy ez a három példatörténet, hogy nagyon egyszerűen, nagyon világosan, de igen-igen határozottan rávilágít az emberi önzés mélységeire. Ezeknél egyszerűbben és nyilvánvalóban nem is lehetett volna megmutatni, hogy milyen nagy az emberi önzés. Mi mindennek tudunk örülni a világon, csak éppen a másik embernek nem. Akkor sem, amikor a sorsa jobbra fordul, akkor sem, amikor pozitív irányban megváltozik az élete. A bibliai példázat elemzésének befejezéséül még tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon kiknek hangzott el ez a példázat? Kiket tanított Jézus ezzel a három példázattal, és most maradjunk csak ennél a tékozó fiú példázatával. Lukács evangélium a 15. fejezetének elején a következőt olvassuk.
1: Közeledtek pedig ő hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És zúgolódtak a farizeusok és az írástudók mondván, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Ő pedig ezt a példázatot mondta nékik.
0: Hét ember csoport volt Jézus közelében. Egyrészt a vámszedők és a bűnösök, a társadalom megvetettjei, a társadalom alsóbb, erkölcsileg nézve alsóbb rétegében helyet foglaló emberek, másrészt viszont a társadalom magasabb rétegéhez tartozók, azok, akik a többieknél, főleg pedig a vámszedőknél és bűnösöknél jobbnak képzelték magukat. S Jézus Krisztus tanításaiban az a páratlan, hogy olvassuk az evangéliumokat, hogy ahány embertípus, vagy ahány embercsoport volt a közelében, mindig tudott olyat mondani, és olyan példázatokban szólni, hogy mindenki megérthette belőle azt, ami hozzá szólt. Mit mondott a vámszedőknek és a bűnösöknek? Az ő számukra a fiú viselkedését hangsúlyozta. Hogy számukra is van fölemelkedés, ők is kezdhetnek egy új életet, hogyha azon a módon rendezik az elmúlt életüket, mint ez a tékozó fiú. És mit akart a farizeusok és az írástudók, a magukat vallásos, a többieknél magasabb rendű emberek elé állítani? Nekik meg azt akarta elmondani, hogy mennyire visszás a magatartásuk, mennyire visszataszító ez a viselkedés, ami az idősebb fiúnál megnyilvánul, mennyire hideg, részvételen, közönös ez a viselkedés, és mennyire meg kell ebből is térni. És befejezésül még csak arra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy megint páratlanul csodálatos az atyának a viselkedése. Mert az atya nem csak a kisebbik fiával iránta jó, hanem akkor, amikor az idősebb fia ellenmond neki, sőt, tárhoztatja őt, akkor az apa talán elutasítja őt, vagy rövid pár szóval félreállítja, nem? Ő pedig kimenvén kérlelte őt. Egy egészen páratlan atyával állunk itt szemben. Egy egészen páratlan lényel, akinek valóban minden emberi élet egyformán fontos, azoké, akik az emberek szemében a legtávolabb vannak, és azoké is, akik a maguk szemében nincsenek távol, a farizeusok és az írástudók, de a valóságban éppen olyan, ha nem még távolabb vannak az atyától.
2: Mindig megdöbben az ember, hogyha ezt a szöveget olvassa vagy hallja, hogy Lukács evangéliumának szerzője mennyire ismerte az emberi lelket, milyen nagy pszichológus volt. Ugye hazajön a testvérem, de nekem nem tetszik az, ahogy az apám bánik vele, azért nem azt mondom, hogy megjött az öcsém, hanem azt mondom, íme a te fiad. Mindebben nem is az a különös, hogy ezt már 2000 évvel ezelőtt, vagy akörül is jól tudták, hanem az, hogy azóta milyen keveset változtunk. Valószínűleg ezek a lélektani rejtelmek izgathatták az írókat, költőket és más művészeket is, amikor újra és újra hozzányúltak ehhez a témához. A továbbiakban az irodalmi feldolgozások történetét kellene valahogy természetesen csak nagy vonalakban áttekinteni, hiszen itt igen gazdag anyagból kell válogatnunk, amennyire a mi lehetőségeink engedik. Néhány jellegzetes, vagy éppen remek műszámba menő alkotást szeretnénk azért bemutatni önöknek. Nagyon érdekes, hogy a középkori feldolgozások úgy szólván mind drámák. A kora középkortól egészen a késő középkorig különböző humanista feldolgozásokban találkozunk a tékozló fiúnak a példázatával. Föl is írtam itt magamnak, mert ezt már igazán csak a tudós filozof tudják, hogy két humanista, Burkhard Valdis és Jörg Vikram, az előbbi 1527-ben, az utóbbi 1540-ben írt színdarabot a példázat nyomán. Most, aki következik, talán már ismertebb név lesz az önök számára is, az itáliai Castellano Castellani moralitása kerül majd szóba. Itt azért könnyebb a helyzetünk, mert ez az Akárki című dráma gyűjtemény misztériumjátékok, mirákulumok és moralitásoknak az antológiája kötete nem olyan régen jelent meg az Európa kiadónál, tehát ezt lehet majd ellenőrizni olvasás útján is mindazt, amit el fogunk erről a műről mondani. Most azt föltűnően érdekesnek találom, hogy annyira drámai ez az alapanyag, hogy majdnem minden középkori szerző színdarabot ír belőle. Említek még egyet, mielőtt a Castellanira rátérnénk. 1500 színműve volt, tudjuk jól, Félix Lope de Vegának, aki különlegesen termékeny szerző volt, és ezek közül egy a tékozló fiúról szól. Na most rengeteg feldolgozás van, de most már tényleg nem teszem próbára az önök türelmét, hanem azt várom Reisinger Jánostól, hogy valahogy nagyon röviden és frappánsan összefoglalja, hogy miben lehet a lényegét látni ezeknek a 15., 16., 17. századi feldolgozások összességének. Tehát mik
0: ezek a színpadi feldolgozások lényegében két részre osztották a tékozó fiú példázatát. Az első részében meglehetősen mozgalmasan és elevenen megelevenítették a kicsapongást. Azt, ahogy a tékozó fiú, hogy olvassuk, dobzódva élt, elverte az örökségét, tehát kocsmai jelenetek, ledér, társaság, italozás és játék, ezt vitték színre, hiszen ezek a játékok hosszabb ünnepnapokon, például farsangi ünnepekkor vagy máskor kerültek előadásra. Aztán a második részében a daraboknak következett az erkölcsi summázat, az erkölcsi tanulság levonása, egy kicsit szervetlenül csatlakozott ez az előző részhez, de ezt mindegyik szerző kötelességének érezte, hogy ezt megírja a végén, hogy azért jól kioktassa az embereket, hogy ne csináljanak olyat, amit éppen előzőleg láttak, és amit olyan nagy ketteléssel vittek színre ezek a szerzők. A híres pízai professzor Castellano de Castellani játéka is így épül fel. Most ebből egy olyan részletet mutatunk be, amely viszonylag egy értékesebb szövete ennek a darabnak. A mulatozásra készülő barátoknak, ugye a tékozó fiúval együtt a beszélgetését, hogy eltervezik ugye ezt a dobzódást és az örökségnek az elfecsérelését, és aztán azután egy hirtelen színváltással az apát látjuk magunk előtt, ahogy jajong sír a fia után. Tehát következik most Castellano de Castellani, játék a tékozló fiúról, fordította Tandori Dezső.
1: Én életem legjobb hírét megéltem. Ifjú vagyok, szabad, tenger a pénzem. Ma elszámoltam apámmal, akárha életlen leszületelném a tőkét. Mások csak az örökhagyó halála után kapják meg, amiből a bőség. Időm sorra úgy fordult, aratásra érett a kalász, mely még, mint a zöld rét. Költekezhetem, mert teli a tarsoly. Halál, hűs néked, csak még meg ne orrolj.
3: Ezerszer is légy üdvözölve nálunk. Örülünk, hogy ért így nagy-nagy szerencse. Bármi szolgálatodra készen állunk, megtisztelő barátságot keresve.
4: Rendelkezz velünk, parancsodra várunk. Hétalvót ébreszt, így tartsolj, ha telve. Csak szólj, csak nincs, mert megteszünk mindent, mi pénz sörgése visszhangzik fülünkben.
1: Azt akarom, barátaim, vigadjunk. Játékos kártyás kezünket nosítsuk, szép lányokkal szerelmesen mulatszunk, hiszen a tűz is úgy ég csak, ha szítjuk.
3: Ha már csak holtig lehet itt maradnunk, meg kincsestől nyeljen el egy sötét lyuk. Ifjak vagyunk, mulassunk, ezt ajánlom, majd unatkozhatunk a más világon.
1: Na hát, ugyanez sorsunknak tanácsa. Mulassunk, soká sehol ne időzzünk, s ha bukkannánk valami szép leányra, majd ügyesen a nyomába szegődjünk.
4: A pénz beszél, mert anélkül hiába vitézkedünk, a végén úgy se győzünk. A pénz csábítása kire ne hatna, legyen akár királynő, mint Johanna.
5: Fia, hol járhat? Nem látlak sem erre. Fiam, hogy el ne bukj, ki most a gyámod? Fiam, rossz útra lábad kivezette. Fiam, utad végül mi végre járod? Fiam, szeretlek, s meghalnék helyette. Fiam, sértésed rajtam súlyos átok. Fiam, ha nem térsz vissza semmiképpen, sóhajok közt kell életem lejjön.

0: A 16. század után lépjünk a következőbe, a 17. századba, mert itt egy igen rendkívüli jelentős művel találkozunk, amely egyrészt a labirintus hasonlatán, toposzán alapul, másrészt a tékozó fiú példázatáin. Johannes Amos Comenius cseh morva husziták leszármazottja volt, és 1631-ben a lengyelországi Lesznóban fejezte be életének talán főművét, amely címével is sokat mond, a világ útvesztője és a szív paradicsoma. A második végleges kiadásból idézünk majd, amely jóval ezután 1663-ban jelent meg Amsterdamban. Comeniusról tudjuk, hogy Magyarországon is járt, Sárospatakon, aki elmegy ebbe a városba, a múzeumban külön szobát is talál, amelyet az ő magyarországi működésével kapcsolatos emlékekből rendeztek be. Comenius azonban nem csak kiváló pedagógus volt, jó író, hanem hatalmas gondolkodó is. Ez kitűnik ebből a kis regényből, amelyet szíves figyelmükbe ajánlok. Az utóbbi 10 évben kétszer is kiadta a Madás és az Európa kiadó, de nagyon gyorsan elfogyott mind az utolsó szálig, mind a két kiadásból. Comenius főhőse maga a szerző, a vándor, aki útra kél, de aki egy kicsit tékozó fiú is, ezt önmagáról be is vallja, tudnélik, egy különleges szemüveget kap, amikor elindul a világban körülnézni, és itt szeretném pontosan idézni, hogy mit ír ő erről a szemüvegről. Azt mondja, hogy ezt a szemüveget a látszat üvegéből csiszolták, kerete pedig a szokásnak nevezett szaruból készült. Mit akar ezzel Comenius sugallni? Hogy az emberek sajnos a látszatok alapján mennek és ítélnek, és a szokások irányítják, igazgatják őket. Szerencsére ez a szemüveg nem egészen a szeme előtt áll, hanem egy kicsit félre billenve illesztették rá, tehát nem mindent lát azért fonákul és rosszul. Van egy kis rés, ahol világosan azt a valóságot látja, amely között él. Mi ez a valóság? A vándor, ez a tékozó fiú végigjárja az egész világot, a társadalom valamennyi fokát, és elkeserítő dolgokat tapasztal. Ahogy lehet tapasztalni, lehetett tapasztalni a 17. században és azóta is. Csalással, törtetéssel, fennhéjázással találkozik mindenütt. Vajon van-e megoldás? Vajon van-e kiút ebből a világból? Mit válaszol erre Comenius, aki végigvezeti hősét ezen a világon, aztán, és ezt fogjuk meghallgatni, az alábbi részletben azt mondja majd el, hogy visszatér ez a fiú, találkozik Krisztussal, elmond neki mindent, és maga Jézus Krisztus fogadja őt, és összehasonlítja azt a világot, amit látott, és azt a világot, amelyet tőle kap majd cserébe azért, hogyha lemond róla. Tehát következik Comenius, a világ útvesztője és a szív paradicsoma, részletek a mű 38. és 39. fejezetéből. Fordította Mayer Judit és Dobosi László.
1: Hol voltál, fia? Hol voltál oly sokáig? Merre jártál? Mit kerestél a világban? Boldogságot? Hol kellett volna keresned, ha nem az Úrban? És az Urat hol, ha nem az ő templomában? És az élő Istennek mely templomát, ha nem azt az élő templomot, amelyet ő maga készített magának, a te tulajdon szívedet? Néztem, fiam, hogyan tévelyesz, de nem akartam már tovább nézni, elvezettelek magamhoz, bevezetvén téged, ten magadba. Mert itt választottam magam a palotát lakhelyül, ha akarsz itt lakni velem, megtalálod mindazt, amit a világban hiába kerestél, a békét, boldogságot, dicsőséget, és mindenek bőségét. Ígérem, fiam, nem fogsz csalatkozni, mint amott.
2: E beszédet hallva, és megértve, hogy üdvözítőm Jézus Krisztus szól hozzám, akiről már azelőtt is hallottam a világban felületesen valamit, nem félelemmel és kétkedéssel, mint a világban, hanem örömmel eltelve, és teljes bizalommal feléje nyújtottam összekulcsolt kezem, és így szóltam. Itt vagyok, Úr Jézusom, fogadj el magadénak, tiéd akarok lenni, és maradni mindörökre. Szólj a te szolgádhoz, és add, hogy engedelmeskedjem. Mondd meg, mit kívánsz, és add, hogy abban kedvem teljék. Terhelj meg, amivel tetszik, és add, hogy elviseljem. Használj, amire akarsz, és add, hogy győzzem. Parancsolj, amit akarsz, és amit parancsolsz, add meg. Én ne legyek semmi, hogy egyedül te légy minden.
1: Elfogadom ezt tőled, fiam. Légy álhatatos ebben. Nevezd magad, s maradj meg enyémnek. Enyém voltál, és vagy ugyan öröktől fogva, de ezt eddig nem tudtad. Különös utakon, kerülőkkel és kitérőkkel vezettelek el magamhoz, amiről te nem tudtál, s nem tudtad, hogy nekem minden választottam kormányzójának, mi ezzel a szándékom, sőt, azt sem vetted észre, hogy én munkálkodom benned. Pedig mindenütt veled voltam, és azért vezettelek egy darabig kerülő utakon, hogy végül annál közelebb vezesselek magamhoz. A tudósok közt láttad, hogyan igyekeznek ők mindent kifürkészni. Számodra a tudomány tökéje az legyen, hogy engem kutat cselekedeteimben. Grammatikád lesz az én igéim fontolgatása. A dialektikád a beléjét vetett hit. A retorikád az imádság és fohászkodás. A fizikád a cselekedeteimről való elmérkedés, a metafizikád a bennem és az örök dolgokban lett gyönyörűség. A matematikád egyfelől jó téteményeimnek, másfelől a világ háládatlanságnak számbavétele, latolgatása és megértése. Etikád az én szeretetem, amely szabályozza az irántam és felebarátaid iránt való magatartásodat. Mindene tudományokat nem azért kutatod, hogy hírnevet szerezz, hanem hogy

őket, és nem akkor távozol innen, amikor neked tetszik, hanem az én gondviselésem irányítja ezt. Arra legyen hát gondod, hogy jól élj, nekem pedig gondom lesz rá, hogy meddig élj. Ezért teljesen bízd rám életedet és egészségedet, s magad ezzel végképp ne törődj. Számodra az legyen a jogtudomány, hogy senkitől ne irigyel se a másé, se a magadét. Kinek hagyd meg a magáit, akinek szüksége van a tiédre, attól azt meg ne tagad. Kinek mivel tartozod, megadjad. Ha valakinek kötelességeden felül is javára lehetsz, akkor tartsd az kötelességednek. Ez az én jogrendem. S ha ehhez igazodsz, megőrzöd a békességet. Láttad a világban, milyen ceremóniákat rendeznek, és mennyit szivakodnak az emberek a vallás gyakorlása közben. A te vallásod az legyen, hogy csendben szolgálsz engem, és nem kötöd meg magad ceremóniákkal, mert én nem kötelezlek rájuk. Akár jót, akár rosszat mondanak rólad az emberek, nem számít, ha én elégedett vagyok veled. Ha tudod, hogy nekem kedvemre vagy, ne áhítozz az emberek tetszésére. Rokonszenvű ingatag is, tökéletlen is, fonák is. Sokszor azt szeretik, ami gyűlöletes, s azt gyűlölik, ami szeretetre méltó. Nem lehet mindenkinek eleget tenni. Míg egynek a kedvét keresed, másokkal megutáltatod magad. Legjobban teszed, de hát, ha mindezzel nem törődsz, és csak hozzám igazodsz, ha mi egyetértésben veszünk, emberi szóbeszéd sem téged, sem engem semmiben nem gyarapíthat, semmiben meg nem rövidíthet. Ne törekedj, fiam, arra, hogy sokan ismerjenek, azzal tűnj ki, hogy kicsiny vagy, s lehetőleg ne is tudjon rólad a világ. Így a legjobb és legbiztonságosabb.

0: Azt hiszem, őszinte örömünkre szolgálhat, hogy ez a Comenius mű egy kicsit a feledés mélyvízéből egy gyöngyszemként előkerült a könyvkiadás jóvoltából is, nem csak Reisinger Jánosnak köszönhetően. Tudnék, általában mindig az Orbis Victus szoktuk csak emlegetni, ami szintén remek mű, de ez méltánytalan ezzel a másik művel szemben, amelynek az értéke az, azt hiszem, hogy most már számunkra egy kétségbe vonhatatlan. Ha most tegyünk egy nagy ugrást, talán el fogják nézni nekünk, mert egyebet sajnos nem tehetünk az idő rövidsége miatt, hogy ilyen lóugrásokban tekintjük át a világirodalmat. Tehát a 17. századból most a 19. századba érkezünk, és ugye hát Comenius Ján Komenszkinek született, de mi gyakran szoktuk ezzel a magyaros latinsággal Comenius Álmos Jánosnak is nevezni, hiszen ez a négy sárospataki esztendeje azért egy kicsit tiszteletbeli magyarrá is tette. Tehát a cseh irodalomból most egy másik nemzeti irodalomba, a lengyel irodalomba érkezünk. Itt is drámai feldolgozásokat is említhetnénk, de Mickiewicznek, a nagy nemzeti költőnek egy lírai darabját választottuk bemutatásra. Egyébként is érdemes megemlíteni, hogy a romantika általában nagyon felélesztette azt a kultuszt, hogy a bibliai témák és a történetek ismét az érdeklődés előterébe kerültek, a káini gyilkosság, az özönvíz és más ilyen ótestamentumi történetek, de hát íme az új szövetség is hatékony volt a lengyel romantika korában. Pályája végén, tehát mintegy az életre visszatekintve azonosította magát Mickiewicz a tékozló fiú figurájával.
1: Adam Mickiewicz, a tékozló bánata. Szabó.

Hány szeretőt és barátot találtam, hány szem jött és tűnt, mint csillag az égen. Kezem nyújtva hány kézzel paroláztam, és szív a szívhez sohasem beszéltem. Ifjú tékozó, egyre ürítettem szívem szekrényét, de adósaim ma is adósok. Törhete felettem pálcát a vád, hogy a nagy pazar én kis rabja lett a visszavonulásnak. El, lányok hada, vigyázzon az ég rád, és pirátok is el most ifjú társa. Ifjú tékozló, én sem maradékát elásni megyek. Ne több léha dalt, zajt, jön az öreg. Koldus sorsra vessem, megleltem őt, ki mindent visszaad majd, kamatostól, s idején, fönt a mennyben.

0: A romantika után a századforduló világába lépünk, 1907-ből való két feldolgozás is. Egyrészt a francia André Gidnek a Tékozló fiú visszatérése, másrészt pedig a német Rainer Maria Rilkének a Tékozló fiú kivonulása című műve. Nézzük először a francia felfogást, a francia adaptációt. A századforduló világa a polgári társadalom válság tüneteinek korszaka, a családregények megszületésének az időszaka, és Zsid is egy kis családi viszályt, egy kis családi feszültséget, egy rövid családregényt ír ebben a parabolában meg. Miről is szól Zsid nehezen meghatározható műfajú, párbeszédekkel teletűzzelt elmérkedése, elbeszélése? Arról szól, hogy a tékozló fiú visszatér, de egyáltalán nem azért, mert ezt jónak látta, hanem azért, mert idegenben nem tud mit kezdeni, minden próbálkozása zákonyra futott. Hazatérése tehát szomorú megalkuvása körülményekkel, és Zsid fokról fokra szembesíti az otthoni szereplőkkel, és annyit told a történethez, változtat a történeten, hogy ennek a tékozló fiúnak van egy öccse. És azzal végződik a Zsid elbeszélés, hogy ez az öcs elindul, ő is szembefordul az atyai házzal, és a visszatért tékozó fiú ezt mondja neki, bárcsak tudnál te nem térni vissza. Tehát a lázadás, a szembefordulás egy fönnálló világrenddel, egy polgári életformával szemben ez a történetnek egészen laicizált, tehát a bibliai hitbeli vallásos tartalomtól megüresített változata és mondandója. Tehát Zsid a kor problémák érzékeltetésére használja fel a példázatot. Ebből a példázatból most azt a részletet hallgatjuk meg, amelynek során az anya és a fiú beszélget egymással, az anya és a fiú szembesül. Ez a mű is olvasható teljes terjedelmében magyarul. André Zsid a Tékozló fiú hazatérése című művét Somlyó György fordításában idézzük fel, ez 1957-ben jelent meg a Magvető kiadó gondozásában.
1: Tékozló fiú, ki gondolatban még acsarkodol a bátyád szavai ellen, szólaltasd meg most a szívedet. Milyen jó is neked, félig elfekve üldögélő anyád lábainál, térdei közé rejt a homlokod érezni, amint simogató keze alatt meghajlik lázongó nyakad.
2: Miért hagytál magamra én sokáig? Most már mire való a sírás, fiam? Itt vagy megint. A hosszú várakozásban elfolyattam érted minden könnyemet.
1: Még mindig vártad, hogy jövök?
2: Egy percre sem adtam föl soha a reményt. Elalvás előtt minden este arra gondoltam, ha ma éjszaka jön, ki tudja-e majd nyitni a kaput? És sokáig nem aludtam el. És minden reggel, mielőtt még egészen felébredtem volna, arra gondoltam, nem ma van-e a napja, hogy visszatér. Aztán imádkoztam. Annyit imádkoztam, hogy vissza kellett térni.
1: Himáid sürgették hazatértenet.
2: Ne mosolyog rajtam, gyermekem.
1: Ó, anyám, teljes alázattal térek vissza hozzád. Nézd, alacsonyabbra hajtva tartom homlokom szívednél. Tegnapi gondolataim közül nincs egy, amely ma hiúnak ne tűnnék. S itt, melletted, meg sem foghatom. Miért távoztam el a háztól?
2: Többé nem fogsz elmenni?
1: Nem tudok elmenni többé.
2: Mi csábított úgy oda kül?
1: Nem akarok rágondolni többé. Semmi sem. Önmagam.
2: Azt gondoltad, hogy tőlünk távol boldog lehet?
1: Nem a boldogságot kerestem.
2: Hát mit kerestél?
1: Azt kerestem, aki vagy.
2: Ó! Hát szülei gyermeke, És testvér testvéreid között?
1: Én nem vagyok hasonló testvéreimhez. Ne beszéljünk róla többé. Íme visszatértem.
2: De igen, csak beszéljünk róla. Ne hidd, hogy a testvéreid annyira különböznek tőled.
1: Ezen túl egyetlen gondom az lesz, hogy hasonló legyek hozzátok. Mindnyájatokhoz.
2: Úgy mondod ezt, mint aki már mindenbe beletörődött.
1: Nincs semmi fárasztóbb, mint külön valóságunkat valóra váltani. Ez az út végül is egészen elcsüggesztett.
2: Bele is öregedtél, igaz?
1: Szenvedtem.
2: Szegény kis gyermekem. Bizonnyal nem volt mindenes szeretett ágyad, se terített asztal minden étkezésedre.
1: Azt ettem, amit találtam. Gyakorta nem egyedett életlen vagy rothadt gyümölcsnél, amit csak az éjségem tett élvezhetővé.
2: De legalább csak az éjségtől szenvedtél?
1: Az égen delelő tüzes nap, az éj szívéből kelt fagyos szél, a sivatag ingó homokja, a bozótok, melyek felvérezték lábamat, mindez nem tántorított el, de, és ezt nem mondtam el a bátyámnak, szolgálnom kellett.
2: Mire való volna ezt elhallgatni?
1: Komis gazdáknak kellett szolgálnom, akik testemet sanyargatták, büszkeségemet letörték, és még ennem is aligadtak. Akkor gondoltam azt, ó, szolgálni, csak hogyan szolgáljunk? Álmomban viszont láttam a házat, és hazatértem.

0: Tilke egészen másféleképpen tekintett erre a lázadásra, erre a hol elfolytott, hol nagyon is kitörő lázadásra, a generációs problémára. A Rilke versben, amelyet most meg fogunk hallgatni, a legtöbbször visszatérő szó az el. Azt kérdezi a költő, vajon igaza van-e az újabb, a fiatalabb nemzedékeknek, amikor idegesen, izgékonyan szembefordulnak az idősebbekkel, igaza van-e ennek az állandó eltávolodó gesztusnak? Csupa-csupa kérdés következik ezután. Teremte a lázadás, vagy csupán a puszta lázadás más életformát? Hová, s mihajt? Kérdezi Rilke újra és újra, aztán a versnek a befejezése, a zárósora is. Ez volna hát az új élet nyitánya?
1: Rainer Maria Rilke, a tékozló fiú kivondása. Kálnoki László fordítása. Most menni kell mindattól, ami kúsza, mi a miénk hozzám még sincs köze, mi rezgőn tükrözi, majd összezúzza arcunkat, mint az ókutak vize. Mindattól, mi még egyszer visszahúzna tüskével, miket belénk akaszt, el. S ezt meg azt, mit nem láttunk sosem, annyira megszokott volt, oly banális, egyszerre látni, megbékülve már is, hogy mint kezdetén figyelmesen, belátni sejtve, semmi volt, ha fájt is, személytelen volt mind a sérelem, mitől csordultik föl gyermekkorunk, s mégis csak el, mint hogyha boncolunk gyógyult sebet, más kézből kiragadva kezünket, el, s hová? Bizonytalanba. Messzi, forró tájra, mely nem honunk, s mi tetteinknek hátterébe bamba kulisszaként, kertként, falként tolunk, csak el! S mi hajt, alkat, ösztönös éjség, türelmetlenség, homályos reménység, értetlen és meg nem értett mámorunk. Ezek kockáztatják, talán hiába a meglevőt a puszta semmiért. Egyedül halni meg, nem tudva miért. Ez volna hát az új élet után.
0: A két világháború közötti magyar költészetben Szabó Lőrinc kétszer is hozzányúlt ehhez a témához. 1928-ban írta első és 1936-ban a második tékozló fiúról szóló versét. Ezekben a versekben rendkívül összetett életérzés uralkodik, mindent viszont láthatunk itt, amit hallottunk előbb már Mickiewicztől, Zsidtől vagy Rilkétől. Szabó Lőrinc lázad a világ a társadalom ellen, amely időnket, erőnket, tehetségünket könyörtelenül felemészti, el kell, hogy tékozoljuk magunkat benne. Most az 1936-os második tékozó versét hallgassuk meg, amely lázadását Isten elleni vádig is növeszti.
1: Mint a fösvény, ha azt látná, hogy olvad, hogy mint a hó, olvad az aranya. Olyan rémülten nézek az időre, ami elmúlt, s ami most futtolod. Mi vagyok inkább, mint ő? Mi jelenti tisztában az életet s a halált? Egy darab idő vagyok, az a tartam, amelyet a sors a testembe zárt. Az életem az idő. Ez a pénzem, ez az egyetlen igazi vagyon, és vagyok, míg tart, és én fogyok el, ha utolsó félérét kiadom. Mégis szórom, tékozlom szakadatlan, sírtózva látom a vég nyomorát, minden perccel csak nő a veszteségem, s figyelmeztet, hogy jön a nincs tovább. Minden perc rám szól, adj csak össze, Vonj ki, nézd meg, a végén neked mi marad. Az idő mondja, nézd csak meg napodból, mennyi az, ami igazán te vagy. Gúnyolva mondja, rablód, tolvajod, gyilkosod vagyok, mint halottat a férgek, úgy fúrja és rongálja tested a futó percek élősdi haza. És igazán, kényszereké vagyok, majdnem úgy, mint cellájái a rab. Szabadság kéne. Gyűlölöm a munkát, hogy pénzre kell váltanom magamat. Maga a sors is börtön, benne hány új börtön van még, hány ostor megaláz. Ha elérem is ezt a sírva kérdem, hány csepp vér ment rá, hány szívdobbanás. Vérrel és szívvel mérem, mi mit ér, fogyó életem egyre zsugorít, s nagyon kell már szeretnem, akinek önként adok belőle valamit. Könyv, társaság. Saját munkámra is alig jut az időmből egy kevés. Én segítség. Oly nehéz a robot, és oly könnyű a kétségbeesés. Meg kell halni. Ha nevetek, ha sírok, vagy ha nem gondolok rá, egyre megy. Szétmarnak az időférgei. Az életet csak tékozolni lehet. Tékozló fiú vagyok. Mégis az fáj, ő fáj, aki a kincset bízta rám, tékozló fiú, úgy érzem, hogy engem tékozol el az Isten, az Atya.

0: Ez a Szabó Lőrinc vers olyan különös élességgel állított elénk egy nagyon ismert típust, mint hogyha az ember, mikor olyan kapkodó reggeli készülődésben egy pillanatra a tükörbe néz, és úgy érzi, hogy egy idegen arc néz vissza rá. És ez a vers számomra arra is magyarázat, hogy miért fordulnak annyian a 20. századi irodalomból olyan sok író és költő ehhez a témához, ehhez a poposzhoz, a fékozó fiúhoz, hiszen azt hiszem, hogy az az értékválság és erkölcsi válság, amit mi megélünk a mi korunkban, az korábban szinte példátlan volt az emberiség történetében. Legalábbis mindig úgy érzi az, aki éppen abban a korban él, hogy ez most éppen a legrosszabb, ez a mélypont ünnepélye, ugye, ahogy Pilinszky mondta. Lehet, hogy a középkori emberek is így érezték némelykor. Érdekes, amit Rilke mond. Nagy költő súlyos szóval veti fel a kérdést, hogy hát érdemes-e lázadni, érdemes-e szökni, érdemes-e tékozolni, ha aztán úgyis vissza kell, hogy térjünk, és úgyis meghalunk. Ez volna az új élet nyitánya. De hát azért Zsigmond sem kisebb alkotó, mert valahogy ebben a totális kudarcban is, amit átél az a tékozló fiú, meg tudta csillantani a kockázatnak a szépségét. Hogy hát azért de jó volna, ha a legkisebb fiúnak sikerülne, ha egyszer valakinek sikerülhetne a lázadás. Mert a kockázat is az emberhez méltó, és valahogyan a tékozó fiú is csak akkor tud megtérni, miután már megpróbálta önmagát, tehát mindenkinek meg kell élnie a saját történetét. Ide kívánkozna most nagyon erősen egy nagy vers, Pilinszky János Apokrif című költeménye, ami ha talán nem is teljes egészében, és nem ilyen nézőpontból, de végül is a második részében felhasználja ezt a tékozló fiú motívumot. Nem hangzik most el ez a vers, úgy döntöttünk Reisinger Jánossal, hogy ez egy külön műsort érdemel majd meg egyszer, ha megéljük, és ha sikerül, és ha önök is szívesen hallgatják. Viszont összeállított János egy kis mustrát a 20. századi magyar költészetből, most már szóljanak tényleg a műalkotások.
1: Ilyes Gyula, tékozló. Üdvözlégy falu, üdvözlégy atyám, üdvözlégy ájtatos ökör. Megtért fiú porlett a cipőimben, némán várom a csókot. Eltékozoltam, mit eltékozolhattam ifjúságom idejét, emlékeimet. Instelenül és könnyedén, mint születésem napján tárom felétek karjaim. Kutasd ki zsebeimet szél, fúj át fejemen fogaim között. Semmit sem hoztam magammal, mit elvittem, vagy mit másut gyűjthettem volna. Ébredő füzesek pilláim, nyugodtan folyhat köztük éltünk széles folyama. Hűtlen szerető, cikszegő barát, s ahon ezer baja. Üdvözlégy nehéz földe, horkoló sárköz, somogy kies vércei, kérődő torony, dögvész lengette mél a táj, hol csak szerez dalol, hol békés a világ, végtelen és lapos, akár Galilei előtt. Ezredizizlen, e földbe gyökerezve, fajtám önkéntelen szava, jött ment grófot, fürge izmaelitát lenéző legátus az örök eklézsián, jogom van, szólván szívemből hozzátok, megfedni az újszülötteket, kiprédikálni a késlő halottat, figyelmeztetni a gazdát, erény útjára vezetni a hajadont, kinek méhében csodálkozó arccal vár. A kisted. Toldalagi Pál, a tékozló fiú hazatérése. Nézd, visszajöttem éhesen és rongyosan. A testem is milyen roncs, bicegek, és kihullott a fogam. Mert nem viselt rám gondot senki sem, és nem ismertem korlátot semmire. De most, hogy itt vagyok megint, hogy eljutottam a tornácodig, meglegyünk nem csak a fuvalom, amely a fák közül jő, hanem a béke is a nyugalom. S Sebes mozgásban voltam, mint a küllő a rohamú keréken, ám de most megnyugszom én is. Újra elfelejtem a várost, amely mindenkit kifoszt, és megpihenek.

Szilinszky János, a tékozló fiú keresése. Itt lakott kétségtelenül. Látod? Látom. A mi fiunk ülj az ablakba, nézd a házakat, aztán a szobát, falakat, a jégveremnél hidegebb éléskamrát, mosdóhelyet. Most pedig induljunk haza.

fusta Sándor, tékony fiú. Még egyszer az atyai ölelés, eldobatás és fölemeltetés, a végső megsemmisülés után, a végső megsemmisülés.

0: Kedves hallgatóink, Szárcsalvonban Reisinger János rádió előadását hallották a tékozló fiú példázatának világirodalmi feldolgozásáról. A műsor végén részlet hangzott el Debussy a tékozló fiú című lírai jelenetéből. A nyilvános felvételen közreműködött Bánfi György, Benkő Gyula, Szabó András, Tihanyi Péter, Valai Péter és Zolnai Zsuzsa. A technikai munkatársak Geracilla, Liszkai Károly, Rozsi Gábor és Vida László. A zenei szerkesztő Kis Gyöngyi. A rendező munkatársa Messina Marian. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. Valamennyi munkatársának köszönetet mond és nevükben is elbúcsúzik a szerkesztő műsorvezető Liszkai Katalin.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Kedves hallgatók, a mai alkalommal egy olyan költőről fogunk beszélni, akit bizonyos időszakokban nagyon olvastak, nagyon felkaptak, most talán síri csönd van körülötte. Juhász Gyuláról van szó. Amikor én gimnazista voltam Moson-Magyaróvárott, mi még énekeltük az ő híres versét. Valahogy így hangzott az ének. Miénk az élet tavasza, ránk várnak nagyszerű tusák, és bennünk bízik a haza, hogy majd mi földerítjük májusát. 18 évesek voltunk, és hittük, hogy bennünk bízik a haza. Hittük azt is, hogy földerítjük májusát. Mi mindent hittünk. S hogy mondta Arany János, s mennyit csalódánk, s magunkban legkivált. Maradjunk ennél. Nem is a hazába csalódtunk, hanem magunkba csalódtunk. Ezért rossz a haza most is, mert rosszak a polgárai. Juhász Gyula egy nagyon érdekes pályát befutott ember. Sajnos a két tragikus magyar költő közé tartozik. Ahogy az ő tanítványa, mert hiszen József Attila tanítványa volt, aki végül is tudom, hogy sok vita van erről, hogy most önkezével, vagyis hát a vonat elé esett, vagy pedig véletlen volt. De hát ő nagyon sokat fontolgatta az öngyilkosságot. Sajnos Juhász Gyula is, és 1937-ben, amikor összegyűjtötte azt a sok gyógyszert, az akkori legerősebb gyógyszereket és bevette, ő biztos volt abban, hogy ebbe belehal. 54 éves volt. Szegedről indult a pályafutása, Szegeden végződött. Az édesanyja kedves gyermeke volt, és az édesanyja kedves gyermekeként halt meg. Édesapját nagyon korán elvesztette, 19 évesen, és mivel az édesanyja rendkívüli módon szerette, papnak akarta tanítatni, nem is szégyelte magát, hogy a gyermeke költő lett, de annyira önállótlanságra nevelte a gyermekét, hogy ez nagyon megsínlette Juhász Gyula. A társ kapcsolataiban is tudjuk jól, hogy ő magányosan élt, és magányosan is halt meg. Teljesen az édesanyja függvényeként, úgyhogy ha nagy szavakat szeretnék használni, akkor azt mondanám, hogy mint a németeknél Hölderlin, az a magyar költészetben Juhász Gyula, mind a kettő az édesanyjának köszönhette emberileg szólva ezt a tragikus életsorsot, mert soha nem vált önálló emberré, teljesen függő viszonyban volt az édesanyjától. És hát az édesanyjának kellett meggyászolnia őt, mert hát az élete utolsó éveiben már nem élt emberhez méltó életet. Juhász Gyula az a költőnk, aki több más költőnkkel együtt tanárnak tanult. Ki ne ismerné a híres, legendás barátságot Budapesten a bölcsészkaron, amikor az egyik latin szakos volt, a másik német szakos volt, a harmadik francia szakos volt, Kosztolányi, Juhász Gyula, Babits Mihály, egy életre szóló barátságot kötöttek, és Juhász Gyula, hogy elvégezte a budapesti bölcsészkart, azelőtt ő már Szegeden próbálgatott volna másfelé is menni, például kispapnak is, sőt szerzetesnek is szeretett volna beállni, néhány hónapig bírta, nagyon erős katolikus családból származott, iparosok voltak az ősei, már az édesapja azonban a postán dolgozott, mint távirdász, de az ősei között asztalosok voltak, aztán Szeged környéki földművesek, anyai ősei között a legutolsó gomkötő mester is az ő nagyapja volt. Tehát ilyen iparos, paraszti, féligvárosi iparos ősökre tekintetett vissza. Nagyon erős vallásosság jellemezte, katolikus vallásosság, úgyhogy 16 éves korában még a Váci szemináriumba is eljutott, de aztán az egyházi kötöttségek, egyáltalán az egyházi farizeizmus és az egyházat, aki belülről látja a papneveldék pacsoraiból, hát így volt több magyar költő is, de most maradjunk Juhász Gyulánál, ő egy egész életre szóló antiklerikalizmust szerzett be az egyházi tapasztalatai alapján. Ezért lett szinte a bolsevik,
és 1919-ben a Tanácsköztárság lelkes híve, a Horthy rendszerben is megvallotta a baloldaliságát, úgyhogy meg is fosztották a tanári nem csak a hivatásától, de még a nyugdíjától is. Nagy nehezen kapott valami nagyon alamizsnának se nevezhető kis pénzt, és élete végéig robot munkában, tulajdonképpen újságíró munkában, ma is híres Dél-Magyarország egyik munkatársa volt, az egy baloldali lap volt. Tehát Juhász Gyulának a pályája ilyen, a külső látszat szerint cikk-cakkokat vet föl, hogy hol papnak készül, hol munkásmozgalmi élharcos, hol a Munkásotthon homlokára című versnek a szerzője, de élete végéig megtartotta a Bibliához és a vallási kérdésekhez való jó hajlandóságát, úgyhogy egy nagyon fiatalkori verssel kezdeném, önök előtt van néhány Juhász Gyula vers, a Hegyi beszéddel. Mindenki kapott ebből a... Igen, a Hegyi beszéddel. Tessék megfigyelni, hogy mi jellemző erre a szonetre. Ha Juhász Gyulát önöknek olvasásra ajánlanám, ugye a költői életműve két kötet, tehát kb. 7-800 verses életműve van, akkor azt mondanám, hogy ő a szonet király. Olyan szonetteket, mint Juhász Gyula írt a magyar költészetbe, senki nem írt. Egyrészt olyan sok szonettet is, ez is szonet. Ugye a szonet rendkívül kötött forma, a négy első sor, amit ottávának neveznek, a petrarkai szonet szabályai szerint bizonyos létállapotot fest, aminek a második két rész, tehát a kétszer három tercina, tehát hat sor, tehát 14 sor a szonet, az egy kicsit ellentéte kell, hogy legyen az első résznek, és rendkívül virtuóz rím technikát kell követnie. Tessenek megnézni, hogy vizén, csónak, dalolnak fény. Ez milyen rímkezelés? A, B, B, A. Tanultuk, de hát ismétlés a tudás, annyi, ez ölelkező rím. A régi szonettek ölelkező rím, tehát A, B, B, A. Ugye glóriában lehel, vesztegel, újulás van, szintén ölelkező rím, tehát A, B, B, A. De most a tercinában változik a rímképlet, lankásokon, ormokon, gerlicéknek, igézet, szemét, beszéd. Ugye a klasszikus tercina rím az A, B, A, B, C, B, tehát és így tovább, ő viszont A, A, B, B, C, C. Tehát ez viszont páros rím. Tehát van egy két ölelkező rím, három páros rím. Ugye ezek a költők, a nyugat költői valami olyan fokon tudtak verselni, olyan magas szintre jutott már a magyar verstechnika, hogy sokszor leírták egymásnak a kávéházi asztalon a rímeket, és arra írtak verseket, mint például Füst Milán is, Kosztolányi vagy Tóth Árpád. Csak úgy mondom, hogy az első vers, amit adok is a kedves most érkezett, tessék, igen, tessék. Tehát az első vers, ez egy ilyen virtuóz vers, meg fogjuk látni, hogy azonban milyen köze van a bibliai tartalomhoz. Hát ha valamely versnek ez a cím, hogy a hegyi beszéd, hát az nagy várakozás szül, mert Jézusnak a legfontosabb beszéde, leghosszabb beszéd és leghangsúlyosabb megnyilatkozása volt a hegyi beszéd. A Genezáret holdfényes vizén, mint néma hattyú, halkan ring a csónak. Fáradt halászok félhangon dúdolnak, a mester arcán boldog égi fény. Ragyog a hegy ezüstös glóriában, a cipros bűvös illatot lehel, a hold az ég tetőin vesztegel, körös körül tavaszi újulásban. Szőlő virágzik dús lankásokon, s a kékes ányból távol ormokon názdala búg az ittas gerlicéknek. A földre ráborul egy mély igézet, Jézus lehunja nagy sötét szemét, halkan fölcsendül a hegyi beszéd. Milyen képzeteket kelt ez bennünk? Milyen várakozásunkat elégíti ki, és milyen várakozásunkat nem elégíti ki? Mit akar itt a költő a tudomásunkra hozni? Úgynevezett késleltetett szerkezet, tehát ugye az utolsó két sorban van szó arról, hogy Jézus elkezdi a hegyi beszédet, és addig miről van szó?
addig arról van szó, hogy valami csodálatos a táj, valami gyönyörű a környezet, a természet. Mintegy azt szeretném mondani, hogy Jézus hegyi beszéde azért nagy beszéd, mert természetes. Semmi mesterkéltség nincs benne. Teljesen egyé olvad a teremtett világ beszédével, és ez hatalmas leleménnyel, csodálatos képekben, mint egy ilyen szecessziós, a holdfényes vizény, néma hattyú, halkan ring, tele van jelzőkkel, határozó szavak, a fáradt halászok, félhangondul, mesterarcán, boldog égi fény, szinte olyan idilli hangulat, ugye? Tehát egy teljes idilli, mint hogyha nem is a földön járnánk, hanem egy ilyen elvarázsolt helyzet, ragyog a hegy ezüstös glóriában, a ciprus bűvös illatot, tehát a jelzők is, hogy ezüstös, bűvös, a hold az ég tetőin vesztege, körös körül tavaszi újulás van, tehát kicsit érezzük, hogy tényleg, mintha kilebbenne a tavasznak a lehellete, tehát mindenütt a természet újul, az élet, szőlő virágzik dús lankásokon, s a kékes ányból távol ormokon, názdala búg az ittas gelliszéknek, tehát a megismerkedésnek a tavaszi hónapjai, földre ráborul egy mély igézet, Jézus lehunja nagy sötét szemét, halkan földcsendül egy veszét. Nem tudjuk eltitkolni az elragadtatásunkat, hogy gyönyörű a természetfestés, valami csodálatos, csodálatos igézet, de a hegyi beszédről nem sokat tudunk meg. Csak annyit, hogy a hangulata a hegyi beszédnek, az valóban igaz, hogy Jézus a hegyi beszéd előtt az éjszakát imádkozásban töltötte, így olvassuk Lukács evangélium 6. fejezetében, de az már nem igaz, hogy a hegyi beszéd a tavon csendült volna fel. Ugye úgy olvassuk, hogy Jézus a part szegélyén szól az emberekhez, de olyan sok ember van, hogy nem hallják már a szavát, és ezért a Genezáret tó mellett emelkedő egyik lankás hegyoldalra viszi fel az embereket, ott letáboroztatja őket. Itt Juhász Gyula egy ilyen tavi jelenetet csinál ebből. Ott van a magyar századelőnek, a szecessziónak, az impressionizmusnak, a szimbolizmusnak a lehellete. Lehet látni, hogy a vallás tulajdonképpen egy kicsit egy ilyen esztétikai látványosság, egy kicsit ilyen kultúrvallásosság. Egy magyar költők a századfordulón nem igazán hitbeli vallásosságból írtak verseket. Tulajdonképpen a hittételeket sokan tagadták, például Babits tagadta a feltámadást. Az ember nem is érti meg, hogy lehet valaki keresztény, hogyha a feltámadást tagadja, hiszen mondja Pál apostol is, hogyha csak ebben az életben reménykedünk Jézus Krisztusban, minden teremtménynél nyomorultabbak vagyunk. Tehát ez egy ilyen világ volt. Sok eszme volt a levegőben. A legtöbben Tolsztoj Jánosok voltak az emberek. Leírták azt, hogy amikor Babits Kosztolányi Juhász Gyulót négyesi László szemináriumán ül a pesti bölcsészkaron, akkor a legtöbb egyetemista az Tolsztoj János volt. Na, mit tanított a tolsztojanizmus? Azt tanította, hogy minden vallásban van valami igazság, a vallásokat egyesíteni kell, egy olyan korabeli kultúrökumenizmust hirdettek. Például Tolsztoj maga is egy ilyen, kicsit a buddhizmusból is vett, kicsit az iszlámból is vett, kicsit a kereszténységből is vett. A lényeg az, hogy ahogy Tolsztoj is egyház ellenes volt, és az orosz szinódus ki is átkozta a sorai közül, mert az egyházaknak a merevségét, az egyházaknak a doktrinerségét nem tudták elviselni. Hát ebben osztoztak a magyar költők is. Babits egyik első versében azt mondja, Babits is ugye katolikus környezetből származott, hogy két dolgot nem tud elfogadni, a pápát a fejem fölött, és talpam alatt a poklot. Ezt a két dolgot nem tudom elfogadni, hogy valaki ember feje, nekem parancsolgasson emberi tekintéllyel, mint ha isteni tekintély lenne, és riogasson engem a pokollal, ezt a két dolgot nem tudom elfogadni. Babitsnak egyik korai verse. Juhász Gyula nem volt ennyire harcias, ő tulajdonképpen próbálta a kereszténység értékeit összefoglalólag közös nevezőre hozni a szociáldemokrácia, sőt a kommunisztikus eszmékkel is. Ebben a versben minden esetre érezzük, hogy Juhász Gyulának, a korai Juhász Gyulának ez a véleménye,
hogy a kereszténység valami szép vallás, valami esztétikai, valami kulturális szempontból magasrendű vallás, de ennél talán nem több. Akkor, amikor ő a szociális kérdésekre is egyre inkább érzékenyé vált, akkor egy kicsit megváltozik a hangja, és megtetszenek fordítani a lapot, itt találjuk a Tápai Krisztus című versét. Tápai Krisztus. Minek hatására változik meg ez a korai Juhász Gyula, ez az idillikus esztéta magatartás, minek hatására? Hát egy kis életrajzot most is hadd fűzzek bele az előadás menetében. Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy Juhász Gyula hogy járta körbe a történelmi Magyarországot. Történelmi Magyarországot kevesen járták körbe, leginkább Jókai járta körbe. Ő tényleg vette a fáradtságot, és mindenhova elment. Nem véletlenül a millennium évében ráosztották a Magyarország írásban és képben című nagy albumsorozat szerkesztését. Jókai az az írónk, hát írt Jókai verseket is, de azért elsősorban írónk, aki az egész országot ismeri. Juhász Gyula, ahogy Budapestre elkerül Szegedről, és elvégzi a bölcsészkart, akkor az volt a szokás, ma se járunk már messze ettől a szokástól, hogy a minisztérium megmondta, hogy hova kell menni tanárnak. Ez ugye nálunk az 50-es, 60-as években is megvolt, hogy egyszer a tanárokat irányították, és a minisztérium azt mondta, hogy Juhász Gyulának Máramarosszigetre kell menni, akkor Juhász Gyulának Máramarosszigetre kell. Na, ott kezdte a pályáját. Tetszek tudni, hol van Máramarosszigetre, Nagybánya, tehát itt a ukrán-román határ, Magyarországnak egy tényleg egy elzárt vidéke, de hát amikor Babicsnak azt mondták, hogy neki Szegedről mondjuk Fogarasra kell menni büntetésből, mert valami cikket írt és a minisztériumba is elhatott a ír, azt mondja, Babits Mihályt elhelyezzük Fogarasra, ahol leginkább ugye románok és cigányság élt, tehát ott magyar nagyon kevés ember volt. Babits két évig ott úgy hajtotta maga malmára a vizet, hogy megtanult görögül, és megírta az egyik legnagyobb versét, az Esti kérdést. És belevetette magát az olvasmányaiba, mert hát ott neki társasága nem volt. Juhász Gyulának se volt nagyon társasága. Az első magányos verseit ott kezdi írni Máramarosszigeten. Aztán hirtelen Lévára akarják helyezni. Hát Léva meg Szlovákiában van. És hát akkor se volt olyan nagyon dúsan magyarok által lakott végig. De azt egy hirtelen mozdulattal Nagyváradra helyezik, aztán egy hirtelen mozdulattal meg Szakolcára helyezik. Tetszik tudni, hol van Szakolca, az már majdnem Morvaország, már majdnem Ausztria. Ott arra emlékezve írja az egyik legszebb versét, ami már nem fért rá a lapra, de ezt föltétlenül olvassák el, a Remeteség című versét. Egy életre szóló élmény éri ott Szakolcán, mert Szakolcán élt egy nagyon nagy magyar költő, akit még Petőfi is a legnagyobbnak tartott. És ezt is legyenek kedvesek elolvasni Petőfinek a csodálatos versét, a jó öreg Gvadányi. Gvadányi József, a Peleskei Nótárius szerzője, aki ízesen tudott, szépen tudott magyarul írni, és Petőfi azt mondta, hogy ha mi is ilyen szépen megtanulunk majd beszélni, akkor fognak a költőkre odafigyelni, mert Gvadányi legalább szép magyar beszéddel fogalmazott. Juhász Gyula is leírja, hogy hát Szakolcán, ahol voltam, leginkább tótok éltek, kis németség is élt, magyarok kevésbé éltek, de Gvadányi József itt élt 200 évvel ezelőtt, ez nekem mindent pótolt. A szakolcai dombokon fiatal voltam egykoron, kezdetű Remeteség szüvet. Tehát így járatták vele körbe az országot, és akkor Szakolcáról eszükbe jutott, azt mondjuk, hogy Makóra menjen. Hát egy kis űrhajós kiképzésnek felel meg, ugye, hogy hol ide, hol oda dobálják szerencsétlen embert, és közben pedig tetszenek tudni, hogy Juhász hova akart elmenni. Élete vágya volt. És mert Adit nem csak csodálta, de irigyelte is, és Adi az életéből azért, ha összevesszük, akkor legalább egy 3-4 évet tisztán Párizsban töltött,
de hát valakinek a kegyéből, ugye, mert ha a Szléda asszony nem finanszírozta volna, akkor Adi egy hónapot se tudott volna Párizsba tölteni. Juhász is mindig Párizsba vágyott, és akkor hol Szakolcsán találta magát, hol Makón találta, amikor már Makón találta magát, az már nagyon jó dolog volt, mert közel volt Szegedhez. Vagy közel volt már a családjához, az édesanyjához, aki persze ezer szállal próbálta magához kötni. És aztán, amikor kitört az első világháború, jöttek a forradalmak, ő elveszítette a tanári állását és a nyugdíját is, akkor visszakerült Szegedre, és belemerült. Általában a költők az újságíráskodást, az fiatalkorúban szokták kezdeni, Juhásznak az adatot meg, hogy időskorába kell, hogy újság. Ez egy nagy csapás. Mert fiatalon, az újságíró jön, megy, de egy tanár legyen időskorában újságíró. Tehát úgy csak úgy jelezni szeretném önöknek, hogy ez egy nem akármilyen tragikus pálya. Hogy újságcikkeket kell neki írnia, és tetejébe olyan újságcikkeket, amelyeket állandóan támadják érte őt. Mert ő mint egykori papnövendék, most munkásmozgalmi harcos, és a Horthy rendszer ellen vitézkedő, aki fölrója, hogy Orgoványban miért öltek meg annyi embert, meg a többi helyeken. Tehát Juhász Gyula ilyen szempontból Szegedre visszakerülve egy olyan szociális hangoltsággal rendelkezik, amelynek egyik vers lecsapódása a Tápai Krisztus. Egy nagyon érdekes vers, és ő neki a szonetten kívül egy különleges versformája volt a kétsoros, tehát a rövid strófás versépítkezés. Ez is ilyen. Az ország útján függ, s a földre néz, arcán szelid mosoly a szenvedés. Tehát egy Krisztus szobor. Amit mindannyian látunk, hogyha az országunkban járunk, elég sok útmenti feszület van. És ő egy ilyen Tápai Krisztus szoborról írja ezt a verset. Az ország útján függ, s a földre néz, arcán szelíd mosoly a szenvedés. A falu népét nézi csöndesen, amint ballagva munkából megyen. Ez is még egy kicsit olyan idillikus kép, tehát, hogy igen, milyen szép világ, most nekünk főleg idill, mert hát akkor volt munka. Most már nekünk ez egy idill, hogy az emberek a ballagva munkából megyen, ezt most melyik magyar költő tudja leírni a magyar valóságról. De olyan idillikus és az ősi népet, mely az ősi föld zsellére csak, és várja az időt, mikor saját portáján úr leszen, mikor az élet nékés terem. Tehát az emberek kiszipolyozottak, az embereket elnyomják. A fönt levők mindig kisajtolnak mindent az alant levőkből. De ezt olyan nagyon finoman, de nagyon határozottan hozza a tudomásunkra. A magyar Krisztus, a falusi szent, hiszen nekik is megváltást izent. Olyan testvéri áldással tekint feléjük, és biztatja híveit. Feje fölött a nyárfa is magyar, a fecske is, és egy az ivatar, mely őt paskolja, s a falut veri, és folyton buzgó öt szent sebei nem a magyarság sorsát hirdetik, és ki segít már, ha ő nem segít. Na, befejezés nagyon nagy. Ugye verset nehéz elkezdeni, még nehezebb folytatni, de a legnehezebb befejezni. És ez az idillikus kép, ebbe csöndes lázadás. Juhász Gyula ez a csöndes lázadó. Ugye volt Juhász Gyulának egy kortársa, Bálint György, aki azt mondta az akkori magyar valóságra, hogy felháborodom, tehát vagyok. A Descartes-i mondást sokan formálták át, ő így mondta, hogy felháborodom, tehát vagyok. Juhász Gyula talán ezt így mondta volna, sírok, tehát vagyok, búsongok, tehát vagyok. Szomorú ország ez, ahova születtem, nagyon szomorú ország ez, ahol az embereket állandóan csak elnyomják, hogy akik dolgoznak, főleg a paradság, ne tessenek elfelejteni, Juhász idejében Magyarország 80%-a paraszti munkából él, és a falukon dolgozik. Azért mondom, hogy most már sokkal súlyos, most már ilyen idillt nem lehetne írni, mint Juhász Gyula ér, mert Magyarországnak most 20%-a se ér falun, és 80%-a városokba tömörül, és a falusi munkából egyre nehezebb megélni ebben a könyörtelen létharcban, ami
ugye az elmúlt évtizedeket jellemzi. De hogyha mondjuk azt kérnék tőlem, hogy mutassak Juhásztól erősebb verset, akkor azt mondom, hogy Juhász Adi mellett a Dózsa kultusznak a leghathatósabb elterjesztője. Hogyha megint fordítunk, talán a legmegrázóbb balladája Juhásznak, aki nem csak a finom szonetben, nem csak ebben a két soros párimes versekben próbálja ki magát, Juhász az, aki az Arany Jánosi örökséget, a ballada örökséget is viszi tovább.

Balladát ír, ugye tudjuk jól, hogy a csöndesebb embertől egy fölcsattanó erősebb szó sokkal erőteljesebbnek hallatszik, mint egy állandóan kiabáló embertől. És ilyen ez a dózsa feje. Fehér gyolcsban, sötét éjben, 1514-ben a kakas épp harmadszor szólt, dózsa feje Szegeden volt. Korabeli népi hagyomány szerint ugye Dózsa ott nevelkedett Szegeden, ott volt szerelmes bele ennek a Pálffy bírónak a lánya, akiről majd szól a vers. Egyáltalán ugye bizonyos magyar legendák és mondák, ugye Attila sírját is Szegedre helyezik, Dózsát is, meg hogy a magyar forradalmi gondolkodás, meg szabadságharcos gondolkodás az valahol délről jön. De milyen érdekes? Fehér gyolcsban, sötét éjben. Tehát nagyon egyszerű, csak a fehér meg a sötét, a gyolcs meg az éj szembeállítása. Egy halk szavú költőnek ilyen eszközei vannak. 1514-ben a kakas épp harmadszor szólt, egy érdekes rájátszás. Magyarországon a forradalmak után mindig nagy árulások jönnek. Te szerettek megfigyelni? Magyarországon jönnek a forradalmak, aztán jönnek a kegyetlen, hajnaú féle vérbe folytó forradalom utáni büntetések, besugások és péteri tagadások. Kakas háromszor szól. Csak egy egyszerű rájátszás. Dózsa feje Szegeden volt. Ugye, hogy Dózsát tüzes trónra ültették, hogy fölnégyelték, hogy azt csináltak vele, tulajdonképpen itt ásta meg Magyarország Mohácsnak a sírját. 1514 után, 1526-ban már ugye II. Lajos azért nem tud embereket toboroztatni, mert ezt a hazát kik védik meg? A hazát mindig csak a szegények védik meg. Gazdagok soha nem védik meg. Nincs az a pénz, amivel egy gazdag emberrel meg lehet védetni. A gazdag ember mindig arra gondol, hogy a hazájánál is, hazájából mennyi pénzt tud kivenni. A szegény emberekkel lehet megvédeni a hazát, de 1526-ban mennyit? 20 ezer embert nem tudtak összegyűjteni. Hát Szulejmán nem hitte el a maga 200 ezeres seregével. Azt hitt, hogy a magyarok előrsöt küldtek. 4 napig nem hitte el Mohács után, hogy ő a magyar másfél óráig tartott a mohácsi ütközet. Most erről azért tudok olyan sokat, mert a nyári táborunkat most oda helyeztük mi is Mohács mellé. Tulajdonképpen nem mohácsi csatáról kellene beszélni, nagynyárádi csatáról. Most mi táborunk Nagynyárádon van. Tehát azért beszélnek mohácsi csatáról, mert az a legnagyobb város a csatatérhez közel, de ez Nagynyárád határán van ez a csatatér. Nagyon szép, ajánlom önöknek, hogyha a délvidéken járnak, akkor nézzék meg a csatamezőt, meg a filmet, meg ezt az egész épület együttest, és ott elmerengünk, fiatalok és idősek elmerengünk azon, hogy hát 1526-ban 25 ezer ember megy oda a mohácsi csatatérre. Hát mit keres ott 25 ezer ember? Amikor pontosan tudják, hogy a török mekkora hadsereggel érkezik. És Szapolyai miért nem érkezik meg? Frangepán miért nem érkezik meg? És Magyarország aztán, mint hogyha ez az egész Dózsa meg Mohács, ugye mind a mai napig rávetülne a mi történelmünkre, ugye Magyarország tele van ilyen tragikus 1711-el, 1849-el, 1956-tal, sokszor az árulás, a kakas épp harmadszor szól. Csak egy egyszerű rájátszás, de ez egy balladában, hogy a ballada igényli is a balladai homályt és a rövidséget, rendkívül erős verszak, és a magának a ritmus a fehér gyolcsban, setétében, 1514-ben, a kakas épp harmadszor szólt, Dózsa feje Szegeden volt, nem csak a feje. Pálffy bíró fölemelte, hajnal előtt sírba tette, lenn a sírban némán mélyen, alszik a fej vaksötétben. Micsoda eszközei vannak egy halkszavú költőnek? Micsoda eszközei vannak? Egyszerűen a ritmus
egyszerűen a prozódia, úgy lútbőrzik a hátunk, amikor ezt olvassuk, pedig

0: pedig hát ez is egy olyan idilli keretből lép elő. Pálfi bíró piros lánya, hófehérlő nem sokára, mint viola rózsa mellett, hervad ő is dózsa mellett. Zsarátnok lesz, ami tűz volt, síri virág, aki szűz volt, koponyák és szívek porán, új dalba fog új csalogány. Hely a sírok egyre nőnek, szőnyegén a temetőnek, elhervadnak mind a rózsák, ős kertedben Magyarország. Ó, de néha éten éjjel, mikor csak a kakas éber, kígyúl egy láng, mint az őrszem a szegedi temetőben. Nézi más láng lobogását, földi tüzek égimását, vár egy napot fölkelőben, régi magyar temetőben. Várakozzunk. Jobbat nem tudunk tenni. Mindig várakozzunk. Majd csak jön valami jobb, de a régi magyar temető soha nem hazudtolja meg magát. Egyre nagyobb lesz. Szóval tetszenek érezni, hogy ebben az emberben nem csak nagy költői véna van, de olyan lefolytott indulatok, érzések, gondolatok, és ennek köszönhetjük a magyar irodalom egyik különleges biblikus versét, amit itt látnak a dózsa feje mellett, a Krisztus a vargával című verset. Nemrég ezt közölte egyik napilapunk, meg is döbbentem rajta, hogy közölte nagy betűsen, de valóban Juhász, aki végigélte az első világháborút, a tanácskormányt, a Horthy korszaknak a legvéresebb esztendét, aztán a konszolidációs esztendőket is, valahogy ahogy megfogalmazta, hogy a tömegektől mit lehet várni, egy nemzettől mit lehet várni. Sokan bújtak be ilyen bibliai legendákba, mert ez a Krisztus a vargával, ez tulajdonképpen az Ahasvérus mondakörnek az egyik része, ez nem kifejezetten bibliai gyökerű, de nagyon sok ilyen dolog terjed, hogy ez az örök zsidónak a probléma, az Ahasvérus. Ez a Krisztus a vargával, ez egészen Juhász Gyulai találmány, de megtetszenek látni, hogy milyen csattanós találmány. Mikor Szamárnak hátán a szent városba tartott, az üzletek bezárva, virágosak a parkok, ott állt Ahasvér varga a nép első sorába, és tele tüdejéből rikoltozott, Hozsánna! Mikor vörös gúnyában a nép elé vezették, a virgácsok bíborral borították a testét, Ahasvér varga ott állt, és mint a bő szelindek, a csőcselékkel együtt ordítozott, feszíts meg! Mikor a föld megingott, az ég kárpitja megnyílt, a százados megbánta az ember fia vesztit, Ahasvér varga ott állt, sápadt a nap a hold, és mellét verve bőgte, ez Isten fia volt. Mikor nagy néha árván, e rossz világba téved, valaki, aki bátor, igaz, jó, és az élet hozsánnával, keresztel és pardonnal fogadja, butaság, mindig ott vagy, mint Krisztussal a varga. Ugye ez a vers rendkívül szemléletesen fejezi ki, szinte ilyen tragikomédiába fullva, hogy a tömegektől mit lehet várni. Mindig az épp adott hangnak a követését. Egyszer hozsannáznak, egyszer feszíts meget kiabálnak, egyszer elismernek. Hogy van az, hogy az emberi életben ilyen sűrű butaság tenyészik évezredeken keresztül? Milyen megdöbbentő, itt ugye az első három versszak leírja ezt a három magatartás, és a végén azt mondja, amikor nagy néha árván-e rossz világba téved valaki, aki bátor, igaz, jó, és az élet ezzel és azzal fogadja. Jézus Juhász Gyula számára is ilyen lény volt, aki eljött ebbe a világba, de kiértette meg Jézust. Kiértette meg Jézust. És kiköveti Jézust. Valahogy, ha Juhász Gyuláról beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy ha említjük ezeket a szonetteket, valóban ő a magyar szonetkirály, tehát annyi tucat szonettet soha senki nem írt, mint Juhász Gyula. Például nagyon tudnám ajánlani a Michelangelo-ról szóló szonettjét. Michelangelo-t így senki nem mutatta be még az embereknek, mint ahogy Juhász Gyula tette. Aztán ezeket a kétsoros strófáit, aztán ezeket a balladáit, de valahogy minden Juhász Gyula vers mélyén érzünk egy olyan múlhatatlan szomorúságot, hogy miért ilyen az ember, miért ilyen ostoba, miért ilyen gonosz az ember, és a maga helyzete ehhez képest az egyre inkább körvonalazódik, és az egész életművén végigvonul, és ezért én a legnagyobb betűvel ezt a szonettjét szedettem, és mintegy ezt találom az egyik legnagyobb versének, aminek ez a címe, hogy egyedül. Egyedül. Ahogy Jézus egyedül volt, ahogy Jézus nem értették meg, az az ember, aki itt az igazságot követi, aki bátran valami dolgot véghez akar vinni, az számíthat arra, hogy elszigetelődik. Számíthat arra, hogy az emberek nem értik meg, számíthat arra, hogy olyan egyedül marad, mint Krisztus egyedül maradt. Juhász Gyulának volt itt egy nagy magyar példakép, ez Vajda János. A Mont Blanc ember. Ő írta meg először a 19. század végén a híres jelmondata, hogy mi a magyar költészet. A magyar költészet pusztába kiáltott szó. A magyar költészet pusztába kiáltott szó. A magyar költészet legnagyobb alakja is olyanok voltak, mint a régi próféták, hogy figyelmeztették a nemzetüket bizonyos veszélyekre, de ki hallgatta meg a magyar költőket? Már ugye Petőfi verset írt, egyik legnagyobb verse Petőfinek a magyar politikusokhoz. Ezt is tessenek el olvasni. Nagyon időszerű vers. Mindig a politikusokra hallgatnak az emberek, a politikusok mindig összezagyválják az emberek gondolkozását, és annyi hazugsággal veszik körül az embereket, hogy az emberek már a költőket már nem is evilági hangnak tartják. Azt hiszik, hogy a költők azok csak ilyen álmodozó, ilyen légvárakat építő valakik, pedig az emberi lelkiismeretet ki szólítja meg a modern világban? A politikusok szólítják meg, vagy a költők? Babits Mihály mondta, hogy egyedül már a költőkben és az igazán lelkiismeretes írókban lehet valamicske reményünk, akik legalább kimondják azt, amit az emberek nem mernek kimondani, hogy mi a valóság és mi az igazság. De eközben, mint egy óriási teher, rájuk szakad az egyedüllét, a magányosság, az elszigetelődés. Juhász Gyula tényleg nagyon magányos volt, nem csak azért élete külső körülményeit tekintve is, hogy egyedül és család nélkül élt, hanem igazában egy ilyen belső magány, ami a kiválasztott ember, vagy az igazságra törekvő embernek a magánya, és ezt fogalmazza meg ebben az Egyedül című szonettjében. Tessenek meg, hogy egy nagyon nagy versnek tartom, ez különben bekerült a Miért szép című gyűjteménybe, ott elemzéssel együtt került be, Egyedül. Megyünk, és fáj a vándorlás magánya. Mindannyian vándorok vagyunk ezen a földön. Mindannyian a születésünktől, a halálunkig, a bölcsőtől, a koporsóig, mindannyian egy bizonyos utat, egy vándorutat teszünk meg. Megyünk, igen, megy, mindenki megy ezen a világon, de fáj a vándorlás magánya. És hogy kemény kövektől zord az út. Igen, mert az életben sok megpróbáltatás van, sok nehézség van. Igen, el tudjuk fogadni, nagyon egyszerű jelzőkkel, szavakkal adja tudni, hogy kemény kövektől zord az út. És nincs, ki az utast estére várja. És a távolok lámpája is hazug. Mi a magányban a legborzasztóbb? Magányos emberek mindig ezen panaszkodnak, és főleg amikor jön az ősz, meg amikor a depressziót kell megmagyarázni, hogy miért vagyok depressziós, korán sötétedik, és hazamegyek, és egyedül vagyok. Senki nem fogad, senki nem vár, senkihez nem tudok szólni. És nincs, aki az utast estére várja. Csak élünk itt a földön, de ki ért meg bennünk, ki akar megérteni bennünket, pedig mindannyian ugyanazt az utat járjuk, lenne mit mondanunk nekünk egymásnak, de üresek a házak, üresek a falak, Az előbb említett nagy német költő már 100 évvel Juhász Gyula előtt ezt panaszolja, hogy üresek a házak, üresek a falak. Ez Hölderlin. Juhász Gyulának van egy másik kortárs osztrák költője, aki azt mondja, hogy gyermekek nőnek fel mély szemekkel, semmit se tudva nőnek és kihalnak, és ezt az utat járja minden ember, és édes gyümölcsé érik a fanyar mag, és nyáridőn lehulva megrothasztja pár cudar nap, s a réten utak futnak, szerte sok vak falucska, fenyegetők, és halálosan aszottak. Miért építették őket? Miért épít az ember házat? Miért épít falvakat? Miért épít városokat? Ugye mi magyarok azt szoktuk mondani Tamási Áronnal, hogy valahol otthon legyünk benne. De nincs otthonunk. Nem a falak szerzik az otthon, nem a falvak, nem a városok. Otthont teremteni csak jó lelkület képes. Gondolkodás, jó lelkület, szeretet, hit és egyebek. És ezek nagyon hiányoznak a világból. És nincs, aki az utast estére várja, nincs megértő szó, nincs társ. És a távolok lámpája is azok, mert azt mondja, hogy majd valamikor, majd lesz az életedben olyan, meg talán valamikor, amikor majd megöregszel, akkor majd jobban együtt éreznek, vagy majd valami, mint valami vallási vigasz. Ez a távolok lámpája is hazug. És csak tovább van. És csak messze, messze. És hull a köd, és száll a mély ború, s halott lombot terít elénk az este, és koszorunk, mint szenti koszorú. Micsoda egyszerű eszközökkel, tessék megfigyelni, és csak tovább van, és csak messze, messze. Ez az egyszerű nyelvi, hogy mondta Németh Gébéla irodalomtörténészünk, nyelvi törmelék anyagokból való építkezés. Ez Babitsnak és Juhász Gyula költészetének egy nagy sajátosság, hogy olyan igénytelen nyelvi elemekből nagyon fájó és tragikus dolgokat tudnak előadni. És csak tovább van. És csak messze, messze, csak menni. Tovább, még menj, még messze, messze. És hull a köd. És száll a mély ború. Nem csak a messzeség borzalmas, a közellét is borzalmas, mert a ködtől, meg a mély borúból, borútól hát két lépésre se látunk előre. És halott lombot terít elénk az este. Ugye megmarad ennél az este képnél, és hogy behozza ennek a jellegzetes őszi hangulatnak, ugye a mindszenteknek és a halottak napjának ezt a október végi, novemberi hangulatát, és koszorú, mindszenti koszorú, de mi akartuk, most itt jön az éles váltás, ugye, mert a szonett ezt elő is írja, és itt most ő ragaszkodik a petrarkai szonethez. Tetszenek tudni, azért mondom mindig, hogy petrarkai szonett, mert kétféle szonett. Van a petrarkai szonett, ez a délvidéki versépítkezés, ez egy olasz-nápolyi forma, ez a két négysoros, meg a két háromsoros, és van a shakespeare-i szonett. Mert Shakespeare is írt ugye 156 szonettet. Nem szabad elfelejteni, hogy Shakespeare-nek a nagy drámái mellett az életművének a nagy tartozékai a szonettjei. Döbbenetes nagy szonettek. Ezeket Szabó Lőrinc fordításában Szabó Lőrinc háromszor neki állt lefordítani, három különböző alkalommal ki is adta. Olvassanak bele, ne csak abba, hogy olyan vagy nékem, mint testnek a kenyér, fűszere, mint zápor a földnek, stb. Nem csak ezeket az elragadtatott szerelmes szonettek, és hogy csak mondjuk az olyan szonettjeit is érdemes Shakespeare-nek elolvasni, hogy Fáradt vagyok, elég volt. És akkor sorolja végig, hogy mi van itt a földön, amiért nem érdemes élni, mert ez a föld a gazságnak és az igazságtalanságnak az őserdeje. De ez a kétféle szonett van, most a Shakespeare-i szonett nem így épül fel, hanem a Shakespeare-i szonettet nem is tagolják így ilyen négy részre, egybeírják, és az utolsó két sort írják beljebb, az utolsó két sorban van a csattanó. Az is 14 sor, annak is sokszor rafinált a rímképlete, de az utolsó két sorban összeg, az aztán nagyon kis istereg. Tehát ez a délvidéki szonett, ez inkább egy a Petrarkától elindított költészettörténeti hagyomány, és egy 300 évvel később a Shakespeare szonett, és ez a kettő a magyar költészet, és mind a kettő megtalálható. De itt most maradunk a petrarkai szonett szabályin belül, de teljesen Shakespeare-i tartalmakkal fog megtelítődni. De mi akartuk, hogy magányba menjünk? és e világon csendes győzedelmünk a szűz magasság, hol lelkünk lakik. Micsoda éles fordulat. Tetszenek érteni egyáltalán most, miről van szó? Azt mondja, hogy először azt mondta, hogy milyen rossz a magány, meg egyedüllét, meg a jövő, meg a messzeség, meg minden. De most egy éles fordulat, de azt mondja, az ember azért ragaszkodik, hogy ő neki egyéni élete legyen, meg hogy ő azért megkülönbözteti magát másoktól, de mi akartuk, hogy magányba menjünk. Nem az élet tesz magányossá, bizonyos értelemben nekünk magányosaknak kell lennünk. Mert csak akkor maradunk emberek, ha nem vegyülünk össze a tömegekkel. Mi akarjuk, és a világon csendes győzedelem, a magány azért a csendes győzedelem is, szűz magassághol lelkünk lakik. Hát a magány az nem csak negatív dolog, az pozitív dolog is, mert a magánnyal védi magát az egyes ember. Nem? Védi magát, hogy ne felolvadni a tömegekben, a korhangulatban, a divatokban. Hát gondoljunk csak végig, hogy gyerekkorunktól fogva mi is nagyon helyesen tettük, hogyha elvonultunk és magányosak lettünk, nem? Én visszaemlékezem a gimnazista koromra, hogy például nekem a magány először úgy jelentkezett, hogy nem szívok cigarettát. Hát mindenki szívott cigarettát. Elvonultam, és előttem van egy osztály, hát akkor bulit még nem mondtak, hogy osztály buli, de körülbelül majdnem ugyanaz volt. Vágni lehetett a füstöt, én meg az ablakokat tártam ki, és szippantottam be a levegőt. Úgy látszik, ez volt az én sorsom, mert a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében is mindig ablak mellé ültem, mert ezek a profok, meg akadémikusok, hát egy tanácskozás alatt, ha 20 cigarettát el nem szívtak egyesén, én még fuldokoltam ettől a sik, és mindig nyitottam, és mondták, hogy te januárban ne nyitogasd az ablakot, én meg nem mondhattam azt, hogy kérem szépen, azért, hát még nem láttam azt, hogy lesz majd ilyen törvény, amit ugye egy 10 évvel ezelőtt törvénybe iktattak, de hát csak azért mondom önöknek, hogy a magány sokszor védekezés. A magány az érték, tehát meg kell őrizni az embernek önmagát, és minden magányban való kitartás egy csendes győzelem. Az egy csendes győzelem, szűz magasság, hol lelkünk lakik. Nézz vissza szívem, árva és kifáradt. Milyen nyarak, milyen pompák és tájak, miket elhagytál, de már itt vagy, itt. Döbbenetes nagy vers. Ilyen nagy verseket tulajdonképpen az a valaki tudott írni, ilyen rövid, csattanós, hogy most én megmutatom, hogy nem fogok úszni ezzel a borzalmas tömeggel. És akit nagyon csodált, Adis, Babics is, Juhász Gyula, mindenki csodált. Ez egy nagy német filozófus és költő volt. Mert költő is volt. A varjúraj város felé surrog tova. Hó lesz hamar. Boldog, akinek van otthona. Micsoda verskez. Varjúraj város felé surrog tova. Hó lesz hamar, jön a tél. Boldog, akinek van. Boldog, akinek van egy családi környe. Boldog, aki nem magányos. Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Mindenki Nietzsche imádó, ez is egy Nietzsche-i vers tulajdonképpen, mert azt mondja Juhász Gyula, hogy én a magányt nem csak úgy élem át, mint egy sorscsapást. A magány, nézz vissza szívem, árva és kifáradt, most nagyon árvának és fáradtnak tartom, de nézz vissza, hát egész életedben magányos voltál. És mégis megérted ezt a pillanatot. Valaki mégis fenntartott. Milyen nyarak, milyen pompák és tájak, miket elhagytál. Azért a magányos ember, aki nem olvad fel a tömegekben, nem olvad fel egy korszellemben, divatokban. A mai emberiséget divatok irányítják lényegileg. Nem? Hol vannak ma eszmék? Eszmék? Hát bedobnak egy divatot. Emlékezem, amikor egyetemista voltam, és láttam, jött egy tavasz, minden hölgyet fekete ruhába láttam. Mi történik itt, valami nemzeti gyász van, csak én nem tudok róla. Mi van itt, tömeges halál, vagy mindenki feketébe volt. Hát egy nagyvárosban a divat az olyan percek alatt végigfut. Tudomásomra hozták, hogy most ez a divat, tehát feketébe kell járni. Valaki elhitte, hogy feketébe kell, valaki azt mondta, hogy miniszoknya, 5 centi, 10 cent, akkor mindenki 80 évesnél is miniszoknyát vett föl. Hát most tessenek meggondolni, hogy milyen emberiség az, amit ilyen marhaságokkal lehet irányítani. Hát erre nem mondja azt, hogy milyen nyarak, milyen pompák, tájak, miket el... Én másra figyel, egy magányos ember másra figyel. Egy magányos ember nem arra figyel, hogy én megfeleljek most a tömegeknek. Egy magányos ember az magát akarja hozni. És ezért nagy a versnek a befejezése. Micsoda erő? De már itt vagy. Itt. Hol van ez az itt? Mi ez az itt? Mi ez a, hol van ez az itt? Meg mi ez az itt? Csendes győzedelem és szűz magasság. Ez az itt. Nagy dolog. És a költészetnek olyan eszközeivel, tehát ugye tetszene kérdezni, nem egy szájbarág, csak most én teszem ezt szájbarágossá az elemzéssel, de csak azért teszem ezt, hogy tessenek fölfigyelni rá, mert sokszor az ilyen versekre nem figyelünk föl. Mert mi a versektől mindig valami könnyet futamot állunk, hogy mindent mondjon ki, és nekünk semmi dolgunk ne legyen, de nem. Ez a vers azért ezekkel a hiányokkal, ezekkel a sejtetésekkel, ezekkel az erőteljes csatornákkal mind arra akar vezetni, hogy gondolkodj ember. De mi akartuk, hogy magányba menjünk, és a világon csendes győzedelmünk, a szűz magassághol lelkünk lakik. Hát az embernek van lelke, nem? Az ember lelke a sárba lakjon? Az ember lelke ne valahogy a magasságba lakjon? Az embernek ne legyenek eszményei? Az embernek ne legyenek magasra állított mércé és vágya? Hát akkor mitől vagyunk emberek? Hát akkor állatok vagyunk? Már Vörös Marti megírta a gondolatok a könyvtárba, hogy szopjuk a posványi szapját. Megírta Arany János is a Széchenyi emlékezetében, hogy mert élni, ha nem fajulva tengés, olcsó időnek hasztalan soka, micsoda kifejezéseket. Hát a legtöbb ember az életben fajulva teng. Olcsó idő hasztalan sokát szórja szét. Hát azért élni az egy győzelmes életre vágyakozunk, egy magas életre, de egy szűz magas, ahol megőrizhetjük magunkat, ahol adni tudunk magunkból, ahol nem darál be az élet, hogy most mondjuk darál be, és nem adjuk fel magunkat, és azt mondja, nézd vissza, szívem árva és kifáradt. Nincs okot panaszra, milyen nyarak, milyen pompák, és hát miket elhagytál. Tehát egy magányos ember nem csak azt mondja, hogy ami mögöttem van, az is keserűség, ami előttem van, az is keserűség. Azért változhat az optika akkor, hogyha mélyre nézünk, és ezt fejezi ki megint ezekből a nyelvi törmelék elemekből az utolsó, de már itt vagy, itt. Szóval én ezt döbbenetes nagy versnek tartom. A magyar költészet szonettjei közül biztos, hogy egyik legelső szonettjének tartom, pedig hát azért teszünk tudni, Kazinczy írta az első szonettet, utána Vörös Marti. Nekünk csak 200 évesünk a szonett. Tehát az olaszok ugye nevetnek rajtunk, mert nekik Petrarka mennyi, már 700 éves szonettjük van. 700 évig írtak szonettet. Az angoloknál ugye Shakespeare mennyi, már 400 éve van. Micsoda nagy szonett kultúra fejlődött ki. Egyébként kiadtak itt a megyei könyvtárban, megvan egy nagyon szép szonett gyűjtemény. Szép szonett válogatás van, talán örök szonett, vagy ilyen címmel adták ki. Érdemes elolvasni, mert a szonett, tehát 14 sor, ezt én mindig díjazom, mert nem kell sokat olvasni. Azért valljuk be, hogy igaza van Bölcs Salamonnak, aki azt mondja, hogy a sok olvasás az fáradtságára van a testnek. Ezt olvassuk a Prédikátor könyvetize. Én például én soha nem szerettem sokat olvasni, de jót olvasni mindig szerettem. Készültünk egy szigorlatra, mondjuk 200 regényt kellett elolvasni. Tetszenek ezt fölfedezni? Micsoda emberkínzás ez? Roger Martin Dugart meg Romain Rolandot elolvasni? 200 regény? Hát, úgy osztottam, szoroztam, kiszámoltam, hogy úgyse tudom elolvasni, nem a szigorlatra nem tudom, az életben nem tudom elolvasni. Tehát mondom, milyen hazug ez a világ, 200 regényt akar velem elolvastatni, csak azért, mert én magyar szakos bölcsész vagyok. Na mondom, kiválasztok 5-öt, és azt olvasom el. Lesz, ami lesz a vizsgán. És tessenek elgondolni, micsoda nagy kegyelem. A vizsgán előttem 30 embert meghúztak, mert hát nem olvasták el a 199-et neki. Én belehúztam, lírai témába húztam bele. Lamartine-nak a Le Lac, a Tó című versét húztam. Egy sor regényről nem kellett beszélnem. 31-ként egyedül kaptam 5-öst, utána megint meghúztak 20 embert. Mondták, hogy te hogy tudtál ennyit olvasni? Mondom, így. Így. Most se fogadom el az emberkínzásnak semmiféle formáját. Az emberkínzás bűn. Az emberkínzás bűn. Hogy mernek föladni filozoptereknek 200 regényt? Tessenek azért. Tudom, hogy a Gutenberg galaxisban ma 20 000 regény is, lehetne 20 000-et is föladni, de ez bűn. Ez bűn. Mindig előttem van, hogy Petőfi elmegy a Munkácsi várba. Munkácson kínozták meg az embereket, hogy évtizedekig ott tartották, és ott az egy olyan börtön volt a Munkácsi várban, hogy nem lefejezték 2 héten, mert az ember 30 évig kínozták az embereket. És tessenek elolvasni az erről szóló nagy versét, az a címe a Munkácsi várban. Azt mondja Petőfi, hogy jó, öljenek meg 2 percen belül, vagy csinálják velem, amit akarnak, de egy 30 évig kínozzanak, azt nem. Azt nem. Juhász Gyulától való ez a híres sor, hogy azt mondta a magyar irodalom oktatásra, ő az irodalomtanár, hogy a magyar irodalom oktatás rabszolgákat nevelni a rabszolgatársadalmunknak. Ez híres kifejezése. Ezt akkor írta, amikor Magyarország közoktatás történetének legfényesebb időszakát élt, ez a monarchia volt. A monarchiában legalább iskola volt az iskola. Voltak állami iskolák, voltak egyházi iskolák, ki ide ment, ki oda ment, nem volt olyan, hogy az állam ne pártolta volna az állami iskolákat. Az állami iskolákat úgy fölfejlesztették, hogy az egyházaknak ahhoz a kis, akkor még a 30-40%, az állam már 60, mindig emelte az állam a százalékba, hogy most 60% államiskola, 70%, és olyan főreál gimnáziumokat épített, hogy ott tudósok tanítottak, akiket külföldre küldtek, és ebben az iskola rendszerben azt írta Juhász Gyula, hogy a magyar irodalom oktatás az rabszolgákat termelni a rabszolgatást, akkor most mit mondjunk? Hát ma az állam képezi ki a pedagógusokat, és nem elég, hogy az állami egyetemeken kiképezik, még meg is mondják nekik azt, hogy most vegyétek tudomást, most ezt a békát nyomom le a torkotokon, meg azt a békát. Tehát ez borzalmas, hogy ma pedagógusnak lenni az valami borzalom. Tehát ennyit erről, de van nekem még jobb témám is, lakodalom. Lakodalomról önöknek mi jut az eszükbe? Ezután a tápai lagziusson az önök eszébe. Ez a legfélelmetesebb magyar lakodalmas vers. Ezt is Juhász Gyula írta. Csak csodálom, mert ez vers technikailag talán még az Egyedül című versen is túltesz. Brummog a bőgő, jaj de furcsa hang, beléje kondul a repet harang, kutyák vonítanak a holdra fel, a túlsó parton varjúraj felel. Brummog a bőgő, asszony lett a lány, az élet itt nem mókas, nem talány, a bort megisszák, asszonyt megverik, és izzadnak reggeltől estelik. A tiszta költészet eszközei a ritmus, csak maga a ritmus. A képek, nyilván fölösleges kutatni, hogy ez miből fakadt. Ott volt egy olyan tápai lagzin, ahol a nagybőgő, vagy ezek a dudák, vagy nem tudom, ezek a falusi hangszerek, brummog a bőgő, befurcsa hang, beléje kondul a repet harang, ugye? Kutyák vonítanak a holdra fel, a túlsópat, hány hang, ugye? Bőgő, aztán a harang, akkor a kutya, meg a varjúraját. Jó kis kavalkád. Aztán újra brummog, aztán újra bort megisszák, asszonyt megverik. Magyar valóság. Magyar valóság. Érdekes, hogy a feministáknak erre nem terjed ki a tekintetük. A feministáknak ezt a verset zászlajukra kellene tűzni, mert ugyanúgy verik az asszonyokat 100 éve, 200 éve. Tudom, hogy most próbálnak különböző jogi rendelkezéseket hozni a családon belüli erőszakról, meg egyebekről. Juhász Gyula itt is megerőzi a korát, de télen a világ megáll, és végtelen nagy esték csöndje vár. Az ember medve alszik és morog, benn emberek és kün komondorok. Mibe lehet reményünk? A télben? A télben? A csöndben? A hallgatásban? A végtelen nagy esték csöndjében? Petőfinek micsoda csodálatos versé a puszta télen, meg ezek a aranynak a családi kör, meg a többi. Hát fél évszázad alatt sokat változott a magyar világ, persze nem csak Szeged környékén, máshol is. Mivé lett az ember? Mivé lett az ember? Amikor megáll a világ, még akkor a legjobb. Megáll a világ, akkor a legjobb. Mert ha megy, akkor borzalmas. Ezért mondja, de télen a világ megáll. Én tegnap Tiszaújvárosban Vörösmartiról tartottam, elnézést, hogy itt Vörösmartiról nem tartottam. Azt gondoltam, hogy rövidebb lesz itt a sorozat, Vörösmarti nem is fér bele. Majd talán zárásként a legnagyobb magyar költőről, mert hiszen ha a szavak erejét nézzük, akkor Vörösmartin se tanítványa Petőfi, se Arany János nem tesz túl. És Vörösmarti is mit mond? Mikor reménykedjünk az emberi életben? Háborúban reménykedjünk az emberi életben, vagy békében reménykedjünk, köszönöm szépen, az emberi életben? Midőn azt hinnünk, hogy tanul, mármint az ember, nagyobb bűnt forral álnokul. A háború probléma, de a béke még nagyobb probléma. A tél talán, amikor a világ megáll, és a végtelen nagy esték csöndje vár, az ember medve alszik és morog. Bátor emberek és kün komondorok. Hát hogy jön ez egy lakodalmas versbe? Hát hogy jön ez egy lakodalmas versbe? Miről beszél itt? Látja ezt a képet, előre sejti, hogy mi lesz ennek a párnak. Ezt az asszonyt is meg fogják verni eleget. Ezek a férfiak is eleget fognak inni. Folyton részegek lesznek. Magyar falusi élet. És akkor ezért van ez a harmadik verszak, ez a kis közjáték. De aztán újra brummog a bőgő, elhervad a hold, fenékig issza a vőfély a bort, már szürkül lassan a ködös határ, és a határban a halálka száll. Föl szokták említeni, hogy ez a fehér terror, de most nem merek fehér terrort mondani, mert rögtön elvisznek. De volt fehér terror. Volt Orgovány, Cegléd, Pest, volt ilyen. Most ugye a Horthy rendszer soha nem látott magasságban ragyog. A Horthy rendszerben, nem tudom, hogy mondtam-e önöknek, mert Horthy mellett most Klebelsberg Kuno neve is nagyon fent ragyog, még akkor is, hogyha a klik az klik. Azt mondta egyszer Kuno atyafi, hogy magyar költőknek címezve a oktatási miniszter beszédét, hogy nekünk nem holmi jeremiásokra van szükség. Nem bibliai hangra, nem ilyen fájvirág. Juhász Gyula, meg Babics, ezt csak én mondom, de ezt értette rajta, nekünk nem jeremiások kellenek. Tehát szóval tudni, mit mondod? Nekünk koppányok kellenek. Magyar oktatási miniszter. Nem tudom, hogy hány nemzet asztalán kerül egy tálba a koppány meg a jeremiás neve. Nálunk ez történt. Erre írta meg Babics a Holt próféta hegyen című versét, ami Jeremiásról szól. És különös módon Babicsnak feltüzelte a figyelmét, a Babics is ugye katolikus családból származott, mint Juhász Gyula, ő a prófétákat nem ismerte. És ezután kezd írni ugye Babics a Jeremiás versét, Dániel versét, és hát a legnagyobbat ugye a Jónás könyvét. Ezt a 20-as, 30-as évek magyar politikai élete csikarta ki a költőkből, és Juhász Gyula is megmerte írni, hogy a határban a halál kaszál. Mert ami történt 1920 és 1945 között, az a 25 év a magyar történelemnek bizony legsötétebb lapjai közé tartozik, akkor is, hogyha ezt különböző módokon másképp akarják beállítani. Az ötvös kollégiumban egy fedél alatt laktam Szakály Sándorral. Nem tudom, hogy mikor lehetne neki megmondani, hogy miről írt mit, de valahogy már akkor is látható volt, körülbelül 40 évvel ezelőtt, hogy 40 év múlva ki miről mit fog írni. Én azonban ragaszkodom a magyar költők igazmondásához. A magyar költészetben, ami nagyon nagy költészet, az egyik legnagyobb dolog, amit Keresztúri Dezső így fejezett ki, igazat szólj. Igazat szólj. Persze hozzátehetünk egy másik kifejezést, hogy igazul szólj. Mert az a nagy költészet, ami nem csak úgy megmondogatja a dolgokat, nem csak úgy az emberek arcába vágja a dolgokat, de valami olyan módon mondogatja meg, hogy azt nem lehet elfelejteni. A költő elé ezt a két feltételt állítsuk, hogy igazat szólj, és igazul szólj. Tehát úgy mond, hogy azt évtizedek, évszázadok után is értsék az emberek. Az igazság és az igazság keresés, hogy tetszenek látni ezekből a juhász versekből is, fényesen kiütközik, és ez állítja őt a legnagyobb magyar költőknek a sorába. Osztozott is a legnagyobb magyar költők sorsában, mert mondom, hogy az élete végén koldus szegényen élt, és néhány barátja siratta el, elolvasandó a meghalt Juhász Gyula című József Attila vers. József Attila nagyon meggyászolta, hiszen József Attilát szárnyai alá fogadta, ő fedezte fel, tulajdonképpen az első kötetét is ő szorgalmazta. Szegeden ő ajánlotta be József Attilát, mint nincstelen gyereket, hogy most itt vacsorázol, most ott ebédelsz, tehát ugye erre, és azt mondja, ne legyél kényes, fogadd el a vacsorát. Ilyen világ volt. És József Attila elfogadta a vacsorát, pedig tudta, hogy Juhász nem mindig kellemes környezetbe küldi, mert vacsorát adni akkor is csak azt tudott, akinek erre pénze volt, de lelke talán nem arra volt, hogy ilyen éhenkórász költőket vacsoráztasson. És minden kortárs magyar költővel leginkább rokonszenvező Babits Mihálynak érdemes elolvasni a Juhász Gyuláról szóló cikkét, amit 1923-ban Szegeden mondott el. Az egyik ilyen lapon önöknek egy fotót mellékeltem, azt hiszem talán, amikor József Attiláról volt szó, vagy Babicsról, vagy Kosztály, nem tudom. Nagyon érdekes, ott a Szegedi Múzeumnak a lépcső során állnak, és Juhász Gyula mint ünnepelt. A Juhász Gyula megírt, hogy engem ünnepeltek 1923-ban. Hát elbocsátott tanár vagyok, földönfutó vagyok, hát semmim nincs, mit ünnepelnek rajtam? Hát egy számlát nem tudott kifizetni, de őt ünnepelték, mert akkor volt a pályakezdésének 25 éves évfordulója. Az első verset számítva a pályakezdésnek, 1898, 23-ban volt a 400-as évfordulója, és ott áll Babits, ott áll Kosztolányi, és a Babits és Juhász Gyula között a befurakodva a hátulról ott van József Attila. Hány éves volt József Attila 23-ban? Ha 1905-ben született? 18 éves volt. És odafurakodik József Attila, itt vagyok. Az igazmondást, az igazságra való törekvést, az egyszerű, a szegény emberekkel való együttérzést méltányolta József Attila, és akkor mondta el Babits azt a beszédét, és hát egyáltalán felhívom a figyelmünket arra, hogy ha Babitsnak a kortársakról mondott beszédeit elolvassák, akkor egy-két óra alatt bepótolják a 4 év gimnáziumot, meg a 4 év felső tagozatot is az általános iskolában. Különösen a következő Babits beszédekre hívom föl a figyelmüket. Tehát a legszebb Babits megnyilvánulás az erdélyi költő, ezt Reményik Sándorról írt, tehát ez valami csodálatos. 1940-ben a beteg ágyon, halálos betegen, akkor megtudta, hogy Reményik is beteg, és ápolják, Reményik egy év múlva szintén meghalt, 41-ben halt meg mind a kettő, Babits is, Reményik. Az erdélyi költő, ez Reményik, Reméljük aztán erre egy olyan levelet írt Babicsnak, amit érdemes mellé tenni, ilyen reményik dokumentum kötetekben szokták is közölni, mert az egyszerűen lenyűgöző, hogy egy ember mennyire belelát a másikba, mert szereti. Azt mondta Reményik, hát te nem is ismertél engem soha, nem is találkoztunk, és ilyet, amit te írtál rá, senki nem látta ezt meg rólam. Az erdélyi költő. A második, amit testen kell olvasni, Babicsnak a Kosztolányi nekrológia. Ezt akkor írtam, amikor Kosztolányi meghalt 1936-ban. Hát ezelőtt is, hát én már 10-szer, 20-szor olvasom el, de nem tudok megrendülés nélkül napira, hogy egy ember mennyire szerette azt a másik embert, mint embert is, mint költőt is, mint aki szerinte rossz útra ment, aztán a halál közelség és a szenvedések visszahozták. A harmadik a Juhász Gyuláról írt Babics felolvasás 1923-ban, a negyedik a Tóth Árpádról, tehát tulajdonképpen most az egész sorozatukat kiadhatnánk egy kis kísérő füzet, hogy tessenek elolvasni, hogy egy nagy költő és egy nagy ember hogyan tekintett a pályatársaira. És hogyan tekintett ezek között arra az emberre, akit próbáltam önök előtt főleg a költeményei alapján megidézni. De befejezésül a bátyámnak is hadd mondjak néhány kedves szót. Én a költészetet utáltam. Először is azért, mert édesapám nagy tekintély volt, és azt mondta, hogy fiam, költőkkel ne foglalkozzál, a költők mindig nyavajognak, a költészet semmire se való. Egy verset érdemes tudni, Petőfi Sándor gatyába táncol. Ezt kaptam én apai örökségként, ez aztán végleg elvette, mert a gatyát amúgy sem szerettem, főleg mint költői kifejezést nem nagyon szerettem. Ez úgy lejáratta előttem a költ, mondom, jó, akkor nem foglalkozom költőkkel. De milyen érdekes a gondviselés. Bátyám gimnáziumba került, és ő megszerette Juhász Gyulát. Ki tudja miért, de megszerette Juhász. Nem tudom, hát ő agrármérnök lett, de hát hogy miért szerette meg Juhász Gyulát. Szerette ő Baudelaire-t is, meg Verlaine, meg olyan verseket is szeretett, hogy a belga sör nem más, mint vizelet. Szerette hát. És ezt hallgattam én, ugye a 9 évvel idősebb bátyám mondta ezeket arra. Hát ez körülbelül volt az a kategória, mint Petőfi Sándor gatyába táncol. Továbbra se akarok foglalkozni a költészettel ebben. Most már apukám, mert bátyám is megerősített, hogy le fogok számolni a költészettel. Nem is tanultam irodalmat. Tőlem kérdezik, mi az, hogy Spondeus, mi az, hogy Daktius? Nem tudom, így ilyen pökhendi, gonosz módon azt mondom a tanárnőnek, hogy nem tudom, tessenek elképzelni. És a szerencsétlen tanárnő azt mondja, hogy hát te neked mind ötösöd vált, csak irodalomból legyen 4-es, és megadta nekem az ötöst. Csak azért, mert matematikából is ötösöm volt, testnevelésből is ötösöm, és én nem tudtam mi az, hogy Spondeus és Daktius, és még tüntettem is vele, hogy én ezt nem tudom. És jön haza a bátyám egyszer, azt mondja, hálót fon az est, a nagy barna pók, nem mozdulnak a tiszai hajók, egyiken távol harmonika szól, tücsök felel rá csöndben valahol, az égi rónán ballag már a hold, ezüstösek a tiszai hajók. Tüzeket raknak az égi tanyák, hallgatják halkan a harmonikát. Magam a parton egymagam vagyok, tiszai hajók, néma társatok. Ma nem üzennek hívó távolok, ma kikötöttünk itthon, álmodók. Nem tartom Juhász Gyula legnagyobb versének, az előbbieket mind nagyobbnak tartom. De hogy egy 10-valahány éves gyerekbe a ritmus, a hang, és akkor én is mondtam, hogy hálót fon az est, a nagy barna pók, hát ez már mégiscsak más volt, mint Petőfi Sándor gatyába táncol, nem? Hálót fon az est, nagy barna pók. És így, mint oly sok minden másban, bátyámnak örök köszönettel tartozom azért, hogy Juhász Gyula költeményeinek olvasását, versének a szeretetét belém oltotta, és amikor katona voltam a Hódmezővásárhelyen, akkor is, amikor vittek bennünket, fölvagoníroztak és vittek a hadgyakorlatokra, akkor ezt ismételgettem. Az ország útján függ, s a földre néz. Arcán szelíd mosoly a szenvedés. És így lett Juhász Gyula társam a katonakoromban is. Aztán később, amikor a költészetben nagyobbakat találtam, mint Juhász Gyula, és szinte elfelejtkeztem róla, azért nekem megvan a magyar klasszikusok sorozatából szinte az összes kötet, azt a 60-as évek elején adták ki, megvolt a Juhász Gyula kötet. Juhász Gyulát azonban minden 5-10 évenként újraolvastam. Megvallom őszintén, hogy egy 5 évvel ezelőttig az történt, hogy soha nem tudtam végigolvasni. Mert olyan bús, olyan szomorú. Ez olyan, mint az ember sok cukros vizet iszik, akkor idáig van, és már semmit nem kíván, mert a szervezete ki akarja vetni. És nem mindig letettem, mondom, hát ez borzalmas, hát ez az ember, ez egy depressziós, ez egy ideg. Egyébként az orvosi jelentés szerint Juhász Gyulának semmi örökletes baja nem volt. Ő akkor úgy döntött, hogy összeszedi a gyógy, zárt intézetben volt már az élet utolsó éveiben, akkor volt egy ilyen rovat, hogy szakálszárító, például holmi, ilyen bölcs gond, ilyen egy-két soros bölcs gondolatokat tett közzé, már nem írt hosszabb cikkeket. Tehát összegyűjtött, és azt mondta, hogy ő neki már jobb a föld alatt, mint a föld felett. És mindig erőt vettem magam, hogy Juhász Gyulát végig kell olvasnom. Hát ameddig élek, hát rövid az élet, végig kell olvasnom. És kb. Egy 4-5 évvel ezelőtt megtörtént a nagy csoda, tessenek elgondolni, végigolvastam Juhász Gyulát. Tehát nem egy nap, meg nem két nap, belement egy-két hét az életembe, de mondom, hogy most már megnézem, hogy ez az ember kicsoda. És akkor visszaidéződtek nekem versorok, és egy ilyen versorral végzem az előadást, hogy mi minden kincs van Juhász Gyulában. Megállani bátran, nem egész világgal, önmagunkkal szembe. Gyönge lelkünk. Ó, be igen, által. És hogy végigolvastam Juhász Gyulát, ilyen strófák jöttek, tehát ilyen nagy versek, mert ezek, tehát nagy versei Juhász Gyulának körülbelül ennyi van. Nem ennyi mondjuk 10-20 ilyen nagyon nagy verse, de nagy strófája, hogy megállani bátran, nem egész világgal, önmagunkkal szemben, gyönge lelkünk, ó, be igen, által. És most, hogy erre az előadásra is erőt vettem magamon, és mondom, hát akkor már ha egyszer sikerült elolvasnom, most még egyszer végigolvasom. És tetszenek tudni, most melyik vers került előtérbe, mert ugye az ember megy az időben, más-más versek ragadják meg. Juhász Gyulának van 4 olyan verse, aminek ez a cím, hogy önarckép. Önarckép. Ez a verse. Az egyik önarckép, hát mondom, sok önarckép van, Rembrandt is festett 70 önarcképet, Juhász Gyula csak 4-et festett, elolvasom. Önarckép. És az egyik önarcképbe találtam ezt a csodálatos gondolatot, azt mondja, hogy én nem szoktam emberek előtt meghajolni. Emberek előtt nem szoktam meghajolni. A virágok és a madarak előtt meghajolok. De emberek előtt nem hajolok meg, és ezt én vállalom. A természetet elismerem, az emberek által megfertőzött társadalmat nem ismerem el. Más világba vágyakozom. Bibliában is 6 öngyilkosság van. A 6 öngyilkosság közül az egyik Sámson. Ne tessenek elfejteni, hogy Sámson öngyilkos lett. Hiszen ahhoz kért erőt, hogy amit eljátszotta az életét a filiszteusok előtt, most az élete utolsó összeszedettségével, amit egész életében eljátszott, most valamit a zsidó nép javára is tehessen. Sámson dala. Lenyírva hajam, erőm leteperve, örökös homály száll a szememre, ugye megvakították. Gyáva bakók kacagnak rajtam, oda szerelmem, oda hatalmam. Filiszteusok helybe örültök, buta mámorok ölébe dültök. Ócska daldadog, kopott élc hallik, de keleten már új nap hajnalik. Recseg az oszlop, ropog a tető, meghalok én, de él a jövendő. És ezzel búcsúztam jelen pillanat állása szerint Juhász Gyulától, hogy ő hitt az emberiség jobb jövendőjében, vagy abban a jövendőben hitt, amit Vörös Marti így mondott, hogy lesz még egyszer ünnep a világon. Ez majd a harmadik végigolvasáskor fölvetem ezt a szempontot, hogy most csak ebből a szempontból fogom végigolvasni Juhász Gyulát. Ként Juhász Gyuláról nem sokat írtak, Kis Péter Andrásnak van ez a Juhász monográfiája az 50-es évekből. De az ő hagyatékának gondozója Péter László, szegedi irodalomtörténész, de mint hogy Juhász Gyula, mondom, vallásos emberként baloldali volt, ezért Magyarországon a legnagyobb veszély. Mert valaki baloldali és vallásos és mégis baloldali, ez Magyarországon körülbelül olyan, mint a fehér holló. Magyarországon az előírás, hogyha valaki vallásos, az csak jobboldali lehet. Tehát ma Juhász Gyula csempészárú, ezt a csempészárút hoztam most. De van-e kérdés? Most egy debreceni költővel ismerkedtünk meg, kedves miskolciak, most aztán a szegedi költővel, most egy debreceni költő lesz, és majd a miskolci költőt is műsorra fogjuk tűzni. A plakáton már megjelent, én nem mondtam, hogy a miskolci költőt utoljára hagyom, és erre megvan a jó okom, hogy Szabó Lőrincet miért hagyom utoljára, de majd miskolci költő is lesz. Egyelőre most maradjunk a szegedi és debreceni költőknél. Hát köszönöm szépen a figyelmet, 4 hét múlva Tóth Árpád.
1: A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és köszönöm, hogy a rossz idő ellenére is ilyen sok helyről eljöttetek, és megvártatok a késedelemmel együtt. A megnyitott Szent Bibliáról szólt a mostani zenei szolgálatunk, és én szeretnék a gyerekeknek ugyanerről egy rövid gyermekisten tiszteletet tartani. Hol ültök, merre vagytok, gyerekek? Tegyétek fel a kezeteket? Fönt is? Egy történetet szeretnék elmondani azzal kapcsolatban, hogy miért fontos minden nap olvasni a Bibliát. Gondolom, ti is szoktátok otthon apuval, anyuval reggelente elővenni a Bibliát, az énekeskönyvet, és tanulmányozni az igeverseket. Egy kisfiúról szól a történet, aki néhány napra a nagypapájához utazott el, és ott töltött egy pár napot. És azt látta, hogy a nagypapa mindig napjában, akár többször is, de reggel este legalább kinyitja az igét, kiteszi az asztalra, leül, és olvassa, és lapoz, és még mindig olvassa, és hosszan olvassa a Szentírást. A kisfiú úgy gondolta, hogy ő nagyon büszke az ő nagypapájára, és szeretne ő is olyan lenni, ezért ő is elővette az igét, és ő is leült az asztalhoz, és kinyitotta, és olvasta, de mikor már egy kicsit olvasta, mindig nézte, hogy mikor hagyja már abba a nagypapa, mert hogy ez már elég sok idő, és hogy ő nem tudja ennyi ideig olvasni úgy a Bibliát, hogy őt lekösse. De nagypapa olyankor még mindig tovább lapozott, és nagy figyelemmel olvasta, és mosolygott néha, látszott, hogy tetszik neki, elgondolkodott, és csak olvasta, olvasta az igét. És ez a kisfiú oda ment a nagypapához egyik nap után, és azt mondta, hogy nagypapa, én megmondom neked őszintén, tudom, hogy nagyon fontos kutatni a Bibliát, de amikor én hosszan olvasom, nagyon sok mindent találok benne, amit egyáltalán nem értek. Van szerinted így értelme olvasnom az igét? A nagypapa ránézett, és elmosolyodott, és csak annyit mondott, hogy kérhetek tőled valamit, kisunokám? Mondta a gyermek, hogy természetesen. Ott van az a fekete szenes kosár. Menj le vele, légy szíves, a patakra, merítsd meg a patakban, és hozzá fel vele vizet, de siess, mert kifolyik belőle. Lement a kisgyerek, megmerítette a kosarat jó mélyen a vízbe, kirántotta és szaladt vele föl a nagypapáz, de már fele úton nem volt benne víz. Oda ment a nagypapáz, oda vitte a vizes, de üres kosarat, és oda tette, hogy nagypapa, akárhogy siettem, nem tudtam benne vizet hozni. Nagypapa rámosolygott, megsimogatta, figyelj csak, még egyszer próbáljuk meg. Lemész a patakhoz, megmeríted, de jó mélyen meríts meg, és ahogy a lábad bírja, fussál vele fölfele, és gyere, és hozzá benne nekem vizet. Lement a kisgyermek megint, megmerítette, sodrás irányba, hogy tényleg biztos jó megteljen vízzel, és ahogy csak tudott, igyekezett vele föl. De mi lett az eredmény, gyerekek, mit gondoltok? Maradt a kosárban víz? Nem. A nagypapa megint megszeretgette, jó van, drága kisunokám, egy utolsó próbát tegyünk még, de most aztán tényleg nagyon ügyes legyél. És a kisfiú már úgy magában olyan kicsit sírásra állt a szíve, hogy mi értelme van ennek, de nagypapáért, mert nagypapa biztos valamit akar neki. Valami jót akar neki. Lement, és mindent ugyanúgy, és keservesen jött vissza megint, és oda tette az üres kosarat, azt mondja, nincsen benne semmi víz, kosárban nem lehet vizet hozni, nagypapa. Erre a nagypapa odafordult a kisunokájához, ölébe vette, azt mondta, figyelj csak ide. Nézd rá a kosárra, milyen volt, amikor levitted először, és nézd meg most milyen. Ez egy fekete szenes kosár volt, és most gyönyörű, tiszta, ragyog. Azt mondja, vagyunk így a Biblia olvasással is. Olyankor is szükségünk van rá, napról napra, amikor nem minden szavát értjük majd. Még megnősz, és egyre többet fogsz érteni. És minél többet olvasod, annál többet fogsz érteni. De a szívedet, a lelkedet addig is tisztítja. Addig is egyre fényesebbé, egyre tisztábbá teszi. Érted, hogy mire akartalak tanítani? És bólogatott boldogan a kisunoka, és onnantól kezdve megértette, hogy miért fontos. Miért nélkülözheted? Gyerekek, nem muszáj, de miért fontos kutatni a Szentírást olyankor is, amikor lehet, hogy nem minden részét ugyanúgy értjük. Hát mi is a mi kis kosarunkkal így hordjuk a vizet, és tisztuljon a mi szívünk és a lelkünk az ige által. Úgy legyen, gyerekek. Amen.
Lapozzuk fel, és most is ezt tegyük a Bibliánkkal, lapozzuk fel Máté evangélium a 3. fejezetét, és a 17. verset olvassuk el. Tehát Máté evangélium a 3. fejezetéből a 17. verset olvassuk. Így szól Isten igéje. 16. 17. verset egybe elolvassuk. És Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből, és ímé az egek megnyilatkoztak neki. És ő látta az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és ő rászállani. És ímé egy égi hang ezt mondta, ez am az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Gyönyörű ez a jelenet, és elképzelhetetlen, hiszen azon kevés pillanat közé tartozik a még a megváltási tervben itt a földi teljesedése során is annak, amikor a Szentlélek különleges jelenléte, a fiú Jézus Krisztus, méghozzá Isten fia, emberfia formában való jelenléte, és az Atya szózata a mennyből egyszerre volt látható, hallható, érzékelhető. Azoknak a hívő embereknek a számára, akik ott voltak, és nyitott szívvel keresték az Istent. Különleges alkalom. Akárhogy lapozzuk az Ószövetséget, Újszövetséget, nem sok ilyen helyzetet fogunk találni, és hogyha keressük ennek az alkalomnak a különlegességét és a tanítását, még különlegesebb, hogyha ebbe az utolsó mondatba, ebbe a szózatba belegondolunk, ami a mennyből volt, hiszen az Atyát, akit soha senki nem látott a bűneset óta, őt halljuk megnyilatkozni, de valami olyan különleges módon, nem magában a megnyilatkozásnak a formájára gondolok, hogy különleges módon, hanem ezzel az egy rövid, tömör mondattal, ahogyan ő ezt a pillanatot értékeli, ahogyan ő ezt a helyzetet látja, ahogyan mindannyiunk elé odaállítja ezt a csodálatos alkalmat a keresztség után vízből kijövő Jézus Krisztust, az ő fiát, és mit mond ez a mennyei szózat? Ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Tudjuk, hogy milyen két olyan lénynek a kapcsolata, akik tökéletesek szeretetben. Talán az életünkben megadatik olykor hosszabb időszakokra is, hogy olyan emberi kapcsolatban éljünk, ahol felhőtlen szeretet egy időszakra, a felhőtlen szeretet megvalósul. De mivel Isten segítő társul adott egymásnak, nem csak családtagokként, hanem hittestvérekként is, azért azt mondjuk, hogy de ezzel együtt azért küzdelmes a szakaszok nagyobb része, az életünk, az életszakaszaink nagyobb része. De amikor a mennyei Atya ránézett Jézusra, és ránézett a körülötte álló gyermekeire, akkor arra hívta fel a figyelmüket, hogy itt áll valaki, itt van valaki, akiben, ha megtaláljátok a gyönyörűséget és a szépséget, akkor megtaláljátok a hitet, megtaláljátok a gyógyulást, megtaláljátok az üdvösséget önmagatok számára. Jézus élete című könyvünknek a keresztség című fejezetében azt mondja Ellen White, hogy maga keresztelő János olyan jellemtisztasággal találkozott ott a Jordán partján, amilyet soha életében azelőtt nem tapasztalt. Gyönyörű gondolat. Ugye mondja is keresztelő János, hogy nékem kéne általad, és te jössz én hozzám. Figyeljük meg a mondatot. Olyan jellemtisztasággal találkozott ott a Jordán partján, amit azelőtt és azután is soha életében nem tapasztalt. Azt olvashatjuk ugyanebben a fejezetben, ugyanebben a bekezdésben még, hogy olyan módon látta megnyilatkozni az Isten tökéletességét, abban, ahogyan Jézus ott volt, ahogyan az Isten dicsősége, azt írja Ellen White, hogy látható módon is Krisztus arcán látszódott, és az ő egész megjelenésén. De leginkább az ő természetében, azt mondja a szerző, hogy olyan befolyással volt az emberekre az ő egész lénye, ahogyan állt, nem kellett prédikálnia sehoz Jézusnak, ahogyan állt, ahogyan nézett, ahogyan teszem hozzá ezeket, ahogyan sugárzott belőle az a jellem, amihez Jézusnak olykor szavakra sem volt szüksége, hogy világossá tegye általa az Isten dicsőségét.
az Isten jóságát, az Isten tisztaságát. És amikor az ember ezen gondolkodik, hogy az egész mai alkalmunk a jellemről szól, a jellem fejlődésről szól, hogy tulajdonképpen akkor hol fogjuk meg a jellem fejlődést, akkor két rövid gondolattal én a délelőtti alkalommal szeretném elindítani úgy ezt a gondolatmenetet, hogy először is a jellem mércéjét. Mert mi az, hogy jellem? És erre ne valami elvont antropológiai magyarázatot adjunk csak, hanem mondjuk arra a kérdés, hogy mi az, hogy jellem, hogy ki az, hogy jellem, ugye? Mert akkor a legpontosabb választ megadtuk. A Jézus élete című könyvben egy másik, nem haragudtok, ha most sokat fogok idézni, bizonyságtételekből, meg igéből is, jó? Egy másik mondatban azt írja a szerző, hogy a kereszten függő Krisztus maga az evangélium. Amikor mi feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy mi az, hogy evangélium, mi az, hogy örömhír, és próbáljuk valahogyan a meghatározását, a definícióját adni ennek a fogalomnak, akkor lehetünk szép, mondhatunk szép gondolatokat, hogy hát az üdvösségre vezető út, a hogyan, az, hogy hogyan gyógyulhat meg az ember az önzésből, megpróbáljuk megfogalmazni, de mit mond a szerző, mit mond Ellen White? Azt mondja, a kereszten függő Krisztus maga az evangélium. Azt mondja, hogy nem valami az evangélium, nem egy puszta tanítás az evangélium, a Krisztus az evangélium. Ő, ahogyan a jellemében a dicsőségét visszaadta az Atya jellemének. És nekünk egyetlen egy dologra van szükségünk a gyógyulásunkhoz. Ahhoz, hogy a jellemünk változzon. Ahhoz, hogy a hitetlenség, az önszeretet helyett, az önzetlenség és az Istenre való hagyatkozás, teljes ráhagyatkozás, magatartása meglegyen az életünkbe. Lássuk magát az evangéliumot, őt, nem valamit, nem egy gondolati rendszert önmagában, mert az nem kell életre. Az nem kell életre. Az hold betű maradhat Krisztus nélkül. Magát az evangéliumot, Krisztust szemlélni. Hogyan keresztelő János után mi most megpróbáljuk, mert ő ott volt, és lehetett ezzel vizuális és személyes élménye, ugyanúgy, ahogy a többi tanítványnak 3,5 éven keresztül, bár nagy óvás, hogy Júdás sokat szemlélte, mégsem engedte be a szívébe, hogy ez az evangéliumot átformálja. De mégis azt kell keresnünk, és azt a célt kell magunk elé tűzni, hogy ha a jellem mércéje Krisztus, ha az evangélium maga a kereszten függő Krisztus, ez egy nagyon-nagyon fontos mondat a bizonyságtételekből, a kereszten függő Krisztus maga az evangélium. Mert ebben benne van a küldetésünk, és mit jelent az örökké való evangéliumot hirdetni? Mit jelent megmutatni azt egy elveszett, reménytelen világnak? Elveszett a világ a bűneset óta. Reménytelen? Egyre inkább. Ahogy telnek az évek, évtizedek. Ahogyan láthatjuk a mai világ eseményeiben is azt, hogy nem ad reményre okot az emberek számára. A kereszten függő Krisztus maga az evangélium. És amikor az ember ezen töpreng, hogy akkor most, én ezt magamnak sokszor úgy fordítottam, hogy akkor most hogyan lehet ezt átélni? Hogyan ragadjam meg azt a Krisztust, akit nem tudok a Jordán partján megragadni, akit nem tudok szemlélni ott, ahogy a százados, aki megfeszítette, vagy a lator, aki mellette volt felfeszítve, mert talán Istenem, ha ott lennék, valahogyan egyszerűbb lenne, talán valami élményez, vagy rendben előveszem az énekes könyvet, és elkezdek sok Jézusos éneket énekelni, és aztán várom verszakonként a hatást, hogy valami érzelem, vagy nem tudom, valami elkezd bennem dolgozni. Hála Istennek, ez sokkal egyszerűbb, és sokkal természetesebb. Hogy a másod írja az apostol, hogy szemlélés által változunk el, ahogyan az a kosár a megmerítés által tisztult, ugyanígy a kereszten függő Krisztus mindannyiunk számára ugyanolyan valóság lehet, hogyha mi azért megyünk hozzá, hogy ne én, hanem te. Hogy szeretnék valamit letenni magamat, és szeretnélek téged tudni magamban, hogy bennem lakozzál. És ez lehet, hogy egy fájdalmas műtét lesz. Lehet, hogy ez a megaláztatás útját jelenti az én emberi természetem, az én büszkeségem, az én önértékelésem számára. De Istenem, nincs más út. Nincs más út. Csak ez. Mi volt Jézus jelleme? Következő pont. Ő a mérce, de mi volt az ő jelleme? Hogyan mutatkozott meg Krisztus jelleme? Hogyan mutatkozott meg? Már magában az elgondolkodtató, hogy a 4 evangélium
bár nagyon sok tanítását és mondatát elénk állítja, de legalább ennyire hangsúlyozza azt, hogy széllyel járt jót cselekedve, hogy gondoskodott a betegekről, az özvegyekről és az árvákról. Tehát, hogy Jézusnál például a tanítás és a megélt, gondoskodó, önzetlen élet harmóniában volt egymással. Harmóniában volt egymással. Hogy nem azt mondta az embereknek, hogy majd elég jók lesztek, és akkor lesztek az én követőim, mondjuk ti 12-en. Na mostantól nagyon figyeljetek az ige hirdetéseimre, és majd lesz egy vizsga, és aztán eldöntöm, hogy velem jöhettek-e, mert nekem teherre nincs szükségem. Tehát nekem van elég dolgom, anélkül is, hogy ti itt körülöttem vitatkoznátok, nem? Szeretjük, amikor körülvesz minket 12 nehezen elviselhető ember. Szeretjük. Lehet, hogy olykor azért nem jövünk gyülekezetbe, mert hát most ők lesznek, vagy most ő lesz, vagy most arra az imaórára nem megyek, ahol egyébként is ők, mert hát az inkább olyan jó lenne azokkal együtt imádkozni, akiknek a lelke azon a magas színvonalon van, ahol az én igazságérzetem már tart. Krisztus mit tett? A szolgálata elején elhívott 12 lelkileg nyomorult embert. És a 3,5 éves nyilvános szolgálatát a nem nyilvános részében percről percre végig küzdötte ezért a 12 emberért. Jézusnál nem beszédben állt az Isten országa. Jézus felvállalta az embertársát. De miért? Mi volt Jézus jellemének a lényege? Mi volt az ő jellemének a lényege? Mi volt azoknak az embereknek a jellemében a lényeg, akiknél ugyanezt látjuk Ó és Új Szövetségben, hogy azt mondták, hogy megélni az Isten igazságát azt jelenti, hogy például nem válogatok az emberekben. Egy Mózesnek nem volt sok gondja az ő népével? Nem volt sok gondja? Inkább választotta az, kikkel való együtt nyomorgást? Isten népe. Az a lázadó. Az a húsra vágyó. Az a Isten népe, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. De milyen az ilyen ember jelleme, aki ezt tudja, ezt a szembeállítást maga előtt látva tudja választani a nehezebb utat? Mert az Isten jelleme szerint élni akaró ember nem ijed meg a nehezebb úttól, de nem azért, hogy ő bizonyítson, nem azért, hogy ő megmutassa, nem emberi indulatból, nem emberi felelőtlenségből, bizonyítani akarásból. De Jézus elmondhatjuk, hogy végig a nehezebb utat választotta a 3,5 éves szolgálata végén. Nem rettent meg attól, hogy a végén kereszt, és legalább addig legyen könnyebb. Végig a nehezebb utat választotta. Mikor bement a farizeusok, vámszedők és a paráznák meghívására ebédelni velük, akkor tudta, hogy ez is a nehezebb út. Nem? Mert ki jön és mit fog hallani? Folyamatosan a lábnyomában voltak, hogy hiteltelenítsék a szolgálatát, hogy belekössenek. Jézus mindig a nehezebb utat választotta, de csak azért, hogy az isteni jellemet még szebben fejezze ki, még tökéletesebben mutassa meg. János evangéliuma első fejezetének a 14. verséhez lapozzunk, amikor arra keressük erre a definícióra a választ, hogy mert milyen volt a Jézusi jellem. És amikor ezt az igét elolvassuk János evangéliuma első fejezetének a 14. versét, akkor egy olyan igeverset olvasunk, ami valóban méltó arra, hogy a mi Károlyi Bibliánkban is többnyire vastagon van szedve, mert amikor mi érteni akarjuk az evangéliumot, ahogyan az Krisztusban van és volt és lesz mindig, akkor ezeken a mondatokon kell elidőznünk és megtanulnunk megérteni egyre mélyebben ezeket a mondatokat. Az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Miért jött el Jézus a földre? Ellen White a Jézus élete című könyv legelején olyan szépen hivatkozik erre az igeversre, és én odáig fel se figyeltem egy apró pontosításra, amikor azt mondja, hogy az ige testé lett és lakozott mi közöttünk. Tudnánk erre igét mondani Jelenések könyvéből, hogy ez hogyan fog végső idők után megvalósulni? Az Isten sátora az emberekkel van, és lakozik közöttük, ugye? És maga az Isten lesz velük. És hogy ez kezdődött el Jézus földre jövetelével. És azt mondja Ellen White, hogy nagyon érdekes erre odafigyelni,
hogy az ige testélet is lakozott mi közöttünk, ott az a görög kifejezés van, hogy sátorozott közöttünk. Szkéneó. Sátorozott. Itt sátrat vert. Milyen szép hasonlat ez a testi lételnek a csodálatos titkára is, nem? Mint ahogy a Jelenések 21-ben az, hogy az Isten sátora ismét az emberekkel lesz. És velük lakozik, és maga velük lakozik, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Tökéletesen rímelnek egymásra ezek a gondolatok, nem csak azért, mert János apostol a szerzője mind a két könyvnek, hanem mert a tanítása is ugyanaz. Eljött közénk, hogy testé legyen, és itt lakozzon, itt sátorozzon, hogy, miért? Lássuk az ő. Mit látunk Jézusban? Mit láthatunk Jézusban, ha őt szemléljük? Az ő dicsőségét. Mit jelent az, hogy dicsőség? Mindig beszoktuk helyettesíteni ezt a szót a Bibliában, ugye? Mivel? Jellem. Egy ember dicsősége, vagy dicstelensége a jellemében, vagy a jellemtelenségében ül testet. Hogy lássuk az ő jellemét, mint az Atya egyszülöttjének jellemét, dicsőségét. És hogyan határozza meg a jellemnek ezt a tökéletes szépségét és harmóniáját? Mi volt Jézusban az, amire az Atya is azt mondta, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok, őrá figyeljetek, őt szemléljétek, és azt fogjátok tapasztalni, hogy változtok mélyen, belülről, emberi akarattól, függetlenül, de azzal együttműködve az Isten elvégzi azt, amit ember nem tud elvégezni. Sem akaraterő, sem neveltetés, sem szokás, sem jól neveltség, sem elméleti tudás nem tud elvégezni. Őt hallgassátok, őt figyeljétek, őt szemléljétek, mert az ő dicsősége, az ő jelleme, ami miben áll, teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Milyen az, amikor valaki egyszerre két dologgal teljes? Teljes, de mégis kettőféle van benne. Ez csak hogyan lehetséges? Ugyanolyan arányban volt Krisztusban kegyelem és igazság. Ez sorsdöntő a mi számunkra, hogy benne ugyanolyan arányban legyen kegyelem és igazság? Az életünk múlik ezen. Ha lelkét és lehelését visszavonná, ebben az esetben azt mondaná, hogy nézzünk rá úgy a földre ma reggel, onnan a mennyből, hogy egy kicsit több az igazság bennünk. Mi maradna a földből, testvéreim? Ez nem kéne, hogy az Isten elveszítse a jellemét, azaz mérgessé vagy indulatossá váljon, csak azt mondja, hogy mi jár az embereknek. Csak ennyi, ugye? Tehát nem azt mondja, hogy elegem van, nem fáradozzunk tovább értük, hanem hogy tegyük fel a kérdést, mi jár ezeknek az embereknek? Mi jár? Jog szerint mi jár? És mi lenne velünk? Özönvíz, Sodoma Gomora és más példák, amik arról szólnak, Jeruzsálem pusztulásáig bezárólag. Lelkét és lehelését visszavonná, de az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ez a három isteni hatalom, ahogy a Jézus élete című könyvben és másutt is olyan szépen megjelenik. Együtt munkálkodik folyamatosan, ez a három isteni személy. Együtt munkálkodik azért folyamatosan, hogy ne legyen visszavonva a kegyelem. Hogy ne kerüljön túlsúlyba az igazság, hanem legyen még esély a jellem változásra, a gyógyulásra, mielőtt Krisztus visszajönne, hogy igazságot hirdessen a föld lakóinak. De mi lenne, hogyha kegyelem kerülne túlsúlyba az igazság rovására az Isten jellemében, ahogyan hozzánk viszonyul, mi lenne velünk? Nem kérnétek azért néha szívesen, hogy Istenem, nézd el ezt most nekem, jó? Csináljunk úgy, mintha nem történt volna meg. De legalábbis ne engedd, hogy kiderüljön az emberek előtt. Van ilyen gondolat az ember szívében? Sose szeretném, hogyha ezt meglátná ember. Sose szeretném, hogyha a gondolataimba valaki egy az egybe belelátással rendelkezne. Köszönöm, Atyám, hogy bár te ilyen lény vagy, de mégis elviselsz engem. Szoktunk így imádkozni? Borzasztó lehet engem hordozni, Istenem, de köszönöm a kegyelmedet. De az Isten részéről találkozunk azzal, hogy mégis igazságtalanul kegyelmes velünk. Mózes 2. könyve 34. fejezetében azt olvassuk, hogy az Úr,
Irgalmas és kegyelmes Isten. Késedelmes a haragra és nagy irgalmasságú. És igazságú. Aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. Tehát mindennel mehetünk hozzá, de nem hagyja büntetlenül. Teszem hozzá, miért nem hagyja? Mert szeret. Mert szeret. Mert ha úgy lenne kegyelmes, hogy az igazság csak egy milliméternyire, csak egy gramnyira is híjával lenne, és a teljes volt kegyelemmel és igazságnak ez az 50-50 százaléka, ez a fele-fele tökéletes egyensúlya, csak egy picit borulna abba az irányba, hogy az Isten jobban kegyelmes, mint igazságos. Ne felejtsük el, hogy az ördög rögtön ott teremne, hogy elmarasztalja őt a nem jogszerű, a nem tökéletes viszonyulásáért, ahogyan a bűnös teremtményekhez viszonyul. Ezért volt szükség Krisztus áldozatára, mert máshogy bűnösnek nem lehet kegyelmet adni, mint hogyha az ördöggel szemben ő magát teszi oda, hogy engem elfogadsz váltságnak, a kezedbe adom magam. És az ördög igazi természete megmutatkozott a kereszten. De megmutatkozott az is, hogy mennyit érnek nekem ezek a lények. Ezek az összeomlott lelkű, jellem hibáikkal, örökletes rossz tulajdonságaikkal megküzdeni nem tudó lények. Úgy szerette Isten a világot. És testvérem, amikor eljutunk ide, és ugyanezt olvassuk az egész Ószövetségben és az Új Szövetségben, hogy az Istennél ez a kettő tökéletes egyensúlyban van. Mikás könyve 6. fejezetének a 8. versében azt mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, igazság, irgalmasság, és alázatosan járj a te Isteneddel. Az első két feladat csak úgy megy, hogyha a harmadik ott van, ugye? Csak Isten segítségével lehetünk jellemes emberek. Csak Isten segítségével. Tehát igazságot cselekedni, szeretni az irgalmasságot. Tehát mondjunk ki egy nagyon fájó dolgot. Két dologhoz biztos nincs közünk természetünk szerint. Az igazsághoz és az irgalmassághoz. Mert hamisak vagyunk és kegyetlenek. Így van? Az ördög atyától valók vagyunk. Krisztus nélkül. Aki mit tesz? Hogy mondta Jézus János 8.44-be? Hazudik és öl. És öl és hazudik. És öl, aztán megint hazudik, aztán megint öl. Nem ezt mondta Jézus? És ez azzal függ össze, hogy a mi jellemünk akaratlanul is. A természetünk annyira erős Krisztus nélkül, hogy nem vagyunk képesek sem igaz, sem igazságos magatartásra, sem irgalmas, megbocsátó, türelmes, szerető. Sorolhatnánk az igazságnál is egyenes, őszinte, Isten igéje szerinti igaz magatartásokra, de ugyanúgy türelmes, hosszú tűrő, megbocsátó, könyörületes, irgalmas magatartása sem. Jó, hogyha minden reggel, amikor kinyitjuk a szemünket, azért ez eszünkbe jut, hogy Isten nélkül egy lépés sem. Ki lesz az első áldozatom? Ki lesz, akit először egy félreértelmezett szeretettel, bűnöket is elnézve neki teszek tönkre, vagy akit kíméletlenül, az igazság nevében, egyébként lehet, hogy tényleg igazam van, igaza van a sátánnak, amikor vádol bennünket Isten előtt, testvéreim? Igaza van? Igazságos lény a sátán, testvéreim? Igazságos? Amikor odaáll az Isten elé, és azt mondja, hogy mutass nekem egy embert, aki bűntelen, és megnyithatod a mennyet, és mindegyiket beviheted, amely bűntelen. Igaza van a sátán? Bizonyos szempontból abszolút igaza van. Persze nem mondja el a teljes összefüggését az dolgoknak, nem? Mert nem mondja el, hogy én vittem bele őket, ugye például. És nyilván most már azt is agyon hallgatja, és a szemünk elő is igyekszik elrejteni, hogy és Krisztus meghalt érte. De Krisztus erre hívja fel a figyelmet. Dorgáljon meg téged az Úr sátán. Az a terv végbe fog menni. És én megváltom az embert. És utána jöhetnek. Jöhetnek számolatlanul úgy az örök életbe, hogy én mindegyiknek megnyitom a kaput. És te nem mondhatsz semmit nekik. De testvéreim, maradjunk egy kicsit még a gyakorlati életnél. Tegyetek fel magatoknak, tegyünk fel magunknak egy őszinte kérdést. Akár nézzetek körül egymásra, hogy milyen testvérek ülnek itt körülöttetek. Nézzetek körül, és gondoljatok arra, hogy személy szerint nekem mire van inkább hajlamom? Igazságosnak lenni,
keménynek lenni, vagy túl kegyelmesnek, bűnpártolónak lenni. Gondolkodjunk el ezen. Van nektek olyan, hogy vérmérsékletetek, meg emberi természetetek? Ugye nem vagyok ezzel egyedül, nem? Van ilyen? Nyugtassatok meg, van. Mire hajlamos a természetetek? Ti mit örököltetek atyátoktól? Milyen hiába való életet? Mit? Dolgozik bennünk ez? Nézzetek körül, és arra gondoltok, hogy hát igen, ő aranyos, vele nincs gond, na de ő, na meg ő, bezzeg, de vannak itt azért, ő küzd, de ő nem is küzd. Másokra meg azt mondjuk, hogy na jó, jó, de hát el kell neki nézni, mindegy, nem, ne beszéljünk róla, elhallgatjuk. Figyeljük meg, hogy a gondolataink olyankor is működnek, a tőlünk parancsot és utasítást nem várva. Olyankor is működnek és dolgoznak, amikor mi azt mondjuk, hogy de hát előttem van az ige, de hát ismerem a bizonyságtételeket, de hát. De a lelkünk sajnos önálló életet él, és Krisztus nélkül mi nem vagyunk biztonságban. Nem vagyunk biztonságban. Ha nem tanuljuk meg azt, amire az Atya felhívta a figyelmünket, ő az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ha nem látjuk meg Krisztusban ennek az egyensúlyát, mert csak ez az egyensúly a garancia arra, hogy se az igazság ne szenvedjen csorbát. Mert az Isten az ő királyi székét az igazságra építette. De mi veszi körül az Isten királyi székét? Jelenések könyve 10. fejezeténél mi veszi körül azt a hatalmas angyalt, aki megjelenik, és az egyik lábát a földre, a másikat a tengerre veszi? Teszi. Mi veszi körül? Szivárvány. A kegyelem. Az Isten királyi széke ezen a két alapon áll. És amikor a mi gondolkodásunk nem ezen a kettős alapon áll, akkor az Isten könyörüljön a mi embertársainknak. És ő könyörüljön nekünk is. És amikor belegondolunk ebbe az életbe, hogy figyeljétek meg, figyeljük meg magunkat, hogy milyen könnyen belemegyünk azokba a rossz játékokba, hogy egyeseknek kegyelmet hirdetünk, másoknál az igazságot hangsúlyozzuk. Milyen könnyen belemegyünk, hogy otthon a családban elengedjük magunkat, bezzeg a munkahelyen megmutatjuk, hogy mi milyen feszes, rendes, becsületes emberek vagyunk. Milyen könnyen belemegyünk, hogy így mondják ezt, hogy elkezdjük kompenzálni az életünk más-más szintereit. Mert van, ahol apa vagyok, van, ahol férj vagyok, van, ahol lelkész vagyok, van, ahol gyülekezeti tag vagyok, van, ahol férfi vagyok, és Krisztus azt akarja, hogy mindegyik megszentelt legyen. Azt akarja, hogy mindegyiknél a jellemem nyilatkozzon meg, és ne külön szerepjátékokat vállaljak. Ne az legyen, hogy a családom úgy néz rám, hogy látnának otthon, látnának a testvérek este 9-kor, ahogyan otthon viselkedsz, ahogy a feleségeddel beszélsz, amikor nem olyan melegre főzi a levest. Látnák azt, amikor ilyen és ilyen helyzetekben. Az Isten azt akarja, hogy mi ne viselkedni tanuljunk meg keresztényként, meg adventistaként viselkedni. Bizonyos hitelvek szerint viselkedni. Hanem mindig rajtunk legyen az Atya dicsősége, az Atya jelleme, a Krisztusi jellem. Akár esztek, akár isztok, akár mit cselekeztek, hogy minden az Isten jellemét, az Isten dicsőségét tükrözze vissza. Nincsenek kompromisszumok a keresztény életben, de nem úgy, ahogy a természetünk diktálja, hogy már pedig én nem engedek ebből, vagy már pedig én azért is inkább én ilyen jó szívű, bocsánat, elnézem a bűnt, csak ezt nem így mondom, hanem azt mondom, hogy én ilyen jó szívű vagyok. Vagy azt mondom, hogy én ilyen harcos, igazságkövető vagyok, ami azt jelenti, hogy alig le vagyok elviselhető a környezetemben, vagy a gyülekezetemben. Hogy ne erről legyen szó, hogy a mi természetünk szerint követjük Krisztust, hanem hogy a Szentlélek bennünk való munkálkodása szerint egy felsőbb hatalom befolyására tudjuk követni Krisztust. Akkor elővesszük majd a Krisztus példázatai című könyvből, ugye itt nem probléma az, hogyha bizonyságtételekkel foglalkoztok beszélgetésben. Volt, ahol kikaptam azért, hogy nem a Bibliáról szólt a beszélgetés az Isten tisztelt után, hanem előmertem venni egy ellenvágy Krisztus példázatai könyvből vett idézetet. Most a Tálentumok című fejezetből a Befolyás című fejezetet fogjuk majd kiosztani, és nagyon érdemes azt a néhány bekezdést elolvasni együtt, mert olyan üzenet van benne, hogy mi az, hogy jellem, és hogy mit jelent az, hogy Isten általunk bennünk tud hatalmasan dolgozni.
és akar hatalmasan dolgozni. Csodálatos idézet lesz, és biztos áldásos lesz, ahogyan végig gondoljátok, de hogy Jézus Krisztusnak ez a fajta befogadása és megélése. Tegyük gyakorlativá azt, hogy mit jelent gyönyörködni Krisztusban. Fordítsuk le azt, hogy a keresztet szemlélni, ez nem csak azt jelenti, hogy vágyunk egy érzelemre, egy elérzékenyülésre, hanem látjuk ott benne az igazságot és a könyörületet. Egyszerre a kettőt. És az megfed bennünket, mert mi nem lennénk készek azért odaadni az életünket egy hamis emberért. Bennünk kritikák vannak, de lehet, hogy ugyanilyen értelemben elnéznénk a bűnt, ahogyan Krisztus azt mondta, hogy nem nekem meg kell halnom. Én a kárhozat szenvedését kell, hogy elviseljem. Mert a kegyelem csak így érvényesülhet. Engedjetek meg a vége felé közeledve is néhány gondolatot, mert az alapigénk azért azt mondta, hogy mit tett az Atya, amikor Krisztusra tekintett a Jordán partján? Mi volt benne? Hány helyen olvastok arról a Bibliában, hogy az Atya kifejezi azt, ami a lelkében van? Azért kevés ilyen ige helyet fogtok találni, nem? Mi volt ott? Mit mondott a mennyei szózat? Gyönyörködöm. Gyönyörködöm. Mennyire nem ismerjük őt, és mennyire csodálatos lesz egyszer találkozni vele, mert őt aztán tényleg nem tudjuk elképzelni, nem? Hogy ilyesmit megoszt magából, hogy most még valahogy a földre lenézni is olyan szép, hogy ott van az én fiam közöttetek. És hogyha őt nézitek, akkor ti, akik ott éltek még éveket, évtizedeket a földön, ti is boldog emberek lehettek, csak nézzétek őt. Azt mondta Dávid a 27. Zsoltárban, kérlek benneteket, hogy lapozzátok fel, és a záró gondolat ezzel foglalkozna, a 27. Zsoltárnak, jól emlékszem a 4. versével, de mindjárt pontosan is mondom, mert a vázlatomat nem találtam ma otthon. 27. Zsoltárnak a 4. versében. Ha már elkezdem, és biztos vannak, akik ismerik ezt a verset. Egyet kérek az Úrtól. Salamon kérhetett az Úrtól. Kért, ugye? Dávid itt azt mondja, hogy én egyet kérek az Úrtól. Hogyan folytatja? Azért esedezem. Ez már nem csak kérés, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében. Hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Testvéreim, milyen kifejezéseket olvasunk itt? Egyet kérek az Úrtól, egy dologért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, gyönyörködhessem az ő templomában. Milyen a szép ember? Milyen a szép ember? Kipróbáltam, múltkor beírtam egy internetes keresőbe ezt a szót, hogy szép. Alig tudtam gyorsan kikapcsolni a gépet, hogy ne lássam azt, hogy mit gondol ma a világ a szépről és a szépségről. Milyen a szép ember, testvéreim? A szép ember nem feltétlen fizikailag egészséges ember. A szép ember nem tökéletesen arányos ember. A szép ember nem hiánytalan megjelenésű ember. Egy 70-80-90 éves idős ember, akinek a ráncok tartják össze az arcát már szinte, annyi gondja volt, lehet gyönyörű és szép ember, mert a jelleme szép. És akkor ott lesz az a békesség az ő egész lényében, és ha még nem szólal meg, már akkor is ezt fogják rajta észrevenni, hogy az igazság és a kegyelem megszentelte a gondolatait, az érzéseit, az akaratát, és küzd, de Krisztusba kapaszkodik. Az igazi szépség az a jellem, amit Istenben és a kereszten függő Krisztusban úgy szemlélhetünk, hogy amikor Dávid erre gondolt, azt mondta, hogy én csak azt szeretném, hogy ezt soha ne veszítsem szem elől. Hogy nézhessem az Úrnak szépségét, gyönyörködhessem az ő templomában. Mit lehetett gyönyörködni a templomban, amikor Dávid vagy bárki bement a szent helyre? Lehetett-e, hogy gyönyörködni, testvéreim? Miben lehetett gyönyörködni? A kárpit színében, a megformázott míves tárgyakban, bútorokban, ebben lehetett? Nem. A bizonyságtételből kerestem ki egy annyira szép leírást, bárcsak gyorsan meg is találnám, mert így jegyzet nélkül nem vagyok annyira ügyes.
De azért igyekszem. Megvan nektek, ugye ez a jelenések könyve magyarázat, versről versre nem vált. Nagyon tanácsolom az olvasását, mert valami egészen különleges gazdagságú írás. 199. oldalról olvasok egy idézetet. A kereszt titka minden más titkot megmagyaráz. Jegyezzük meg ezt a mondatot. Jó? Ma mondtam sok ilyen egy mondatot, ezek nagyon fontos mondatok. A kereszt titka minden más titkot megmagyaráz. Mit jelent ez a mondat? Amikor látjuk magunk előtt Krisztust igazságban és kegyelemben, akkor megértjük az embereket magunk körül, megértjük a saját életünknek a meg nem értett fejezeteit és történéseit, a jelen pillanatokban lezáratlan problémákat. Mert tudjuk azt, hogy Isten értünk mindent kegyelemből és igazságból cselekszik. Tehát az Isten egy tökéletesen szerető lény. A Golgotáról sugárzó fényben Isten tulajdonságait, amelyekre korábban félelemmel és csodálattal gondoltunk, és figyeljétek a szóhasználatot, szépnek és vonzónak találjuk. Az irgalom, gyengétség és atyai szeretet egyik serpenyő. Egybeolvad a szentséggel, igazsággal és hatalommal.

amet a kereszt fényében szemléljük. Akkor irgalmasságot, gyengétséget és megbocsátást látunk párosulva méltányossággal és igazsággal. Mennyei trónján szemléljük őt, aki kezein, lábain és oldalán viseli szenvedéseink jeleit. Ezeket azért szenvedte, hogy megbékéltessen minket az atyával. De csupa olyan gondolat, amire azt mondjuk, hogy ettől gyógyul az ember lelke. Amikor a mi életünkben ez a szétválás, hogy itt most kemény vagyok, itt most elnézem, itt most, bocsánat, majom szeretet, ugye, ismerjük, hogy rontsuk el a gyerekeinket, rájuk kell hagyni mindent. Persze, szabad, persze, fizetem, vigyed, csináld úgy, ugye ez? Ez kegyelem, ez felelősség. De amikor ott van az igazság, és kiegészíti a megbocsátást, amikor az ember nem próbálja meg a maga erejéből, a maga értelmezése szerint bánni az emberekkel, óriási feladat, hogyan bánjunk az emberekkel, mi az, ami gyógyítja őket, és nem pusztán a mi igazság érzetünket elégíti ki, vagy ami emberi szeretetünk mutatkozik meg benne. János apostol az első levele 4. fejezetében ezért mondta azt, hogy egy szóval is össze lehet foglalni azt, amit kettővel mondtunk. Ugye kegyelem és igazság. János 1.14, Márk 6.8, 2 Mózes 34, 85. Zsoltár, olvassátok el, 11. verse, gyönyörű, ugyanerről szól, hogy az igazság és a békesség, és a könyörület és a hűség hogyan csókolgatják egymást, mert ezek Istenben egyek, csak mi választjuk szét. És ez a mi tragédiánk, hogyha ezt mi szétválasztjuk. És amikor ezt szemléljük, akkor az Isten tud bennünket gyógyítani. És amikor azt kérjük, hogy Istenem, látod, hogy én alkalmatlan vagyok arra, hogy szeressek. Látod, hogy nálam a szeretet, vagy az igazság irányába billen, vagy a könyörület irányába billen. Istennél az igazság és a kegyelem egy szóban úgy foglaltatik össze, hogy Isten a szeretet. És ezt sose keverjük össze. Nagyon sok baj származik abból, hogy azt mondjuk, hogy az igazság meg a szeretet ellentéte. Nem, az igazság csak része a szeretetnek. Isten dicsősége az Isten jelleme, ezt le lehet írni. Isten dicsősége az Isten jelleme. Isten jelleme a szeretet. A szeretet egyenlő igazság és kegyelem tökéletes összhangja. Dr. Henne József könyvére emlékeztek, régebbi testvérek, törvény és kegyelem csodálatos összhangja, hogy ugyanerről szólt. Egy alapvető tanítás, a legalapvetőbb tanítás, hogy tisztán lássuk Isten, és tisztán lássuk magunkat. Hogy jól lássuk az embertársainkat, hogy Isten kezéből vegyük el mindazt, ami történik velünk az életben. És ne lázadozzunk, hogy az Isten most egy kicsit túl igazságos, nem Istenem, tudom, hogy nálad a kettő együtt van. És hogy amit ma nekem megengedtél, abban ugyanannyi kegyelem van, mint igazság. Köszönöm Isten, már békém is van. Csak ez tarthat rendben minket. A kereszt titka minden más titkot megmagyaráz. És amikor a végéhez jutunk ezeknek a gondolatoknak, akkor újra vissza kell ahhoz térnünk, hogy az atya mit mondott? Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Dávid mit kért? Egyet kérek az Úrtól, taníts meg engem látni a te szépségedet, gyönyörködni a te műveidben. Amikor Dávid belépett a szentélybe, neki még csak sátor adatott meg, ugye? Akkor mit látott ott? Olyan szépen mondja Pál apostol a kegyelem királyi székét. Milyen az a királyi szék, ami a kegyelem királyi széke? Előtte az oltár, közötte a kárpit, Krisztus, és utána a törvény, az igazság, az Isten szemtől szembe való jelenléte, a vele való találkozás. És ezen keresztül be lehet jutni az atyához. És hogyha az atyát így egyben látjuk, és Krisztus áldozatát ezen a háttéren látjuk, akkor a lelkünk gyógyul, akkor a szeretetlenséget önzetlenség váltja fel. Az igazságosság nevében való gyanúsítást, kárhoztatást és bántást, a testvéremért való fáradozás, mert nem nézhetek úgy rá, hogy milyen. Csak úgy nézhetek rá, hogy Isten kegyelméből milyen lehetne. Csak így nézhetünk egymásra. Elvárjuk az Istentől, hogy így nézzen ránk minden nap. Örülünk, hogy így néz ránk minden nap. Ami lehetne. Testvéreim, a jó Isten legyen ebben segítségünkre, hogy inkább menjünk hozzá, hogy tanácstalan vagyok, nem találom a megoldást, nem tudok egyensúlyba lenni, Istenem, bicegek, hol a kegyelem, hol az igazság, mint hogy a mi természetünk szerint éljük meg a vallásosságunkat, és azt mondjuk, hogy ez a Krisztus várás.

Ilyen a jó adventista. Ez a kereszténység. Mi ezekről igazából semmit nem tudunk, csak valahova fel van írva a nevünk, tettünk egyszer egy hitvallást, de nekünk napról napra gyönyörködni úgy Krisztusban, hogy az ő egyensúlyban lévő jelleme a miénk legyen. Hogy az megtörje az önzésünket, megtörje az indulatainkat, megtörje az önsajnálatunkat, a magunkkal foglalkozást, és legyőzze azt. Csak ez a gyógyulás útja. Ki hívta fel erre ma a figyelmünket? Mi volt az alapigén? Ki hívta fel erre ma a figyelmünket? Mit mond Laodiceának az atya? Nem gyönyörködtök eléggé Krisztusban. Nem tudjátok ki ő. Van róla elméletetek. Készek lennétek meghalni érte. De ha szeretet nincsen én bennem. Ha nem ismertem meg azt a szeretetet, ami ő maga, és nem valami híg emberi érzelgőség, vagy túl kegyelemmel, vagy túl igazsággal, ér valamit az? Ér valamit az? Azt mondja nekünk az atya, hogy nézzetek többet Krisztusra, és gyógyulni fogtok. Fogadjuk el az ő javaslatát, fogadjuk el az ő felajánlását, és csatlakozzunk Dávidhoz, hogy de még erre is képtelen vagyok, egyet kérek az Úrtól, azért esedezek, hogy taníts meg engem Krisztust érteni, szemlélni, befogadni. A jó atya, legyen ebben segítségünkre, ahogy megígérte, hogy segítségünkre lesz, úgy legyen. Amen.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai reggelünkön. A szeretet himnuszáról szóltunk az első három vers alapján, amit a Biblia egyik gyöngyszemének tarthatunk. És Pál apostol a szeretet himnusza első három versében leleplezte a nem igazi, a hamis, az ál szeretetet. Bemutatta, hogy a mi világunkban sokszor hogyan próbálják vitogtatni azt, ami nem őszinte, nem igaz, azt a szeretetet, ami nem szívből fakad, és nem az Istenből ered. A mai alkalommal már átlépünk a szeretet himnuszának a következő lépéseire, amikor viszont már az apostol azt mutatja be, hogy milyen az igazi szeretet. Milyen szeretetet nevezhetünk igazi szeretetnek, mi a szeretetnek az a néhány tulajdonsága, rendkívül fontos tulajdonsága, ami jellemzi a valódi, a mennyből, az Istentől való szeretetet. Mondhatnánk röviden azt is, hogy a mai alkalommal már rátérünk arra, ahogy a Biblia az isteni szeretetet, az agapét, a görög kifejezés ezt használja, az igazi isteni szeretetre, az agapét jellemzi. Végig egyik vers a másik után jellemzi azt a szeretetet, amit nekünk is meg kell tanulnunk az Istentől. A szeretetnek erre a művészetére mindenkinek el kell jutni, ha boldog, kiegyensúlyozott életet szeretne élni. Mi tehát az első tulajdonsága az igazi szeretetnek? Mi lehet az a jellegzetesség, ami első helyet kellett, hogy kapjon a szeretet himnuszában? Ezt mondja Pál apostol a szeretet himnusza első jellemzésében a szeretetről, a szeretet hosszú tűrő. Igen, talán nem gondolnánk, hogy a legfontosabb tulajdonsága lenne a szeretetnek a hosszú tűrés. Miért? A szeretet hosszú tűrő, mondja a Biblia. Milyen gyakran hiával vagyunk mi ennek, sőt, mondhatnánk általánosan hiával vagyunk a hosszú tűrésnek, a türelemnek, a nagy türelemnek. Milyen sokszor indulatba jövünk, milyen sokszor leírjuk, elfelejtjük szeretteinket, lemondunk fele barátunk iránti szeretetről, milyen sokszor megnehezedik a mi szívünk emberek iránt, vagy hogy Hóseás próféta mondja, olyan a mi szeretetünk, mint a reggeli felhő vagy a korán múló harmat. Igen, a szeretet az tűr, hosszan tűr, mondja a Biblia. Azt az embert is szereti, ezzel mondva ki a lényegét a szeretet himnuszának, azt az embert is szereti az az ember, aki megtanulja az Istentől való szeretetet, aki nem mindenben szeretetre méltó, aki sok türelmet, nagy türelmet igényel az embertől. Akár a kisgyermekeket vesszük, kisgyermekek példáját, láthatjuk és tapasztaljuk szülőkként, akiknek gyermekeik vannak, hogy milyen nehéz sokszor a gyermekek iránt is türelmesnek lenni, a kis csacskaságaik, butaságaik iránt. Felnőtt embereknél meg megrögzült rossz tulajdonságokat milyen nehezen kezelünk, viselünk. De kitől is tanulhatjuk a hosszú tűrést? Ki is taníthat meg bennünket a hosszú tűrésre? Hát csak az, akiről azt mondja a Biblia, Isten a szeretet. Miben nyilvánult meg az Isten szeretete? Miben nyilvánul meg leginkább Isten szeretete ezen a földön? Olvasom Mózes második könyve 34. fejezetéből a következő igeverseket. Ahogy Mózes kérte az Istent, hogy mutassa meg neki, hogy ki is ő, mi az ő lényege, ki is ő valójában, aki az ő népét vezetni akarja, és az emberek fölött áll, és segíteni akar az emberen. Így mutatkozott be Mózesnek az Isten. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezeríziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnt büntetlenül. Igen, ez a nagy türelem lényege, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú. Ezen gondolkodjunk el, vajon megismertük-e Istent ilyen oldalról, aki nagy türelmes az emberhez, aki nem haragszik hibáira, nem haragszik durvaságaira, kegyetlenségeire. Gondolkodjunk el mindannyian ezen az Istenen, aki nagy türelemmel viszonyul minden nap hozzánk. Kívánom, hogy ebben elmélyedve e napon is áldásokat, örömet szerezhessenek a szeretetben

Kedves gyülekezet, gyerekeknek már előtte odaadtam a képecskét, de ez az elmúlt alkalommal történt, hogy a teremtés legnagyobb bizonyítékáról, valóban méret szerint is legnagyobb bizonyítékáról, a bálnáról beszéltem, csak akkor nem volt nálam a bálnakép. Most megint így vagyok, hogy már útközben voltam, amikor eszembe jutott, hogy ott voltak a gekkó képek az asztalomon, és elfelejtettem berakni a táskámba. Mert most meg a gekkókról akarok szólni nektek. Hát ez nem akkora, mint a bálna, jóval, de jóval kisebb. Egy parányi kis hüllőről van szó, egy 11-2 centis kis gyíkocskáról, a legnagyobb 20-30 centinél nem több. Ugye itt megint a római levélnek az első fejezetében olvasható páli gondolatot szeretném itt felidézni, amikor azt mondja Pál, hogy az emberek az Isten teremtett dolgait, amikor szemlélik, akkor felismerhetnék a teremtőt. De ők ezt nem teszik. És ahelyett, hogy hálásak lennének a teremtőnek, a teremtményt kezdik felmagasztalni, és a teremtett dolgokat tisztelik és imádják a teremtő helyett. Ez számra olyan döbbenetes volt, amikor megtudtam, arról tudtam, és szerintem ti is többen tudtok arról, hogy a gyíkok között ez a kis gekkó abban különleges, hogy mindenütt fel tud kapaszkodni. Tehát még az üvegen is. Tehát tartják már teráriumokban, tehát kisállatkereskedésekbe lehet kapni különféle gekkókat, és mindenütt fel tud mászni, és ott tud maradni. A fiatalabb példányok még a mennyezeten is át tudnak futni. És ugye törték a fejüket a tudósok, hogy tudja ezt megcsinálni, mert ha apró tapadó korongok vannak a talpán, hát akkor amennyire oda tudja tapasztani, legalább olyan nehéz onnan leválasztani. Tehát ez így nem működik. És keresték a gekkó ragasztónak a titkát, hogy mi lehet az. És hát hatalmas kutatásokat végeztek és vizsgálták a dolgokat. Az egyik tudós megfigyelte, hogy amikor a gekkó fölrakja a lábát a üvegfalra, akkor egy picit így visszahúzza. Alig látható módon így visszafele húz rajta egy picit. És aztán, mikor elveszi onnan, akkor meg visszatolja. És ez indította el a gondolkodásukat, hogy mi lehet ez a ragasztóanyag, amelyiket egy pillanat alatt el tud oldani, de ugyanakkor olyan erővel oda tud tapadni, hogy semmiképpen nem csúszik le, és mintha bármilyen bele tudnak kapaszkodni. És felfedezték, hogy a gekkónak a talpán az emberi hajszálnál ezerszer vékonyabb szőrszálak vannak. Na itt most már olyan méreteknél vagyunk, hogy itt már millimétert nem merek mondani. Ezerszer vékonyabb az emberi hajszálnál. Itt eljutunk a nanotechnológiához. Ne ijedjetek meg, gyerekek, nektek tartom a prédikációt. Talán majd azért megértik a felnőttek, és majd később elmagyarázzák nektek, hogy miről is van szó. Tulajdonképpen arról van szó, hogy olyan méretekig mennek el a tudomány vizsgálatánál, hogy már nem is molekuláris, hanem atomi méretekben gondolkodnak. Ugye minden elemnek, minden anyagnak az atomjában ott vannak az elektronok meg a protonok. Az egyik pozitív, a másik negatív. És amikor az atommaghoz képest az egyik oldalon több pozitív van, a másik oldalon meg kevesebb a pozitív, akkor amikor hozzá csatlakozik a közelébe ér egy másik atom, és ott több lesz a pozitív, vagy a negatív, akkor ezek, mint a mágnes, vonzani fogják egymást. És tulajdonképpen a gekkó így maradt fönn. Mert ez a nagyon vékony szőrszál, amikor rátapad valamilyen tárgyra, és így picit visszahúzza a lábát, akkor ez a szőrszál így merőlegesen ment rá arra a tárgyra, és ahogy visszahúzza, így rásimul a vége. És ezzel, hogy rásimul és így elhúzódik, így mágneses teret gerjeszt, és szépen mágneses erővel odafogja a gekkót. Rögtön neki is láttak a tudósok, és készítettek ilyen műanyagot, és először egy 9 kilós kislányt függesztettek rá, amikor ugye a műanyagot így rá rakták egy üveglapra, és ott lógott egy ilyen hevederbe a 9 kilós kislány, tehát elbírta. Olyan ruhát akarnak készíteni, kesztyüket és tappancsokat, hogy a tűzoltók mondjuk egy
tűz épületbe, tűzbe esett épületbe föl tudjanak mászni kívülről. És agyon dicsérték a természetet. Na hát ezért volt az egész. Hogy amikor rájöttek, hogy micsoda fantasztikus találmány, hogy a természet mi mindent kidolgozott, ugye, hogy az evolúció során a gekkó ilyen szőrszálakat növesztett magába, úgy, mint a pinty csőre, ugye, ahogy ezt felfedezte Darwin, hogy miért kemény, miért pici, miért rövid, miért hosszú, hát ugyanígy, hogy ilyen vékony, mire ezt kitalálta a gekkó, hogy önök ilyen vékony szőrszál kell, semmit nem tud a fizikából, vagy pedig az Isten teremtette ilyennek ezt a kis állatot. Ezeket a kérdéseket érdemes időről időre feltenni magunknak, hogy ki teremtette a világot, és ki az, aki megalkotta ezeket a kis élőlényeket. És ismét mondom, miért alkotott ennyiféle állatot, ennyiféle növényt, ennyiféle gyönyörűséget az Isten nekünk? Miért? Mert szeret minket. És örömet akar szerezni bennünk azzal, hogy mi felismerjük ezekben a teremtett lényekben az ő hatalmas erejét és az ő csodáját. És hogyha mi nem csak, hogy el tudjuk fogadni, hogy Isten teremtette a világot, hanem erről nagyon mélyen meggyőződünk a szívünkben, és mi ebben nagyon komolyan szóba állunk, és mi állandóan úgy tekintünk Jézusra, mi drága megváltónkra, aki közel van a mi szívünkhöz, hogy ő teremtő isteni személy. És a teremtő isteni mi voltát, és a mennyei csodás világot hagyta ott értünk, és lett emberré, ugyanilyen emberré, mint mi. Azért, hogy nekünk reménységünk lehessen, és azért, hogy mi megismerhessük a mi mennyei atyánkat, és azért, hogy megszabadíthasson bennünket bűneinkből, akkor nekünk valós reménységünk lehet, hogy elnyerhetjük az örök életet. És ott nem csak a gekkó, meg a bálna, meg a többiek nagy csodáját szemlélhetjük, hanem az egész világegyetem csodáját egy végtelen korszakon át kutathatjuk és kereshetjük, és találhatunk rá rengeteg olyan dologra, amit még közel nem tudunk semmit az Isten bölcsességéről és dolgairól. János evangélium a 17. fejezetében, amikor a Gecsemáné kertbeli küzdelme előtti percekben szinte Jézus befejezi a búcsú beszédeit a tanítványoknak, a 17. fejezet 3. versében hatalmas gondolatot mond el nekünk. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Gondoljatok bele, hogy most egy pusztuló világ lakosai vagyunk. Még ez is rengeteg gyönyörűséget tartogat a számunkra, és nagyon sok minden bizonyítékát adja elénk, hogy Isten mennyire szeret bennünket, de pusztul a világ, és látjuk, hogy ez már visszafordíthatatlan. Itt már nem beszélhetünk hosszú távú földi jövőről. És az örök élet, mindegyiknek ez a reménysége, hogy az örök életre eljutni. Ennyire egyszerűen megfogalmazni az örök élet feltételét? Gondoljatok vele! Mégis ezt mondja Jézus. Mi nagyon bonyolítjuk sokszor, hogy ki nyerheti el az örök életet, meg hogyan nye. Azt írja itt, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, azaz a mennyei atyát. És megismerjenek engem, akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Micsoda hatalmas dolog ez. Micsoda hatalmas dolog, és tudjuk, hogy ezt nem csak itt mondja a Szentírás, például Jób könyve 22. fejezetében amikor például éppen az özönvíz előtti emberekről írja le a 15. verstől Jób könyve 22. fejezetében: az ősvilág ösvényét követedé, amelyen az álnok emberek jártak, akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta a víz, akik azt mondták Istennek, távozzál el tőlünk. És mit cselekedék velük a mindenható? Őt pedig megtöltötte házaikat jóval. De az istentelenek tanácsa, távol legyen tőlem.
olvastam a 18. versig. Mi volt az özönvíz előtti embereknek is az általános gondolkodása? Nincs szükségük a Teremtő Istenre. Gondoljatok bele, hogy akkor mondták ki tömegek ezt, amikor valóságosan, szó szerint szinte kézzel foghatóan ott volt a paradicsomkert. Sehol nem ír a Biblia, hogy az özönvíz előtt bármi baja lett volna annak a kertnek. Az emberek nem mehettek be abba a kertbe, mert Ádám bűnesete után pallossal odaállított angyalokat az Isten, hogy oda ember ne menjen be, nehogy az élet fájáról legyen bűnös voltában, és örökké valóvá tegye a bűnt. Mindenki tudta, hogy ott a paradicsomkert, de nem akartak tudni a paradicsomkert alkotójáról. Kész akarva nem akarták tudni. Kész akarva. Ilyen világban élünk ma is. És figyeljétek meg a 21. verset. Bízz csak azért magad őreá, és légy békességben. Ezekből jó származik. Bízz csak magad őreá. Ráadásul itt az eredeti szövegben erről van szó, hogy ismerd csak meg őt. Mert ugye az, hogyha megismerem az Istent, hát mondjátok meg, értelmes dolog nem rábízni magam. Hát ha megismertem, akkor már nincs értelme nem rábízni magam. Azt a valakit, aki nem megsértődött, amikor mi bűnbe estünk. És nem azt mondta, hogy hát mi mindent megtettem ezért az emberért, most meg föllázadt ellenem. Hanem olyan kimondhatatlan fájdalom volt az Isten szívében, amikor látta, hogy Ádám Éva nem maradt meg az ő dicsősége mellett, és választotta az ellenség útját, és nem mondott le rólunk. Ugye az elmúlt negyed évben azt hiszem nagyon értékes tanulmányokat gondolhattunk végig. Ott volt Júdás esete, ott volt Pilátus esete. Mi mindent megtett Pilátusért Jézus? Részletesen tárgyaltuk néhány héttel ezelőtt. Egy olyan emberért, akiről tudta, hogy el fog bukni. Nem mondott le az Isten egyetlen bűnösről sem. És Krisztus, amikor eljött erre a világra, erről az utóbbi időben már többször szólt, amit Csepregen is nektek, de ez teljesen világos dolog. Két dolgot kellett neki megtennie. Az egyik, hogy bemutassa, hogy kicsoda az Isten. A másik, hogy az Isten dicsőségét helyreállítsa az emberben. Ez a kettős küldetése volt Jézusnak. Bemutatni, hogy milyen az Isten, milyen az Atya. Önmagában bemutatta, hogy milyen a Teremtő Isteni személy, aki, hogyha mondjuk olvassuk a Példabeszédek könyve 8. fejezetét, gyönyörű leírás a teremtésről, bizonyára emlékeztek rá, hogy mielőtt a földet alkotta, a halmokat, és a többi, mellette voltam, mint kézműves. Érdekes, a Teremtő Isteni személy így ihleti a gondolatokat, hogy az Atya teremtette a földet. Ő csak kézművesként volt mellette. Tehát az ő engedelmessége az, mintha nem teremtő hatalom lett volna. Pedig máshol azt mondja az írás, hogy szólt és meglett, parancsolt és előállott. Ki szólt? Az Atya? Nem Jézus. Jézus teremtett a szavával. De ő még isteni mi voltában is, amikor még nem lett emberi, ő akkor is az engedelmesség példája volt. Mert akkor is az Atyának engedelmeskedett. És ezért csak kézművesként volt mellette, megvalósítóként. És ez a Jézus Krisztus, amikor eljött erre a földre, bemutatta az embereknek az Atya szeretetét. Bemutatta, hogy mennyire nem mondott le az emberről. És azért szenvedte el a Gecsemánétól a Golgotáig ezt a hatalmas szenvedést, amit mi érdemeltünk volna meg, hogy az ember szívében elinduljon valami, és helyreálljon az a dicsőség, amit ő elgondolt korábban az emberről. Az Isten azért teremtette meg az embert, hogy az ő dicsőségét megsokszorozza az emberben. Erről is tudom, hogy már többször szóltam. De ezt érdemes újra felemlítenünk, mert a teremtéssel kapcsolatos. És amikor mi
A Biblia alapján megvizsgáltuk magunkat, és szembesültünk valós állapotunkkal, mert csak a Szentírás tud igazán rámutatni a bűnre, az

Mert ha nem teremti Isten újjá a szívünket, elveszünk. Ide természet feletti hatalom kell, hogy az énünktől, az önzésünktől megszabadítson az Isten. Teremtő hatalom kell. Az a valaki, aki valamikor megteremtette az embert és ezt a csodálatos bolygót, az a valaki képes újjáteremteni a szívünket. De ehhez van egy feltétel, hogy mi fogadjuk el őt olyannak, amilyennek a Szentírás mondja. Mert pontosan ezt tette Sátán, hogy összezavarta az emberek gondolkodását, hogy befeketítette az Isten képet, hogy a saját jellemtelen tulajdonságaival ruházta fel az Istent. Mai nap is, hányszor és hányszor, hányan és hányan mondják a nyomorúság, a betegség, a szenvedés láttán, az igazságtalanság fokozódása láttán, a borzasztó dolgok, jelenségek kapcsán. Ha van Isten, miért engedi meg? Ez tulajdonképpen ez volt Sátán célja. Mert hogyha ilyen Isten van, aki ennyi szenvedést engedett meg az ember életében, akkor hogyan merném én rábízni magam? Rábízom magam, és akkor utána majd azt mondja, jó van, fiam, rád bíztad magad, akkor majd, na majd most meglátod, hogy kire bíztad magad. És jön a szenvedés, és jön a fájdalom. Hogyan mernénk rábízni magunkat az Istenre, ha olyan az, ami ennek Sátán mutatja be? Jézus bemutatta, nem ilyen az Isten. Nem kiáltott, nem lármázott, nem hallatta szavát az utcán, de a törvényt igazán jelentette meg. A törvény az pedig nem más, mint Isten jellem leírása. Bemutatta az Atya jellemét az emberiségnek Jézus. De mondtam, hogy a második küldetése, ami megvalósult hívő emberek életében, Jézus halála, föltámadása és mennybe menetele után is, de általános méretekben és teljes egészében csak az utolsó nemzedék életében fog beteljesedni. Amikor egyszerre tömegekben fog helyreállni, nem csak a tudatukban a helyes istenkép, hanem a szívükben. Azért gondoljunk bele, hogy micsoda súlyos kijelentése van a Laodicea beliekhez írt levélnek, amikor Jelenések könyve 3. fejezetének 21. versében ezt olvasom. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Aki győz, ahogyan én is győztem. Ugye nyilván elsődlegesen a módja jut eszünkbe erről az igéről, hogy ahogyan Jézus győzött a bűn felett, úgy kell nekünk is győzni. De vigyázat, ez az ige, ez nem csak a módját mutatja meg nekünk, amit a hitáltali megigazulást szemlélve és végig gondolva és alkalmazva a mi saját életünkben meg tudunk élni, és keresztény tapasztalatként tudjuk magunkénak, hogy hogyan tudott megszabadítani valamilyen bűnből az Isten, hogyan tudja vezetni az életünket, hogyan tudjuk felismerni az újabb bűnöket, hogyan tudunk ismét összetörve Krisztushoz járulni, és hogyan tudunk erőt kapni ahhoz, hogy engedelmeskedni tudjunk, de közben állandóan ott van bennünk, hogy de azért mi mégiscsak emberek vagyunk. Tehát ismétlem, nem csak a módról beszél itt, hanem a mértékéről is. Ennek a győzelemnek nem lehet kisebb a mértéke az övéi életében, a laodiceai nép életében. Nem a filadelfiai, nem a szárdiszi, nem a tiatírai nép életében. A tiatíránál egyenesen azt mondja, hogy én nem kérek többet tőled, csak annyit, amennyit megkaptál. A laodiceaiaknak, nekünk mondja ezt, aki győz, olyan mértékben győz, amilyen mértékben én győztem. Tessék mondani, Jézus milyen mértékben győzött? Megromott emberi természet ellenére. Helyettünk vállalva a bűn büntetését, milyen mértékben győzött? 100%-ig? Ezt kimerjük mondani?

0: akkor mi győzhetünk-e kevésbé ahhoz, hogy Isten megmentsen bennünket. Gondoljunk bele, hogyha azzal áltatnánk magunkat, hogy mutass már nekem egy tökéletes embert. Hát ha nem tudsz mutatni, akkor ilyen nincs is. Ezt nem lehet elérni. És hogyha nem egészen tökéletes embereket üdvözítene az Isten, akkor mi lenne? Akkor mi lenne? Minden folytatódna, nem is kezdődne előről, folytatódna, szinte egyenesen. Igazából előről kezdődne egyébként. Talán abban a pillanatban mindenki tökéletes lenne, de már utána megint elköveti a bűnt, akkor hát igen, hát emberek vagyunk, hát most is csak emberek vagyunk. Most mondok egy apró kis példát. Itt van ez a szombatünneplésünk. Tudjuk, hogy egyre jobban élesednek a dolgok a politikai életben. Tudjuk, hogy itt nagyon-nagyon kezd kicsúsosodni valóban az emberek közgondolkodása, és a többi. Hamarosan megjelennek törvények, amelyek keményen fogják támadni az Isten hetedik napjának a megünneplését. Most még béke van, most még nyugalom van, most még minden rendben van. De szeretném megkérdezni, hogy minden szombatunk tökéletes? Én most még a körülmények nem kényszerítenek rám szinte semmit. Most nem a számonkérés hangján kérdezem tőletek, csak úgy általában. Tudom, hogy ezt a kérdést is már föltettem. Melyik naplementét várjuk jobban? A péntekit vagy a szombatit? És hogy kívülről cselekszünk valamit, és emiatt válunk szeretetlenné, mert én meg akarom tartani a szombatot? Ugye mai igében is a szombatiskolában olvastuk, hogy ugye megfeszítették a szombat urát a farizeusok, és gondosan, aggályosan vigyáztak arra, hogy nehogy fönnmaradjanak a holttestek, de ugye ma olvastuk éppen, hogy a föltámadás előtti napon, azaz a keresztrefeszítés utáni napon, azaz, hogy szombaton, elmennek Pilátushoz. Így van? Most olvasunk Lukács evangéliumában. Hogy ez a hitető azt mondta, hogy elmentek Pilátushoz, hogy alkudozzanak, hogy gyorsan őrséget a sírhoz, mert ők elhitték, hogy fel fog támadni Jézus. És nem akarták, hogy ez bekövetkezzen. Döbbenetes. Döbbenetes. Tehát szombatot kívülről tudunk tartani, de a szívünkből. Így működik ez? Hol vagyunk ettől a tökéletességtől? És képzeljük el, hogy amikor valaki ezt a 24 órát nem bírja ki, mert ez sok neki. Ezt a 24 órát. Hogyan is van ez a dolog? Azt mondja Péter a levelében, és nem az időjóslás, és nem az időpont kijelölés értelmében akarom idézni ezt az igét, hogy egy nap az Úrnál annyi, mint 1000 esztendő. Tehát ebből ne következtessünk, hogy mikor jön vissza Jézus. De azért annyit következtethetünk, hogy mennyi ideje tart körülbelül a szenvedés történelme, a bűn történelme. Olyan 6000 év. És akkor ez a 6000 év után mi lesz? A 7. évezred. És mi lesz az a 7. évezred? Az Istennel való együtt munkálkodás, bíráskodás kezdődik a nagy lakomával, kezdődik a mennyegzővel, a táplálkozással, ugye? Nyilván az Isten igéjéből fogunk még többet magunkhoz venni. Az Istennel való együttlét. És képzeljünk el egy embert, aki itt minden 7. napból ezt csípi le, azt teszi félre, amazt értelmezi másként, pedig a szombat az az Istené. És ehhez képest mennyire tudjuk farigcsálni, hogy hogyan kell ünnepelni, majd mi mondjuk. Nem mi mondjuk meg azt. Azt megmondta az Isten. De van írva. Azt mondta az én szombatjaimat. Az nem a tietek, az az enyém. Én tudom, hogy hogyan kell azt ünnepelni. De aki egy-egy napot nem bír ki hetente, az ki fogja bírni az 1000 évet? Ott mikor megy le a nap? Azt olvasom, hogy nem megy le a nap. Nem lehetséges a tökéletesség elérése nélkül az üdvösség. Nem hiszek az örök kárhozat tanításában. Mert ha valakit a teljes megváltozás nélkül az Isten üdvözítene, annak az embernek az örök élet, az örökké tartó kárhozat lenne. Szenvedés. Én ebben nem hiszek. Nem csak a pokolban nem hiszek, hanem azt sem hiszem el, hogy a mennyben lenne olyan ember, aki szenved egy örökké valóságon át. Nem csak 1000 éven át. Nem tehetjük meg, hogy kikerüljük ezt a gondolatot, és ne kerüljük ki ezt a gondolatot. Isten tökéletessé akar formálni bennünket. Az Isten a tökéletességet akarja elérni a mi életünkben. De hogyha így van, hogy a tökéletességig kell eljutnunk, mi ennek a legnagyobb akadálya, hogy mi eljussunk a tökéletességig? Az, hogy milyen állapotban vagyunk? Biztos, hogy az is akadálya. Az, hogy még sok mindent nem mertünk letenni az életünkben, nem tudtunk dönteni, biztos, hogy ez is akadálya. De ha Isten ilyen tökéletesen dolgozta ki a megváltás tervét, mint ahogy azt szemlélhetjük a bibliai történetekben, szemlélhetjük egy Pál apostol életében, aki a minta farizeus volt, mondhatnánk, a képmutatásnak, példamutatás nem egészen ugyanazt jelenti a két szó, a képmutatásnak a legprofibb megvalósítója, gyakorlati megvalósítója volt, saját maga mondja magáról a Filippi beliekhez írt levélben, hogy a törvénybeli igazság tekintetében ő fedhetetlen volt. És ő mindent úgy csinált, ahogy az atyái hitében megtanulta. Minden tökéletesen, kifelé, de belülről nem engedte változtatni magát. Erősebb volt nála a kifelé való kényszer, hogy mások előtt megfelelő legyen. Mi is a jellem? Amikor mi olyanok vagyunk, amilyenek, amikor senki nem lát minket. Tehát nem csak akkor vagyunk olyanok, amikor ott vagyunk a gyülekezetben, hanem amikor senki nem lát minket, és akkor is olyanok vagyunk. Ez a jellem. Természetesen az Isten dicsősége. Az Isten dicsősége az Isten jelleme. Ez az, aminek helyre kell állni az ember életében. Ahogy Példabeszédek könyvében mondja a 23. fejezet 7. verse, hogy amit az ember, amit gondol az ő fejében, az ő valójában. Nem az, amit mutat. Mert könnyen tudjuk mutatni. De mi lett ebből a Pál apostolból? Mi lett ebből a Pál apostolból? Csak ott a damaszkuszi út, meg az a jelenség, az idézte elő Pál apostolban ezt a hatalmas változást? Az már csak betetőzte. Ő benne elindult az ösztöke, rúgódozása, farigcsálása, kemény metszése, amikor látta István orcáját ragyogni, mint egy angyal orcáját. Amikor értelmével felfogta, hogy amit István mond, abban teljesen igaza van. Hányszor eszébe juthatott Pál apostolnak az a bizonyos beszéd ott a Sanhedrin előtt, aminek a következtében Istvánt szörnyű módon megkövezték. Ott csengett a fülében István imája, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Ugyanazt mondta, mint Jézus a keresztnél. De ott forgott a fejében Pálnak, hogy az Isten a pogányoknak is Istene. Emiatt kövezték meg Istvánt. Tényleg, a pogányoknak is Istene. És utána, amikor beszélt a farizeusokkal, akkor mondták, te ezt elhiszed. Nehogy, hát az atyáink hite, hát a hagyomány, hát az egyház. Mi vagyunk az egyház. Ez egy szekta. Pál inkább az embereknek akar tetszeni. De az Isten nem mondott le róla. Tovább rúgódozott benne az ösztöke. Tovább rúgódozott. És aztán mi az, amit átformált Pálban? Az érzelmeit? Vagy az értelmét? Amikor Pál apostol ott a damaszkuszi úton lezuhan a lóról, és a korábban naponta a tekercseket olvasó ember megvakul, és az a halk és szelíd hang, nem gorombán és durván és elutasítóan feddi meg Pált. Megérdemelte volna Pál? Hogy durván azt mondja neki az Isten, hogy Pál, eddig tartott, és elegem van belőled. Te megölted az én gyermekeimet. Te nem érdemled meg, hogy itt éljél a földön. Ezt mondta neki Jézus. Azt mondta, hogy nehéz néked az ösztök ellen rugódozni. Miért üldözöl engem, Pál? Nem is ismersz igazán, és üldözöl engem. És Pál mentegetőzött. Igen, föltette a kérdés, hogy ki vagy, Uram. De azonnal megértette, hogy amikor Krisztus követőit üldözte, akkor tulajdonképpen Krisztust üldözte. Mi az, ami átformálódott Pálban? Az értelme. Most állt össze, mint egy mozaik Pálban, hogy ki az Isten. Nem az, akinek ő gondolta, hogy az Istennek teljesíteni kell, hogy mi teljesítünk az Istennek, és akkor az Isten cserébe elfogadja, és akkor majd üdvözít, hanem rádöbbent Pál, hogy az Isten a szeretet. És ez a tehetséges ember, akire felnéztek a társai, nálánál jóval idősebb farizeusok, fiatal, 20 éves ember létére beválasztották maguk közé a Sanhedrin tagjának. Emberek előtt nagyon jó véleménye volt Pálnak. És akkor mi történt ezzel az emberrel? Megvakult. És Damaszkuszba hova menjen? Kihez menjen? Menjen a zsidó társaihoz? Hát most már nem mehet. Menjen a keresztényekhez? Azok meglátják, megrémülnek tőle. Mi lesz vele? Miből fog megélni? Ki fogja ápolni? Tudta Pál, hogy meg fogja látni a szeme világával ismét a... Ő azt gondolta, hogy megérdemelt ennyi büntetést? Hogy megvakuljon élete végéig? Még többet is érdemelt volna. Gondolhatott erre Pál, hogy ő még látni fog valaha? És mit tett ekkor Pál? Amikor végre megértette, hogy kicsoda az Isten, akkor rábízta az életét az Istenre. És bár kegyetlen harcot kellett vívni a Pálnak, szerintem nem csak ez alatt a 3 nap alatt, amíg vakon ott volt egy tanítványnál, egy Júdás nevű tanítványnál Damaszkuszban, hanem élete végéig, mert római levelet jóval később írja, és a 7. fejezetet már említettem, hogy feljajdul, hogy olyan nyomorult ember kicsoda szabadít meg. De megértette Pál, hogy mi emberek semmit nem érünk a jó érdekében. Mi emberek akkor érünk valamit, ha beismerjük semmiségünket. Mert akkor tud cselekedni bennünk az Isten. Addig nem. Amíg ott marad a saját elgondolásom, addig az akadálya az Isten hatalma megnyilatkozásának. De most akkor fordítsuk meg ezt a kérdést. Ha ellenben Pál beismerte a maga semmiségét, amikor elismerte, hogy ő, az ő eddigi élete, az mind kár és szemét, ezt is leírja a Filippi levélben, emlékszünk rá, ugye? Nem akart átmenteni a régi életéből semmit, hanem teljesen az Istenre bízta magát. Békessége lett? Megmaradt végig a küzdelme, de ez a küzdelem folyamatossága egy egyre erősödő békét adott neki. Mert ugyanebben a levélben, amikor leírja a lelki küzdelmét a Filippi levélben, tudjátok, hogy bárcsak elérném, nem mondom, hogy elértem már, hanem igyekezem is, hogy elérjem, amik előttem vannak, nekidőlvén, hátam mögött levőket, elfelejtvén, fordítva írja, bocsánat, hogy így mondtam, csak saját szavaimmal. Ott van, hogy igyekezem, akarom, és így akarom átadni magamat Krisztusnak. Ez azt az érzést adatta vele, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Azt az érzést adatta vele, hogy ne zúgolódjatok. Hogy ismerjétek el Isten hatalmát. És akarjátok a vele való egységet. És akkor biztos, hogy győzelemre jut az életetek. Nem kételkedett Pál abban, hogy meg fogja kapni a koronát. és nem mondta azt, hogy már tökéletes, és ezért kapja meg a koronát. Amikor mi megismerjük az Istent valóságosan, és egyesülni, azonosulni tudunk az Istennel, azonnal elindul egy olyan építkezés a mi életünkben, kicserélődik a szívünk. És azonnal elindul egy olyan küzdelem a szívünkben, ami egyre nagyobb békességet ajándékoz nekünk, egyre hevesebb küzdelmet az énünkkel szemben, ami újra és újra elő akar törni, de egyre biztosabbak lehetünk abban, hogy győzni fogunk, és egyre biztosabbak lehetünk abban, hogy az Isten nem csak minket fog tenni bűntelenné, hanem ott csak bűntelen emberek lesznek, csak jók lesznek, csak jó dolgok lesznek, semmi rossz nem lesz ott, se fájdalom, se szenvedés, se betegség, se halál, semmi. Ez valóság lesz, mert az elsők elmúltak. Lehetséges ítélet nélkül ezt a világot létrehozni? Nem. Az Istennek, miután megengedi minden embernek ezt a lehetőséget, hogy erre a tökéletességre eljusson, meg kell engednie azt, hogyha valaki nem választja ezt a tökéletességet, vagy csak félig választja. Ha valaki nem tanulja meg a szeretetből való engedelmességet, hanem félelemből engedelmeskedik. Mások előtt való tetszelgésből engedelmeskedik. A bűn közvetlen következményének elkerülése miatt engedelmeskedik. Ezek nem kerülhetnek be. Ezeknek el kell nyerniük az ítéletet. De az ítéletben nem csak azok az emberek fognak elveszni, akik nem döntöttek Krisztus mellett. Nem csak az elbukott angyalok fognak elveszni, hanem mit olvasunk Jelenések könyve 20. fejezetében? Ki emlékszik rá, hogy ki az, aki még utoljára a tűznek tovább vettetik? Sátán. És még valami. A pokol, a halál, aztán a gyávák, olvassuk azt egy másik helyen a Szentírásnak, de főleg ezt szeretném, hogy maga a bűn. Maga a bűn, maga a holtak országa, maga minden, ami nyoma a bűnnek, minden eltűnik. Megint csak a mai szombatiskolában is olvastuk, de mindnyájan tudjuk. Egyetlen dolog kivételével. Ez a Krisztus sebei. Ezen kívül a rossznak nyoma nem lesz. És hát itt szeretném nektek felolvasni, most a Pest-Lőrinci gyülekezetben felújítottam a régi költészet és biblia sorozatot, és majd januártól fogom tartani, és Pilinszky anyagához találtam egy nagyon érdekes idézetet, amit most szeretnék ezt a néhány mondatot felolvasni nektek, Pilinszky János napkelte előtt írásából. A végítélet várását nem utolsó sorban táplálja a belénk oltott mélységes valóság vágy, hogy színről színre lássuk végre, mi is volt történelmünk igazi sorsa természete. Mivel minden, ami nem jó, legyen az a legkézzel foghatóbb tény, valójában irreális, s bármely pillanatban nyomasztóan képtelenné, abszurdá és idegenné válhat. Egyedül a jó nem. Hatása olyan, mint a csendes esőjé, de még szelídebb, még vigasztalóbb, még zajtalanabb annál. Figyeljük meg, mit is ír itt Pilinszky. Nem könnyű megérteni ezeket a gondolatokat, de talán ha végig gondoljuk, akkor érthetővé válik. Tehát azt mondja, hogy ami rossz, ami szenvedés, ami bűn, az nem is reális. Nem ezt mondja a Biblia? Mondjátok meg, a szeretetlenség az reális? Van igazi indoka annak, hogy én az Isten egyik teremtményét, akit a saját képére alkotott, és akiért meghalt, a legkisebb ellenérzéssel jutalmazzam? Netán veréssel? Van ennek értelme? Hát nincs értelme. Itt nem azt akarja mondani Pilinszky, amit sokan tanítanak, hogy a rossz az nem is létezik, hanem azt mondja, hogy a rossznak nincs jogalapja létezni. Kettő között nagyon nagy különbség van. Nem reális a rossz. Ne kezeljük úgy, mint valóságot, még akkor sem, ha kézzel fogható. Ne a rosszal foglalkozzunk. Csak így épülhet fel bennünk az Isten országa. És az Isten országa utáni vágyódásunk is. Hogyha az Isten országának a jó dolgai, ami után valóban vágyódunk, azok egyre inkább beépülnek az életünkbe. A 5. kötetben a vége felé olvasgattam egy bizonyságtételt, amiben tulajdonképpen arról van szó, hogy Krisztusban tárul fel Isten jelleme. Ajánlom is nektek egyébként úgy komoly végiggondolásra, de ebből egy kicsit hosszabb szakasz szeretnék idézni benned, előttetek, hogy még kézzel foghatóbbá váljon a napi küzdelmeinkben, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk. A bűn és romlottság világában élünk. Olyan hatások árja vesz körül minket, amelyek célja az, hogy csalogassák, elcsábítsák még Krisztus követőit is, vagy pedig kedvüket szegjék. Megváltón kijelentette, a gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet. Ugye ez az angol biblia fordítása Máté 24-nek. Sokan a körülöttünk zajló rémséges gonoszságokra függesztik szemüket, s a mindenfelét látható hitehagyásra. Addig beszélgetnek ezekről, míg szívük szomorú és kétkedő lesz. Figyeljük! Addig beszélgetnek a rossz dolgokról, ami realitás, valóban kézzel fogható, itt zárójelben jegyzem meg, hogy most magamnak is prédikálok. Addig beszélnek ezekről, míg a végén ők maguk szomorúak lesznek, és kételkedőek. Emlékezetükben tartják a főcsaló mesteri ügyeskedéseit, belemélyednek életük szomorú eseményeibe, s már-már szem elől tévesztik a mennyei atya hatalmát és páratlan szeretetét. Mindez Sátán törekvése. Helytelen dolog az igazságos tettek ellenségének nagy hatalmáról gondolkodnunk, ugyanakkor keveset elmélkednünk Isten szeretetéről és az ő hatalmáról. Krisztus erejéről és hatalmáról beszélgessünk. Mi magunk tehetetlenek vagyunk Sátánnal szemben, nem tudunk kiszabadulni a markából, de Isten megadta a menekülés lehetőségét, a magasságos fia elég erős csatáink megvívására, és általa diadalmaskodunk, aki szeretett minket. Sátán legyőzött ellenség. Őt már nekünk nem kell legyőzni. Nem meríthetünk lelki erőt abból, ha szüntelenül gyöngeségeinken és botlásainkon borongunk, vagy ha az ellenfél hatalmán kesergünk. Alapozzuk meg életerős elfként értelmünkben és szívünkben azt a komoly igazságot, hogy az értünk hozott áldozat elégséges. Isten meg tud menteni, és meg is ment a legvégsőkig mindenkit, aki ő hozzájön, és eleget tesz az igében meghatározott feltételeknek. A mi dolgunk az, hogy átvigyük akaratunkat Isten oldalára. Figyeljük ezt! A mi dolgunk az, hogy átvigyük akaratunkat az Isten oldalára. A következő oldalon ezt írja, Isten megparancsolja nekünk, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Az ihletett apostol jelenti ki, hogy élen szentség nélkül senki sem látja meg az Urat. A szentség egyenlő. Egyet értés Istennel. Másképp gondolkodtunk erről eddig talán, nem? Átvigyük akaratunkat az Isten oldalára. A szentség egyetértés Istennel. Az a reményünk, hogy szüntelenül erősödünk a tudatban, hogy Krisztus a mi igazságunk. Ez legyen hitünk alapja, mert akkor örökre megáll. Ahelyett, hogy Sátán sötét dolgain rágódnánk és hatalmától reszketnénk, nyissuk meg szívünket, fogadjuk be a Krisztustól áradó fényt, és tükrözzük azt a világra. Nem lehetünk jó lélekmentők, és nem lehetünk az Isten országának a lakói, Ha ezt a tökéletes szemléletet, ezt a tökéletesre, Istenre való bízást, és az Isten akarata iránti szívünk szeretetéből vágyódó engedelmességet nem gyakoroljuk, egészen más, amikor annyira szeretjük Jézust, hogy nem tudunk nemet mondani a követelményeire. És egészen más, amikor valaki félelemből vagy képmutatásból engedelmeskedik. Nem lehet egy lapra rakni a kettőt. Ha valami miatt nem megy az engedelmesség, valószínű, nem ismertük meg eléggé Istent, és még mindig nem szeretjük, pedig ő már mindent megtett, hogy szeretni tudjuk. Amikor a legnehezebb helyzetek jönnek az életünkben, mert sokan mondhatjátok, hogy igen, ez is az volt, meg a dehogy volt, ez semmi se volt, ami eddig volt. Most jönnek majd a nehézségek. De ha mi most megtanuljuk, hogy Isten a szeretet, és ha még nem ismerjük eléggé az Atyát, mindent megteszünk, hogy megismerjük őt. Semmilyen nehézséggel, semmilyen támadással, még az életünk elvételével sem fogja tudni Sátán a mi gondolkodásunkat kizökkenteni abból, hogy Isten a szeretet, és Istennek van hatalma megtartani bennünket. Ne zúgolódjatok. Ne a rosszakat emlegessük, hanem Isten csodálatos szeretetét, erejét, hatalmát, győzelmét. És ezzel az igazán stabil, Istennel szerzett tapasztalat békességével és erejével éljük mindennapi életünket. És tudjátok, mi lesz? A mellettünk élők egymás után ismerik fel Isten szeretetét. És anélkül, hogy mondanánk nekik, döntenek Krisztus mellett. És az Isten evangelizációs lehetőségek sokaságát nyitja meg azok előtt, akik már most akarják az Isten jellemét bemutatni a világnak. Nem azért, mert látják az emberek, hanem azért, mert annyira szeretjük az Istent, hogy valamiképpen viszonoznunk kell lesz neki. Én szívem mélyéből kívánom, hogy a János apostol 17. fejezetében lejegyzett gondolat, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Bárcsak ez a feltétel a maga egyszerűségében valóság és erő lenne a mi életünkben, hogy eljussunk az örök életre, és sokan eljussanak emiatt az örök életre. Amen. Istenünk, édesatyánk, nagyon hálásan köszönjük, hogy te eddigi keresztény életünk kudarcait nem akarod visszahárítani ránk, és nem vágod a fejünkhöz, hogy lám milyen keresztény voltál, hanem újból és újból bátorítasz, hogy bárcsak közelebb kerülnénk hozzád, bárcsak megismernénk a te valódi lényedet, és bárcsak a te szeretetedben tudnánk elrejtekezni, hogy te élj bennünk, és a te jellemet tükröződnék vissza a mi életünkről. Nem azért, hogy mások lássák, hanem azért, mert nem tehetünk mást, mert annyira szeretünk téged. Add, hogy ez a szeretet valóság legyen a mi életünkben, ne csak kimondjuk, hanem gyakorlat legyen. Add Istenünk, hogy a rossz dolgokat, amik történnek velünk, bármi veszedelmesnek tűnnek, és bármennyire fontosnak látnánk, hogy ezt elmondjuk másoknak. Add Istenünk, hogy túl tudjunk rajtuk lépni. Higgyünk, bízzunk a te hatalmadban, a te erődben. Lássuk meg Jézus győzelmét. És add Istenünk, hogy
1: a jövőben ne gyengítsük magunkat, és főként másokat azzal, hogy a negatív dolgokról beszélünk. Segítsd Istenünk mindegyikünk küzdelmét, most, amikor még nagy kegyelmedből és szeretetedből békesség vesz körül bennünket, hogy megtanuljuk a benned való elrejtekezést. Hogy amikor most még elképzelhetetlenül súlyosabbra fordulnak az események, mi akkor is csak önmagunktól féljünk leginkább, és csak a veled való közösség után áhítoznánk, és tennék meg mindent, hogy te naponta be tudj jönni szívünk ajtaján, és naponta tudj együtt vacsorázni velünk. Kérünk Istenünk, segíts meg mindnyájunk életét ilyen értelemben, és segítsd, hogy egy bárcsak az igazi evangélium ragyogna fel megváltozott életünk gyümölcseként, amit már nem tudnak visszautasítani azok, akikben még van lehetőség, hogy a te gyermekeid legyenek. Vágyakozunk azután, Istenünk, hogy minél többen kiálthassunk fel, felszabadult örömmel, amikor megjelenik a mi drága megváltónk az ég felhőiben. Imhol a mi Istenünk, akit mi vártunk.

Szeretettel köszöntelek én is benneteket, és kérlek benneteket, hogy nyissuk meg az alapigénket Lukács evangéliuma 21. fejezeténél. A 21. fejezetnek a 34. és a 35. versét szeretném alapigeként felolvasni. Tehát Lukács evangéliuma 21. fejezet, 34. és 35. versét választottam a mai ige hirdetésünk alapigéjéül. Jézus szavait idézem. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek, dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap, mert mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Azt mondja itt Jézus, hogy van egy olyan állapot, amit ő így nevez, hogy megnehezedik a szívünk, és ez az állapot, ez a megnehezedett szív bennünket megakadályoz abban, hogy felkészüljünk Jézus eljövetelére. Azt írja itt, hogy amikor megnehezedik a szívünk, akkor váratlanul ér bennünket az a nap, hogy Jézus eljön. Úgy írja, hogy mint egy tör úgy lep meg mindeneket, akik színén lakunk.

indulatosak vagyunk. Hogyha ezeket így egy csokorba szedem, akkor talán azt lehet mondani, hogy sajnos mindenképpen veszélyként, de talán jelenvalóként kell ezzel szembenéznünk, hogy igen, a mi szívünk is meg tud nehezedni. És azt kell mondjam, hogy nagyon sokszor nehéz a szívünk. Én a saját esetemből indulok ki, ismeritek a kis Jávolcsik Esztert, sokszor ott ül mellettem, és nem egy szombaton megszólított, hogy miért vagy ilyen komor. És tudjátok, amikor már egy gyerek rászól egy felnőttre, hogy te miért vagy ilyen komor, az már jelent valamit. És mondtam neki, hogy nincsen semmi bajom, csak valamilyen most nem mosolygok. De mosolyogjál. De mosolyogjál. És tudjátok, azóta figyellek benneteket. Egy-két kivételtől eltekintve nem mosolygunk. Nem mosolygunk. Talán mosolygunk, amikor találkozunk. Egymást meglátjuk. De úgy alapvetően, amikor úgy elnézem a gyülekezetet, elnézlek benneteket, és leginkább magamat, mondom, volt, aki már szólt is, akkor azt kell mondjam, hogy igen, az én szívem is meg van nehezedve. Az én szívem is, és talán mindnyájunknak a szíve valamilyen szinten meg van nehezedve. Talán mindnyájunkra jellemző az, hogy megterheltek vagyunk, fáradtak vagyunk, kimerültek, gondjaink vannak. Igen, mosolytalan az arcunk. Márpedig, hogyha ez jellemző ránk, akkor nagy veszélyben vagyunk, mert Jézus azt mondta, hogy aki ebben az állapotban van, azt váratlanul fogja Jézus eljövetele érni. Ugye ez olyan furcsa egy kicsit, mert mi azt gondoljuk, hogy hát ismerjük az idők jeleit, figyeljük a tévéhíradóban, tartjuk róla az előadásokat, mi nyomon követjük ezt a megváltási tervnek, ezt a végét, és nem gondolunk arra talán, amit itt Jézus mond, hogy ha megnehezedik a szívünk, akkor igenis váratlanul fog bennünket érni Jézus eljövetele. Egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani ezt az állapotot, hogy egy jó házassághoz sem az kell csupán, nem elég az, amikor ilyen nagy döntésekben úgy együtt vagyunk. Olyan nagy döntésekben úgy közös nevezőn vagyunk, olyan közös a két fél, tehát a férj és a feleség olyan harmóniában van egy házasságkötésnél, egy gyerekvállalásnál, egy házvásárlásnál, mit tudom én. Egy jó házasság akkor jó, hogyha a hétköznapokban is megvan ez a harmónia, megvan ez az egység. Valahogy így gondolom én ezt is el, hogy amikor mi a hétköznapokban az Istennel együtt vagyunk, akkor tud bennünket felkészíteni. Akkor tud bennünket felkészíteni arra, hogy az ő eljövetele ne váratlanul és ne felkészületlenül érjen bennünket. Mi ennek az állapotnak az oka? Mármint annak az állapotnak, ennek a megnehezedett szívnek, megnehezedett szív állapotnak mi az oka? Itt Jézus három dolgot is említ, azt írja, hogy dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta. Ő három dolgot említ, biztos van több is, talán ezek nagyon jellemzőek. Nem akarok részletekbe belemenni, ezeket külön-külön elemezgetni és átgondolni. Ennek a háromnak, és talán az összes többinek is van egy közös pontja. Mégpedig az, hogy ez a három teljesen biztosan következményében hordozza a fáradtságot és a kimerültséget. Ugye, aki átmulatott már egy éjszakát, az tudja, hogy másnap azért azzal komoly fáradtság jár. Ugye egy részegség után is, egy másnaposság, én még nem voltam részeg, de állítólag van ez a másnaposság, ami ugye ezzel a kimerültséggel, fáradtsággal jár. És hát az élet gondjainak a hordozása is mindenképpen ezzel a kimerültséggel és fáradtsággal jár együtt. Én a mai alkalommal ezt szeretném leginkább a nagyító alá vonni, ezt a kimerültséget és fáradtságot. Anyukám tegnap megkérdezte, hogy ma miről fogok beszélni. Mondtam neki, hogy a kimerültségről és a fáradtságról. Közölte, hogy na arról nagyon hitelesen fogsz tudni beszélni. Úgyhogy ezt csak ezért mondom így el nektek, mert én ezért is készültem erről. Az utóbbi hetek nekem, hát nem csak a hetek, erről szóltak. És ezért kezdtem el kutatni, hogy ez így nem jó, hogy erre mit mond az ige. És úgy átgondoltam a mi gyülekezetünket, a generációkat, hogy mennyire jellemző a generációinkra ez a kimerültség, a fáradtság. Kezdeném lent. Talán a gyerekek, mondjuk 6 éves korig, iskola előtt, talán őrájuk nem jellemző. Javítsatok ki szülők, hogyha ezt rosszul mondom. De mihelyest elkezdődik az iskola, én azt látom, hogy szinte megszűnik a gyerekkor. Onnantól kezdve a gyerekek fáradtak. Olyan mérhetetlen terhet tesz rájuk az iskola,

0: és az egészen végig talán, nem is tudom, nem szűnik meg. Tehát hiába szerez az ember rutint, hiába nő, egyszerűen a terhek fokozódnak, és míg tanulnak a gyerekek, a diákok, addig igenis fáradtak, igenis kimerültek, nagyon is kimerültek. Szinte azt merem mondani, hogy kell az a 2 hónap nyári szünet, hogy egyáltalán ki lehessen pihenni egy tanévet. Aztán ott vannak a fiatalok, akik tanulnak és dolgoznak. Elnézést, hogy kiprédikállak benneteket, de olyan megrázó nekem hallgatni azt, hogy milyen fáradtak vagytok fiatalként. Végig dolgozzák a napi dolgaikat, segítenek a háztartásban otthon, és mindig ezt hallom, hogy fáradtak vagyunk. Pedig még nincs család, még nincs gyerek. Mi van azzal a generációval, akik már 1, 2, 3, 4, akár nem tudom hány gyereket is neveltek? Mi van azokkal? Látom azt, hogy túlóráztok, több munkahelyen dolgoztok. Ott van a házi munka a nőknek nyáron, itt a befőzés, a kert, a család. El se lehet mondani azt az irgalmatlan mennyiségű munkát, amit egy-egy ember, egy-egy nő vagy egy-egy család fenntartó elvégez. Nem csoda, hogyha tényleg ez jellemző ránk, hogy fáradtak vagyunk. Én szoktam néha mondani, hogy nekem életérzés a fáradtság. Azért ez súlyos, nem? Hogy életérzés az, hogy fáradt vagyok. Maradnak a nyugdíjasaink, mint utolsó remény, nem? Hogy már nyugdíjba mentetek, és akkor látom a mosolyokat, végre a élet pihenése, a megszolgált pihenés. Hát nem, ugye nem? Eleve fáradtabb az ember már idősként, mert mögöttünk van egy élet. Ott van a kert, és ott van a család, az unokák, ugye? Nagyon-nagyon sok munkát ad. Férjem Gyuri szokta mondani, hogy a gyülekezetben a legelfoglaltabbak a nyugdíjasok. Rájuk lehet talán a legkevésbé szemteni, jó, ez nem így van, de tényleg a kontraszt ott van, hogy már ráérne, és dehogy ér rá. Rengeteg terhet, rengeteg munkát végeznek a nyugdíjasok is. Szóval meg ne nehezedjék a ti szívetek. Meg ne nehezedjék a ti szívetek. A fáradtságnak és kimerültségnek megvannak a következményei. Az első, amit szeretnék kiemelni, és erről nem fogok beszélni, a betegségek. Ugye a 8 alapelvben, amit annyira hirdetünk és igyekszünk is talán megtartani, ott van a pihenés, nem véletlenül. Aki fáradt, kimerült, főleg ha tartósan, egyszerűen törvényszerű, hogy bekövetkezik a betegség. Fizikai, idegi betegség. Itt állok élő példaként erre. Ezt többször megpróbáltam már az életemben. Igen, ez működik. Ha az ember kifárasztja magát, nem alszik, nem pihen, beteg lesz. Lehet, hogy fizikailag, lehet, hogy az idegrendszere mondja fel a szolgálatot, de teljesen biztos, hogy ez be fog következni. Amit még ki szeretnék emelni, és erről szeretnék, erről viszont szeretnék részletesebben beszélni, az a csüggedés és az önteltség. Meggyőződésem és bibliai példával is szeretném ezt alátámasztani, hogy a fáradtságnak, kimerültségnek az egyik következménye a csüggedés, az elkeseredés és az önteltség. Mind a kettő írtó veszélyes állapot, mert mind a két helyzetben az ember elengedi az Isten kezét. Azért vagyok elkeseredve, azért csüggedek el, és azért vagyok öntelt, mert nem fogom az Isten kezét, mert nincsen velem. És ezért nagyon veszélyes állapot. Nem véletlenül mondja azt Jézus, hogy meg ne nehezedjék a szívetek, mondhatnám úgy is, hogy ha megnehezedik a szívünk, akkor el fogjuk engedni az Isten kezét. És ha elengedtem az ő kezét, onnantól kezdve védtelen vagyok. Nem fog tudni megtartani, nem fog tudni felkészíteni, és váratlanul fog érni az ő eljövetele. Nézzük az első történetet, amit a csüggedéssel kapcsolatban szeretném, ha egy kicsit átgondolnánk, illetve annak is csak egy részét, Illést. Illést választottam. Királyok első könyve 19. fejezetéből szeretném felolvasni az első 4 verset és a 9.-10. verset. Akik jegyzetelnek vagy kikeresítek, mondom még egyszer, Királyok első könyve 19. fejezet első 4 verse és 9.-10. verse. Nézzük meg, hogy egy olyan ember, akire aztán egy örök élet vár, hogy el tudott csüggedni, hogy ki tudott merülni, milyen szinten el tudott keseredni. És Akháb elbeszélte Jézabelnek mindazokat, amelyeket Illés cselekedett, és többek között azt is, hogy hogyan ölte meg a prófétákat fegyverrel, mármint a Baál prófétáit. És követeket küldött Jézabel Illéshez mondván, ezt cselekedjék velem az Istenek, és úgy segéljenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azoknak az életével mind egytől egyig. Amit mikor megértett Illés, felkelvén elment, vigyázván az ő életére. És ment Beersebába, amely Júdeában volt, és ott hagyta az ő szolgáját, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, és elmenvén leült egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg. És mondta, elég, most ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. És bement ott egy barlangba, és ott hált, és íme lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, és mondta neki, mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Egy kicsit pillancsunk vissza Illés életére, hogy mi okozta ezt a nagy fáradtságot, ezt a mérhetetlen kimerülést, amikor egy hívő ember, egy próféta azért könyörög, hogy hadd halljon meg. Azért ez egy szint már nem, tehát azért nem tudom, hogy hányan ismerjük ezt az állapotot, el lehet ide jutni. Hogy hadd halljak meg, Uram, elég volt, nagy az én búsulásom, egyedül vagyok. Hogy lehet ebbe az állapotba, ebbe a lelki állapotba eljutni? Nézzük meg, hogy az elmúlt, innentől kezdve, az előtte levő 3,5 éve milyen volt Illésnek. Ugye imádkozott az Istenhez, és utána szárasság lett. Olvassátok el majd az előtte levő fejezeteket, nagyon érdemes, ismert történet talán, de mégis jó ezt feleleveníteni. 3,5 évig szárasság volt, most képzeljük el mondjuk a mi országunkat, amikor 3,5 évig nincs eső, hó se, semmiféle csapadék. Írja az előző fejezetben, hogy már szerte jártak az országba ilyen forrásokat keresni, ahol hátha van még fű, vagy valami növényzet, amit az állatoknak oda lehetne adni, mert már megdöglöttek az állatok. Egyszerűen minden és mindenki kárt szenvedett. És Illés ezt végignézte. Tudta, hogy ő az oka. Értitek, hogy nem ő volt az oka, de hát mégiscsak ő imádkozott ezért, az Isten őt használta fel ebben eszközül. Mindeközben nem csak végig kellett ezt nézze, hanem Akháb is azt gondolta, hogy Illés ennek az oka, és ezért halálra kereste Illést. Tehát neki közben ezzel is szembe kellett néznie. Közvetlenül ezután a mélység előtt ott van a Kármelhegyi hatalmas ütközet, amikor ő 850 prófétával, illetve pappal, Baálnak és Aserátnak a papjaival, prófétáival néz szembe egyedül. Egy teljes napig tartott ez a lelki harc. Nem tudom, hogy ültünk-e már például műtő előtt, amikor valami szerettünket műtötték, néhány órás műtét. Tehát egy örökké valóságnak tűnhet. Talán ehhez tudnám hasonlítani Illésnek is ezt az állapotát, amikor egy napig kell ezt az egész állapotot viselni, ennek a terhét. Biztos Sátán is ott volt a maga kétségbeejtő gondolataival, és ott volt ez a sok próféta, és ott volt a nagy kérdés, hogy meghallgatja őt az Isten, megsegíti-e őt, a népet vissza tudja fordítani az Istenhez. Nem volt ez akármilyen nap, ez egy hatalmas terhű nap volt. Utána azt olvassuk, hogy amikor meghallgatta az ő imádságát, elemésztette az áldozatát, ezekben most nem akarok belemenni, akkor azt olvassuk, hogy összegyűjtette ezeket a hamis bálványimádó papokat, és hát ő egyedül mindet megölte. 850 embert. Szóval ez se lehetett könnyű megtenni. Sem fizikailag, de hát még inkább lelkileg. Nem lehetett könnyű ezt megtenni. Még akkor is, ha tudta, hogy milyen célt szolgál. Utána olvashatjuk a 18. fejezetnek a végén, hogy már beesteledett, és jött az eső. És Akhábnak szólt, hogy menj, egyen, igyon, mert ő is már kifáradt, és menjen le a hegyről. És mivel besötétedett, ő futott Akháb szekere előtt. Le a hegyről futott egy ilyen nap végén. És aztán lefekszik, és fölébreszti Jézabelnek a küldötte ezzel a hírrel, hogy én holnap teljesen biztos, hogy meg foglak téged ölni. Hát nem csoda, ha elfáradt Illés, ugye? Hát nem csoda, ha elfáradt. De tudjátok, Illés nem ebbe fáradt el. Nem ebbe fáradt el. Talán egyikünk se vállalná ezt a terhet, ezt az isteni utat, amit ő kapott. Talán egyikünk se választaná, de Illés nem ebbe fáradt el. Ehhez kapott erőt. A fáradtsága ott tört rá, amikor a harmadik versben leírtakat ő eldönti. Ugye itt azt olvassuk, hogy amikor megértette, hogy mit üzen neki Jézabel, akkor ő döntött. És úgy döntött, hogy föl kell, elmegy és vigyáz az ő életére. És elkezd menekülni. És egy napig menekül. Fut, gyalogol, egy napig. Azt írja a Pátriárkák és Profétákban Ellen White, hogy engedte, hogy a halálfélelem legyőzze Istenbe vetett hitét. Hogyha itt Illés nem így dönt, nem menekülőre fogja, hanem azt mondja, hogy de hát nekem van Istenem, aki engem eddig is megtartott, eddig is megsegített, és benne bízom, és most is meg fog segíteni, és alszom tovább, akkor nem kerül ebbe az állapotba. Akkor nem kerül abba az állapotba, hogy elcsügged, hogy elkeseredik, hogy a halálát kívánja, saját halálát kívánja, és ezért imádkozik. Szeretnék kimondani egy-két definíciót. Az egyik definíció az, hogy az Isten útja fárasztó. Fárasztó. Mindegy, hogy most egy Illési útról van szó, mindegy, hogy egy munkahelyről van szó, amelyre az Isten vezetett, vagy egy család fenntartásáról, vagy egy gyerekek neveléséről van szó, mindegy, miről van szó. Ahova engem az Isten állított, az az út fárasztó lesz. Azért, mert mi hívő emberek vagyunk, mert keresztény emberek vagyunk, az nem azt jelenti, hogy az életünk nem lesz fárasztó. Emlékezzetek vissza, az elején Ádám a bűnbeesés után ezt kapja, hogy fáradtsággal fogod a kenyeredet megszerezni. Erre nem lehet számítani, hogy nem lesz fárasztó. Igen, fárasztó az Isten útján járni, az Istennel járni, mármint nem ő vele járni, hanem azon az úton, amelyet rendelt, az fárasztó. De más az a fáradtság, amihez az Isten erőt ad. És más az a fáradtság, amikor elengedem a kezét, ahogy itt Illés elengedte, és megyek a magam feje után. És nem azt csinálom, és nem addig csinálom, ameddig ő mondja. Onnantól kezdve nincs támasz. Nincs támasz. Kis gyakorlati példát hadd mondjak. Valamelyik szombaton itt ebédeltem a kis jurtába, és a Krisztit, az orosvári Krisztit nézegettem, amint Milánka után megy. Ugye Milánka, mint egy örökmozgó, az nem fárad el, ugye ő még 6 év alatt van, megy, innen oda, onnan ide, meg nem áll. És Kriszti, ugye vigyázva rá, mert még nagyon pici magára nem tud, megy utána. Én ott ültem a kisútába, és néztem. És elgondoltam, hogy ha más nem csinálna csak ezt, már az is elég sok kilométer lenne, abba el lehet fáradni. Igen, csak hát Milánkát a Jóisten adta. És ehhez ad erőt. És ad erőt. És Kriszti minden gond nélkül jött, ment ott egy fél órán át, a tűző napon, és végtelen türelemmel ment Milánka után. Igen, ehhez ad erőt az Isten. Ha őtől le van a munkám, ha őtől le van a családom, a gyerekem, akkor ahhoz meg fogom kapni az erőt. Fáradt leszek, de nem leszek elkeseredett, nem leszek elcsüggett. Amikor olyat vállalok, több munkát, más dolgokat, amiket nem adott nekem az Isten, ahhoz nem fogom megkapni az erőt se. Fáradt leszek, kimerült leszek, elcsüggett leszek. Hogyha ebben az állapotban vagyunk már esetleg netalántán, ebben a fáradt, elcsüggett, elkeseredett állapotban, ebben a megnehezedett szívű állapotban, szeretnék néhány bátorító gondolatot azért felolvasni ebből. Innen is van kiút, ahogy Illésnek is volt kiútja. Néhány mondatot olvasnék csak. A hosszú gyaloglástól megviselt, fáradt menekült, akinek lelkét keserű csalódást törte össze, azt kérte, hadd halljon meg. De amikor reményét elvesztve úgy látta, hogy munkáját kudarc fenyegeti, akkor tanulta meg életének legértékesebb leckéjét. Abban az órában, amikor a leggyengébb volt, megtanulta, hogy szükséges és lehetséges Istenben bízni a legfélelmesebb körülmények között is. Amikor mi el vagyunk fáradva, és kimerültek vagyunk, és elcsüggedünk, és elkeseredünk, akkor szükséges és lehetséges az Istenben bízni. Ha megnézitek itt a 19. fejezetet, Illést is kiemelte ebből az állapotból az Isten. A halk és szelíd hang, ugye a találkozás az Istennel, szükséges és lehetséges ebben az Istentől eltért, vagy eltávolodott állapotban is vissza lehet térni, és vissza lehet tartozni az Istenhez. A csüggedés megrendíti a leghősiesebb hitű és legerősebb akaratú embert is. De Isten megérti, és ilyenkor is szánja, és szereti. Olvas szívében, ismeri indítékait és szándékait. A menny nem hagyja cserben őket a viszontagságos órában. Látszólag nincs tehetetlenebb annál a léleknél, aki semmiségét érezve teljesen Istenre hagyatkozik. A valóságban mégis ő a legyőzhetetlen. Ugye, tehát amikor úgy magunk vagyunk mi is, biztos éreztétek már ezt. Egy fáradt, kimerült ember biztos, hogy érzi ezt a magányt, amit Illés is érzett, hogy ő egyedül van. Hogy ő egyedül van. Hogy ő mennyire semmi, hogy ő mennyire legyőzött. Hát igen, amikor nincs ott az Isten, akkor ezt érezzük, ezt a magányt, ezt a levertséget. Igen, ezt az Isten nélküli állapotot. Azt mondja itt az írás, hogy Ellen White írása, hogy az Isten akkor is szán bennünket. Ő akkor is megért bennünket. És amikor mi hozzáfordulunk ebben az iszonyú levert, legyőzött, megsemmisült állapotban, akkor ő föl tud emelni. Ő kész fölemelni, és azt írja, hogy ilyenkor legyőzhetetlen az ember. Ugye ki lehet emelkedni ebből az állapotból. Na hát ezzel a néhány bátorító gondolattal el is köszönünk Illéstől, a csüggedéstől is, az elkeseredéstől is, és megyünk egy másik pontra, a tanítványokhoz. Márk evangélium a 6. fejezet 30-31. Verséből szeretnék felolvasni két verset. Ugye a tanítványok is ki voltak téve a fáradtság, a kimerültség állapotának, a megnehezedett szív állapotának. Márk evangélium a 6. fejezet 30-31. versét olvasom. És az apostolok összegyülekeztek Jézushoz, és elbeszélének néki mindent, azt is, amiket cselekedtek, azt is, amiket tanítottak. Jézus pedig mondta nekik, gyertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre, és pihenjetek meg egy kevéssé. Mert sokan valának a járókelők, és még evésre sem volt alkalmas idejük. Ugye Jézus volt az, aki kiküldte a tanítványait az emberek közzé. Ők el is mentek, végezték a szolgálatukat, gyógyítottak, csodákat tettek, tanítottak. És aztán összegyűltek Jézushoz. És Jézus azt mondta, hogy eljött a pihenés ideje. Ugye itt megint visszaköszönöm, amit az előbb mondtam, hogy az Isten útja fárasztó, az Istennek való szolgálat az fárasztó, mert azt mondja, hogy még evésre sem volt alkalmas idejük. Jézus ezt tudta, meg is adta hozzá az erőt, ugye csodák kísérték a szolgálatukat, de azt mondta egy idő után, hogy akkor ennek most vége, ezt most le kell zárni, és most jön a pihenés ideje. Gyertek és pihenjünk meg egy olyan helyre, ahol nincsen feladat, ahol nincsenek az emberek, ahol csak mi magunk vagyunk. Miért? Miért? Olvasnám a Jézus életéből az idevágó részt. Jézus felettébb gyöngéd és könyörületes mindenki iránt, aki szolgálatában áll. A tanítványok egész lelkükkel munkálkodtak az emberekért, és ez kimerítette fizikai és szellemi erejüket. Kötelesek voltak pihenni. Kötelesek voltak pihenni. A tanítványok látták munkájuk sikerét, és abban a veszélyben forogtak, hogy maguknak tulajdonítják az érdemeket, lelkük felfuvalkodik, és Sátán kísértéseinek esnek áldozatul. Ugye itt jön a másik pont. Az előbb azt mondtam, hogy Illésnél a csüggedést, az elkeseredést láttuk, ami a fáradtságnak a következménye. Itt a másik kísértés. A túlmunkának, az önteltség, a magabízás is lehet a következménye. Jézus azt mondta, hogy ezt megelőzd, pihenj. köteles vagy pihenni. Mihelyst fokozódik az ember aktivitása, és Istenért végzett munkáját siker koronázza, megjelenik a veszély, hogy emberi tervekben és módszerekben fog bízni. Egyre kevesebb lesz az ima, megcsappan a hit. A tanítványokhoz hasonlóan minket is fenyeget a veszély, hogy szem elől tévesztjük függésünket Istentől, és tevékenységünkből akarunk üdvözítőt faragni. Ugye itt ugyanezt mondja, hogyha fokozódik az ember aktivitása, és ráadásul azon áldás van, akkor megjelenik a veszély, hogy emberi tervekben és módszerekben fogunk bízni. Önteltek leszünk. Magabízók leszünk. Ugye ugyanaz az állapot, mint az elkeseredésnél, csak a másik oldal. Hogy elengedtem az Isten kezét, ott elcsüggettem. Itt, ha elengedem az Isten kezét, akkor büszke leszek, öntelt leszek. Még egy részt hadd olvassak föl. Nem bölcs dolog állandóan megfeszített munkában, izgalmak közt élni, még az emberek lelki szükségleteinek szolgálatában sem. Ezt elolvasom még egyszer, jó? Nem bölcs dolog állandóan megfeszített munkában, izgalmak közt élni. Legyen az kert, vállalkozói munka, piacozás, szellemi munka, legyen az bármi. Nem bölcs dolog állandóan ilyen megfeszített munkában élni. Még az emberek lelki szükségleteinek szolgálatában sem, mert így elhanyagoljuk a személyes áhítatot, túlterheljük szellemi, lelki, testi erőnket. Krisztus önmegtagadást kíván minden tanítványától és áldozatokat, ezzel együtt azonban vigyázniuk is kell, nehogy a túlbuzgóság nyomán Sátán kihasználja az emberi gyengeségeket, és Isten műve kárt szenvedjen. Ugye nem csak mi szenvedünk kárt, hogyha magabízók, önteltek leszünk, hanem az Isten műve is, mert nem tudjuk a szolgálatunkat végezni. Itt is egy személyes példát hadd mondjak. Amikor Gyuri nekem elkezdett udvarolni a férjem, akkor nyáron elmentünk együtt Erdélybe. Ez egy tábor volt, amit ő szervezett, mit tudom én, vagy 20-25 ember volt, már nem emlékszem, hogy hányan voltunk. Ott mindent áhítattól kezdve kiránduláson át, hát amit ilyen szervezéssel jár. És akkor megcsináltuk, jó volt, nagyon hazajöttünk. Emlékszem, ez augusztusban volt, és kérdeztem, hogy és akkor te mikor mész szabadságra? Ugye én, nekem ez volt a szabadságom, hogy oda elmentem. És mondta, hogy hát neki is ez volt. Ez volt a szabadsága, ez a egy hét. És akkor én csak néztem. Ez a szabadság, amikor te megszervezted, vezettél, áhítatokat tartottál, kirándulást, ott mindenkinek az ügyes, bajos dolgával, ez volt a szabadság? Ő ebben szocializálódott. A mi közösségünkben ez a norma, hogy ne menjél szabadságra, ha lelkész vagy, mert te mindig dolgozzál. Így se dolgozol eleget. Ez a norma. A mai napig vannak olyan lelkészek, akik decemberben veszik ki az egész szabadságukat papíron. Mert az a jó lelkész, aki ennyit dolgozik. Hát, ugye a férjemnél is meglett ennek a következménye, a betegség. De a saját példámat is mondhatom. Emlékszem még akkor, fiatal voltam, Zúligetben voltam ifjúsági bizottságban, és hát én is, mint a szakadt ló, mint akinek nincs esze. Dolgoztam a munkahelyemen, és utána minden szabadidőmet a szolgálatra szenteltem. Hajléktalanul szolgálatba jártam, ifjúsági munkában benne voltam. És lenéztem azt, aki nem így dolgozott, aki nem így gondolkodott. Lenéztem. És nem kell ehhez ilyen gyülekezeti szolgálatban benne lenni, hogy lenézzük a másikat. Elég, hogy csak megjelenik olyan a fejemben, hogy hát az én kertem azért szebb, mint a másiké, mert én többet kapálok. Vagy hát én csak jobban nevelem a gyerekeimet, mint a másik. Vagy én csak többet keresek, mint a másik. Nem? Vagy csak jobban főzök, mint a másik, meg többet is, meg a befőzésről nem is beszélve. Ugye óhatatlanul, amikor túl sokat dolgozok, és elengedem az Isten kezét, akkor magamra fogok tekinteni, az én sikereimre. És össze fogom hasonlítani a másikkal magam, és én leszek a jobb. Ez az önteltség. Ez az önteltség. Nem tudom, ismeritek-e ezt a könyvet. Boldog otthon. Ajánlom újra és újra elolvasni. Külön fejezet van például a vidámságról benne. a pihenésről, a játékokról. Nagyon érdekes könyv. Szeretnék ebből olvasni egy kicsi részt. A kereszténynek előjoga és kötelessége, hogy igyekezzen felüdíteni a lelkét, megerősíteni a testét. Ugye, azt mondja, előjoga és kötelessége a kereszténynek, hogy felüdítse a lelkét, megerősítse a testét, ártatlan felüdülés által, azzal a céllal, hogy testi és szellemi erejét Isten dicsőségére használja fel. Kikapcsolódásaink ne váljanak az értelmetlen vígság jeleneteivé, amelyek az esztelenség formáját hordozzák. Láttam, hogy a szombatünneplő nép túl keményen dolgozik, anélkül, hogy változatosságot vagy pihenést engedne meg magának. Ugye? Túl keményen dolgozunk. A kikapcsolódás szükséges a fizikai munkásoknak, de fontosabb a szellemi munkával foglalkozóknak. Sem üdvösségünk, sem Isten dicsősége érdekében nem fontos, hogy elménket még vallási témában is állandóan és túlzottan foglalkoztassuk. Azért ez is elgondolkodtató, nem? Hogy még vallási témában se foglalkoztassuk túlzottan az agyunkat, az elménket. Kötelesek voltak pihenni a tanítványok is. Kötelesek voltak pihenni. Majd olvasgassátok el, hogy milyen pihenést mond. Ugye itt a nyári szünet, megyünk szabadságra. Na, mi a pihenés? Például az alvás. Az alvás. Nem tudom, erre gondoltatok el, hogy az alvás is elég jó pihenés. Hogyha az ember bizonyos időben lealussza azt a bizonyos mennyiséget. Az például egész jó. Egész jó. Bocsánat, kamaszokat megint kiprédikálom. Így jártok. Az egyik szombaton közölték, mert ott társítoztak szombatiskolán. Az egyik egy órakor feküdt le, a másik háromkor. Ők még bírják, hát ásítoztak, össze is vesztem velük. Ez lett a következménye. Én mondjuk aludtam, tehát én azért jobb voltam ebben. Gépeztek. Na, az nem, az itt nincs felsorolva, mint megfelelő pihenés. Az alvás mellett ilyeneket mond még, hogy mozgás. Szabad levegőn. Beszél például a tornázásról, de mindenféle mozgás szóba jöhet. Különösen szeretném itt kiemelni azoknak, akik szellemi munkát végeznek velem az élen. Akik bent ülünk a számítógép előtt, lehetőleg egész nap, reggeltől estig. Nem megfelelő kikapcsolódás a filmnézés utána. Vagy akkor megnézek egy filmet az interneten. Ez nem jó. Ez nem pihenés. Menjünk ki a kertbe, vagy ha nincs kert, akkor menjünk mozogni. Kiránduljunk. Menjünk ki a természetbe. Említi az ártatlan játékokat. Mind jó kikapcsolódás. Olyan, ami nekünk is való. A mi javunkat is szolgálja. És hát nem utolsó sorban a társaság, a család, együtt lenni a családdal, barátokkal, rokonainkkal, testvéreinkkel. Ez is jó. Hadd említsek ezzel kapcsolatban néhány személyes tapasztalatomat. Volt olyan Dunántúlon, voltam gyülekezetben, és meghívott egy család utána magához a szombati szolgálatok után. És legnagyobb meglepetésemre pillanatok alatt az egész család átöltözött, 3 gyerekük van, és megvoltak a köreik. És a gyerekek választottak, hogy azt a szombatot most még kört fogják megtenni, ugyanis minden szombaton ők sétáltak. Hazamentek, ugye egész nap a gyülekezetbe ültek, hazamentek, átöltöztek, és a gyerekek választottak, hogy most melyik kört tegyék meg. És az egész család szépen elment sétálni. De van olyan gyülekezet, például Fehérvárcsurgó, ahol van egy tó, és oda a gyülekezetből az, aki akar, kisétál. És akkor ott sétálnak, még beszélgetnek, együtt vannak. Vagy például a Szentgáli gyülekezetben a családok autóba ülnek, megvan a hely, ahol megbeszélik, hogy mit tudom én, milyen domb, ők tudják ezeket a helyeket, ezeket a neveket, és oda kimennek családostól. Mindenki hazament, átöltözött, és aki akart, kiment oda. És együtt voltak még a családok. A gyerekek szaladgáltak, beszélgettek. Igen, van erre is jó példa. Másik személyes tapasztalatom. Egyszer meghívtak bennünket Kalinka Béláék vacsorára. És mondták, hogy legyen ez a vacsora olyan, hogy menjünk ki. Hát én nem tudtam, hogy hova fogunk kimenni, azt hittem, hogy van valami ilyen kinti asztal, vagy mit tudom én, majd ott, oda kimegyünk. És nem, hanem be kellett rakni a kosárba a rántott cukkinit, csinált Erika, berakta a zöldségeket, kenyeret, mindent, és kimentünk oda valami domboldalra, hoztak plédet, és oda leültünk, és hát így piknikeztünk, vagy mind, hogy hívják ezt. És ott ültünk, és néztük a szép tájat, a dombokat, és ettünk, vacsoráztunk, és beszélgettünk, és még a naplementét is megvártuk. Igen, ez pihenés, ez kikapcsolódás, ez felüdülés, amikor feltöltekezik az ember fizikailag, lelkileg egyaránt. Még egy gondolatot zárásképpen, ugye ez a mértékletesség kategóriája, amiről én beszéltem. Azt írja, illetve azt mondja Jézus itt az alapigében, hogy azt mondja, hogy vigyázzatok magatokra. Vigyázzatok magatokra, ez a mi hatalmunkban van. Ez a mi hatalmunkban, hogy vigyázzunk-e erre, vigyázzatok magatokra. És tudjátok, az a szép, hogy ebbe se hagy bennünket az Isten magunkra. Mert a mértékletesség a lélek gyümölcsei között van. Egyedül nem tudunk mértékletesek se lenni. Mindenképpen végletekbe fogunk kerülni. Vagy túlpihenem magam, már aki szokott ilyet, lustálkodás, vagy túldolgozom magam és kimerülök. A Szentlélek gyümölcse a mértékletesség. Vigyázzunk magunkra, az azt jelenti, hogy kérjük a léleknek a segítségét, hogy tanítson ebben is bennünket, hogy ezt a gyümölcsöt is érlelje be. Mert milyen keresztény az olyan, aki nem mosolyog? Nem? Akinek szólni kell egy gyereknek, hogy mosolyogjál már. Te miért nem mosolyogsz? Te miért vagy ilyen komor? Milyen keresztény az olyan? Nem? Milyen keresztény az olyan, akinek nincs ideje soha semmire? Mert mindig rohan. Szomszéddal nem ér rá beszélgetni a kertbe. Ti ismeritek ezt, hogy uha, most megint beszélgetni kell, nem fogok haladni a kertbe. Ismeritek ezt? Milyen dolog, hogy nincs időm erre. Nincs időm a másik emberre, nincs időm a gyerekemre. Mert fáradt vagyok, mert menjél már odébb, mert maradj már csendbe. Ugye? Milyen keresztény az ilyen? Erre mindenki képes, ehhez nem kell kereszténynek lenni, hogy ilyen magatartásom legyen. A keresztény az, aki vidám, nem? Jézus mindig vidám volt, mindig derűs volt, pedig azért voltak terhei, de a szíve nem nehezedett meg. Amikor Jézusnak volt ideje, ő nem sietett. Ugye, Miklós gyűjti, hogy milyen volt Jézus. Jézus nem sietett, nem kapkodott, ő nem volt türelmetlen, ő ráért. A világ megváltója szerintem a legszorosabb időbeosztása volt, de ő mégis ráért. Nem? Mi is érjünk rá a szomszédra, a gyerekünkre, tudjunk odafigyelni az Isten vezetésére. Kérjük ehhez a lélek segítségét, mert egyedül nem fogjuk tudni. Kívánom, hogy vigyázzunk magunkra, hogy ne érjen bennünket váratlanul Jézus eljövetele, ne érjen bennünket felkészületlenül, hanem felkészült emberek lehessünk, akik jó szívvel, örömmel tudják várni az ő eljövetelét. Amen.
1: Isten tiszteletünk befejezésképpen énekeljük el a 237-es ének első és 5. versét, majd imádság után a 7. versét.

Mindenható Istenünk, köszönjük, jó Atyánk, hogy Te életet adtál nekünk, hogy munkát adtál. Köszönjük azt, hogy ebben örömünk is van, örömünk is lehet. Köszönjük, Istenünk, hogy életünk kezdetétől egészen a végéig Te feladatokkal bízol meg a családban, a munkahelyen, és itt a gyülekezetben is. Köszönjük, hogy ebben meg annyi örömünk van, hogy láthatjuk ezeknek a gyümölcsét, eredményét, hogy sikereink lehet minden napban. Könyörgünk hozzád, Istenünk, hogy segíts bennünket, hogy mi ne akarjunk más úton járni, ne akarjunk más feladatot, más munkát, mint amit Te a mi számunkra kiszabtál. Segíts, hogy azt akarjuk ellátni olyan módon, hogy az kedves legyen előtted, és hogy az mások javát is szolgálja. Köszönjük, Istenünk, hogy a szervezetünkbe is beépítettél olyan jelzőrendszert, ami visszajelez, amikor mi túlzásba visszük, még a neked való szolgálatot is. Segíts, hogy hálásak legyünk azért, hogyha betegek vagyunk, vagy elcsüggedünk. Segíts, hogy ezekre úgy tudjunk tekinteni, mint ami felhívja a figyelmünket arra, hogy mi most messze kerültünk Te hozzád, mi most nem fogjuk a Te kezedet. És segíts, hogy amikor ebben az állapotban vagyunk, akkor is, akkor rá tudjunk tekinteni, és beléd tudjunk kapaszkodni, és add meg, hogy megtapasztaljuk a Te ígéretedet, hogy Te kiemelsz bennünket ebből az állapotból, és visszahelyezel oda, ahova szántál bennünket. De leginkább abban segíts, hogy lelked által ezek ne következzenek be, hogy olyan életet tudjunk élni, mint Jézus élt, hogy neki mindenre volt ideje, ereje, hogy ő mindig tudott derűs lenni, és az egész emberiségnek a terhét, amikor hordozta, ő akkor is másokra tudott figyelni, jó szívvel. Mennyi, Atyánk, segíts nekünk, hogy ilyenek tudjunk lenni, mert mi szeretnénk várni Téged. Szeretnénk felkészültek lenni a Te eljöveteledre, és nem akarjuk, hogy törmódra lepjen meg bennünket a Te eljöveteled. Segíts, Istenünk, vigyázni, de ne a magunk erejével, hanem a Te lelked erejével. Könyörögve kérünk, Istenünk, azokért, akik elcsüggettek, elkeseredettek, segíts, hogy megtapasztalják a Te jelenlétedet, és ki tudjanak emelkedni ebből a nagyon mély állapotból. És könyörgünk azokért is, akik önteltek, akik magukban bíznak, az emberi terveikben, az emberi elgondolásaikban. Tekeresd meg őket is, és add, hogy meglássák, hogy minden munkájuk eredménye a Te eredményed, és alázatra jussanak, és arra a belátásra, hogy mindnyájunknak szüksége van a pihenésre. Mennyi, Atyánk, tanácsoljál bennünket ebben, és segíts, hogy örömteli hívő emberek lehessünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és köszönjük, hogy a mi megváltunk, és példánk Jézus által jöhettünk hozzád. Amen.

0: Johann Wolfgang Goethe, Vagyon, Szabó Lőrinc fordítása. Tudom, nincs semmi vagyonom, csak a gondolat, mely száll szabadon, a lelkemből kiszakadva, meg a pillanat, melynek gyönyörét néha jó sors, a kegyes ég fenékig üríteni hagyja. Goethe ebben a rövid hadsoros versében arról ad számot, hogy mi is a legnagyobb vagyon. Az emberek sokszor, ha vagyonukra gondolnak, pénzükre gondolnak, ingatlanokra, ingóságokra gondolnak, talán a jó hírükre, hogy emberek mit mondanak róluk. Nagyon ritkán történik meg az, hogy az ember így gondol a vagyonára, ahogy a német költő. Mert mi is az ember legnagyobb vagyona? Két dolgot nevez meg, a gondolat és a percben megvalósuló élet. Nézzük sorjában. Miért a legnagyobb vagyonunk, miért a legnagyobb kincsünk a gondolat? Tudom, nincs semmi vagyonom, csak a gondolat, mely száll szabadon a lelkemből kiszakadva. Azért legnagyobb kincsünk a gondolat, mert szabad. A legnagyobb szabadság a gondolkodásunkban van. A szavaink már megkötözöttebbek, a cselekedeteink pedig szinte sokszor gúzsba kötöttek. Nem mondhatunk, és még kevésbé cselekedhetünk olyat, amit akarnánk. A szabadság csak ott van, ahol a belső világunkban visszaemlékezem, összehasonlítok, előrefutok, engedek teret a fantáziának, a kitalálásnak, a tapasztalatokat is számba veszem. Micsoda csodálatos világ a belső világ, micsoda gazdag világ a gondolatok világa, már akinek vannak gondolatai, akinek jó a gondolkodása, és aki nem rest végig gondolni se dolgokat. Ezért mondta bölcs Salamon 3000 évvel ezelőtt, amiképp gondolkodik az ember, az ő maga. Ki miként gondolkodik, olyan ember lesz. Valóban a legbelsőbb gazdagság az ember belső emberének, hogy Pál apostol mondja, a belső emberének a gazdagságol ott van a lelkiismeret, ebben is nagyon sok rész a gondolkodásé, ott van az értelem, ami meg kifejezetten a gondolkodó rész, és ott van az akarat, ami persze csak akkor igaz, ha a lelkiismeret és a gondolkodás az értelem vezeti. Tehát az ember belső része egy állandóan gondolkodó, emlékező, számot vető, tervező belső világ, ez az óriási vagyon. És a másik, a gondolkodás mellett a másik nagy vagyon. Tudom, nincs semmi vagyonom, csak a gondolat, mely száll szabadon a lelkemből kiszakadva, meg a pillanat, melynek gyönyörét néha jó sors, a kegyeség, fenékig üríteni hagyja. Goethe lehet mondani, hogy örömpárti, sőt gyönyörpárti életet folytatott. De úgy gondolom, minden ember így van ezzel valahogy, hogy ha élünk, akkor szeressünk élni, ha élünk, akkor örüljünk, de legyen minek örülni, ha élünk, akkor boldogok legyünk, de legyen mire a boldogságot alapítani. Tehát tágabb értelemben is igaz ez, hogyha élünk, akkor szeressünk érni, akkor legyünk boldogok, és ne csak úgy általában, ne csak néhány nevezetes ünnepnapon, hanem az életünk minden percében. Ezért nevezi meg a gondolat után a pillanatot, melynek gyönyörét néha jó sors, a kegyes ég fenékig üríteni hagyja. És itt mennyi minden örömteli dologra gondolhatunk. Egyszerűen az, hogy fölkelhetünk reggel, hogy levegőt vehetünk, hogy ehetünk, ihatunk. Salamon király azt mondja, hogy még ez is az Isten ajándéka, mert eljönnek az olyan nem szeretem esztendők, amikor már az ember nem tud olyan örömmel enni, inni, vagy egyáltalán nem is tud annyit enni, inni. Aztán emberek barátsága, szerelem, házasság, gyermeknevelés, emberekhez való kapcsolat, segíteni akarás, munka, fáradozás, áldozatvállalás, mind-mind a pillanat gyönyöréhez tartozik. Ezért nagyszerű vers, mert arra hívja fel a figyelmünket, amire nem szoktunk gondolni. Arra tanít, amit általában el szoktunk felejteni. Nem a pénz, nem a vagyontárgy, és nem is a jó hír gazdagít meg, hanem a gondolat és az értékes pillanatok. Ezért nagy vers ez a kis vers, Johann Wolfgang Goethe Eigentum című verse, mely Szabó Lőrinc fordításában így hangzik: tudom, nincs semmi vagyonom, csak a gondolat, mely száll szabadon a lelkemből kiszakadva, meg a pillanat, melynek gyönyörét néha jó sors, a kegyes ég fenékig üríteni hagyja.
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Én most először járok ezen az új helyen, nagyon szép, korábbiakhoz képest is sokkal szebb. Fáradtságűző étrendi modellek. Aktuális a kérdés, jön az ősz, illetve most már a tél, a hideg évszak, és a szervezet fölkészül valamire, amit nevezhetünk úgy is, hogy téli álom. Ugye az ember is alszik téli álmot, nem tudom, tudják-e, csak nem úgy, mint mondjuk a sündisznó, hanem másként. Mi másként alszunk. Egy picit magunkba fordulunk, egy picit zárt helyen többet vagyunk, emberi kapcsolatainknak élünk. Érdekes, hogy az ember téli álmot alszik. Idézőjelesen, természetesen. Azonban, mivel télen is kell aktivitás, télen is szükséges az, hogy dolgozzunk, munkálkodjunk, talpon legyünk, gondolom ezzel nem mondtam újat, ezért hasznos és fontos arról beszélni, hogy őrizhetjük meg aktivitásunkat azokban az évszakokban, mint az ősz és a tél, amikor nincs annyi friss gyümölcs vagy friss zöldség, mégis talán még a nyári időszaknál is jobban szükségünk van az aktivitásra. Ugye tudják, hogy önök tudják a legjobban, hogy a munkahelyi főnökünket nem érdekli sok esetben, hogy milyen évszak van, a lényeg, hogy milyen munka van. És ezt el kell végezni. Ezért én most biológiai, biokémiai alapon szeretném magyarázni, belevilágítani abba a területbe, hogy hogy is működik az ember, az emberi test, és mik azok az étrendi formák, amiket érdemes és hasznos követni, mert a mai világban már igenis vannak gyümölcsök a piacon, illetve forgalomban, és melyek azok az étrendi, életmódbeli formák, amelyeket télen nem javasol csinálni, bármennyire is megszoktuk, ugye, hogy azt mondják, hogy télen miket kell enni? Mert hogy hideg van, állítólag. Ezért, így van, zsíros, energiadós, olajos, szénhidrádós ételeket kell télen enni, hogy, mert ezek a fűtőanyagok, ugye. Csak hát, hogyha az emberen van mondjuk normális ruha, meg bunda, meg egyebek, szóval, hogyha az ember mondjuk nem az aratásba megy, vagy nem a kertbe megy dolgozni, hanem rendesen felöltözött az utcán megy, akkor ha többet teszik, ugyanúgy el fog hízni, mint hogyha mondjuk más évszak volna. Tehát ez sem állja már meg a helyét így városi viszonylatban. Nos, én bele is vágnék a közepében, de rögtön azért be is mutatkozom, bár szerintem legtöbben ismertek engem. Tóth Gábor vagyok, táplálkozás biológiával, élelmiszertudománnyal foglalkozom, az Oltalom Alapítvány keretein belül, és az a feladatom, hogy minél többet eláruljak abból a, hát nem is annyira titkos dologból, amit emberi testnek nevezünk, és az ételek emberi testhez való viszonyáról. Ez a fő feladatom, hogy én inkább táplálkozással foglalkozom, és időnként belekotnyereskedem a testedzés, a légzés, a vízfogyasztás és egyéb témakörökbe is, de inkább maradnék az én területemnél, ami főként az étkezés. Az ábrán látunk egy fiatal hölgyet, és egy jó pár adag különböző ételt, amelyek, ha jól megnézzük, nem egészségtelnek. Zöldségfélék, asztalványok, ugye vannak itt sütemények, meg egyebek. Alapvetően az egészséges életmód egyik alapaxiómája, hogy akármit is eszel, vigyázz, hogy hogyan párosítod őket. Gondolom, mindannyian voltunk már esküvőn, vagy olyan vendégségben, ahol viszonylag sok fogás volt az asztalon. És mivel nem akartuk megbántani a vendéglátót, azért mindegyikből csipegettünk, ugye? Én magam is erdélyi családból származom, legalábbis a gyökereim, és Gáborkám, ne szégyeld magad alapon működtek a vendégségek, mert hogy valaki nem vett valamelyik ételből, akkor ugye megbánthatta, ugye Erdélyben főként ez divat. És hát mindenből enni kellett, és miután már az ember dosztig volt, akkor jött igazán lényegében a vendégség, tehát a torták és a sütemények, és senki nem hitte, hogy már nem bírunk többet enni, biztosak szégyellősek vagyunk. És tényleg az volt az igazság, hogy már nem fért az emberbe több, de ami miatt ezt mondtam, az az, hogy túl sokat párosítunk, túl sokat eszünk egyszerre, bármilyen egészséges és jó is, nem csak a hízásról van szó, hanem arról a rossz közérzetről, arról a passzivitásról, arról a úgy nevezi a szakma, hogy diszkomfort érzés. Diszkomfort. Tehát Nem vagyok beteg, nincs semmi bajom igazából fizikailag, tehát műszerekkel nem érhető az én rossz állapotom, de nem vagyok jól. Ismerjük ezt az állapotot. Szívesen lefeküdnék, szívesen egyedül lennék, stb. Alapvetően nem érzem magam jól, ezt nevezik diszkomfort érzésnek. Ez az ábra arról szól, hogy a második világháborútól kezdve elindult egy folyamat, megváltozott, amikor úgy fogalmazott, sarkaiból kifordult a világ, megváltozott az emberiség, az emberek életkörülménye, főként a városi embereké, monotonná vált, minden nap ugyanaz. Monoton, egyhangú életvitel. Persze mondhatnánk, hogy miért régen nem volt monoton, hát régen még monotonabb volt. De érdekes, hogy hiába van televízió, hiába van mozi, vagy bármi olyan dolog, ami az ifjaknak, a fiataloknak, az idősebbeknek szint vinne idézőjelbe a hétköznapokban, egyre több a depressziós ember. Tehát nem hozott megoldást az a sok újítás, az a sok technikai eredmény. Az emberek megnéznek egy filmet, ami mondjuk arról szól, hogy hogy talál egymásra egy férfi meg egy nő, csak van egy olyan jellegzetessége a filmnek, hogy egyszer csak vége lesz. És ez egy ördögi körforgás, amikor vége van egy filmnek, ami mondjuk egy boldogító film volt, az ember rászakad, micsoda? Igen, a jelen. Hogy igen, ez egy filmben szép, Hollywoodban szép, de én, és az én párom, és az én, stb. És érdekes, hogy az ember szép lassan belemenekül bizonyos cselekvésekbe, teljesen normális, idézőjelben mai emberi tulajdonság, nem teljesen normálisnak nevezném, azt mondanám, hogy egy jellegzetes szokás, pótcselekvés, és egyre mélyebbre és mélyebbre süllyed az ember végső soron a magányosság érzésbe, magány elhagyatottság érzés, az életörömök elveszése. Egy fiatalokból álló csoportnak, egy osztálynak tartottam előadást, salátafélékkel kapcsolatban kért a nevelő, tanár, beszéljek a nyersekről, salátákról. Hát félelmetes volt, szóval dráma, amikor olyan 13-18 év közötti fiataloknak kell beszélni a növényekről, növényétrendről. Szóval ez kabaréba illő időnként, ahogy ízlelem, azt mondják, élvezhetetlen, egyék a nyulak, meg egyebek. És megfigyelhető, hogy a fiatalok nem tudnak koncentrálni, ugye, mert kólával, hamburgerekkel élnek. Pár perc után egyszerűen izegnek mozognak, tehát nincs koncentrációjuk. És ahogy elterik 10-15 perc egy előadáson, vagy egy osztályfőnök órán egy iskolában, azt látom, hogy megszakadt a figyelem. Nincs figyelem. És ilyenkor szóvá szoktam tenni, hogy a diákok, akik nevetnek azon, hogy na hát saláták, meg nyersek, 15 perc után elveszítették a figyelőkészségüket. És ilyenkor meg szoktam kérdezni, ki mit reggelizett, ki mit evett. És kiderül, hogy borzasztó párosításokkal ették, és egy-egy elhangzó reggeli menüt szoktam elemezni egy osztályban, hogy az mondjuk reggeli tej. Hát ugye valaki reggel tehintejet fogyaszt, az mit fog csinálni, a tehintej az altat, mondan egy anyag, a triptofán nevű anyag. A tehintej altat, minden anyatej altat. Idézi ebben az altatást, cukros tej pláne. De a növényi tejek nem. Rizstej, kukoricatej, szójatej, zabtej, vagy ezekből készült tejszínenek nincs ilyen hatása. Ezért aktívabb lesz az, aki mondjuk reggel nem tejet fogyaszt. Persze a magyar ember is kitalálta, hogy a tej, ha altad, akkor mit kell hozzá keverni. Így van, de fantasztikus találékonyság, hogy keverjünk hozzá egy kis fekete kávét, és akkor a tej, persze hát felnőttekről van szó, és a teljes kávé már is élénkíteni fog. Ugye a szervezetbe kerül teljes kávé, először aktivizál, a kávé gyorsabban szívódik fel, majd a tej altató hatása megjelenik, és az embert lehúzza. Tehát hiába a kávé, a hullámzás még nagyobb lesz lelki értelemben. Nos, mennék is tovább, ez a kulcsgondolat az evés, mint növekvő örömforrás. Megjelent tehát az étkezés, mint örömforrás. Nagyon kell vigyázni, időnként én magam is életveszélyben érzem magam, amikor táplálkozásról beszélek, mert az a helyzet, hogy vannak olyan emberek, akiknek már az életben lényegében egy-két olyan pozitív dolog maradt, aminek örülhetnek, és ezek közül az egyik az evés. És amikor meghallgatnak az emberek egy olyan előadást, aminek hatására én még az utolsó finom falatról is lebeszélem a kedves hallgatókat, mint például a sült hús, vagy nem tudom, az olajban sült dolgok, akkor valaki megkérdezhetné, és elő is fordult, hogy megkérdezték, hogy Gábor, akkor mi örömöm van az életben? Tehát ezt nem lehet, azt nem lehet, és most már nem is ehetek olyat, amit szeretnék. És ezért szoktunk főzőköröket tartani, mert a főzőkörökön szeretnénk bizonyítani, hogy itt éppen kávéfogyasztásról van szó, káros szenvedélyekről, megyek is tovább, A főzőkörökön szeretnénk bizonyítani azt, hogy lehet egészségeset finoman elkészíteni, hozzá kell tenni, ne azokat az ízeket várjuk, mint amelyek vannak az üzletekben, mert azok felfokozott ízek. Ezért is mondtam az előbb a fiatalokat. A fiatalok hozzászoktak a felfokozott ízekhez, és ezért nem értékelik az egyszerűbb ízeket. Ma már, ha valamit megsózunk, akkor a mai fiatal azt mondja, hogy ez íztelen. Miért? Mert ma már a só az kevés, a só mellé kell glutamát, ugye, ízfokozó, egyéb fűszerek, csípős, csili, ugye, és sok-sok minden, bors, fekete bors, hogy annak legyen valami íze. Tehát most már a só is elveszítette az értékét, és most már ízfokozókkal, leveskockákkal, egyébként másként szinte alig lehet főzni, mondják sokan, mert a családfő csak így eszi meg az ételt, és sorolhatnám, mert ehhez szoktunk hozzá. A társadalmi berendezkedés miatt változott az élelmiszer fogalma. Mit nevezünk ma élelmiszernek? Ki tudja? Élelmiszernek nevezünk minden olyan növényi, állati vagy ásványi eredetű anyagot, amely valamilyen formában emberi fogyasztásra alkalmas. Vagyis, ez a fogalom, meghatározás, ez a törvény szerint emberi fogyasztásra alkalmas. Nem definiálja a magyar élelmiszer törvény, hogy élelmiszer csak az, ami egészséges, vagy ami nem árt. Azt mondja az élelmiszertörvény, hogy amit meg tudunk emészteni, ami emberi fogyasztásra alkalmas, vagyis nem okoz halált. Tehát abból indul ki a törvény, hogy nagyon megengedő, és utána próbál szűkíteni, de nem tud, mert a piac a megengedő törvény hatására mindent forgalmazni kezd. És ebben a teljes káoszban a törvényhozók fogják a fejüket, hogy most mi lesz. Mert forgalma van a sertészsír, ugyanúgy, mint a növényolaj, meg a margarin. Forgalma van a pálinka. Bármi, ami emberi fogyasztásra alkalmas, vagyis azonnali halált nem okoz, de hosszú távon, kimutathatóan károsítja a szervezetet. Van ilyen élelmiszerforgalomban? Ami hosszú távon károsítja, tehát bizonyíthatóan. Ugye? Igen. És szakmai eredmények szólnak arról, hogy valaki rendszeresen fogyaszt mondjuk állati zsírt, szalonnát, házi kolbász, stb., mi történik a keringési rendszerében? Ugye nem a tojást mondtam szándékosan, mert ez egy más világ. Ugye a tojás, ha nem zsírral fogyasztjuk, vagy vajjal, akkor a tojásnak más hatása van. A tojással picit más bajok is, vagy más bajok vannak, nem elsősorban a koleszterin szint emelkedés. Szóval az élelmiszer fogalma változott, és az emberek étrendjében már függőségé vált az étkezés. Ezt nevezzük kényszeres evésnek, vagy kényszerevésnek. Az evés kényszeres magatartássá vált. Próbáljunk csak meg valakitől elvenni egy kis csokoládét, ami ott van a szekrényében, hát megnézhetjük magunkat. Az az igazság, hogy az étel, ahogy bejut a szervezetbe, elindít valamit, amit úgy nevezünk, hogy agykémia. Ismerjük a szót, hogy agykémia. Az étel nem csak a testünkre hat, hanem az agyunkra is. Az agykémiát ma sokan kutatják, az élelmiszer megváltoztatja, hogy befolyásolja az agykémiáját. Mondok egy egyszerű példát, csokoládé, édes sütemény. Az édesség mit csinál? Cukor. Elfogyasztjuk, a cukor a vérbe kerül, glükóz lesz belőle, ugye? A glükóz pedig az agyba eljut. Gyorsan mit csinál? Az agyba jutó nagy mennyiségű glükóz, agykémia, legegyszerűbb agykémia, de a legfontosabb, megemeli a szerotonin szintet, a boldogsághormon szintet, ezért a cukor kimondottan jó közérzetet hoz létre. Látszólag aktivizál. Ha valaki rámegy a cukoripar, magyar cukoripar honlapjára, azt fogja találni, most meg nem mondom fejből a honlap címüket, azt fogja találni, hogy a cukor kell az agynak. Cukorra szükség van. De nem úgy, hogy cukor formájában, szóval a cukor igazából elfárasztja az embert. A sok glükóz, az mi az agyba jut, elfárasztja az agyat. Az agy nem szereti a sok glükózt. Az agy glükózzal működik, ez igaz. Az agyba jutó túl sok glükóz azonban problémákat okoz. Persze ezt nem engedi a szervezet egy bizonyos határ fölött, ugye vércukor szint, ha megnövekszik, akkor mi történik? Hogy ne következzen be az egészségkárosodás, ugye inzulin termelődik, az inzulin leviszi a vércukorszintet, de ha valaki sok cukrot eszik, akkor mennyi inzulin termel? Sokat. Mivel a szervezet mindig figyeli, hogy mi hogy eszünk. És a szervezet, ha azt tapasztalja, hogy mi sok cukrot eszünk, akkor mivel a szervezetünk borzasztó intelligens, ezért a szervezet úgy ítéli meg, hogy jó vigyázni ezzel az emberrel, mert sok cukrot eszik. Ez azt jelenti, hogy túl kell termeljem az inzulint, hogy bajba ne kerüljek ezáltal, úgynevezett hiperinzulinizmus jön létre. Vagyis túltermelt inzulin, ez okozza a bajok nagy részét, mert az inzulin zsírlerakódást okoz, vagyis hízást, elhízást okoz, Ezen felül számos rákbetegség hátterében a magas inzulin, tehát nem csak a cukor, magas inzulin szint áll. Minden olyan élelmiszer és táplálkozási forma, amely nem igényel inzulint, vagy kevés inzulint igényel, az nem csak, hogy aktivizál a mai téma szempontjából, hanem csökkenti az inzulinnal összefüggő betegségek kockázatát, mint a merrák, férfiaknál ugye szintén bizonyos bélbetegségek, akár vastagbélrák valószínűségét, csökkenti az elhízás veszélyét, és az idegrendszer egyensúlyt beállítja, mivel a vércukor szint az idegrendszer egyensúly egyik alapját is képezi. Kérem, hogy olvassátok el, majd az ábrákat nem mind fogom elolvasni, csak a főbb dolgokat szeretném kiemelni. Ma a világ így aktivizál. Tehát így próbál aktiválni bennünket. A kóla úgy van kitalálva, hogy mindig több vizet igényel, mint amennyi benne van. Ugye ezt tudjuk, a kóla szárít. A kóla nem oltja a szomjat. Félelmetes ez az ital. Jogai vannak a kólának, azért nem árulják el ugye az összetételét. A fogyasztónak nincs joga megtudni, hogy mit iszik. Mondjuk, ha iszik ilyesmit napi egy litert, a fiataloknak nincs joguk megtudni. Ha netán a fiatalnak súlyos ártalmai lesznek, tehát fiatalkori csontvesztés, fogszúvasodás, bélnyálkahártya sérülések, gyomorfekély, akkor soha senki nem kér elnézést. Szeretném kérdezni, beperelhetőek-e ezek a cégek? Ugyanis egészségkárosodást okozó hatások nyilvánvaló. De óriási üzlet van benne, és a legjobb ügyvédjeik nekik vannak. Ezért a fogyasztónak nincs esélye. Egyetlen esélyünk van, hogy nem fogyasztjuk. Egyébként egy céggel úgy lehet igazán kiszúrni, hogyha nem fogyasztjuk a termékét. Az nem megoldás, hogy elfogyasztjuk, aztán meg panaszkodunk, meg a fogyasztóvédelem, meg... Nem. Nem az a megoldás, hogy aztán megtámadjuk, hanem az, hogy egyszerűen nem vesszük le a polcról. Ha egy élelmiszert Magyarországon egyetlen fogyasztó sem venne le a polcról, kivonulna Magyarországra. Hogyha tegyük fel, most egy álomvilág, amit most mondok, egy utopisztikus álomvilág, ha tegyük fel, Magyarországon elhatároznánk, csinálnánk egy ilyen kör e-mailt, valamit, kérem szépen, egy hétig senki nem vásároljon kóla. Persze, önöknek ezt gondolom nem kell mondani, de tegyük fel, kész lenne erre a mai Magyarország, az félelmetes dolog lenne. Kíváncsi vagyok, mi történne. Ugye? Egyrészt az állami bevétel már is csökkenne, ugye, mert nincs adóbevétel, de a cég borzasztóan dühös lenne. És ezt meg lehet csinálni tulajdonképpen bármelyik termékkel. Ugye itt már energiaitalokat látunk, ennek a lényege ugye micsoda? A kóla már elég gyenge, már szinte nem használ senkinek, mert megszokták az ifjak, és az idősebbek vagy a középkorúak, ezért megjelentek a magas, emelt koffeintartalmú italok. Tehát ezekkel végzik az aktivitást, ezekkel próbálják szinten tartani magukat az emberek. Tudom, mert az én bátyám is építészmérnök volt, a Műszaki Egyetemen végzett Budapesten, és ugye az építészkaron van egy ilyen mondás, hogy egy nap 24 órából áll plusz az éjszaka. Ez azért fontos mondás, mert az építészetnek sokszor rajzokat kell készíteni, és mivel nappal tanulnak, ezért éjszaka kell rajzokat rajzolni. Ez nem igazán méltó az emberi egészséghez. Minden esetre ez van a Műszaki Egyetemen, és a fiatalok nagy mennyiségben fogyasztják, egyetemisták ugye, az ilyen típusú italokat, mert különben nem tudnak ébren maradni. De félelmetes, hogy ez mit eredményez, ingerültekké válnak, idegessé válnak, türelmetlenné válnak, egyszerűen alig kezelhető a magatartásuk. Ugye emlékszünk arra bizonyos pécsi esetre, ami történt, hogy elsült egy fegyver, ha jól emlékszem, és érdekes, hogy vannak olyan ételek és italok, amelyek normál józan emberekből is időnként kihozzák a rossz énjüket. Hallottunk már ilyen esetet, hogy valaki azt mondta, hogy valaki elkövetett egy bűncselekményt, és önmagán csodálkozott. Ő ilyenre képes. Ő soha nem csinált ilyet. Vagy megszólaltatták az édesanyját, és mondta, az én fiam mindig egy óra való ember volt. Ő soha nem csinált ilyet. Csak egyszer bekattant, hogy mondják, és valamit csinált. Most ezek az italok, ezek kiszárítják az agyat, a szénsavtartalom miatt a gyomrot pusztítják, gyomorják a hártyát, lényegében ezek károsítják a szervezetet diszkókban, szórakozó helyeken. 2-3 órai fogyasztás után az agyból annyira eltávozik a víz, hogy az illető manipulálható lesz. Magyarul elfogadja a kábítószert. Akkor is, ha egyébként normál esetben ilyet soha nem tenne. Ez egyébként egyszerű agykémia, amit én most mondtam. Pontosan tudják a szakemberek, és nem tiltják be. De büntetik a kábítószer szervezetet, büntetik az alkoholfogyasztást, a rendőrség ugye kőkeményen kiszáll és büntet. De hogy visszavonják a piacról azokat az élelmiszereket, amelyek ezt okozzák, Hát nem tudom, a rendőröknek is kéne agykémiát tanulniuk, mert a fiatal időnként nem biztos, hogy tehet arról, amit csinált, mert az értelmére hatottak azok a szerek, amelyeket államilag engedélyeztek. De valahol, mondják, fejétől üzlik a hal, nem biztos, hogy a fiatalt vagy a szórakozó helyen lévő embert kell bíróság elé vinni, hanem legelőször a politikusnak kéne a fejébe vennie, hogy bizony, ezeket a termékeket nem kéne forgalomba engedni. De most sokat beszéltem arról, hogy hogyan él a világ, szeretnék rátérni idővel arra, hogy hogyan érdemes, hogyan lehet aktivizálni magunkat egy picit szolidabb formában, mint ahogy az előbb mondtam. Mit látunk az ábrán? Emésztőrendszer, mégpedig ugye számegyenes, kiterítve, centiméter szalagot látunk, tehát szájüreg, gyomor, patkóbél, hasnyálmirigy, nagyon hosszú utazás, ez a vékonybél, ugye? Vékonybél. Sok a víz a vékonybélben, nagyon komolyan dolgozik, egy fotballpálya, közel egy fotballpálya felületről van szó, majd jön a vastagbél, ahol vízvisszaszívódás történik, és így a salakanyag eltávozik a szervezetből. Alapelv, az emberi szervezet legenergiaigényesebb folyamata, az micsoda? Tehát nem a maltaros födölcifelés, és nem az aratás, nem a kapálás. A szervezet első, persze az se semmi, az emésztés minden sejtünket igénybe veszi. Ezért, aki rosszul emészt, annak kevesebb energiája lesz. Ez egy alapaxióm. Aki össze-vissza étkezik, nincs rendszer az életében, fáradtabb lesz. Nem tudja megvalósítani a terveit úgy, ahogy szeretné. Nem lesz annyira aktív, mint hogyha egészségesen is jól párosítaná az ételt. Megfigyelhető, hogyha valaki kevesebbet eszik, esetleg gyümölcsnapot tart, zöldségnapot tart, nyers napot tart. Mi történik vele? Ki lehet próbálni. Fittebb lesz, nem biztos, hogy minden nap ezt kell csinálni, de fittebb lesz, üdébb lesz. A bőtölő ember fittebb. Miért? Mert nem emészt. Aki nem emészt, az emésztésre szánt energiát agyi, lelki, idegi és roborációs gyógyító működésre fordítja. Ezért mindenki, aki nem emészt, az gyógyul. Főszabály. Éjszaka emésztünk vagy nem? Az jó kérdés. Éjszaka. Ugye? Attól függ, ugye? Mikor ettünk, de tulajdonképpen valaki nem vacsorázik, akkor is van a bélben ugye valami, amit reggel vagy délben elfogyasztott, de főszabályként, ha a gyomor üdes, főleg az éjfél előtti, azt mondjuk az este 9-től hajnali 2-ig terjedő időszakban, akkor a gyógyulási fázis maximális szinten halad. A bélben nem baj, ha van valami, csak a gyomorban ne legyen. Ez egyik főszabály, mert a gyomor és az agy között közvetlen idegi kapcsolat van. Amíg a gyomorban bármi is van, az agy, megint agykémia, az agy nem pihen. Az agy mindaddig riadót fúj, amíg a gyomorban bármi van. Ezért soha nincs igazán minőségi mélyalvási fázis, amíg valakinek a gyomrában van valami. Legyen az hús, legyen az zöldség, bármi. Ezért a lefekvést úgy időzítjük, hogy lehetőség szerint a gyomor ürüljön ki. Ezt nem mindenki kedveli ezt a szokást, mert hát akkor mi lesz reggelig, meg hát éhe maradunk. Ugye éjszaka nem kell gyomorban lennie semminek. A bél pedig szépen eldolgozgat egymagában, és nagyon szépen tud működni, óvatosan tud működni. A gyomor viszont nagyon érzékeny az alvás során, hogy mi van benne. A szervezetünk üzenni szokott. Hogy üzen a szervezet? Szoktam ilyen címmel tartani előadást, hogy ha a testünk beszélni tudna. Egyébként tud beszélni a testünk, csak vannak egyéb üzenetei is, mint hogy a szavunkkal megfogalmazzuk. Időnként az ember nem is tudja, hogy a testének mik a szükségletei, a kívánságok vannak. Sokszor egy ember kettős életet él. Megfigyeltük ezt? Akár magunkon is? Az egyik élet, ahogy a kívánságaink vezetnek, itt az agyban, a másik, ahogy a testem szeretne élni. És ez a kettő sokszor több évtizedig két vágányon haladt, és betegséghez vezet. Legokosabb, ha valaki úgy étkezik, ahogy a teste szeretne enni. Úgy szoktam mondani kicsit viccesen talán, hogy képzeljük bele magunkat a saját helyünkbe. A saját testünk helyébe, a gyomrunk helyébe. Ha mi lennénk a gyomor, és kapnánk egy jó adag cukros süteményt, mit csinálnánk? Ha a gyomor beszélni tudna, ugye? Vagy amikor pang a bélben az oda nem való sajt, a különböző termékek, a nyúlós csokoládé, a csirizes masszák, ezek is mi vagyunk, bocsánat. Ha a bélrendszer beszélni tudna. félelmetes, és eléldegél az ember hosszú ideig, és mintha nem venne tudomást arról, hogy ebben a pár köbdecimételben, ami én vagyok, mi történik. És ez borzasztó fontos dolog. A szervezet jelez először rossz közérzettel, ez nem csak az étrend miatt van, kialvatlanság miatt, stressz hatások miatt, vízhiány miatt, és sorolhatnám, idegrendszeri tünetek, érdekes, a legérzékenyebb részünk hamar jelez, fáradékonyság, alulszékonyság, dekoncentráltság, türelmetlenség, és jönnek a pszichoszomatikus testi tünetek, vagy pszichoszomatikus, vagy más jellegű testi tünetek, és végül, tehát ahhoz, hogy megbetegedés legyen, és ezt gondolom önök is tudják, vagy ti is tudjátok, a megbetegedés nem azonnali üzenet. Nagyon hosszú út vezet addig, míg egy ember rákbeteg lesz. Nagyon hosszú út vezet. Van kivétel, 5-10%-ban, hogy valaki genetikailag, de azt is, azon is sokat lehet tenni, megelőzés. Egy rákbetegséghez, egy szívinfarktushoz, agyvérzéshez nagyon hosszú út vezet. Mennyi idő alatt alakul ki az érelmesesedés például? Ez nem egy nap munkája. 25-30 éves kortól indul el. Csak az jellemző az érelmesesedésre, hogy egy nagyon hosszú ideig néma. Tehát sejtelmünk sincs, hogy egy embernek mennyire messzesek az erei, ha ránézünk, ugye? Esetleg egy-egy bonyolultabb műszer megmutatja. De egy idő után berobban valami. Ugye, ahogy a híres színészünk, ugye, Kaszás Attila is. Tehát történik valami hirtelen, de a probléma lehet, hogy 20 éve tart. Ezért egyrészt a szűrés fontos, másrészt a megelőzés, a prevenció. Hát mondanám, hogy a sztereotíp kép. Az igazság, hogy az emberek kifáradását jelzi a fertőzésekre való hajlam. Van, akinél herpes vírus formájában jelenik meg, ilyen a herpes. Előfordul ez is. Van, akinél ugye tipikus influenza-szerű tünetekkel jár. Lehet, hogy egy-két napig nyomjuk az agyat, és kész, itt orvoshoz sem kell menni. De látszik, hogy az immunrendszerben valami nincs rendjén. Ezért az immunterápiák borzasztó fontosak, ugye ismerjük a kasvirág csepp, például kasvirág, aloé, propolis, természetes, alapú, gyógy, hatóanyagok rendkívül fontosak. Hát, ha végigkérdezném mondjuk itt akár Tatán, hogy az emberek hány százaléka figyel az immunerősítésre, hát nem tudom ki, mivel válaszolna, hogy ki az, aki valamit konkrétan szed, mármint nem valami gyógyszert, hanem mondjuk fokhagyma, tehát valami terápiát alkalmaz valaki célzottan immunerősítésre. Persze viccből szokták mondani, hogy igen, fokhagymát szoktak enni, vagy hagymát a kolbászhoz, meg a szalonnához, de én nem erre gondoltam, hanem célzott terápiákra. Aktivitásunkat befolyásolja. Tehát most a lényegesebb rész, vagy lényeges rész szintén, mi befolyásolja azt, hogy mi mennyire vagyunk aktívak, vagy fáradtak? Lelki állapotunk, a legegészségesebb biotáplálkozás mellett is, hogyha van az embernek egy stresszes, ideges élete, élettársa, felesége, férje, vagy valamilyen életkörülménye, nagyon nehéz az embernek aktívnak maradnia, elfárasztja. Fizikai erőllét, edzettség, sport. Szoktuk javasolni hetente kétszer-háromszor, bármilyen életkorúak is vagyunk, a séta, erőltetettebb séta, emelkedőn való séta, pici lépcsőzés. Igaz, hogy a lépcső egy emberi építmény. De nagyon nehéz pótolni a lépcsőzést. Érdekes dolog, nem? Aki gyakran jár lépcsőn, olyan izmokat feszít, amiket egyébként sohasem. Ráadásul például vese, vesében képződő kis, pici kis szemek, pici kis porszemek, vagy nem mondom, hogy vesekövek, hanem ugye a kis vesében képződő kis mészkristályok lépcsőzéskor kiürülnek. Ugye ezért mondják, hogy aki vesekő képződésre hajlamos, ugye az lépcsőzzön. Igyon sokat is lépcsőzzön, és kiürül. Tehát csak azért mondom ezeket, hogy ilyen praktikus dolgok vannak. A lépcsőzés egy példa arra, hogy a combizom, a tüdő, ugye a combfeszítő, combhajlítóizmok, még a vese is tisztul, az egész szervezet megerőltet, ugye? Aki lépcsőzött, az tudja, hogy miről beszélek, nem mindig kell lifttel menni, de óvatosan, ugye nem mindenkinek szabad emeleteket lépcsőzni, egy fantasztikus, erősítő dolog. fiatalok, ha akarnak gyorsan edzeni, vagy ilyesmi, akkor egy lépcsőt kell mászni leföl, és fantasztikus pár perc alatt felfrissíti az embert egyébként. Agyi glükóz hiány, erről már beszéltem, az agyban lévő szőlőcukor hiányt jelentkezik e tekintetben. Hogyha valakinél az inzulin túltermelődik, akkor mi történik? Inzulin túltermelődés, lemegy a vércukor, azért elalszunk. Ez emiatt van az, hogy a cukros étel után gyakorlatilag elálmosodunk, elalszunk, mert a túltermelt inzulin agyi glükóz hiányt idéz elő, fáradékonyak vagyunk. Üzletemberek soha nem teszik a tárgyalást ebéd utánra, főleg, hogyha édességről van szó, hanem üzleti tárgyalás, hogy ott még aperitív sincs értelemszerűen, mert hát frissnek kell lenni, gyümölcslé, tehát valami egészséges dolog, és megindul a tárgyalás. És mire megjön a pincér és rendeltek valami ételt, már majdnem nyílve ütötték az üzletet. Miért? Mert az étkezés előtti 10 perc alatt a legmagasabb a boldogsághormonzin. Tehát még az üzletembereknek is azt oktatják, hogy az étkezés első trimester, első harmada, amikor a legmagasabb szinten üzemel a döntéshozókészség. Boldogsághormonzin magas, homloklebeny működik, nincsen sok étel a gyomorban, nem veszi ki a vért az agyból, ez csak egy példa. Arra nézve, menedzsereknek, üzletembereknek oktatják. Hát miért nem oktatják akkor nem üzletembereknek, ugye? Mi miért nem tudhatunk ezekről, miért csak az az ember tud, aki a pénz szolgálatába állítja ezeket az ismereteket? Igen, élelmiszerű szerintem folyadékbevitel, 2,5 liter naponta, 2-2,5 liter fárasztó élelmiszerek és szokások. Egyszeri nagy étkezés fáraszt, ugye? Hogy mit jelent az egyszeri nagy étkezés, ez egy jó kérdés. Próbáljuk ki egyszer, hogy egy órát, ha valakinek van kedve, egy órát tegyünk az asztalhoz. 20 percig, szép lassan kezdjünk elenni, 20 percig. Közben lehet egy picit beszélgetni, a család, stb. Mérjük az időt. Ha mérjük az időt, 20 perc után, ha nagyon lassan is ettünk, elmúlik az éhségérzés. Szóval elmúlik. Ha folyamatosan, de mértéktartóan akár krumplit, rizst, rostos ételt rágtunk, ettünk, lehet, hogy csak a felét ettük meg annak, amit kivettünk, de nem leszünk éhesek. Van ennek egy ellentétje, micsoda, hogyha valaki gyorsan eszik, 10-12 perc alatt belapátolja szinte az étel, nem is érzi, de túl sokat evett, és eltelik a 20-25 perc, miért fontos ez az idő? 20 perc, mert akkor a tehetségérzés akkor jelenik meg, tehetségközpontnak kell 20-22 perc, és úgy érezzük, hogy hú, de sokat ettünk. Voltunk már így? Hogy esküvőn vagy bárhol voltunk, és sokat ettünk, aztán úgy éreztük 15-20 percben, hogy ezt nem kellett volna. Akkor alakult ki a tehetség érzés, és borzasztóan elálmosodtunk, elfáradtunk, és semmi kedvünk nem volt, igazából már semmi komolyabb beszélgetéshez. Esti étkezés nagyon fáraszt, este a szervezet fáradt. Ugye most este 3-4-7 van. Különben is már ugye téli időszak van, ilyenkor a szervezet, tehát még egyszer téli álomprogram, lassan beindul bennünk, és még este is van. Tehát én sem nyújtom egyébként hosszúra az előadást, főként emiatt sem, de a lényeg, hogy ilyenkor még ráadásul hazamenni, az még jó dolog, és otthon enni zsíros, fehérjedús, nehéz ételeket, ennél rosszabbat nem lehet tenni a szervezettel, nem tud pihenni. Akármennyit is alszunk éjszaka, nem leszünk kipihentek másnapra. Reisinger János szokta mondani, esténként mindig döntést kell hoznunk, vagy egy jót eszünk, vagy egy jót alszunk. De nincs középút, hogy sokat eszünk is, és majd jól alszunk. Persze úgy tűnik, hogy a jó étkezés után, ugye, belesüppedünk a fotelba, és elalszunk. Ez nem mély alvás. Úgy nevezik, hogy drogosok alvása, bocsánat, így nehezik, drogos alvás, vagyis látszólagos mély alvás, de nincs mély alvási, kipihent, agyi működés, agyi fázis. Étkezés utáni édességfogyasztás, fárasztó, ugye mondtam a glikémiás index kérdés, tehát agyi glükóz hiány, tej és sajt. Érdekes dolog, nem biztos, hogy mindenkit fáraszt a tej, idézjeles a fárasztás. A tej kiknek készül? Igen? Mondjuk a tehén tejre gondolok most éppen. Ugye a bocinak? A bocinak milyen a gyomra? Bendője. Tehát milyen csoportba tartoznak ugye a szarvasmarhák? Kérődzők. A kérődzés lényege, hogy hosszabb idő van az emésztésre, ugye? Az ember, hál' Istennek, nem kérődzik. Ezért nekünk hamarabb, tehát kevesebb idő jut az emésztésre, ez a baj, mármint ilyen szempontból, mert a tej kérődzőknek készül, tehintej kérődzőknek készül. Az ember nem kérődzik, tehát a tejet rosszul emészti. Tovább jut, nagyon hamar tovább jut, először is a gyomorba kicsapódik, a gyomor ezt nem szereti, rátermeli a savat, és savval együtt tovább nyomja. A hasnyálmirigyet ez megterheli, hasnyálom így rátermeli ezt a bizonyos lugosító anyagot, amit hidrogénkarbonátnak nevezünk, és így megy tovább a bélbe, ahol ebből egy érdekes kis massza valami csomós anyag lesz, ami rátapad a bélfalra. A sajt ennél még rosszabb, mert az még el is kenődik, biofilmet, úgynevezett zsíros biofilmet képez a bélfalon, és a gombák egyik fő táptalajává válik. Ebből adódóan a tej és a sajt nehezebb emésztést hoz létre, a bél érzi, hogy ez nem való neki, és elkezd dolgozni, és ez okozza azt, hogy energiavesztés jön létre, hiszen gondoljuk meg, hogy a bél, a vékony bél hány méter hosszú? Az egész tápcsatorna az olyan 9 méter hosszú, 8-9 méter hosszú. Ebből a bél, a vékony bél, most így pontosan nem fogom tudni megmondani, én szerintem talán 4 méter. Tehát igen nagy, igen hosszú. Jelentős részét a vékony bél képzi a teljes tápcsatorna hossznak, talán még hosszabb is, mint 4 méter. Na most egy ilyen hosszt eltömíteni, az nem kis dolog, ez nagy energiát igényel, ezt ledobja a bélfal, nyálkákat termel, és így próbálja a biofilmeket ledobni. Cukrozott tejtermék, hát ugye a cukor és a tej együtt szintén fáraszt, altat. Nassolás. Amikor nassolok, akkor ráeszek az előző ételre, ami már félig elfolyósodott a gyomorban. A gyomorban félig megemésztett ételre ráeszek egy frisset, a gyomor újra keveri az egészet, és ez erjedést okoz. Az erjedés során különböző savak, alkohol, különböző alkoholok képződnek, ezek okozzák a rossz közérzetet és a fáradtságérzést, a gázok felszállnak az agy felé. Erős fűszerek sültek, mit csinálnak? Gyerekeknél lehet jól látni, amikor kisgyermekeimmel elmegyek egy olyan helyre, ahol olyan dologgal kínálják meg őket, amiről én nem tudok, de van benne mondjuk bors vagy egyebek, tehát irritáló fűszerek, nagyon ritkán, de elő szokott ilyen sajnos fordulni. A gyereknél megfigyelhető a hatás, borzasztóan aktivizálja, mert ingerli a gyomorfalat, majd eltelik egy jó idő, és a gyerek leül, fáradt, és nem ismerni rá. Elfáradt, kimerült, mert az idegrendszer kiégett. Tehát ezek a fűszerek, erős csípős fűszerek először aktivizálnak valahány percig, majd gyerekeknél még jobban látszik, mert a kisebb a stressz raktáruk, ugye a stressz tűrő képességük, egyszerűen elalszanak, alig lehet őket felébreszteni. Tehát például én személyes tapasztalatot vettem észre, hogy a gyerekek az autóban hazafelé olyan alvásba merülnek, hogy látszik, hogy kimerültek, mintha 5 kilométert futottak volna. De nem, ez nem történt meg, hanem a fűszerek az idegrendszert elfárasztották. És az agy fáradtsággal és alvással reagált rá. Tompultság, türelmetlenség, idegesség, és ezek valamely egyéb formái. Mesterségesen az emberek hogyan hoznak létre jó közérzetet, korábban mondtam, gyerekeknél a kakaó, csokoládé. 4-5 bögre kakaó egy közepesen erős fekete kávénak felel meg koffein tartalma és teobromin tartalma miatt. A kóla a szinte fekete kávé töméségű koffein tartalmaz. A teja is, fekete teja főleg, de a zöld tejával is van valamennyi koffein. A fekete kávéról volt szó, az energiaitalok pedig kávéhoz képest is erősebb koffein tartalma. A koffein, ugye a vérnyomás, gyomor, nyombél problémákat okozhat. Itt van egy szó, termékemlék. Mi az, hogy termékemlék? Termékemlék. Minden élelmiszer elfogyasztása után annak lesz egy lenyomat, egy emléke az emberi agyban, az emberi idegrendszerben. A kólának és a csokinak van a legnagyobb termékemléke. Borzasztó erős lábnyomat hagynak az idegrendszerben. Minden cég arra törekszik, élelmiszeripari cég, hogy az ő terméke úgynevezett kémiai nyomot hagyjon bennünk. A teljes ördlésű kenyér nyomot hagy bennünk? Nem, az égvilágos semmit. Ha vissza kéne emlékeznünk, mikor ettünk igazán jó teljes ördlésű kenyeret, nem tudnánk visszaemlékezni, ugye? Nem hagyott igazán nyomot. Biztos, hogy volt ilyen időszak, amikor éhesek voltunk és ettünk egy kis szendvicset, de igazándiból olyat, mint egy igazán szomjas állapotban lévő kólafogyasztás, ilyet nem hagy egy kis teljes ördlésű szendvics. Mert beállítja a vércukorszintet és nem okoz termékemléket, ezért az élelmiszeripar nem foglalkozik a teljes ördlésű liszttel. Mert minden olyan dolog, ami nem emlékeztet engem, nem figyelmeztet, hogy megint megvegyem, ez a termékemlék, hogy minél hamarabb visszatérek és megveszem, azt nem forgalmazzák. Ezért van forgalomban a fehér kenyér. Sőt, a fehér kenyérhez cukrot adnak, és karamellt, és egyéb dolgokat, és lesz a látvány végségében kapható különböző pékáru, aminek a termékemléke már óriási, mert van benne etil vanilin, mesterséges vaníliás cukor, karamell, esetleg egy kis kakaó vagy kakaópor, mi van még benne, és cukor, hozzáadott finomított kristálycukor vagy porcukor, és ez a három, tehát karamell, cukor és etilvanilin együtt többszörös termékemléket hoz létre, főleg, hogyha ezt kiventilálják a metrolójárókban, ornyák a hártyán, lekondenzál, agyban már is elindítja a termékemléket, majd az ízlelés során ez társul hozzá, szaglás, ízlelés, dupla, háromszoros termékemlék. Ezt, amit én most mondtam, ezt úgy nevezik, hogy gasztropszichológia. Gasztropszichológia, tehát vannak ilyen szakemberek, azzal foglalkoznak egy cégnél, nem keresnek rosszul, hadd mondjam el, azzal foglalkoznak egy cégnél, hogy lehet minél jobban megvezetni, ha szabad így mondani, megvezetni a fogyasztót, hogy lehet olyan terméket gyártani tömegcikkek formájában, aminek igazából semmi értelme, mert ennek, amit itt látunk, igazán biológiai értelme nincs, de finom, azt mondják. Különböző töltelékkel látják el, de ugye a csokoládénak mi az értéke? Hát ma már ugye a tudomány mindent meg tud magyarázni, azt mondják, hogy van benne antioxidáns, megjelentek a magas antioxidáns tartalmú csokoládék is, persze egy más világ, az egy más termék. Okozhat-e fáradtságot az étel? Tehát igen. Mikor? Ha túl sokat eszünk, ha este eszünk, ha rosszul párosítunk. Ha túl gyorsan emeljük a vércukorszintünket, édességek, ha koffeint, tehát csoki, kávé, teja, kakaó, kóla, ilyeneket fogyasztunk, ha csípős, irritáló hatású fűszereket fogyasztunk, bors, csípős paprika, hogyha ígyomorra forró fűszeres leveseket eszünk, ez borzasztóan elfárasztja a gyomrot. Ezt nem szereti a gyomor. Bármennyire is a szakma még mindig tanítja, sajnos, hogy kell a leves a magyar embernek, meg úgy általában hasznos a leves, igazándiból nem igazán van jelentősége és szerepe. Zárjárás megjegyzés. A leveseket egyébként úgy találták ki, nem úgy, hogy rögtön a főétel előtt együk meg, hanem régen a családoknál felszolgálták a levest. Zöldség, leves, és utána a család beszélgetett. És csak egy jó idő múlva hozták a második fogást, amikor a leves már rég szinte felszívódott, de nem úgy, ahogy ma fogyasztjuk, hogy leves és rögtön a második fogás, az egész meghigul, rosszul emésztődik, nem szereti ezt a gyomor. Étkezés közbeni vízfogyasztás szintén fárasztja a szervezetet. Ha nem rágunk eléggé, mi fog történni? Félig megrágott falat a gyomorba kerül. Mit csinál a gyomor a félig megrágott falattal? Nem engedi tovább. Csak az elfolyósodott részt engedi tovább. Fölfogja, mint egy ilyen kéz, fölfogja és újra emészti. Ez okozza később a fekét, a túlsavasodást és a refluxot is időnként. Az étel, ha nem rágjuk meg jól, vagy zsíros, megfekszi a gyomrunkat. Ha valaki nassol, ezt is mondtam, túl gyakran eszik. Valaki 2-3 óránként eszik. Ha csak nem mondjuk cukorbetegség vagy egyéb dolog áll fönn, vigyázzunk ezzel óvatosan, nagyon fárasztó a folyamatos étkezés. És hogyha sok a méreganyag, tehát valaki túl sok adalékanyagot fogyaszt. A rossz párosítás miatt túl sok toxin képződik, például a gyümölcsöt fehérjedús étel után fogyasztunk el. Az egész megerjed. Ez borzasztó. Iskolákban a gyümölcsöt sokszor főétel után szolgálják fel. Ez félelmetes. Mert utána csodálkoznak, hogy a gyermek ebéd utáni időszakban egyszerűen nem kezelhető napköziben, ha biztos elfáradt, nem fáradt el, illetve azért fáradt el, mert toxikáció lépett föl. Erjed. A gyümölcs borzasztó hamar erjed. Enzimek hatására még gyorsabban. Ez okozza a bajt. A gyermeknél ez idegrendszeri tünetekkel is együtt fog járni, mármint hogy nem tud a fenekén ülni. Étkezéssel megzavart éjfél előtti alvás, fontos dolog este 9-10-től hajnali 2-ig, a gyomorban ne legyen semmi. Ha túl sok fehérjét eszünk, ártalmas? Fáraszt. A legnehezebben emészthető a fehérje. Nem a zsír, a fehérje. Egyébként, ha valaki nehezen emészt, akkor egy pici lecitin fogyasszon. Tehát nem unikumot, szerintem, ne pálinkát. Vannak ilyen ugye régről ismert gyomor erősítők, azt mondják. De azt mondom, egy késhegyi lecitint por formájában is lehet. A lecitin ugye a zsiradékot emulzió formájában helyezi, tehát segíti az emésztést, egy kis lecitin. Bele is lehet keverni az ételbe kis lecitint, ha van benne valamennyi olaj, és akkor könnyebbé teszi az emésztést. Megyek már is tovább. Igen, túltáplálkozás. Mit jelent a túltáplálkozás? Túl sokat eszünk egyszerre. Még egyszer mondom, 20 perc, óra, 20 perc. Szép lassan legyünk, és nézzük meg, hogy 20 percig, ha eszünk szép lassan, kevesebbet, ugyanúgy telve lesz a gyomor, ugyanúgy tehetségérzésünk lesz, fantasztikus, és lehet fogyni, és nem lesz puffadás, nem lesz éhségérzet, csak lassabban kell enni. fogom mondani ezt a bizonyos csicsóka sűrítmény, hogy ha valaki még egy kis kanállal utána megeszik, csicsóka teljesen beállítja a szakmai eredményt, teljesen beállítja a vércukorszintet, nincs inzulintermelés, a csicsóka nem termelhet inzulint, egy grammot sem a szervezettel, tökéletesen szabályozza az emésztést, és tehetségérzést biztosít. Megyek is tovább, nem tudok mindent felsorolni. Tehát azért vagyunk általában fáradtabbak, mert a lelki és a belső emésztési stresszek együttesen elértek egy küszöbértéket. Ez a fáradtság fő oka. Tehát kétféle megoldás van. Csökkentjük a lelki feszültséget. Mit nevezünk stressznek? Mi a stressz? A szervezet külső és belső tényezőkre adott válasza, reakció. Köszönöm szépen. A stressz az belőlünk fakad. A stressz az nem mindig a stressz szor, az külső tényező vagy belső, de maga a stressz az én válaszom. Kérdezem, lehet-e csökkenteni a stresszt? Kérdezem szépen, hogyha nagy, a híres nagy példánk, ugye, hogy van egy kerítés, a kerítés mögött, egyik kerítés mögött van egy kutya, a másik mögött van egy bárány. És valaki elkezd csöngetni, és püföli a kerítést, hogy be akar menni. A kutya mit fog csinálni? Főszabályként. Ha csak nem valami álmodozó ebről van szó, amelyik nincs megtanítva arra, mit kell ilyenkor csinálni. Hát az ugat, az odakap, az mindent csinál. Ugyanarra a hatásra a bárány legelészik, esetleg fölnéz és eszik tovább. Vagy legel tovább. Szóval mind a két esetben ugyanaz a csengő, ugyanaz az ajtó, ugyanaz a hatás, ugyanaz a stresszor, stressz tényező, két külön válasz van rá. Ugye a bárány példát azért hoztam, mert ugye a Biblia is azt jelzi, hogy a bárány a szelídség, a galamb és a bárány. A szelídség a tisztaság jelképe. Persze nem azt tanítja az Új Szövetség sem, hogy legyünk naívak, hanem legyetek okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Tehát az ember gondolkodjon, használja a fejét, mérlegeljen, döntsön, de ne indulat kísérje ezeket, hanem szelídséggel. Tehát még egyszer, lelki és biológiai, fiziológiai stresszek együtt okozzák a bajt. Lelkileg próbálok máshogy reagálni a problémákra, és fizikailag hogy változtathatok? Máshogy étkezem, máshogy élek. Ha valaki verejtékezik, az jó vagy nem jó? Tehát stressz, nem stressz, hanem mozgás, tehát testedzés. A verejtékezés során a szervezet toxinokat és számos káros anyagot eléget. Ezért mondják, hogy verejtékezésre kell mozogni. Tehát kevesebb méreganyag van a szervezetben, ha valaki sportol. Ezért a sportoló kevesebbet alszik. A rendszeresen sportoló embernek kevesebb pihenési idő kell azonos regenerációhoz. Miért? Mert sportolás során a toxinok egy részét elégeti. A bél jobban működik, és mivel az alvás sokszor ahhoz kell, hogy meggyógyuljunk, regenerálódjunk, a sportoló kevesebbet alszik. Tessenek megfigyelni. Másik példa, az egészségesen táplálkozó ember is kevesebbet alszik. Csökken az alvásidő. Legalább egy fél, egy másfél órával. Mert a szervezet érzi, hogy nekem nincs szükségem 8-9 óra alvásra, elég a 7-7 és fél is például, mert nincs annyi méreganyag, amit nekem ki kéne reggelre választanom. Így érek az anyag végére, vége felé a gyomor. A gyomor könnyen kifárad. Mivel dolgozik a gyomor? Savval, erős savval, másfeles pH-jú, bivaj erős sav. Ilyen erős sav szinte nincs a bolygón. Kivéve még egy-két másik élőlény gyomrában a kutya, hogy a csontot emészt, az ő gyomrában még erősebb sav van. Nagyon kevés élőlény dolgozik ekkora savval. Félelmetes a sav. Vigyázzunk, hogy ez ugye... A sav az egy nagyon erős maróanyag. Nem csöppenhet rá a kezünkre kívülről, mert átjukasztaná a bőrt. Ez nem játék, amit folyik. Ez borzasztó erős sósav. Ezért a gyomornak nagyon ott kell lenni fejben, ha szabad így mondanom. Ez nem játék. És az emberek visszajelnek a gyomor működésükkel. Pedig ha felborítom a savtermelést, akkor minden felborul, akkor tönkre megy. A legérzékenyebb rendszer a gyomor, mert másfeles kémhatású hidrogénklorid sósav van benne. Nincs még egy szervünk, ami ilyen savval dolgozik. A bélben milyen kémhatás van? Semleges, gyengén lugos. Tehát nincs terhelés, nincs savterhelés. Ennyi, tehát lúgterhelés sincs, mert semleges, gyengén lugos kémhatás van, nyugtató hatás van a bélben. A gyomorban viszont sav van. Főleg, ha valaki stresszes, ideges, képzeljük csak el, a stressz, ugye Seje Jánosféle stressz elmélet, ideges, összeránduló gyomor a stressz hatására, plusz egy csomó sav, szóval ez életveszély, amit itt az ember elő tud idézni. Jobban kéne vigyáznunk a gyomrunkra, itt a fekély kezdemény, oldalnézet, és a mélyülő fekély, gyomorban, gyomorfekély. félelmetes. Ez idegrendszeri hatásra is előáll, és rossz táplálkozás, fűszeres, ecetes, mustáros, erős drogok, csípős, forró levesek hatására is idővel a nyálkahártya érzékenyé válik, hasnyálmirigy. Egyes és kettes típusú

során beáll a vércukorszint. Szépen beáll. Plusz a rostos étrend. Szóval lehet ezt ügyesen, meg lehet ezt ügyesen oldani. És ezért a kettes típusú cukorbetegséget testedzéssel, mozgással, sétákkal szinte meg lehet előzni, plusz megfelelő étrenddel és lelki egyensúlyjal. A bélbolyhok, itt látható, kettős kesztyűszerű kitüremkedések. A bélbolyhok felülete mekkora, ugye mondtam, fotballpálya, nagyon fontos, hogy itt mi zajlik, mert fáraszt az is, hogyha ezekkel nem bánunk jól. Béltisztító kúrák növelik az aktivitásunkat, tehát, hogy a konkrétumokról is beszéljek, és a megoldásokról. Protexin. Minden olyan kúra, ami tisztítja a bélrendszert, és segít helyreállítani a bélflóra egyensúlyát, az aktivizál, nyugtat, pihentet, és frissít együttesen. Tehát a bélben nagyon sok energia veszik el, ha valakinek a bélrendszer el van tömődve. Csokoládé, fehérdísz, sajt, ezek tömítik a bélrendszert. Csokoládé, fehérdísz, sajt. Kenődéses biofilmeket hoznak létre. Ha valaki tart egy béltisztítást, nem tudom, láttatok-e, vagy láttak-e már olyan embert, aki túl van egy lébőjtön. A lébőjtön is vannak azért kritikus időszakok, ezt aláírom. 10 napos lébőjtön. De hogy utána az ember ki van cserélve, az biztos. És amikor valaki lébőjtöt tartott, és kitisztította a bélrendszerét, ott makulátlan tiszta a bélrendszer, az szinte biztos. Ugye a rostos löveg napi 3,5-4 liter, ott felüdül, rengeteg vitamint kapott, vizet kapott, ugye tiszta vizet kapott a gyümölcsből, a zöldségből, kitisztult a bélrendszer, tökéletesen működik. Órami pontossággal. Időnként tartsunk tisztítást, azt javaslom. Nem muszáj 10 naposat, akár egy hosszú hétvégét, de lesznek ilyen táboraink jövőre is, tehát lévői táborok. Az enzimekben én most nem megyek bele, mert ez egy bonyolult kérdés. Tisztítás, erről beszéltem. Tisztítás. Hogy lehet tisztítani tehát, illetve hogy lehet erősíteni a bélrendszert? Egyrészt beviszem a bélflórát. Hogyan tudom bevinni a bélflórát? Vagy probiotikus készítményekkel, probiotikus joghurttal. Aki nem fogyaszt joghurtot vagy tejterméket, az probiotikus készítményt vett a patikában, erre mondtam a protexint, acidofiluszt, bonolaktot, különböző készítmények vannak, fantasztikus. Egy hónap, egy-két hónap alatt elszaporodik a laktobacillus és a bifidobaktérium kultúra, fantasztikus jó hatású. De nem kell egész évben nekem protexint fogyasztanom, hála Istennek. Mert az elszaporodik a bélben, utána csak táplálnom kell. Időnként mondják, hogy hát egész évben folyamatosan kell szedni. Azért 4-5 ezer forintba kerül egy ilyen készítmény havonta, azért az nem semmi. Én ezért azt mondom, okosan járjunk el, szaporítsuk el évente egyszer-kétszer a hasznos flórát, ez szükséges. Majd, ha elszaporodott, már pedig elszaporodik 30-45 nap múlva, akkor tápláljuk célzotta. Vagyis adjunk neki, ez most éppen a rossz flóra, itt lesz a jó, hogyha ez a jó flóra, adjunk neki szelektív, célzott táplálékot. Mit esznek a hasznos bacik? Kérdezem. Esznek-e cukrot? Nem nagyon szeretik. Tudják hasznosítani, de cukrot sajnos minden más is eszik. Visszalépek. Ők is eszik a cukrot. És az a baj, hogy nekik jobb a generációs idejük. Az mit jelent? Hogy egységnyi idő alatt, helyesebben a megkettőződéshez szükséges idő. Ők sajnos, ugye a gyomok mindig gyorsabban nőnek a kertben is, a rossz baktériumok generációs ideje mindig kevesebb, vagyis gyorsabban szaporodnak. A kandida gomban leggyorsabban szaporodó generációs idejük. Vagyis ők örök hátrányban vannak, mindig. Kivéve, ha megtalálom azt a szelektív, speciális tápanyagot, amit ők esznek, de a kedves, vagy nem is olyan kedves, rosszindulatú baktériumok pedig nem esznek. És ezért adtam én is a fejem arra, hogy hozzak ilyen barna színű valamit nektek, vagy önöknek, amit csicsokasörítménynek hívnak, mert inulin. Az inulin úgynevezett oligofruktóz, mindegy, a lényeg az, hogy olyan fruktózból álló lánc, ami kizárólag a hasznos flóra tápláléka. Én 8-9 éve keresem ezt az élelmiszert. Senki nem tudta megmondani, én mindig, minden évben kihirdettem a nagy előadásaimon. Ki tud nekem szerezni csicsóka sürítményt, mert abban van az inulin benne, ami, és nem kell megvenni a nem tudom hány ezer forintos inulin port. Meg lehet nézni az interneten, mennyibe kerül, vagy az inulin szirup, 4650 forint, az egyik interneten lévő 3 decis inulin szirup. Tény, hogy finom édes íze van, mert finomított, de szinte semmi tápanyag tartalma nincs, viszont célzottan táplálja a hasznos flórát, ezért elég drága, tehát nem lehet megvenni, és hamar elfogy ráadásul. Viszont ha csicsókát fogom és besűrítem, akkor abból is inulin szirup lesz, csak az nem olyan szép, nem olyan finom.
de táplálja hasznos flórát.

Hát enyhe gázképződés mellett, ezt jó tudni, hidrogén és széndioxidgáz mellett, enyhe puffadás mindig okoz a csicsóka. A nyers csicsóka pláne, mert abban durva rostok is vannak. A csicsóka sűrítmény pedig alig észlelhető, ezért mondom, hogy egy-két mokkás kanálnyi, vagy maximum tejás kanálnyi nem okoz bajt. Egyébként az egészséges bélrendszerben vannak gázok? Elnézést a kérdésért. Hát hogy ne lenne? Gáztelt. Egészséges bélrendszer mindig is gáztelt. A gázokban nincsen baj, mert a gázok tartják feszesen a bélfalat, működtetik, dolgoztatják, nem baj. Az a baj, hogyha túl sok a bélben a gáz, ezért, ha valaki mondjuk csicsókával lenne, akkor megnézhetné magát, hogy milyen lenne, ugye az akár hasmenést is okozhat, az nem jó. Viszont a krumplihoz 10% csicsókát téve, tepsis krumplihoz, kis növényi tejszín, stb., prebiotikus hatású, puffadás csak legfeljebb nagyon enyhét okoz. A krumpli nem is hozzámérhető a csicsókához, mert értéktelenek számít a krumpli a csicsókához képest. És prebiotikus hatású az édesburgonya, vagy ugye jeruzsálemi articsókaként is ismeretes. Na, ennyit erről, majd még egy pár szót szólok. Divertikulózis, mármint a csicsókáról, divertikulózis, bélrendszeri tasakosodási folyamat, kitágult bélrendszer, rost, hiányos táplálkozás, ez is fárasztja a szervezetet, oldalnézetből így néz ki. És én már is mennék tovább, a gombák, sarjadzó gomba fényképe, fotója, elektromikroszkópos kép, sarjadzik, gyorsan szaporodik, 25 percenként megkettőződik. Egészséges vastagbél, felszálló haránt leszálló ágam. Egészséges vastagbél, beteg vastag bele. Beleknek a kitágult, látjuk, kitágult, különböző tágulatok jönnek létre, és itt a divertikulum is kialakul, sok embernek ilyen a bélrendszer, sajnos. A stressz miatt görcsbe rándult bélrendszer, befűződések, akár bélelzárodás, illetve bélsérv. Sajnos jelen van ez a túltáplálkozás és egyéb okok miatt. A bölcs étkezés, tehát javasolható, a frissítő étkezési modell, visszalépek, a frissítő étkezési modell az növényi alapú és színes. Erről lehet megismerni, zöld vagy valamilyen piros színű, sárga színű, stb. Kevesebbet, vagy egyáltalán ne együnk. Van egy olyan mondás, soha se bánt, ha keveset ettél. Az ember időnként bánja, hogy ehettem volna többet is. Finom volt, stb. De ne bánt, kevesebb, a kevesebb több. A kevesebbet jobban rágd meg, ugyanannyi fog felszívani. És sokkal üdébb és fittebb leszel. Így áll több folyadékot, csak ne étkezés közben, frissítő tanács. Erős fűszereket és a forró hideg ételeket kerüljük el. Füstölt, pácolt húsokat, füstkamrában készült húsokat. Ugye van füstölt tofu is, ez nem füstkamrában készül, hanem füst aromával az más, az nem egészségtelen dolog. Sültek, lefoglalják a szervezetet, olajban sült ételek több órával hosszabb ideig emésztődnek, és az emésztés a legfárasztóbb dolog az életben. Ezért az olajban sült étel rengeteg idegrendszeri erőt von el tőlünk. Elvonja lelki, szellemi erőket. Együnk bőségesen nyers élelmiszereket, és kezdjünk nyerssel, ha megtehetjük. Kezdjük az étkezéseket, attól függ, hogy az édes vagy sós, gyümölcsel vagy zöldséggel, az első falat mindig nyers legyen, ha kérhetem, vagy ha szabad javasolni. Az első falat mindig nyers legyen. Az első pár percben azt üzenem a testemnek, hogy én kedvellek, engem érdekel a sorsod. Ugye az emberi testnek éreznie kell, hogy mi kedveljük, szeretjük őt, becsüljük őt. A nyers ételekkel való kezdés mindig kémiai üzenet, mégpedig az, hogy az élet üzenete. Mondhatnám azt, hogy a megbecsülés az egészségvédelem üzenete, és a test ezt észleli, egyébként nem indulva az étkezési leukocitózis, ha nyerssel kezdünk, vagyis immungyengülési folyamat. Időnként fogyasztunk egy kis nyerslevet, nagyon fontos, céklassága, narancs, grapefruit levek, és hát az igazán fárasztó étrendi modellek még itt jelen vannak, ugye zsírszalonna, tükörtojás, főleg fehér kenyérrel fogyasztott tojásrántott a félelmetes dolgokra képes. A dió sem emésztődik túl gyorsan, ugye a diófélék, de van benne lecitin. Ezért a diót azt mondjuk, hogy néhány szemet elfogyasztunk étkezés után, nem okoz rossz emésztést. Ha valaki mondjuk diós beiglit megeszik, egy nagyon nagy mennyiséget, akkor borzasztó rossz lesz az emésztés. Cukros, zsíros dolog. De azt mondjuk, a legtöbb étkezés végén pár szem olajos magot elfogyasztva jó emésztést biztosít. Jó emésztést. Nem teszi nehézé, és omega-3 zsírsavakat víz be. Kitisztítjuk a bélrendszert, helyreállítjuk a bélflórát, megerősítjük a bélizomzatát, ez mind aktivitást fokoz. Próbáljuk ki. Ha a bél jól működik, akkor az ember is jól működik. Nagyon fontos dolog. A halál a belegben kezdődik, de az élet és az aktivitás is ott kezdődik el.
A bél izomzatát megerősítjük rostos ételekkel. Tehát alma, az alma, az egyik legfontosabb téli étel, frissítő. A C-vitamin lassan bomlik el benne, ezért almát, almával javasolok a téli időszakban. Almát, alma, káposzta. Egyébként, ha már a csicsókánál tartottam, érdekes, hogy a csicsóka mikortól lehet felszedni a csicsókát? Így van, tehát októbertől, virágzástól, tehát amikor a virág ugye kinyílik, és szép, ilyen napraforgós hasonló virágja lesz, a virágzással egy időben elindul a gumóképződés is, és növekszik a gumó. Ha hiszük, ha nem, téli időszakban a csicsóka gumója 10-15-20%-kal növekszik a tömege. Ritkasság szinte, hogy valamelyik gumó télen is nőjön a tömege, tehát vizet vegyen fel. A csicsóka ezt csinálja. Egyébként október-novembertől egészen márciusig szedhető. Hát téli élelmiszer, csak azért mondom, hogy nem véletlen, és jó energia pótló is. Béltisztításról beszéltem. Vitaminok, ásványok, szedjünk-e télen vitamint? Önök szerint? Nem rossz dolog, persze nem mindegy, hogy miért, nem mindegy, hogy hogyan. Például a C-vitamint, ugye elfogyasztani mondjuk egy sült tofu után C-vitamint elfogyasztani, van értelme? Nem tud felszívódni, mert a C-vitamin felszívódásához speciális környezetre van szükség. Ha valaki mondjuk C-vitamint fogyaszt, akkor azt gyümölcsökkel fogyasztjuk. Például gyümölcsös étkezés, ez a C-vitamin sokkal nagyobb mértékben szívódik fel. Tehát mondjuk olyan zapkás az, amivel eszünk almát, narancsot, és hogyha C-vitamint akarunk bevinni, akkor itt kell elfogyasztani az aszkorbinsavat, és sokkal több felszívódik. Hogyha mondjuk D-vitamint, vagy más ilyen E-vitamint, A-vitamin, D-vitamin zöldséges ételekhez szívódik föl inkább, mondjuk inkább az E és A-vitamin esetében. Úgyis ezekhez kell egy kis lendmagolaj, párcsepp, zsiradék is. A nyers ételekről beszéltem, nyers piros káposzta, rendkívül jó, aktivizáló, és a hagymafélék is nagyon jól aktivizálják az emberi szervezetet. Fáradt testet sohasem fáraszt az evéssel, este már a lehetséges nem eszünk sokat. Pirítóst fogyasztunk egy kis zöldséggel, esetleg egy pici pár kocka kis tofuval, tehát valami kis egyszerű, könnyen emészthető ételt fogyasztunk. Néhány pici példa lezárásul. Lenmaggal dúsítjuk, darált lenmaggal dúsított zappehes ütemény. Nagyon könnyen, nyugodtan emészhető, békés kis élelmiszer számít. Hogyha műzlit fogyasztunk, akkor egy pici dióval, nem sokkal, pár szem diót teszünk bele, valamilyen lekvárfélét, a szilva azért, mert nem kell bele cukor, ugye? Cukor nélkül főzzük a szilva lekvárt, rendkívül vas forrás, de ne felejtsük el, hogy a lekvár sohasem pótolja a nyers gyümölcsöt, amikor csak tehetjük, valamilyen pici nyerset tegyünk hozzá. Tehát a lekvárban ásvány van, a gyümölcs, a nyers gyümölcsben pedig vitamin, és a kettő együtt nagyon jó szabályozást és aktivitást hoz létre. Hát ez a banán betty, nem tudom ki ismeri, Nagy Zsuzsaféle recept alapján íródott ez a kis pár szó. A banán betty nem más, mint kenyérpuding. A megmaradt kenyeret, ami enyhén megszárad, kvázi egy házi somlói galuskának megcsinálják idézőjelesen. Tehát házi lekvárral, darádióval, valamilyen módon összekeverjük, és beteszünk a sütőbe, leöntjük egy kis dresszinggel, mondjuk egy kis vaníliás növényi tejjel, és megsütjük. Fantasztikus íze lesz, úgyhogy ha valakinek a kenyér megszárad, akkor házilag készített belőle ilyen kis édesített banánbetit, és banán is kell rá természetesen. A pontos recept ugye van, azért forduljanak a szakácskönyveinkhez, és nem fogom tudni ezt részletesen elmondani. Tofuból lehet csinálni rántottához hasonló ételeket, picit nehezebben emésztődik, mert ugye magas a fehérje tartalma. A tökmagnak 33%-a fehérje, tökmagnak, pár szem tökmag, nagyon fontos fiataloknál, agyi ingerültvezetés, agyi idegrendszeri erősítés, tökmag. Férfiaknál 50 év fölött pláne jó a tökmag, és a tökmagolaj is, de fiataloknak is, sportolóknak, étkezés után egy pici kis marék, félmaréknyi tökmag nagyon sokat segít, a foszfor erősít az izmokat, a foszfor tartalom borzasztó fontos az ételekben. Például valaki szokott csinálni fokhagymás citromlevet? Egy pár gerezd fokhagymát átnyomunk a fokhagyma törőn, és hozzáfacsarunk citromlevet, és vagy elfogyasztjuk így, vagy pedig kis vízzel felöntve megforraljuk, éppen forralásig, és utána lehűtve hűtőben tárolható, leszűrjük, hűtőben tárolható, rendkívül immunerősítő, ugye a fokhagyma és a citromlé egymás hatását
erősíti és összeszorzódnak. Lencse krém, a lencse fantasztikus élelmiszer. Ajánlom töltött káposzta helyett a lencsét, lencse hurkát, mert borzasztóan nagy az energia és a tápanyag tartalma, lencse, vörös lencse, viszont nem emésztődik olyan nehezen, mint az olajos, zsíros töltött káposzta, vagy ilyen típusú étel, vagy a dióval készült ételek. Ezért a lencse rizssel, barna rizssel, vagy a csicseri borsó fogyasztása mértéktartóan hússportlónak számít. Téli időszakban nem okoz hízást, ezek nem hízlanak, viszont ellátnak energiával, egy jó fűtőételeknek számítanak. Tökmakrémről beszéltem, a tökmakról köles, nagyon jó aktivizáló a köles, lúgosít, köszönöm szépen, a kölestől nem fáradunk el annyira, mint a búzától. Ha valaki tejbegrízt eszik, nem lesz olyan jó a gyomra. Ha valaki köleskását fogyaszt mértékkel, gyümölcsel, asztalványokkal, figyelje meg a hatást, hogy érezzük, hogy kaptunk energiát, de nem okoz nehéz emésztést. Szeder, áfonyalekvár, nagyon-nagyon hasznosak, ugye jó a színanyagtartalmuk, és időnként tartsunk gluténmentes diétát, mert a glutén lefoglalja a bérrendszert. Lehet, hogy perceket veszel tőlünk, vagy 10 perceket. Búza, rozs, árpa, zab helyett kukorica, rizs, köles, hajtina. Ugye a glutén tartalma gabonák a búza, rozs, árpa és a zab. A zabot szabad, azt megmondom őszintén, az egy nagyon jó emésztődő. Én nem annyira sorolom a nehezen emésztetetek közé, abszolút. De azért egy kukorica kása az jól emésztődik. Az a mennyiség glutén könnyen emészthető. Tehát tartsunk ilyen napokat, étkezések között iszunk, de nem közben. Ezáltal megint megkönnyítjük a gyomor munkáját. Körülbelül 30-40 perccel több időt foglalkozik emésztéssel a gyomor, ha valaki iszik evés közben. 30-40 perccel több a mozgás, és ez rengeteg erőt von el, főleg az agyi működéstől. Akinek a gyomra nem jól működik, az mindig fáradékonyabb és nehezebben gondolkodik, nehezebben tud dönteni, stb. Azt hiszem, ezzel érek az anyag végére, néhány kis üdítő kép talán. Ugye itt a köles, a hajdina, zab, kukorica, hát a tönkölyben van glutén, de jól emészthető, egészséges gabonának számít. A klasszikus búzával legyünk óvatosak, amivel tele van a padlás, most az egész világ ezzel készíti. Búzával? Mert hogy nem termet most. Igen. Nem baj, mert az alternatív gabonákat kell most előtérbe helyezni. Igen, most kevés búza termet, de ne bánjuk, egyébként ugye fuzárium most lesz az idei gabonám, viszont a zab, a köles, a hajdina, ezeket ez a veszély annyira nem fenyegeti. Tehát én azt hiszem, hogy idén a rossz búzatermés miatt szerintem egy jó lehetőséget kínál számunkra, hogy alternatív gabonákkal éljünk. Nem baj, nem baj. Ez egyébként zárírás megjegyzés, hogy a paleolit táplálkozás, Szentik doktor úrnak a híres főműve, a kőkori étrendi formák javaslata. Szóval a búza és a gabonáknak az ellenjavallata egy érdekes megközelítés és újszerű, és tény az, hogy a glutén terhelés valóban egy jelentős erő, elvonó dolog a mai világban. Kérem szépen, görög saláta. Lehet fetesajtat, de lehet tofuval, füstölt tofuval is készíteni. Frissít, nyugtat, viszont ezeket mindig kétszer kell megrágni. Kétszeresen, ugye? De kétszeresen kell megrágni. A salátát nagyon sokáig rágjuk. Rágjuk, mert a nyers rostokat mi nem tudjuk emészteni. Kizárólag a fogunk tudja szétszedni. Ezért, aki félig megrágva nyeli le az uborkát, vagy a paradicsomot, elképesztő gondokat okozhat a bélben. Ezért a salátafogyasztás egészséges dolog, ha egészségesen esszük. De van, aki a salátát úgy fogyasztja, mintha tejet inna, vagy tojásrántottát fogyasztana, vagy fehér kenyeret enne, és csak nyeli, és olyan rossz a közérzete, és puffad, és aranyere kijön, stb., mert egyszerűen rosszul rág, mert nem tanultunk megrágni, ezért a nulladik, vagy az első lépés mindig a rágás. Szoktam javasolni, hogy pirítóssal fogyasszuk. Legyünk rá kényszerítve arra, hogy megrágjuk az ételt. Kérem szépen, az egyik legfrissítőbb téli szokás, aki csak teheti. Nem kell hozzá speciális edénykészlet. Befőttes üveg kell hozzá, használt harisznya, valakinek nincs mondjuk csíráztató edénye, és biobúza, vagy biolucerna 300-400 forintért kapható, és egy egész vajlingnyi lesz belőle. Tehát ma ez szinte ingyenes megoldásként rendelkezésre áll. Akinek van ideje, ereje, ugye ezt azért mosogatni kell, ez egy művészet egy ilyet csinálni, ez nem egyszerű dolog, de meg lehet tanulni, és a házi csírákat vagy füveket vagdosni lehet, mint a snidlinget szinte,
apróra vágni, kenyérre tenni, és a szervezet, higgyük el, még kis mennyiségben is észleli, és ideg, illetve nem ideg, hanem immunerősítő hatása van, rendkívüli. Ugye attól függ, hogy éppen hány napot kell várni, milyen csiráról van szó, lucernánál kicsit többet várunk, és nagyon hasznos. Végezetül a csicsorok a sürítményéről, amit hoztam, csak pár szó, nem hosszan szeretnék szólni, 80-ban kezdték el a Corvinus Egyetemen kutatni, az én egyetemi tanáraim, konzervtanszék, tehát a volt kertészet és élelmiszeripari, később Szent István, a Corvinus Egyetemnek hívják, kutatták. Mind a mai napig modellanyagként, kiemelt orvosbiológiai értékű modellanyagként van jegyezve az összes szakirodalomban a csicsókas üdítmény. Az a kérdés, miért nem hozták forgalomba, hogyha ilyen magas értéke van. Meg is kérdeztem, utána is néztem, gyakorlatilag ellehetetlenítették ennek a forgalmazását egyrészt. A cukoripari működés befolyásolja, az Európai Unió leszabályozza a csicsokas ürítmény forgalmazást, mert teljesen beállítja a vércukorszintet. Hát ennél rosszabbat nem lehet kívánni egy világnak, egy élelmiszeriparnak, mert ha valakinek beáll a vércukorszintje, az nem lesz annyira éhes. Nem fog kívánni dolgokat, nem fog chipseket venni, nem lesz fehérkenyérre mozduló ember, és fantasztikus, milyen jó hatásai vannak, és akkor az emberek elkezdenek gyógyulni. A csicsókas sűrítménynek a orvosbiológia hatása kiemelkedő. Eddig 100 hatást szedtünk össze, kb. 2-3 hét múlva lesz könyvforgalomban, bár én magam mindig azt mondom, hogy a nevemet nem szoktam adni egy konkrét termékhez. Én úgy fogalmazom, én inkább a csicsókában bízom, nem mindegy, hogy a terméket hogy hívják. Kell adni neki egy fantázia nevet, stb. És a lehető legolcsóbb, a forgalomba kell hozni. Ezért én fogtam magam, és miután az egyetemi tanáraim erre engedélyt adtak, hogy azt csinálok, amit akarok, ők nem hozzák ezeket forgalomba, mert ők nem erre, nem ezért dolgoznak, viszont tudják adni hozzá a szakirodalmat. Fogtam magam, és elmentem tárgyalni egy bio csicsóka termesztőhöz, akivel sikerült megalkudni egy ilyen árban, amit most itt láthattok, ez a 650 forint, illetve ha lesz címke, és számlaképesek vagyunk néhány nap múlva, akkor 750 forint az adó és az áfa miatt, sajnos ezt rá kell tennem, mert legálisan szeretnék működni, ezért 750 forintba fog kerülni a termék. Jelenleg, ha valaki rámegy az internetre, akkor 1660 forintért fog találni egy citromsavas glükóz-fruktóz szirupos, magyarul cukrozott csicsóka szirupot. Két dolgot nem szabad tenni a csicsókával, az egyik az, hogy citromsavazom, mert bomlik az inulin benne, és a hatását veszíti. A másik pedig a cukrozás, mert akkor a glikémiás indexe megnő, és semmi értelme nincs a csicsókának, ha cukrozom és citromsavazom. Márpedig különben nehezen tartósítható, illetve más lesz az íze, ezért én megmondom őszintén, hogy nem alkuttam meg. Ennek a csicsókás sürítménynek a natur a neve, vagyis az íze nem egy hatalmas nagy élvezet, de a termékben, tehát 3 kg biogumó van, illetve annak a rostos leve besűrítve, egy üvegben. És ez finomítatlanul úgy, ahogy van a csicsóka, bele van téve. Aki megbírja enni, ajánlom fogyasztásra, mert ez nem olyan, mint a méz. Krumpli cukros, melaszos íze van. Tehát nem azt mondom, hogy rossz, meg lehet szokni. Én megszoktam, néhány hetig fogyasztottam, meg kell találni a mennyiséget. Az értékében, itt a kis papír, ezt el lehet venni, rendkívül sok értéke van, amit kiemelnék. Koleszterin csökkentő és jó koleszterin növelő, ami ritkaság, csak a fokhagyma és az olajok, egyes olajok rendelkeznek ezzel. Azután helyreállítja a bélflórát, enni ad a hasznos, csak a hasznos flórának, a májat méregtelaníti, és segíti a súlycsökkenést. Idősebbeknek javasolják, sőt, műtétek utáni roborációt csicsokasűrítménnyel szokták tanácsolni. Alkoholbetegek elvonókúráján is alkalmazzák, mert az alkohol lebontását megkétszerezi, borzasztó gyorsan másnaposságot el lehet vele kerülni. Ha valakinek hosszan telik az egyik estéje, mert késő estében nyúlik, akkor a csicsokasűrítmény fogyasztással másnap sokkal hamarabb visszanyerje az erejét. Egyfajta aktivizáló, mai témához igazodva, aktivizáló hatása van, és igazából cukorbetegeknek fejlesztették ki, aztán kiderült, hogy mindenki gyógyult tőle. Volt egy ilyen érdekes kísérlet 82-ben, hogy cukorbetegeket etettek vele, és a többiek is kérték a klinikán. És kiderült, hogy a köszvényes embernek a húgysav szintje lecsökkent tőle. Azonnal kezdték adni a köszvényes osztályon is, illetve az ízületi mozgás problémákkal küzdő osztályon, és azt tapasztalták, hogy csökken a húgysav szint, azonnal adták, és kiderült, hogy a húgysav köveket oldja, hogy ami nem ritkaság szintén. Aztán a koleszterint is kimutatták, a bélrendszeri, tehát vastagbél, végbélrákot elkerülhetővé teszi, és
ami érdekes, hogy mivel nem igényel inzulint, ezért az idegrendszer egyensúlyban szerepet játszik, erősíti az idegrendszer, tehát stabilabbak lesznek tőle az emberek. Nem mondom, hogy mindent megold az icukros üdítmény, csak azt jelzem, hogy érdekes testi-lelki egyensúlyt hoz létre. Nagyon magas benne a B-vitamin tartalom, a magnézium, a mangán, és a szelén az változó, szilícium van benne még, és ugye foszfor, kálcium, magnézium, egy kálium. Ugye az izomzatnak ez kell, tehát sportápláléknak is minősül, és ami érdekes, ha valaki rendszeresen fogyasztja, nem fogja kívánni a cukrás vitaminokat. Tipikus megfigyelés. Tehát nagyon sok mindenre használható. Én megmondom őszintén, hogy mindezekből adódóan úgy döntöttem, lesz, ami lesz, üzletemben soha nem leszek, de igenis támogatni fogom ennek a terméknek a felfutását. Ugyanis ez a kedves úriember, Zsolt, aki ezt készíti, Ócsán, ő külföldre akar kimenni. Német országban üzletemberek megkeresték őt, nagy tételben gyártanák Németországban, és aztán megint elkövetnénk azt a hibát, hogy a német csicsokas üdítményt, amit egyébként innen visznek ki, mint alapanyagot, majd onnan hozzák be, mint kézterméket, itthon majd 1500-2000 forinttel lehet megkapni, és minden termékkel ezt eljátsza Magyarország, és én nem akarom elhinni, hogy ez így kell működjön, ezért igenis az a megoldás szerintem, hogy fogni kell, hát időt kell rá szánni, meg kell vele egyezni, érdekelté kell tenni, és ha kell, ha az embernek van rá ideje, akkor reklámozzam, és beszél róla. Na most tervezzük azt, hogy a terméket forgalomba helyezzük üzletekbe is. Csak én félek az áremelkedéstől, mert egy kereskedelmi hálózatban rögtön egy 30%-kal emelkedik. Itt mindenképpen lesz, tehát amiatt ne legyen gond, itt lesz lerakat. Hogyha Péterék is beleegyeznek, akkor én szívesen, hát most gyorsan fogy a termék, tehát alig bírunk gyártatni csicsókát. Egyébként bőven van a földben csicsóka, tehát nem fog elfogyni a nyersanyag. És abban tudnátok segíteni, hogy terjesszétek ennek a hírét. Ebből én nem csinálok üzletet, az biztos. Ez a termék, ez olyan áron van, hogy kb. 50 forint van rajta, ami ahhoz kell, hogy az eltört üveget, ismeritek ezeket a szisztémákat, ha az autó túlterhelésből adódó autó problémákat, egyebeket próbáljuk megjavítani. A lényeg az, hogy ez a termék most ilyen féláron van az üzleti árakhoz képest, és bio minősítésünk van. Tehát ez egy fantasztikus dolog. Azt gondolom, hogy így árérték arányban jó. Nem sokára, szerintem ugye egy hónap múlva lesz, borzasztó nehéz gyártani ezt, még nehezebb, mint a Naturt, fruktózdús sűrítmény, hát ez egy finom dolog lesz már, ez egy édes ízű sűrítmény lesz, az édesítő ereje az másfélszer-kétszer édesebb, mint a méz. Hát ez már inkább egy picit élvezeti cikk lesz, hogy esetleg bizonyítsuk azt, hogy lehet édeset és finomat és egészségeset is enni. Ez sem igényel inzulint, egy grammot sem. Tehát cukorbetegek számára fogyasztható, édesítésre használható, de jelzem, nehogy valaki aztán csalódjon, ez is hordozni fogja a csicsóka ízét, mert nem vonjuk ki belőle, mert nem vonhatjuk ki, mert akkor a foszfor, a magnézium és minden csökkenni fog. Ezért enyhén csicsóka ízű, de nagyon finom, édes, mézszerű sűrítmény lesz. Egy picit magasabb lesz az ára, mert ezzel bizony dolgozni kell a cégnek, ez enzimes bontást jelent. Na ennyit a csicsókáról, nem tartom csodaszernek, de azt mondom, hogy hasznos, jól beilleszthető az étrendbe, és nem kellőképpen megbecsült élelmiszerről van szó. Csak magába lehet, édesítésre, hogy ez a Natur nem alkalmas. Égyomóra fogyasztható, nem igényel gyomoremésztést, tehát nem indít be semmilyen emésztési folyamatot. Aki viszont égyomóra fogyasztja, az számoljon vele, hogy elveszi az éhséget. Tehát 20-25 perccel étkezés előtt fogyasztva csökken az éhségérzet, tehát kevesebb étel elég. Nem biztos, hogy mindenki fogyni akar, csak azért mondom. Én az elmúlt hetekben ettől fogytam le kb. 5-6 kilót, hogy ezt fogyasztottam, és nem kívántam annyit enni. Tehát nem biztos, hogy mindenkinek jó, ha viszont mármint, hogy erre a célra. Ha hízni akarunk, akkor étkezés közben és után fogyasztjuk, akkor nem okoz fogyást, nem okoz túlságosan nagy tehetségérzést, hanem segíti a beépülést, de túlsúlyosaknál nem okoz hízást. Az érdekesség az, hogy hanem egy jó közérzetet biztosít, hát érdekes szabályozó hatása van. Csicsókától még senki nem hízott, hanem vagy megtartjuk a testsúlyt, vagy fogyunk tőle. Ez a két lehetőség van. Minden étkezéshez, tehát háromszor lehet, egy mokkás vagy tejáskanálnyit, és figyeljük a hatást, ha valaki esetleg puffa, tőle akkor csökkenteni lehet, és azt az egy-két mokkáskanált meg lehet találni, amikor nagyon jó közérzetünk van, ez egyéni tűrőképesség függvénye. Ezt a könyvet hoztam most nagyobb mennyiségben, mert kiárusítjuk, ha valakit érdekel. Ez a beteg táplálékaink, ugye a híres húsipari krimiként szoktam emlegetni, tehát napközben lehet olvasni napfénynél, este már nem, javasoljuk. És egyébként alkalmas őszi faleveleprésselésére is, stb. Tehát nagyon szép vastagra sikerült
1000 forintba kerül a könyv, 2200 forint helyett, tehát ez most ilyen, nem tudom, 60%-os árengedmény. Egy darabig, amíg a készletünk tart, 1000 forintért tudjátok megvenni, aztán visszaemelkedik az ára, amennyi még más helyeken van. Csak jelzem, hogy itt most egy pár tíz darabot kiárusítunk, ha valaki még nem vette meg, vagy szeretné megvenni, azok számára elég komoly sűrített anyag van benne, hús, tej, tojás hatásai, tükröt tart a magyar vágóhidakkal szemben, hogy mondják ezt magyarul, elé. Tükröt tart a vágóhidak elé, és magyar sertéshús, marhahús és baromfihús ágazatokról szól. Magyar húsipari szemlékből vettem, nem igazán hozzáférhető anyagokból merítettem. Tudják, hogy 2 hét múlva hogyan készíthetünk egészséges ételeket, gyakorlati bemutató lesz november 17-én, itt este 6 órakor. Van-e bárkinek bármi kérdése? Tessék parancsolni. Lehet, vagy spejszban, hűtőbe tenni, értelemszerűen felbontás nélkül 1 évig eláll, 9 hónapig lesz ráírva, de 1 évig legalább eláll, sűrű 75%-os, az azt jelenti, hogy nincs az a penészgomba, ami ezt megtámadja, hogyha felbontottuk, és nem ettünk bele, mert ha beleettünk, akkor az ugye már gyorsabban romlik, hát csak mindig egyszer eszünk bele, olyan sűrű, hogy ez még kint szobahőfokon sem. Tehát ez 1 évig ebben a formában el fog állni. A hűtőben egy picit szilárd, tovább szilárdul, de megmondom őszintén, hogy olyan érdekes, jó hűsítő hatása lesz, hogyha behűtjük, tehát hűtőből fogyasztva olyan kellemes, sejmes íze lesz, csak kicsit keményedik. Ha nem hűtjük, ugyanúgy eláll, és akkor szobahőfokú lesz, tehát látok, hogy önökre bízom, hogy fogyasztják. Egy picit szeretném, hogyha hígabb lenne még, tehát kicsit mézszerűbb, az azt a nehézséget vetíti fel, hogy akkor hűtőbe kell mindenképp tenni, ha majd egy kicsit folyósabb lesz. Szerintem akkor egy picit finomabb is. Kevesebb lesz az inulin tartalma, tehát értékében ez a jobb, mert ennek 55%-a inulin, ami egy nagyon magas százalék, ilyen forgalomban nincs is ilyen magas inulin tartalmú termék 1000 forint alatt pláne. És ha egy kicsit mézszerűbb lesz és folyós, finomabb lesz, kevesebb lesz akkor az inulin tartalma, és akkor viszont mindenképp hűtőben kell majd tartani. Általában egyébként ez a szabály. 140-150 fokig az inulin teljesen stabil, tehát kenyértésztába. Ha a gyermek nem eszi meg, vagy a fiatal, mert nem tetszik neki az íze, vele lehet tenni kenyértésztába. Prebiotikus, cukorbeteg, diabetikus kenyér készíthető belőle. Régen a konzervgyárak és a kenyérgyárak próbálkoztak vele. A csicsókás kenyér külföldön egyébként úgy tudom, hogy itt ott divat. Magyarországon nem sikerült bevezetni, pedig a diabetikus kenyerek között egy piacvezető lehetne a csicsókás kenyér. A piszkai pékség egyébként gyárt ilyet most már. Tessék. Ő étkezések közben kell egy kanálra lenni. A hatása viszont nagyon sokrétű, tehát egyébként lehet, a sűrítményből lehet csinálni házi csoki krémet idézőjelben. Egy picit csicsókás íze lesz, daráldióval, diókrémet. Én megmondom őszintén, hogy ilyen recepteket még nem tudtunk kitalálni, mert most kezdjük bevezetni a terméket. Tehát várjuk a megannyi e-mailt és infót, hogy mit lehet ebből csinálni. Én bízom benne, hogy lehet ebből krémeket csinálni, lehet ebből különböző diabetikus tésztaféléket, de sejtelmünk sincs, a szakma sem talált ki recepteket. Azt tudjuk, hogy itt van egy termék, aminek nagyon tehát kiemelt orvosi jelentősége van, és nem tudjuk, mit kell vele csinálni, forgalomba hozzuk. Lehet fogyasztani önmagában, de ha tudtok valami fantáziatus receptet, hogy ez jól sikerült, stb., akkor adjátok közre. Jó hatása az, hogy a nyállal jobban elkeverjük, sok ideig rágjuk, ezáltal sokkal jobban emésztődik a bélben. Tehát főleg, hogy a pirítós az mondjuk teljes örlésű liszttel is készült, nem csak fehérkenyér. Egyszerűen abból adódik, hogy a nyállal való elkeveredés miatt egy hashajtó, egy nyugtató, egy bélregeneráló hatása is van. És ráadásul laktat, tehetségérzés biztosít a pirítós. Egészséges dolog, csak vigyázzunk a pirítós elkészítésénél, mert tudjuk, hogy van az a pirítós, amit berakunk a pirítógépbe, és akkor erősre állítjuk, és a külseje az megpirul, megkeményedik, és a belseje viszont még puha. Az is finom, de az nem igazi pirítós. Az igazi pirítós a kétszer sült. Amikor a teljes keresztmetszetében át van szárítva, és az egész kenyeret úgy, hogy van, hát ugye ettől már kétszer sültet, mint ezek a hamlettek, ugye, amik kaphatók, ropog az egész, ugye, hogy van, az a legjobb. Gomba van a kenyérben, vagy a kenyéren élő formában, azt megöli. De az élesztőgomba benne marad a termékben, csak halott formában. Tehát aki mondjuk kandida beteg, ott a pirítós sem igazán segít ezen a problémán, mert a gomba benne van, csak nem él. Köszönöm. Szívesen.
Tessék, nyugodtan. Nem tudom én, kompótnak, egyebeknek, de igazándiból a csicsorga sűrítmény gyártás, ez egy szakmunka, ahhoz kell egy vákumsűrítő. A lényeget nem mondtam, 40 fokon készül. Tehát ez egy vákumsűrített, tehát ezt ne úgy képzeljétek el, hogy ezt fogjuk és akkor így főzzük a kondérban, mert úgy is lehet csinálni egy csicsorga lekvárt, annak már kevesebb az értéke, hanem egy több 10 milliós berendezésben, hogy ez a nehéz, vákumsűrítőben, erős vákumban 40, egész pontosan 41 fokon készül, vagyis a 42 fokos hőhatár alatt, ez nyers csicsóka. Tulajdonképpen ez adja ennek az értékét, ezért van ilyen íze. Tehát nyers csicsóka íze van, kicsit erősebb íze van, de ez nyers ételnek számít. Otthon a csicsóka levét ki kéne nyernünk, tehát a durva rostoktól meg kéne szabadítani, a finom rostos levét kinyerni és vákumsűrítőbe besűríteni. És ezt otthon nem tudjuk megtenni. Ha a lényerőn valaki átengedi a csicsókát, meg nem mondom, mi lesz belőle. Gondolom valamennyi lé abból kijön, mert magas a víztartalma, de az a lé is, azt a levet még ugye, sűríteni kéne, stb. Házilag nem lehet ilyet csinálni. Otthon is fogyasszunk nyugodtan, tehát ez nem pótolja a nyers. Tehát nyugodtan fogyasszunk otthon csicsókát. Én mégis azt mondom, ennek a terméknek is van valamennyi létjogosultsága, mert akkor nem kell pucolni, nem kell termeszteni, stb. És ebből egy kanálnyit megeszek, az megfelel nem tudom hány gumó csicsókának. Ugye 3 kiló van benne ebbe a kis üvegbe, majdnem 3 kg biocsicsóka. Tehát ezt nem bírom modellezni. Ráadásul a csicsóka sűrítmény nem puffaszt lényegében annyira, mint a nyers csicsóka. Tehát jelentősen különbözik a puffasztó hatás, és ez sem mindegy, mert sokan azért nem fogyasztják a nyers csicsókát, mert borzasztóan rosszul vannak tőle. És ezt meg tudom érteni, ennek ilyen hatása nem, tehát nem jellemző.

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök két nyomasztó témájú előadás után, amely Jelenések könyve 13. fejezetében foglalt helyet. Egyrészt a tengerből feljövő fenevad, másrészt a szárazföldből feljövő fenevad, és a kettő szövetsége után most János apostol elé egy egész más jellegű látomást tárult. A földi világban, ahogy a hatalomért megy a harc, a világhatalomért, a politikai hatalomért és a lelki hatalomért is, az emberi lelkek fölötti befolyásolásért is, ennek a jelenetei lezáródnak, és a 14. fejezet első 5 versében kezdetét veszi az a szívderítő látomás, ami nem csak a Jelenések könyvében, az egész Bibliában az egyik legfelemelőbb látomás. A látomás összesen 3 versből áll, a 4. és 5. vers már jellemzés, tehát összesen a mai alkalommal 5 verset kellene megértenünk, de ennek az 5 versnek a megértése kulcsfontosságú az egész bibliai kinyilatkoztatás szempontjából. Itt is persze vannak jelképek, ezeket a jelképeket azonosítani fogjuk, és ami első hallásra talán nem érthető, az azonosítás után remélem, hogy világos lesz. Hallgassuk tehát a felolvasást Jelenések könyve 14. fejezetében az első verstől. És láttam, és íme egy bárány állt a Sion hegyén, és ő vele 144 ezren, akiknek homlokán írva volt az ő atyának neve. És hallottam szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását, és mint nagy mennydörgésnek szavát, és hallottam hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáztak, és énekeltek, mint egy új éneket a királyi szék előtt, és a 4 élőlény előtt, és a vének előtt, és senki meg nem tanulhatta azt az éneket, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül, és az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Kedves hallgatók, ebben az 5 versben tehát van egy látomás. A látomásban mit látott János apostol? Látta a bárányt állani a Sion hegyén, és vele szoros közelségben 144 ezer. A 144 ezer Jelenések könyve 7. fejezetéből már ismert jelkép, ugye akkor mondtam mindenkinek, hogy nagyon jól jegyezzük meg, szinte egyenlőség jelettéve, hogy 144 ezer egyenlő, nem tudom, hogy ki tudja elmondani, 144 ezer egyenlő, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, és a mennybe ragadtatnak, mert elfogadásra találnak Jézus előtt. A bárány kötött jelkép Jézus jelképe. A Sion vagy Sion hegye az Isten egyházának a jelképe, az Isten népének a jelképe. A 144 ezer pedig a Jézus második eljövetelét megérő üdvözülteknek a jelképe. Tehát azt hozza tudomásunkra ez a látomás, hogy a földi történelem győzelemmel fog befejeződni. A történelem végén győz Jézus egyháza. A ma még alig látható küzdelmes egyház a történelem végén győztes egyházzá válik. Ez egybevág más bibliai kijelentésekkel is, például Dániel könyve 12. fejezetében is azt olvassuk, hogy majd megtisztulnak, megfehérednek, megpróbáltatnak sokan. Tehát lesz egy győztes egyház, lesz egy diadalmas egyház, egy olyan közösség, amely követi Jézust, és ami a történelem végén nem csak küzdő és szenvedő, hanem győzedelmes egyház is lesz. És ezért nagyon nagy fontosságú, hogy megértsük ezt a látomást, hogy hogyan győz az egyház, kik lesznek a győztesek között, mi a feltétele annak, hogy az egyház győzzön. Tehát először János apostol elé tárul a kép, ott van a bárány, a Sion hegye, a 144 ezer, mennyei hárfások hangját hallja, ott vannak a kérubok, ugye a 4 élőlény, ott vannak a vének, az emberiség előőrse a 24 vén, velük már találkoztunk a 4. és 5. fejezetben, és új éneket énekelnek. Még talán ezt a jelképet is hadd azonosítsam. Mert itt ebben a látomásban nem csak a bárány jelkép, a Sion hegye, meg a 144 ezer,
A Bibliának egyik nagyon érdekes jelképe az ének. Az ének, ami szó szerint értem, hogyha valaki énekel, ezt mindannyian értjük. De az ének átvitt értelemben az Istennel szerzett tapasztalatnak a jelképe. Dávid a Zsoltárok könyvében nagyon sokszor használja. Például azt mondja a 119. Zsoltárban, ének volt számomra minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában. Ének volt számomra minden parancsolatod bujdosásomnak hajlékában. Ezen a földön a bujdosás hajlékában, ahogy Isten törvényei szerint kívánunk élni, nagyon sok tapasztalatot szerzünk. A legtöbb tapasztalatot így szerezzük, hogy Isten útján akarunk járni, ragaszkodunk Isten parancsolataihoz, akkor az ember tele lesz tapasztalatokkal. Az ének Istennel szerzett tapasztalat, az új ének pedig új tapasztalat. A 144 ezer olyan tapasztalatokat gyűjtött Istennel a történelem végén, amelyet eddigi egyetlen egy keresztény nemzedék sem mondhatott magáénak. Tehát a történelem vége embert megpróbáló idő lesz, rendkívüli tapasztalatoknak az ideje lesz, de ezek között a nagy nyomorúságok között is győzni fognak az igazán Krisztushoz ragaszkodó keresztények. Na de hogyan lehet Krisztus igazi népe közé tartozni? Kik az igazi keresztények? Kik lesznek azok, akik megállnak a holnap és a holnap után megpróbáltatásaiban? Ugye érezzük, hogy rendkívüli fontosságú a kérdés, mert ma is nagyon sok felekezett kereszténynek vallja magát, és ma a kereszténység árfolyama nagyon messze, mélyre zuhanó árfolyam, de itt megmondja a Biblia, hogy kik azok, akiket Isten keresztényeknek tart, győztes keresztényeknek, és a történelem végén Jézus által elfogadott keresztényeknek. Ezért az egész résznek, ennek az öt versnek a döntő része ez a negyedik és ötödik versben látható jellemzés. Mit mond el ez a jellemzés? Öt dolgot mond el. A végső idők igazi keresztényeiről. Az első dolog. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. A második, ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. A harmadik, ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül. A negyedik, az ő szájukban nem találtatott álnokság. Az ötödik, az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Ha ezt az öt kijelentést megértjük, akkor képünk lesz a győztes kereszténységről, amikor nem csak egyes emberekben győz a kereszténység, hanem közösségileg is győz a kereszténység. Ugye a Bibliának nagy ígérete, hogy Jézus győzött, ez már megvalósult ígéret, Jézus követői győzni fognak, ez is megvalósult ígéret, mert egy-egy követője Jézusnak a történelemben sok ilyen követője volt győztek, de olyan, hogy egy egész közösség is győztes legyen, ez csak két időszakban valósult meg, az őskereszténység időszakában, eddig tanultuk Jelenések könyvében a fehér lovassal jelképezett őskereszténység időszakában, amelyről azt olvassuk a 6. fejezet első két versében, hogy ez a fehér lovas kijött győzve, hogy győzzön. Az őskereszténység győzelmes időszak volt, az első századok kereszténysége győztes kereszténység volt, erőteljes, egységes, nagyon gyorsan elterjedő kereszténység, és az első három évszázad kereszténysége, a fehér és a vörös lovas kereszténysége, a tisztaság és a megpróbáltatásokban is kitartó kereszténység, ez a történelemben egyszer megvalósult. Utána azonban jön a kereszténység óriási varga betűje, jön a hatalom beékelődése a kereszténység történetébe, jön egy óriási kényszerpálya, amit a kereszténység le kell, hogy írjon a történelemben, és most a történelmünk végén lesz majd újra egy győztes kereszténység, megtisztulnak, megfehérednek, megpróbáltatnak sokan, újra lesz egy fehér lovashoz hasonló kereszténység. De ezt most elmondja a 4. és 5. vers, hogy miről ismerhető fel ez a kereszténység, úgyhogy most itt erről az öt jellemvonásról megpróbálok egy kicsit részletesebben is képet adni. Úgyhogy nézzük lépésről lépésre ezt az öt jellemzést. Mi az első? És figyeljük meg, hogy az öt jellemzés egymásra épül, tehát az elsőnek nagyon nagy a jelentősége és a fontossága, mert mi is az első jellemzés? Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Tehát nem azzal kezdi, hogy az a győztes kereszténység, aki követi a bárányt, stb., csak a második, harmadik.
Először azt mondja, hogy ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek. Mit jelent ez? Nyilván itt nem szó szerint értelemről van szó. Itt nem arról van szó, hogy aki nem köt házasságot, vagy eféle, vagy asszonyokhoz ér. Hanem a Bibliában az asszony mindig az egyház jelképe. Az igaz asszony az igaz egyház jelképe, a parázna asszony az pedig csak a Jézus nevét valló, de a jézusi parancsolatok szerint nem élő egyház jelképe. Amikor itt az első, a legelső jellemvonás azt mondja, hogy asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek, akkor azt hirdeti, hogy olyan emberek a végső idők keresztényei, akik hamis egyházi tanításokkal Krisztus nevét valló, de Krisztust a valóságban nem követő egyházi csoportosulásokkal nem tartanak fenn intézményes kapcsolatot. Nem arról van szó, hogy ne tisztelnének minden embert, beleértve az ateistákat, bármely keresztény felekezet képviselőit, de asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek. A végső idők igazi keresztényei a tiszta, biblikus gondolkodásukról lesznek híresek. Ma a világon a legnagyobb probléma nem az ateizmus. Ma a világon a legnagyobb probléma a sok vallás. Azon belül is a nagyon sok keresztény felekezet, amelyek közül a legkülönbözőbb tanításokat hirdetik, de amelyek sokszor fény évnyi távolságban vannak a bibliai kijelentésektől. Ha valaki a felekezetek között kíván összhangot létrehozni, ha valaki felekezeteket akar egyesíteni, hogy ma sokszor elhangzik, hogy legyen egy akol és egy pásztor. Ez a kifejezés, hogy lesz egy akol, lesz egy pásztor, ez János evangélium a 10. fejezet 16. verséből való kifejezés, de ez helytelenül idézik. Sokszor a fordítások is helytelenek, ezért engedjék meg a kedves hallgatók, hogy Jézusnak ezt a kijelentését én szó szerint felolvassam, a jó pásztorról szóló példabeszédnek egyik nevezetes mondata. Tehát János 10:16. Ez a vers szó szerint így hangzik. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lesz egy akol és egy pásztor. A fordítási helyesbítés a végső szavakat illeti, Jézus nem azt mondta, hogy lesz egy akol, hanem azt mondta, hogy lesz egy nyáj. Tehát figyeljük meg, hogy Jézus mit mondott. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezt Jézus akkor mondta, amikor Izrael népe volt a választott nép. Mit jelent az, hogy más juhaim is vannak, akik nem ebből az akolból valók? Hogy a zsidó népen kívül Jézusnak nagyon sok igazi követője volt más népek és más vallások körében. Más juhaim is vannak nékem, melyek nem ebből az akolból, tehát nem Izrael népőből, nem a látható egyházból valók. Azokat is elő kell hoznom. Más fordítások így fordítják, hogy ki kell szólítanom. Különböző felekezetek, különböző vallások vannak. Jézus arra tett ígéretet, hogy ezekből a vallásokból elő kell hozni az övéit, ki kell szólítani az embereit. Tehát Jézus éppen nem azt mondta, hogy aklokat akar egyesíteni. Az aklokat nem lehet egyesíteni, mert annyira különfélék, hogy nem is lehet őket egyesíteni, és Jézus nem is azt mondta, hogy lesz egy akol, hanem azt mondta, hogy akik hallgatnak az én szómra, azokból lesz egy nyáj és egy pásztor. Tehát mi a kép, mi ez a szemléletes kép, hogy különböző aklok vannak. Az aklokból ki kell szólítani az embereket, akik hallják Jézus szavát, ki fognak jönni az aklokból. Akik Jézust követik, azok ott hagyják a hasznavehetetlenné vált aklokat, és lesz egy nyáj. Mi a különbség a lesz egy akol és lesz egy nyáj között? Az akol az egy körbehatárolt terület, és sokszor emberileg körbehatárolt terület. A nyáj az nem körbehatárolt terület, az egy szabadon mozgó közösség. Palesztinában különösképpen is nagyon érdekes volt az állattartás, mert ott a pásztor nem a nyáj után ment, és nem csahos kutyákkal zargatta a nyájat, vagy tartotta össze a nyájat, hanem Palesztinában a pásztor elől ment, ő mutatott példát, és a nyáj ment utána, és kutyának nem volt szükség, hogy legyen ott a pásztor keze ügyében.
Tehát Jézus ezt a képet használja fel. Ő majd kiszólítja a különböző aklokból az ő hangját, az aklok vezetőinek hangjától megkülönböztetni tudó embereket, és akik hallgatnak Jézus szavára, azokból lesz egy nyáj és egy pásztor. És ezek olyan emberek lesznek, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. A végső idő keresztényeit tehát így jellemzi a Biblia, hogy a legelső jellemvonás, ami jellemzi őket. Azaz Isten szavát és a nem Isten szavát megkülönböztetni tudó képesség. Pontos különbséget tudnak tenni, hogy mi az, amit Isten mond, mi az, amit Jézus Krisztus mond, és mi az, amit nem ő mond, még akkor is, hogyha az ő nevében hangzik el. Ma mindenki Krisztus nevében beszél. Már nem csak a keresztény felekezetek, már a dalai láma is, meg mindenki. Meg kell tudni különböztetnünk, hogy Krisztus mit mond, és a Krisztus nevében szólók mit mondanak, mert ezt nem tudjuk megkülönböztetni, azt hiszük, hogy mindenki Krisztus nevében beszél. Éppen ez a mikorunkban a nagy becsapás, a nagy ámítás, hogy mindenki Krisztusra, mindenki a szeretetre, mindenki sok szépre, jóra hivatkozik, csak itt van a mi nagy ellenségünknek a mesteri csúsztatása, hogy a sok igazságban nagyon finoman becsempészi a hamisságait, két-három lépés igazság utána jön egy lépés hamisság, és így tovább, és ezek az egy lépések egy bizonyos kilométer hossz után az embereket teljesen eltávolítják Krisztustól, ezért kell a mai korban tiszta gondolkodásra törekedni. A tiszta gondolkodás mindig is a kereszténység alfája és omegája volt, de különösen a mi korunkban. Ezért mondja a Péter apostol második levele harmadik fejezetében, hogy szeretteim, én a ti hiteteket tiszta gondolkodás által akarom serkentgetni. Tiszta gondolkodás. Ezért mondja Pál a második Timóteusi levél negyedik fejezetében, hogy a végső időkben majd sok tanító támad, akikhez odahajtják az emberek a fülüket, mint mindenféle meséhez, mert az emberek nagyon szeretik azt hallani, amit hallani szeretnének, így mondja Pál apostol, hogy viszket a fülük, de te ne azokat mondd, amiket az emberek szeretnének hallani, hanem te incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és alázattal. Tehát a végső idő keresztényeit mi jellemzi? A tiszta gondolkodás, a krisztusi tanításokat minden más, Krisztus nevében szóló tanításoktól is megkülönböztetni tudó képesség, ezek asszonyokkal nem fertőztetik meg magukat, mert szüzek. Szókimondóknak kell lennünk, és azonosítanunk kell mind az öt jellem tulajdonságot, mégpedig a korunkban öt nagy eszmével, illetve öt nagy eszme legyőzésével. Melyik a korunkban az első nagy eszme, amiért ma nagyon sokan lelkesednek, és nem látják, hogy ez az eszme gyökerében hamis? A korunknak szinte a legnagyobb eszméje a vallás felekezetek egyesítésének az eszméje, ez görög szóval ökumenének, vagy ökumenizmusnak nevezzük. Az ökumenizmus, amit sokan nem tudnak, hogy mit jelent, hogy ez a görög kifejezés magyarra fordítva mit jelent, oikumené, ez a görög nyelvben annyit jelent, hogy az egész lakott föld. A mikorunkban az egész lakott föld összes vallását egyesíteni akarják, természetesen először a keresztény felekezeteket, de a keresztény felekezetek arra törnek, hogy minden más felekezet is egységbe tömörüljön, mert a világunkban olyan sok a probléma, olyan sok az erkölcsi probléma, hogy úgy gondolják, de ezt így gondolják is a

A vallásoknak egy közös nevezőben találkozni kell. Ne azt nézzük, ami a vallásokat szétválasztja, hanem azt nézzük, ami a vallásokat egyesíteni tudja. Tehát az ökumenikus mozgalom korunknak a meghatározó mozgalma. Erre mondja azt a Biblia itt Jézus első jellemvonásában, ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek, vagyis az ökumenizmusnak a legyőzése. Hogy mi az ökumenizmus, és hogy miért nem kívánatos az ökumenizmus, hanem miért kell legyőzni az ökumenizmust, erről mi 15 évvel ezelőtt egy kis füzetet megjelentettünk. Ez Vankó Zsuzsa, Mi az ökumenizmus című kis füzete, ami 24 oldalon, tehát igazában egy együltő helyen el lehet olvasni, fölsorolja az ökumenikus mozgalom 6 alapeszméjét. Ahogy magát a kifejezést sem tudják sokan lefordítani magyarra, az embereknek fogalmuk sincs arról, hogy ez az ökumenikus mozgalom mit is akar voltak éppen, mert ez első hallásán jónak látszik, hogy ne legyen vallásháború, ne legyen vallások közötti feszültség, hát egység, egység az mindig jónak hangzik. De itt a 6 alapeszmét külön-külön részletezve, és a Bibliával szembesítve, a szerző kifejti, hogy mit is akar ma az ökumenizmus. Az első alapeszme az igazság pluralizmusa. Az ökumenizmus azt mondja, hogy sehol nincs megbízható tökéletes igazság. Mindenkinek egy kicsit igaza van. Minden vallásnak, minden felekezetnek valami igazsága van. De teljes igazság, ilyet ne kérjünk, ilyet ne követeljünk. Teljes igazság nincs ezen a földön. Az első alapeszme, az igazság pluralizmusa, tulajdonképpen ez alapozza meg az ökumenikus mozgalmat, mert az ökumenikus mozgalom arra int minden egyházat, meg vallást, hogy ne vallja magát az igazság egyedüli letéteményesének. Mindenütt van valamilyen igazság, ezeket az igazságokat egyesítsük, összesítsük. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy mit mond a Biblia az igazságról. János 17:17, könnyű megjegyezni. János 17:17, Jézus kijelentése, a te igéd igazság. A Biblia azt tanítja az igazságról, hogy az igazságnak igenis van ezen a földön képviselete. Az igazi vallás az igének a vallása, az Isten szavának a vallása. Amit Isten mond, az igaz volt 5000 éve is, igaz volt 2000 éve is, és igaz most is. Ma is elmondhatjuk bölcs Salamonnal, hogy amit az Isten mond, ahhoz nincs mit hozzátennünk, és nincs mit elvennünk. A te igéd igazság. Az ökumenikus mozgalom azonban nem vallja azt, hogy a Biblia igazság. Nem vallja ezt, hogy a Biblia igazság. Sőt, azt mondja, hogy ne vitatkozzunk a Bibliáról, a Bibliát annyiféleképpen értelmezik, hagyjuk meg mindenkinek a maga sajátos értelmezését, az aklokat kell egyesíteni, nem az igazságban kell egyesíteni az embereket, az ige igazságában. Tegyük félre a Bibliát, és gyorsan lesz egység. Ha nem tesszük félre a Bibliát, akkor nem lesz egység, mert mindenki másképpen értelmezi a Bibliát. Kedves hallgatók, ezzel mindenkinek szembe kell néznie. Szerintünk van-e ezen a világon igazság? Van-e mérték? Milyen mértékhez szabjuk az életünket? Egy vallás, egy felekezet mértékéhez? Vagy az összes felekezetet egyesítő irányzatnak, az ökumenizmusnak a mértékéhez? Vagy Isten szavának a mértékéhez? De az Isten szava mértékéhez csak azt tudja szabni magát, aki megismeri az Isten szavát. Akinek ott van a kezében a Biblia, akinek az élete hétköznapjaira a Biblia nyújt tükröt, az az ember tudja, hogy a Biblia valóban Isten szava, és a te igéd igazság. Ezt az ökumenikus mozgalom tagadja. Ezért mondja az igazság pluralizmusa tantételét. A második tantétel, minden felekezet hiteles egyház. Tehát az ökumenikus mozgalom azt mondja, hogy a zsidó vallás is hiteles egyház. Ők voltak Isten első egyháza. Aztán a katolikus egyház is hiteles egyház, a protestánsok is, maguk módján a buddhisták is, az iszlám is, mindegyik. Mindegyikben van valami, ami értékes, ami jó. Hadd tegyem föl a kérdést, hogy a Biblia mit mond erre? Ahol jó dolog van, ott biztos, hogy jó az a dolog? Ahol jó dolog van, ott biztos, hogy jó az a dolog? A Biblia szerint, hogy mi a jó, azt nem az dönti el, hogy ott jó dolgok vannak-e, mert jó dolog mindenhol van, annyira az ördög se ostoba, hogy csak sötétséggel dolgozzék, ő pontosan tudja,

mennyi világosságot kell keverni a sötét dolgaihoz, hogy az emberek a sötétséget is világosságnak lássák. Ha valaki hisz a Biblia kijelentéseiben ördögről és a sátánról adott kijelentéseknek, akkor az teljesen világos, így mondja Pál apostol a II. Korintus levél végén, sátán beöltözik világosság angyalának. Hogy a hamis dolgokban ne lennének igazak? Dehogy ne. Hát mindenhol vannak. Ha valaki elolvassa a Koránt, vagy tanulmányozza a muzulmán vallást, vagy a buddhista, vagy a hinduista vallást, seregestül fog jó dolgokat találni. Nem az a probléma egy vallásnál, vagy egy hitnél, hogy vannak-e jó dolgok benne. Az a probléma, hogy mennyi hamis dolog van benne. Mert hogyha nekem van egy hektó tiszta vizem, de egy csepp hamisságot, mérget beleöntök, akkor az az egész hektó az mérgezett lesz. Sátán pontosan tudja, hogy hogy kell keverni a dolgokat, hogy az emberek elámuljanak a sok igazságon, és ne vegyék észre a hamisságokat, a ferdítéseket, a becsapásokat. Tehát ez így nem igaz, hogy minden felekezet hiteles egyház. Sőt, mondja ezt a 96. Zsoltár 5. verse, hogy a nemzetek minden istene bálvány. Amit istenként tisztelnek a nemzetek, bálványokat követnek a nemzetek, a különböző vallások bálványokat követnek. Vagy mondja az 1. Korintus levél 10. fejezetében Pál apostol, hogy akik a bálványoknak áldoznak, az ördögöknek áldoznak. És én pedig nem akarom, atyám fiai, hogy az ördögökkel legyetek közösségben. Nagyon sok ember az ördög, sátán és a démoni világ előtt hajol meg, mert az emberek csak azt nézik, hogy ez igaz, milyen igaz, meg ez is milyen igaz. Na és ki fogja elválasztani a sok igazságot az ott lévő még több tévedéstől és hamisságtól. A harmadik alapeszméje az ökumenizmusnak a prozelitizmus elítélése. Mi a prozelitizmus? Prozelitizmusnak nevezzük azt a jelenséget, hogyha valaki fölismeri, hogy egy másik vallás igaz, mint amiben ő van, akkor áttér arra a másik vallásra. Tehát például Izrael népe körében is nagyon sok prozelita élt, a környező népek gyermekei, hogy fölismerték, hogy a zsidóknál van az igazság, áttértek és fölvették az igaz hitet. Az ökumenikus mozgalom harmadik alaptétele, hogy nem szabad áttérni egyik vallásról a másikra. Mindenki maradjon ott, ahol van, hiszen az előző kettőből következik, hogy ha nincs sehol teljes igazság, ha minden felekezet hiteles egyház, hát akkor mindenki maradjon abban a felekezetben, ahol van, ahova beleszületett, vagy amit választott, és prozelitizmus ne legyen, tehát ha valaki mondjuk fölismer a Bibliából igazságokat, és el akarja hagyni a maga felekezetét, ezt ne engedjük meg, maradjon a maga felekezetében, abban is vannak igaz dolgok. Mindenki maradjon ott, ahol van. A negyedik alapeszme, hogy egyház szervezeteket egyesíteni kell. Legyen egy akol és egy pásztor. Erre mondtam azt, hogy Jézus soha nem hirdette, hogy legyen egy akol. Jézus éppen azt mondta, hogy az aklokból ki kell szólítani a követőit, és lesz egy nyáj. Nem egy akol, hanem egy nyáj és egy pásztor. Az ötödik alapeszméje az ökumenikus mozgalomnak, hogy az emberiség jövője kockán forog. Az emberiség rettenetes válságban van, ezért kell egyesíteni a vallásokat, hogy valami erkölcsi minimumot adjanak az emberiség elé, hogy Arnold Toynbee, egy angol történész mondta már a II. Világháború után, hogy a II. Világháború rettenetesen megrázta az egész világot, ugye két világháború egymás után, és akkor Toynbee azt mondta, hogy ismerjük meg a vallásokat, fölözzük le a vallásokból, ami közös és ami lényeges, és készítsünk az emberiség számára egy mindenki által megismerhető és elfogadható erkölcsi kódexet. Hiszen a régi vallások megtanították az embereket élni, régen sokkal nyugalmasabb, biztonságosabb volt az élet, most nagyon nagy zűrzavar van a világban, recseg, ropog a civilizációnak minden eresztéke, hát a vallásokat fölözzük le, és készítsünk egy új vallást az emberiségnek. Az ökumenizmus tehát azt mondja, hogy meg akarja menteni a világot. Meg akarja menteni a világot. Ezzel szemben mit mond a Biblia? A Biblia azt mondja, hogy ez a világ elmúlik, és ennek ábrázata is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. A világ menthetetlen. A világ az önzésben, az erkölcstelenségben süllyed befelé. A világot nem lehet megmenteni.
Isten fékezte vissza eddig is a pusztító szeleket, Isten késleltette az emberiség drámai összeomlását, hogy a világot meg lehetne menteni, főleg meg emberi összefogással meg lehetne menteni, ez a legnagyobb hazugságuk közé tartozik. A világ elmúlik és annak ábrázata is, mondja János apostol első levele második fejezetében, aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. A hatodik alapeszméje az ökumenizmusnak, hogy mindezeket tekintetbe véve ezért kell a keresztényeknek aktívan részt venni a politikai mozgalmakban, amelyeket mi most Magyarországon az elmúlt években látunk, hogy az egyházak egyre erőteljesebben politizálnak, egyre erőteljesen beleszólnak a napi pártpolitikai dolgokba is. Kedves hallgatók, ezt nem Magyarországon találták ki. 1947-ben, amikor létrejött az Egyházak Világtanácsa, amikor az ökumenikus mozgalom szárnyat bontott, ezt a hat alapeszmét a csúcsán, a hatodik alapeszmével már akkor megfogalmazták. A keresztényeknek politizálni kell. A keresztényeknek bele kell vetniük magukat a szakszervezeti, pártpolitikai, állami, társadalmi küzdelmekbe. Ezt nem itt találták ki, ennek több évtizedes gyakorlata van már. Csak megint kérdezzük meg, mit mond erről a Biblia? Jézus azt mondja, az én országom nem e világból való. Jézus nem szólította fel a követőit, hogy politizáljanak. Jézus nem mondta azt a tanítványainak, hogy a római birodalomban fölkelést vagy forradalmat szítsanak, sem azt, hogy polgárjogi küzdelmeket, sem azt, hogy más egyéb megmozdulásokat szítsanak. Jézus világosan mondta, az én országom nem e világból való, ha e világból való volna, az én atyám tudna küldeni angyal seregeket is, hogy vitézkedjenek mellettem, de az én országom nem e világból való. Ezt Jézus elmondta a Getsemáné kertben, amikor Péter kardot rántott, és ott elkezdett hősködni. Jézus elmondta Pilátus előtt, a római helytartó előtt. Jézus világossá tette azt, hogy az Isten országa és az emberek országai egymást kizáró országok. Az emberek országai mindig az érdeken, a hasznon, a hatalmasabb erőfölényén alapulnak. Az Isten országa mindig a szereteten és az igazságon alapul. Ezt a kettőt nem lehet kiegyenlíteni. Az emberek országa ez, a piramis, az Isten országa ez, a fordított piramis. A kettőből nem lehet egyet csinálni. Teljesen nyilvánvaló, és mi ezért adtuk ki ezt a kis füzetet, és remélem, hogy sokan olvasták, akik nem, mindenkinek tudom ajánlani, mert tisztánlátásra, világos látásra nevel, és rászoktatja az embert, hogyha valami jelenség van a világunkban, azt mérjük oda, hogy mit tanít erről a Biblia, mit mond erről az Isten. Én erről az első dologról ennyit tudok mondani, hogy a Bibliának az első minősítése a végső idők igazi keresztényeiről ezzel kezdődik. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek, lefordítva a jelképet, ezek azok, akik hamis felekezetekkel, hamis vallásokkal nem tartanak szoros intézményes kapcsolatot, mert ragaszkodnak szüzek, ragaszkodnak a vőlegényhez, ragaszkodnak Jézus Krisztushoz és Jézus Krisztus kijelentéseihez. Azt gondolom, valahol itt kezdődik a keresztényi levés. A keresztényi levés nem ott kezdődik, hogy valaki higgyen az Istenben, vagy higgyen Krisztusban. Először abban a valamiben kell hinni, amely Istenről beszél, és amely Krisztusról beszél. Ez a Biblia. A keresztényi levés az ott kezdődik, hogy hiszünk-e abban, hogy a Biblia Isten igéje, Isten szava, és ez biztos, ez igaz, ez soha nem fog cserbe hagyni bennünket. Ez nem emberi beszéd, ez isteni üzenet. Ha ebben nem hiszünk, ha mondjuk azt mondjuk, hogy a Bibliának 90%-a jó, de 10%-át vitatom, akkor fölteszem önöknek a kérdést, hogy mivé lesz az ilyen élet. A Biblia, ha nem 100%-ig igaz, akkor olyan lenne, mint egy korlát, ami 90%-ig jó, de 10%-ban valahol mégse használható, épp ott fogom meg, és a szakadékba zuhanok. A Biblia 100%-os igazság. Isten azért gondoskodott, hogy legyen kezünkbe a Biblia, hogy olyan mérték legyen a kezünkbe, amivel be tudjuk mérni a világ dolgait, hogy mi valóban ne bálványokat kövessünk, hanem az igaz Istent kövessük, ne csak beszéljünk Krisztus követéséről, hanem azt az életet éljük, amit Krisztus nekünk akar adni. És ezért jön második jellemvonásként,
ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Ezek azok, akik követik a bárányt, bárhova is megy. Itt is nevesíteni fogom, mint a felső részben. Miért mondja másodszor ezt, hogy ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy? A Biblia szerint, aki követi Jézust, az sokszor ellentétbe kerül azzal, amit emberek mondanak Jézus követéséről. Követni Jézust, ez sokszor egészen más dolog, mint követni azokat, akik azt mondják, hogy ez Jézus útja. Jézus fönntartotta magának azt a jogot, hogy őt mindenki személyesen kövesse. Ne más emberek mondják meg számunkra, hogy kicsoda Jézus. Ne más emberek prédikáljanak nekünk, hogy kicsoda Jézus. Ha én nem olvasom a Bibliát, és én magam nem látom, hogy Jézus mit tett, mit végzett, akkor én nem Jézust követem, hanem más embereket követek, akik azt mondják, hogy Jézus ezt teszi. Vagyis ma a keresztény felekezetek többsége Jézus Krisztusról nem úgy beszél, ahogy a Biblia beszél. Ez döbbenetes. Arról van szó, hogy a Bibliának mélyreható, világos, egyértelmű tanítása van Jézus testélételéről, hogy hogyan jött erre a világra, és hogyan vette föl Máriától, az édesanyjától a maga gyenge természetét. Jézus is gyengeségekkel küzdött az életben. Jézus is ugyanolyan ember volt, mint mi, hogy a Római Levél 8. fejezet 3. verse mondja, nagyon nagy Biblia vers, Róma 8.3, hogy Jézus Krisztus bűn testének hasonlatosságában jött el erre a földre. Bűnös emberi természethez hasonló természetet vett magára, ő benne is benne voltak a gyengeségek, őt is kísértette Sátán, ő is elbukhatott volna. Ma ezt a keresztény közösségek 99%-a nem így tanítja. Azt tanítják, hogy Jézus soha nem bukhatott volna el. Jézus persze, hogy győzött, mert ő más volt, mint te. Ő Isten fia volt, ő persze, hogy könnyen győzött, te csak ember fia vagy. Az biztos, hogy Jézus Isten fia is volt. Az biztos, hogy óriási előnye volt hozzánk képest, hogy ő egy mennyből jött tudattal rendelkezett. De azzal, hogy Jézus fölvette az emberi természetet, ő benne két természet egyesült, az isteni természet és az emberi természet, és az emberi természet azonban húzta, vonta lefelé az isteni természetet. Milyen volt Jézus emberi természete? Olyan, mint a miénk. Kísérthető volt, mert félt a szenvedéstől, kísérthető volt, mert Sátán a pusztai megkísértésben is háromféle módon kísértette. Kísértető volt, mert még a Getsemáné kertben is ugye azzal kísérti őt Sátán, hogy rakja le a küldetését, ne hozza meg a szenvedés teljes áldozatát az emberiségért, és Krisztusnak ott is küzdeni kell, hogy Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem ez a keserű pohár, mindazonáltal ne az legyen, amit én akarod, hanem amit te. Jézus, a küzdő Jézus. Az ugyanolyan emberi természetben élő Jézus, aki emberi természetben vívta ki a győzelmet, nem csupán isteni természetben. Hogy az Isten győzni tud, az nem kérdéses. Ha Isten nem jött volna el a földre, akkor is tudnánk, hogy legyőzi a rosszat. A nagy kérdés akkor tevődött föl, amikor Isten emberi formát öltött, emberi természetet vett magára, és itt a földön ugyanilyen mostoha körülmények, sőt mostohább körülmények között, mint mi élünk, a kérdés az volt, hogy Jézus mindig le tudja győzni az emberi természetét, amiben mi nagyon sokszor naponta több kudarcot vallunk. Jézusnak 33 és fél év alatt egyszer sem lehetett kudarcot vallania. De ezt nem így tanítják. Azt tanítják, hogy Jézus győzött, mert más volt. Te úgyse győzhetsz, te csak higgyél Krisztusban, hogy ő elrendezte a bűnadósságodat, de ugyanolyan életet nem élhetsz, amilyet Krisztus élt. Ezzel szemben a második kijelentés azt mondja, ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Akik személyesen követik Jézust. Akik nem szervezetet követnek. Nem szervezetet követnek. Nem csupán egy egyházat követnek, vagy egyházi tanítást követnek. Nyugati nyelvekben nagyon sok könyv jelent meg az utóbbi időkben, talán ott jobban ki tudják fejezni szójátékkal. Azt mondják az angolok, németek is, akik nem organizációt követnek, hanem organizmust követnek.
nem organizációt követnek, nem egy szervezetet, nem egy intézményt, nem egy egyházi tanító hivatalt és vagy valamiféle intézményt, hanem belülről mélyen megismerve Jézus Krisztust hitáltal, organikusan, mint egy fa felnő a földből, mint egy növény felnő a földből, nem organizáció, hanem organizmus. Hinni Jézusban, szeretni Jézust, hagyni, hogy Jézus vonzon, megragadjon bennünket, és erőt ad nekünk, hogy ugyanúgy tudjunk élni, hogy ő élt. A végső idők hívő keresztényeinek ez a második nagy jellemtulajdonság. A harmadik. Ezek áron vétettek meg az emberek közül, Istennek és a báránynak zsengéül. Ezek áron vétettek meg az emberek közül, Istennek és báránynak zsengéül. Jézus Krisztusnak nem csak a testélétele, a földi győzelme csodálatos, hanem talán még ennél is csodálatosabb, hogy ő az életét áldozatul volt képes adni, és nekünk a mi életünkért nagy árat fizetett, hogy nekünk lehessen örök életünk, ezért Jézus nagy árat fizetett. A saját életét, saját vérét kellett hullajtania. Vajon ezt hogy tudnánk nevesíteni? Akik itt voltak az eddigi előadásainkon, tudják, hogy Jézus Krisztus a Jelenések könyve első részében, a 7 levélben 7 egyháztörténeti korszakot minősített, és a mi korunkat, a Laodíciának nevezett korszakot hogyan minősítette. A mi korszakunkról és a mi korszakunk kereszténységéről azt mondta Jézus, hogy ez egy laodíciai kereszténység. Mi a laodíciai kereszténység? A laodíciai kereszténység büszke és önelégült kereszténység. Ma a keresztényeknek egyik legfontosabb hivatásuk, az igazi keresztényeknek, a keresztény gőg legyőzése, a keresztény büszkeség legyőzése. Mert a mikorunkra nézve Jézus ezt mondja a laodíciai levélben, tessenek újraolvasni Jelenések könyve 3. fejezet 14. versétől, mivel azt mondod, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, pedig te vagy a nyavajás, a nyomorult, a vak és a mezítelen. Bárcsak hideg lennél, bárcsak ateista lennél, mert még az ateizmus is jobb a mai nagy kereszténységnél, bárcsak hideg lennél, bárcsak forró hév, tehát igazi, engem követő, forró, tehát őszintén mély lelkesültséggel, lobogással engem követő kereszténység lennél, de mivel langymeleg vagy, ki foglak vetni a számból. A büszkeség, az önelégültség, a magunkkal való megelégedettség, a farizeusi kereszténység, a végső idő keresztényeinek ezzel komolyan kell küzdelmet folytatni. Sofóniás könyvében olvassuk ezt a felszólítást, hogy a föld alázatosainak azt mondja az Isten, hogy tanuljatok alázatot. A mai kor büszke kor, dőfös kor. Az emberiség nagyon büszke az elért technikai eredményekre, civilizációs eredményekre. A keresztényeket is egyfajta önelégültség lepi el, ugye a misszió terjed, intézmények, világmisszió, stb. Milliókban kihozott számadatok, hogy ugye egyik valláshoz ennyi milliárd, 100 millió, csak nem veszük komolyan, hogy azt mondják, hogy 1 milliárd 100 millió ember tartozik egy keresztény felekhez. Ez névleges tartozás. Ez olyan, mint a Bírák könyvében a Gedeonnak a 32 000 embere. Sokszor idéztem a kedves hallgatókat. Gedeonnak is volt 32 000 ember katonája. Igaz, hogy az ellenség csak nem 200 000 volt. De hát Gedeon nagyon örült annak a 32 000 katonának, de az Isten azt mondta, sok. Mondd meg azoknak, akik félnek, hiszen Mózesnek is adta milyen törvényt, hogy akik háborúba mennek és félnek, inkább menjenek haza. És ezt elmondja Gedeon, és a 32 000 ember leapadt 10 000 emberre, mert 22 000 ember rögtön hazamegy. Azt mondja az Isten, hogy még ez is sok. Gedeon mondja, 10 000 ember a 200 000 emberrel, de Gedeonnak azt mondja az Isten, ez is sok. Még egy próbatételt alkalmazzál, és a második próbatétel után a 32 000 ember leapadt 300 emberre. Sokszor eszembe jut ez Bírák könyvéből. Járom az országot, és múltkor is voltam egy városban, egy nagyon jó barátom, egy református lelkész, és kérdezem, hogy hány ember van a te egyház körletedben. Azt mondja, 8 000. Egy városnak egy része, 8 000. És mondom, hát ezek közül kikre lehet számítani, akiket látsz is olykor-olykor. Hát azt mondja, ebből körülbelül 300. De mondom, akikre számíthatsz, akiket ha megkérsz, hogy
Azt mondja, 20-30. Ha mondom, akkor 8300, vagy 20, vagy 30. Nem azt akarom mondani, amit Churchill mondott, hogy két hazugság van. Van a szemenszedett hazugság, meg van a statisztika. De ma a statisztikával mindenkit elbolondítanak. Azt meg kérem, a katolikus keresztény 1 milliárd 100 millió van a világon. Hát erre már csak reszketni lehet. 1 milliárd 100 millió. Hát ha ennyi igazán keresztény lenne, szerintem a világ már a mennyekbe járna. Miféle hazugságok ezek, hogy aztán még nem is beszélünk a többiről. Végül kiderül az, mint Magyarországnál is kiderül, hogy tulajdonképpen Magyarországon mindenki vallásos. Virágzik a korrupció, tele vagyunk gyilkossággal, lopással, tehát hol? Akkor itt mindenki keresztény, vagy talán senki se? Szóval mondom, kétféle hazugság van, a szemenszedett hazugság és a statisztika. Statisztikának ne nagyon higgyünk. Ma az embereket állandóan statisztikákkal bombázzák. Hány ember nézte 8 és 9 között a televíziót? Hát ez aztán már nagyon fontos tény. Ebből már az derül ki, hogyha egy mocsok műsor volt, de ennyi ember nézte, akkor kérem, ezt kell az embereknek, adjuk nekik azt, ami kell. A Biblia azt mondja, hogy a mikorunkban azok az igazi keresztények, akik legyőzik Laodícia lelkületét, akik legyőzik a büszkeséget, a dőfösséget, legyőzik a magukban bízást, legyőzik az emberekben és az emberiben való reménykedést. Hányszor elmondta Isten Izrael népének, hogy ne a lovakban, vagy ne a szekerekben bízzanak, ne a haderőben, hanem az Isten erejében bízzanak. Egyébként Gedeon 300 emberrel megnyerte a csatát. 32 ezer emberrel nem tudta volna megnyerni. Se 10 ezer emberrel, de a 300 emberrel megnyerte. Tessen kell olvasni Bírák könyvéből, hogy hogyan. Jön ezután a negyedik kijelentés. A negyedik kijelentés így szól, és az ő szájukban nem találtatott álnokság. Az ő szájukban nem találtatott álnokság. Miután három dolgot legyőztek, most jön a negyedik dolog, amire pozitív dolgot fogok fölírni, és nem áthúzás lesz az eredménye. Kedves hallgatók, ez a kifejezés, hogy a szájukban nem találtatott álnokság, a Bibliában háromszor, azaz háromszor fordul elő. Ez nyelvészeti probléma, ez tiszta matematikai félrebeszélésnek helye nincsen. Tessenek elolvasni. Az egyik előfordulás Ézsajás könyve 53. fejezete. A második előfordulás Sofóniás könyve 3. fejezete. A harmadik előfordulás itt Jelenések könyve 14. fejezete. Ézsajás könyve 53. fejezetében kivel kapcsolatban fordul elő ez, hogy a szájában nem találtatik álnokság? És mit jelent? Jézus Krisztusról jövendől így a próféta 800 évvel Jézus világra jövetele előtt, hogy Jézusnak nem csak a cselekedetei lesznek tökéletesek, hanem Jézusnak a beszéde is tökéletes lesz. Így mondja egy másik helyen Ézsaiás könyve 50. fejezet 4. versében, hogy Jézus, amikor a világra jött, és a működését kifejtette, ezzel a félmondattal lehet összefoglalni, hogy ő mit csinált, tudta erősíteni a megfáradtat beszéddel. Jézus beszéde tiszta beszéd volt, vigasztaló beszéd, reménykeltő beszéd, az igazságot tisztán megjelentő beszéd, de a szeretetben, hogy később mondjam, az Efézusi Levél 4. fejezet 15. versében Pál apostol az igazságot követvén szeretetben. Ez azóta is az a fél mondat Krisztust is jellemzi, de az igazi keresztényeket is jellemzi. Mi az igazi kereszténység? Az igazságot követni szeretetben. Az igazi kereszténységben az igazság is a helyén van, meg a szeretet is a helyén van. És a kettő nem egymás nélkül akar érvényesülni. A világon mindig külön választják ezt a két dolgot. Valakinek jól beolvasnak szeretet nélkül, mások elől meg elhallgatnak dolgot, és ezt nevezik szeretetnek. Ez a világ. A kereszténység nem ez. A kereszténységben érvényesül az igazság is, és a szeretetben működő igazságosság, tehát érvényesül a szeretet is. Erről lehet látni, hogy kik az igazi keresztények. Kik az igazi Krisztus követők? Akik ugyanúgy élnek, hogy Krisztus élt. Akik vigyáznak a beszédükre.
Aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni, olvassuk Jakab levele második fejezetében. Nem csak a cselekedeteink fontosak, sokszor a beszéd is cselekedet. Sokszor nem tehetünk emberekért, de amit mondunk, azzal vagy életillata lesz az életre, vagy halálillata lesz a halálra a másik emberre nézve a beszédünk. Jézus Krisztusnak mindig életillata volt az életre a beszéde. Sofóniás könyve 3. fejezetében ugyanezt a proféciát emberekre nézve olvassuk. Sofóniás jövendölt, és ezt a jövendölést talán szó szerint hadd idézzem fel önöknek, mert nem véletlenül idézít vissza ezt Jelenések könyve 14. fejezete. Ez a sofóniási jövendölés szó szerint a 3. fejezet 12. és 13. verseiben így hangzik. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Mit mond ez a profécia? Hogy a történelemben lesz majd egy nyomorult és szegény nép. Izrael maradéka, de ez nem a test szerinti zsidókra vonatkozik, hanem az Izrael maradéka, ugye az izraelis jelkép, a mindenkori hívő nép jelképe az Izrael, tehát a történelem végén lesz egy igazán hívő nép. Ugyan nem lesz ez nagy, sőt nyomorult és szegény, tehát mások által megvetett nép lesz ez, de nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve. Sofóniás proféta 2500-600 évvel ezelőtt erről így jövendölt. Ezt idézi vissza a Jelenések könyve, mint negyedik kijelentést, vagyis a végső idők hívő emberei, miután legyőzik azt a világot bolondító nagy vallásfelekezeteket és egyáltalán minden vallást egyesítő törekvéseket, és az ezzel járó hatalmas zűrzavart, ami miatt persze gyűlöletesek lesznek, hogy ők nem lesznek benne az ökumenizmusban, nem lesznek benne a politikai ökumenikus mozgalomban, amikor lehet látni, hogy lesznek emberek, akik nem a szervezetet imádják, említettem, hogy az imádásról is szót fogok ejteni. Kedves hallgatók, ma az emberiség közel van ahhoz, hogy embereket és emberi szervezeteket imádjon, és ezektől várja a világ jobbra fordulását. Ezért mondta már Jelenések 13. fejezet, hogy imádják a fenevadat, imádják az egyházi intézményt és az egyházi hatalmat. Ezért mondják a proféciák állandóan, hogy az imádat elhatalmasodik az emberiség sorai között, egy olyan imádat, ami a gondolkodást teljesen nélkülözni fogja. Mert ugye a mai emberek is nagyon sokszor használják ezt a szót, és nem is véletlenül, hogy imádom. Imádom a macskámat, kutyámat, imádom a jó ételt, ma ez röpköd ez a szó, imádom a gyereket, nekem gyerek kell, férj, nem kell, de gyereket imádom, gyerünk egy gyereket. Imádom ezt, imádok utazni, imádom amazt. A Biblia szerint az igazi imádat, az Isten imádat, amelyben hála van, tisztelet van, hódolat van. De Istent lehet imádni, de ő is csak úgy fogadja el az imádatát, hogyha ez értelmes imádat, ha megismerjük őt, és valóban elismerjük, hogy az Isten méltó az Isten névre. De fölteszem önöknek a kérdést, hogy melyik ember vagy melyik emberi szervezet méltó az imádásra. Jézus világosan mondta Máté evangélium a 4. fejezete szerint, az Urat, az Istenedet imád, és csak néki szolgálj. Imádattal csak az Isten iránt lehet az ember, mert az imádat a lényünk teljes alávetését jelenti valakinek, és a lényünket ne vessük alá egy másik embernek, vagy ne vessük alá egy emberintézménynek. Ezek mindig tévedhetnek, ezek mindig torz irányba mehetnek, nagyon elbolondíthatják az embereket ezek az emberi imádatok, és a Biblia nem véletlenül ejti ki ezt a szót a Jelenések könyve 13. fejezetétől fogva egészen a 20. fejezetig, mert ma egy olyan emberiség sorai között élünk, amelyről tényleg
könyvet írt egy tudós ezzel a címmel, hogy az ember imádat társadalma. Itt mindig az ember van a középpontban. Igaz, hogy minden nap szinte más embert, ma imádjuk ezt, aztán holnap majd imádják a másikat, egyszer az egyik a sztár, másszor a másik a sztár, és jönnek-mennek ezek az imádandó személyek és eszmék és szervezetek, de a Biblia szerint egy valaki méltó az imádatra, az a valaki méltó az imádatra, aki az életét, az isteni életét nem sajnálta az emberét. Én egy több évvel ezelőtt kiadott könyvben szembesítettem az emberi eszméket a Biblia eszméivel. Ez a kis eszmetörténet című kis főiskolai tananyag, amiben arra tettem kísérletet, hogy elmondjam, hogy az emberi eszmék az élet legnagyobb kérdéseiről hogy nyilatkoznak. Például, hogyan lett a világ? Honnan a rossz? És így felsorolom az eszméket, amiket az emberek kitaláltak. Tessenek meggondolni, hogy ezek imádandó eszméke, és vajon az, amit az Isten mond, nem az-e egyedül a 100%-os és a biztos? Tehát azok, akik ezeket legyőzik, a lanymelegséget, a gőgöt, a büszkeséget, és akik hisznek abban, hogy a mi életünk olyan élet lehet, mint Jézus élete. Hiszen Jézus ezért jött a világra. Jézus, elnézést kérek a profán szóhasználatért, nem azért jött a világra, hogy a mi bűnlajstromunkat, az egyik főkönyvelési oszlopot áttegye a másikba, hogy átvegye a bűneinket. Jézus nem főkönyvelőnek jött a világra, hogy amiért nekünk kellene elvesznünk, azért ő elveszik, és egy jogi rendezéssel átírják a bűnadósságunkat az ő számlájára, és ezért meghalt. Hanem Jézus nem csupán azért jött el a világra, hogy a bűneinket magára vegye, hanem azért is jött a világra, hogy ténylegesen megtisztítson a bűneinktől. A jogi rendezés kevés, az erkölcsi rendezés az elegendő. Mi az erkölcsi rendezés? Hogy mi elhagytuk az Istent, eltávolodtunk Istentől, önző emberek lettünk, hogy lehet ezt rendezni? Visszataláljunk Istenhez, önzetlen emberek legyünk, itt ezen a világon már, és Krisztust követve beteljesüljön rajtunk az, amiről Krisztusról beszélt a próféta, és beteljesüljön rajtunk az, hogy marasztok majd közötted egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Istenben, és akiknek a szájukban nem találtatott álnokság. Tehát ki az, aki Krisztus követő? Aki hisz abban, hogy ugyanúgy élhet, ahogy Krisztus élt. Ez a Krisztus követés. Nem az a Krisztus követés pusztán, hogy hiszek abban, hogy Jézus meghalt a bűneimért, és én ebben hiszek, és akkor majd valahogy Krisztus üdvözíteni fog. Jézus úgy akar üdvözíteni, hogy már itt a földön meg akarja változtatni az életünket. Aki a mennybe készül, itt a földön mennyei életet kell élnie. Aki egy bűntelen világba indul, az nem engedheti meg magának azt, hogy egyességet kössön a bűnökkel. Annak bűnt legyőző, bűnnel viaskodó életet kell élni, és mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, mondta Pál apostol a Filippi levél 4. fejezetében. És van még egy ötödik tartozék is. Mi ez az ötödik? Azt olvastuk, hogy ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek, ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy, ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül, és az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fethetetlenek. Kedves hallgatók, ez az utolsó kijelentés talán a legnagyobb. Az Isten királyi széke előtt fethetetlenek. Hát önmagunk előtt mi szeretjük magunkat fethetetlenné nyilvánítani. Mondja is Salamon, hogy minden út igaznak látszik az embernek a saját személy előtt. Magyarul ezt úgy szoktuk mondani, hogy a maga tekintetében minden ember jól meg van elégedve magával. Mindenki olyan jónak és igaznak látja magát. Néha bevillan, hogy azért ezt nem így kellett volna, meg gonosz bűnös vagyok, meg mondjuk, hogy így, meg úgy, meg amúgy, de azért alapjába véve az alapszín a megelégedés. És mi vagyunk az ítélő bírái a saját életünknek. Mit tetszenek gondolni, hogy miért mondja itt ötödikként, hogy az Istennek királyi széke előtt fethetetlenek? Azért, mert ezek fölött, az emberek fölött, amikor most mi élünk, a mennyei ítélet zajlik.
A Bibliából, eddig jelenések könyvéből is láthattuk, hogy jelen pillanatban a mennyben az ítélet már folyik. Az ítéletnek az első szakasza, ha így jelzem itt a táblán, hogy itt van Jézus második eljövetele, amelynek az időpontját nem tudjuk, de itt van Jézus második eljövetele, akkor a második eljövetele előtt az ítéletnek az első szakasza már el kell, hogy kezdődjék, mert az ítélet első szakasza végén, a második eljövetelkor Jézus feltámasztja az igazakat. Az első ítélet az igazak fölötti ítélet. Utána a mennyben folytatódik majd az ítélet második szakasza, az úgynevezett milleniumi ítélet, amelynek a végén Jézus majd föl fogja támasztani a kárhozatra jutókat is, hogy a kárhozat ítéletét elvegyék. Tehát az ítéletnek a Biblia szerint két szakasza van, az igazak fölötti ítélet és a nem igazak fölötti ítélet. Az örök életre való ítélet meghozása és a kárhozatra való ítélet meghozása. Most a Dániel könyve 8. fejezet 14. versében megadott időpont, Dániel 8.14-ben megadott 2300 éves profécia lejárta, hogy láttuk már eddig is jelenések könyvében, ami 1844-ben teljesedett be. 1844, tehát 160, több mint 160 éve az ítélet folyik a mennyben. Melyik ítélet? Az igazak fölötti ítélet. Mikor kezdődött el ebben a történelmi időpontban? Meddig fog folyni? Nem tudjuk. De az ítélet most már folyik a mennyben. Ezek az emberek tudatában vannak ennek. Tudatában vannak annak, hogyha az ítélet befejeződik a mennyben, kezdetét veszi a hét utolsó csapás, az emberi történelem végső záróakkordja, ezzel fogunk foglalkozni a két előadásban, hogy mi a jelentősége a hét utolsó csapásnak, és miért ezzel záródik le a földi történelem. A hét utolsó csapás idején az igaz embereknek közbenjáró nélkül kell megállniuk. Itt a földi életükben a mennyei Isten előtt Jézusnak a bűnért való közbenjárása befejeződik, Jézus elindul a mennyből, és itt a földi élet legnehezebb időszakában az igazán hívő embereknek a bűnbocsánat lehetősége tovább már nem biztosított. A bűnöktől meg kell szabadulni. Bűnbocsánat befejeződött, Jézus közbenjárása befejeződött. A hét csapás így jelenti be a Biblia, hogy aki szent legyen szent ezután is, aki tisztátalan legyen tisztátalan ezután is. A Szentlélek erejével, Krisztus közbenjárása nélkül kell megállni, hogy az Isten királyi széke előtt fedhetetlennek maradjanak meg ezek az emberek. Óriási nagy győzelemmel fejeződik be a földi történelem. Krisztus közössége az Isten királyi széke előtt fedhetetlen lesz. Annyira megtanulják megutálni a bűnt, annyira megtanulnak szembefordulni a bűnnel, annyira valóságosan bizonyítják, hogy ők Krisztussal találkozni akarnak, és egy örök életre, egy mennyei életre készülnek. Igen, erre már ma fel kell készülni. Ma keresve sem találnánk egyszerűbb, rövidebb kijelentést arról, ahova el kell jutni egy keresztény ember hitének, ilyen sorrendben. Ha nincs tiszta gondolkodás, ha össze-vissza vallási zűrzavarok hálójában vergődünk, akkor hova jussunk tovább? Ha van tiszta biblikus gondolkodás, akkor meg tudjuk különböztetni most, akik különböző felekezetekben vagyunk. Most bárki bármilyen felekezetben van, de lesz neki tiszta biblikus gondolkodása, meg fogja különböztetni a Biblia és a felekezete közötti különbséget. És ez a cél. Ha valaki ismeri a Bibliát és tudja, hogy mit tanít Jézus a jó pásztor, akkor nem fog béresek, rablók és tolvajok után menni, ahogy Jézus ezt a három kategóriát mondta a János 10. fejezetében. Szóval én vagyok a jó pásztor. A jó pásztornak hallják a hangját a bárányok. És nem a béresek után mennek, kik a béresek? Akik ideig, óráig úgy viselkednek, mint a jó pásztor, de ha jön valami nehézség és nélkülözés, rögtön eliramlanak. Lásd Magyarország a kommunizmus időszakában, az egyházakat béresek vezették. Lefizethető, beépíthető, korumpálható emberek. Teljesen nyilvánvaló, hogy ne kövessünk béreseket, de tolvajokat meg rablókat végképp ne kövessünk. Ilyenek is vannak az egyházakban, akik egy egyházban csak azért vannak, hogy bizonyos mennyiségű ember eltartsa őket.
és azokat az embereket kihasználják. Tehát ezért még a sorrend is, mondom, tökéletes, ha ezen is túljutunk, akkor még mindig meg kell szabadulni attól a keresztény büszkeségtől, ami sajnos átitatta a kereszténységet, de amitől Jézus által könnyű megszabadulni, mert Jézus soha nem volt büszke. Jézus nem cédrushoz hasonlította magát, nem pálmafához és nem tölgyhöz, hanem mit mondott? Azt mondta, én vagyok az igazi szőlőtő. Egy gyenge növényhez hasonlította magát Jézus. Szőlőtőhöz, és az atya ki volt? Az atyám a szőlőműves. Jézus maga is érzékeltette, hogy amikor eljött a földre, neki segítségre volt szüksége. Nem a maga erejéből győzött Jézus. Isten segítségét kérve tudott győzelemre vinni dolgokat. Tehát Jézus, aki Jézust követi, az biztos, hogy célba fog jutni. Jézus az, a mennyei ítélet szerint tökéletes volt, ezért az emberiség megváltója. Egy hibát nem követett el. Mi olyan emberek nem leszünk, hogy az életünkben ne követnénk el egy hibát, de olyan emberek lehetünk, akik a végső történelmi időszakban annyira ragaszkodnak Jézushoz, hogy akkor nem fognak elkövetni egy hibát. Egyébként a Bibliában van néhány könyv, amelynek a címszereplője egy adott időszakban nem követett el egyetlen egy hibát sem. Azt gondolom, hogyha valakinek valamit meg kell oldani, és pontosan meg kell oldania, ott elvárjuk tőle, hogy ne kövessen el egy hibát se. Nehémiás nem követett el egy hibát se. Tessen kell olvasni a Nehémiás könyvét. Eszter nem követett el egy hibát sem. Tessen kell olvasni Eszter könyvét. Miért ne lehetnének a végső idő keresztényei, ha igazán Krisztust követik, annyira igaz keresztények, mint Nehémiás és Eszter, nem követhetnek el hibát. Ha valaki ki kell húzni a vízből, mert bele akar fulladni, ott nem követhetünk el hibát. Ha hibát követünk el, az illető odafullad. Nem lehet majdnem kereszténységet követni. A majdnem kereszténység a teljes elveszés. Csak teljes, tökéletes kereszténység az, ami a célhoz vezet. Ilyenek a végső idő keresztényei. Ezeken a megpróbáltatásokon, ezeken a lépcsőfokokon alakul ki itt a szemünk láttára az igazi kereszténység. És erre az igazi kereszténységre Jézus rábíz üzeneteket, és a következő alkalommal ezt az üzenetet szeretném majd ismertetni, hiszen itt az 5. verssel nincs vége, hanem a 6. verstől a 13-ig következik ezeknek az embereknek a végső üzenete, amit az emberiség megmentése érdekében tolmácsolniuk kell. Nem követhetnek el hibát a végső üzenet hirdetésében sem. Az első üzenet konkrétan megmondja majd, hogy mit kell hirdetni a világnak. A második üzenetben ott van az, hogy Babilon, az ökumenizmus, a politikai ökumenizmustól tartózkodni kell. A harmadik üzenetben ott van, hogy a fenevad vallásosságától tartózkodni kell. Nem követhetnek el hibát, ha rosszul adják át az üzenetet. Ugye tetszenek ismerni a történeteket, hogy az útjelző tábla arra mutat, ha valaki azt átfordítja, más irányba megy. Nem követhetünk el hibát. Akik keresztényé akarunk lenni, világosan kell mutatni az embereknek az útirányt. És ezeken keresztül lehet eljutni idáig. Kedves hallgatók, nem több, hanem összesen egy képet szeretnék csak bemutatni. Egyetlen egy festményt, amit megnéztünk az elmúlt hónapban, áprilisban, Zalafaluban, de innen Debrecenből kevesen tudtak eljönni, ezért levetítem Zicsi Mihálynak a hatalmas festményét, ami éppen a mostani előadásunk végére is kívánkozik. Ennek az egyetlen egy festménynek a megértése talán hasznunkra lesz, mert mit is fejez ki Zicsi ezen a hatalmas képen, ami az eredetiben 5,5x4,5 méteres hatalmas olajfestmény. Zicsi azt fejezi ki, hogy a világnak a nagy karmester diktálja a tempót, és előírja a játékot, Sátán. Ennek a hatalmas olajfestménynek az első címe ez volt, a démon fegyverei. A végleges címe ez lett, a rombolás géniuszának diadala. Sátán itt van egy nagy felhőn, egy sötét felhőn, kiterjeszti a karét, és így vezényel a világnak. Most tegyétek azt, amit én akarok,
mintha a Jelenések könyve 12. fejezete lenne lefestve, hogy Sátán az egész föld kerekségét elhíteti. Mint ahogy Jézus mondta, ő a világ fejedelme. Csodálatos, szép, arányos testalkat egy volt angyal fejedelem, aki azonban a tudást szeretettel nem párosította, Istennel szembefordult a mennyben már, és hogy a világra jött, ezt az egész világot felfordította. Vérfolyam jön alatta, mint ahogy Zichy Mihály kedves költője Petőfi írta, hogy mi az emberiség története, vérfolyam, mely ködbe vesző szikláiból a hajdadnak ered ki, és egyhosszában foly le napjainkig. Sátánnak vannak segítői, itt van egy démon, egy szirén. Sátán a szirén segítségével szétbont egy családot. Itt van a férj, itt van a szerencsétlen feleség, mutatja, hogy itt van a gyermeked, de ő ezt elhárítja, megy a szirén hangja után. Sátán az emberi világban, a hétköznapi életben megcsúfolja a legszeretettebb kapcsolatokat, akik egykor szerették egymást, szétválasztja őket. Ott marad gyerek apa nélkül, de nem csak így marad itt a gyerek apa nélkül, itt is itt marad egy gyerek apa nélkül, mert hát az apát éppen a háborúban ölik meg. Zichy tényleg az emberi történelemnek és a 19. század 1878-as a kép egyébként a quintesszenciáját, a lényegét sűrítette erre az olajfestményre. Sátán vezényel az emberiségnek, és Sátán vezényletével a hétköznapi életben, a legszeretettebb kapcsolatokban is ott van a gonoszság, és szétrepeszt mindent. De Sátán ott van az intézményekben is. Méghozzá ott van azokban az intézményekben, akik olyan nagyon kereszténynek tartják magukat. Itt van az orosz cár, II. Sándor, bal kezében fogja a kettős keresztet. Krisztus nevében itt van a moszkvai nagyfejedelem, lelövi ezt a szerencsétlen turbános török embert. Ugye a különböző háborúk, a krími háború, az orosz-török, bolgár háború, stb., ami Zichy idejében volt, a keleti kereszténység. Na, íme a keleti kereszténység. Íme Bizánc és Moszkva kereszténysége. Sokat beszélnek a kereszténységről, aztán úgy puffantják le az embereket, ahogy akarják. Az ember életnek nincs értéke. Itt van a keleti kereszténység, az ortodox kereszténység, s megyünk jobbra, és itt van a nyugati kereszténység. Itt van a római pápa. A római pápa az inkvizíció koponya hegyein trónol. Itt van a sok kivégzett ember. Kinek a nevében végezték ki? Hát Krisztus nevében. Itt van a feszület. Zichy katolikus volt egyébként. De Zichy, mint katolikus, a pápaságnak nem tudta megbocsátani az inkvizíciót. Azt hiszem, hogy valóban megbocsáthatatlan is. Krisztus nevében emberek millióit megölni. És ezt olyan fondorlatosan csinálták, mert nem úgy csinálta a nyugati hatalom, mint a keleti, ott nincs mit beszélni, ott az embereket a maga nyers valóságában ölik meg. Itt azonban jogilag tisztán csinálják a dolgokat. Vannak jegyzőkönyvek, kihallgattuk őket, bebizonyosodta az eretnekségük, átadjuk az államhatalomnak, ők égessék meg. Egy ember, egy egyszerű parasztember jön megcsókolni a pápa lábát. A drapériát fölhajtja, és akkor látja, hogy a kereszt nevében megöltek embereket. Aki utána akar járni a dolgoknak, utána tud járni. Ez az ember utána jár. Felhajtja a drapériát, éppen csókolná a pápa lábát, és kimeresztett szem, hogy Krisztus nevében megöltek embereket. A pápának is a bal kezében van a kettős kulcs, ahogy az orosz cárnak is a bal kezében van a kettős kereszt. Mit is jelképez az a kettős kulcs? Hogy enyém a politikai hatalom, és enyém a lelki hatalom. Gelázius pápa, egy 5. századi pápa mondta, hogy azért a pápa a világ teljhatalmú uralkodója, mert politikai ügyekben éppen úgy az ő szava döntő, mint lelki ügyekben. Ő nevez ki királyokat, császárokat, de hogy ki fog a mennybe jutni, azt is ő fogja megmondani. Ennél nagyobb hatalom nincsen. Ezért 9. Piusnak a képét rajzolja. 9. Pius 1846-tól 78-ig 32 évig volt pápa. Az egyik legkegyetlenebb pápa, most avatták boldoggá. Ő mondta ki azt, hogy a lelkiismereti szabadság üreső és dőrefecsegés, ő mondta ki a pápai csalatkozhatatlanságot, és ő mondta ki a szeplőtelen fogantatás dogmáját. 1870-ben az első vatikáni zsinaton ő vezette be az infallibilitás, vagyis a csalatkozhatatlansági dogmát.
Ezért teljesen egyet tudok érteni egy olasz professzorral, Paolo Riccával, akinek nagyon ajánlom ezt a tanulmányát, a pápaság, mint ökumenikus probléma. Világosan rámutat ez a professzor, hogy a kereszténység rég egységes lenne, ha nem jött volna létre a főhatalom, tehát a pápaság. A nagy ökumenikus probléma a pápaság. A pápaság, mint ökumenikus probléma. Zicsi is így látta, mert 9. Piusznak a dermesztő arconásait, és hogy így markolja a trónszékét, ugye a hatalomhoz görcsösen ragaszkodik, és görcsösen tartja a két kulcsot is a kezében. Tőle balra a legerősebb politikai hatalom. Tegnap beszéltem az Egyesült Államokról, mint protestáns hatalomról. Zicsi korában a legerősebb európai hatalom a Német Császárság, ott szintén protestáns. Németország ma is nagy részében protestáns. És a katolikus Róma és a protestáns Németország ilyen közel van egymáshoz. Körben a német fejedelemségek, és itt talán Ferenc József, az osztrák-magyar monarchia akkori császára, és az inkvizíció koponyai hegyei gyűrűznek a politikai és a vallási hatalom között, és itt van egy római bíboros, aki nem a pápára néz, és itt van egy ész istennője, ezeket már nem látjuk, mert mondom, óriási a kép. Ezt a képet olyan 3/4 óráig elemezzük, mert ez a maga 5,5-4,5-es valóságában kiadja a lényeget, így nagyon csak hozzávetőleges képet alkothatunk róla. De kedves hallgatók, hogy ránézzünk az egész képre, akkor ezt én miért vetítem egy bizalmat keltő, egy bibliai derűt sugárzó ötös jellemzés végén? Tessék megnézni, hogy hol sötét a kép és hol világos. És ahol világos a kép, ott valakit fölfedezünk a pápa fölött. Alig-alig lehet fölfedezni ezen a diaképen, amit itt kivetítek, de ott a fehér, kifehérülő, mandula formájú formában Jézus érkezik, és nyújtja a két karját. Az egyetlen egy reménység, hogy Jézus eljön, kiveszi a gonosz kezéből a világot, a gonosz kezéből, akinek a hétköznapi életben is teljes az uralma, az intézmények életében, sőt a kereszténynek mondott intézmények életében is teljes az uralma. Hát ilyen világban élünk. Zicsinek nem volt illúziója a világról, megfestette 5 hét alatt ezt a hatalmas képet, Párizsban botrány kavart, a párizsi világkiállítás magyar pavilonjára készült, pár nap alatt le kellett venni, mindenki tiltakozott. Tiltakozott Róma, tiltakozott Berlin, mindenki tiltakozott. A kép elindult európai vándorútjára, mindenki tiltakozott, botrány volt. Legutoljára a képet 1971-ben állították ki a Magyar Nemzeti Galériában, a kommunizmus legszebb időszakában, akkor is tiltakoztak. A képet le kellett venni, elvitték a Kaposvári megyeházára, ott is tiltakoztak. Elvitték Zalafaluba, Zalafaluban egy ekkora nagy falba besüllyesztették a képet, most 20 centire benne van a padlóban, és ezért kell nekünk elmenni, de a magyar és az egyetemes festészet történetnek egyik legnagyobb alkotását tisztelem én ebben a képben, amit csak nagyon vázatosan mutattam be, azzal a reménykeltő és derűtkeltő végszóval, hogy van megoldás. Valakihez hasonlóvá kell válnunk, lehet is hasonlóvá válnunk, aki a történelemnek az alfája és az omegája. Az alfa és az omega között persze ott van az ABC többi betűje, a többi betű egy bizonyos lény kezében van. De aki az alfa, az lesz az omega. Aki a kezdet, az lesz a vég is. És aki a kezdet volt, akire nézve Isten teremtett bennünket, és aki eljön majd, hogy lezárja ezt a történelmet, utána már csak egy világ lesz, és egy történelem lesz, ami valóban szereteten és igazságon alapul, és nem ártanak és nem pusztítanak többé. Olvassuk Ézsaiás könyve 11. fejezetében. Erre azonban fel kell készülni, és ezért mondja a Biblia, hogy olyan kereszténységnek kell előállnia, ami az emberiségből a jóra törekvő embereket, mint a mágnes magához tudja majd vonzani. Most a kereszténységben nincs mágnesi erő, de lesz ilyen kereszténység. És ennek a hitében szeretném ezt a
rövid öt verset befejezni, és ennek a kereszténységnek, hogy mi lesz a mondani valója, majd a holnap-holnap után világában, ezt fogjuk megnézni a Jelenések könyve 6. fejezetétől fogva.

Szeretettel köszöntök én is mindenkit. A múlt alkalommal, sorozatunk első alkalmán a bevezető gondolatokon túl bizonyos alapvető kérdésekkel foglalkoztunk, ilyenekkel, hogy kicsoda az ember és kicsoda a gyermek. Nyilván innét kell elindulnunk, amikor a gyermeknevelés bibliai alapelveit, alapvető kérdéseit szeretnénk közelebbről megismerni. Ma viszont már a gyermeknevelés konkrét kérdéseiről kezdünk el beszélni. Sorozatunk címének a megfelelően a nézőpontunk mindig az lesz, hogy milyen irányt mutatnak a bibliai kijelentések. Tehát most a mai alkalommal is olvassunk mindjárt egy bibliai ígét, de ezt megelőzően, mivel talán nem mindenki vette kézbe a programot, hadd olvassam el a mai alkalomnak a címét: testi, szellemi és jellembeli nevelés, az önálló helyes gondolkodás és döntéshozattal képességének a kifejlesztése, hogyan bánjunk a nevelés során a gyermeki szeszéllyel és akaratossággal. Majd meg fogjuk érteni, hogy ez a mai téma talán a legalapvetőbb, nagyon sok minden fontos ezen kívül, de ez valahol mindennek a tengelye, amiről ma szeretnénk beszélgetni. Tehát legelőször ezzel a gondolattal kapcsolatban, hogy testi, szellemi és jellembeli nevelés, tehát hogy mit jelent ennek a három szempontnak a komoly, egyenlőképpen való komoly érvényesítése, erre vonatkozóan szeretnék egy bibliai igét olvasni, mert ahogy említettem, mindig ez a nézőpontunk, hogy hogyan fedezhetjük fel a bibliai tanítások értékét és alkalmazhatóságát a gyermeknevelésben. Lukács evangélium a második fejezetének az 52. verséből olvasom azt a rövid feljegyzést, amit Jézus gyermekkoráról örökít meg a Biblia. Lukács evangélium a második fejezetének az 52. verse a következőképpen hangzik. Így olvasom: Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testének állapotában és Isten és emberek előtt való kedvességben. Jézus a leggyakrabban emberfiának nevezte magát. És ez az elnevezés nem csak arra utalt, hogy ő a földre úgy jött, hogy letette az isteni hatalmát, és teljesen emberként élt közöttünk, hanem arra is utalt ez a kifejezés, hogy Jézus földi életének az egyik nagyon fontos célja volt, hogy egy minta emberi életet mutasson be. Születésétől haláláig, gyermekkorában, ifjúkorában, felnőtt korában. Tehát ez az egyetlen rövid mondat, amely Jézus gyermekkoráról szól a Szentírásban, egy iránymutatást kíván lenni számunkra, hogy milyen az eszményi gyermeki fejlődés, és melyek a helyes nevelésnek az alapszempontjai. Ugye ezt olvastuk, hogy növekedett testének állapotában. Igen, a szülőknek, akik gyermeket nevelnek, meg kell ismerniük a legalapvetőbb dolgokat az emberi testről, tudniuk kell az egészség törvényeit. Tehát a gyermek testi állapota egy pillanatig nem elhanyagolható. Ha a programunkra pillantunk, látjuk, hogy később majd szerepel egy ilyen téma, hogy az egészséges életmódra nevelés fontossága. Nem véletlenül mondja a közmondás, hogy épp testben, épp lélek. Hogy ez a gyakorlatban milyen hiba, ha ezt szülők elfelejtik, csak említem, nem ritka eset, hogy a szülők akarnak a gyerekükből valamilyen kis leggyereket faragni, éltanulót és ilyen-ilyen becsvágyó elképzeléseik vannak, és semmit nem foglalkoznak azzal, hogy az a gyerek egészségesen táplálkozik, vagy az a gyerek levegőn legyen és mozogjon, hanem csak beszorítani őt, és tanuljon, legyen belőle fiam valaki. De hát ez például egyfajta tipikus szülői tévedés, amikor erre nem ügyelnek, hogy testének állapotában. A másik szempont bölcsességben. Ez nyilván a gyermek szellemi fejlődésére utal. Sok szülő itt is hibát követ el. Ma nem annyira divat, régebben több hibát követtek el az emberek, de ma is. Régebben talán úgy, hogy az a fő, hogy jó dolgos gyerek legyen, és mielőbb tanuljon meg dolgozni, és ha a gyereknek tehetsége van, és szeretne tanulni, és nem tanul, ez nem baj. Ma egy kicsit úgy, hogy boldoguljon az üzleti életben is, és jól kereső pályát válasszon. Ez a döntő, hogy pénzt keressen, de hogy a gyerekben lévő szellemi képességek kifejlődjenek, ez nem annyira lényeges. Vagy pedig olyan módon jelentkezik, hogy a gyerek ugyan tanuljon, de lexikális tudást gyűjt össze az éppen
műsoron lévő pedagógiai elvek szerint, vagy iskolai oktatási téveigések szerint, de nincs gond arra, hogy a gyerek önálló gondolkozást, önálló, szabad, felelős gondolkozást tanuljon, tehát szellemileg tényleg igazán kifejlődjék és gyarapodjék a bölcsességben. Erről is lesz szó a későbbiekben, majd látunk itt ugye ilyen témát, hogy a tanulás és a munka szeretetére, eredményes művelésére nevelés. És van egy harmadik dolog, és ez a harmadik dolog pedig, amit így olvasunk, hogy a gyermek Jézus életében így volt, és növekedett nem csak testének állapotában és bölcsességben, hanem az Isten és emberek előtt való kedvességben is. Hogy foglalnánk ezt össze egy szóval? A jellembeli, erkölcsi nevelődése, fejlődése is a helyén volt. Ezzel a témával foglalkozunk a legtöbbet és a legelőször. Nem azért, mert a három nem egyenlőképpen fontos, hanem azért, mert ez a harmadik a legelhanyagoltabb. Szóval itt van a legnagyobb vaskos tudatlanság és a legnagyobb hanyagság. Ugyanakkor a jellembeli fejlődés, ha azt is kell mondanunk, hogy mind a három fontos, de talán mégis azt mondhatjuk, hogy a legeslegfontosabb. Tudnélék, ennélkül a szellemi fejlődése se fog helyes irányt venni, és nyugodtan mondhatjuk, hogy még a testi egészségére is kihat, vagy mit ér, ha van testi egészsége, vagy akár vasereje, de ha jellembelileg mégiscsak egy hitvány ember, aki maga is boldogtalan, és másokat is boldogtalanná tesz. Tehát ez az oka annak, hogy kiemeljük, noha mindhárom jelentőségét hangsúlyozzuk, de mégis kiemeljük ezt a témakört, a jellembeli nevelést, a legelső helyre tesszük, és a legtöbbet beszélünk róla. És miután ezt leszögeztük, akkor most szóljunk arról, hogy a jellembeli nevelésnél mi a legfontosabb dolog. Ahogy mondtam, mi az egész jellembeli nevelésnek, de egyben az egész nevelésnek a tengelye. Röviden így mondhatjuk, amit itt így is olvasunk a programban, az önálló helyes gondolkodás és döntéshozatal képességének a kifejlesztése. Tehát ami az emberi személyiségnek a veleje, hogy ahogy a múltkor beszéltünk róla, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, és rendelkezik a szabad választás lehetőségével és képességével, hogy egy emberi személyiség kifejlődjék, ahhoz a legfontosabb, hogy arra megtanítsuk, hogy hogyan tudjon helyesen gondolkodni és helyesen dönteni. Mert minden döntés mögött egy gondolkodási folyamat áll. Tehát nem mondhatom azt csak, hogy helyesen dönteni, hanem így együtt kell mondani, helyesen gondolkodni és helyesen dönteni. Más szavakkal is ezt úgy is mondhatnám, hogy hogyan tudjon helyesen bánni az akaratával. Mert az emberi akarat egy nagy kincs, de ha ebből akaratosság lesz, ugye, ahol nem helyes gondolkozás és helyes döntéshozatal van, hanem csak az akaratnak a mindenáron való érvényesítése, az egy tragédia. Tehát még egyszer mondom, minden nevelésnek az alapja, a tengelye az egész nevelésnek, és az egész jellemnevelés ezen alapszik, hogy egy gyerek az akaratosság helyett az akaratával hogy tudjon helyesen bánni, helyesen gondolkozni és helyesen dönteni. Most ezt más szavakkal így is lehetne mondani, hogy az engedelmességre nevelés. Csak kicsit az ember azért mondja ki félve ezt, ez ugyanis a bibliai kifejezés, mert mindenki rögvest, valami ellenszenves, vak engedelmességre gondol. De a Biblia fogalomvilágában erről szó nincs. Sajnos vallási irányzatok is léteznek, amelyek az abszolút engedelmességet, a saját akaratról vagy gondolkodásról való lemondást vallásos erénynek tekintik, de azt kell mondanom, hogy a Biblia ezt egy pillanatig nem támogatja. A Biblia engedelmességen azt érti, hogy az ember a saját önző vágyaival és ösztönös hajlamaival szemben tud engedelmeskedni az ennél jobb és bölcsebb akaratnak, mindenekelőtt a saját jobbikényének. De ha kell, akkor külső emberi tanácsnak, vagy külső emberi jó akaratú irányításnak is tud engedni, és nem feltétlenül a saját önző makacs elképzelését vagy vágyát érvényesíteni. Tehát egészen mást jelent az engedelmesség, semmi szín alatt nem vak engedelmességet, semmiképpen nem az énnek vagy az egyéniségnek az elfolytását és a feltétlen alárendelését valaki másnak, hanem az engedni tudást a jobbnak, a bölcsebbnek.
És ismétlen döntően arra kell felkészülni, hogy a saját jobbikényének tudjon engedni és engedelmeskedni, és önmagán belül tudja fegyelmezni a gondolatokat, az érzéseket, és helyes gondolkodás nyomán meghozni a döntéseket. Most ugye ez nagyon nyilvánvaló, hogy amíg egy gyermek kicsi, és a gondolkodása és a személyisége még nem fejlődött ki, hát addig ő nem tud helyes gondolkozást produkálni, és annak alapján helyesen dönteni. Tehát amíg a gyermeknek a személyisége kifejlődik, addig a szülő bölcsebb, helyesebb akaratának kell betölteni a szerepet, és a gyermeknek meg kell tanulni ennek engedni és engedelmeskedni. És amikor a gyermek eléri a felnőtt kort, akkor jön a váltás, amit a szülőknek nagyon bölcsen és fokozatosan kell elérniük, hogy most pedig már a gyermek önálló, szabad lényé válik, aki most már átveszi a szülői, a bölcsebb, helyesebb szülői akarat szerepét, átveszi a saját jobbik énje, ha úgy tetszik, a saját felettes énje. És most ennek enged, és ennek engedelmeskedik. De szeretném nagyon világossá tenni, ha amíg a gyermeknek a személyisége nem fejlődik, amíg még nincs értelme helyesen gondolkodni, és nincs tapasztalata helyesen gondolkodni, sem kellő ismerete, sem tapasztalata, és megfelelően dönteni, ha addig nincs itt ez a mankó, és addig nem működik jól ez, hogy a szülő bölcsebb és jobbik akaratának megtanul engedelmeskedni, és ezt az engedelmességet a szülő elvárja, és megtanítja rá a gyermeket sok-sok szeretettel és bölcsességgel, akkor, mikor jön a váltás, a gyerek nem tud a saját jobbikényének sem engedelmeskedni, nem tud mit kezdeni magával, tönkreteszi az életét, boldogtalan lesz, és boldogtalanná tesz másokat. Mert nem ismeri a gondolkodásbeli, az érzelmi fegyelmet, a helyes gondolkozást, amely megelőzi a helyes döntéshozatalt. Tehát itt van a nevelésnek a legnagyobb felelőssége. Hogy a Biblia hogyan szól erről, ugyanitt, ahol Lukács evangéliumában olvastam a második fejezet 52. versét, közvetlenül előtte az előző versben ezt mondja a gyermek Jézusról, alámen szüleivel Názáretbe, olvassuk, és engedelmes volt nékik. Tehát Jézus egész gyermekkorát, ami ismétlen a Bibliában ezt a jelentőséget hordozza, hogy az eszményi, a minta gyermeki élet, összefoglalja ezzel a rövid szóval, engedelmes volt nékik, engedelmes volt a szüleinek. Azután idéznék még az Újszövetségből egy másik igét is, a Timóteushoz írt első levél 3. fejezetének a 4. versét, ahol arról szól Pál apostol, hogy ki választható meg, a mi Bibliánk így fordítja, hogy püspöknek az eredeti szövegben csak ennyi van, hogy felügyelő, vagy felvigyázó, tulajdonképpen ugyanaz, mint a presbiter, gyülekezetvezető, és azt mondja, aki a maga házát jól igazgatja, és gyermekeit engedelmességben tartja. Érdekes kifejezés. Ugye az előbb azt mondtuk, hogy ennyit mond, nem azt mondja, hogy esetenként Jézus engedelmes volt a szüleinek, hanem átfogóan azt mondja, engedelmes volt nékik. Itt pedig azt mondja, gyermekeit engedelmességben tartja. És itt mindig arról az engedelmességre kell gondolnunk, amiről az előbb szóltunk. Na most emlékezzünk csak arra, hogy a hétköznapi életben is azért ugye váltó fogalomként szoktuk ezeket használni. Hogy azt mondjuk, hogy milyen engedelmes gyermek, vagy azt mondjuk, hogy milyen jól nevel gyermek. Vagy milyen szófogadó gyerek, vagy milyen intelligens gyerek. Tehát ösztönösen azért mégis érezzük mi is azt, hogy az engedelmesség nem egy ablakon kidobandó dolog. Az engedelmesség az nem csak úgy értelmezhető, hogy valamilyen személyiséget feladó vasfegyelem, vagy személyiséget széttipró, másrészt meg személyiséget feladó engedelmesség. Nem csak így értelmezhető, hanem bölcs és helyén való engedelmesség, mert még nem tudja önmagát megfelelően irányítani. Tehát a gyermeknek, mert ezt kell majd, mikor kicsit nagyobb lesz, főleg a 10 éves korban megérteni, hogy ez a szülői segítséget el kell fogadnia addig, amíg még nem tud maga helyesen dönteni, amíg ehhez nem készült fel. De ez csak azért történik, hogy a maga idején szárnyra legyen bocsátva, és saját maga tudjon a saját jobbik énjének engedelmeskedni, és a saját akaratával bánni. Most a következő nagy kérdés az, hogy tulajdonképpen mikor kell elkezdeni az engedelmességre nevelést. Ez egy kardinális kérdés. A múlt alkalommal már idéztünk egy igét példabeszédek könyvéből, a 22. fejezet 6. versét. A Biblia azt mondja, hogy neveld a gyermeket az ő útjának módja szerint, mikor megvénhedik, sem távozik el attól. Ezzel tulajdonképpen arra utal a Biblia, hogy valami különleges fogékonyság van a zsenge gyermekkorban,
Valami sok titka van ennek, minden zegét zugát nem tudjuk, de ahogy a gyerek hihetetlen sebességgel tanul, meg fogalmakat beszél, meg eszméletlen mennyiséget tanul, ugye az éledező értelmével dolgok legelején, ugyanígy fogékony minden másra. És ezek a gyermekkorban beleültetődő dolgok nagyon tartósak, ugye így mondja, amikor megvénhetik sem, távozik el attól. És amikor azt mondja, hogy útjának módja szerint, ez azt jelenti, hogy különböző életkorokban a gyermek sajátosságait, a gyermek lelki fejlődésének a törvényszerűségeit ismerni kell, és annak megfelelően kell alkalmazni az engedelmességre nevelésnek a különböző módszereit. Nos, tehát akkor szeretnék egy néhány idézetet felolvasni, nem csak a saját szavaimmal szeretnék erről szólni, mert van egy kiváló könyv, Ellen Gould White-nak a Gyermeknevelés című könyve. Legfeljebb az a hátránya, hogy ezt a szerző nem úgy írta, hogy leülök és írok egy könyvet a gyermeknevelésről, hanem sok-sok elszórt megjegyzéséből, idézetéből utólag állították össze ezt az idézetgyűjteményt. Ezért vannak benne ismétlések, nem tudjuk rögtön úgy áttekinteni ténylegesen, mit is mond, de rengeteg roppant értékes és hasznos tanács van ebben a könyvben. Majd egy kis türelmet kérek, hogy a lapszámokat keresem, mert annyi könyvjelzőt nem tudtam beletenni. De ezek olyan klasszikusan jól megfogalmazott dolgok, amelyeket itt olvasunk, hogy sokkal helyénvalóbb, ha egyszerűen idézem, mintha csak saját szavaimmal mondanám. Nos, például mikor kezdjük az engedelmességre nevelést? Figyeljük meg a következőket. Kevés szülő kezdi el idejében engedelmességre tanítani gyermekeit. Általában 2-3 éves korig hagyják őket, és tartózkodnak a fegyelmezéstől, mert azt gondolják, hogy ehhez még túl kicsik a gyermekek. Megkérdezem, elég általános felfogás? 2-3 éves gyerek, hát aznak úgy sincs még értelme, hát mit kezdjek vele, ezt még nem lehet nevelni. Ugye, tehát ez még annyira kicsi, most az a fő, hogy babusgassuk, most az a fő, hogy szeressük, nem tudunk még úgyse az értelmért szólni majd azután. Most figyeljük meg, hogy milyen következményei vannak ennek, mit ír. Ám ez idő alatt az önzés megerősödik a kis lényben. Itt egy pillanatra megállok, emlékezzünk arra, hogy a múlt alkalommal beszéltünk arról, ugye, ami az alap volt, hogy kicsoda az ember és kicsoda a gyermek, hogy a Biblia szerint milyen hajlammal születik minden gyermek, mi az egyetemes örökség, hogy az én középpontuság, az egoizmus benne van. Ettől nem rossz, nem romlott az a gyermek, ártatlan, az egyetemes emberi bűnnek a következménye, de nem egészséges. Hogy így mondjam, lelkileg nem egészséges, mindjárt egy egyetemes betegséggel születünk, az önzésnek a jól kifejlett erős ösztönével. Ha a nevelés ezzel nem számol, és hogy ez nem előny, hanem hátrány, akkor az elején rosszul fogjuk meg a dolgot. Nos, tehát olvasom. Ám ez idő alatt az önzés megerősödik a kislényben, és minden egyes nap csak nehezíti a szülők feladatát, hogy győzzenek a gyermek irányításában. Partner tudám lenni egy ilyen kislény az akaratok harcában. Ugye? Azt mondja tehát, hogy ha hagyjuk, nem csinálunk semmit 2-3 éves korig, és azt mondjuk, hogy majd aztán, az önzés megerősödik a kislényben, és minden egyes nap csak nehezíti a szülők feladatát, hogy győzzenek a gyermek irányításában. A gyermek már nagyon korán megérti, amit világosan is egyszerűen mondanak neki, és kedves józan irányítás alatt meg lehet tanítani az engedelmességre. Az anyának nem szabad megengednie, hogy vele szemben akár csak egyetlen esetben is fölénybe kerüljön a gyermek. A tekintét megőrizve nem lesz szükség túlzott szigorra. Nagy tudomány. Ugye, ha nem vigyáz arra, hogy a tekintélyét megőrizze, utána aztán jönnek a csaták. Kell szigoruskodni meg, küzdeni. De ha első perctől fogva vigyáz erre, hogy a tekintélyét megőrizze, egyetlen esetben sem engedi meg, hogy fölénybe kerüljön vele szemben a gyermek, nem lesz szükség túlzott szigorra. A határozott szilárd kéz és a szeretetről biztosító kedvesség célt fog érni. A határozott szilárd kéz és a szeretetről biztosító kedvesség célt fog érni. Ám hagyjuk csak az önzést, indulatosságot és akaratosságot fékezetlenül a gyermek életének első 3 évében, bizony nehéz lesz utána alávetni az üdvös fegyelemnek. Hajlamai romlottá válnak, csak a saját akaratának követésében talál örömet, és a szülői tekintély utálatos lesz számára. Ezek a hajlamok pedig egyre csak növekednek. Sohasem szabad megengedni, hogy a gyermekek tiszteletlenséget tanúsítsanak szüleik iránt. Az önző akarat megnyilvánulásait soha egyetlen esetben se hagyjuk rendre utasítás nélkül.
A gyermek eljövendő jóléte kedvességet, szeretetet, de ugyanakkor szilárd fegyelmet követel. Nagyon igényes tanácsok ezek, azt hiszem érezzük, főleg amikor ilyet olvasunk, egyetlen esetben sem. De nagyon-nagyon komoly dologról van szó. Ugye a múlt alkalommal említettem, hogy statisztikák mutatják, hogy milyen mérhetetlenül sok sérült gyermek, tizenéves felnőtt jár közöttünk. Közelmúltban beszélgettem egy óvónővel, egy jó nagy óvodában dolgozott, és azt mondta, lehet, hogy a két kezem sok ahhoz, hogy megszámoljam, hogy pszichikailag hány egészséges gyermek van az óvodánkban. És aztán menjünk ugye tovább. És ezeket nagyon sokszor a szülői nevelésnek a hibáira vezethetők vissza, vagy nagy mértékben. Ja, emlékszünk, a múltkor azt mondtuk, hogy három döntő tényező alakít ki egy embert. Egyik a genetikai örökség, a másik a saját szabad választása, hogy a saját szabad döntéseivel él, és a nevelés. De hogy a nevelésnek nagyon nagy szerepe van, mert ellensúlyozhatja, illetve jó irányba fordíthatja a genetikai örökség által meghatározott dolgokat, és a szabad választási képesség helyes használatára meg megtaníthat. Tehát a nevelés egy sorsdöntő tényező e három között. Tehát ezért, hogy így mondjam, ne sóhajtsunk, hogy ez túl igényes, túl magas, túl nehéz, de a tét is túl nagy. Ugye a gyermekek épp egészséges felnőttekké válása, boldog emberekké válása, és végül is azt, hogy a szülők pedig boldog szülők legyenek, akik örülhetnek a gyermekeiknek, ne pedig sírjanak, és mindig többet sírjanak életük végéig, és keserves sebeket hordozzanak a lelkükben a gyermekeik miatt. És ehhez még tegyük hozzá azt, hogy milyen világban élünk, és mi van előttünk, és hogy milyen világban kell emberekké válni a gyermekeiknek. Tehát ezt már a múltkor is mondtuk, hogy meg kell nem kettőzni, hanem körülbelül tízszerezni a szülői nevelésnek az érzékenységét, a komolyságát, az odaadását, ha azt akarjuk, hogy abban a világban, amiben körülvesz bennünket, a gyermekeink még boldog és egészséges, és másoknak segítő embereként tudjanak élni. Azután olvasnék egy másik idézetet, a következőt írja. Amikor a gyermek elindul önálló útján és akarata szerint választ, ez az a pillanat, amikor a fegyelemre nevelést el kell kezdeni. Ez még nevezhető öntudatlan nevelésnek, és tudnék, a gyerek még a saját eszével nem tud benne részt venni. Azután kezdődik a tudatos és erőteljes munka. Azután azt írja, szülők, a fegyelmezés első leckéit akkor kezdjétek, mikor gyermekeitek még a karjaitokban nyugvó csecsemők. A szülőknek tökéletesen uralniuk kell a maguk kedélyét, szeliden, de határozottan addig kell hajlítaniuk gyermekeik akaratát, míg semmi más nem várható, mint hogy engednek bölcs és szeretetteljes irányításuknak. Szülők, ne várjatok alkalmas időre! Ha a gonoszság nincs már csírájában elfojtva, a gyermek egyre konokabbá válik, és ez növekedésével csak fokozódik. Még egyet szeretnék olvasni. Ezt írja. Ó, bárcsak felfognák sokan, hogy a gyermeket a legfiatalabb éveiben ért befolyások formálják a leginkább. A gyermekek fogékonyak az erkölcsi és lelki benyomásokra, és bár azok is hibáznak olykor, akiket bölcsen neveltek, mégsem fognak soha messzire tévedni. A jellem főként a korai években alakul ki. Az ebben a korban elsajátított szokásoknak bármely természetes adottságnál nagyobb befolyásuk van, hogy a fiatalok szellemi törpékké vagy óriásokká váljanak. Mert a lehető legjobb adottságok is megromolhatnak és elgyengülhetnek a rossz szokások által. Minél korábban adja át magát valaki a bűnös szokásoknak, annál erősebben kötözik meg a bűn kötelei, és annál mélyebb szellemi és lelki nyomorúságba süllyed. Ám ha valaki ifjú korában erényes és jó szokásokat sajátított el, akkor ezek hatása egész életén át látható lesz. Az istenfélő és tisztességes emberek legtöbbször már gyermekkorukban megszerezték ezeket a jó tulajdonságokat, mielőtt még a világ rájuk nyomhatta volna a bűn bélyegét. Érettebb korban az ember már olyan érzéketlen sokszor az új benyomásokra, mint a kő, ellenben az ifjúság fogékony és alakítható. Tehát erről a kérdésről ennyit. De most akkor lépjünk tovább. Hát akkor például, amikor a gyermek még igazán nem ért, és még nem lehet vele társalogni, hogyan neveljük engedelmességre. Például, sokszor már kicsi gyermekek eszméletlen sírást rendeznek. És ugye
ez nagyon nehéz a szülőnek, mert kegyetlennek érzi magát, ha nem enged az érzelmeinek. Hogy tud egy gyerek követelni valamit? Addig sír, addig tombol, addig meg nem nyugszik, míg ezt neki oda nem adják. És más gyerekeknél, egész kicsiknél, még egész kicsiknél is előfordul, hogy már ilyen furcsa, hisztis jeleneteket rendez, hogy az akaratát érvényesítse. És ha a szülő ilyenkor a szíve meglágyul, és azt mondja, hogy hát nem tudok mit kezdeni vele, hát nem hagyhatom szenvedni, nem hagyhatom sírni, akkor nincsen tudatában annak, hogy sokkal nagyobb kárt okoz a gyerekének, de összehasonlíthatatlan nagyobb kárt. Egy szülőnek annyi alkalma van sok szeretetet adni a gyerekének, és a feltétlen bizalom kapcsolatot kiépíteni, hogy amikor megtagad tőle valamit, és amikor hagyja sírni, a gyerek akkor is tudja érzi, hogy szereti, és bízhat benne. Szóval nem fogja a gyerek kegyetlennek érezni őt ettől, mert ismétlem annyi alkalma van megalapozni azt a szoros szeretet és bizalom kapcsolatot, de ilyenkor egyszerűen nem szabad, hogy egy ilyen érzelmi zsarolással, egy ilyen tudatalatti érzelmi zsarolással a gyerek elérje a maga helytelen kívánságának az érvényesítését. Ha az a kívánság helytelen, ha az a szülő megfontolta bölcsebb akaratával nem teljesíthető és nem teljesítendő, akkor akárhogy sír és akárhogy követelőzik, nem szabad ennek engedni. Szabad kedves, nyugtató, csitító szót szólni, de nem haragosan és indulatosan rászólni, de nem szabad a kívánságot kiszolgálni, és engedni, hogy elérje, amit akar. Egy másik helyen azt írja egy könyv, hogy a gyerekek, mikor úgy gondoljuk, hogy még nem értenek semmit, már sok mindent értenek, és nagyon hamar tapasztalják, hogy meddig tudnak elmenni, és mit tudnak elérni. Ezt nagyon-nagyon jól tudják érzékelni és felfogni, és ha egyszer-kétszer elérje, akkor mindig is érvényesíteni, és mindinkább érvényesíteni akarja ezt az akaratát. Természetesen, amikor a gyermek már gondolkodni is tud és ért, akkor el kell kezdeni azt, hogy megmagyarázzunk neki dolgokat. De nem sok szóval, ezt rögtön említeni, mert még szeretnénk visszatérni. Merem állítani, hogy a szülői feladat az nagyon sok ügyességet, nagyon sok okosságot, ha úgy tetszik, még szellemességet is igényel. Szóval kell tudni a szóval bánni. Nem sok szóval, találó, odaillő, pont a megfelelő pontra tapintó szóval segíteni. Tehát igazából azt kell mondani, hogy a gyermeknevelés minden lelkiismeretes szülőnek egy nagy iskola, és ha ezt a szülő jól csinálja, akkor ő személyiségében, jellemében hatalmasat fejlődik, miközben a saját gyerekét neveli. Tehát a gyermeknevelés nem csak azért kiváltság, mert aranyos az a gyerek, meg kedves, és hát azért sokszor ugye hálás dolog ez, mert sok örömet szerez, meg sok kedvességet ad, hanem tulajdonképpen óriási kiváltság, de ismétlem csak akkor, ha a szülő nagyon tudatosan és nagyon okosan végzi a feladatát, hogy ő maga hihetetlenül csiszolódik szellemileg, jellemileg, okosságban, ügyességben, készségekben. A gyerekével együtt fejlődik, csak más szinten, ugye? Sokkal magasabb szinten, hogyha ezt a nevelési feladatot egészen komolyan veszi, és egészen komolyan végzi. Nos, tehát azt kell akkor a gyermekkel megértetni, hogy nem szülői önkényből kíván meg a szülő valamit. Mindig értessük meg, hogy amiben engedelmességet kívánunk, ez ne legyen túl sok szabály, mindig nagyon megfontolt legyen. Nagyon megfontolt, hogy miben kívánunk engedelmességet. De amiben engedelmességet kívánunk, azt értessük meg, hogy ezt nem szeszélyből kívánjuk, hanem azért, mert ez valóban jó és szükséges, és akkor a gyermek értse meg, hogy a szülőnek a szava az törvény. A szülő szava törvény. Itt nincs változás ebben a dologban. Nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat komolyan érvényesítsük a gyereknél, hogy ilyen hibákat ne kövessünk el, ilyen borzalmas hibákat, ugye ismerjük a hétköznapi életből, hogy a gyerek visszakérdez, hogy most ezt miért kell megcsinálnom? A szülő, csak, mert mondtam. Ugye? Ez, bocsánat, csapnivaló szülői magatartás. Szóval ezt, hogy a gyereknek, hogy legyen a szülőnek előtte tekintélye vagy tisztelete, mikor azt látja, hogy egy ugyanolyan nyomorult, szeszélyes valaki, mint ő, és egyszerűen csak függ tőle, mert ő a nagyobb, ő az erősebb, de tulajdonképpen hát kénytelen, kényszerűségből engedni kell, de nincs belátás a vezetés. Tehát belátásra kell vezetni a gyereket, és tudja, hogy a szülő soha nem önkényből, nem szeszélyes ötletből, nem azért, mert erősebb, nem azért kíván meg valamit. A következő dolog, amiről szólnunk kell, hogy na de mi van akkor, amikor ugye a gyerekkel ezt a szülő megpróbálja, de a gyerek semmibe veszi a szavát,
Avagy megígéri, és utána áthágja a dolgot, és valami többé-kevésbé felháborító és helytelen dolgot művel a szülő szavával és akaratával szemben. Ugye itt van az a dolog, hogy meg kell büntetni, fegyelmezni kell. És na ez megint csak egy roppant kényes kérdés, mert ugye szépen prédikálhatunk mi, hogy ez a szülői megfontolt igény és kérés, de ha a gyerek ezt büntetlenül áthághatja, akkor tulajdonképpen azt tanulja meg, hogy csak ki kell próbálnia a későbbi életben is, akár isteni, akár társadalmi törvénnyel szemben, az a lényeg, hogy ne fedezzék föl, vagy hogy kiügyeskedje azt, hogy ne legyen következménye. És megint csak azt tanulja meg, hogy tulajdonképpen csak utakat kell találni az akarata érvényesítésére, de szóval megint megengedjük azt, hogy a saját önző akaratát érvényesítse. Tehát minden nemű engedetlenséget, ezt mind szabályt vegyük, minden nemű eltérést a megfontolt és indokolt szülői akarattól azonnal vegyünk kezelésbe, és soha el ne nézzünk felette. Ez egy rendkívül fontos dolog. Ahogy én megfigyeltem, hogy mi az egyik legnagyobb hiba általában a nevelésnél, hogy időnként fellobban a szülői felelősségtudat, és akkor nagyon igyekszik a gyerekét nevelni egy ideig, aztán mikor ő fizikailag fáradt, vagy egyszerűen ideges, vagy úgy érzi, hogy most nincs ereje hozzá, akkor ellankad a keze, és akkor van egy ilyen kis pauza. Akkor most a gyerekek azt csinálnak, amit akarnak, aztán megint felveszi a fonalat, megint kézbe veszi. Na de így szerencsétlen gyerekeknél nem tudjuk elérni, és a szülőnek a nevelői feladata is százszorosan megnehezedik. Tehát a nevelésben azt kell megérteni, hogy ez egy folyamatos munka, ez egy szakadatlan munka. Aki szülői feladatra adta a fejét, annak az ébersége egy pillanatra nem csökkenhet. Ilyen nincs, hogy mondjuk kiment a gyereke a fejéből 24 órára, mert mással van elfoglalva, most már megint rápillant, tehát ha akármilyen munkáját végzi, ha keresztény szülőről van szó, az folyton fohászkodik a gyerekért, hogy még a mennyei befolyások segítségét is kérje, és állandóan gondolkozik arról, hogy mi volt tegnap, és mi van ma, és most hol tartunk, és most mivel kell folytatni. Szóval ezt a figyelmet és ezt a gondot, hogy az ő gyereke most pillanatnyilag milyen állapotban van, és most mi az aktuális feladat, és hogy oldom meg a mai napot és a következő lépést, és a visszagondolkozás, jól oldottam-e meg az előzőt, nem kell-e valamit korrigálni, ezeket a gondolatokat egy pillanatra és ezt a gondot letenni nem lehet. Eredményesen nevelni csak úgy lehet, hogy ha valaki ezt teljes szívvel, folyamatos felelősségként odaadással vállalja. De akkor gyönyörű szépé is válik. Gyönyörű szépé válik, mert szinte látjuk, hogy hogyan bontakozik ki. Nem mindig gyorsan, nem mindig könnyen. Ez ugye a gyerek egyéniségétől is függ. De feltétlenül meg fognak a jó eredményei mutatkozni. Lehet, hogy nagyon hosszú ideig kell keserves és látszólag eredménytelen munkát végezni, de ha igazi odaadással végzett, gondos, értelmes szülői munka volt, akkor a jó gyümölcsei különböző dolgokban előbb vagy utóbb mindenképpen fognak meglátszani. Nem old meg mindenestől mindent, az is igaz, ugye a gyereknek van szabad választása, de mit olvastunk az előbb? Valahol elveszni mégsem fog. A Biblia azt mondja, amikor megvénhedik, sem távozik el tőle, azt olvasunk, nem téved el tőle messzire. Szóval valahol óriási segítségként mégis jelen lesz az életében, folyamatosan és mindvégig. Na most tehát akkor mi is legyen ezzel a bizonyos fegyelmezéssel és büntetéssel? Szeretnék megint egy néhány bibliai igét olvasni, hogy milyen komolyan szól erről a Szentírás. Példabeszédek könyve 22. fejezetéből olvasom először a 15. verset. Tehát Példabeszédek könyve 22. fejezetéből a 15. verset, ahol a következőt olvassuk. A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi ő tőle azt. Rögtön felhívnám a figyelmet, hogy a vesző nem mindig testi fenyítéket kell érteni, ez egy képies beszéd is, egyáltalán a büntetést és a fegyelmezést. De milyen szépen mondja ez az ige, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, vagyis a gyermek nem gonosz, nem arról van szó, hogy a gyerek tudatosan gonosz akar lenni, neki van egy ösztönös természete, és emlékezzünk, hogy mi is van, hogy a normális az lenne, hogy az értelmi megfontolás és a lelkiismereti megfontolás alapján dönt az ember. De az egyetemes bűn következményében mi az ember ösztönös hajlama? Hogy az önző kívánságai, az érzelmei és a hangulatai szerint dönt.
Na most a gyermek ezt még nem tudja magában se kontrollálni, se irányítani. Tehát ezért igen szépen és találóan így mondja, hogy gyermek elméjéhez kötetett a bolondság. Értsd, még nevelés nélkül, még kontroll nélkül, még irányítás nélkül, belső irányítás nélkül megnyilatkozik a szeszélyes, beteg emberi természet úgy, ahhoz az a gyerekből kijön. Ártatlanul, még egyszer mondom, de mégis ezekkel a veszélyes hajlamokkal. És azt mondja, de a fenyítés veszélye messze elűzi tőle azt. Vagyis azt mondja, az értelmes fegyelmezés, és szükséges esetben a büntetés messze elűzi tőle ezt. Tehát helyére lehet tenni ezt a dolgot. Olvasom a következőt. A 29. fejezetből a 15. és 17. verset, 29. fejezetből a 15. és 17. verset, ahol ezt mondja, a vesző és durgálás bölcsességet ad, de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját. 3000 éves írás. És mégis mit találunk benne, hogy a szabadjára hagyott gyermek? Milyen mai probléma? Megszégyeníti a szülőt, és nem beszélve a saját tragédiájáról, de a vesző és dorgálás, ugye itt is mond még egy szót a dolgás, nem feltétlenül testi fenyítékről van szó, bölcsességet ad. És a 17. Fenyítsd meg a te fiadat, és nyugodalmat hoz néked, és szerezd gyönyörűséget a te lelkednek, mondja a szülőnek. Olvasom a 23. fejezetből a 13. és 14. verset, tehát 23. fejezetből a 13. és 14. verset. Ne vondd meg a gyermektől a fenyítéket, ha megvered őt vesszővel, meg nem hal, te vesszővel vered meg őt, és az ő lelkét a pokolból ragadod ki. Hát aztán ezek olyan súlyos igék, mint egy mázsa, ugye? Azt mondja, ha vesszővel vered meg, meg nem hal, te vesszővel vered meg őt, de a lelkét a pokolból ragadod ki. Nagyon súlyos szavak. Azt mondja, meghatározza az egész további életét, a vallásos életét. Alkalmas lesz az Isten országára, vagy alkalmatlan. A jellemében helyesen, egészségesen fejlődik, vagy nem fejlődik. Azt szerint, ahogyan te a nevelői feladatodat ellátod. Na most az óriási nagy kérdés az, hogy hogyan alkalmazzuk ezt. Az első az, hogy nem indulattal és nem ingerülten. Ez is népszerű szülői felfogásokkal ellenkezik. Van, aki azt mondja, hogy a gyereknek érezni kell a felháborodást és a haragot. Mert ha nem érzi a felháborodást és a haragot, akkor nem veszi komolyan az intést. Ne higgyünk ennek, mert a gyerek úgyis fel van zaklatva, úgyis felajzott, azon kívül roppant érzékenyek a gyerekek, tehát ha a szülő indulatos és felajzott, ugyanezt a dacot és a harcias kedvet fogja feleleveníteni a gyerekben. Tehát még egyszer nagyon szeretném mondani, ha indulattal és ingerülten lépünk fel a gyerek valamilyen helytelensége után, akkor gondoljuk csak meg a megfélemlítés, az bibliailag nem igazolt dolog, hogyha most mi mondjuk megfélemlíteni akarjuk, vagy valamilyen nagyon erélyes fellépéssel akarunk hatni rá, egyrészt megsebezzük a gyereki érzékenységet, másrészt felkeltjük a harci kedvét, és a dacot benne. Tehát óriási igény a szülővel szemben, de feltétlenül meg kell tanulnunk, hogy semmi ingerültség és semmi indulat. Ha úgy érezzük, hogy ez bennünk fölgyülemlik, akkor mondjuk azt a gyereknek, majd még erre visszatérünk. Jelezzük azt, hogy látjuk a problémát, de erre visszatérünk. És tudjuk azt, hogy nekünk saját magunkat is rendbe kell tenni, és le kell higgadni, mert ilyen feldúlt állapotban nem lehet egészségesen és helyesen véghez vinni a dolognak a helyes elintézését. Saját tapasztalatomból hadd mondjam, én kétszer elkövettem azt a hibát, hogy indulatosan és, hogy mondjam, felháborodva, jó időbe telt, míg az ezzel okozott kárt helyrehoztam. Aztán jól megmondtam magamnak, hogy soha többet, soha többet. Ezt nem. Indulatosan, ingerülten, akár mennyire 100%-ig igazunk van, vagy jogos a felháborodásunk, nem, mert az érzékeny gyereklélekben kárt okozunk, és nem tudjuk azt elérni, amit szeretnénk. És én is ebből a könyvből vettem ezt a jó tanácsot, és mindenkinek ajánlom gyakorolni, hogy jó, jelezzük, tudjuk, megvan a probléma, majd visszatérünk rá. És akkor az ember jól átgondolja a dolgot, fohászkodik és érte, le is higgasztja magát, rendbe is hozza magát, és keresi a legmegfelelőbb módot, hogy hogyan rendezzük el azt, hogy ennek tényleg eredménye legyen. Ez az egyik legeslegdöntőbb dolog. Hadd olvassak néhány sort ebből a könyvből, hogy milyen nagyon szemléletesen mondja azt, hogy nem szabad ingerülten és indulatból fenyíteni. A következőket olvasom.
Ha nem akarjátok, hogy gyermekeitek megtanuljanak verekedni és ellenkezni, soha ne adjatok nekik indulatos pofonokat. Azután így mondja tovább. Egy gyermek nem ló, sem nem kutya, hogy zsarnoki akaratodhoz igazodjék, és minden pillanatban szigorú ellenőrzés és fegyelmezés alatt álljon, bot, verés vagy pofonok alkalmazásával. Azután így írja valakinek, azt mondja, soha ne emeld fel kezed, hogy megpofozd őket, ha csak nem tiszta lelkismerettel hajolsz meg Isten előtt, áldását kérve a javító nevelésre. Légy előttük az önuralom kiemelkedő példaképe. Ne keltsd bennük azt a benyomást, hogy csak azért kell alávetniük magukat uralmadnak, mert ez a te önkényes akaratod, mert ők gyengék, te pedig erős vagy. De ha a családod pusztulását szeretnéd, akkor csak folytasd ezt az irányítást a nyers erőfitoktatásával. Aztán később ezt írja. A szülők saját türelmetlenségük miatt nem tudják megfelelően irányítani és oktatni gyermekeiket, sőt, néha durván megragadják és felpofozzák őket. Azt szoktam mondani, amikor egy gyereket megráznak, hogy míg egy